Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában az U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal Európa-bajnoki 6. helyezett Krisz Saroltát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Óriási mosolyal az arcodon, akik nézik az élő közvetítést, láthatják. Ülepszik már, hogy mit értél el?
3: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szépen lassan igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. Próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
2: Az U20-assal helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
3: Nem igaz az U20-as, U23-as.
2: Na, köszönöm, a saját magamat kiavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalán ennek az egésznek, a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
3: Hát ez egy nehéz kérdés. Valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert. Nálunk két szezon van, két felkészülés. Úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-os szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a felett pályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom. És
2: nem
3: akkor...
2: mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk. Na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniálisan jó lesz ez a Birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
3: Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, ezért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá. Viszont utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
2: 19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem élik, de legalább egyszer jegyezzük meg. Bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos. Nyilván másabb, de miben másabb?
3: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem 7 próbában, hanem a váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is. És,
2: szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első
3: igen,
2: bál.
3: Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a korosztályos versenyeken eddig 7 próbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Úgyhogy nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben, és itt a helyem.
2: Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárkivel, aki a felkészülésedben segít ilyen tekintetben?
3: Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán 1-2 évben így fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és részt vettő is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
2: És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
3: Igen.
2: Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal és ezzel a 13-38-al, ami 16 századdal jobb az idei legjobbadnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szólva, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
3: Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen, azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
2: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
3: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny és az összes edzés is igazából. És fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor az sikerült.
2: Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
3: És bármelyik lehet,
2: de nehezek voltak. Súlyos kövek. Ha már ezt említed egy pillanatra, az eredmények felidézése kapcsán álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád, mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki, mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és vagy nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
3: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár három edzésnek, mert van, hogy három számot csinálok egy edzésen.
2: Szóval ez időben van, mit akar? 3 óra? 4 óra?
3: Van, hogy elhúzódik 3-3.5-re, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
2: Ha választani lehetne, vagy lehet választani, van kedvenc számod egyébként? Tehát az, ami most kiderült, hogy nem a magasugrás, az legalábbis az idejek alapján nem az. Tehát hogy lehet ilyenkor, lehet kedvenced? Például megengedi akár a sportpszichológus, akár az edző?
3: Valamiért mindenki ezt kérdezi, hogy mi a kedvenc számom.
2: Én kérdezem, hogy lehet-e, bocsánat, akkor hagyd tényleg.
3: Lehetne, ha lenne.
2: Én
3: nagyon szeretem egyben az egész hét próbát, és ilyenkor szoktak mindig nevetni az emberek, hogy igazából, hogyha egy számot kéne választanom, az lehet, hogy nem a hét próbából egy szám lenne. Mert én egyébként nagyon szeretek 400-at és 400 gátat is futni, viszont magát a hét próbát azt azért jobban szeretem. Meg mindig húz az embernek a felé a szíve, ami épp jobban megy, az pedig szezononként tud változni.
2: Most... De akkor talán pont ezért is, és bocs, hogy közbeszólok, pont ezért is vagy nagyon jó, mert hogy nincs olyan, hogy kedvenced, viszont a magasugráson kívül nem biztos, hogy nagyon szívesen lemondanál bármelyik másikról, ha jól értelmezem.
3: Hát lehet, igen.
2: Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzésmunkába, és egy picit belepillanthattunk, ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után. Jött, ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem azt, hogy a súlylökés az alapértelmezettem választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
3: Kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért az sose ez a számom, vagy nem volt még eddig sosem, ami így a mezőny az élmezőnybe tartozott volna. Valahogy úgy állunk hozzá, hogy az nem ad, ha lehet így fogalmazni, nem ad túl sok pontot, nem fizet olyan nagyon jól, mint mondjuk egy futószám, vagy egy ugrószám, tehát kicsit kevesebb talán rajta a hangsúly. Meg hát, ahogy mondtad is, nem is talán egy nagyon nővies, nem is egy ilyen
2: szempont
3: látványos
2: az
3: szem.
2: Szempont az egyébként? Mármilyen szinten? Nem lehet szempont.
3: Nem,
2: ugye?
3: Nem szempont egyáltalán. Úgyhogy azért sose volt a kedvencem a súlylökés, de most azért utólag kiemeltem, hogy az volt talán az egyik legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
2: Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 centiméter. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szólva, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, mert mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban vagy, akár az eredménysort nézve is, de akár, hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
3: Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
2: Valahol ott, igen.
3: És tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy. És előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom. Hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a legidézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben,

0: abból, vagy arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebben az esetben akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ezt gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán, de hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatással legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
1: Nálunk azért bármi előfordulhat. Nagyon-nagyon ritka az, hogy 7 számból mind a 7 jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
0: Hú, ez de nehéz lehet.
1: Hát igen, nehéz. Szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni, az ember biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
0: Mondja
1: ember.
0: Mondja ezt a 19 esztendős rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
1: Jó, igen, nagyjából az az 5 hétpróba, amit eddig életemben csináltam, az megtanította.
0: Na, de hát ez mindenképpen előre
1: igen,
0: mutat.
1: De hát eddig nem nagyon volt olyan hétpróbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első 2 szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert már ez a 2 szám összejött.
0: Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá, a 3.701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
1: Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert azért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen. És itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi hét próbáim során, tehát azért... Eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam, hogy
0: ennyire.
1: Igen, azért az feldobott, meg eddig az előző hét próbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitől, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg csak följebb van.
0: Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EB ezüstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártam?
1: Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem
0: tehát
1: nem gondolom.
0: Mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az estéje?
1: Hát,
0: ilyenkor megint gondolom, jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy az egyéni, vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet csak aludni, nem?
1: Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a 2 nap között is nagyon nehezen, és talán életemben most először egyébként előtte is sikerült. A 2 nap között sikerült volna, ha lett volna időnk, de nagyon-nagyon nehéz volt az időrend ebből a szempontból, és másnap reggel azért szerintem egy órán keresztül szittem magamban azt, aki ezt összeállította, mert tényleg az volt, hogy amint beértem a 200-on, arra koncentráltunk, hogy minél hamarabb ágyba kerüljek, és...
0: Ez időben mit írunk?
1: Mikor kerültem ágyba? Éjfél után. Mert jégkádazni kell, le kell vezetni, gyuratni kell, vissza kell buszozni a szállásra, ami még fél óra volt a pályától. Vacsorázni is kell, hogyha úgy van.
0: A szurkolók
1: pár
0: az igazak álmát aludták, miközben te még a kis teendőiddel.
1: De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7.30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
0: Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem
1: egy
0: volt?
1: Egy 5,5 órát sikerült, igen. Igen, mert azért még mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már lett volna időm aludni, akkor nem sikerült.

0: sikerült, tehát mert csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
1: Vettem egy nagy levegőt, ezt így végighallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor, ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6 méter 44 centiméter rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
0: Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszélünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy ez olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már jelengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6.44 nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebben van még, úgyhogy folytattam, de végül ez marad, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
1: Mennyit kell taktikázni, ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztottad volna magad. Mennyire kell erre figyelni, mert sok mindenre gondolna az ember, de talán erre nem, hogy még erre is kell. Ez mekkora részét teszi ki a versenyzésnek?
0: Azért az ritka, hogy valaki elsőre tényleg egy olyat tud teljesíteni, hogy azt mondja, hogy utána nem ugrom le a következő egy-két ugrás, vagy nem dobom le, meg mindig az is benne van az emberben, hogy mi van, ha még mindig lehet nagyobb, akkor ott hagyok benne pontokat. Szóval azért ritka, hogy azt mondja az edző és a tanítvány együtt, hogy akkor ennyi hagyjuk, ez nagyon jó, és akkor menjünk pihenni.
1: Ebben az esetben neked mennyi beleszólásod volt most ebbe, hogy inkább próbáljátok tovább?
0: Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edző mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó. Okay.
1: Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez, és ilyen is ehhez hasonló eredményre nem izgultam. Csodálattal is, ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja, ez nem magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már, és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy jó, mert Vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek tűnünk, vagy nagyon nagyképű, Szoboszlai Dominikot folyamatosan nagyképűzik, és mindennek elmondják, holott tudatában van annak, hogy mire képes. Most félre ne, és nem akarlak se nagyképűnek, se álszerénynek beállítani. Nekem mondom, nagyon-nagyon tetszik ez. Mi az, ami még ahonnan ered ez a jófajta hozzáállás?
0: Én úgy gondolom, hogy kell egy egészséges ego az e-sporthoz, mert hogyha én nem hiszem el magamról, hogy én vagyok a legjobb, akkor majd valaki más elhiszi a pályán, és ő fog nyerni.
1: Ez is de jó hozzáállás.
0: Szóval mindig, hát érdekesen, meg kicsit csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon, legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
1: ez
0: is
1: akkor
0: tudom.
1: Valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
0: Biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam, mert igazából láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
1: És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Chris Sarolta. Ugye az első napi versenyszámokat végig vettük már itt a kis visszatekintésben, visszaemlékezésben, hogy a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter. Egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó?
0: Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel. amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot idei legjobban se.
1: Most bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Sarol, tehát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ezzel a hallgatók közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a hatodik legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a hatodik legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
0: Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
1: Imádom ezt a hozzáállást, és nagyon dicsérem, és azt mondja, nem rossz, de hát jó még.
0: De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembefújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
1: Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a hatodik helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a második napon is?
0: Sikerült, az volt, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
1: Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futásra.
0: Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.
1: Na! Nem
0: hát időeredményben legalábbis nem sikerült, úgy gondoltam ezt a kijelentést, hogy még időeredményben vagyok adós, mert tavaly ennél sokkal jobbakat futottam 800-on, volt egy 2-10-em, aminek már nem örültem, mert volt 2-0-8-am is, és idén 11-12-t, és ez meg már majdnem 13 lett, de...
1: Igen, 2-12-93 a vége, ugorjunk oda. Igen. És a hajrában azt láttuk, én ugye itthonról követtem az eseményeket, hogy ott azért volt olyan pillanat, amikor az életedért küzdöttél, és úgy tűnt nekem, hogy vesztésre állsz.
0: Igen, ez egy jó megfogalmazás.
1: De aztán minden jó, ha a vége jó, hogy nem?
0: Van.
1: Ugye ott a lengyere kellett nagyon figyelni, aki sokáig élen állt az összetetbe, aztán utána oda esett vissza hozzád, és ő volt a legfontosabb. Most én nem mondom ki a nevét, mert az sose kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani. Úgyhogy neki ugye óriási 2-0-8-83-as legjobbja volt, ami a te legjobbathoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, hogy mégiscsak jó volt ez.
0: Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni ezért a 800-ért. Nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem, és neki is van egy nagyon jó 800-a, meg tudtam is, hogy ő menni fog, mert neki nincs vesztenivalója, csak az, hogy megy, úgyhogy azért is kellett ott hagynom a lengyelt útközben, és figyelni az olaszra, de azért ez egy olyan 800-as élmény volt, ami eddig nem nagyon adatott meg, mert azért itthon más egy-egy emberrel 800-at futni, vagy a korosztályos versenyeken ott azért kiemelkedőnek számít az én 800-as időm, és általában ott egyedül futok, és tényleg ez egy teljesen új élmény volt. Alapból a szél szintén nem segített, mert 800-on sem, bármilyen szél van, az nem jó, mert az valahol szembe is fog fújni, és ez túl sok erőt kivesz. És most először kellett tényleg helyezkedni, lögdösödni, kettes pályán futni.
1: Isten hozott a felnőttek között. Na, mindent egybevetve, hogy ez a 6407 pont 85-tel jobb, mint Krizsán Szénia 2015-ös U23-as csúcs. Ugye itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltod ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítani, az U23-nál viszont az tényleg a valóság. Egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Csettint egyet, hogy nem olyan rossz?
0: Hát végül is igen. Néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
1: Na most Többször utaltam már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
0: Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
1: Körmendi Katalinról van szó, igen. Nevezzük meg, igen.
0: Igen. Szeretem édesanyukámnak is hívni.
1: De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
0: Igen.
1: Nekem ez is nagyon tetszik. Már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve. Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer, figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Tehát lehet ilyen hangnem is, meg lehet olyan hangnem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anyalánya kapcsolat.
0: Mi, lehet, hogy van, akinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatába, már pedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatással volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá,
1: ezt
0: nem csak
1: mondani,
0: az édesanyukámnak.
1: Édesapukád is, tesó, mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor, mint edző, és a tanítványa felesége gyermekének édesanyja, Szucsánszki Zita, állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztorikat hallok, hogy családon belülről, vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni, nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült az az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
0: Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett talán edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, lesz tanulni kell. Most elég úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, az eredmények azt mutatják.
1: Igen, reméljük, meg tudom erősíteni.
0: Ez így marad.
1: A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki 6. helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki 6. helyezés, ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB ezüstérmet már megemlítettem. Rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy szemtelenül fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már is, beszéltél már is, kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
0: Igyekeztem.
1: Jövünk, de majd visszaépítik azokat a tokokat, meg az ajtókereteket, ha ki akarja.
0: Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
1: Az mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha jól tudom.
0: Igen, felnőtt nemzetközi verseny hétpróbában jövőre lesz. 2027. szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. Még nyilván ki kell oda jutni, de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog. És próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, mint ahhoz, ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok. Tehát
1: ezt
0: igazából,
1: nem kell így gondolni, ez egy ténykérdés.
0: Igazából nincs semmi, ha ez nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
1: Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
0: Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
1: Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez, amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez így lepereg rólad.
0: Én szeretem, hogyha van elvárás, mert az azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
1: Na most említetted már is egy picit, ha még megengeded, kutakodnék vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
0: Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
1: Azt látom, hogy most egy mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
0: Tetszik, igen, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
1: Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
0: Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondom, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
1: Borzasztó nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az angolhoz képest.
0: Igen, szóval azt még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de azért most ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
1: Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikával, mert csiripeltek nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel, a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. De mondom, Üsse Kavics, ha már jegyzeteltem, és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
0: Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de egyébként...
1: Vakon vagyok?
0: Nem.
1: Na, meg jó van,
0: nem. Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam, mert rájöttem, hogy nem fog kelleni az egyetemhez, de igazából a matek se kellett volna, de azon maradtam, mert nagyon szerettem, és szeretem is még mindig.
1: Hát mondjuk igen, a 7 próbálnám, van akinek az 1 meg 6 is nehezen megy, úgyhogy itt azért ez meg egy kicsit többet igényel, most viccet félretéve.
0: Igen, úgyhogy én sokáig mérnöki szakra szerettem volna menni, meg igazából lehet, hogy még mindig szeretnék is, de úgy gondoltam, hogy talán az azzal a szintű e-sporttal, amit én szeretnék, nem teljesen összeegyeztethető, úgyhogy végül nem is mentem el olyan irányba. Nem tudom, hogy vissza fogok elmenni, majd még meglátjuk.
1: Hogy van ennyi időd, energiád? Oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, hogy beszélgetem, szeretem ezt, hogy interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
0: Igen, hát pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat válaszolni, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
1: Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett, legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett, bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
0: Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantájra, ami felmentést ad az óra látogatások alól.
1: Mondjuk így jó esetben. A 6. helyen, igen.
0: Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni. Hát meg nem is kell, hogy érdekelje.
1: Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek, hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertornát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is számtalanul fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégiscsak a világ, ezen lehet vitatkozni, az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sportesemény. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
0: Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek, úgyhogy beletrafáltál.
1: A foci évében akkor nagyon szép volt, igen.
0: Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
1: Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
0: A legtöbb sportákban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
1: Na, de mondjuk egy Fradi Győrnői kézi rangadón, akkor melyik kis ujjadba harapsz bele?
0: Hát,
1: vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok.
0: Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az ilyen nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
1: Óriási élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és befáradtál hozzánk a stúdióba. Az elmúlt egy órában Krisz Saroltával idéztük fel az Európa-bajnoki hatodik helyezéhez, a hét próbában az Európa-bajnoki hatodik helyezéséhez vezető utat. Kicsit a vezeték neved is, meg ez a hét próba hatodik helyen is feladtad nekem a leckét, de ez annyi, hogy nekem is egy kicsit többet kell majd gyakorolni, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy világbajnoki top 4. Öt,
0: az is lehet, de maradjunk a 8-10-nél.
1: Oké. Egy világbajnoki top 8 után, hogy akkor már se a vezeték nevedben ne botoljak bele, vagy törjön bele a nyelvem, illetve hogyha eredményekről kell beszélni. Tényleg nagy élmény volt Krisz Saroltának, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és sok sikert, sérülésmentes időszakot még most a versenyidőszakból, ami hátra van, aztán rengeteg sportnézést, sportrádió hallgatást, nem maradsz le velünk útközben se semmiről, ajánlom figyelmet, illetve ajánlom magunkat, és várunk vissza legközelebb is. Köszi, hogy itt voltál.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, Magyarország!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobilon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a fizító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Tács vár ránk, és itt van már a stúdióban vendégünk Cigenhám Medárd, mert hogy a Hungarian Darts Trophy-ról fogunk beszélgetni. Múlt hétvégén rendezték az MVM Domban ezt az eseményt. Eltelt már pár nap, mennyire sikerült feldolgozni az élményeket, sőt, elsősorban élmény volt, vagy elsősorban munka volt, mert hogy az esemény szervezője, szakmai igazgatója is, vagy mindemellett szakkommentátor. Szóval elsősorban élmény, vagy elsősorban munka?
3: Először is mindenkit szeretnék köszönteni. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Hát ez az embernek, amikor az a munkája, ami a hobbija is egybe, az szerintem mindenkinek a vágya az egész életében. Úgyhogy így 50 fölött bekövetkezett az, hogy már ezt én megtehetem, hogy egyben a munkám és a hobbim és a... És hát ez magas élvezeti érzték is számomra természetesen.
2: Akkor beszéljünk konkrétan erről az eseményről. Olvashattunk olyan értékeléseket, hogy ez volt a legsikeresebb az eddigiek közül. Ugye azt tudjuk, hogy nézőcsúccsal zárult, ez egy objektív szám. Az, hogy legsikeresebb, az miben mérhető? Miben mérhető a siker egy ilyen esemény kapcsán?
3: Ugye pont a Covid-ra 2020-ban lett volna az első European Tour, amit ugye el kellett halasztanunk 2021-re, és 2021-ben a Covid utáni első European Tour volt, amit mi rendeztünk, még azt a Papp Lászlóba, és egyre színvonalasabb és magasabb mércét tudtunk állítani rendezéstéren, nem csak a nézők számára, hanem a játékosok számára is, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy eljutottunk odáig, főleg azok után, amiután az MVM Domba kerültünk, és az lett az otthon a European Tour, ugye a Hungarian Darts Trophy-nak. Onnantól kezdve egy olyan magas mércére helyeztük a kiszolgálásba és mindenben magát a játékosokat, akik ugye itt rendszeresen megjelennek, természetesen a kedves közönségünket is, akitről mindig csak szuperlatívuszokba lehet beszélni, hogy minden játékos úgy kezeli, hogy ez neki itt részt kell vennie. Először is a méretekből adódóan úgy veszik, mint az egyik legnagyobb bemutató versenysorozatot, a Premier League-et, amit ugye általában lehet látni a tévében minden csütörtökönként. Ugye ez tavasszal van, hogy úgy nézik, hogy egyiküknek sincs lehetősége, a játékosoknak nagy százalékának nincsen lehetősége több mint 6000 néző előtt játszani. És ezért mindegyikük olyan magas polcra helyezte ezt a versenyt, hogy először is szeretnek, imádnak itt lenni, imádnak Magyarországon lenni, hogy minden laza rend van, és hogy minden jó. Azon kívül imádják az MVM Domot, benne a gyakorlótermet, a kiszolgálást, a szállodát, ahogy hozzájuk állunk, ahogy fuvarozzuk őket, ahogy visszük, ahogy kiszolgáljuk őket. És ennek köszönhetően ez most már presztízse van annak, hogy eljöjjenek ide. Ez is mutatja, hogy eddig 2021 óta mindig más győztes volt, mint most is.
2: Úgy fogalmaztál, hogy színvonal emelkedés van évről évre. Ezt miben lehet lemérni, mondtad, hogy fuvarozzátok őket, hogy milyen a helyszín, de ezt lehet évről évre minél jobban emelni?
3: Mindig valamit próbálunk hozzátenni természetesen, és azért azt se felejtjük el, hogy a színvonal emelkedést arról is mondjuk, hogy ez a host nation-nek számított, tehát ez a hazai European Tour fordulunk, ezért 4 magyar játékos minden egyes alkalommal elindulhat, tehát tudja magát kvalifikálni egy kvalifikációs verseny után, és soha nem volt olyan még, hogy szombatra átjutott volna 2 játékos, olyan már volt, hogy magyar játékos tovább jutott, de olyan, hogy 2, olyan még soha nem volt, és olyan se volt még, hogy a 6 lejátszott magyar mérkőzés volt, és mindegyik 80 fölötti átlagon teljesített. Tehát ez is nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy egyre jobban játszanak a magyar játékosok, sokkal jobb játékot produkálnak, és hát aki ott volt pénteken a 2 győztes meccsen, az tudja, hogy hát egyszerűen frenetikus hangulat volt, úgyhogy nem bántva az ellenfelet, a magyar nézők úgy tudtak szurkolni a honfitársuk mellett, hogy közben nem bántották az ellenfelet, ami egyébként nem igazából szokott jellemző lenni más országoknál.
2: A jegyeladás az ilyenkor hogy alakul? Nem tudom, hogy előre kell-e, vagy lehet-e megvenni mondjuk 3 napra egy bérletet, vagy annak tudatában, hogy van magyar továbbjutó, akkor esetleg többen látogatnak ki.
3: Láttunk benne egy kicsi előrelépést, igen. Pénteken, szombaton olyan jegyforgalmunk volt, ami nem igazából volt jellemző az elmúlt évekhez hasonlóan.
2: És ez, bocsánat, azt gondoljátok, hogy ez a magyar játékosok eredményének köszönhető elsősorban?
3: Igen, meg azt kell tudni, hogy minden, most ugye a hétvégén volt a trofi, és csütörtökön van a sorsolás. Tehát, hogy mindig úgy van, hogy tudjuk, hogy kik lesznek azok, akik érkezni fognak, de azt, hogy a kiemelt játékosok melyik sessionbe, tehát melyik a délutáni vagy az esti sessionbe fognak először játszani szombaton, azt nem tudjuk, mert az akkor fog kiderülni, amikor a sorsolás megtörténik, és minden egyes ilyen European Tour forduló előtti csütörtökön délután 2 órakor van a sorsolás, ez egy szabály, ezt így csinálja a PDC, nem tudjuk befolyásolni, hogy ki kivel játszom meg, hogy melyik sessionbe rakják, annyit tudunk csak, hogy sorsolás nélkül tudjuk, hogy a péntek délután lesz 2 magyar, és szombat péntek este is lesz 2 magyar, azt tudjuk, az most már kötelező így csinálni. Ennyi, amit biztosan tudunk, és azt tudjuk, hogy szombaton fog játszani a 16 kiemelt játékos, hiszen a pénteki nap után jutnak majd a 16 játékos ellenfele, akkor fog kiderülni. Ezt tudjuk. Semmi többet.
2: Az, hogy a verseny színvonala hogy alakul itt a magyarokkal kapcsolatban, beszéltél már 80-as átlagról, de hogyha az összes versenyzőt nézzük és a színvonalat, akkor abban, vagy annak a színvonalát nyilván nem tudjátok befolyásolni, de hogy annak az emelkedése is azért megfigyelhető itt az évek során, vagy igazából itt nem beszélhetünk emelkedésről, mert minden verseny más, nyilván az eredmények is mindig változnak.
3: Ugye 2 évvel ezelőtt 3-9 nyilasunk volt a tornán, ami még soha nem volt olyan, hogy egy European Tour fordulón 3-9 nyilas lett volna, abba is, és ezt az akkor lehet igazából látni, hogyha az ember fölmegy a játékos lancsba, ahol a játékosok vannak, a melegítő terembe bemegy, és látják, hogy megvan a lazaság, de tényleg olyan, mint hogyha a világbajnokságon, vagy egy kiemelt kategóriájú versenyen játszanának, tehát, hogy most egy major tornáról játszunk. És azért azt se felejtsük el, hogy a European Tour 15 darab European Tour állomás van egy évben. És a 16. az Európa bajnokság, ami a European Tour állomások után, a ranglistán a legjobb 32 játékos játszik majd az Európa bajnokságon. Ezért lehet az is, hogy egy ausztrál játszik az Európa bajnokságon. A legjobb az lenne, a legjobb fogalmazás, hogy European Tour Finals lenne, nem Európa bajnokság, de a PDC European Championshipnek hívja. És az egészet vesszük alapul, akkor 4,2 millió font összdíjazása van ennek a versenysorozatnak. Tehát, hogy ez az egyik legnagyobb versenysorozata a PDC-nek. Szerencsére most a 11. állomás az hozzánk tartozott, és még párszor hozzánk is fog tartozni a következő években.
2: A PDC és a magyar szervezők között hogy oszlanak meg a feladatok?
3: Mi adjuk a helyszínt, mi csináljuk a jegyértékesítést, ők biadunk színpadot, jó pár technikai dolgot, magát a versenyt, a hátteret és minden mást azt ők intézik, mi velünk kiegészülve. Tehát a mérkőzés levezetések és minden az nem hozzánk tartozik, de az bárhova mennek, azt mindenhol a PDC saját maga csinálja. Mi a biztonságiakkal és minden mással, és minden technikai feltételeket, amiket kell, és ők kérnek, azokat mi biztosítjuk, és így zajlik a verseny.
2: Említetted korábban, hogy azért minden évben próbáltak valami újdonságot bevezetni. Ebben az évben mi volt az, ami más volt, mint az előző években?
3: Mindig próbáltunk ilyen kiegészítő dolgokat csinálni, pólóágyúztunk, egy kicsit jobban bevontuk a közönséget, több megjelenést biztosítottunk, mindig valamit kitálunk. Van egy multitermünk, ahol lehet dárcozni, játékokat nyerni, greenboxoztunk, van egy cég, aki mindenféle ilyen fényképes dolgokat, azokat kiraktuk a kivetítőkre, most nem tudtam, hogy lehet-e mondani, inkább nem mondom a nevét reklámként, mindegy. Tehát mindig próbálunk hozzáadni olyan dolgokat, amiket mi tudunk irányítani, folyamatosan egyre-egyre többen jönnek szerencsére, és egyre nagyobb az érdeklődés, annak ellenére is, hogy ezt mi úgy gondoltuk, hogy most ez az augusztus végi időpont, ez nem volt annyira szerencsés dolog, de...
2: Ezt egyébként ti határozzátok meg, vagy a PVC?
3: Nem, hanem az folyamatos tárgyalásoknak a része. Mi egyetlen egy dolgot tudunk, hogy tavasszal nem rendezünk versenyt, mert akkor csütörtökön Premier League forduló van, és egyre több játékos nem jön. Most is a rossz időpontnak köszönhetően, hiszen előtte való hétvégén még Ausztráliában voltak kiemelt játékosok, ennek köszönhetően például a győztes James Wisdom érkezett meg, és Gervin Price érkezett meg, akik már a sorsolás után derült ki, hogy nem fognak jönni, és hát közvetlenül a sorsolás előtt mondták vissza, és érkeztek helyette természetesen olyan játékosok, akik nem akkora nevek, de ugyanúgy a világranglistán feltöltve azért elől vannak, és profi játékosok.
2: Ugye Luke Littler sem volt itt, igen, őt tudtuk, hogy nem is lesz itt.
3: Majd jövőre.
2: De hát ennek ellenére ugye nagyon jó játékosok voltak a magyar szurkolók. Egyrészt gondolom, hogy a magyar versenyzőknek nagyon szurkolnak, de egyre inkább hozzáértőbb a közönség?
3: A magyar szurkoló hozzáértőnek számít. Az összes, ezt minden játékos elmondja.
2: De ez egyébként 2021 óta egyre inkább fejlődik a magyar szurkoló is, amióta van... Hungarian Darts Trophy, vagy ez azért a nemzetközi népszerűsödésnek is köszönhető?
3: Hát most nem akarom magunkat agyonsztárolni a tévéközvetítéseknek. A tévéközvetítéseknek ugye már azért már nagyon régóta mennek a nagy tornák a televíziókba, és ott azért már nagyon-nagyon sokat tanultak a nézők a dartszal kapcsolatban, és már 2021-ben annyival volt változat, annyira volt másabb a közönség, hogy akkor nem volt ekkora szurkolás, de ugyanúgy értik, tudják a kiszállókat, mindent tudnak róla, és ott is az volt az érdekes, amit akkor kiemeltek a játékosok, hogy ott sem voltak azért kevesen, mert ott is voltunk 4800-5000, hogy amikor történik valami, akkor viszont felrobban a csarnok. Tehát, hogy ez olyan, hogy csönd van, és amikor valami olyan nagyobb kiszálló van, vagy 180 van, akkor olyan érzése van, mint hogyha lökné a közönség hátulról valaki, mert hogy annyira hangosak lesznek abban a pillanatban. Az természetesen most már abba változott a közönség, hogy sokkal többet szurkolnak. Ami meg nagyon-nagyon sokat változott, az a darts szurkolóknak a beöltözés, tehát a mindenféle ruhákba érkezés. Érdemes volt egyébként már maga a metron utazni akkor, mert bemegy az ember, és a metróla felszállt, és ezt rengetegen fényképezték is, hogy hupikék, törpikékkel találkoztak, meg a király kisasszonyokkal a metrón, mert mindenki úgy érkezett. Tehát, hogy most, ha azt nézzük, akkor sokkal, de sokkal nagyobb százalékban érkeztek beöltözve a nézők mindenféle jelmezekbe, és ez szenzációs volt.
2: És nagyobb százalékban vannak magyar szurkolók, vagy főleg magyar szurkolók vannak?
3: Ami változás az, hogy egyre több külföldi szurkoló érkezik. Tehát, hogy most már vannak olyanok is, akik minden évben megjelennek Lengyelországból, a közvetlen országokból is, de vannak, akik Írországból érkeznek, egy kicsit mondjuk azt mondják, hogy nálunk drágábbak a jegyek általánosan, de az összes többi körítés mellette pedig az, hogy város tudnak nézni, hogy el tudnak menni, esetlegesen fotballmeccseket is még meglátogatnak, tehát, hogy egy hétre érkeznek. Nagyon sok olyan külföldi szurkoló van, aki így összeköti a kellemest a hasznossal, és a trofira teszi azt, hogy ő most körbenéz Budapesten meg Magyarországon.
2: Igen, és hát Budapestnek meg Magyarországnak is azt hiszem, hogy nagyon jót tesz, hogy ezek a darts játékosok saját közösségi oldalukon megosztanak videókat Budapestről, Magyarországról, az is nagyon fontos, nem?
3: Hát ez most tényleg kimagaslóan zajlott az, hogy ugye van egy olyan pillanat, amikor azok a játékosok, akik ott vannak pénteken meg szombaton, és már voltak többször, akkor kérdezik, hogy mikor lesz fölkapcsolva az MVM domnak a világítása, mert akkor piros fehér zöldbe van, és akkor kimennek, és kintről filmezik, és vagy a fölkapcsolást. Mindenki elmegy, és csinál egy fotót arról, hogy itt voltunk, és még 2022-ben csináltunk egy darts bemutatót ugyanitt az MVM domba, és az ötszörös világbajnok Raymond van Barneveld érkezett, jött a reptéről, hoztuk be őt, pont a Lajos barátom hozta őt, és akkor mondta, hogy igen, hogy mennyien is lesznek, és akkor mondtuk, hogy hát több mint 8000-en. 8000 lesznek a bemutató, mi hol lesz? És akkor pont akkor mentek, jöttek ott, értek az MVN domhoz, és akkor mondták neki, hogy várjanak, hogy hát itt lesz. És akkor így megnézte, itt lesz a bemutató ebben az óriás csarnokban? Igen, mennyien férnek be? 20000-en, de itt most ez másabb. És akkor komolyan is vette, meg is nyerte azt a bemutató tornát.
2: A szurkolók egyébként, hogyha ide érkeznek Budapestre erre az eseményre, akkor egy-egy versenyző miatt jönnek, vagy a verseny hangulata miatt jönnek, meg a helyszín miatt jönnek?
3: Igazság szerint ez ugye ez egy nagyon fontos dolog elmondani, hogy itt ugye vannak bizonyos öltözékek, amik ki vannak zárva. Például a futballmez. Ugye ez egy Angliából érkező sportág, az angol területről érkező sportág, és nem akarják azt, hogy a szurkolók között probléma legyen abban, hogy most például nálunk beülök Fradi mezbe, és a Lajos barátom Újpest mezbe, aztán véletlenül valami vita lesz abból, hogy két különböző szurkoló. Ezért nem lehet futballmezbe bejönni. Ez rajta van a jegyen, ez egy alapszabály. Ezt orvosolandó azért, hogy ne legyen, mindenki a dárt szeretetért jöjjön. Természetesen vannak játékosok, akit jobban kedvelnek, és vannak játékosok, akit nem kedvelnek, de ez nincs kinyilvánítva. Most például a sláger Gary Anderson volt, ő olyan, mintha most Skóciába játszott volna, mert el is mondta, hogy mint a hazai pálya. Most volt először Magyarországon a trofén Gary Anderson, és nem szokott járni a European Tour fordulókra, nagyon ritkán vesz rajtuk részt, de azt tudom, hogy jövőre is jönni fog, mert azt mondta, hogy most második lett, és ezt neki meg kell nyernie. Van egy bennfentes információm, egyébként a díjátadó az egyik díjátadó. Kis Gergő volt, dr. Kis Gergő, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónk, akinek a végén odaadta a második helyét, és mondta neki, hogy de hát ezt te nyerted, nem, ez legyen a tiéd, ezt neked adom, mert én jövőre

0: Igen, elmére.
1: És akkor legalább egy kis ösztöndést ad az embereknek arra, hogy megtanuljanak fejbe számolni, abban is segít. De igen, ez egy fontos dolog, nagyon-nagyon-nagyon fejlődik, még sehol se vagyunk egyébként szerintem. Tehát, hogy én nem fogok rajta csodálkozni, hogyha 40 ezres látogatottságunk lesz egy European Touron, mert tényleg annyira fejlődik, és ezt nem csak itt nálunk, hanem ugye ezt az angol PDC is ki tudja mutatni, főleg a fiatalembernek köszönhetően óriási népszerűsége lesz egyre jobban a dartsnak. Ugye Luke Littlerről beszélek. Tehát, hogy ezt tudni kell, hogy a közösségi médiában egy 120 ezres követői bázisra rendelkező fiatalemberből hirtelen 2,5 milliós követői bázis lett, és a PDC vezetés is elmondja, hogy olyan média hype lett mögötte, hogy majdnem, hogy újra kell tanulniuk mindent, és készülni kell rá, mert akkor az érdeklődés. Ha csak annyit tudok mondani, hogy a világbajnokságra már most arra jutottak el, hogy már nagyobb teremben lesz, ugyanabban az épületben, nagyobb teremben több mint 5000 befogadással, 5000 félőjes befogadása, sorsolni is kell már jegyeket, mert akkora a jegyigény, tehát mint hogyha a világbajnoki döntőről, fotball világbajnoki döntőről beszélnénk.
0: Pedig Luke Littler azért némiképp megosztó személyiség, nem?
1: Hát a magabiztosság az általában abból szokott lenni. Tehát, hogyha valaki magabiztos, és valaki a csúcson van, akkor megosztó személyiség tud lenni. Vannak, akik sajnos nem szeretik Szoboszlai Dominikot se. Most vigyünk egy más, de azért, mert valaki magabiztos, tudja, hogy mit szeretne csinálni, és azt is tudja, hogy hogy kell járni az utat. Általában az lehet, hogy jó pár embernek nem szimpatikus. Én mindig azt szoktam erre mondani, hogy egy fiatal 19 éves játékosnak az egyetfejlődését végigkövetni, az szerintünk, az szerintem egy nagyon nagy dolog, hogy hogyan fog felnőtté válni, hogyan fog még erősebb dartsjátékossá válni, vagy akár hogyan fog a mélybe zuhanni.
0: Azért kíváncsi vagyok, hogy mennyire lehet még ezt a népszerűséget emelni, mert az elmúlt években azért láthattuk, hogy nagyon, nagyon nagy, vagy nagyon gyorsan nő a népszerűsége ennek a sportágnak. Az benne lehet, hogy ugye azért ez egy olyan sportág, amihez nagyon alapos mentális felkészültség kell, nagyon kell koncentrálni, ugyanakkor a közönség pedig legalább annyira szurkol, mint mondjuk egy labdarúgó mérkőzésen, és ez azért nagyon, nem tudom, nagyon, nem azt mondom, hogy szemben áll egymással ez a két dolog, de azért mégiscsak érdekes, nem? Hogy a játékosnak nyilván az a célja, hogy minél jobban tudjon koncentrálni, minél jobban kikapcsoljon mindent a szurkolók meg, olyan, mintha egy picit saját magukat szórakoztatnák, mert lehet, hogy nem is jut el egyébként oda föl a pódiumra mindez, mert hogy a versenyzők meg mindent próbálnak kizárni.
1: Ez nagyon, nagyon jó észrevétel, és ez egy nagyon fontos téma is egyben, és azért, mert azokat a zárt versenyeket, amiket ugye közönség nélkül játszanak, floor versenyeknek hívják, és a PDC-nek rengeteg ilyen floor versenye is van, de a színpadi meccsek a European Touroknak köszönhetően egyre több olyan verseny van, ahol színpadon tudnak tapasztalatot gyűjteni a játékosok. Ezért van színvonal emelkedés is, míg esetlegesen 4, 5 vagy 6 év kellett ahhoz, hogy valakinek meglegyen a megfelelő mennyi jó játékosnak is, meglegyen a megfelelő színpadi rutinja, addig most ez egy vagy akár 2 év alatt is bekövetkezik, hiszen 15 olyan állomása van például a European Tour fordulóknak, ahova könnyebb kvalifikálni, ahol színpadi mérkőzéseket hangos közönség előtt játszanak. Régen például Vincent van der Voort volt, akiről mindig azt nyilatkozták, hogy egy nagyon erős floor játékos, aki a csöndben szenzációs játszik, csak ha föl kell menni a színpadra, akkor nem tud úgy teljesíteni. Most sokkal könnyebb dolga van a játékosoknak ilyen téren.
0: Igen, de olyan érdekes például a sportlövészet is talán bizonyos hasonló, szempontból igen. Ez a kategória, és ott is már ugye a döntők alatt, ahol eddig nagyon csöndben kellett lenni, pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy akkor kezdjünk el zenét játszani, mert hogy a közönséget is be kell vonni, és akkor a dárc is ilyen, nyilván itt sokkal nagyobb a kontraszt.
1: Bocsánat, pénz úgy lesz, hogyha ha néző van, reklámot úgy lehet adni, hogyha néző van, és valamivel meg kell oldani azt, hogy ez nézhető legyen. Ebből egy óriási nagy buli hangulat lett a dartsból, és ez mindenki, aki eljön oda, csak azt tudom mondani, hogy ez

0: sem más, mint otthon játszani és kipróbálni. Úgy is el lehet hamar sikereket érni, mert hamar meg lehet egy bizonyos szintre jönni, ami élvezhető a dászba, olcsóért, mert olcsó egy tábla, olcsó egy nyílkészlet, és mindenki tudja használni, és 2-3 évig jó a falon. Viszont aki eljön ide, és megnézi úgy, hogy egy pici dárcudása is van, de még akkor is, hogyha nincsen, csak egy tényleg egy közösségi jó buli élményt szeretne átélni, ha egyszer eljön ide valaki, azt most mondom, az biztosan tudom, hogy legközelebb is akar jönni. Az 1000%.
1: Nagyon elszaladt az időnk, de szakmailag még nem is beszéltünk erről a versenyről. Igaz, hogy már eltelt jó pár nap, úgyhogy talán nem is ez a leglényegesebb, de szakmailag hogy értékeled most ezt a Hungarian Darts Trophy-t? A magyar játékosokról beszéltünk, ketten is tovább jutottak az első körből. Úgy egyébként, hogyha a végeredményt nézzük, a végkimenetelt, akkor hogy értékeled?
0: Hát ha nézhetjük azt, hogy aki nyert, az egy... Nem mondjuk, hogy óriási nagy meglepetés, sőt közepes, de meglepetésnek számít. Azt is tudni kell, hogy ez azért a negyedik torna győzelme volt már idén Ross Smithnek. És azt is tudni kell, hogy azért ez már körvonalazódott egyébként, hogy körülbelül ki lesz a döntőben a játékot nézve, hogy milyen teljesítményt tudtak nyújtani a két döntős játékos. Ugye a legjobb 8-nál, mikor már eljöttünk vasárnap délutáni etap után, akkor már lehetett érezni, hogy kik lesznek azok a játékosok, akik a döntő közelében lesznek.
1: Mert az itt ez a hullámzás a teljesítményben az nem annyira jellemző? Tehát, hogy lehet, hogy két
0: ez a tér látszik, igen, már azért betudják, ezt már azért ismerik sokkal jobban, hogy osztják be ezeket itt az energiájukat. Ez is az egyik. Egyébként hozzáteszem, hogy Ross Smith a fiával érkezett. Nagyon-nagyon jól érezte magát, és azért csak a döntőbe is 101 fölötti átlagot dobott, tehát hogy annak ellenére, hogy most lehet, hogy a közönség jobban szerette volna, hogy Gary Anderson nyerjen.
1: Majd jövőre.
0: Ami azért, még egyszer mondom, ő a kedvenc. Nekem hozzáteszem, hogy Ross Smith nekem egy igazi példakép, mert ő többször újraépítette már magát fiatal dárcjátékosként, nagyon magasan volt, elveszített turkártyát, visszaszerezte, elveszített turkártyát, visszaszerezte, megnyerte az Európa-bajnokságot, mert már Európa-bajnokként, és most is egyébként ezzel a győzelmével ranglista vezető lépett elő a European Tour ranglistáján, úgyhogy örülök neki, hogy megint egy másik játékos tudott nyerni. Kíváncsi leszek, ki lesz az, aki meg tudja védeni majd egyszer a címét.
1: Meglátjuk, hogy jövőre folytatódik-e ez a minta, vagy lesz címvédés. Cigenhám Medardnak köszönjük szépen, hogy itt voltál, dartsról beszélgettünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Gyere egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntjük a hallgatókat méghozzá műsorvezető társammal, Urbán Ádámmal, a Telesport műsorvezetőjével. Két vendégünk pedig nem más, mint Battai Sugár, aki világbajnok, háromszoros világbajnok kardvívó csapatban. Idén egyéniben is világbajnoki bronzérmet szerzett, tavaly az EB-n egyéni bronzérmet, illetve az edzője Dávid László, mind a ketten Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. Köszi, hogy bejöttetek, tegeződni fogunk természetesen, és Urbán Ádám azért a műsorvezető társam, mert hogy ő is vívott, majd a további részleteket elmondja, hogy milyen a kapcsolatotok, tehát jól ismer benneteket, sőt, nem csak a vívást ismeri, hanem így Sugit is, meg az edzőjét is. Honnan indult ez a történet? Kezdjük ezzel. Tehát honnan és hogyan, mert Sugi nagyon fiatalon már kint volt az olimpián, 18 évesen a 2021-es Tokiói olimpián, és itt előbb elsoroltam a kiváló eredményeket, biztos kihagytam egy csomót. Emlékszel még az első edzésre, Sugi, amikor betoppantál a vívóterembe?
3: Emlékszem egyébként. Melegítőben voltam, mert valami sportos sulis esemény lehetett előtte, vagy valami hasonló, és akkor szüleim mondták, hogy hát akkor nézzünk le vívni, mert én úsztam korábban, azt kicsit untam, és akkor azt javasolták, hogy akkor próbáljam ki a vívást. Lementem a vívóterembe, ami az akkor egyetlen vívóterem volt Debrecenben, és akkor javasoltak nekem, hogy hát akkor itt vannak a kicsik az edzésen, álljak be egyből. És Laci volt ott a kicsiknek akkor az edzője, és pont valami labdás játék volt, ilyen reflexfejlesztő gyakorlat, vagy valami hasonló ilyen lábmunkás sztori, és akkor egyből így beállítottak, megtanították így az alapokat, és hát az is már nagyon tetszett, meg nagyon jó volt a hangulat, szimpatikus volt az edző, úgyhogy így tulajdonképpen ez megfogott ez az edzés.
2: De még mindig szimpatikus, mert jó közös munkát az eredmények alapján.
3: Egyértelműen.
2: Laci, érdekes arckifejezéseid vannak.
4: Igen. Még jó, hogy szimpatikus vagyok, különben nehéz lenne dolgozni együtt.
2: Mindig ilyen szókimondó, vagy különben lehet, hogy ez az egyik titka ennek a kapcsolatnak, hogy itt nincs eltitkolva egymás között semmi?
4: Hát nem nagyon gondolom. Ami Sugira tartozik, azt tudja, ami meg nem tartozik rám, azt én nem tudom. Tehát.
2: Külön tudjátok választani akkor?
4: Teljesen. Én úgy gondolom, hogy teljesen külön tudjuk választani, és az egészben a legnagyobb érdekesség, hogy műsorvezető társad Urbán Ádám pedig akkor várt az edzésre, amikor a Sugi először belépett. Mert hogy ő is ott vívott.
2: Na itt akkor feldobtuk a labdát neked, Ádám.
5: Na igen, én többször is kutakodtam már az emlékeimben, hogy vajon én emlékszem-e arra, amikor Sugi először lejött a terembe Debrecenben a Faraktár utcán. Nem emlékszem, egyszer csak ott volt. Ott volt egy kicsi, akkor még 9 éves szőke lány, aki próbálkozott a balkezes vívóállás elsajátításával, és már arra határozottan emlékszem, hogy rögtön a legelején látszódott, hogy na, ő egy tehetség. De tudod, az a fajta tehetség, szoktunk erről így beszélni, akinek, hogyha nem egy kardot, hanem egy fakanalat adsz a kezébe, akkor azzal lesz világbajnok. Tehát én azt gondolom, hogy Sugi egy olyan univerzális tehetség, aki a vívósport, és ami nagy szerencsénk, hogy ezt választotta, mert szerintem másban is elérhetett volna ehhez hasonló sikereket, persze ez már soha nem derül ki, ha csak nem gondolkozol karrierváltáson.
3: Nem, köszönöm, még nem.
2: Remélem, hogy ez a beszélgetés most nem erről szól, hogy Los Angeles előtt 2 évvel akkor gyorsan mondjuk vissza az úszómedencék világába, de mesélj Ádám is, illetve hát nyilván Sugi meg Laci, arról, hogy ott Debrecenben a Deacban milyen körülmények között indul el az élet, amikor valaki betoppan a vívóterembe?
4: Hát ez még nem a Deac volt, hanem ez még egy korábbi klub volt, de most, hogy a Deacot kérdezted, erről éppen tudok információt adni. Oda bejön egy hasonlókorú kisgyerek, megtanítjuk neki az alapokat, ahogy mondta Sugi, reflexfejlesztő játékokat játszunk, és különböző csoportok vannak, van a kezdőcsoport, tényleg ott tanulják meg a vívásnak az alapjait, lábmunka, pengehelyzetek, tartások, fegyvertartások, és utána kezdenek csak egy egész hosszú idő után vívni egymással.
5: Igen, de egyébként magával a Deaccal abból a szempontból nem jártál messze a kezdetektől, hogy amikor Laci Máté Szalkáról Debrecenbe került, akkor is Deac színekben, javíts ki, ha tévedek, kezdte el a munkát. Hát Idestova hány éve volt ez?
4: Sok. Nem tudom, ezt meg kell mondani. 2001-2002-ben, és akkor még nem Deac színekben, hanem egy ilyen önképző csoport voltunk igazából, és pont azért alapítottuk meg a Deacnak a vívó szakosztályát akkor, mert hogy versenyre akartunk járni, és versenyezni akartunk, és ehhez kellett az egyesületi háttér.
2: Laci, mi a te kötődésed a víváshoz?
4: Én
2: Máté Szalkáról.
4: Hát onnan semmi, hanem nekem az egyetemről, tehát én 17-18 évesen kezdtem el a vívást, és beleszerettem a vívósportba, nyilván egy ideig sportolóként űztem, de nem olyan magas szinten, és utána edzőként kellett beállnom, mert ott a helyi gyerekeknek, meg az egyetemistáknak meg kellett tartani az edzéseket, és nem nagyon volt már, aki megtartsa ezeket, úgyhogy TFN elvégeztem egy tanfolyamot, és azóta edzősködöm.
2: Sugi, mennyire szigorú Dávid László? Hát most ugye itt azért mindenki hal minden természetesen, de mi az, ami mindenképpen előre viszi a ti munkátokat ilyen téren?
3: Nagyon precíz, és elég profin dolgozik, úgyhogy mondhatni szigorú, de szerintem ezt megköveteli ez a sportág, mert nagyon összetett technikailag, taktikailag, úgyhogy ezeket mind nagyon magas színvonalon tanuljuk Lacitól, úgyhogy szigorú, de szerintem épp amennyire kell.
5: Hát és neked már egy lájtos Laci jutott, tehát annak idején, amikor mi elkezdtünk Lacival dolgozni, mert dolgoztunk együtt hát sokat, 10 évet legalább, akkoriban hát voltak olyan edzőtáboraink mind Máté Szalkán, Nyíregyházán, egyéb helyeken, ahol az éjszaka közepén bejöttek sippal, dobbal felkelteni minket, és akkor irány futni az éjszakába. Tudtam, hogy ez nem dívik most már a kettőtök munkájában.
3: Nem, ritkán, nekünk reggeli futások voltak, de nem ilyen.
5: Tehát innen
3: szélsőséges.
5: Nyilván ez a közösség összekovácsolását szolgálta, és Laci mindig is nagyon értette ehhez egyébként, hogy hogyan lehet egy közösségben dolgozni. Mert azért ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a vívósportág az egy nagyon-nagyon Budapest-centrikus sportág. És hát azok alapján, amit Laci is említett, hogy mennyire a nulláról kellett bármit is felépíteni. Tehát az, hogy most itt ülnek ők háromszoros világbajnok, mester és tanítvány, kétszeres olimpikon, ez felfoghatatlan egyébként. Tehát hogyha nem is 2002-ben, de még a 2010-es évek elején is azt mondjuk egymásnak, hogy te felnőtt háromszoros világbajnok tanítványod lesz, vagy kétszeres olimpikonod lesz, hát hüledeztünk volna. Tehát egy utánpótlás, tehát egy junior magyar bajnoki 5. helyet úgy ünnepeltünk, Attila Hotel egyébként.
4: Igen,
5: ott
4: igen.
5: Történik az ünneplés.
4: A reklám helye, igen.
5: Óbudán. Tehát úgy ünnepeltünk, mint szerintem Suginak egy világkupa győzelmét, mert az akkor annyit jelentett, és ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, és kicsit mesél nekünk Laci erről, hogy mik is voltak ezen az úton a legfontosabb állomások.
4: Hát visszatérnék erre a véres szadista edzőre, tehát egy olyan gyerekről.
2: Erre rá akartam volna mindenképp kérdezni, hogy ez hogy is volt.
4: Hát ez úgy volt, hogy amikor bemelegítést vezényeltem, akkor Ádám 11 évesen közölte velem, hogy ő bemelegít, amikor a radiátoron támaszkodott. Na, ilyen alapoknál azért kellett egy kis szigort gyakorolni, és a sugárra ez nem volt jellemző. Tehát ha neki azt mondtam, hogy mit tudom én, szögdei 10-et, akkor biztos, hogy 20-at akart. De igen, ez így indult. Hát a kezdetek azok, ugye mi az egyetemen vívtunk, és amikor el akartunk kezdeni gyerekekkel foglalkozni, nekem az edzőm, Félegyházi Máté akart az utánpótlással is foglalkozni, akkor a ő régi egyesületébe indítottuk be a munkát, mert a Deac az csak akkor az egyetemi sporttal foglalkozott, és nekünk szükség volt egy olyan egyesületre, ami a kicsikkel is foglalkozhat, és hát iskolába béreltünk termeket. És ez ott a 2006-tól 2012-ig ez egészen sokáig így működött, és a 2007-ben Félegyházi Máté kiment Törökországba, és akkor szakadt rám az egész, igazából azóta csinálom, volt, hogy egyedül, volt, hogy később társakkal, és az első ilyen utánpótlás eredményeket az pont Ádám meg a Ádám korosztálya kezdte elhozni, ugye ő 98-as születésű, és ott a 2011-12-es évben voltak az első ilyen eredmények, ilyen gyerek eredmények, gyerek újoncserdülő eredmények.
5: Hát országos versenyeken döntők, meg a Igen, hát akkor nagyon örültünk, amikor bejutottunk a legjobb 8 közé egy országos bajnokságon, debreceniként, meg egyáltalán vidékiként, hát néztek ránk, hogy ezek meg honnan jöttek, meg mióta vívnak, és akkor mondtuk, hogy 2-3 éve vívunk, és néztek ránk a budai srácok, hogy akik 5 éves koruk óta ott voltak a teremben, hogy ez nem semmi, tehát már azért ott látszódott, hogy valami jó munka folyhat egyébként.
2: Sugi, első eredményeidre, hogy emlékszel vissza, tehát hogy neked már akkor is ott jöttek 10 évesen?
3: Igen, az első versenyem az egy valamilyen Mikulás kupa volt, azt hiszem, ott 5. lettem, és egy tussal kaptam ki. Ez elég élesen él bennem, de amúgy meg
2: élveztem. Nem jutottál élveztem. Mondjuk az elődöntőbe?
3: Ott nem, a második versenyem volt valamilyen utánpótlás verseny, és azt megnyertem, úgyhogy.
2: Igen.
5: A Mikulás kupa az 10 éveseknek a versenye.
4: Igen.
3: Igen,
5: de erről beszélünk.
4: És az utánpótlással saját korosztályában nyert, hanem idősebbek között. Hát ez, erre biztosan emlékszem, meg az utolsó találatára is emlékszem. Véletlenül belevágott a másik kislánynak a támadásába, és az sírva jött, hogy ő nem akar így nyerni, mert ő tudatos tust akar adni. Tehát ilyen volt már kicsinek.
3: Nagyon arra törekedtem mindig, hogy azt csináljam meg versenyen is, amit gyakoroltunk. Mert ugye Laci ezt tanította. Úgyhogy.
2: És mi van, ha valaki ilyen ösztönösen jót csinál?
4: Hát azt nem öljük ki belőle, hogy ösztönösen jó valamibe. Hát arra rá kell erősíteni nyilván.
2: De meg kell mutatni azt, hogy lehet ezt tudatosan is csinálni, mert nyilván abból lesz a folyamatos eredmény.
4: Igen, én úgy gondolom, hogy igen, de tévedhetek is.
5: Hát de egyébként ez egybevág, és most nem akarok nagyon eufemizálni, de a Santelli mester, Italo Santelli, ugye, aki a század elején kézbe vette a magyar kardvívás irányítását, és aztán ugye többek között Gerevics Aladár mestere is volt, ő mondta azt a maga tört magyarságával, hogy az intuíció a legfontosabb. Tehát, hogy ő mindenkinek más iskolát ad például, mert azt nézi meg, hogy ki miben a jó, milyen ösztönösség jön elő benne. Hát én meglátásom szerint itt Lacinak az volt a szerencséje, hogy Sugiból olyan intuíció jött elő, mint hogyha csak a, nem tudom, a borsodi féle iskola, mint a példánya lett volna.
4: Elképzelhető, de mondjuk most itt pont összerakva, amit mondtál, ugye ez az ominózus első verseny, amit aztán a belevágással nyert meg, az egy tempóvágás, ugye? Tehát az ellenfélnek a rossz támadásába, belevágott fejre, na azt azóta csiszolgatjuk, hogy ez csuklóra is menjen.
5: Lám, mivel nyert.
4: És mivel nyerte meg a csapat a világbajnokságot egy elővágással, ugye?
2: Batta és Sugár a háromszoros csapatvilágbajnok és egyéniben BB bronzérmes, EB bronzérmes kardvívóval és edzőjével Dávid Lászlóval beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Ha már ennyit mondtátok ezt, hogy ez egy fővárosi-centrikus sportág, ez is már, mint a vívás. Nagyon nehéz ott maradni Debrecenben?
4: Nekem nem nehéz. Én szeretek, én igazából Debrecen mellett élek, de Debrecenhez nagyon-nagyon sok minden köt, de szervezést igényel. Tehát, hogy kicsit nagyobb szervezést igényel, mintha itt Budapesten élnék. És szerintem ez Sugival is így van, de ezt nem mondja ő szerintem, hogy...
3: Egyetértek Lacival. Igazából én külön szeretek így hazajárni. A családhoz, a klubhoz azért ad egyfajta ilyen biztonságot ez a debreceni közeg. Úgyhogy én ezt kifejezetten szeretem, de persze azért ez szervezést igényel. De szerencsére ezt mind így a debreceni egyesület, egyetem eléggé támogatják, úgyhogy ennek nagyon örülünk, meg a válogatott is tud ehhez alkalmazkodni, ha kell.
2: Hát ide is jöttél már a Nemzeti Sportrádió stúdiójába, egy kis bőröndöt cipeltél, és aztán úgy mentél tovább, de ezek szerint akkor te szereted az ilyenfajta kihívásokat. Ha hívna egy fővárosi klub, akkor mi lenne, hogy itt ilyenről is kérdezzenek?
3: Nem hiszem, hogy mennék. Én nagyon kötődök Debrecenhez, egyrészt a klubhoz is, de úgy magához, így a városhoz is.
5: És azért jársz így is eleget Budapestre.
3: És egyébként meg vagyok sokat.
5: Keretedzéseken azért Laci is, meg Sugi is legalább heti 2 napot itt tölt a fővárosban.
2: És még egyetlen,
3: hármat. Igen.
2: És egyetlen mondtam még, hogy Dávid László személyében, ugye te beugrottál most a női kardválogatott szövetségkapitányi pozíciójában.
4: Vezetőedzőjeként.
2: Bocsánat, javítom. Tehát vezetőedzője voltál, amikor 3. lett világbajnok 2022 és 23 után. Ezúttal Hongkongban. Nem Afrikában, nem Európában, hanem Ázsiában a női kardválogatott, de erről majd később fogunk beszélgetni. Igazán maradjunk itt a kapcsolatnál, a ti kapcsolatotoknál. Mi volt a legnehezebb pont? Tehát biztos volt olyan, azért nem csak tündérmese, meg hollywoodi történet, amikor egy tinédzser lány felnőtt lesz, jönnek itt az eredmények, olimpikon, Debrecen, Budapest ingázás volt ilyen mélypont, Sugi, amikor azért azt mondtad, hogy jobb lenne, ha Budapesten lennék, vagy egyszerűen, amikor még mondjuk nem volt meg az első olimpia után, akár 21-ben, vagy akár előtte, az pont egy Covid korszak, tehát hogy valami nehéz hullámvölgy volt itt a pályafutásod során?
3: Voltak kihívások, és okozott sok fáradalmat, például az, hogy hajnali vonatokkal jöttem fel, és utaztam vissza még, amikor gimis voltam, de nem cseréltem volna el, valahogy így mindig az volt bennem, hogy megéri ez a kelés, és ugyanúgy tudtam jól teljesíteni az edzéseken, a versenyeken, és tényleg szerintem ez inkább hozzáadott a mentális egészségemhez, meg úgy, nem is tudom, készenlétemhez, az, hogy én Debrecenbe is járok, és hogy ott ez megvan nekem, ez a safe place.
2: Laci, te hogy figyelted ezt az eseményt itt az elmúlt 5-6 évben? Mert hát tényleg idézőjelben célpont vagytok jó értelemben. Vett célpont, mert egy sikeres dúról beszélünk, egy sikeres klubról.
4: Igen, de hogy ezt mi mindig így építettük fel, tehát én is a kollégáimmal együtt úgy építettük fel, hogy mi Debrecenbe akartunk komoly vívósportot létrehozni, meg komoly vívósportot csinálni, és nem Sugár volt ugye az első válogatott sportolónk, nyilván korosztályos válogatottakról beszélünk, és már a korábbi gyerekekkel is meghatároztuk, hogy ezt hogy lehet hosszú távon csinálni. És igazából Sugi ebben nőtt bele. Tehát ő neki az, hogy el kell menni egy versenyre, utazni kell 2 órát, és nem a 4-es, 6-os villamosra ül fel, ez teljesen természetes. Nálunk a pici gyerekek is ugye úgy kezdik a versenyzést, hogy reggel 5-kor csapatbusznál találkozó, be a buszba, 7-re, 7:30-ra fenn vagyunk a versenyen, és akkor 10-től vagy 9-től, amikor kezdődik a verseny, addigra már itt vagyunk. Tehát ebben nőnek bele.
2: Nincs és egy motiváció esetleg, amit a falra kitesztek, hogy a bejárati ajtó fölé, ott a hokis szövetségi kapitány Pat Cortina írta ki ugye angol nyelven, hogy be humble, hogy légy alázatos, mert te annyira jó dolgokat mondasz, meg érdekes az egész filozófia, amiről beszélsz, hogy el tudnám képzelni. Van ilyen esetleg a debreceni vívó csarnok környéken, vagy ha nem, akkor lehet, hogy lesz majd. Vagy mit tennétek ki? Milyen jelmondatot?
3: Laci személye ez a felirat, amit ő így sugároz, meg átad.
2: Tehát ki se kell írni ezt, hanem átjön.
4: Remélem, át tudom adni, igen.
5: Egy időben az volt a mondása, hogy a lényeg, hogy a séró jól álljon. Ez többnyire nyilván, amikor tinédzser fiúkkal és lányokkal dolgozott együtt, akkor azért egy tükrös teremben ráadásul, akkor ezt sokszor mondogatta, még annak idején a 30. szülinapjára akartunk egy ilyen pólót csinálni, de ezzel megkéstünk, és most már utólag ezt elárulhatom, hogy nem sikerült. Ez akkor jelmondat volt.
2: Ezt te találtad ki, vagy olvastad valamit?
4: Nem, ez szerintem nem is tőlem jött. Kollégámtól, szerintem ezt Tákos találta ki, Patúcs Ákos, a
5: Délfessének a rádragadt
4: kiváló vívómestere, és akkor láttam, hogy mindig hát ugye én elég korán nevezhettem a hajzuhatagomat, és a
2: hallgatóknak mondom, igen, tehát
4: igen, elég korán elveszettem a hajamat, és hát a fiúk azok tényleg többet törődtek a hajukkal, mint azzal, hogy jó legyen az a vívóállás, meg a lépés, meg a kitörés, és ez így jött.
2: Folytatjuk a beszélgetésünket Battai Sugárral, valamint a Dávid Lászlóval. Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába 3-szoros csapatvilágbajnok Battai Sugár és edzője Dávid László, beszélgető társam, műsorvezető társam pedig Urbán Ádám. Még ott hagytuk abba, hogy mi történt Debrecenben, hogy építettétek fel ezt az egész vívóklubot, mennyire nehéz ott, milyen nehézségek vannak, illetve mi a legfőbb jelmondat, és akkor kiderült, hogy Dávid László személye az, ami ott belengi a vívócsarnokot. Hát de most melyik történettel folytassuk, mert még azért már lassacskán majd bele kezdünk abba is, hogy lesz valaki 3-szoros csapat világbajnok, meg mi történt Hongkongban a nyáron, de még az előző részben Sugi mondott egy olyat, és azt egy korábbi beszélgetésben, talán idei beszélgetésben hallottam, én ezzel folytatnám, hogy számodra roppant fontos, és akkor mind a ketten hozzászólottok, hogy te akkor vagy a legeredményesebb, ha az életben körülötted minden rendben van, tehát ugye egyben vagy, és erre figyelsz a pszichológusoddal is.
5: Szerintem ezzel a témával folytassuk.
3: Kiváló témaválasztás. Igen, én akkor érzem magam sikeresnek a sportban, hogyha így a magánéletem is rendben van, de azt hiszem ez mindenkinek fontos, és akkor tudunk a legjobban teljesíteni, hogyha úgy kerek minden, vagy úgy legalábbis így rendbe tudom szedni az életemet. Úgyhogy igen, ezért is dolgozom pszichológussal, hogy ezt a versenyjáró stresszt, meg bármi magánéleti stresszt, azt feldolgozzak, megoldjak, úgyhogy igen, ez nekem fontos.
2: Hány éve tart ez a kapcsolat a pszichológussal? Mert egyrészt ezt a mondatot azért nem minden sportoló meg így kimondani, hogy fontos igenis a magánéletem, körülöttem minden rendben legyen, mert akkor tudok eredményes lenni. Én ezt ritkán szoktam hallani sportolóktól.
3: Persze az is egy, a profizmus egy szintje, hogyha esetleg nem minden, vagy nincs minden rendben, akkor is tudjon jól teljesíteni az ember a versenyen. De nyilván arra törekszem, hogy ez ne így legyen. Szerintem egy 10 éve talán már együtt dolgozunk. Eleinte nem volt annyira sűrű, meg ott fiatalként inkább így a, nem tudom, relaxációs gyakorlatok, hogyan zökkentsem ki magam, hogyha valami rossz flúban vagyok, ilyesmi praktikákat tanultam, de aztán meg ez rendszeressé vált, és így az önfejlesztés és a sport pszichológia felé mentünk.
2: De ez nagyon régóta tart, akkor 10 év a te esetedben, aki 23 éves, tehát akkor ott bőven a serdülőkor végén, tehát már általános iskolában elkezdtél járni, de ez jó. Igen. Ezt is itt Magyarországon később fedezték fel. Laci, te támogattad ezt, vagy te is?
4: Én ajánlottam.
3: Sőt, igen.
4: Igen, én ajánlottam, és a Robival dolgozik, az orosz Robival, Debrecenbe ismert szakember, de szerintem országosan is ismert szakember, ő korábban tékvandózott, ugye? Valamelyik keleti küzdősportot üzte, egész magas szinten, és akkor javasoltam Suginak, amikor egészen fiatal volt, és már feljárt keretedzésekre, tehát ott volt egy ilyen terhelés, hogy utazgatni kellett, ott volt mellette az iskola, és ott volt mellette az, hogy ő már akkor kadett válogatott volt, tehát ő újonc serdülőben már a kadett válogatottnak a
5: U17-es
4: válogatott volt, és az én javaslatomra mondtam, hogy próbálja meg Robit, és azóta együtt dolgoznak. Úgyhogy szerintem az egy jó választás volt.
5: Gondolj bele, Zsolt, meg gondoljanak bele a hallgatók, hogy bár igen, nagyon fiatalon elkezdte Sugi ezt a munkát, de hogyha már 13 évesen felnőtt országos bajnoki döntőt vívsz, tehát a 8-as döntőbe bejutsz, akkor az azért már megmutatja, hogy nagyon komolyan kell tervezni, számolni, és ahogyan itt beszéltek is róla a többiek, Lacinál ez még korábban hangsúlyos volt egyébként, hogy a mentál higiéné rendben legyen a sportolóknál. Eszembe jut például 2014-5 lehetett tájékán elküldött többünket, szerintem ilyen pályázat alapján lehetett menni sporttehetségek mentál tábora Szilvásváradra, és ott dolgoztunk együtt pszichológusokkal, sportpszichológusokkal, voltunk vívók, asztali teniszezők, labdarúgók, például Balogh Norbival ott ismerkedtünk, meg kétszeres válogatott korábbi Palermo DVSC játékos Norbival is például, tehát hogy már akkor tudatosan készült arra Laci, hogyha vannak ügyes tanítványok, akkor azoknak minden eszköztár rendelkezésére álljon. És hát Suginál mindez az eredménnyel is társult.
3: És emellett nyilván a mentális felkészülés mellett a fizikai kiegészítésekre, úgyhogy tényleg elég sokrétűen fontosnak tartott a Laci a felkészülés, nem csak így a vívás szintén.
2: Nálad most ez mentálisan miben nyilvánul meg? Mert azt azért már észrevettem, hogy te nem az a vívó vagy, aki a találat után ott ordibál egy nagyot, hanem inkább vagy előtte, vagy közben. Nyilván ez egyénisége válogatja.
3: Igen. Én szerintem ez így a személyiségemből fakad leginkább, de persze ez így a mentális felkészüléssel is, hogy olyan fókuszál tudok lenni, de igen, én egy ilyen higgadt embernek mondanám magam.
5: Hát igen, bocsánat, csak hogy azoknak a hallgatóknak, akik nem gyakran járnak vívóversenyre, hogy ez egyébként akusztikailag hogy néz ki. Tehát legyen ez egy igen, ezt Bambi versenynek hívtuk, tehát ugye legyen U10-től kezdve felnőttig junioron át. Itt visítás van, ordítás van, hát nyilván nemtől függ, hogy melyik. Óriási hangzavar. Nyilván...
2: Most a pengék csattanásáról nem is beszélek.
5: Hát persze, van egy akció a páston, és vagy azért kiabál, sikít, ordít a vívó, mert örül annak, kijön belőle a feszültség, hogy ő adta a találatot, vagy pedig meg akarja győzni a mérkőzés vezetőt, a zsűrit, arról, hogy figyelj már, de hát ezt én adtam, hát látod, azért örülök annyira ennek a túsnak, tehát hogyha esetleg a hallgatók láttak már, vagy néznek vívóversenyt, akkor érdemes ezen a szemüvegen keresztül, hogy mit ordibálnak ott a pásna, ezt ordibálják, és ez az, amit Sugi nem csinál, és ennek ellenére, vagy éppen ennek köszönhetően nem áll egyébként ugye hisztis vívó hírében, szerintem kevés zsűri pikkel rá például.
4: Sőt, kimondottan kedvelik.
2: Ez nagyon nagy előny, vagy mekkora előny egy olimpiai döntőben, egy világbajnoki döntőben, stb.
4: Nem tudom, még olimpiai döntőt nem vívtunk, de szeretnénk a lányokkal majd. Előny, én úgy gondolom, mert tisztán vív, és ugye ezt értékelik a zsűrik. Tehát látják, hogy mit szeretne csinálni, meg is tudja valósítani, és hogyha esetleg egy olyan döntést kell hozni, ami nem teljesen könnyű, akkor szokták preferálni azt, hogy valaki tudatos és látványosan tudja végrehajtani ezeket a dolgokat.
2: Ezért is jó, hogy ilyen fiatal korban elkezdtél már pszichológushoz járni. Szerintem, mert ez is szépen felépült benned, ugye vívásról beszélgetünk, azon belül is kardvívásról, mert mindig megkapom a vívóktól, hogy a tör, párbaj, tör, kard, ez három külön sportág, ne próbáljam meg egyként kezelni, mert az óriási szakmai hiba. Szóval most akkor kardvívás, Batta és Ugár és edzője Dávid László és Urbán Ádámmal kérdezzük őket. Ott tartottunk tehát, hogy pszichológus, meg az, hogy te egy ilyen nagyon tudatos versenyző vagy, és hogy ez még előny, mert hogy tisztán vívsz. Egyébként mentálisan, amit a pszichológus beléd, hát nem tudom, mi a jó kifejezés, tehát amit kér tőled, azt mikor tudod előhozni ott egy adott versenyen, akár egy csapatvilágbajnoki döntőben, akár egy fontos asszóban? Mit és mikor, hogyan?
3: A pszichológus nem szokott kérni tőlem, igazából így nekem kell mindig rájönnöm megoldásokra, vagy hogy tényleg nekem mi a legönazonosabb, akár egy hogyan tudok befókuszálni, hogyan tudok váltani. Úgyhogy igazából így ezt nem ő kéri, amiket úgy közösen megfejtünk, vagy így rávezet azokat. Most így igyekszem így a szezon alatt, szerintem tök jól be tudtam építeni, hogy milyen rutinokat alakítottam ki közvetlen az asszó előtt, vagy a nagyobb szünetekben.
2: Például magadhoz beszélsz, mintha ezt hallottam volna?
3: Van olyan is, egy-két ilyen magamat hájpoló szóval, de amúgy most, ami így egész jól bevált, meg úgy nagyon jelen tudok lenni, hogyha egy kicsit így egy pár másodperce csak meditálok, leülök egy székre, becsukom a szemem, akár így közvetlen az asszó előtt, vagy van ez a kórum, ahol be kell mennünk az asszók előtt, mielőtt szólítanak minket, és akkor ott egy kicsit le tudok ülni, és így hát a lényeg, hogy így a jelenben legyek, és akkor ezt igyekszem így valahogy előidézni.
2: Láttam még egy olyan, hogy dobbantasz, amikor a pásra lépsz.
4: Az félelmetes.
3: Az meg, hogy így magamat is, hogy önbizalmat adjak magamnak, és olyan. És egyébként a másikat is ezzel tudom egy kicsit így demoralizálni.
4: És elvegyen önbizalmat a másiktól. Igen. Tehát, igen. Ezek fontos dolgok.
5: Hát ez egy színház. Ez egy színház, ez a sport. Különösképpen a kardvívás egyébként. Tehát itt nem mindig a jobb vívó nyer, nem mindig az nyer, aki jobban fel van készítve, hanem az, aki be tud mászni néha a másik fejébe. Sugi alapvetően szerintem nem ez a vívó, mert megoldja ezt technikából, tudásból és taktikából, de vannak olyan vívók, és a legsikeresebbek között is, tehát a...
2: Hát bocsánat, hogy a szabadba vágok, épp hogy csak éltetek, már mint a két fiatal, itt ugye Ádám és Sugi, hát Aldo Montano, hogy győzte le Nemcsik Zsoltot Athénban 2004-ben.
5: Hát persze, tehát az is egy igen legendás.
2: A hallgatóknak mondom, hogy hát Zsolt, hát szépen nem tudom körülírni, az olasz mindent megtett annak érdekében, hogy megengedett, nem megengedett? Mondjátok el ti, mert...
5: Hát Zsolt feltett, egyébként meg Zsolt feltett egy vonalat a végén, egy vonalakciót, ami, hogyha megül a pengehegye a Montanónak a testén, akkor elvileg a Zsoltnak kellett volna nyerni azt az asszót. Ez nem így lett, mindegy is, igazából ott az volt ugye a sztori, amit egy ilyen cigánykerékkel ünnepelt meg a Aldo Montano, hogy ugye neki az édesapja is olimpiai bajnok, meg eleve ott ez... Ott kicsit az volt a sztori, csak hogyha már szóba jött ez a verseny, hogy ott azt mondja az angol, hogy a legacy az folytatódjon, stb. De egyébként saját jogán is a Montano igazolta aztán klasszisát, mert jóval később 2011-ben egyéni világbajnok lett Catániában.
2: De hogyha már színészkedés mondtál, azért
5: de ő egy iskola példája. Ő egy iskola példája, mint valamennyi olasz vívó egy-kettőt leszámítva egyébként, és akkor tán a Sandro Bazadzét keveseknek kell bemutatni, akik férfi kardversenyt láttak, a georgiai világbajnok, aki meg aztán tényleg...
2: A jelenből.
5: Mindenkivel összeveszik meg saját magával.
2: Lacival összenézek, hogy nekem az megvan gyerekkoromban, nem is voltam annyira gyerek, talán 18 éves a barcelonai olimpián, amikor Szabó Bence ott még ugye 2-5-1 tehát hogy kétszer is lemosta Marint, az olasz, nem volt esély, ott színészkedése nem volt esély, ezt is el lehet. Valószínűleg egy adott nap kell hozzá, meg...
4: Jó, ha van nap, igen. Uh-huh. Jó, ha jó napja van a vívónak, ezt most láttuk a világbajnokságon is, hogy a német kislány meglepte a teljes mezőnyt.
2: Akkor beszéljünk most már szerintem a hongkongi világbajnokságról, tehát 2026 nyarán, 22 és 23 után meglett a harmadik csapatvilágbajnoki aranyére, méghozzá egy újoncsal, Spiss Annával, és akkor ugye a három másik hölgy közül két-háromszoros világbajnok van, te Sugi, illetve Szűcs Luca. Az a Szűcs Luca, aki a döntőben egyébként ott a harmadik asztalnál egy 12-3-as fordítással nagyon sokat hozzátett, de hát az még csak az első fontos lépés volt a kínaiak elleni döntőben, az elődöntőben a franciákat győztük le. Szóval akkor nézzük ezt a világbajnokságot, az ez egyénivel kezdődött.
3: Igen.
2: Volt a pszichológus, mit mondott erre a VB-re, mennyire volt benne, hogy ennyire sikeres legyen? Meg Laci, te is majd aztán elmondod, hogy mit vártál először, vagy eleinte ettől a VB-től.
3: A pszichológusom egyébként csak utána mondta, hogy gratulál, és látja, hogy jó úton járok. De amúgy sikeres volt azon a téren is a felkészülés, de nyilvánvalóan így a vívás szakmai téren is. Úgyhogy hát igen, nagyon profi, meg tudatosan készültünk, és egyébként kint is jól folytatódott a felkészülés, ugyanis az akklimatizáció miatt, vagy az időeltolódás miatt azért hamarabb utaztunk ki. Ott is még folytattuk az edzéseket, úgyhogy igen, jól indult.
2: Említetted már ezt a német versenyzőt, Laci, ugye Eichler, de volt egy másik is, az orosz, akit legyőztél, méghozzá az egy kulcs pillanat volt egyén. Igen, az egyéniben a Mihály Lovát a legjobb 8 között. Éreztél valami olyasmit, hogy azért ez a te napod? Mert egyéni világbajnoki bronzérem az is kevés embernek van. Még persze kell egy lépés, és akkor lehet egyéni világbajnoki cím is.
3: Éreztem amúgy már így a nap elején is, hogy persze ott volt bennem a versenydruk, meg talán egy picit annál jobban izgultam az első asszóban, de így talán annak az asszónak a második felére úgy egészen felszabadultam, meg úgy lazán tudtam vívni, és így asszóról asszóra egyre magabiztosabb lettem. Úgyhogy az orosz ellen is például úgy elég magabiztosan tudtam odaállni, nem tettem magamra terhet, tudtam, hogy egy erős ellenfél, kaptam már ki tőle, taktikailag megbeszéltük, hogy mit kellene csinálni, és ezt igyekeztem minél fegyelmezettebben megcsinálni, és ez be is jött, úgyhogy azért az például egy nagyon értékes győzelem volt.
2: Laci, mekkora súlya van értéke ennek a VB egyéni bronzéremnek?
4: Mindenképpen értéke van, tehát nagyon kevés embernek van Magyarországon női kardba bronzérme a világbajnokságról. Viszont én a Sugi
5: kettőnek.
4: Kettőnek, Sugin kívül.
5: Nagyor Sujának és Márton Annának.
4: Így van. Viszont azért dolgozunk,

0: Ugyan holt versenyben, de a világranglista élén fejezte be ezt a szezont. Végül másodiknak hozták ki, én nem tudom, a legjobb eredmények súlyozása, vagy mi alapján, de ugyanannyi pontja van, mint annak, aki megnyerte a világranglistát. Tehát ez is egyszer sikerült Márton Annának, talán magyar női kardvívónak bizonyosan. Ez tényleg, amit mondasz Zsolt, hogy egy lépcsőfok hiányzik gyakorlatilag ahhoz, hogy egy abszolút ikonja legyen egyébként Sugi a sportágnak, és nem tudom, hogy ez egyébként te mennyit gondolsz erre, hogy amikor elmész egy nemzetközi versenyre, és belépsz a terembe, akkor érzed magad körül azt az aurát, amit egyébként sok ilyen klasszis vívón érzünk, hogy na, ők érzik maguk körül.
1: Azért így nem annyira, vagy nem figyelek erre. Persze vannak olyan sportolók, akiknél igen, meg úgy érzem, hogy talán egy kicsit tart tőlem, amikor felállok ellen vívni, de azért tényleg ez egy olyan sportág, hogy minden a szó más, és mindenki mindenkit meg akar verni, úgyhogy azért ott magabiztosan kell odállni mindenki ellen, egy jobb vívó ellen is. Úgyhogy hát igen, azért érzem, hogy ott a helyem az élmezőnyben, és ezért küzdök, hogy ott is maradjak.
0: És szerinted, hogyha egy picit, nem biztos, hogy az arrogáns a jó szó, de hogyha picit ilyen dörzsöltebb mentalitást erőltetnél magadra, az előrébb inne, vagy nem lennél önazonos teljesen?
1: Jelenthetne előnyt, igen, hogy így a magabiztosságomat jobban sugalljam.
0: És mi kell ehhez, hogy te dörzsöltebb legyél?
2: Ádám például most az asztal. Tehát ez az első.
0: Engem ez nagyon-nagyon érdekel, bármikor beszélgetünk Sugival, nem titok, jó barátok vagyunk, szoktunk összejárni, stb. És engem ez érdekel, hogy ez az áldott jó kislány, hogyha ránéz, a televízió néző, a rádióhallgató nehezen néz rá, de ezt látja, hallja, hogyan lehetne egy minden hájjal megkelt, mert egy kardvívónak minden hájjal megkentnek kell lennie.
2: Hát igen, ezt ecseteltük elő, a férfiaknál igaz, de...
0: Hogyan lehet az is, a kérdés Lacihoz is szól.
3: Na, ennek örülök, mert akkor én válaszolnék először. Szerintem, aki ilyen szinten tud vívni, meg ilyen alázatos, annak nem feltétlenül kell ilyen teljesen dörzsöltnek lenni. Tehát, hogyha Sugár meg tudja az ellenfelet verni tisztán a vívás tudása alapján, akkor nem kell elkezdeni a műbalhét, meg nem kell a dörzsöltséget, de egyébként dörzsölt, tehát, hogy csak nem mutatja. Megvan a magához.
0: Elegánsan
3: dörzsölt. Ez jó szó.
1: Így.
0: De bocsánat, csak hogy kellek
1: szólj hozzá. Én is elhiggyem, ez kell hozzá.
2: De miért nem hiszed el?
1: Ne hiszem.
2: Vagy mit nem hiszel el? Vagy mi a különbség csak, például az agresszivitás és a dörzsöltség között a vívásban?
3: Hát az agresszivitás az ugye mindenképpen negatív dolog, tehát ott mondjuk jár hozzá egy megfélemlítés, vagy valami. A dörzsöltség az pedig az a jó magyaros rész, hogy megvan a magamhoz való eszem. Például érdekes, amit mondani fogok, mert tudom, hogy nem ezt szokták a élsportolóknak tanítani, de én Suginak mindig azt tanítottam, hogyha jobb, mint a többiek, és például a csapatnál is ez egy kulcskérdés, emelje fel a többieket a saját szintjére, mert akkor ő azáltal megint tovább tud fejlődni. Tehát ne megalázza, ne hátulról jöve verje meg, hanem szemtől szembe. Egyébként ennek a sportnak ez lenne a célja. Tehát ez egy lovagi sport. Ha ott van két vívó, győzzön a jobbik. Én szerintem. És én ezt próbálom a tanítványaimnak átadni, ezt próbálom a tanítványoknak tanítani, valaki nyitott rá, valaki nem, nyilván könnyebb azzal dolgozni, aki nyitott az ilyen típusú viselkedésre.
2: És amit Ádám itt feszegetett, ebbe az irányba azért még kell menni, ott kell fejlődni, vagy amit mondtál, hogy meghagyod a Sugi technikai tudása olyan magas, hogy ő verje meg így a mezőnyt?
3: Ha nem érzi magát komfortosan ettől, hogy kivetkőzzön magából, szerintem akkor nem kell. Például az, amit Ádám is említett korábban, ez a sikoltozás. Hát szerintem undorító dolog a páston, de hát nyilván valakinek kell, valakinek szükséges. És én is mondtam annak idén a Suginak, hogy hát lehet, hogy meg lehetne próbálni, vagy ilyesmi. Nem próbálta meg, mert hogy mondta, hogy ő nem érzi ettől jól magát. És a cél az, hogy jól érezze magát a páston, mert akkor van esélye a győzelemre.
2: háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár, vagyis kardvívó a vendégünk és edzője Dávid László, és itt Urbán Ádámmal kérdezzük a Nemzeti Sportrádió stúdiójában a Telesport műsorvezetőjével. Én meg Virányi Zsolt vagyok, de ennél fontosabb, hogy Sugi

0: most akkor rátérünk Los Angelesre egy mondat erejéig, mert nyilván ez a beszélgetés itt majdnem egy órán keresztül úgy nem telhet el, hogy erről nem mondtok valamit, és akkor gyorsan ezen túl lendülünk, és még visszatérünk a hongkongi VB-re. Hát mindjárt itt van a Los Angeles-i olimpia. Nagyon abból a csalódottságból a kart csapat, hogy végül hatodik lett kétszeres világbajnokként Párizsban, abból hogyan sikerült akár csak neked feltápászkodni, azt hogy élted meg, és akkor mi a cél Los Angelesre, úgyhogy egyéni VB bronzérmes is vagy.
1: Mindannyian igyekeztünk ezt így egy pozitív irányba lendíteni, mert egyébként, hogy ott voltunk az olimpián, és hatodikak lettünk, azért ez mégiscsak egy jó dolog. Tulajdonképpen így közösen lendültünk szerintem ezen túl, pszichológussal, edzőkkel, csapattársakkal, és igyekeztünk mindig a következő lépésre figyelni, amit Laci is mindig hangsúlyoz, hogy lépésről lépésre. Úgyhogy ezek a szép világbajnoki érmek szerintem segítenek ennek a túllendülésében, és most már egyértelműen a legközelebbi olimpiára fókuszálunk.
2: Ahol a cél pedig az, hogy
3: kiussunk. Tehát ez az elsődleges cél, hogy kiussunk.
1: Igen, ugyanis még nincs meg a kvalifikáció.
3: Igen, nem olyan könnyű kvalifikálni egy olimpiára, és hogyha kijutottunk, akkor lehet beszélni minden másról.
2: Tételezzük fel, Sugi, hogy megvan a kvóta.
0: Nem ússzátok meg, csak mondom. Kell behívok egy harmadik társadalmazatot, hogy ő is feltegye ezt a kérdést.
2: Önző vagyok, mert szeretnék választ kicsikarni erre, tehát tételezzük fel, megvan a kvóta. Megvan végre egy egyéni indulás, mert egy nagyon rövid zárójelet nyitnék, hogy Sugi ma úgy az első számú női kardvívó Magyarországon, és hát a számok alapján a világon is a top 3-ban van, hogy még nem vívott olimpián egyéni versenyt. Úgyhogy már két olimpián ott volt. Én talán beszélhetek erről, tehát hogy ez nem biztos, hogy jól van így. Ez nem biztos, hogy így kellett volna menedzselni, hogy úgy menjen neki Los Angelesnek, hogy nincs még egyéni asszója. Láthattuk most Párizsban, a férfi kardozóknál amerikai srác fél éven keresztül végigverte a mezőnyt, kiment az első olimpiájára, és tele volt a nadrág.
0: Hát mondok én egy judós példát, Tóth Krisztián, aki a szövetség elnöke, de Rióban hát legendás interjút adott, hogy összenyomta az olimpia.
2: Igen.
0: Ott. Tehát, ennél hogy... szerintem Sugi sokkal erősebb, meg jobb a helyzet, de értem, amit Ádám pedzeget, hát, hogy valóban az a szituáció még nem jött el.
2: Igen, itt most bezárom ezt a zárójelet, és úgy dobom vissza a labdát, hogy teljesül most ez a feltétel, ott vagy Los Angelesben, egyéni verseny, hogy állsz fel a pástra?
1: Igen, egy olimpia azért az mindig külön nagy mentális felkészülés is igényel, pont emiatt, hogy 4 évente rendezik, és ennyire nagy show van körülötte. Ugyanolyan pásra állok fel, mint egy magyar kupán, vagy mint egy világbajnokságon, vagy mint egy világkupán, úgyhogy igyekszem igazából erre fókuszálni, hogy ilyen körülményekbe tudjam helyezni magam, ami miatt így tényleg csak az asszóra tudok fókuszálni, úgyhogy tulajdonképpen ez a cél, hogy oda minél profibban fel tudjak készülni, és ha profin felkészülök, akkor egyéniben és csapatban is ott az esélyünk, azzal pedig, hogy készülünk, és hogy élünk, az meg majd kiderül.
2: Igen, még csak a hallgatóknak annyi kiegészítés az előző gondolatmenethez, hogy ugye a csapat 4 tagból áll, 3-an vívnak, van egy tartalék, akit be lehet cserélni. Ez a csere, ő egyéniben nem indulhat. Tehát ugye ezért állhatott elő az, hogy bár
0: ott van. Sőt, meg mondjuk el a hallgatóknak, hogy hogy lehet kijutni, ugye itt az is szokott váltakozni, tehát a Los Angeles-i olimpiára.
2: Ha... Van egy világranglista, ami lezárul az olimpiát, tehát az olimpiát megelőző verseny, Európa bajnokság
3: már előtt
2: lezárul, akkor a világranglista első X-be kell lenni, 8 csapat jut ki, és ugye ilyen zóna kvalifikáció is nehezíti a dolgot, tehát hogyha mondjuk az első 8 európai, nyilvánvalóan nem lesz mind európai, mert Afrikából is kell menni, Ázsiából is kell menni, megvan,
0: viszont
2: Amerikából kell menni.
0: Amelyik versenyzőnek nincs csapata, hát az nagyon nehéz helyzetben van.
2: Ő egy szem indulója lesz annak a nemzetnek, amennyiben kijut az olimpiára. Tehát ugye ez történt a mondjuk női párbajtőrben, ahol ugye végül Muhari Eszter indult egyedül.
0: Csapat nélkül, de így is olimpiai bronzérmes
2: vagy lett. Vagy 12-ben Szilágyi Áron.
0: Így van, és aztán ott elindult egy óriási sorozat, mert Áron aztán 3-szoros egyéni olimpiai bajnok lett. Laci, te hogy tervezed ezt a Los Angeles-i terjedő időszakot? És aztán mondom a hallgatóknak továbbra is Dávid Lászlóval, illetve tanítványával egyik hát a legismertebb tanítványám, Battai Sugival beszélgettünk itt Battai Sugárral a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Tehát te mit célzol Los Angelesre? Mit vársz? Kicsit előre ugrottunk, tudom, ki kell jutni, de ki jutottunk, tegyük fel. Igen. És ez nagyon nem, tehát azt azért hallgatóknak nyomatékosan felhívom erre a figyelmét, hogy igen, ez nem olyan egyszerű, ezt nem adják ingyen, hiába állunk jól, ki kell jutni, és ha megvan, akkor még mindig csak az van, hogy elindulunk az olimpián.
3: Igen, hát én azt tanítom, és tanítottam mindig is, Suginak is, hogy amit ő is elmondott, ugyanolyan pást. Tehát, hogyha kim vagyunk az olimpián, és ő a saját teljesítményét hozza, azt kell elérni, hogy a saját vívását tudja hozni. Mert én akkor biztos vagyok benne, hogy aki szembe jön, annak annyi. Tehát, de ezt el kell érni. És ez inkább a mentális része az egésznek. Nyilván a felkészülés az kvalifikáció, központú, utána olimpiacentrikus. Úgy készülnek a lányok mindannyian, de amikor majd ott vannak a Los Angeles-i páston, akkor a cél az az, hogy a saját vívásukat tudják hozni, és azt csinálják. Ne elkezdjenek kapkodni, ne össze-vissza dolgokat csináljanak, mert ekkor van esély arra, hogy egy szép érmet hazahoz a női kardvívás, vagy akár többet, mert azért benne van.
2: És kinek az irányításával?
3: Ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni jelenleg. Én ugye megbízott vezetőedzőként vagyok most a női kardcsapat mellett. Én úgy tudom, tehát addig, ameddig a következő vezetőedzőt ki nem nevezik, de ez nem tudom, hogy mikor fog megtörténni, nem én vagyok az illetékesebb a kérdésben. Addig én irányítom a lányokat.
0: Milyen ez a női kard csapat, a hongkongi aranyérem története? Azért most próbálok egy kicsit a névsorral játszani. Tehát, hogy a Spisz Anna újonc volt, Battai Sugár, illetve tehát te és Szűcs Luca meg már harmadik aranyatokat nyertétek, és kit hagytam ki?
2: Katona
0: Renátát, aki meg a második aranyérmét nyerte, 22 és 23-ban volt, meg ugye Márton Anna is a csapatban, illetve Puszta Eliza. A francia és a döntőben legyőzött kínai csapat a két legnagyobb rivális az olimpián is, vagy még azért kell félni a németektől, vagy másoktól?
3: Hát az oroszok azok nagyon erősek.
0: Ugye az említett Mihajlova.
3: Meg a Jegorján, aki éppen elcsakliszta, sugi elő a világranglista egyet. Nagyon erős csapatok vannak az olimpián, és aki oda kijut, az igazából mindegyik éremesélyes. Tehát ott a napi forma dönt meg a felkészülés. Nagyon sűrű most a női kardvívásnak a mezőnye. Az, hogy a női kardcsapat három aranyérem mellett nyert, egyébként tavaly egy bronzérmet is nyertek a lányok a világbajnokságon, ez egy nagyon jó alap arra, hogy magabiztosak legyenek, de elbizakodottságra nem adhatok ott. Tehát ahogy a világbajnokság előtt is, amikor megkaptam ezt a kinevezést, azt kértem a lányoktól, hogy akkor most mindent elfelejtünk, és a munkába belerakunk mindent. És szerencsére mindenki belerakta, és ennek most ez lett az eredménye.
0: Sugi, mi a titka ennek a csapatnak, hogy ezek a nevek, ezek a csapattársak ilyen eredményesek veletek együtt?
1: Ahogy Laci mondta, igazából tényleg, hogy mindenki 100%-osan oda tette magát. Amúgy egy nagyon színes csapatról van szó, tehát mindenki elég erős egyéniség, és így a szezon során, illetve az előtti szezonok során megtanultuk, hogyan építsünk egymás erősségeire, úgyhogy így hát tudunk csapatban egymásért küzdeni, és mindenki tudja a dolgát, úgyhogy ez hogy mindenki profin és alázatosan dolgozik.
0: Az egyértelmű, hogy Sugi a befejező ember a csapatban?
3: Nem egyértelmű. Most a világbajnokságon ő volt a befejező ember. Már a korábbi válogatott vezetőedzővel, Ravasz Etelivel többször alkalmaztuk azt a taktikát, hogy, mert ugye én segítettem az ő munkáját is, tehát korábban együtt csináltuk ezt. Ő volt a főnök, én pedig a segéd, de többször alkalmaztuk azt, hogy az ellenfél taktikájától, meg az ellenfél vívóitól függően cserélgettük a fejező embert, meg cserélgettük a pozíciókat. Én ebben nagyon hiszek, most nem volt rá szükség a világbajnokságon, hogy ilyen taktikai fortét vessünk be, de ha szükséges, akkor a lányok közül mindegyik volt már fejező pozícióval.
0: Sugi, te mi az, amivel vagy... Igen, tehát mi az, ami kikapcsol, mi az, ami tényleg egy kicsit a vívást, annyit beszéltünk már itt az elmúlt egy órában a vívásról.
2: Nem eleget hozzáteszem.
0: Nem eleget, de minden hallgatót biztos az is érdekel, hogy mi van, amikor nem vívás. Nem sok ilyen időd lehet, de biztos, hogy van.
1: Na. Én így a szeretteimmel tudok leginkább feltöltődni, úgyhogy igyekszem így akkor a barátaimmal, a családommal.
0: De az nyaralás, hegyekben, tengerparton?
1: Hát amikor van rá idő, így augusztusban, akkor nyaralás, szeretek aktívan is kikapcsolódni, családdal általában tengerpartra megyünk, úgyhogy ilyesmi nyaralások szoktak lenni.
2: De ez is egy rituálé, nem, hogy minden szezon végén, vagy végeztével a családdal, igen, kötelezően Sugi egy hétre eltűnik.
1: Igen.
2: Ez azért vicces, mert ketten, vagy hát mondhatom, hogy intézünk, próbáljuk őt menedzselni, így a sporton belül és azon kívül is, és ekkor jönnek ugye a telefonos megkeresések, hogy akkor Sugival szeretnénk interjút készíteni ebbe a printlabba egyéb helyekre. Hogy érhetnénk el? Hát mondom, most sehogy, mert mint Görögországban éppen
0: a és ez tengerben... sértetetlen, de ez jó. Ez igen, is jó, igen, hogy igen. Akkor lehúztad a rólót, majd amikor visszajöttél, beszélhetünk róla. Igen. Egyébként mi is így beszélgetünk, azt tegyük hozzá, hogy azt Ádám gyorsan jelezte, hogy ott már lemaradtunk a lehetőségről a VB után.
2: Nagyon gyorsnak kell lenni.
0: Igen, közvetlenül mondtam, hogy semmi baj, mert úgyis egy kicsit ilyen tágabb, az alfától az omegáig terjedő beszélgetésre vagyunk kíváncsiak. Zárásul még azt mondjátok meg, szerintem Laci lesz az első, akire tud válaszolni, hogy mi múlik az, hogy egy sikeres utánpótlás versenyző ott tudjon maradni sikeresként, felnőttként is, ne kallódjon el, ne hagyja abba.
3: Hát ez a munkám mindenképpen. Nyilván a edzői részről a professzionalizmuson, meg hogy tudja az edző, hogy mit szeretne, de sokkal jobban függ a sportolótól, a tanítványtól, mert láttam én már nagyon tehetséges gyerekeket, akik nem rakták bele kellőképpen azt a megfelelő munkát, és sehol nincsenek. Tehát a sport tekintetében nyilván sehol nincsenek. Megfelelő munkát kell végezni, jó helyen kell végezni a munkát, de el kell végezni. Tehát amúgy Ádám kezdte a beszélgetést, hogy ugye először, amikor látta Sugit, hogy milyen tehetséges, meg tényleg én is emlékszem rá, hogy rögtön az első edzésen megmutattam neki a vívóállást, és úgy állt a vívóállásban, meg úgy közlekedett a lábmunkában, mintha egész életében ezt csinálta volna, de ez csak egy alap. Az alapra fel kell építeni a várat.
0: Sugi, mit tudnál hozzátenni? Tehát, hogy nem kallódtál el, hogyan sikerült utánpótláskorod után felnőtt szinten is ilyen sikeresnek maradni?
1: Hát igen, a tehetség az nem minden. Nekem van egy ilyen, nem is tudom, maximalista is vagyok egy kicsit, tehát hogy így meg verseny szellem, az mindig bennem volt, már nagyon kicsiként is, úgyhogy ezek mind kellettek ahhoz, hogy a versenysportot szeressem, meg akarjam csinálni. Illetve a lehetőleg jobban szerettem volna azt a sportot is csinálni, amit csinálok legpontosabban, legtechnikásabban, úgyhogy hát nyilván itt meg akkor el kellett végezni azt a munkát, amit az edző mondott, úgyhogy nekem ez ilyen evidens volt, hogy én ezeket az edzéseket megcsinálom, és ott vagyok, és lehetőleg többet. Illetve szerettem is csinálni, persze.
2: Én ebből azt olvasom ki, hogy az alapvető kérdésedre az a válasz, hogy legyen egy egészséges edző-tanítvány viszony, ami nyilván társul a szakmai felkészültséggel és a munkára való hajlammal, és valahogy ez adja ki azt, hogy ez az alapja annak, hogy valaki utánpótlásból felnőtt szintre lépjen, és ott is sikeres legyen, és hát ilyen magaslatokba jusson, de olyan szituáció is van, csak hogy ezt a dilemmát egy picit görgessem, hogy valaki beleteszi a munkát, de nem elég jó. Mert nem elég jó, mert van ilyen, hogy 10 éve ugyanaz a férfi kard válogatott például, és lehetetlen bekerülni, és hát egész
0: rosszkor születik
2: generációk
0: valaki.
2: Sora hagyta abba, én nem is tudom, tehát a 90 hány után született férfi kardvívók például, egészen a Rapkiki korosztályáig, tehát rengetegen hagyták abba, gyönyörűen vívni tudó srácok, és a lányoknál is nyilván megvolt ugyanez. Tehát ezt is egyébként fel kell ismerni, és ez az edzőnek a dolga egyébként, hogy felismerje, hogy ki az, aki hivatott arra, hogy világbajnok legyen, olimpiai bajnok legyen, aki pedig nem, azt egyébként nem szabad szerintem hitegetni ezzel, hanem kerekperec meg kell mondani, hogy figyelj, te arra leszel képes, hogy te egy, mit tudom én, válogatott kerettag lehetsz, de egy válogatott kerettag is nagyon-nagyon hasznos. Nagyon-nagyon kellene hátország például a magyar vívósportnak, hogy oké, mindig vannak olyan szuper eredményes versenyzőink, mint Sugi, mint a párbajtőröző srácok, mint az Áronék, stb. De hol van a másod, harmad vonal, úgymond, ami európai országokban megvan, Egyesült Államokban megvan, jó, nyilván jóval nagyobb a merítés, de régen egyébként itt is megvolt. Tehát valahogyan ezeket a fiatalokat ementén, az elv mentén érdemes lenne bent tartani a terembe, és akkor lehet, hogy több nevet tudnál felsorolni, mint csapatvilágbajnok, mert nagyobb lenne a verseny, nagyobb lenne a rotáció.
0: Ez már egy másik beszélgetés témája lehet, azért egy-egy reakció Sugitól és Lacitól, ha gondoltok valamit itt Ádám felvetésére.
3: Igen. Annyit mondok, hogy azért a női kart hátországa szerintem szép, mert egyébként 6 világbajnokunk van, 6 csapat világbajnokunk van jelen állás szerint, ami azt mutatja, hogy ugye nem az a 3-4 ember alkotja a csapatot, és még mögöttük is vannak bevethető emberek. Én úgy gondolom, hogy a felvetés jogos, kell törekedni arra, hogy az utánpótlás az minél tovább bemaradjon a sportba, és ez nem csak edzői kérdés, hanem ez a vezetőedzői kérdés is például.
0: Úgy látom, hogy Sugi már nem akar ehhez hozzátenni. Köszönöm szépen. Megvan az egyetértés. Battai Sugár és edzője Dávid László Debrecenből volt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, és Urbán Ádám műsorvezető társammal kérdeztem őket, ugye egy háromszoros csapatvilágbajnok és ennyiben VB bronzérmes vívó nőről van szó. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek, és akkor egy pihenés már nem nagyon lesz, egy nagy kalappal kezdődik az új szezon, októberben indul Algériában a Világkupa Grand Prix, és aztán jön a következő 2027-es év kihívása, hogy aztán ott legyen a csapat, meg minél sikeresebbek legyünk a 28-as Los Angeles-i olimpia tükrében. Köszönjük még egyszer, és a figyelmet is a hallgatóknak, viszont hallásra Virányi Zsolt búcsúzik.
3: Köszönjük szépen.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Van egy kedves vendégünk is, sportszakember, világpolgár Vajda László, aki 25 év után tért haza 3 évvel ezelőtt Magyarországra. És hogyha olimpia, akkor szerintem Laci mindent tud erről, de mi a pontos titulus?
2: Igen, hát először is talán minden nem lehet tudni, nem akarok szerénykedni. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Sok mindent láttam, tapasztaltam, hogy mindent tudnék, ez megtisztelő, hát igyekszem. Mi a titulusom? Hát szabadúszok most már kb. 20 éve. Tehát Peking volt az utolsó, ez 2008, amikor főállásban voltam a szervezőbizottságban, kvázi alkalmazottként. Akkor a hivatalos titulusom valahogy úgy szólt, ugye kínaiul egy kicsit komplikáltabb volt, hogy a igazgató tanácsnak a fő tanácsadója, tehát a döntéshozatalban részt tudtam venni javaslatokkal, sokszor elfogadták, sokszor nem, ami természetes és rendben van. Úgyhogy azóta szabadúszó vagyok, sportszakember, ez egy picit olyan üresen hangzik, de lényeg az, hogy olimpiák, nagy események, főleg ázsiai játékok, ugye a kontinens miatt, és ezeken való részvétel, operatív, illetve előkészítő, és talán ami érdekes még, ha lehetek picit hosszabb, hogy 5 olimpiai kandidatúrán volt szerencsém részt venni, mindig mint külföldi, ami egy különleges aspektus egyébként, úgyhogy azt mondanám, hogy bár az olimpiai kandidatúrák átíródnak ezekben a napokban, ezekben a hetekben, mióta új elnöke van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, ezzel együtt ez egy speciális tevékenység, ez egy intenzív kampány, amely tart valameddig, ezt most aláhúznám, ez most nem világos egyébként, hogy meddig és hogyan, de az 5 egymást követő kandidatúra is adott nekem egy különleges tapasztalási lehetőséget.
3: Ezek mindig akkor ilyen projekt alapú munkák, tehát tólig szólnak.
2: Így van.
3: Akkor van, amikor lezárul az időszak, van egy mérleg, lehet vonni egy mérleget, és akkor eldől, hogy jól dolgoztatok-e, vagy nem, hogyha jól értem.
2: Gondolkodtam, amikor jöttem a stúdióban, meg gondoltam, hogy fölmerül majd a kandidatúra. Igen. Ugye ez egy különleges dolog, sportvilágban élünk, sportoló is van köztünk, élsportoló. Ugye az olimpiai kandidatúrának az a pszichéje, hogy itt van egy kijelölt, mondjuk így győztes város, az összes többiek meg nem kapnak érmet, helyezést, válveregetés, tehát a munkánknak a sikere tulajdonképpen attól függ, hogy behúztuk-e az adott...
3: És csak egy győztes van, nincs helyezés.
2: Egy győztes van, az összes többit szinte el is felejtjük, hát szerintem a legtöbb ember zavarban lenne, ha hirtelen megkérdeznénk tőlük, hogy a 18-as kandidatúrában mely városok vettek részt, tudták, hogy Koreába ment ugye a téli játékok abban az időben, de hogy még ki volt ott. Hát ez egy kegyetlen dolog egyébként, és borzasztó erőfeszítés megy egyébként egy ilyenféle projektbe. És a végén ugye egy pillanattal eldől, hogy mennybe megyünk, vagy ma tetszik pokolba. Én nekem volt győztes, volt kvázi vesztes tapasztalatom is, de mindenképpen ez az embert természetesen gazdagítja.
4: Uh-huh. Nehéz olimpiát rendezni?
2: Nehéz. Nehéz. Ezen is szoktam gondolkodni úgy magamban, mert furcsa dolgok járnak az eszemben, amikor nagy eseményekről van szó. Azért ez nem a mélységében vagy a komplikáltságában nehéz, hanem a komplexitásában. Egészen nagy. Egész egyszerűen túl sok a mozgó paraméter, nagyon nagy a rizikó, a dominó az dől, bárhol valami megmozdul, tehát a szervezési munka szerintem legtöbb országban megvan a helyi tapasztalás és szakértelem, a mérete miatt nagyon nehéz.
3: És ha már itt említetted ezt a sportolói párhuzamot, ugye a sportoló beugrik a vízbe, most Gegére nézek, tudja, hogy ha aznap mindent megtett, akkor sikeres, ha valamit elrontott, nem sikeres. Viszont amikor ti végzitek egy olimpia szervezésével, rendezésével kapcsolatos dolgokat, több tízezer ember munkája adódik hozzá, és nem feltétlenül csak a te munkád minőségén múlik az, hogy valami sikeres lesz-e, vagy nem.
2: Hát persze, igen, ez az a komplexitás, ez az egymásra utaltság. Itt nem csak személyekről van szó, hanem egyes funkciókról is természetesen. Plusz, ami még nagyon nehéz, nincs halasztás. Tehát a nyitó ünnepély az a nyitó ünnepély. Ott nincs olyan, hogy jaj, még kéne egy néhány nap. Nincs második próbálkozás. Tehát nincs olyan, hogy hát ez most nem volt rossz, de akkor most csináljuk meg újra is a komáf. Tehát nagyon sok olyan dolog van benne, ami triviális ugyan, de sokan nem gondolnak erre így. Feszített. Az, hogy az ember nem alszik 2 hétig, meg mit tudom én, tehát ezeket úgy az ember, rengeteg anekdóta van egyébként, és különböző statisztikákkal is lehet bombázni az érdeklődőket, hogy hány adag ételt szolgálnak ki a sportolóknak, hány versenyhelyszín van, hány edzéshelyszín, csak ugye egy-két dologgal, hogyha megengeditek, így előállnék. Ugye nagyon sokszor szó van a sportról, természetesen, hiszen ez a lelke az egésznek, körülbelül 40 egy néhány versenyhelyszínen lehet lebonyolítani egy nyári olimpián, de ehhez még tartozik közel 60 edzéshelyszín, amiről úgy nem nagyon van szó, hiszen az úszásnál maradva van a versenyúszoda, ugye ott történnek dolgok, ugye általában ez egy komplexum, általában ott van a vízilabda is, vagy a műugrás is, illetve az úszás, ugyanakkor az edzést biztosítani kell a vízilabda csapatoknak, ugye itt női-férfi tornáról van szó, több csapat, egyszerre kettő lehet a medencében maximum, nem folytatom, nem izgatom a fantáziát senkinek, de hát itt a versenyhelyszínek körülbelül 60, durván még, tehát ez fölviszi az egészet a 100-110-re, és akkor vannak az úgynevezett nem versenyhelyszínek, olimpiai falu vagy falvak, a szállodák, az akkreditációs központ, a különböző logisztikai központok, egyebek, úgyhogy ez egy közel 150 hivatalos helyszínnek a koordinációja. Igen, például.
3: Hogy gege, nehéz.
4: Úgyhogy, bocsánat, itt a halasztásra, ugye említetted, hogy nincs halasztásra lehetőség, ugye ezt 21-ben, vagyis hát 20-ról 21-re ez megcáfolódott.
1: És kicsit rezgett a léc a 2022-es pekingi téli játékokat illetően,
2: hát nem kicsit
1: is.
2: Nagyon.
1: Igen. Ugye az akkor beszélgettünk mi egymással többször
2: Skype-on. Igen, emlékszem. Igen. Volt szerencsém vagy bal szerencsém átélni ezt az időszakot. A halasztásra inkább egy konkrét játékoknál gondoltam, amikor azt mondjuk, hogy szerdán indulunk, ja ne indulunk szerdán, inkább pénteken, mert kéne még két nap valamire, de valóban egyelőre az olimpiai mozgalom azt megúszta, hogy törölni kelljen játékokat, vagy halasztani, mondhattuk ugye ezt egészen 20-ig. Nekem meggyőződésem egyébként, megint csak egy picit az anekdóta felé tolva a dolgokat, hogy az, hogy a 20-as és a 22-es olimpia megtörtént, ugye a pandémia közepette, igaz, hogy a 20-as 21-ben, de akkor is végül is lement, ez kizárólag annak köszönhető, véleményem szerint, hogy Japán és Kína volt a házigazda. Minden más ország halasztott volna, vagy törölt volna. És halasztott volna sokkal drasztikusabban. Én azt gondolom, hogy valószínűleg kimaradt volna olimpia, ha nem Ázsiában vagyunk. Ez két olyan ország, aminek megvan a saját jellege. Nem kell feltétlenül ilyen extra kulturális dolgokra gondolni, de mégis azok az országok másképp működnek.
3: Presztízsveszteségnek élték volna meg.
2: Igen, hogyne, természetesen. Tehát igazából ebben Japán nagyon beleállt. Őrületes extra pénzt költöttek egyébként, sem merem mondani. De mi pedig ugye Pekingben a 22-es szervezők vártuk aggodalmaskodva, hogy mi lesz velünk. Ugye a 20-ast halasztották 21-re, mi jöttünk 22-be, ráadásul mi téliek vagyunk, tehát a 22-es után alig 6 hónappal már február volt ugye a következő évben. Rettenetesen rövid idő állt rendelkezésre, próbáltuk a tapasztalást átvenni, hogy mégis hogy kell ezt csinálni. Én azt mondom így utólag, hogy nagy levegőt, lement, kerüljön be a történelemkönyvekbe, aki érdekel, az utassa, nézze, de alapvetően ez egy különleges időszak volt.
1: És mikor volt az a pont, amikor fel tudtatok lélegezni, hogy igen, meg tudjuk rendezni a pekingi téli játékokat?
2: Nagyon közhelyes lesz a válasz, amikor lement.
1: Értem.
2: Akkor azt mondtuk, hogy ez megvolt.
1: Mert hogy mi is úgy készültünk, hogy akár még januárban is mondhatják, hogy nem.
2: Persze, hát ugye nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Addigra mondjuk a pandémia kicsit csökkent. Más kérdés, hogy most megint ugye lavírozhatnék mindenféle vizekre. Kínában azért még ott egy jó bő éves teljes zárlat volt, amikor már, ha tetszik, a világ nagy része kezdett nyitni, vagy már nyitottá is vált. Csak halkan emlékeztettem úgy magam inkább a katari futball VB-re, ugye ami előtte volt, és a kínaiak, én is kim voltam akkor Kínában lezárva, és láttuk, hogy 80-90 ezer ember ül. A stadionban élvezik a futballt, a sportot, semmi maszk, semmi megszorítás, úgyhogy ez úgy elgondolkodtatta még a kínaiakat is, hogy hát azért itt nem biztos, hogy ezt így kéne tovább csinálni, aztán pillanatok alatt feloldottak mindent, de ekkora már túl voltunk az olimpián.
3: Szépen megpróbálunk majd végigmenni a színes életutadon és az egyes fontos lépcsőfokokon, de akkor ugorjunk vissza az elejére, arra az időszakra, amikor idézőjelben még a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi titkára voltál, tehát az akkor már ilyen nemzetközi vizekre is elvesztél, gondolom ez volt a munkád, és akkor jött először a Sydney olimpiai bizottság, szervezőbizottság megkeresése, szóval onnan indult talán ez az olimpiával kapcsolatos tevékenységed?
2: Igen, 91-ben csatlakoztam a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, abban az időben friss diplomásként, megmondom őszintén, fogalmam nem volt, hogy olimpia, meg olimpiai bizottság, hogy ez egész hogyan is működik. Az, hogy és mint csatlakoztam, az is egy vadregényes dolog, nem mutatnék vele senkit.
1: És miért pont a nemzetközi vonal?
2: És a nemzetközi vonal, ugye a nyelvek miatt, meg egyáltalán talán az affinitás, meg egyebek, úgyhogy én nekem ott nagy szerencsém volt egyébként, mert akkor ugye ritmust váltott az olimpia, ugye lement Barcelona, és két évre rájött Lillehammer, tehát ott volt az, amikor a téli és a nyári, tehát nagyon sok olimpia lett hirtelen az én időmbe úgy belezsúfolódva, ami nagyon jól jött természetesen.
1: Hát két évente jöttek tőle.
2: Igen, előtte 4 évente volt párba rendezve, tehát ez egy szerencsés időszak volt, és nagyon rövidre fogva, Nagano-ba voltunk kint a csapattal, ez 98 február, és ott kaptam egy megkeresést Sydneyből. Ez egy ilyen tipikus, ilyen fejvadász szenárió volt. Leültünk, átbeszéltük a dolgokat, hazajöttem, mondtam a feleségemnek, hogy hát kéne menni Ausztráliába.
1: Ez
2: mondta,
1: elég.
2: Hogy jó, és hát mégis mikor? Hát mondom, például azonnal, és mennyi időre? Hát mondom, ez egy 3 éves dolog, és mi lesz utána? Mondtam, nem tudom. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hát ez nagyon jó, csináljuk.
3: De úgyhogy akkor mit tudtak rólad? Igen, tehát az Ausztrál Szervezőbizottság miért keresett egy magyar szakembert? Vagy hogy mondod, fejvadás segítségével?
2: Tulajdonképpen igen, ugye ott megint aki emlékszik rá, ez nagyon rég volt, az Atlanta olimpia körül rengeteg zűr volt.
1: Ez így van.
2: És főleg a nemzetközi részen, és Sydney elhatározta, hogy ezt mindenképpen javítani szeretné. Ráadásul Ausztrál kell nézni a térképre, hol van, tehát ott a távolságok, meg egyebek, tehát teljesen más hangsúlyt kapott a nemzetközi olimpiai bizottságok, csapatok, sportok részvétele. És mindenképpen kerestek olyan embert, aki európai, Európa sporthatalomként, vagy az eredmények kapcsán ugye kulcs helyzetben volt, van jelenleg is. És én ismertem Sydneyből embereket, ugye az olimpiai közeg az egy relatív kevés ember az egész világon el szétszórva, vagy elterjedve, vagy hogy mondjam. Tehát tudtak rólam, irányított volt a dolog, fejvadász cégnek kellett olyan embert találni, aki, és engem megtaláltak. Leültünk, mondom, és innentől kezdve tulajdonképpen már minden történelem. Ez volt ugye február, és májusban már kint voltunk.
3: Ha most a szívedre teszed a kezed, és visszagondolsz, tudtad, hogy mire vállalkozol, vagy menet közben tanultál?
2: Hát azt semmiképpen sem tudtam akkor, hogy ebből 26 év lesz, majdnem, egyben. Az izgalom megvolt, persze, a megtisztelő érzés megvolt, az ember fiatalabb volt, úgy éreztem, hogy na, itt van egy olyan kihívás, még azt is elhitettem magammal, hogy megérdemlem, meg ilyenek. Tehát az ember ilyenkor úgy magát is panolja egy kicsit, úgyhogy igen, kimentünk, és hát onnantól kezdve egy teljesen más világ, ugyanis amíg a MOB-ba voltam a Magyar Olimpiai Bizottságnál, óhatatlan, ugye a magyar szempontból néztem mindent. Tehát az, hogy mit tudom én az úszóinknak rendben legyen. Minden az, hogy a német, meg a mozambiki, meg az urugvái úszókkal mi van, az különösebben nem izgatott minket. Tehát ott van egy önzés. Egyébként ezt nem negatívan mondom, hanem ez a dolgok természete. Úgyhogy az ember átkerült a kerítés túloldalára, ha tetszik, szervezőként, ahol hirtelen közel 200 ország ugye abban az időben jött, mindenféle földrészekről, mindenféle hátterekkel, mindenféle ambíciókkal, és hát ezt kell a szervezőbizottságnak kiszolgálnia. Tehát egy teljesen más perspektíva került elém pillanatok alatt, gyakorlatilag kedről szerdára, és ebbe bele kellett nagyon tanulni. Plusz hát egy több ezer fős szervezet, az előbb elhangzott, hogy milyen sok ember munkája. Hát a MOB-ban voltunk 7-8-an, keményebb napokon akár 10 is, és akkor az ember bekerül egy olyan szervezetbe, aminek az indulási létszáma az olyan 4000-4200 volt abban az időben.
1: Ez volt 1998-ban?
2: Ez 98, ugye 2000-ben volt az olimpia, amikor indultunk, akkor ugye teljes stábbal már az olyan 4000-4200 fő.
1: És Sydneyben volt a fő hadiszállás.
2: Sydneyben volt, igen. Hát ugye a futball az mindig erre. Arra van, Sydney tengerparton van, tehát a vitorlás az ott van. Ugye ez a két fő gyanítható sportág, ami ugye elvisz az olimpiát máshova is a városból. Egyébként itt csak zárójelet nyitok, ugye ez a több nemzetes rendezési dolog, ez most fölmerülőben van elég erősen, akár nálunk is, de abban az időben ez nem került szóban. Más kérdés, hogy Ausztráliát ismerve, ugye ott nem nagyon van szomszédos ország, tehát adva volt minden.
1: Amúgy is 4,5-5 órákat kell utazni egy másik városra,
2: hát
1: nem?
2: Hát igen, kb. Hát Új-Zéland az 3 óra, igen. Ugye egy Sydney, Auckland az 3 óra eleve, tehát és ők vannak legközelebb, mindenki más az ugye még odébb. De lényeg az, hogy minden egy városban volt lényegében, igen.
3: És először találkoztál új kultúrával, új munkamódszerekkel, gondolom. Mi volt a leglényegesebb különbség, vissza tudsz emlékezni, ami az ausztrálokat jellemzi, és amit Magyarországról nézve furcsálhattál, vagy furcsálhatunk most is?
2: Próbálkozom egy picit a mentalitáson, meg a metodikákon gondolkodni, és óhatatlanul úgy jön bennem, hogy mi volt Görögországban, ami egy teljesen más kultúra
1: képest. Ez volt a következő.
2: Hát én azt mondom, hogy főleg a görögökkel összehasonlítva, ahol az improvizáció egy teljesen bevett dolog, és nagyon jól tudják csinálni, nincs pánik, valami nem úgy jön össze, abban a pillanatban reagál rá a következő, tehát a dominó nem dől, hanem mindenki reagál. Ez egyébként fantasztikus a görögöknél, és én ezt borzasztóan élveztem. Nek megvan a maga varázsa. Néha persze idegeskedést okoz, de ezzel együtt a végére minden összeáll, mint ezt láttuk. Ausztrália talán azt mondanám, nem kritikusan, inkább csak mint megfigyelő, ilyen belsőként, hogy kicsit túl gondolt volt, szerintem. Nagyon sok volt benne a kollektív döntés, tehát az egyszemélyi döntések kevésbé, ez mondjuk inkább egy görög milliőre jobban illik, és mindenféle terv, A, B, C, D, E, F, G terv is volt, és aztán még volt Z terv is, ha netán kellett, tehát nagyon, nagyon gondosan meg volt ez kreálva, és igazából egy-két példától eltekintve nem nagyon ért minket meglepetés, hiszen megvoltak a szenáriók igazából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból Sydney egy nyugodtabb, hogy mondjam, belátható, vagy kevésbé rizikós szervezés volt. A görögnek meg volt a maga varázsa, én imádtam egyébként, nagyon szerettem az embereket is, a kultúrát is, szerintem vizuális szempontból az Athén olimpia azóta sem felülmúlva.
1: Ez a kedvenc?
2: Abszolút, igen, lelke volt, mégpedig nem akármilyen lelke, tehát óhatatlanul, hát ott a bölcső, onnan igen, jött minden, abszolút. És azért a görögök ezt tudják, hogy kell csinálni. Tehát az az érzelem, ami körülvette a néha esetleg döszögös szervezést egyébként, hadd legyek önkritikus, az felülírt minden. Tehát úgy gondolom, hogy ezek ilyen különleges kulturális élmények is, igen.
4: Most próbálok visszaemlékezni, de talán, mint hogyha Gyurta Dániel mondta volna azt, hogy Athénban volt az olimpiai falu konténerekből összeállítva, hogy ez nem Sydney volt? Valamelyik olimpián volt egy konténeres megoldás, és hogy az is elképesztő rizikót is mondhat magával, hogy egy nem felépített, ugye rendes tégla épületből rendezett olimpiai faluban vannak a sportolók, hanem kvázi egy konténerben.
2: Hát igen, most visszamennék egy picit arra a megjegyzésedre, hogy nehéz ezt csinálni. Van egy olyan dolog, amiről megint kevés szó esik, egyébként egy budapesti ambíciónál ez is nagyon-nagyon benne kell, hogy legyen a gondolkodásba, hogy jelenleg is, de abban az időben, hogy 7 évvel korábban ítélik oda a városnak. Most 7 év alatt, csak halkan mondom, amit a technológia fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a telekommunikáció fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a geopolitika és a politika produkál, kiszámíthatatlan, és itt most megint egy zárójelet nyitok a zárójelben. Ugye visszaemlékszünk talán az ezredfordulóra, nagy hirtelen fák, nagy hirtelen Jugoszlávia fölbomlása, mind-mind olyanok, hogy egyszerűen lett 20-szal több ország, mégpedig szinte egyik napról a másikra, és az Ausztrál ott voltunk, és azt mondtuk, hogy a mi falunk az X férőhelyre lett tervezve, ugye a 7 évvel korábbi úgynevezett szervezővárosi szerződés alapján, ami egy aláírt szerződés, abban megvannak a kötelezettségek, tehát egyszerűen fölülírta az élet azt, hogy évekkel korábban mi mire készültünk. Se büdzsé nem volt rá, a kivitelező már megcsinálta a falut, az ott volt a kerítése, tehát ezek fizikai dolgok. Úgyhogy egyszerűen nem tudtuk, hogy mit kezdjünk, erről nagy belső viták voltak, hogy ez hogy legyen, esetleg még egy falut bevonni talán kollégiumi szobákat, de hogy a sportolók legyenek együtt, tehát ment a húzavona, és végül azt gondoltuk, hogy hely van, van annyi hely, inkább így mondom, úgyhogy konténer szobákkal egészítettük ki. Tehát mindennek, minden mögött vannak dolgok, nagyon ritka az, hogy valamilyen fura döntés születik csak úgy magában. Sydneyben egész egyszerűen az, hogy itt nem annyian jöttek, mint amennyire az egész el lett képzelve és el lett tervezve. Úgyhogy igen, Sydneyben valóban konténer szobák voltak, hát az eleve egy eléggé suta megoldás.

0: talán lehet emlékezni, ugye ez is megint két évtizedes sztori, még akkor Szamarancs volt az olimpiai elnök, sárga lapot adott Athénnek, mert valahogy nem nagyon haladtak a dolgok, és ott volt egy választás, és új kormány jött, ez 99 vége, vagy olyasmi, és a bejövő új kormány kicserélte a szervezőbizottsági vezetést, ami akkora már működött, és olyan emberek kerültek oda, akiket én jól ismertem. Miért? Ki tudja miért? Sors keze? Nem tudom. Úgyhogy én nekem 2000, ugye szeptember volt az olimpia, én 2000 májusában már szerződtem velük. Tehát én tudtam azt, hogy onnan egyenesen megyünk, és annyi időt vesztegetett ugye Athén és Görögország, hogy gyakorlatilag nem haza se jöttem, hanem egyből költöztünk Athénbe, és akkor ott voltunk egy 5 évet. Úgyhogy szükségszerű volt, nem tudom, szerencsém volt, igen, mindenképpen, lehetett volna más vezérkar is, és akkor nem biztos, hogy pont engem néznek ki, de így ez összejött, igen. És akkor mentünk.
1: Egy korábbi interjútban úgy fogalmaztál, hogy Athénban, vagy az athéni rendezéssel kapcsolatban 7 év feladatait kellett 5 év alatt megoldani, tehát ott egy ilyen időszűkében voltatok.
0: Így van. Így van, ez konkrétan így van. Ugye 2004, tehát 97-ben kapta meg a szervezést Athén, és 99-ig az ominózus váltásig gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát ott 2 év elszállt. Ugye ez az a 2 év, amikor az infrastruktúra felmérése, az előkészületek, a tervek, stb. Megszülethettek volna, semmi nem történt.
2: Akkor nagyon bele kellett húzni.
0: Bele. De
2: és szűkíteni a dolgokat.
0: Igen, de nagyon élveztük, nagyon. Én azt hiszem, hogy az volt a mondhatom így személyesen is, meg talán szakmailag is az volt a csúcsa az én pályafutásomnak eddig.
1: És akkor az, bocsáss meg, Sydney után, ugye ezt fel is írtuk, hogy 3 év Sydney után jött 5 év athéni tartózkodás, majd 18 év Peking,
0: igen.
1: És ez pedig már a 2008-as pekingi olimpia rendezésével indult, gondoljuk mi.
0: Igen, így indult, gondoltuk, kimegyünk 3 évre, ugye 5-től 8-ig, és akkor utána majd meglátjuk. Hát abból a 3 évből lett 18, mert azok az ambíciók, amelyek Kínában visszajöttek, ugye ott nagy csalódás volt, a 2000-es játékok nem megkapása, ugye ment Sydneybe, az ott 2-3 szavazaton múlott, egyébként 93-ban volt a döntés, és hát azon Kína, nem keresem a szavakat, úgy megsértődött, mert úgy gondolták, hogy ez nekik járt volna, Sydney elvitte, 2004-re nem is jöttek, ugye akkor Athén nyert, és aztán 8-ra jöttek vissza. Tehát valahogy azt mondanám, hogy fölé lett ismét az az ambíció, amit a sportrendezések mentén egy ország társadalmilag, gazdaságilag, főleg politikailag, befolyásszerzés és egyéb területeken el tud érni. Úgyhogy a 2005 tavaszán mentem ki, és akkor 2008-ban olimpia volt, és ezt követően jöttek az események. Nanjing, ifjúsági olimpia, közben onnan elkezdtem kandidálni, mert volt koreai meg japán kandidatúra, tehát az olyan kényelmes volt, ugye az ember ugye átevezett egy kicsit. Ázsiai játékok, ugye 2010-ben volt Guangzhou-ban, lent Kantonban, a következő nyári ázsiai játékok, tehát egyszerűen vitt valahogy a, nem is tudom mi a lendület, vagy a szükség, és újabb és újabb felkérések jöttek, úgyhogy csomagoltunk, aztán kicsomagoltunk, aztán megint, hogy megyünk, aztán mégsem megyünk. És ez valahogy 18 év lett a vége.
1: A hírek után majd még folytatjuk természetesen, de addig még egy utolsó kérdés, hogy ez egy kultúrsok volt számotokra? Már ne. Akkor is világpolgárok voltatok, de Ázsia azért az egy nagyon speciális terület.
0: Ezt nagyon sokszor kérdezik tőlem, és ilyen kicsit cinikus válaszom van rá. Nem. Én úgy gondolom, ha valaki valahova megy, akkor egy legyen nyitott, semmi nem kötelező, tehát ha végképp nem tetszik, el kell jönni. Nem kultúrsok kezé, én azt gondolom, hogy nagyon sok ember nem akar, vagy nem képes a saját komfortzónájából kilépni.
2: Szerintem ez a kulcs.
0: Mert az, hogy milyen a nyelvük, hát olyan, amilyen, mit tesznek, azt, amit, milyen a társadalmi mozgás például, a barátságok, az ismerettségek, egy más világ kétségtelen, de én úgy gondolom, ha valaki nyitott, és megvan benne az a képesség, hogy nem kritikus, hanem inkább adaptív, és azt mondja, hogy na, ez nekem megfelel, ez kevésbé, akkor attól elhatárolódik, mert erre megvan a lehetőség. Úgyhogy a kultúrsok, én úgy gondolom, például Pekingben csak még nagyon gyorsan befejezve, nagyon

0: sokat vitatkoztam európai barátaimmal, hogy jó, így a kínai, úgy a kínai. Mondom, figyelj ide, nektek egy új kultúrát kell megtanulnotok átmenetileg egy pár évre, az a kínai. Képzeld el, Kínában ott ülünk a sok kínaival, és jön ide 200 ország. Még egyszer mondom, Uruguaytól, mit tudom én, Mongóliáig, és mit tudom én, Leszotótól Kanadáig. Hát akkor ki van nagyobb nyomás alatt kulturálisan? Hát, hogy igen. Hát mondom, akkor ez perspektíva kérdése. Mi nagyon jól éreztük magunkat. Hát a 18 év azért.
1: Az így van, és 2008-on pedig minden idők legjobb, vagy egyik legjobb olimpiáját rendezte.
0: Hát szervezetileg én azt mondom, hogy makulátlan.
1: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban a vendégünkkel, Vajda Lászlóval. Ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy eljutottunk 3 év Sydney, 5 év Athén után, egészen Pekingig, és a 2008-as olimpiáig, ami úgy tituláltuk, hogy az egyik legjobb olimpia volt, vagy hát sokak kedvence tulajdonképpen máig is a sportolókat is tekintve egyébként. Ezt hogy lehetett belülről megélni? Szervezőbizottsági
0: egyet szinten. Egyetértenék azzal, hogy szervezetileg talán azt mondanám a legkiegyensúlyozottabb, legkiszámíthatóbb, mindenféle dráma nélküli, kitűnően működtek a dolgok, és nagyon büszke vagyok, hogy én ennek részese lehettem, és fantasztikus kollégák és erőforrások álltak rendelkezésre erre persze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott Kína meglepte a világot. Ugye ne felejtsük, ez 2008-as Kína. Tehát abban az időben Kína kereste a helyét a világban, ugye nem régiben csatlakozott, akkoriban egyébként az olimpia kapcsán a nemzetközi, ez a trade, a WTO-hoz, ez a nemzetközi kereskedelmi egyezmény talán. Igen. Ugye ez egy globális szervezet, aminek akkor Kína tagja lett. Ez rendkívül sok mindent kell csinálnia. Tehát nagyon sok olyan dolog történt, ami azt mutatta, hogy Kína úgy beérkezett a világ politikájába, nem csak mint egy hatalmas gazdasági potenciál, még egyszer mondom, ez 2008, tehát nem a mostani Kínáról van szó, és itt nagyon sok meglepetés érte szerintem az odalátogató külföldieket, újságírókat is, pozitív. És a sportol pozitív mindenképpen. Beszéltünk a kultúrsokról, hát én azt gondolnám, hogy ott nem a kultúrsok volt a fő beszédtéma, hanem az, hogy ez egy fantasztikus város, hihetetlen emberekkel és elképesztő képességekkel, és erre nagyon rámentünk egyébként, hogyha fogalmazhatunk egy kicsit szerintelenül így több első többesbe, hogy ezek az üzenetek átmenjenek. Én tanítok egyébként Kínában, egyetemen foglalkozom sportpolitikával, meg sportdiplomáciával, és a kínai az egy egész különleges metodikát követ, ugye ez fel lett építve. És most nem mondom, hogy a sport miatt van Kína ott, ahol jelenleg, globálisan, de mindenképpen az olimpiák, ugye a nyári, majd a 22-es téli, ennek is megvan a maga emóciója, érzelme egyébként, hiszen az első város, ami téli és nyári olimpiát is szervezett.
1: Közt eltelt 14 év.
0: Az eltelt 14 év, de nincs még egy olyan város a világon, ami nyárit és télit is vendégül látott. Az ember ismeri a földrajzot, erre nem sok város képes egyébként földrajzilag. Pekingben is kérdőjeles, de megoldottuk, igen. Tehát ez is hozzátett ahhoz a presztízshez, amit ott szerintem Kína a világ elé tárt, és meglepte a világot mindenképpen.
2: És ez olyannyira volt meglepő, hogy ugye azt már úgy néztem, hogy már majdnem ott tudtam lenni, és én nekem Pekingi olimpia, 2008-as Pekingi olimpia volt az, ahol az olimpiai megnyitó mutatta azt, hogy itt egy olyan fajta olimpiát láthatunk, amit szerintem soha korábban nem. Szóval szerintem az a megnyitó, az tükrözte azt, hogy micsoda profizmus és micsoda
1: grandiózus.
2: Tehát most is a hideg kiráz attól a látványtól, és igazából nekem ott fogalmazódott meg, hogy én ezt át akarom élni.
0: Igen.
2: Tehát, hogy az minden szempontból egy olyan olimpia volt, ami szerintem sok másik ország tanulhatna abból a megnyitóból.
0: Hát igen, és nagyon magasra tett a lécet. Egyébként az 2000 dobos, amikor elindult, talán emlékszünk.
1: Igen.
0: Anekdóta. Megengeditek.
1: Persze.
0: Hagyományosan az olimpiai megnyitó az nagy titoktartások közepette készül, és mindig van egy főpróba. Ez egy vagy két nappal a megnyitó előtt a stadionban következik be, és erre általában a szervezőbizottságban dolgozók kapnak jegyet családtagjaikkal. Ez egy fajta elismerése is, és egyfajta buzdítása is a résztvevők, a szervezésben résztvevőknek. És nem hiszitek el, én ott voltam a főpróbán, ez egy nappal a 2000 dobos előtti esemény előtt történt, és azt kell mondjam, hogy mintegy 90%-ban különböző volt a főpróba. Tehát két olyan megnyitót csináltak, ugye a főpróbára már a sajtó is beengedtetést nyer, vannak bizonyos titoktartási megegyek, de mindig valami szivárog. Lényeg az, hogy ami történt másnap az igazi megnyitón, a 2000 dobossal indulván is minden, ami utána történt, az mindenkinek új volt. Annak is, aki látta a főpróbát. Én láttam az aténi főpróbát is, ami lényegében a megnyitó volt. És továbbra is fenntartom, hogy lélekben Atén verhetetlen, grandiózusságban, azt hiszem ezt említetted, ezt a szót, ez nagyon jó, pedig Peking valószínűleg nem lehet túlszárnyalni. Hozzáteszem, ha valakinek tényleg nincs jobb dolga, és rámegy a YouTube-ra, és megnézi a két évvel későbbi 2010-es ázsiai játékok megnyitóját Kantonban, hát mit mondjak? Hadd ne izgassam tovább senkinek a fantáziáját. Tehát akkor, hogyha valaki a 2008-as megnyitót úgy látta, gondol rá valamilyen módon, nézze meg, mit csinált Dél-Kínak.
1: Köszönjük az ötletet.
0: De csak, ha nincs jobb dolga tényleg az embernek.
3: Azt nagyon csodálkozva olvastam, hogy te úgy értél el ilyen fantasztikus sikereket és teljesítményeket, hogy nem tanultál meg például kínaiul, görögül, tehát az adott rendező ország nyelvén, hanem gondolom akkor angolul ment a kommunikáció, és ez számomra azt csugalja, hogy akkor a nyelvtudás egyrészt angolul kiválóan működött, másrészt, hogy gondolom az emberi kvalitásaiddal tudtál hatni másokra, vagy kapcsolatot teremteni, vagy összhangot teremteni.
0: Na erre mi a jó válasz?
3: Igen.
0: Köszönöm az elismerést. Nem tanultam meg görögül, sem, és kínaiul sem. Természetesen legyártottam a magam okait, ugye ezt minden ember megteszi, nem mondom, hogy lusta voltam, természetesen. Az igazság az az, hogy angolul dolgozik a cég, mindenki angolul dolgozik, az egész mozgalom angolul működik, és majd, hogy nem azt mondom, hogy ez egy olyan feszített dolog, ugye én az utolsó 4-5 években csatlakoztam be, hogy biztos lett volna időmre. Nem mondom, hogy nem, de ott már az intenzitás olyan, és úgy viszi az embert az a fajta fura lendület vagy sodrás, amiben jó, az ember persze van szabad ideje, meg a család, meg egyebek, de én úgy gondolom, hogy egyszerűen, és ezt szomorúan mondom ki, nem volt rá szükségem. Nem kellett, mert egyszerűen angolul ment minden, Kínában is egyébként.
1: És a családtagok beszél. Megtanultak?
0: Hát igen, az én feleségem nagyon okos, és ő megtanult görögül.
1: Ez igen.
0: Nem tudom, hogy. Piacon láttam, hogy vitatkozik valami görög kofával, és elképettem. Aztán pedig, mit tudom én, Pekingben nem egyszer egy kínai taxisofőrrel vagy valakivel, szintén szót eszmét cserélt, én meg ott álltam, és azon gondolkodtam, hogy nagyon ez vajon hogy történik meg. Úgyhogy, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a gyerekünk, aki egyébként Ausztráliában született, de Kínában nőtt fel, ő ír, olvas, beszél kínaiul is. Úgyhogy azért ez a része megvan, így befektetésként.
1: És ő esetleg követheti az édesapját?
0: Hát nem.
1: Sportdiplomácia területén?
0: Hát nem követi, biztos, hogy nem követi. Egyébként úszó volt, nagyon jól úszott, csak aztán elvitte a zene. Ő nem is Magyarországon, én Londonban lakik. Minden családnak megvan a maga dinamikája. Úgyhogy ő nem fog engem ebben követni, úgy tűnik, de remélem, hogy a zenevonalom más.
1: És hogyha már Londont említetted, akkor még a 2012-es londoni olimpia szervezőbizottságában azért oszlopos részed volt?
0: Nem.
1: Szereped már nem?
0: Nem, ugye szóba került 2008 után, hogy mi legyen Londonnal, ráadásul nekünk rokonaink is vannak, elég sok Angliában, tehát ott a családnak egy nagy része ott van. Hát az igazság az, hogy amint talán említettem az előző periódusban, hogy 2008 után elkezdte Kína gyártani az újabb feladatokat.
1: Csak azt hittem, hogy esetleg még pluszban.
0: Nem, a vége az volt, hogy nem mentünk Londonba, mert elkezdtem dolgozni a 16-os tokiói kandidatúrán, ugye, ami akkor már gőzerővel ment, illetve volt Guangzhou-ban a 2010-es ázsiai játékok, és Shenzhenben, ami szintén Dél-Kínában van, 11-ben az univerziádé. Majd jött 2014 Nanjing az ifjúsági olimpiával, majd jött a kandidatúra 22-re, igen, a télire, és a szervezet. Tehát valahogy úgy Kína nem engedett ki magából, talán, úgyhogy London ilyen szempontból kimaradt, de hát a londoni és aztán később ugye a Riói olimpián már mint budapesti kandidáló stábtag, ha tetszik, vagy hivatali résztvevő voltam jelen, úgyhogy ott már Budapest 2024 volt a fő témám, amikor ugye Rióról beszéltünk. Hogy
1: izgalmas feladat lehetett.
0: Hát nagyon, az ember ugye lehúzott 4 kandidatúrát, mint idegen légiós. Mindig egy picikét talán objektívebben, talán kívülről látva azt, ami a belső dinamikákat jellemzi, legyen az Korea, legyen az Spanyolország, legyen az Azerbajdzsán, ugye Bakuval. Úgyhogy Tokió ugye a 16-os, ami Tokió nem kapott meg, a 20-ast megkapta, én akkor átnyergeltem ugye a spanyol kandidatúrára Madridhoz. Miért? Nem tudom miért, ezek azok a szerencsés vagy bal szerencsés dolgok. Valahogy úgy éreztem Európa, meg kicsit úgy visszacsatolni, meg ilyesmi. És ugye aztán jött a 24 ugye Budapesttel, az volt az első olyan, amikor magyarként ha tetszik, a saját kandidatúránkat tudtam támogatni, úgyhogy ez egy különleges érzelmi töltetű dolog volt mindenképpen.
3: És itt a beszélgetésünk előtt azért céloztál, hogy volt párhuzam a madridi elveszített pályázat és a budapesti elveszített pályázat között, és nem olyan szempontok miatt, amire esetleg mi halandók vagy laikusok gondolnánk.
0: Hát a laikusok valóban sok mindent látnak, nagyon sok mindent talán nem. Az embernekben, főleg, hogyha ilyen feszítetten, ugye ez egy 2 éves etapokba megy az olimpiákon, vagy ment, ugye jelenleg ez egy különleges kérdés, hogy most mi folyik, erről is válthatunk szót egyébként, de abban az időben 2 évente volt egy téli, aztán egy nyári kampány, aztán megint egy téli, megint egy nyári, egyébként ez azért volt fantasztikus, mert presztízs szempontból az 5 karikát képbe tartotta. Előtte azért mindig ki kellett várni a következő olimpiát, úgy köztes időben nem nagyon volt 5 karikázás, de a kandidatúrák miatt a nemzetközi sportsajtó és a nemzetközi közvélemény nagy része rajta volt az olimpiai brenden, az olimpiai gondolaton. Tehát valahol életbe tartotta az olimpiák között is az olimpiai lelkületet a kandidatúra. Egyébként ezért is csodálkozom, hogy ebbe ilyen élesen az előző elnök belenyúlt. Ez csak egy személyes vélemény. Nagyon sokszor, ugye, úgy bedobnék egy-két gondolatot, ha megengeditek. Az egyik az, hogy mindig a legjobb város kapja-e, a legjobb propozíció kapja-e. Válasz, hogy nem. Sőt, abszolút nem. Tehát a technikai, tehát a helyszínek, a közlekedés, az infrastruktúra, az egyéb kiszolgáló logisztikai dolgok, az fura módon nagyon alul van. A NOB elbírálásánál relatív magasan, a technikusoknál, technokratáknál, ha tetszik, nem akarok negatív lenni, de a döntéshozóknál, a tagoknál ez valahol ott mélyen lent. Csak halkan mondom, ugye az megint anekdóta, tömegek jönnek a fejembe, ugye ahogy Stockholm veszített Milánóval szemben, az egy klasszikus példa volt. Stockholm, Silécen születnek a gyerekek, mi a kérdés, ó, nyakig, és az olaszok simán behozták egy olyan technikai javaslattal, amiben vagy 5 helyszín, nem tudom hány kilométerek, egy nagyon rossz technikai, nehéz, komplikált technikai javaslattal, a stockholmi sokkal egyértelműbb volt, és Olaszország simán nyert, simán. És mi beszélgettünk a svéd barátokkal, megint nem azért, mert nagy okos az ember, de hát mondtuk nekik, hogy gyerekek, ez elment. Ez kizárt dolog, hogy ezt be tudjátok húzni. Ugye, tehát a technikai dolgok az egyik, és ez Budapest kapcsán is egy érdekes aspektus lehet. A legnagyobb rizikó mindig a belpolitika. És itt utalnék vissza a kérdésre, ugye Madridnál, mert az egy nagy tévhit, nem innen kezdem. Talán úgy mondanám, hogy az ember nem mindig döbben rá arra, hogy az angol, mint nyelv hogyan működik egy ilyen kampánynál. Nagyon sokszor vagy angol anyanyelvű ország kampányol, vagy pedig olyan kultúrkör, mit tudom én, egy nyugat-európai, ahol az angol adott. Ezzel szemben vannak országok, Kína például, Korea, ahol még a betűtípus is más, nem is latin betűkkel írnak, hogy magyar, ami egy különlegesen fura dolog egyébként nyelvészeti szempontból Európában, hogy majd a nyelv véd minket, úgyse tudják, hogy itt mi folyik. Hát tudják, ma már erre megvannak az eszközök, azonnal minden kín van. Tehát nem védi meg a nyelv, nem védi meg a belpolitikai kultúrkör a kandidatúrát adott esetben botrányoktól, és hát nem szeretnék most mélyebben visszautalni a sajnálatos dolgokra, ami ugye a XXIV-es budapesti kandidatúrával történt, de hát ott a belpolitikán dőlt be az egész. Mi lett volna, ha eljutunk Límáig, annak idején, ez most már mesekönyveknek a lapjaira való, vagy a nem tudom, valaki ezen biztos lamentálhat, de lényeg az, hogy Koreában ugyanez volt, hogy a belpolitika kétszer bedöntötte a pjongcsangi kandidatúrát, és harmadszorra kapták meg egyébként. Talán emlékeznek rá mindenki, hogy Vancouver és Szocsival szemben elbuktak. Tehát nagyon, nagyon komplex dolog, és csak még egy dolgot hadd mondjak, egy picit hosszú vagyok, elnézést, hogy a másik, amit nagyon ritkán realizálnak a résztvevők, a kandidatúra projektvezetők is résztvevők, hogy sok profi résztvevő van egy abszolút amatőrrel, ez pedig a város. Mert a helyi olimpiai bizottság, a helyi szövetségek, a helyi sport ezt csinálja, profi. Mennek VB-kre, EB-kre, olimpiákra rendszeresen. A város az, aki nem csinál ilyet. Nem csinált soha, és nem is fog. Mert az, hogy Londonban 48-ban volt olimpia, ez teljesen irreleváns egy 2012-es rendezésnél. Tehát a város szerepe az egy különleges téma, és hát ebben is lehet beborulás, hiszen a városban egyéb ambíciók is vannak természetesen.
3: 3 percünk maradt, mert igen, a kajakkenu Európa-bajnokság, világbajnokságot közvetítjük majd hamarosan. Azt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy Szalai Berzevici Attila volt itt a Nemzeti Sportrádióban, és ő elmondta, hogy most már a pályázó városok nem abban a helyzetben vannak, hogy egy pályázatra kell felfűzni azt a projektet, vagy azt a portfóliót, amit ők bemutatnak, hanem a NOB folyamatosan ellenőrzi, és folyamatosan tartja a kapcsolatot a rendezni kívánó városokkal. Ez valóban így van-e, és e tekintetben Budapest is ott van-e most a lehetséges indulók között?
0: Lényegében így van. Egy kicsit komplikáltabb, és a 3 perc miatt nem mennék ebbe most bele, de nem nyílt, nem átlátható a rendszer. Ezt kimerem állítani, ez lehet, hogy negatívan hangzik. Hogy miért nem, erre megvan a magam cinikus válasza, talán egyszer majd ezt is kifejthetem. De lényeg az, hogy nem átlátható, de amit az Attila mondott, az önmagában áll, így van. És megmondom őszintén, hogy a budapesti kandidatúráról nem tudok semmit, nem vagyok benne. Ezt nem keserűen mondom, csak tényszerűen. Úgyhogy nem, én úgy tudom, hogy valami történik. Ebben a kérdésben ugye a Magyar Olimpiai Bizottság, a jelenlegi NOB tagunk Füriyes Balázs kapcsán, hol tart, merre jár, mi van a várossal például, annak bekötöttségével, erről nem tudok semmit ebben a pillanatban.
3: Akkor mi kimondhatjuk, keserűen mondjuk, hogy nem vagy benne a szervező bizottságban, és azért is, hogy ilyen gyorsan eltelt az idő. Még nagyon sokat kérdeztünk volna szerintem, és sok anekdotát.
4: Lehet, hogy lesz egy második rész.
3: Én szeretném, úgyhogy majd itt adáson kívül megbeszéljük. Viki a fitness teremben majd szeretném,
4: hogy kapcsolatokat
0: diskurzust folytatni Lacival. Örömmel, nagyon köszönöm nektek.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánok mindenkinek, 3 percen járunk 6 óra után, azt mondja, hogy szeptember 9-e, szerda. Ma reggel a Sportrádióban reggel, Csonka Zsófival, Szalai Kristóffal, szervusztok, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt,
3: jó reggelt,
2: sziasztok!
3: És Sársányi Leventével.
1: Ez így van, 0-30-55-55-6-0-5. Így van, ez a mi számunk, valamint így meg tudtatok jegyezni gyerekkorotok óta? Mindegy, hogy mi vers, kép, mi az, amit ha bármikor úgy érztek az életetek során eddig és ezután is, hogyha azonnal kell válaszolni rá, akkor azt tudjátok, mindenre megvan a magyarázat, és azt tudod, hogy ez így van. Meg akár tudsz verstől kezdve, telefonszám, első rendszám, nagypapától mi egyéb.
3: Ez abszolút. Nekem az első rendszám, telefonszámok, mindegyik.
1: Tudtok ilyen névsort általános iskolából? El tudjátok mondani?
4: Névsor, de ez milyen érdekes. Akkor mindent megjegyzel.
1: Hát persze, hogy
4: érdekes. Általános iskola alsó tag, amikor fiatal az agyad, meg legbefogadó képes, hogy minden megvan.
1: Hát a múltkor nem is tudom, hogy ugye én már egy év pár nyarat átnapoztam, és nem is tudom a múltkor, melyik tán úttörő dal jutott eszembe, de indokolatlan helyzetben és időpontban, és elkezdtem énekelni, és nézett rám a kisfiam, és apa, hogy minden rendben? Ilyen, itt van május elsője, énekszó és dal köszöntse, zengés ragyog
3: most
1: az ének.
3: Most már
1: köszöntjük a, nem tudom, magyar népet. Szóval nem biztos vissza tudnám az egészet idézni, hogy szörnyű. Csak azért mondom, hogy relatív, ez esetben szörnyű, akkor nem úgy fogtam
3: fel. És közben meg csodálatos.
1: Igen, el tudom mondani, 3134-es számú Petőfi Sándor úttörő csapat vigyáz, vezetők zászlónak tiszteleg. És én mondtam a dobos, és doboltam, és két zászlóval mellettem jöttek a lányok, az osztálytársak, és mentünk be a Vörös Csillag moziba, a filmszínházba, ott volt az általános iskolának az ünnepség.
4: De szóval minden.
1: Ilyen pillanatok, amik úgy megmaradnak benned, hogy...
4: Igen, a himnusz összes verszaka, emlékszem, hogy,
1: hát
4: hogy
1: meglenne. Hát az mondjuk
4: de hogy az összes, tehát mind a 12, azt hiszem, tehát az összes. Nem tudom, olyasmi, hogy első lakcímtől kezdve, de nekem most hirtelen az is beugrik, hogy mit néztem annó filmbe, és mi történt mesefilmbe. Vagy már első filmek, Disney filmek, tehát abszolút megvan,
1: nekem
4: mikor, hol,
1: csak kiben. A sporthoz is kössünk, nekem a 82-es világbajnokság, labdarúgó világbajnokság kapcsán jut eszembe, hogy volt egy olyan matrica sorozat, csináltam egy albumot, kivágtam akkor a Népsportból a cikkeket, és beragasztottam minden egyes, ugye akkor még NSK volt, és én NSK drukker voltam, és kivágtam a cikkeket, betettem ebbe az albumba. Kaptam egy olyan matrica sorozatot, a Jupp Dervá volt a Német Szövetségi Köztársaság labdarúgó csapatának a szövetségi kapitánya, és képzeljétek el, hogy mindenki indiánnak volt kimaszkírozva, aki megrajzolva. És úgy voltak végig.
4: De ezt te csináltad? Az indián...
1: Nem, ilyen matrica sorozat. Nem,
4: pont így néztek ki.
1: Trafik, még volt ilyen. Tehát nem akarok ilyen retromisort csinálni, de hogy trafik.
3: Szerintem ezzel már túl vagyunk.
1: A medve cukrot is megvettem, meg a diannás, a borsszeszt.
3: Ó, ez milyen jó, hogy újra kapható.
1: Csak azért jó reggelt. A sós karamellről nem is beszélek. A mindenből megyek egy virágoshoz.
3: Karomfécukor.
1: Köszöntjük az időutazás műsor hallgatói, de bemegyek a múltkor egy virágoshoz. Beszélgettünk, nagyon kedves, hogy így meg, és vettem virágot. Oké, elhoznám, és azt mondja, engedd meg, hogy megkínáljanak. Mondom, egy jobb sem, mint kokót? Nem, hanem hogy sós karamellás dobozból azt a kis tehénnel ellátott papírba, azt, amit és tényleg az van, amit látsz egy-két film, amit a Lecsó című filmben, hogy a Lecsó, egy falatot, igen ott tesz a szájához, és ez történt. Belaraptam, és ott voltam 1982-ben. És ennek kapcsán tegnap letöltöttem egy appot, ahol a 80-as évek hangulatát, ruházatát, haját, korszakát idézi valami, és most megőrült a net, hogy mindenki ezt csinálja. Borzasztó, hogy milyen pillanat meg percekre tűnnek fel ilyen dolgok, és ezt az ember megy tovább. Csak ezt azért jutott eszembe, mert tegnap a gyerekeimmel voltam gyermekeimmel, és bemegyünk a kávézóba, és mondja ott a kávézóban az úriember, hívjuk Tamásnak, de csak azért, mert az a neve, és azt mondja, hogy a kislányomnak, hogy ha azt mondom neked, hogy csigabig a gyereki, ég a házat, ideki, akkor te mire gondolsz? Szerintem nyilván mindannyian tudjátok is meg. És én nem tudtam, hogy ők nem tudják, már a gyermekeim, hogy ennek mi a jelentése.
3: És ez nem mi történt?
4: Csigabiga gyereki.
1: Ég a házad ideki, ez mit jelent?
3: Na, Kristóf.
1: Akkor nem tudtad ezek szentese. Az nem annyira baj, de majd mindjárt akkor megtudod. És a fiam se tudta. Uh-huh. És utána elmondta neki Tamás, kérdezik a hallgatókat, hogy tudjátok-e, mit jelent ez? Tehát mit jelent az?
3: Nagyon jók a hallgatók amúgy, mindig meglepődik.
1: Tegnap is rengeteg. Csigabiga gyereki, ég a házat ideki, kapsz tejet, vagy onnan már ezt tudjátok. Hogy mit jelent, mit szimbolizál, mit jelent ez a leírás. Tehát mire gondolt a költő? Így teszem fel akkor a kérdést.
4: Verselemzés. Valaki készül rálépni, és akkor gyerek ég a házadatként, tehát jön a baj.
1: Tehát kigyulladt a ház, és jöjjön ki. Igen. És kapsz tejet vajjal, az nyilván kaja a gyerek.
3: Igen. Jó. Most már kell egy ilyen...
1: Na, azért mondom, mert nem. Te tudod, mit jelent?
3: Hát, hogy ne tudnám.
1: Hát, ahogy nyit, azt vedd el, mert szerintem súlyos milliók nem tudják. Tehát azért az
3: nem tudod, annyira egyértelmű. Tudod, mi a baj, Levi? Az a baj, és lehet, hogy nem baj, de szerintem most egy kicsit
1: mondjad.
3: Baj. Én azt tapasztalom, és mindjárt szeretnék egy pillanatra visszacsatlakozni erre az időutazás témára a sport vonatkozásban, de és ezt is kíváncsi lennék, hogyha a hallgatóknak erről van így reggel 6-10-kor véleménye, hogy sokkal nagyobb a mostani 10-sok, 20-kevés évesek, és mondjuk a mi generációnk, ez a 30 plusz, 40 plusz, 50 ereje közötti különbség, sokkal nagyobb generációs különbség, mondhatnám szakadék, mint mondjuk annó nekünk a nagyszüleink között, ami ugye jóval
1: volt ott is, óriási, ez nem tudtam.
3: Volt, de azért ekkora, tehát, mondjuk most meg tele van a net ilyen videókkal, hogy mit én, egymás mellé állítják apukát meg a gyerekét, egy ajtó van közöttük, és akkor hogyan telefonálsz? És akkor ugye apuka mondjuk tekeri a telefont, mint ahogy régen mi csináltuk,
1: vagy
3: nyomkodja, igen. A gyerek pedig ugye kizárólag már csak erre a ez, simogatósra, hogy a nagyszüleim hívták a telefont, tud asszociálni. De visszatérve erre, hogy eszedbe jut random dolog, ez csodálatos szerintem, hogy hogy működik az agy, akár nyelvtanulásnál ez nagyon tipikusan előjön ez a példa. Elkezdesz egy idegen nyelvet tanulni, és egy másikat, amit sok évvel ezelőtt valamilyen szinten birtokoltál, az fog visszajönni, mert ugye azok az idegkapcsolatok indulnak el, és itt szeretném behozni Eileen Good példának, aki ugye nagyon sokat beszél mostanában erre a milánói olimpia óta, ő most már egyértelműen világsztár, és ugye mi ez a
1: freedom,
3: szabadság. Kristóf. Szabad, mi volt a neve
4: szabad
3: magyarul?
4: Egyetem.
3: Na, szabad egyetem. Szabad György. Milánó Cortina olimpia, téli olimpia.
4: Igen.
3: Ez a szabad ugró, síugró.
4: Aha,
3: de amikor ilyen sajnos, bocsánat, aha. Magyarul én most hirtelen nem tudom behozni ezt a...
1: No problem.
3: Thank you so much.
1: De hol tartunk? Tehát...
3: A lényeg az, hogy ő beszél arról rengeteget, biztos láttátok ezt a videót, tőle kérdezik meg azt, hogy hogy értékeli, hogy az aranyérmek, két ezüstöt szerzett, ötszörös olimpiai bajnok, hogy értékeli, hogy elvesztette
4: az
3: ezeket az érmeket.
4: Nem szereztem.
3: Hogy ez két ezüst, elvesztett két arany, vagy megnyert két ezüst. És de szerintem nagyon izgalmas, és ő tényleg egy elképesztő sportoló, de elképesztő módon pont erre utal, hogy mekkora előny a fiataloknál az, hogy még ugye fejlődésben van az agy, legalább 24, most már inkább azt mondják 25-6 évig, és ezt gyakorlatilag te tudod beprogramozni magadat attól függően, hogy mit engedsz be az életedbe sportolóként, magánemberként, hogy milyen ember válik belőled, és szerintem lenyűgöző az, ahogy például ő ezt a sportban képviseli, és ahogy ez előnyére használja, és ezek pont azok az idegpályák, amikről Levi elkezdett beszélni az elején, hogy egyszer csak beugrik, csak amikor ezt tudatosan csinálod, akkor az mondjuk érhet egy olimpiai érmet.
4: Símászás, nem? Nem az volt?
1: Na,
4: mindegy.
1: Na, nekem ez most korán volt.
3: Korán volt?
1: Nem tudom, honnan indult, és nem tudom, hova jutottunk, és nagyon szeretlek. Tehát, hogy ezt én
3: kérlek,
1: nem tudtam.
3: Aki értette, amiről beszéltem, vagy ismeri Eileen Good, az legyen kedves, jelezd el számunkra, mert szerintem ez nagyon összefügg a két téma.
1: Igen, de semmi gond, meg minden csak nekem volt.
4: Azt mondja, Levi, te is erre gondoltál. Ja, persze, erre gondoltál.
1: Nem, nekem azt, hogy most...
3: koncentrálok arra, hogy én szeretlek.
1: Nagyon távoli volt nekem az egyszerűbb üzenet, nekem most, nagyon korán van. Na mindegy, szóval, hogy
3: neked, aki már 3 órája ébren van.
1: Azért nem tudom, hogy hol voltunk ezelőtt a 10 perces, előtt valahol jártunk. Szóval, hogyha igen, ha tudjátok, mit jelent az, kíváncsi vagyok, hogy csigabiga gyerek ég a házat. Ide egy klasszikus elemzés, és én azért teszem fel csak ezt a kérdést, mert azt gondoltam, hogy szerintem is egyértelmű, közben pedig, hogyha tegnap a két gyermekem tágra nyílt szemekkel nézte Tamás bácsit, aki elmagyarázta nekik, hogy ez azt jelenti, hogy akkor lehet, hogy sokan nem tudják, de lehet, hogy másképp értelmezik, akkor ezt most majd letisztázzuk, ha ez így van. Szóval 0630 55 55 605 szerintetek mit jelent, mit akart ezzel?
4: De te meglepődtél, hogy nem tudják, mert ez annyira evidens egyébként, de kellene
1: tudni. Azért lepődtem meg, mert azt hittem, hogy ez már tudva levő. Uh-huh. Amikor ezt ugye nekünk, nem tudom, 80-as években mondták, vagy hallottuk, vagy beszéltek erről, ugye ez egy gyerek, nem tudom mi, mondunk a vers, akkor én azt gondoltam, amit ők is most. De akkor gondolni valamit, meg most, az nem ugyanaz. Uh-huh. Tehát én azt hittem, hogy már eljutott oda, hogy ezt szinte mindenki tudja, ahogy mondta azt Zsófi, hogy ne, de azt mondom, hogy nével óvatos, mert nem biztos, hogy ezt mindenki így gondolja. Uh-huh. Na, szóval ez a mostani kérdésünk így hirtelen nyilván. Nagyon-nagyon-nagyon nagy tapsos gratuláció a női kosár válogatottunknak.
4: Fantasztikusok voltak.
1: Rommá verték ugye Japánt, ezt ugye megmondtuk. Bárcsak úgy is tettünk volna, hogy úgy tettünk volna, igen, hogy ezt el is hiszük nekik. Sokkal könnyebb volt, mint amit gondoltak a szakértők. Én azt gondolom, hogy Japánt is simán verjük, és így is lett. De hogy azért volt némi aggodalom, nem?
3: Hát meg nagy elégtétel azért Japánt megverni 28 évvel később, amikor ott ugye emlékeim szerint ők hagytak minket helyben.
1: Igen. Hát én nem tudom, tehát sushi készítésben biztos. Én nálam, tehát azt mondom, kosárlabda, a Japán, nem tudom, válogatottat nem igazán tenném oda. Tehát százszor inkább olasz, spanyol, igen, nem tudom, argentin, igen,
4: de
1: Amerika.
4: Nem magasak. Hát nem magasak.
1: És csak 3 pontos a próbát. Csak,
3: nem is alacsonyak. Nekem ez mindig...
1: Hát 183 centi volt a legmagasabb. Hát ez kosárban, akkor az alacsony.
3: Hát, összességében nekem az, emlékszem, hogy egy ilyen döbbenetes élmény volt mind a 4 olimpiámon, amikor az ázsiai válogatottaknak megérkeztek a kosárlabda csapatai. És oké, hogy voltak olyan, főleg mondjuk a Nagyországból származó sportolók, akiknek láttad azt a bizonyos beavatkozást, amivel ugye megnövelik a testhozt, tehát lehetett látni a lábukon azokat a jegyeket, de hogy a többségén nem. És ez nekem döbbenetes volt, hiszen nyilván sokszor versenyeztem én is ezekben az országokban, és ott azért a mindennapi életben nem ezzel a magassággal találkozol, mint amit aztán ott látsz összegyűlve egy szóval, kosi csapatba.
1: Igen, szóval most hála az ének magasságtól függetlenül, de jobbak voltunk, nyertünk, és nagyon gratulálunk a magyarányoknak.
4: Persze, hogy 21 ponttal, tehát nem úgy, hogy mint múltkor egy 4-jel, meg aztán elvettük Dél-Koreát,
1: azt már simán mindegy volt, is mennyivel nyersz.
4: De így a 21-jel azért az ez demonstráció volt.
1: És jól játszottak a lányok, én abszolút be tudtam nézni a meccsbe, úgyhogy gratulálunk nekik. Szuper jó.
4: Igen. Patai-Geri cimboránk kint van Berlinben, de ő úgy szeretett volna kimenni, hogy múlt hét csütörtökön elindul, hogy az első meccstől kezdve ott legyen, ki volt minden jegy, minden fizetve, és hívom csütörtökön, hogy na Gergőké, mikor indulsz, hogy vagy? Ott vagy-e már? És nagyon-nagyon mélyről hang, mint a akváriumból beszélt volna, á, lebetegedtem, nem tudok kimenni. Akkor az anyagi kár ez jelentős lesz, hát valahogy kimegyek jövő héten. Hív tegnap, csörög a telefon, Gergő, hív. Hallom a háttérben az aréna zajt. Na, milyen Gergőké van, a megérkeztél? És hogy mondja, hogy itt vagyok, tegnap elmúlt minden, hajnalba kijöttem, itt vagyok a meccsen, Berlinben megnézem őket, csak nehogy most essünk ki. Azt mondja, amilyen szerencsém van, most fogunk kiesni, és nem így lett szerencsére. Mondtam egy nevet, hogy Gergő, rá figyelj, a magyar legalacsonyabb lány, 9-eses, Studerági, ő jó lesz. Hát nehogy lesz,
1: hogy Studer legalacsonyabb lesz.
4: Nem. És hát Studer úgy is játszott, hogy hozzájárult ő is a teljesítményével, úgyhogy fú, nagyon jó meccs volt.
3: Na, de micsoda szerencse, hogy Geri, nem, képzeld, amikor ilyen betegen kimész, és akkor ott jött volna az első francia csapás, amikor mennyi volt a különbség? 40?
4: 40 van, 6.
3: Na, hát szerintem akkor lehet, hogy kész, vége is lett volna a Gergő Gergőtalának is, igen.
1: Na jó, a lányok kiragasztották ugye az USA matricát a nevük mellé, tehát velük fogunk játszani. Azt se írnám le egyébként, azt a meccset se így előre.
4: Hát azért az már más szint sajnos, az USA nőibe is, mint férfibe. Tehát férfiban is ők a legjobbak, a csajoknál is ők a legügyesebbek, úgyhogy ez olyan, mintha nem tudom, öt Juhász Dorka ellen játszanánk, mert Juhász Dorka játszik abban a bajnokságban, a WNBA-ben, de és ott meg mindenki onnan jön, úgyhogy nem baj, legyen egy, ha 21-jel nyerünk, aláírjuk, nem Levi? Na, a négyet is aláírjuk.
1: Egyet. Döntetlen, és utána pedig a hosszabbítás. Igen. Nem tudom, mi van utána. Büntető dobás, hogy szimplán hosszabbítás. De mi van? És a hosszabbítás is döntetlen?
4: Azt addig játszak. Van kétszeri hosszabbítás, háromszori hosszabbítás, négyszeri hosszabbítás, igen. Ez olyan, mint a jégkorong, hogy nincs, tehát a jégkorong alapszakasz meccs az eldő büntetőkkel, de a rájátszásban ott, ha elindul a meccs, Levi, este 10-kor, ha reggel 8-ig nem ütnek gólt, akkor reggel 8-ig játszanak.
1: Ezzel lehet érdemes módosítani. Na végre most valamilyen szabály, amely könnyedén hozzá lehetne nyúlni. Na, aztán PSG uralom az aranylabda 30-as mezőnyében. Nem tudom, láttátok a listát? Igen. Nem, ez még mindig a jelöltek közt van. Tőlem azt kérdezte tegnap valaki, hogy ki az, aki például hát Jude Bellinghamet jelölte aranylabdára. És mondom, hát ezt én nem tudom, de valaki biztos, hiszen ugye azt hiszem, a sport újságírók szavaznak, és nem is tudom, még annak mindig megkérdeztük, hogy ez hogy van, hogy ki szavaz, és ki jelölt.
4: Sportújságírók, szövetségi kapitányok is szavaznak a
1: azt végén. Azt hiszem, és egy játékos, és nem csapatkapitány, valaki. Igen. Na, úgyhogy van. Hát Lionel Messi megnyerheti, de még nyilván nem. Azt gondolom, hát azért,
4: simán.
1: Hát az aranylabdát általában valamihez kötik. Lásd, hát így nyeretett tavaly Dembele, ugye Zsófi, hiszen emlékszel rá. És ki volt a második tavaly? Látjátok? Szóval senki. Igen, szóval Rafinha. Rafinhának kellett volna nyerni. Csak azért nem nyert Rafinha, mert ugye a BL elődöntőben az Inter megverte a Barcelonát, igen. És ezért döntőt játszott, és aztán végül nyert is.
4: Igen, simán.
3: Mint Rodri.
4: Egy 5-0, mint Rodri. És az, hogy Rafinha most nincs ott, tehát az megint világ. Tehát nem szeretjük ezt a fiút.
1: Nem tudom miért.
4: Én azt hittem megint
1: ennél
4: háromban.
1: Nem tud játszani.
4: Nem.
1: Tehát komolyan mondom.
4: Pont az elmúlt két évben volt ő a legjobb, és egyszer második lett, most meg nem kerül rá a 30-as listára, amikor olyan nevek vannak, hogy el kell gondolkozni. Nincs Rafinha a 30-ason.
1: Nem is tűnt fel.
4: Én az első háromba vártam megint, úgy, ahogy tavaly.
1: Na, és ez még az alakulat, vagy ez már nem a...
4: Ez 30-ból fog kikerülni a győztes.
3: Megszavazták, igen.
4: Tehát Rafinha nem került be.
3: Amúgy az elképesztő, hogy nincsen valamilyen más számítási lehetőség, amivel például ezek kiküszöbölhetők lennének. Tehát, hogy mondjuk fixen rajta vagy, ha ezt is teljesíted.
1: Jó, oké, de bocsánat, de az egy eszement helyzet, hogy Rafinha nincs rajta.
3: Igen.
1: Aki válogatott, aki a Barcelonában ontja a gólokat, ráadásul kifejezetten szépen és jól játszik, most nem azért mondom, mert én barszás vagyok.
4: És még mellette megnyert mindent a Barcával tavaly.
1: Tehát hogy nem nyer, azt is nehezen tudnám most elképzelni, mert én mindig felteszem a kérdést, hogy ha nem ő, akkor ki? Tehát hogy ha jobb. Ez amit a rossz reklámoknál felteszem, hogy a kérdés magamnak, hogy megnézhetném azokat a filmeket, mert kiestek, miután nyert ez a rossz. Tehát itt pedig megnézhetném azokat, akik a helyére tudnak lépni.
4: Igen, viszont...
1: Tehát ki az, aki jobb, aki jobb volt?
4: Nincs neki jó lobbia, vagy híre a szövetség.
1: Hiszen az a baj,
4: nem tudok másra gondolni.
1: Az a baj, hogy ez esetben rengeteg olyan ország képviselője is szavaz, aki most nem megbántva őket, de sokat beszéltünk, hogy áll össze ugye a VB részvevők csapatainak száma, hogy akinek semmi köze, tehát Mali is ugyanúgy, vagy ha van ilyen ország, sem mondtam valamit, ugyanúgy, tehát Ruanda képviselője is szavaz.
4: Jó, ez nálam az nem feltétlen probléma, ott is nézik valószínűleg a meccseket, tehát nem tudjuk elképzelni, de valószínűleg ott is van kedvenc játékos, meg nézik ott is az elklasszikókat, de az, hogy Rafinha, tehát valóban a 30-as listára, hogy nem fér oda, mert sokat beszélt mindenki arra, kik a jelöltek, de igazából most azzal tudunk, hogy kik, újat mutatni, akik nem a jelöltek.
1: Na, látok, ki az a három ember, aki mondjuk az első háromba kerül, ha most tudok elne tenni három embert. Volt egy VB nyilván, ha gondoljátok, oda lett tenni Ferran Torres, mert egy gólt lőtt ugye a VB-n, vagy lett a kettő, nem tudom. De ő döntött el, az én kosokat szokott jelenteni. Lásd, ugye bár Zsófi Iniesta-nál ez sem döntött.
4: Igen.
1: Csavi se Iniesta nem
3: kapott. Most kíváncsiságból rápillantottam Rafinhának, amivel nem került be, és úgy ötödik volt a 2025-ös gálán, ott 60 feletti gól hozzájárulással, a a mostani szezonban, amit ugye alapul vehettek volna, 33 meccsen 29 gólpassz.
1: Az az rossz, nem?
3: Igen. Hát ezzel nem sikerült felkerülni a 30-as listára.
1: Ennél, tehát volt, nem tudom, 33 meccsen volt, aki 33 gólt és vagy gólpasszt adott. Ilyen nagyon kevésen. Tehát azért az, amit a Kristóf mond, hogy lehet valahol valakiknek, ennyi embernek nem lehet, nem. Tehát szimpatikus, bocsánat, botrányoktól mentes, jó játszik, most ráadásul, tehát karakter, bajusz, meg nem tudom, tehát adom.
3: Szerintem az, hogy hol játszol, itt nagyon sokat számít. Tehát amikor olyan sztárcsapatokban játszol tényleg, mint a Barcelona,
1: hát onnan
3: mint
1: a Real Madrid. 3-4 ember, tehát persze.
3: Oké, de hogy szerintem van egyfajta limit az emberek fejében. Hogy akik szavaznak, hogy na hát ebből a csapatból nekem ez a három meghatározó, és lehet, hogy Rafinha a negyedik.
4: De már Rafinha a első-második. Hát de neki ott kell, a Barszában is
3: értem, de most akik behúzták, nyilvánvalóan nem így gondolkodtak, és most ezt próbáltam így
4: hát beleírni magamat, hogy én húztam volna. Hogy lehetett így gondolni.
3: Igen, valószínűleg pusztán erről van szó, hogy amikor ilyen sztáristálók esetében hirtelen elhomályosítanak a többiek, vagy nem te leszel pont a legkiemelkedőbb, a legígéretesebb, vagy ahogy Levi mondja, akár a karakter is szerintem tök sokat számít. Hát lehet, hogy jövőre, hogyha egy új bajuszka lesz, vagy vékonyabbra borotválja, akkor nagyobb
1: nem,
3: esélye.
1: Nem, az, hogy ez a vicc lesz, pedig nem. Akkor ki álljász el Uedát, tegyük be?
3: De...
1: Tegnap lőtt volt a Lille-be. Tehát...
3: Oké, de közben meg, tehát, hogy ők legalább látszanak, a futballisták. Rengeteg olyan sportoló van a világon, akikről nem is tudunk, és koncentrálunk csak a futballra, neki legalább van esélye bekerülni, ahogy be is került.
1: Zsófi, arra a labdát kapják azok, akik ismertek, igen, jól játszanak. Hát, aki nem ismert, nem játszik olyan jól, tehát nem ismertetek, és nem tud nagyon jól játszani, mert valószínű...
4: Ha már ismernék, akkor, hogyha annyira jó lenne.
1: Hát, így van.
3: Hogy ismert játékos, jól játszik, és mégsem elég a listára.
1: Hát erről beszélünk, ezt nem mondtad el?
3: Ezért, pontosan ezért, hogy legalább neki ott van a lehetősége arra, hogy majd nem tudom, ha egy jobb szezont fog ki, vagy más emberek szavaznak, akkor ő gyakorlatilag ott van az első sorban is bármikor
1: nem
3: szavazhatnak rá.
1: Nem tudom elfogadni sem magyarázatot.
3: Nem? Hát nem sajnálom.
4: Tudom. Kérdésre válaszol nekem.
1: Nem.
3: Borús reggel.
4: Az. Tegnap este nekünk a tegnap este óta ilyen. Na, de kérdésre válaszolva a Messi, Rodri, Lamine Yamal nálam a hármas sorrend.
1: Igen. Te kit? Annyira nem vagy foci?
3: Én most azt mondanám, tehát vagy gondolom, legalábbis nekem három abszolút név. A VB az, amire koncentrálok. Én most bemondom nektek Halandot. Most kielégítem az összes fiatal hallgatónk jó vágyát. Bemondom Messit. És
1: mondjátok Messi, tehát
3: azért, nem, itt van egy elfogultság, tehát hogy ezzel nem tudsz mit csinálni. Én az ilyen legendák előtt tényleg, aki a saját területén ekkorát alkot, az nekem ott van a top 3-ba, és hát tudjuk azt, hogy ez az utolsó lehetősége.
1: Három név.
3: És ki legyen a harmadik, legyen Rodri.
4: Nálad, Levi?
1: Megúszós vagy, volt egy csomó olyan osztálytársam, csak valami nénünk, és mondjuk.
3: Nem. Nálam Yamal... Nekem szimpi volt. Szimpi volt a VB-n, amit csinált.
1: Nálam Yamal, mert nagyon nagy potenciált látok benne, uh-huh, a jövőt illetően, aztán én betenném Hollandot azért, mert hogy rettentő, masszív, és folyamatosan hozza pont tegnap úgyis 2 gólt lőtt, hogy azt hiszem több gólt lőtt, mint meccset játszottán 50.
4: BL-ben.
1: Igen, BL-ben. Tehát azért, tehát nagyon, és megmondom nektek, hogy én Harry-ként tenném be a harmadiknak, mert hogy annyira jó és sok bajnokságban, és a válogatottban is, és fontos gólokat lőtt nálam, ez ilyen szempontból.
4: Nálad nincs ott messzi pont.
1: Nálam nincs ott már messzi.
3: Én Rodri és én Kane között gondolkodtam, mert nekem a saját csapataik válogatottjának élén ugyanazt nagyon hasonló minőséget képvisel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Férfi kézilabda.
0: 9 év után tér vissza Magyarországra a svéd pontvadászat első helyezettje. A bajnoki ezüstérmes tiszapartiak számára tökéletes első ellenfél az északi együttes. Szeged, Kristianstad, férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzés élőben, csütörtökön 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Irán újabb csapást mért a Perzsa-öbölre. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Délelőtt napos, délután esős idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Két amerikai hajóra, 8 olajszállító tartályhajóra és 10 további járműre mért csapást Irán a Perzsa-öbölben. Teherán közölte, az akció válasz volt arra,

0: hogy az Egyesült Államok 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő tegnap az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében, a Hark sziget közelében bombázott célpontokat. Washington szerint a támadás célja az olajexportra támaszkodó perzsa gazdaság gyengítése volt. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić ma délben írja alá a rendeletet a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a két évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormány ellenes tüntetések Szerbiában. Itthon vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. A településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. A valahamért legalacsonyabb 1 cm-es dunai vízállást mérték tegnap Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott null pontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Az időjárás előrejelzések alapján a hétvégén várhatóan emelkedni fog a vízszint.
1: Közlekedés.
0: Az M0-áson az M3-as és az M2-es csomópont között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométer között burkolatjelfestés miatt lezárták a külső és a középső sávokat. A forgalmat a belső sávba terelik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Délelőtt még napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk. Este hideg front érkezik, és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
2: Világbajnoki negyeddöntős a női kosárlabda válogatott. Megkezdődött az alapszakasz a labdarúgó bajnokok ligájában. Feckó Tamás lett a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzője. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: Sporttörténeti siker született Berlinben, a magyar női kosárlabda válogatott ugyanis bejutott a világbajnokság negyed döntőjébe. A nemzeti együttes tegnap este a VB rájátszásában Japánt győzte le remek játékkal 84-63-ra. A magyar csapat 44 után jutott ismét a legjobb 8 közé a világbajnokságon, és holnap az Egyesült Államok vár rá a folytatásban. Juhász Dorka tegnap is az egyik vezére volt a magyar válogatottnak, a centert Nyágúj Gergely kérdezte a mérkőzést követően.
3: Próbálták nyilván a festéket bezárni, meg nehezíteni az én dolgomat is, egy kicsit frusztráltá tenni talán, de még jó, hogy van egy Lelik Rékánk, aki beindította nekünk a mérkőzést, és ez ilyen pillanatokban kellenek nyilván ezek az extra teljesítmények, a többi extra játékost nyilván személy szerint nem mondám a legjobb mérkőzésemnek, de azt csináltam, amit kellett szerintem, ettől függetlenül kellettek ezek az extra teljesítmények a Virágtól is a második fél időben, úgyhogy ez fog kelleni az USA ellen is nyilván az, hogy több fronton tudjunk helytállni, és nagyon örülök, hogy a Rékának ilyen sikeres mérkőzése volt.
4: hiszen ettől csapat a csapat, hogy ha valakinek nem megy, akkor a többiek kisegítik, és úgy érzem, hogy ma lett igazán csapat a csapat, és miatt az Egyesült Államok valóban, ha valaki, akkor te ezeket a játékosokat nagyon jól ismered. Ugye ma is volt egy japán hölgy, aki ellen játszottál nemrég a Vegas csapat ellen, és nyertetek a Minnesotával. Ez neked személy szerint mekkora motiváció, hiszen tényleg itt most megmutathatod, hogy milyen a magyar virtus.
3: Motiváció nyilván az a büszkeség, hogy amivel a magyar csapattal itt vagyok, és csapatszinten tényleg nekiálljunk, és nem sokszor volt ilyen, hogy a magyar válogatott az USA-val játszott, úgyhogy ezt élvezni kell szerintem. Büszke vagyok abban, hogy a top 8-ba benne vagyunk a világbajnokságon, ez óriási szó. Innentől kezdve pedig minden ajándék lesz szerintem. Szívvel lélekkel ki kell jönni, küzdeni, és megpróbálni nyerni. Nyilván ez a cél, nem fogjuk feladni a kezünket azért, mert az USA ellen fogunk menni. De ahogy mondod, szerintem ez ma tényleg teljesen csapatszintű győzelem volt, amikor kellett valaki más erőre lépett, és ennek nagyon örülök.
2: Juhász Dorka után hallgassuk meg a szövetségi kapitányt, Völgyi Pétert.
5: Azt tudtuk jó, hogy így lesz, és ezért is reméltem, hogy tovább jutunk a csoportból, és leszessünk itt a mai napon meg pályára lépni, hiszen igazából egy alapozásunk volt, nem voltak ritmusban a játékosaink, ez a franciák elleni első fél időben rettetesen megmutatkozott, azt gondolom, onnantól kezdve minden egyes fél időt, minden egyes mérkőzést jól tudtunk használni, arra, hogy ritmusba kerülünk, megjegyezzék egymást jobban támadásban, védekezésben a játékosaink, azért is egy kicsit talán szerencsék is volt, hiszen a Korea elleni mérkőzés nagyon jó felkészülés volt a japánok elleni összecsapásra. Szerintem egy kisebb megingást, amikor mi akartuk sietetni a támadás befejezést, ahelyett, hogy játszottunk volna türelmesen, ez volt egy olyan 5-6 perc másik negyed végén, azt leszámítva végig mi irányítottuk a mérkőzés alakulását, jól reagáltunk a játékvezetői felfogásra, és szépen türelmesen felőröltük őket, úgyhogy büszke vagyok a csapatra. Hát 40 éve nem volt legjobb 8 között magyar női kosárlabda válogatott, és nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre.
4: És ha jól hallottam ki a szavaiból, szövetségkapitány úr, a csapatra az csupa nagybetűvel mondta, hiszen úgy érzem, hogy ma lett igazán csapat a csapat, hiszen amikor esetleg a kulcsjátékosoknak nem ment, akkor bizony nem egy, nem kettő, hanem sokan felléptek és kisegítették a csapatot.
5: Így van, kulcsjátékosok, nyilván vannak kulcsjátékosaink, de én is azt gondolom, hogy ettől lesz csapat a csapat. Többen itt a világbajnokságon belül is rengeteget léptek előre fejben, döntéshozatalban, és hát nagyon sok ilyen mérkőzésre van szükség ennek a válogatottnak, hogy ezt a formát, ezt a teljesítményt tartósan tudja hozni.
2: A női kosárlabda válogatott holnap délelőtt 11 óra 30 perctől tehát az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok ellen játszik a legjobb 8 között.
1: Nemzeti Sportkrónika.
2: Varga Barnabással és Vitális Milánnal a Soraiban győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát az AEK Athén. A görög bajnok hazai pályán 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen. Mindkét magyar játékos végigjátszotta a találkozót. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában. Együttese viszont 3-2-re kikapott a német Dortmund otthonában. Hazai pályán nyert tegnap a Real Madrid is méghozzá 2-1 az Inter ellen. A másik három találkozón viszont vendégsiker született. Az Aston Villa Club Brugge-t, a Betis pedig a Lille-t egyaránt 3-2-re, míg a Manchester City a Portót 2-0-ra győzte le. Ma újabb 6 mérkőzést rendeznek majd a bajnokok ligája alapszakaszának első fordulójában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata Liverpool, az Atletico Madriddal csap majd össze hazai pályán. Szoboszlai egyik posztriválisa Alexis McAllister úgy érzi, hogy nem becsülik meg eléggé a klubnál, ennek pedig hangot is adott a tegnapi sajtótájékoztatón, most az argentin középpályást hallják.
6: I received the news that the club was not in a position to offer me a new contract.
7: Amikor értesültem a hírről, hogy a klub nem tartotta fontosnak, hogy új szerződést adjon nekem, nagyon-nagyon csalódott voltam. Mindig mindent beleadok a csapatért, minden egyes edzésen oda teszem magam, és szeretek itt lenni, úgyhogy nem igazán értem. Szoboszlai Dominikkal és Ryan Gravenberghel is hosszabbított a klub, aminek természetesen örülök, hisz megérdemlik. Viszont éppen ezért különösen elkeserít, hogy nekem nem ajánlottak új szerződést, de továbbra is mindent beleadok majd, amíg itt vagyok a Liverpoolnál.
2: Feckó Tamás lett a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzője, ezt tegnap jelentette be az NB2-ben 14. helyen álló klub. A 49 éves szakember 1+1 éves szerződést kötött a DVTK-val, amelyet 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányított. Feckó Tamással, aki korábban a Balmazújvárost, az MTK-t és a Honvédot is feljutatta az NB1-be, Marosét Ervin beszélgetett a kinevezése után.
8: A BVSC meccs után hívtak, és nagyon jó érzés volt, hogy rám gondolt a klub vezetősége, hiszen a legnagyobb vidéki bázisról beszélünk, egyik legfanatikusabb szurkolótáborról. Miskolcon mindenki szereti a Diós Győrt, tényleg nagyon jó érzés volt, és egyben óriási felelősség is, hiszen a DVT-k az első csapat a pályafutásom, amelyik másodszor adja meg a lehetőséget arra, hogy bizonyítsak.
9: Sokat kellett gondolkodni, vagy egyeztetni, amíg megszületett az egyesség? Egész biztos, hogy sok mindent mérlegre kellett tenni, többek között azt is, hogy milyen helyzetben van most a csapat.
8: Gondolkodni nem kellett, hiszen a Diós Győr hív, arra szerintem mindenki igent mond. Az, hogy milyen helyzetben a csapat, az se érdekelt, hiszen amikor 7 éve ide érkeztem, akkor utolsó volt. Most ugye 14. helyen van a csapat. Volt már ettől sokkal rosszabb pozícióban lévő csapat, amit átvettem, úgyhogy ezzel nem kellett foglalkozni.
9: Igazából a részleteket, a feltételeket kellett egyeztetni, és az is egy fontos kérdés lehet, hogy miért nem vetted át már a Videoton meccsre, hétfőre a csapat irányítását.
8: Sok dologba kell ilyenkor egyezkedni, átbeszélni dolgokat. Itt az átigazolási szezon utolsó napjai voltak. Ugye fontosabb volt szerintem a klubnál az, hogy sikerüljön még minőségi játékosokat ide csábítani, valamint ugye Tamás Márk távozásával megüresedett űrt betölteni, hiszen nagyon jó ember és játékos távozott a csapattal, amit én nagyon sajnálok, de boldog is vagyok, hiszen ciprusi első osztályba igazolt. Miért nem imecseltem, azt meg nem tőlem kell megkérdezni.
9: Említetted, hogy a helyszínen nézted meg a BVSC elleni hazai 0-2-t, és ott voltál Fehérváron is, hétfőn este, amikor a csapat 2-1-re alul maradt a Videotonnal szemben. Mire lehet építeni, és mit láttál ezen a két mérkőzésen a jelenlegi DVTK-ról?
8: Ugye nagyon fontos tényező az, hogy a csapat minél hamar beinduljon fölfelé, ami ez arra szükség, hogy minél több mérkőzést nyerje meg, és tényleg a győzni akarás az ne csak látszódjon, hanem meg is valósuljon. Ilyenkor, amikor belekerülsz a spirálba, fontos az, hogy a szerencsefaktor megváltozzon, és ne csak kifelé pattanjon a kapufáról a labda, hanem végre egyszer már befelé is.
9: Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy az öltözőben ne lógó orrokat és szomorú arcokat lehessen látni, hanem a diósgyőri labdarúgók felemelt fejjel menjenek ki a pályára, és higgyenek magukban?
8: Ugye hitet és önbizalmat kell adni a játékosoknak, valamint olyan taktikai utasításokat, amiből ha álmából felkeltik, akkor is fogja tudni azt, hogy mikor, melyik lépésnél mi a következő. Valamint, hogyha diósgyőri labdarúgóról van szó, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy érezzék azt, hogy Miskolcon és itt Borsodban mindenki imádja és szereti a klubot, és tényleg mind a gyerekek, mind a felnőttek úgy néznek a játékosokra, hogy ők a Diós Győr labdarúgói, és ezért fontos tényező az, hogy ezt átérezd, és úgy menjél ki hétvégén a mérkőzésre, hogy tudd azt, hogy milyen közegben lépsz pályára, és hogy mennyi embernek tudsz örömet szerezni ezáltal, hogyha megnyered a mérkőzéseket.
2: Feckó Tamást hallották.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Napok óta Budapesten készül és nagyon várja már a pénteken kezdődő atlétikai világdöntőt Halász Bence. A világdöntőt a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központból az M4 Sport péntektől vasárnapig élőben közvetíti. A friss Európa-bajnok kalapácsvetővel, Halász Bencével Tóth Béla beszélgetett.
10: A rendezők nagyon nagy sót ígérnek. Nagyon keveset tudni igazából még versenyzőként is, hogy fog kinézni pontosan, de hallottam már dolgokat, hogy lesz a világítás, mi lesz befestve. Tehát ez nagyjából tényleg ilyen részletekig lemenően egy showműsor is lesz egyben, atlétikai viadal mellett. Fluoreszkáló festékkel fújják le majd a kalapácsot, és akkor az, ahogy száll, akkor az nagyon szépen meg lesz világítva, és ilyen nagyon impozánsan fog kinézni. Meg ugye a versenyzőknek a verseny előtti bemutatása is egy ilyen különleges elemekkel lesz megtöltve, szóval én egyébként ezt a részét is nagyon várom már.
11: 8 egészen kiváló versenyző van itt, de egyébként ezzel foglalkozol-e, tehát nézed-e a többi sportolót, az ellenfeleket, hogy ők milyen munkát visznek véghez, hogyan mozognak a dobókörben, tehát te figyeled-e őket mondjuk verseny közben, vagy abszolút magadra fókuszálsz, magadra összpontosítasz?
10: Hogyha ezt most el kéne osztanom mondjuk 100%-ban, akkor 85%-ban magamra figyelek, és 15 a verseny. Mert természetesen azt is figyelni kell, hogy hol jár a verseny, hogy a többiek mekkorát dobtak, de nem fordul elő az, hogy leülök, és akkor végignézem a versenyt, mint egy néző, hanem nekem ott közben saját magammal kell foglalkozni, próbálom fejben összerakni a mozgást, az izmaimat melegen tartani, de természetesen figyelem, hogy mi történik körülöttem, de nagyjából ebben az arányban, ahogy elmondtam.
11: Maga a verseny az pénteken lesz, hogyan telnek majd a következő napok? Említetted korábban itt még stúdión kívül, hogy most már céltáborban vagy. Mit tartalmaz mindez, és valóban mit kell még elvégezned magáig a versenyig?
10: Ugye szombat óta itt vagyunk fönt a fővárosban, és egy ilyen mini edzőtábor, amit mi céledzőtábornak hívunk. A világdöntőig itt készülünk Budapesten. Ez egy picit azért jó, mert a hazai megszokott környezetből ki lehet szakadni, egy olyan helyen megcsinálni az edzéseket, ami világszínvonalú, felszereltségű, gyönyörű, szép, csak mi vagyunk igazából a pályán, tehát hogy minden adott ahhoz, hogy nagyon jó minőség és nyugodt edzéseket tudjunk csinálni, hiszen ez a fontos ilyenkor már. Ennek igazából szerintem meg is van már most ebben a 3 napban, ugye, ami elment edzéssel. Az eredménye, hiszen látszik ez, hogy folyamatosan napról napra egyre javulnak a dobások, egyre messzebb száraz a kalapács, és még mindig van gyakorlatilag egy minimális idő péntekig.
2: Jessica Pegula lesz majd a világ első Arina Sabalenka ellenfele az elődöntőben, női egyesben, az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A világranglista 3. helyen álló Pegula a negyed döntőben, magyar idő szerint ma hajnalban, a szintén amerikai Emma Navarrót győzte le 3 játszmában. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Sportkrónika végén búcsúzik a szerkesztő Mudrica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! We go together.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente, Szalai Kristóf és Csonka Zsófia. 2025-ös év legjobb edzőjének választott Nyéki Balázs újabb rangos szakmai elismerésben részesült, hiszen a Magyar Edzők Társaságának elnöksége mesteredzői díjat adományozott a Ferencváros szakemberének. Cifra Borókával beszélgetett.
2: Kezdjük onnan, hogy tavaly az év edzője lettél, és idén pedig megkaptad a mesteredzői díjat, elismerést. Nyilatkoztad, hogy nagyon hihetetlen érzés neked ilyen nevek között szerepelni, és hát Gerendás György nevét emelted ki, nem véletlenül mentorod. Mit jelent számodra az, hogy vele egyszerre te is díjat kaptál, illetve hogy beválasztottak a mesteredzők közé?
3: Hát ezek nagyon megható pillanatok, már amikor felhívtak, hogy felterjesztettek rá, az is egy különleges érzés, meg élmény volt. Nyilván akkor még nem tudtam, hogy meg fogom kapni, de azért amikor közeledett az idő, mert tudtam, hogy mikor lesz a döntés, akkor azt gondolom, hogy talán vártam is a telefont, hogy igen vagy nem a döntés. Amikor fölhívott Kemény Dénes, akkor nyilván nagyon jó érzések voltak bennem, és örültem, hogy így alakult.
2: És mit jelent számodra Gerendás György? Mert ugye tudjuk, hogy ő volt az, és Varga Zsolt, aki még megkeresett, hogy gyere vissza a Ferencvároshoz, és másodedzőként elkezdj ott dolgozni. Milyen hatással volt ő a pályafutásodra?
3: Hát azt mindig el szoktam mondani, hogy az ő kettőjük személy, a Gerendás Gyuri és a Varga Zsolté volt talán a legmarkánsabb hatással rám, pozitív értelemben. Értek azért olyan érzések, meg csalódások, amikor játékos voltam, amiből szintén tudtam egyébként építkezni, de azok általában a negatív tapasztalatok voltak, úgyhogy azt is el szoktam mondani, hogy nekik nagyon hálás vagyok, mert amikor a karrierem már a végéhez közeledett, akkor bármennyire is szerettem volna edző lenni, mert tényleg ez volt mindig a vágyam. Ők voltak azok, akik kitalálták azt, hogy a Fradiban legyek másodedző a felnőtt csapatnál, és utánpótlásban dolgozzak, úgyhogy nem csak a tanulás, amit tőlük tanultam a mesterektől, hanem az a fajta hála is mindig ott van a szemem előtt, hogy nélkülük nem biztos, hogy így alakult volna az egész edzői karrierem, úgyhogy sokszor apróságokon múlik a történet, hogy ki hova jut el, nekem ők azért a mentoraim ilyen téren is.
2: Beszéljünk egy kicsit a klubról, a Ferencvárosról. Ugye a tavalyi év történelmi duplázásokról szólt, ugyanis a nőknek is sikerült megnyerniük a Magyar Kupát és a bajnokságot is, illetve nemzetközi porondon a BL-ben is érmeket szereztetek. Mit jelent az, hogyha a másik szakágnak is ennyire jól megy, mennyire tudják egymást húzni a szakágak, vagy mennyire adtok egymásnak így akár tanácsokat is?
3: Hát szerintem mindenképp pozitív a játékosoknak is, és az edzőknek is. A játékosoknak az, hogy mondjuk előttünk nyeri meg a női csapat a bajnokságot, azért az mindenképp ad egy motivációt, hogy előttünk jut be a Final Four-ba, nem akarnak lemaradni. A végén pedig azt gondolom, hogy egyébként az is egy ilyen plusz motiváció volt, bár nyilván a meccs közben már nem ugrott be a játékosoknak, hogy a lányok ugye az Olympiakos Pireus ellen veszítették el a döntőt, mi meg ellenük játszottuk a bronzmeccset, úgyhogy azt semmiképp sem akartuk, hogy a Pireus úgy menjen haza, vagy két éremmel menjen haza, mindenképp szerettünk volna lenni mi az a csapat, aki két érmet hoz haza a Bajnokok Ligájáról, de mondom, hogy egyébként tényleg motiválóként hat mindkét csapatra. Szerintem a lányok nevében is beszélhetek, meg az edző nevében is, hisz látták, hogy mi milyen sikereket értünk el. Mi meg azt láttuk, hogy mondom, mindig előttünk van a szezon vége a lányoknál, és az mindenképp egy olyan érzés, hogy lemaradni soha nem szeretnénk. Úgyhogy ez abszolút pozitív. És az is pozitív egyébként, hogy a két edzői stáb folyamatosan kommunikál egymással, kérdezgetik egymást, mik azok, amit látnak a vízilabdáról, tehát egyik pillanatban se szeretnénk lemaradni a nemzetközi elittől, úgyhogy ez is pozitív hatással van a mindkét szakágra.
2: Beszéljünk akkor egy kicsit a férfi csapaton belül történt változásokról. Ugye Miguel de Toro távozott, és Molnár Eriket pedig kölcsönadtátok. Viszont, ahogy olvastam egy interjúdat, hogy neked már régóta fájt a fogad bizonyos Kakarisra, akit Argyropulos segítségével is sikerült ide csábítani a klubba.
3: Hát így van, ugye a változásokat mondta, Eriket kölcsönadtuk a lyukhoz, azt gondolom, hogy neki szükséges volt, hisz jelen pillanatban nincs azon a fizikális szinten, ami a Ferencvároshoz szükséges lenne, valamint, ami mindenképp fontos, hogy itt neki sokkal nehezebb lenne a visszaintegrálódása a csapatba. és akár a válogatottságát is kockáztathatná. Úgyhogy ez volt a kiinduló pont vele kapcsolatban, a De Toro távozása pedig ugye adott volt azzal, hogy nem is akartunk több külföldit, magyar bajnokságban nem is játszhat háromnál több, így is nehéz lesz a játékosoknak a kijelölése a magyar bajnokságon belül, biztos, hogy valamilyen feszültséget fog okozni, de ahogy említetted, a Kakaris megszerzése az pedig régóta tervben volt. Amikor edző lettem, ő is az első terveim között volt, de addigra, amikor már Árzsin keresztül megkerestem, addigra már megegyezett a Rekkóval, úgyhogy vártuk azt a pillanatot, amikor a legideálisabb, és azt gondolom, hogy ez volt az. Bár volt közben egy olyan év, ugye az első évem után, amikor a Rekkó így félig meddig megszűnt, de mégse szűnt meg, ugyan a külföldieket elengedte, akkor megszerezhettük volna, de azt gondolom, hogy nem lett volna korrekt a már akkor kialakult keretünkkel, hogy idehozunk még egy világsztárt, bevállaltuk azt, hogy úgyis nagyon erős csapatunk van, és azzal az adott csapattal kell megnyerni esetleg a Bajnokok Ligáját, úgyhogy ez sikerült, így különösen örültem, és az is mindenképp egy jó dolog, azt gondolom, hogy egy edző életében és egy csapat életében is van egy fokozott épülési lehetőség, fejlődési lehetőség, ahogy javult és fejlődött a játékunk, úgy javult nyilván a center pozícióban is, most pedig azt gondolom, hogy eljutottunk a center pozícióban a csúcsra, és szeretném, hogy a Kakarész azt a plusz energiákat hozna a csapatban, amivel vissza tud juttatni minket a európai trónra. Ez az egyik álmunk, és hogyha ez teljesülne, akkor biztos vagyok benne, hogy bármilyen problémánk lenne, azt a reggeli kávé meg tudná oldani.
2: Mondtad, hogy Kakarész majd megtanít titeket centerezni, ti pedig megtanítjátok, hogy hogyan kell Bajnokok Ligáját nyerni, úgyhogy a célokra kanyarodjunk az idei év céljaira.
3: Ez egy érdekes kérdés, mert nyilván ha bárkit megkérdezel, meg engem is megkérdezel, mindent meg akarunk nyerni. Magyar Kupa, Bajnokság, Bajnokok Ligája. Ami azt gondolom, hogy fontos, és a csapatnak elmondtam az idei szezonban, ez volt a szezonnyitó beszédem tulajdonképpen, hogy nem az első perctől kezdve nem a Bajnokok Ligáját akarom hajszolni. Tudjuk, hogy mit akarunk, ha megkérdezünk bárkit, mindenki azt fogja mondani, mert akarja nyerni a Bajnokok Ligáját, de egy picit szeretném ezáltal a játékosokról levenni olyan értelemben a terhet, hogy ne az legyen a szeptemberi, októberi, novemberi időszakban, hogy mi lesz majd a Final Four-ban, mert akkor egyszerűen nem tudjuk megélni azokat a sikereket, amik esetleg jöhetnek az út közben. Most nyilván hétvégén Magyar Kupa van, ezt szeretnénk megnyerni, ha meg tudnánk nyerni, azt tudna adni egy lökést a csapatnak, úgyhogy én egyben a pillanatban nem foglalkozom a Bajnokok Ligájával, azzal foglalkozom, hogy nyerjük meg a Magyar Kupát, és utána pár napra rá lesz majd a Bajnokok Ligája sorsolás, amit megnézzünk, majd milyen lesz, ott szeretnénk csoportelsők lenni, és ezen az elven szeretnénk haladni az egész szezon során. Azt most nagyon korainak érzem, és egy kicsit levenni a fókuszt a csapatról, hogyha ha a Bajnokok Ligáját kezdenénk el magunk előtt folyamatosan hajszolni, úgyhogy lépésről lépésre haladunk, ezt elmondtam. Az is fontos, hogy azt is fontos, hogy megemlítsük, hogy a alap céljaim, kitűzései között az szerepelt, hogy eljussunk a Rekkó szintjére, mikor edző lettem, minden tekintetben, profizmusba, eredményekbe eljutottunk, és a sikerek megélését is úgy kezeltük, mint a Rekkó, mert ők már nem tudnak örülni egy olasz kupa győzelemnek, úgyhogy mi nagyon szeretnénk megnyerni a Magyar Kupát, és nagyon szeretnénk, nagyon boldogak lenni azon a hétvégén, hogyha ez így alakul. Egyelőre ez van a fejemben, ha ez sikerül, akkor elégedett leszek, úgyhogy felesleges a továbbiakról egyelőre beszélni.
2: Miben készül máshogy a Ferencváros itt a vízilabda idény előtt? Olvastam, hogy nagyon sok meccsterhelést kaptatok, és ugye kiutaztatok Kassára, aztán a Panathinaikosszal edzőtáboroztatok. Miben más ez, mint mondjuk, ahogy egy másik vízilabda csapat nekivág az idénynek?
3: Az előző években is hasonlóképp állítottuk össze a felkészülést, de talán ennyi hivatalos mérkőzés, vagy azt nyugodtan mondhatom, ennyi hivatalos mérkőzés és ilyen kupa rendszerek nem voltak benne, nem terhelték a játékosokat, de valahol pedig erre azt gondolom, hogy sokszor a fejemben van, amikor hosszú Katinka a sikerét kérdezték, hogy mitől lett sikeresebb, mint az előző időszakban, és egyszerűen csak annyit mondtak, hogy nyilván ugyanazt a munkát beletette előtte is, de elkezdtek versenyekre járni, és egy picit más felfogásba néztek akár az edzésekre is, meg a meccsekre, vagy ott nekik az úszóversenyekre. Mi hasonló elvet próbálunk követni, azt gondolom, hogy minden héten, amikor majd valahova megyünk, valamilyen kupát játszunk, akkor szeretnénk azt megnyerni, mert az semmiképp sem nézett volna jól ki, hogyha Kassán nem tudunk nyerni. Ez egy motiváció volt, a Magyar Kupát szeretném megnyerni, és utána, hogyha jön a Telekom Kupa, akkor a Telekom kupát nyilván a hazai közönségünk előtt, az Olympiakos előtt, meg a brazil válogatott, illetve Vasas előtt szeretnénk behúzni. Egyébként még októberben is lesz egy felkészülési torna majd Batumiban, amire elhívtak minket, ráadásul az pénzdíjas lesz, úgyhogy valahol azt gondolom, hogy a játékosoknak is egyszerűbb mérkőzéseket játszani, mint állandóan edzeni, jobban kijönnek az éles helyzetekben a hibák és akár a jó dolgok is, úgyhogy kicsit tisztában fogjuk látni azt, hogy merre is vagyunk tulajdonképpen.
2: Mi lesz az a Telekom kupa, amit majd jövő héten a Népligetben rendeznek?
3: Hát ez alatt, az időszak alatt egyébként az Olympiakosszal lesz egy közös felkészülésünk. Ez az, ami tulajdonképpen korábban is megvolt más csapatokkal, mert minden évben kerestünk egy ellenfelet. De azáltal, hogy téthelyzetben játszunk a Telekom kupáért, az biztos, hogy ez nem ugyanolyan lesz, amikor a harmadik, negyedik két kapu lesz vagy a Olympiakos ellen, hogy már nem nagyon tudok mit mondani a játékosoknak, játszok a saját játékunkat, lesz egy motiváció előttük a szombat délelőtti mérkőzésen, hogy megnyerjük a kupát. Ahhoz meg kell majd venni az Olympiakost, azért, aki nyilván a világ egyik legjobb csapata, és azt gondolom, hogy ezáltal is erősebbek leszünk mentálisan, ha ez sikerül, ha nem, akkor pedig a kudarcokból kell majd tanulnunk. Nyilván ez nem úgy működik, hogy mindent oda fognak nekünk adni, hiába mi fogjuk rendezni, meg hiába a magyar játékvezetők lesznek, ugyanúgy fogunk hozzáállni, hogy meg kell dolgoznunk érte, és szeretnénk ott is sikeresek lenni.
2: Utolsó kérdésként, mitől Ferencváros a Ferencváros, mitől a te csapatod a legjobb a világon?
3: Hát a Ferencváros nem feltétlenül kell csak a vízilabda csapatként emlegetni. Ferencváros az maga egy szerintem egy életérzés is, mert azt lehet tudni, hogy nyilván a legnépszerűbb csapat Magyarországon, és nagyon sokan szeretik. Majdnem ugyanannyian nem is szeretik, az is mindig plusz energiákat tud adni, de azt gondolom, hogy a FTC vízilabda csapata az attól is az egyik legjobb csapat a világon, mert ilyen kaliberű játékosok, ilyen kiváló harcosok játszanak nálunk, tudják a dolgukat. Amit ugyan el szoktam mondani, de mostani idévben már kevesebbet szeretnék mondani, hogy szeretik is egymást, meg szeretnek együtt dolgozni, mert azt gondolom, hogy azért nem kell ezt állandóan hangsúlyozni, mert ez ma már az élsportoknak az alapja, hogy valaki sikeres legyen, hogy olyan közegbe tudjon lejönni, hogy tényleg szeressen együtt dolgozni, akár mint az edzőjével, vagy a csapattársaival, és ez fontos, fontos, de most már nem extra, hanem alapkövetelmény a csapatoknál.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a mesteredzői díjat kapott Nyéki Balázs, Cifra Boróka kolléganőnkkel beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Pisztu! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, 10 perc járunk 7 óra után, mindjárt 4-8 lesz, szeptember 9-e van, és szerda, ma reggel pedig Csonka Zsófival. Szia Zsófi!
2: Hello, hello, jó reggelt!
1: És Szalai Kristófa, hello Krisi!
3: Jó reggelt, és Harsányi Levi!
1: Szia Levi! Nos, igen, ez a Nemzeti Sportrádió Sport Reggel adása, ha előbb két kérdést feszegettünk, az egyik, hogy majd küldjetek három nevet, küldtetek majd párat, hogy szerintetek ki az, aki méltó lenne az idei aranylabdára, mert hogy Rafinha nincs a 30-ban, Lionel Messi pedig ott van a 30-en, között, hogy ebből a 30-as keretből választják majd ki a különböző szakemberek, mint szövetségi kapitányok, tán újságírók, lehet, hogy még tán aktív játékosok, és nem tudom pontosan, hogy van, emiatt elnézést kérek, de a lényeg, hogy ebből a 30-as keretből fogják majd azt a 3-at, vagy 10-et, amire szavaznak.
3: Szépen szükítik, kiterjeszteném.
1: Igen?
3: Rádiósok is szavazhatnának, illetve bérletes szurkolók. Még akkor talán picit objektívebb lenne a megítélés.
1: Hát akkor cserepadról is beférne egy ember, mert ő a fiam, tudod. De leginkább én az indoklásokat venném figyelembe, ha van ilyen egyáltalán. Na, úgyhogy ezt várjuk, aztán pedig akkor hújon le a lepel, mert hogy Kristóf, ugye kérdeztük tőled, hogy mit jelenthet az, hogy ugye csigabiga gyereki, ég a házad ideki, nem sportjelegű, de gyorsan legyünk túl rajta. Akkor szerinted ez azt jelenti, hogy...
3: Hát, hogyha valami baj van, ég a ház, igen. Éppen rá akarnak taposni mondjuk a csiga, és igen.
1: Igen. Na nem ezt jelenti. Mit jelent, Zsófi? Mondd el, légy szíves, a drága Kristófnak.
2: Számomra mit jelent, csak azt tudom elmondani, de ez egy gyermekmondóka volt, aminek ugye még ráadásul volt egy ilyen rigmus jellege is.
1: Igen? És mit jelent?
2: Mi játszottunk közben.
1: Oké, de mit jelent?
2: Mi az, hogy mit jelent?
1: Hát mit jelent ez a mondat? Ez volt a kérdés órája, hogy nem is tudod...
2: Figyelj, akkor mondd el te, Levikém, neked mit jelent?
1: Én most hát azt mondtad,
3: hogy ne, és én éreztem magamat
2: hülyén. Mi ezzel játszottunk? Tehát én ezt el tudom mondani, csigabiga gyerek, égezett.
1: De nem aranyos vagy.
2: És milyen, mit jelent? Milyen húzós játékot játszottunk közben.
3: Az a bogócsiga, az más.
2: Pécsen ezt jelent. Nem, az más, az tekered.
1: Akkor tessék, bocsánat, hát én nem mondtam egyértelműen. Ez azt jelenti, hát akkor lehet, én nem mondtam el jól, mint elnézést kérek. Na, nem azt jelenti, hogy ég a házat, hanem az égbolt a házat. Tehát, hogy kijössz a csigaházból, akkor nem a csigaház ég, hanem az égbolt lesz a házad. Aha. Odakin, tehát az ég, amire felnézel. Aha. Ezek szerint, mert sokan azt gondolták én is gyerekként, hogy ég, lángol a ház, hogy az gyereki gyorsan, nehogy meg a gyerek is csigabiga.
2: Oké, én nem voltam tisztában, hogy most szövegértelmezés. De jó, most
1: már értelek. Mire gondolt a költő?
3: Átvertél minket, Zsófi, én azt hittem, hogy ezt én nem tudom csak egyedül.
2: Sőt, lehet, mindenki átvert mindenkit, ennyi.
1: Akkor, na, menjünk is tovább. A mostani óra téma, hogy alapvetően meddig emelkednek még az átigazolási árak, ezt már oly sokszor, de nem elég szerintem rágtuk át, és ez mindig beugrik, hogy kinek az a bizonyos értéke, az valós, nem valós,
2: hát
1: hogy lehet azt kikalkulálni.
2: Hát mindig van egy új, ami miatt egyszerűen tényleg az agyunkat eldobva, nekünk is ég a házunk, és mindig beszélni kell róla, mert ez őrület.
1: Igen, gazdaságilag azért majd, ha mindenek ez, akkor erősödünk, és Dénes Ferenccel beszélünk, és sportközgazdász, és megint egy pici tiszta vizet önt majd a pohárban, mert tényleg is nem felesleges köröket futunk, csak mindig itt van előttünk, és számomra is viszonylag nehéz ezt összetenni, hogy a top futball van az elmúlt években, már nem is igazán feltétlen kiemelkedő játékosok esetében is repkednek a 100 milliós eurós átigazási díjak, azzal nem mondunk szerintem újat senkinek, ugye Krisi, hogyha a világ leggazdagabb klubjai rengeteget költenek, és azzal sem, hogy a lista élén például az angol csapatok vannak, a spanyol csapatok, de mindig egy ilyen érdekes banki konszolidáció, háttér, alkuk, nem tudom, szövevényes keszekusza, céghálós rendszere van, ezért épp most a minap olvastam, amikor a Barcelona esetében mondták, hogy micsoda igazolások, mi jó megy a csapatnak, már csak nem tudom 150 millió euró
3: a
1: Reálnál dettó ugyanaz, mindig valami felsejlik, hogy talán valami kis háttér, alkuk, nem tudom.
3: Hitelek, okán. Igen, tartozások, igen.
1: Na mindig. És a lényeg az, hogy a Transfermarkt adatai szerint az elmúlt 10 évben a Chelsea például, a pedig nem a legsikeresebb angol klub mostanság, 3,12 milliárd, vagy 100 milliárd euró értékben vett játékost. ezzel kiemelkedik a mezőnyből, az nagyon-nagyon sok pénz, gyerekek. A második a Manchester City, mint egy 2,58 milliárddal, a harmadik a Manchester United 2,6 milliárddal, 2,06 milliárddal, a negyedik a PSG 2 milliárd, amíg az ötödik a Juventus 1,92 milliárd euróval, szóval azért bődötös árak. Nyilván az átigazolási díjak mellett az elmúlt években divat lett az átigazolási díj nélkül, de jelentős fizetéssel megszerzett játékosok biznisze is, ez kb. Olyan, mint amikor csináltak a híres ismert színészek, producerek, alkotók bizonyos filmek, és azt mondják, hogy minimális gázsit kérek, viszont a nézettségtől, meg a moziba látogatók számától függően kapok még pénzt, például ebben azt hiszem Tom Cruise élen járt, ilyen minimális gázsért ment el, viszont súlyos 100 millió dollárokat tett a bizonyos Mission Impossible sorozat kapcsán például. Szóval jelentős lehet, hogy játékosok fizetése és ebben a biznisz is nagyon jó nekik, hogyha nem kapnak pénzt, viszont aztán ugye majd a fizetésük kapcsán gyarapszik a bevételük. A Real Madrid mindössze a 14. helyen áll ebben az összesítésben. A lista másik érdekessége, hogy a 20. helyen álló Dortmund az egyetlen klub, mely az eladások és a vételek tekintetében profitot termel, tehát nem null, nem mínusz, hanem pozitív szaldóval. A német csapat 1,8 milliárd euró értékben, 1,08 milliárd euró értékben igazolt, 1,15 milliárd értékben pedig eladott játékosokat. Na, a spanyol győzelemmel zárult labdarúgó világbajnokság után megint teljesen elszabadultak az árak, le szabad ezt mondani, itt az egész nyári átigazás időszakban, főleg persze Angliában, a Premier League a második egymást követő szezonban megdöntötte a nyári költekezési rekordot, az angol élvonalbeli klubok kiadásai elérték 3,46 milliárd fontot, vagyis 1490 milliárd forintot. Több oka van annak, hogy miért az angol csapatok a leggazdagabbak, ezt majd mindjárt majd egy kicsit átveszünk, bár nekem ez egy nagy kérdés, hogy miért pont az angol csapatok, ugye amikor ha itt ugye egy listát állítunk fel a bajnokságok erősségi sorrendjét illetően, akkor abban megegyeztetünk, hogy a Premier League az angol és a spanyol vonal vezet, ennek ennél a Juventus is ott van, meg a Paris Saint-Germain egyedüli francia csapatként a nagy költők közt, bár egy verset sem írtak. Szóval én azt hiszem, hogy nagyon sok mindent kell figyelembe venni, hogy áll össze az egész. Ugye 90-es évekig vissza lehet menni, amikor ugye a labdarúgást a globális szórakoztatóipar részeként kezelték, aztán páratlan tévés közvetítési jogdíjak vannak, azért ezt ne felejtsük el, nagyon sok pénz. Az egy hatalmas nemzetközi szurkolói bázisról szintén, hát amikor csak leigazolnak egy játékost egy klub, és elmennek egy ilyen, hát az nem véletlenül szokták beiktatni az ázsiai turnékat, mert azt hiszem nem is tudom, talán Ronaldónál jött vissza egy hét alatt, vagy Ronaldinho, nem tudom, valakinél egy ilyen kis ázsiai körút, ott azért nagyon szépen jövedelmez az nekik. Szóval igen, míg a La Ligánál más a helyzet, Premier League szemben, mert azt mondja, hogy például a hazai és a nemzetközi tévés bevételeket a csapatok közt viszonylag hát igazságosan osztják el, emiatt most a Premier League-ről beszélünk, emiatt még egy kieső helyen végző angol csapat is több tévés pénzt kap, mint a legtöbb európai élvonalbeli csapat. Ez a La Ligánál nem feltétlenül így van. Aztán az is nehezen érthető, például, hogy bár a világbajnok spanyol válogatott három játékosa és klubot váltott nyáron, az sem tudott bekerülni a 10 legdrágább átigazolás közé. Ugye, Ferran Torres a Paris Saint-Germain ez igazolt 50 millió euróért, Cucurellát a Chelsea-től vette meg a Real legalább 55 millió euróért, ez egy nagy kérdés. És a másik nagy kérdés, hogy Rodrit miért kellett megvennie a Barcelonának, de 75 millió euróért vásárolta meg a Barca játékosát, már a Barca játékosát. Ugyanak az első 10-be kerüléshez 87,5 millió euró kellett, ennyit fizetett, tehát nem a brazil Savioért. Hát,
3: számomra az volt az egyik legelképesztőbb.
1: Szintén. Még egy érdekes adat, aztán persze mi is értekezünk, meg várjuk a hallgatókat is majd ebbe a beszélgetésbe, hiszen nyílt a beszélgetésünk. A költekezésben a City áll az élen. A spanyol-argentin világbajnoki döntőn kiáltott Enzo Fernández 145 millió euróért vásárolta meg. Hát ez mi? Premier League rekordot jelent, és ő lett az első futballista, aki egy pályafutása során kétszer is 100 millió fontnál magasabb összeget fizettek, pedig hát a szó szerint említése sem méltó játékos. 2023-ban a Chelsea szintén rekordösszeget vitt el a Benficától ráadásul. Emellett a City tulajdonosai 135 millió eurót sem sajnáltak Elliot Andersonért, aki az üzlet megkötésekor a valahol legdrágább brit labdarúgó lett. A Newcastle saját nevelésű játékosát a klubja mindössze 2 éve korábban kb. 35 millió fontért adta a Nottingham Forestnek. Nagyon sok szám és adat és érdekes információ. Na de hát igen. Szóval, hogy látjátok, lehet ezt még fokozni alapvetően? Ugye a nagy áttörés Gerard Bale igazolása volt a Real, akkor ugye 100 millió euró, akkor még azt mindig el szoktam mondani, hogy maga Buffon kért szót, pedig hát igazából nem kellett volna, de mégis elmondta, hogy és kicsit viccesen, de mégsem, hogy miért nem 200, vagy miért nem 500. Tehát kicsit úgy érzem, hogy most, mint a gazdák, hogy okosan vagy, tök mindegy. Egymásra licitálgatunk, holott, senkit nem megbántva, ezek már ilyen űrösszegek. Tehát, hogy és ráadásul olyan nevekért fizetünk, Rodier, Cucurellaért, 55-75.
3: De és az még nem is számít a mai piacon drágának.
2: Az még szinte ők volt a játékosok.
3: Ez a 135 millió Elliot Andersonért nem volt benne, de 140 millióért Morgan Rogers a Chelsea-be. Aston Villát volt. Tehát nem is tudjuk, ez a baj. Tehát nem tudjuk, hogy ki ő.
2: Ez a 3,12 milliárd euró. Tehát, hogy ezt magyarul már egy másik jelzővel mondjuk, billió forintet.
1: Sem mindegy, a milliárdokat se tudjuk, senki nem, egyikön sem tudja ezt kezelni.
2: Azt hogy egy billió forint, és egy klubról beszélgetünk, egy futballklubról.
3: Itt a Premier League...
2: ország GDP-ről, vagy bármiről.
3: Itt a Premier League-ben ez annyira felborult, itt olyan játékosokért repkednek, tehát ott 70 millió alatt nem igazolnak gyakorlatilag már játékos.
1: Szerintetek ezt fel lehet egyrészt épésszel fogni, és azok a focisták, akik oda kerülnek, és ezt csak Szószág Dominik kapcsán mondom, amikor mondta az édesapja, és egyébként javaslom mindenkinek a könyvet megvenni. Uh-huh. Nem reklám, de mégis egy nagyon érdekes szituk vannak benne, hogy egy ilyen fiatal srác, hogy nyilván kell írdatlan tehetség, iszonyat szerencse, van a nagy klasszikus hármas, a kitartás, a tehetség és a szerencse, hogy ezek legyenek meg, és ott egy apuka, aki mindent feláldoz azért, hogy tulajdonképpen 50-50% bejön vagy nem. Sokkal több embernek nem jön be, mint igen. Dominiknak bejött, hála az égnek, és gratulálunk. Szóval, hogy abban a helyzetben, amikor hogy honnan indul, az első lépések, ott még a verandán voltak az ő életében, volt volt a Lipcsében is.
3: Salzburg, Lipcse,
1: igen, de a Lipcsében volt egy olyan szponzor, egy olyan autoszponzor, aki ultra, bocsánat, Istenem, nem tudom, hogy olyan ultra, minőségű és rangú autó, amit nem tudott nem letenni, meg kellett is, mert szerződés és kötelesség. Mondta az édesapja, hogy jó, ezzel kell járni még egy évig, majd ha olyan leszel, meg ha már elmúlt egy év, akkor utána már vehetsz egy olyan autót, amit szeretnél. Igen, és akkor az is garázsba.
2: Igen.
3: Tehát, hogyha van teljesítmény, akkor van új autó.
1: De már akkor is megvehette volna.
3: Aha. De nem.
1: Hát nem,
2: különben
1: persze.
2: Mire sztár leszel, meg megérkeznek ezek az összegek az életedbe, addigra egy dolog nem marad, lelked.
3: Igen, meg motivációd a következőre.
2: Semmi.
3: Hiszen már megvan.
2: Így van.
3: Amit szeretnél, vagy szerettél volna.
2: Olyan irányba indulnak el. Hát látjuk ezeket a sajnos rossz példákat adott esetben, nem tudom, bocsánat, tudom, hogy nagyon kedveled, de Neymart kell idehoznom, hogy amikor kiesik a teljesítmény, vagy kiesnek a célok, vagy a teljesítmény már nem tud a célokhoz kapcsolódni, akkor mi marad? Ülök a jachtomon, és várom, hogy átéljem azt a boldog érzést, amit normál esetben a pályán kéne átélniük.
1: Most láttam Neymarnál olyan óráról licitált, nem tudom hány millió dollár külön fogadták.
2: Ezért meg pokerezni, hogy legyen elég pénze kifizetni?
1: Nem pokerre, nem, hát azt hiszem, nem tudom, tán élete végig kötött szerződés,
2: de
1: fel nem tudod fogni. De hogy az a kérdés ez esetben, hogy szerintem kiöljük az emberi aha. gondolkodást, a normális egészséget, a normális felfogó képesség határán túl van, amikor már mindent megvehet. Hogy ott hol a megáll, és ott hol tudsz te igazán ember maradni. Tehát örül-e egy színes ceruzának a holland? Most azért mondtam ezt a nagyon extra hülye példát, mert hogy amikor szerintem a 10 darab autót van, és mindegyik nem tudom hány 100 millió forintos, hogy tehát hol és hogy tudod értékelni, és hogy tudsz te lemenni, és hogy tudsz örömet és érzést és játékot beletenni a pályán való jelenlétedbe. Nem, nem az, hogy, hogy úgy tudod, hogy például Holland esetében, és talán még azt hiszem 4 évig, vagy 5, vagy még 8, még 8 jön hetente olyan pénz, amit, amivel nem tudsz mit kezdeni. És itt szerintem ebben lehet a probléma, és ezért láthatjuk azt egy-két nagy csapatnál, legalábbis szerintem, de aztán, aztán Dénes Feri majd jól rám cáfol, hogy, hogy nincs bennük.
3: És már amikor, tűz meg az a vágy.
1: És ezt láttuk ugye a VB-n is.
3: Elkényelmesedve.
2: Meg az, hogy hogy nem azonosulsz játékosként ezzel a számmal. Tehát az, vajon, ez, ez nagyon roppantul izgatja a fantáziámat, hogy tényleg, tehát hogy ami annyi az vagy, ami, amit érsz papíron? Tehát, hogy ez vajon főleg csapatsportokban, főleg ugye férfiak között, ezt nem tudom, ti hogy látjátok, hogy hogy tapasztaljátok? Akárha most tényleg arra gondolunk, hogy a munkahelyen sem tudjuk, hogy mennyit keres a másik, és ennek van nagyon sok jó oldala.
1: De pedig itt mindenki viszont, szeretné tudni.
2: Itt és viszont van mindenki tudja, az egész világ tudja, hogy mennyi érkezik hozzád, mennyiért kelt el idén a világbajnok csapatból két játékos, és akkor azt tudjuk mondani, hát hogy azt, én háromszor többet érek, akkor én háromszor jobb játékos vagyok.
1: Hát igen, van egy mondás, hogy igen, hogy hogy tudsz összeugrasztani két embert Magyarországon, mondd el egyiknek a másik fizetését, és akkor abban a pillanatban, aki addig nagyon kedvelt személy volt számodra, és veled szemben dolgozik a munkáján, és együtt ebédeltek, és összeáll a család, onnantól a legutáltabb személy az ember. Ez mondjuk erős magyar gyakorlat, de szerintem a világban is látok egy ilyen tendenciát, bár ott nekem külföldön annyira nem jött le, tehát ott nem nagyon érdekli, ott inkább, szerintem azért van előre haladás ilyen szempontból minden területen, legyen gazdaság, sport, nem tudom, nagy lemaradás, meg elmaradás, mert ott önmagukkal foglalkoznak szerintem az emberek. Tehát lásd, ahogy Dominik kikerült külföldön, nem az volt a fontos, hogy itthon ki mennyit keres, meg hogy mi ott szerzünk, hanem saját életét, jó, nyilván erős apukai segítségre, saját életét élete és ment tovább.
2: Azért, hát, most, illetve biztos az ő saját közegében azért ez ott van, tehát hogy méred magadat a környezetedhez.
1: Hát ott mindenki annyit keres, hogy pont nem érdekli.
3: Hogy jót röhögnek szerintem azon. Kézzel,
1: hogy Kristóf kereste mondjuk heti mondjuk 196 milliót, én meg mondjuk 425-öt. Hol érdekli? Hát itt. A 196-ból is, amíg él, ő is az egész, tehát ott nem tétel. Igen. Nem tétel, igen?
2: De szerintem akkor is ott, főleg férfiaknál, nagyon ott van ez a versengés.
1: Azért válaszolunk, nem? Nincs. Igen. Ilyen, ez csak a női fejben van. Mert nőknek fontos. Nekünk nem. Vagy legalábbis
2: a nőknek fontos?
1: Abszolút. Mi? A pénz? Meg hogy kinek milyen van?
2: Szerinted, hogyha két futballjátékost, mondjuk a két legjobb

0: mindegy, hogy ez férfi vagy nő. Akihez méred magad.
1: És mit mondanak a hölgyek? Én az, arra is nagyon kíváncsi lennék.
2: Én leginkább most már, ha már erről beszéltünk, hogy pénz meg fizetések, igen, meg a legnagyobb átigazolás mindig az imént említett brazil úri ember Neymar nevéhez fűződik, de Neymar ugye mondtátok póker.
1: Ő volt bele, a legnagyobb átigazolás.
2: 222-vel még annó PSG, tudod, azóta sem került senki 200 közelében, de most így a végére...
1: És nem is volt jó befektetés alapvetően.
2: Kevésbé. És Neymarral a lehető legjobb lehet pókerezni, ugye életre szóló szerződés az egyik póker céggel. A lényeg az, hogy Neymarnak már annyi pénze és olyan fizetései vannak, hogy vele azért nem jó pókerezni, mert ő addig tud emelni, amíg a másik már eldobja. Ezért nincs értelme vele játszani, aki ezt próbálná.
1: Akár, majd egyszer pókerezünk, a pókerrel kapcsolatban is van vélemény. Viszont Dénes Ferenc sportközgazdászt már is hívjuk, mert azért el tudja nekünk mondani ennek a gazdasági meg szakmai hátterét. Egy picit talán tisztább lesz a kép, de van egy olyan sejtésem, hogy nem. Épp az, hogy összekuszálja, de csak azért, hogy annyira szövevényes legalábbis szerintem, igen, de aztán lehet, hogy letisztul. Úgyhogy mindjárt vele folytatjuk, pontosan 7:30.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Itt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idéz.

0: fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Világbajnoki negyeddöntős a női kosárlabda válogatott. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Délelőtt napos, délután esős idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
4: Sporttörténeti siker született Berlinben, a magyar női kosárlabda válogatott ugyanis bejutott a világbajnokság negyed döntőjébe. A nemzeti együttes tegnap este a VB rájátszásában Japánt győzte le remek játékkal 84-63-ra. A magyar csapat 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a világbajnokságon, és holnap az Amerikai Egyesült Államok vár rá. Varga Barnabással és Vitális Milánnal a soraiban győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát az AEK Athén. A görög bajnok hazai pályán 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen. Mindkét magyar játékos végig játszotta a találkozót. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában, együttese viszont 3-2-re kikapott a német Dortmund otthonában. Hazai pályán nyert tegnap a Real Madrid is, méghozzá 2-1-re az Inter ellen. A másik három találkozón viszont vendégsiker született, az Aston Villa a Club Brugge-t, a Betis pedig a Lille-t egyaránt 3-2-re, míg a Manchester City a Portót 2-0-ra győzte le. Feckó Tamás lett a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzője, ezt tegnap jelentette be az MB2-ben 14. helyen álló klub. A 49 éves szakember egy plusz egy éves szerződést kötött a DVTK-val, amelyet 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányított. Feckó Tamás korábban a Balmazújvárost, az MTK-t és a Honvédot is feljutatta az MB1-be. Jessica Pegula lesz majd a világ első Arina Szabalenka ellenfele az elődöntőben női egyesben, az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A világranglista harmadik helyén álló Pegula a negyed döntőben, magyar idő szerint ma hajnalban a szintén amerikai Emma Navarro győzte le három játszmában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Két amerikai hajóra, 8 olajszállító tartályhajóra és 10 további járműre mért csapást Irán a Perzsa-öbölben. Teherán közölte, az akció válasz volt arra, hogy az Egyesült Államok 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő tegnap az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében, a Hark-sziget közelében bombázott célpontokat. Ismét $100 közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a $99, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy $126 volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja. Itthon vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába.
0: Közlekedés.
4: Erős a forgalom a Budapest környéki utakon, több helyen is lassulásra, torlódásra kell számítani a főváros felé. A többek között az M1-es autópálya Tatabánya és Budaörs között kiépített terelésben, az M2-esen Dunakeszitől, az M3-ason Gödöllő előtt és a bevezető szakaszon, valamint az M7-es autópályán Érttől. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Délelőtt még napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk. Este hidegfront érkezik, és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, hamarosan 3:48 ma reggel Nemzeti Sportrádió Sportreggel. Csonka Zsófival és Szalai Kristóffal, szervusztok!
2: Jó reggelt!
3: És Sasanyi Levivel.
1: Rengeteg üzenet, mindjárt jövünk majd a hallgatók üzeneteivel is, de akkor menjünk tovább a gazdasági vonalon, és így erősödünk Dénes Ferenc sportközgazdász kollégánk, a barátunkat sokszor hívjuk, és szeretjük, ha itt van, mert elmondja, hogy tulajdonképpen mi van itt a dolgok hátterében. Jó reggelt, hello Feri, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt, és köszönöm ezt a kedves felvezetést.
1: De így is gondolom, és tulajdonképpen közel is állok a valósághoz. No, köszönjük, hogy itt vagy velünk újra. Megint csak itt nézzük a szemünkkel, itt bilukszálunk az átigazolási összegek, a csapatok által költött összegek, ha csak a Chelsea több mint 3 milliárd euróját nézzük, és sorolhatnánk. Szóval, hogy őrületes pénzek megint és még mindig folyamatosan ugye a sportban, leginkább ebben is tán kimagasló ugye a labdarúgás, és még mindig értetlenül állunk, mint én irodalom órán, egy-két József Attila verselemzés után, hogy na mire gondolt a költő. És ezért fordulnánk hozzád nagy szeretettel, tisztelettel, hogy áll ez az egész össze, amikor azt látjuk, halljuk, hogy bődületes költések, és valahol nekünk az ellenoldal nem jelenik meg, és rengeteg embert kell ebből tartania a labdarúgásnak. Hogy hol van itt a megtérülési rés vagy szelet ebben az egész tortában? Hogy látod, mitől lett? Ez igazából nyereséges, miközben átnéztük az egészet, és bocsánat, hogy ilyen hosszú a kérdés és a felvezetés, és talán a Dortmund az egyedüli, akinek pluszos pozitív a szaldója.
5: Hát azért vannak még mások is, akik pozitíva tudom. A franciák egészen jól szerepeltek vagy az idei transferpiacon, még a Paris Saint-Germain is pénzt tudott ebből termelni. Hadd utaljak vissza a futball labdarúgó világbajnokságra, itt elég részletesen foglalkoztunk ti is, és a dolgok, és volt egy döbbenet, amikor kiderült, hogy milyen áron lehet jegyeket eladni, hogy hány ember van a stadionban,
1: milyen
5: gazdasági hatás. És hadd utaljak erre, hogy ebbe ennyi pénz van. Tehát azért költhetnek csapatok, és ezért költhetnek inkább azt mondom, ligák ekkora pénzt, mert ekkor az érdeklődés a labdarúgás iránt. Azonban igaz, az a veszélyérzet, vagy az a rossz érzet, amit tulajdonképpen megfogalmaztuk, az tulajdonképpen valós is. Erről beszéltünk már többször itt a Sportrádióban, hogy az amerikai sportok alapvetően a megtermelt pénzt osztják szét, az európai sport, és különösen a labdarúgás, egy reménybeli jövőbeni bevételekre alapozva fektet be. Ez a Premier League esetében elég jól működik, ott olyanok a pénzügyi szabályok, ahol ezt a bevételt ténylegesen meg tudják termelni. Hát az olaszoknál néha szokott egy kis korrekció lenni, időről időre megfenyegetik börtönnel a labdarúgást, ilyenkor szoktak világbajnokságot nyerni, de aztán most nem nagyon jutnak ki, úgyhogy most követ adhatjuk, hogy azt a költést, ami kiugró az olaszok saját magukhoz képest, hogyan is fogják összeszedni.
1: A szaknévsor után így szabadon, aki lemarad, az kimarad most, aki kimarad, az lemarad ez esetben, hogy meddig lehet ezt méket? Ki van itt előnyben? A fogadó, vagy éppen az ajánlatot tevő? Mert ugyebár, hogy látom, szűnni nem akaró magaslatokban vannak itt az árak, és nem nagyon látom itt nem is a bérplafont, de a megállapodási plafont, mert én azt hiszem, hogy már sokkal kevesebb a játékos, és amire igény lenne. Éppen ezért lehet, hogy az ő elvárásaik és igényük egy szerződésnél most sokkal előnyösebb, mint régen volt.
5: Hát ha ez igaz, akkor az tovább fogja növelni az árakat. Tehát hogyha kiugróan tehetséges, kiugróan teljesíteni képes labdarúgó száma csökken, nem tudom, hogy így van, és nem is vagyok benne biztos, akkor az biztos, hogy fel fogja hajtani a játékjogárakat és a fizetéseiket. Van még egy tényező talán az, hogy a játékosok már nem csak és egyre kevésbé csak a pályán nyújtott teljesítménnyel keresnek pénzt maguknak és a klubnak, hanem azzal is, hogy építik azokat a márkákat, amelyeknek éppensége tagjai. A legvadabb ferencvárosi szurkolókon kívül nem biztos, hogy mindenki fel tudja sorolni a Ferencváros mondjuk elkeretét, de az, hogy mi a Ferencváros, mi ez a márka, azt mindenki tudja a Magyarországon, és azt mondom, a többi klubban is így van.
2: Feri, hogy működik ez azoknál a játékosoknál, ahol oké, lehet, hogy van egy erős saját márka, és adott esetben a háttérben sok-sok kedvező szponzori megállapodás, de közben azt látjuk, hogy a pályán nyújtott teljesítménye mondjuk nem ér 145 millió eurót, ugye itt Enzo Fernandezről van szó, aki ezzel azt hiszem az idei szezonban a Premier League rekorder lett az átigazolásával. Ilyenkor milyen szempontok, vagy ki dönt erről az árról? Itt van a háttérben egy szuper csapat, aki ezt kialkudja, vagy egész egyszerűen ez egy ilyen szerencsés csillagzat, ami alá kerül egy játékos?
5: Kettő kombinációja szerintem, tehát azért itt egyre professzionálisabb azért ez a piac, rendkívül megtámogatva adat oldalról, szerintem most már AI oldalról is. Jó, azt kell nézni, hogyha ha ez a játékos egy adott pillanatban mondjuk egy kritikus BL mérkőzésben közreműködve gólt rúg, vagy pasztad, kulcspasztad, amivel a Manchester City adott esetben tovább jut, vagy megnyeri a bajnokok ligáját, akkor ezeket az összegeket kell nézni. Mindig tulajdonképpen ezeket az összegeket nézzük, vagy azokat a nézőszámokat, tehát azért Manchesterben van komoly csapat is, nem csak a City, tehát ott például nézőszámokkal problémáik vannak. Ha meg tudják tartani legalább ezt az 50 ezeres nézőszámot, vagy akár többet tudnak hozni, csak azért, mert egy kis srác vagy a családja kijön az új játékos miatt, ezeket is érdemes hozzátenni, nem csak azt a teljesítményt, amit konkrétan egyes mérkőzéseken a pályán nyújt.
3: Előttem van teljesen, ahogy alkudoznak, mondjuk a City a Chelsea-vel Enzoért, és mondja a City, hogy 120 millió. De mondja az Enzo,
1: hogy... Ez a londoni kávézóban.
3: Igen, de ott volt egy jó passz. Ja, akkor 130. Ja, tehát körülbelül. Ferén, imádom, amikor veled beszélgetünk már a VB kapcsán, annyi jó dologban egyetértettünk, amikben talán más nem. Mondtad azt, hogy a jövőbeli pénzbevételt látja, mondjuk például hasonlítok a Chelsea ezzel a Morgan Rogers 140 milliós és Enzo Fernandez 145 milliós transferével. Miben látja a jövőbeli pénzt a Chelsea, amikor kifizet 140 milliót?
1: Hol jön vissza
3: egy Morgan Rogers-et hol jön vissza, amikor hát ha őszinték akarunk lenni, még a FIFA játékban is maximum 45 millió eurót adnék érte, és az nem az én pénzem.
5: De valóban őszintén nem tudom, tehát ez furcsa, amikor egy szakértőt megkérdezi, nem tudom.
1: Köszönjük akkor viszont hallásra!
5: Pedig ez az igazság. Viszont annyit hatodik, mint a van egy ilyen közkeletű képünk, hogy rajtunk kívül mindenki hülye a futball a világában a dobba, hiszen mi is játszunk fantasy futballt, meg ahogy mondtad, fifázunk, tehát mi is értünk a futballhoz. Azért itt vannak a világon azért olyan klubok, ahol nagyon komoly tőke megtérülést is néznek, és ott nem engedik hibázni a dolgokat. Tehát azok, akik most meghozták ezt a döntést, felelni fognak ezért a döntésért, ha nem fog bejönni. És azért az a típusú menedzseri, a menedzsereknek is van karrierje, a scoutoknak is van karrierje, mindenkinek van karrierje. Tehát az kockáztatod, ez nem úgy megy a dolgok, hogy hát nem baj, majd akkor megpróbálom a Soroksárnál, ha nem jött össze a Csákvárnál, hanem azt mondják, hogy öreg, te figyelj, hoztál egy olyan döntést, amit vesztettünk 100 milliós nagyságrendben, fontba mérve pénzt, inkább te most ne gyere. És akkor ez rajta lesz abban a karrier CV-den, amivel te más csapatokhoz akarsz menni. Szóval itt mindenki kockáztat. Még egyszer mondom, ez tényleg a Premier League esetében biztosan. És van egy nagyon érdekes jelenség. A Premier League-ben, az egész európai futballban az amerikai befektetők dominanciáját látjuk. Nagyon sok amerikai befektetők. Vannak ennek a látványos befektetők, ugye a hollywoodi színészek, de egyébként sportbefektetők is jelennek, meg pénzügyi befektetők. Na, ezek ezt nem nézik el.
3: Például a Chelsea-nél is.
5: Ők nem fogják ezt elnézni. Tehát azért ebbe is belegondolni, hogy bízunk a piacgazdaságban.
2: Bízunk a piacgazdaságban, és közben pedig felmerült bennem, hogy a sportban nagyon ritkán látjuk azt, hogy van elszámoltathatóság vagy felelősségre vonás vezetői szinten. Általában ez a sportolóknál történik meg, de ez most zene volt füleimnek, hogy azt mondott, hogy azért itt az várható, hogy ezek a döntéshozók majd kiállnak a döntésük mellett, és ha adott esetben rossz döntést hoztak pénzügyileg, akkor ennek megfelelően reagálnak. Megfogalmaztátok az előbb, hogy egy jó gólpassz mondjuk plusz 10 millió, de mennyit ér egy kihagyott gól? Hogyan alakítja a játékosnak a tárgyalási alapját?
5: Ezt nem tudom megmondani, és internetről mondom, hogy van-e ilyen közvetlen összefüggés.
2: Na igen, igen, inkább nyilván ez az irány érdekelne engem is, hogy, hogy mínuszba is számolunk-e?
5: Igen, igen, igen, igen, igen, szerintem nagyon sok. Ezt hipotézisként mondom, nem állításként, hogy nekem az a gyanúm, hogy a magyar labdarúgókkal a transferpiacon ilyen, ilyen problémák is vannak. Tehát, ha megnézem a fiatal labdarúgóinkat, és nem most bemondom a nevet, de hát azért mindenki azonnal be tudja azonosítani. Például Lisztes Krisztának itt újra látok a Fradiba játszani, és szerintem kifejezetten jól játszik. Uh-huh. Nem találja a helyét, mert azt mondja, hogy a mi felkészítésű rendszerünkben van, van egy olyan pont, ahol ez a típusú terhelést nem vagyunk megbízhatók ezen a piacon. És ezt számítják is egyébként. Hosszú évtizedekig volt nekünk problémánk ezzel, hogy a magyar futballistákkal nem számoltak. Most tényleg ennek a képzési rendszernek a folyamányaként, és elkezdtünk alulról építeni, szerintem nagyon helyesen. A Szoboszlai a legjobb példa tényleg. De most a fiataloknál is látjuk, hogy én MTK-s körökben mozgok, az MTK-t jól ismerem, hogy kisebb csapatokhoz, ahol sok játék lehetőséget kap, és folyamatosan tud építeni egy karriert, hogy egyszer majd ő is bejusson ezekbe a nagyobb ligákba, nagyobb fizetésekbe. Azt akarom elmondani, hogy igen, milyenek, és különösen a még egyszer hivatkozok erre az adatalapú kiválasztási rendszerekre, és tényleg minden, nem a levegővételt, a lábkörön miért is tudják, igen, hogy nő egy játékosnak, és ebből azt hiszem, hogy egyre megbízhatóbb adatokat kapnak, szerint, a döntéshozók.
1: Feri, szerinted várható az egyszer csak valamikor, hogy megáll ez a eszméletlen költekezés? Ez a plafon, mert tulajdonképpen azt látom, hogy egyszerűen csak úgy tudnak megtartani játékosokat és hozni, és én azt látom, vélelmezem, hogy egyre kevesebb az igazán nagy sztár, az eladható sztár. Ez most edzők körében is úgy érzem, hogy van egy 10-es, nem tudom, 15-ös bázis, melyekből látod, mennek szivárognak hol ide, hol oda, de nagy új edzőt nem nagyon látsz igazából a piacon, és talán a játékosoknál is úgy érzem, hogy picit elfogytak, sokkal több a névtelen, olyan értemben középszerű, de jó játékos, aki nem olyan nagy sztár, mint Haaland és az összes többi, meg Neymar, ezek úgy valahogy lassan-lassan eltűnnek, viszont igények vannak, hogy elképzelhető, hogy megáll egyszer csak ez az ajánlati plafon, és azt mondják, hogy ennyit tudunk, ha ennyiért jössz, uh-huh, ha nem, akkor nem.
5: Egészen biztosan meg fog állni, mert egyszerűen valahol ezeknek a pénzeknek meg kell térülni. Kétféle kimenetet látok. A legracionálisabb egy európai pán-európai liga, illetve ligák rendszerének kialakítása lenne, ahol ugye egy zárt vagy közel zárt rendszerben tudott szabályozni a fizetéseket, mint az amerikai sportoknál. Másrészt pedig egyszerűen hát kereslet is véges, tehát ez nem fog végtelenségig, nem növelhető végtelenségig a bevételek. Valahol ez az érdeklődés meg fog egyszer állni, be fog állni egy olyan standard bevételt, vagy valószínűsítő bevételt, amihez mérni kell a kiadásukat. Még egyszer az a legtöbb helyen piacgazdasági alapon működik ez a rendszer, és akkor viszont megáll. Például furcsa, az egyik legnagyobb költekező angol klub a Manchester United, idén talán a 10-be sincs, mert hogy
1: elfogytak,
5: és azért a pénzügyi terhek egyre erősebbek. Ugyanis itt jön igazán érdekes az a szaudi kihívás, mert ha itt egyszer tényleg beállt a csúcs közelébe jutnak a kiadások, tehát azt mondod, hogy nem tudsz többet eladni, már a zokni belső részét is eladtad, nem csak a külső részét a játékosokon, akkor jöhetnek azok a külső erők, amelyeknél nem feltétlenül a közvetlen pénzügyi megtérülés, hanem például geopolitikai célok jöhetnek, és akkor még erőteljesebben mehet a kiáramlás Európába, mondjuk a Kelet-Európába, Közel-Európába.
3: Feri, nekem még az érdekel, mert rengetegen írnak a telefonomra, és meg szeretnék kérdezni tőled, hogy megdőlhet-e még bizonyos Neymarnak a 222 millió eurós átigazolási díja jövőre, esetleg a közeljövőben, vagy valaha bármikor?
5: De olyan, mint a cápa ruha. Tehát Neymar cápa ruhában úszott, és most fűtőgatyában úsznak az a ruhát. Az a szerződés, az hogy is mondjam, minden volt, csak nem normális szerződés. Hát, még a haverját is belevették abba a szerződésbe, aki a szabad idejét szervezte búcsás pénzért. Tehát ott olyan típusú kitételek voltak. Tehát az egy nem valós szerződés, minden megdőlhet. Miért ne dőlhetne meg? De szerintem, hogy is mondjam, nem feltétlenül jövőre elképzelhető, hogyha a világon van egy olyan játékos, és lehet, hogy itt a Sándor Károly Akadémián szarab le ez a gyerek.
1: Bár itt lenne, vagy Kispesten.
5: Megszólaltak a honvét, és jó. Még ez csak MTK-sok a gyerek. Szóval, hogyha van egy ilyen csoda gyerek, akit mondjuk Messihez lehet mérni, vagy valószínűsíthetően Messihez mérhetünk, és hadd mondjak más neveket, akkor igen elképzelhetőnek tartom. Normalizált menetben azért nem azt mondom, hogy holnap lesz ilyen összeg.
1: Na mindesetre ezt várjuk ki, addig pedig nézzünk ma is meg holnap is jó BL meccseket, mert tegnap is jók voltak, és akár a jövő ifjú titán és szerencse Kovácsa is ott lehetnek. Feri, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, további szép napot neked, szevasz,
2: köszönjük
1: szépen. Dénes Ferenc sportközgazdásszal beszéltünk, köszönjük szépen a gondolatait. Pontosan 8 óra folytatjuk, mindjárt jövünk, méghozzá kosárlabdával.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra, 8 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, szeptember 9-én szerdán, ma reggel, itt a Sportrádióban Csonka Zsófival, Szalai Kristófa és a hallgatóinkkal.
2: És Harsányi Levivel.
1: És ilyen, nagyon sok üzenet jött, mindjárt ezekből is majd csemegézünk, de hát engedjük ide hozzánk közel, hiszen kedveljük, szeretjük a mi drága kollégánkat, ráadásul ugye szakmailag is egyszerűen kifogáshatatlan jelenléte, és indokolatlan lenne őt nem megszólaltatni. A csodás kosár sikerek kapcsán Károly Andi!
3: Szia Andi!
2: Szia Andi!
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hello Andi Csek! Na, nem fogod kitálni, miről fogunk beszélni. Először is te tudod, hogy mit jelent a csiga-biga gyereki ég a házad ide kimondat? Szövegértelmezés tekintetében?
4: Hát mélyebben még nem foglalkoztam vele.
1: Nem?
3: El majd szombat reggel foglalkozom.
1: De hogy azt jelentett, amit a Kristóf mondott, hogy gyerek ki, mert ugye már kigyulladt a házad, és hogy mentsünk meg. Ugye? Valami ilyesmi.
3: Ez korrekt, nem?
1: Na, mert nem ezt jelenti, azért mondom, ezt ma reggel tisztába tettük. A csiga-biga gyereki ég a házad ideki, azt jelenti, hogy ég, tehát az égbolt lesz a házad, hogyha kijössz a házadból. Nem ég a csigaház, minden rendben van vele. Na, de hát hála az égnek, hogy nem ég, ugye a háza, ugye a női kosaras a költözője fölött sem. Sőt, azt láttuk, hogy kiragasztották az USA matricát a Hun matrica alá, úgyhogy komoly mérkőzés jön. Csodálatos volt a japán elleni győzelem, erről beszélgessünk. Az elején itt félve beszéltünk, vagy érintettük ezt a kérdést, én mindenki megnyugtattam annélkül, hogy tudtam volna, hogy Japán milyen értéket képvisel. Úgy gondoltam, hogy Japán a kosárban akár női, akár férfi nem lehet ott a legjobbak közt, legalábbis minket nem győzhet le. Most ennek ellenére, vagy pont ezért, nem tudom, egyszerűen nagyon simán nyertünk. Ez ennyire sima volt? Ennyire egyszerűnek tűnt?
4: Hát egyszerűnek nem tűnt, simának sima volt, én is ezt gondolom, még annak ellenére is, hogy a fél időre ugye csak 3 pontra csökkent az előnyünk, de az elmúlt években annyit fejlődött mentálisan ez a csapat, hogy most már oda eljutottunk, hogy akinél jobbak vagyunk, azokat magabiztosan meg tudjuk verni. És én azt gondolom, hogy Nigéria, Korea, Japán az ide tartozott ezek közé, a csapatok közé.
2: Jelentett számodra egy pici elégtétet, bocsánat, a 28 évvel ezelőtti Japántól elszenvedett vereségre válaszul a tegnap?
4: Hát nem mondanám elégtételnek, mert azért az egy nagyon, nagyon más közeg volt, nagyon... Ugye a mi válogatottunk egy sokkal fiatalabb válogatott volt a jelenleginél, a mostani válogatott sportolói korban a legjobb időszakát éli, és ezt abszolút ki tudták rakni a pályára, ami akkor tényleg nyeretlen 2 évesek voltunk nagyjából, és nálunk a lebonyolítás is egy picit más volt, mert a csoport után már nem a keresztág jött egyből, hanem miután még egy újabb csoportba bekerültünk, ahol újabb 3 meccset le kellett játszani, úgyhogy nem feltétlenül tudom összehasonlítani, de igazából nem is kell, mert én azt gondolom, hogy így 28 év után nagyon-nagyon-nagyon tudni kell örülni ennek a sikernek.
3: Én azt szoktam mindig mondani, amikor valaki győzelem sorozatban van, hogy most a magyar női kosárlabda válogatott felvette azt a szokást, hogy aki vele szembe jön, azt elveri. Egyszerűen. Tehát bárki jöhet innentől kezdve. Nem tudom, a tegnapi meccsen ki tudunk emelni egy ember, de én tudom sorra Leli Krékától kezdve, Takács Kisvirágon át, Juhász Dorka, Studer, vagy ez csapatmunka Széki volt, vagy...
1: Széki
3: Barna Judit, igen. Vagy ez összességében egy csapatsiker.
4: Összességében maximálisan csapatsiker volt, de mindenképpen kiemelném Leli Krékát. Én tudok a Rékával kritikus lenni, szoktam is, de most a mérkőzés elejétől kezdve ő volt az az ember, aki elkezdte húzni ezt a szekeret, és rácsatlakoztak a többiek, és igazából a meccs végéig fantasztikusan játszott a Réka, de említhetném igazából az egész csapatot, mert a meccs előtt is azt mondtam, hogy a Korea elleni játék az kevés lesz Japán ellen, és a külső sornak is fel kell vállalni a mérkőzést, értem az alatt, hogy muszáj lesz betalálni a három pontos vonalon túlról is. Ugye eddig minden meccsen 4-5 darab hármast tudtunk értékesíteni, tegnap 10-et. Óriási különbség.
3: Hát meg az eladott labdák, ugye az is igen. 20 alatt maradt. Először végre.
4: Igen, igen. Hát ugye az a japán meccset megelőzően hát torony magasan vezettük az egész világbajnokság eladott labdának az átlagát 23-mal, ami brutálisan nagy szám, és ezen is tudtak változtatni a lányok, úgyhogy én tényleg csak fejet tudok hajtani a teljesítményük előtt.
2: A mai csapat vezéreit az előbb már elmondtátok, de hogyha 28 éve ezelőtti VB-re egy picit visszacsatolunk, akkor ott ki volt, vagy kik voltak azok a játékosok számodra, vagy a csapat számára, akiknek szinte tényleg egy pillantása elég volt ahhoz, hogy fellobbanjon a tűz a lelketekben, és tényleg bármit eléretek.
3: Na most vele beszélünk pont, úgyhogy, de most magad nem mond.
2: Nem véletlenül gondoltam, lehetőséget adok nektek is, hogy ezt elsüssétek.
4: Igen, hát nem szeretem magamat nagyon.
2: De mi szeretjük, Andi, mond.
4: De igen, én voltam a pontban, és a összértékben a legjobb a csapatban, de nagyon jól játszott Kalmár Nagy Dóri, Iványi Dalma, Béres Timi, úgyhogy Újvári Eszter, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon jól játszott mindenki, ugye nálunk ott a végére már 2-3 játékos sérüléssel küzdött, nem is játszottak az utolsó meccsen, úgyhogy ennek is talán betudható az a 20 pontos vereség a végén Japán ellen, de én azt gondolom, hogy ahogy most a mostani válogatott, akkor mi is nagyon-nagyon meg tudtuk élni ennek a világbajnokságnak minden egyes pillanatát, és szerintem ez nagyon fontos, hogy úgy tudjál jelen lenni, hogy tényleg minden pillanatban jelen vagy.
2: Említetted már az előbb, hogy például nagyon jó korban vannak most a lányok, hogy a ti csapatotok nagyon fiatal volt még, itt pedig egy nagyon jó sportolói életkor van. Számodra amúgy miben változott így külső megítélés, és hát nyilvánvalóan te belülről is a mai napig nagyon közel vagy a sporthoz, hála Istennek, miben változott a női kosárlabda, a magyar női kosárlabda az elmúlt majd 3 évtized alapján?
4: Hú, én azt gondolom, hogy ez a 10-ig hátralévő időszak sem feltétlenül lenne elég, hogy ezt kivesézzük.
2: Hát ilyen technikai, taktikai szempontból kérdezem elsősorban.
4: Hát igazából az egész, nem csak a magyar, de az egész kosárlabda jelentősen felgyorsult, sokkal fizikálisabb lett, mint annó volt, és én azt gondolom, hogy most tudtunk fejben megérkezni arra a szintre, amit a világ képvisel. Igazából a jó fokmérő az majd az EB selejtező lesz novemberben és februárban, mert innentől kezdve, és azt gondolom, hogy ezt nem teherként kell majd megélni a lányoknak, hanem egy tök jó dolognak, hogy lesz elvárás velük szembe, mert már letettek annyit az asztalra, hogy az, hogy kijussanak egy Európa-bajnokságra, azért igenis elvárható dolog legyen tőlük.
3: Andi, sokat beszélünk kosárlabda VB-ről a reggelekben, de nem tudom, a franciák elleni legutóbbi, az volt az első meccsünk, akkor volt a legutóbbi adásunk, nem tudom, hogy akkor gondoltuk volna, hogy utána jön 3-ból 3 győzelem, és rendesen szurkolunk ennek a női válogatottnak, szerethetővé vált ez a női válogatott, tegnap meccs közben Levivel felhívtuk egymást, hogy vezetnek megint, és mennyire, ugye, annyira jó, hogy lehet nekik szurkolni. Mitől ilyen jó ez a válogatott? Mitől vált szerethetővé? Mitől tette saját magát kíváncsivá a nézőknek, hallgatóknak ez a női kosárválogatott?
4: Én azt gondolom, hogy ugye mindig emlegettem ezt, hogy mentálisan nagyon megfejlődtek ezek a lányok, és most már, hogyha részsikereket érnek el, akkor nem azt látod rajtuk, hogy túl örülik az egészet, és túl értékelik az egészet, értem ez alatt a játékosokat és a stávot is, hanem minden egyes részsikert külön-külön tudnak kezelni, meg tudják ünnepelni a maguk módján, leginkább a játékosok, de amikor már az az ünneplés rész véget ért, akkor már fókuszálnak a következőre, és tényleg nincsen, hát csúnya szóval élve túl hájpolva ez az egész, ami körülveszi őket. A francia elleni nagy verességet én betudom annak, hogy tényleg mindenkinek az első világbajnoksága volt a játékosok és a stáb. A stábból egyedül Iványi Dalma volt ugye akkor ott 98-ban. De egyébként mindenkinek a legelső világbajnoksága volt, és azért az, hogy állsz, éneklik neked a himnuszt, vagy hát lejátszák neked a himnuszt a mérkőzés előtt, és tényleg nem egy játékos szeméből folyt a könyv, azért az tényleg azt jelenti, hogy akkor tudatosult bennük, hogy úristen, itt vagyunk a világbajnokságon. És én egyébként a holnapi USA elleni találkozón abszolút azt várom, hogy ez a mentális fejlődés, ez holnapra is lép egy olyan szintet, hogy USA ellen nem úgy fogunk pályára lépni, hogy ahogy tettük azt a franciák ellen, hogy feltartott kézzel, és jó, hát nem mi vagyunk az esélyesek, hanem megpróbálnak beleállni, ameddig megy, de mindezt úgy, hogy látod az arcukon, hogy élvezik.
3: Egy foci VB-re kijutna a válogatott, és egy sikeres szereplés után mindenki azt latolgatna, hogy vajon hova lehet elszerződni egy-egy játékosnak külföldre jobb csapatba. Itt a hasonló helyzet fennáll, tehát ahogy a US Dorka játszik a WNBA-ben, zseniális, de mondjuk egy Takács Kisvirágot el lehet-e képzelni mondjuk mellé, mert vagy külföldi ligákba való szerződésre, mert ahogy játszik ott a meccseken, ott a US Dorka Bassz mellett, jelent. Az valami zseniális.
4: Abszolút. A Virágnak az, hogy tavaly szezon közben Szalamankába igazolt, ugye az Atinaikoszba kezdte az évet, görög csapatba, és ott nem nagyon kapott lehetőséget. És szezon közben Spanyolországba, Szalamankába igazolt, és egy óriási lépés volt a részéről. Nagyon jó klubba került, olyan szempontból jó klubba, hogy kapott lehetőséget, tudott is élni vele, és szerintem ő még mindig ugyanebben a flowban van. És ugye az, hogy most ez egy szeptemberi világbajnokság, ez azt jelenti, hogy már minden játékosnak van klubja. Már mindenkinek van szerződése. Uh-huh. De a Virág ugye már próbálkozott egyszer a női NBA-ben, de akkor a tréningkamp után megköszönték neki, de egy ilyen teljesítmény után simán elképzelhető, hogy a jövő szezonra megint azt mondják neki, hogy hát nézzük már meg ezt újra.
1: Most nézzük már egy kicsit, akkor nézzük már nem újra, hanem még erre nem beszéltünk az USA elleni meccset, hogy nem tudom, mi játszottunk mi velük már? Milyen a mérlegünk, ugye?
3: Olyan sztori jön most, figyelj!
1: Azért mondom, hogy nem van így a kérdés, de szóval...
4: Hát klubcsapattal, szerintem válogatott szinten, hát persze válogatott szinten biztos, hogy nem kerültünk vele össze, mert nem jártunk világbajnokságon meg olimpián. Igen. Azóta, de klubcsapattal játszottunk, ott több csapat is játszott vele egyébként, a Fradi, a Pécs, meg a Sopron is így az évek során, mert ők jártak Európába túrákra, de ami arra a kérdés szólt, az 99 februárjában volt, az hiszem februárban, a Ferencvárossal játszottunk az amerikai válogatott ellen, egy olyan amerikai válogatott ellen, hogy aki élt és mozgott, az elvállalta, és ott volt. És hát azt gondolom, hogy a világ nem tudom, hanyadik csodája volt az, hogy 73-70-re legyőztük őket.
1: Hát ez a kérdés lényeg, így van.
3: Így.
4: Igen. Volt nekik szervezve gyerekeknek aláírás, volt egy közös banker, minden volt szervezve, sehova mindent töröltek, és azóta sem tüntetik föl sehol. Aztán következő évben szintén jöttek játszani, és hoztak egy kiadványt magukkal, ahol az elmúlt évek eredményei föl voltak sorolva, és mit ad Isten, az az előző évi vereség, az hiányzott a listából. Ugyanakkor azt képzeljétek el, hogy a férjem nagy kutatásba kezdett, mert a lányom érdeklődött ez iránt, a mérkőzés iránt, és az amerikai nagykövetség oldalán 2021-ben jelent meg egy írás, vagy legalábbis ez a dátum van fölötte, amiben írnak erről a mérkőzésről, És nagyon kritikus hangvétellel, hogy mit képzelt az amerikai válogatott, hogy igaz, hogy kaptak egy nagy pofont, amire nem számítottak, de a gyerekek őket ott várták a kijáratnál, hogy írják alá a kis papírjaikat, meg volt szervezve a bankett, és hogy semmire nem jöttek el. Úgyhogy ennek írásos nyoma is van.
3: És aztán észrevették, hogy LeBron James parókában már játszott a visszavágó.
1: Na tényleg félretéve egy kicsit a viccet, mert bár én hiszem, hogy anélkül nem nagyon lehet élni, mert humor nélkül, vicc nélkül. Őszintén, és halálkomolyan, főleg ugye ismersz minket engem, van ilyen? Hetedik csoda, világ hetedik csoda, hogy itt most mi nyerjünk.
2: 30 évente legyen, na. Nem, Andi.
3: De most még csak 28 tette.
2: Hát.
1: Igen, Andi?
4: Hát a reményhal meg utoljára, meg a lepényhal. Hát azt gondolom, hogy már a válogatottnak az eddigi szereplése is a csoda kategóriába tartozik. Igen. Annak ellenére, hogy tényleg rengeteget fejlődtek. Én nem gondolnám, hogy ezt az amerikai válogatottat meg fogjuk tudni verni. Jó meccset fogunk tudni ellenük játszani, de az
1: pont gazdag meccs? Vagy ilyenkor ezek a meccsek mennyire?
4: Nem hiszem. Nem hiszem.
1: Tehát mennyire nyírunk ki, vagy nem, nagyon akarunk védekezni?
4: Hát, ha belemegyünk egy ilyen adokkapokba, akkor lehet pont gazdag is, de abból aztán pláne nem fogunk tudni jól kijönni, hogyha elkezdünk futni az amerikaiakkal. De az olaszok nagyon-nagyon megráncigálták az oroszlán bajszát a csoportmérkőzésen, mert Amerika egy ponttal vagy két ponttal tudta csak őket legyőzni, és utána viszont szerencsétlen csehek, amit kaptak, azt nem tették zsebre, úgyhogy én az amerikaiaktól azt várom a következő mérkőzéseken, hogy most már fókuszáltan lesznek jelen, és nem úgy, hogy jó, hát mi vagyunk az amerikaiak, hát úgy is nyerünk.
3: Andi, te tudod a receptet, akkor hogy kell megverni őket? Valami telefonos segítségek kulcsán már ott nekik,
1: hogy kell? Ez a kosárszakács, hogy végy egy, mit kellene most venni? Kivel lennénk szerinted? Mi ki segít, hogy védj
2: kiutaztatunk egy rakat magyar kisgyereket, akik várják még mindig az autogramot, és akkor megrémülnek.
1: Nem, egy jó lepattanó szedőt, vagy egy jó három pontos dobót. Kinek a...
4: Nem, most szerintem rendben van ez a társaság. Aha. Ha az lett volna kérdés, hogy én álljak be.
1: Nem hiszem.
4: Ha jó Isten is úgy akarja, mert eddig minden úgy van, akkor én ott leszek a helyszínen, ezen a találkozón, közvetítünk hát ugye a rádió az folyamatosan közvetít, de ezen a mérkőzésen én is a helyszínen.
1: De várj, ez délelőtti meccs, ugye? 11 óra, vagy valami ilyesmi?
4: 11:30, igen.
1: Az mennyire fura időpont egy kosármeccshez?
4: Hát figyelj, igazából azt gondolom, hogy az Egyesült Államok ellen teljesen mindegy, mikor játszol. Ugyanakkor ezen a világbajnokságon játszottak már este 9-kor, játszottak már 14:30-kor, 17:45-kor.
1: Akkor úgy kérdezem, hogy mi az ideális? Mert itt már egy pár időpontot felsoroltam.
4: A sportolónak ez ideális.
1: Kosár.
4: 4-5 órás.
1: 4-5 délután, nem? Délután
4: este. Igen, délután. Hát nem tudom, azért az amerikaiak... Ugye mind a tengeren túlról érkeztek, ők itt, ott Berlinben találkoztak először, nekik nem volt közös edzőtáboruk, nem tudom, hogy jetleggel még küzdenek, nem küzdenek, de azért a 11:30 az azt jelenti, hogy ők náluk még csak ilyen...
3: Hajnal 5, igen,
1: a kérdő szerint, reményeink szerint.
3: Még aludjanak egy két negyedet.
1: Jó, hát akkor várunk egy nagyon jó meccset várunk, izgalommal teli, és
4: legyen úgy.
1: Egy rendes játékidőbeli döntetlennel én ki lennék egyezve.
3: Így.
4: Azért ne tedd meg.
1: Nem szeretném, mert nem az sem. Csak hogy az már azért az már egy rész siker lenne, aztán talán nyilván hosszabbítás.
3: Egy hete várjuk az X-et egyébként.
1: Már majdnem összejött. Na jó, nézzünk egy jó meccset, és fogjuk fel úgy, hogy tényleg ez már eleve egy nagy siker. Körülbelül ezt tervezte a válogatott? Mi volt a pakliban? Mi volt az elvárás?
4: Aki nem mondott elvárásuk, az ez volt. Azért most már több nyilatkozatot hallottam a lányoktól, és mindegyiknek egybehangzóan az volt a véleménye, hogy ők így tervezték, hogy a csoportban nyernek kettőt, utána Japán jön nekik keresztbe, és Japán meg tudják verni, úgyhogy...
1: Hát a legjobb 8 között vagyunk.
3: Igen.
5: Igen. VB-n.
1: Hát azért mondom, hát az gyerekek azért, tehát, na, ez nagy jó.
4: És kosárlabdában?
1: Mondjuk így fontos.
4: Egyébként... Ne felejtsük el, hogy kosárlabdában.
1: Nem tudom, miben tudnám még ezt nagyon elképzelni. Tehát röplabdában lenne a nagyon
3: vízi,
1: nagy
3: tett. Kész.
1: Hát ott bejutunk, de ahol ilyen nagy tett lenne, hogy most ugye a kosárban, szerintem a röplabda lenne hasonló. A fociról nyilván engedjük el, azt nem.
4: Hát fia, második legnépszerűbb sport a világon.
3: Kézilabdában is az lenne.
4: Ennek mértem rengetegen űzik. Jó, most lehet, hogy a krikett az
1: Én úgy tudom, hogy foci, tenisz és kosár, de

0: értetem.
1: Vigyél eurót,
2: és jó időutazást
1: és egy angol
2: neked.
1: Szótárt Németországban.
3: Hogy váltják most a márkát?
1: Bármi na, lehet. Ott bármi. Na jó, na nagyon köszönjük a beszélgetést. Szia Andi, puszilú.
4: Szia,
1: hello Andi, Károly Andival beszéltünk. És mit szántok, hogyha Nyágúj Gergelyt felhívnánk? A kosár VB helyszínén van.
3: Szintén zenész.
1: Kint Berlinben.
2: Király. Hát ennél közelebb nem kerülhetünk. Bár hát jó. Ugye ott van Patai Geri is, de most hívjuk Gergőt.
1: Egy röpke kérdés így a hallgatók felé és felétek is. Mondok három német várost. Állítsál, ez nem a legyen ön is millió most.
2: Ajaj, pedig már nyúltam a
1: kijelzőt. Bár majdnem én vezettem az új adást, ami a TV-ken, mert csak Palik Laci beelőzött.
2: Ajaj.
1: Állítsák
3: a
1: lakosok száma szerinti növekvő sorrendben.
3: Na.
1: A három.
2: Oké.
1: Okay. Vagy a négy.
3: Igen.
1: Német város. Igen.
3: Genf.
2: Fölírom.
1: Stuttgart.
3: Igen.
1: München.
2: Igen.
1: Berlin. És Hamburg.
3: Jó.
1: Jó? Tehát Stuttgart.
3: Imádom ezeket a megszólás végi kérdéseket.
1: München, tehát A. Stuttgart. Igen. B. München. C. Berlin. D.
2: Hamburg.
1: Hamburg. Óra indul, mindjárt folytatjuk.
5: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi kézilabda. Kezdődik a legrangosabb európai kupaidény a férfi kézilabdázók számára is. A magyar csapat a Portugál Liga ezüstérmesét fogadja. Így a sok gólos találkozó szinte borítékolható. Veszprém Porto, férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzés élőben, ma 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Világbajnoki

0: Negyeddöntős a női kosárlabda válogatott. Tovább drágult a kőolaj, délelőtt napos, délután esős idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
1: Sporthírek.
0: Sporttörténeti siker született Berlinben, a magyar női kosárlabda válogatott ugyanis bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe. A nemzeti együttes tegnap este a VB rájátszásában Japánt győzte le remek játékkal 84-63-ra. A magyar csapat 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a világbajnokságon, és holnap az Amerikai Egyesült Államok vár rá. Varga Barnabással és Vitális Milánnal a soraiban győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát az AEK Athén. A görög bajnok hazai pályán 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen. Mindkét magyar játékos végigjátszotta a találkozót. Először kezdett itt mérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában, együttese viszont 3-2-re kikapott a német Dortmund otthonában. Hazai pályán nyert tegnap a Real Madrid is, méghozzá 2-1-re az Inter ellen. A másik három találkozón viszont vendégsiker született, az Aston Villa a Club Brugge-t, a Betis pedig a Lille-t egyaránt 3-2-re, míg a Manchester City a Portót 2-0-ra győzte le. Feckó Tamás lett a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzője, ezt tegnap jelentette be az MB2-ben 14. helyen álló klub. A 49 éves szakember egy plusz egy éves szerződést kötött a DVTK-val, amelyet 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányított. Feckó Tamás korábban a Balmazújvárost, az MTK-t és a Honvédot is feljutatta az MB1-be. Jessica Pegula lesz majd a világ első Arina Sabalenka ellenfele az elődöntőben női egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A világranglista harmadik helyén álló Pegula a negyeddöntőben magyar idő szerint ma hajnalban a szintén amerikai Emma Navarro győzte le három játszmában.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Vidékfejlesztési programot indít a kormány, először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Újabb állomásához érkezett a kereskedelmi konfliktus az Egyesült Államok és Kanada között. Washington közölte, hogy leállítja számos alkoholos ital, motorkerékpár és tejtermék importját északi szomszédjától. Közben életbe léptek az Egyesült Államokban szemben megemelt kanadai vámok, mintegy 20 milliárd dollár összértékű árucikre vonatkozóan. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kijeleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult. Az amerikai iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja. Komoly osztalékra számíthat itthon az állami költségvetés a MOL részvényekből, hívta fel a figyelmet Holoda Attila. Az energetikai szakértő arra reagált, hogy az eddig a KEKVÁK-nál lévő részvénycsomagból állami tulajdon lett. Holoda Attila hangsúlyozta, a részvények visszakerülésével az államnak nagyobb beleszólása lesz a MOL stratégiai döntéseibe. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén mintegy 50 hektáron nádas, cserje és bokros bozótos terület kapott lángra. A tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat. Időközben újraindult a vonatforgalom is az érintett szakaszon.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán Kecskemét térségében. A 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Délelőtt még napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk. Este hideg front érkezik, és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És most mindjárt 3:49, jó reggelt kívánunk mindenki. Drága hallgatók, feltettünk egy kérdést, azért ezt gurítsuk így magunk előtt, mert aztán László Csabánál majd leültjük a választ, hogy állítsa növekvő sorrendben, jó? A lakosainak száma alapján. Közben itt van Nyágúj Gergely. Hello Geri, köszöntünk téged is, szia-szia!
2: Hello, szia!
1: Figyelj, közben te is tippelhetsz majd. Tehát ez volt a kérdésünk a hallgatók felé. Állítsa növekvő sorrendbe a lakosainak száma alapján a következő német városokat. Ugye? Úgy kezdtük, hogy A.
3: München.
1: Stuttgart. B. München. C. Lipcse. És D. Hamburg. Gondolkodj majd te is, jó? De te Berlinben vagy. Ha jól tudjuk, akkor te Berlinben vagy.
2: Van, így van, Berlinben.
1: Na, akkor szuper jó. Na, ott sokan laknak, maradjunk annyiban. És hát megy persze a kosár VB, és ennek kapcsán hívtunk téged, hogy kicsit avass be minket, milyen hangulat volt, és micsoda örömittas és csodálatos győzelem után várhatjuk az Amerikai Egyesült Államok női kosárcsapatát holnap 11 óra 30 perckor. De milyen volt a japánok elleni derbi?
2: Tehát is örömittas és diadalmenetes, és tényleg a jó hír az, hogy tényleg még itt vagyok Berlinben, mert a magyar csapat még mindig versenyben van, és hadd mondjam én azt, hogy akkor nem mi várunk az Amcsikra, hanem hadd várjon az Egyesült Államok ránk, és féljenek ők, hiszen nekik lesz majd félnivalójuk, hiszen a magyaroknak nincsen veszíteni valójuk, és hát tényleg egyre jobban játszik a csapat, egyre jobb a kedv, egyre több a magyar szurkoló, úgyhogy igen, a VB zajlik, és velünk zajlik, hál' Istennek a továbbiakban is.
1: Hát és így is van, és ahogy felragasztották a lányunk azt az USA matricát oda arra a falra, és beléptek az öltözőbe, akkor azt mondtam, hú, lennék itt pad! Na minden dolog lényege, hogy így, ahogy mondod, tehát annyira erőtől duzzadó, játéktól, szellemességtől, tényleg dagadó kebellel és lendülettel álltunk a japánokhoz is, és nem érdekelt, hogy mi voltunk a magasabbak, nem érdekelt senkit, hogy ők 3 pontosokkal próbáltak operálni, de ez a műtét nem jött össze. Úgyhogy ezt éreztem, hogy elindult Nigéria óta, érted, Dél-Korea, Japán, és komolyan mondom, hogy ha még az USA-t is meg tudnánk fogni, egyszerűen nem tudom, mi történne, de valahogy, Geri, én ezt érzem, hogy egy olyan csoda előtt állunk, vagy ülsz, nem tudom, hogy egyszerűen ez lesz most egy soha nem egy várt és látott csoda, egy X rendes játék időben, utána megint X, és végül mi jutunk tovább.
2: No hát, kívánom, hogy a proféta beszéljen belőled, azért én azt gondolom, hogy ha nyerünk, már pedig, hát akkor mondom azt, hogy én is úgy gondolom, hogy van esélyünk.
1: Mi az, hogy ha nyerünk?
2: Hiszen azért, hogyha már hosszabbítással kerül a sor, azt azért tudni kell, hogy az amerikaiaknak azért sokkal hosszabb a cserep, hogy nyilván ugyanúgy 12 játékos alkotja mind a két csapatot, de egyébként éppen tegnap már, ahogy ugye véget ért a mérkőzés, rögtön meg is megjelent a FIBA, tehát a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség oldalán egy elemzés, meg egy előzetes, hogy egyáltalán ez a magyar csapat, a szenzációsan játszó magyar csapat okozhat-e meglepetést az USA ellen, és azért nyilván ez a konszenzus abból a cikkből, hogy egyértelműen az Egyesült Államok csapat a torony magas esélyes. De ugyanakkor az is igaz, hogy az amerikai csapat szó szerint, és most nem megbántásból vagy negatív pejoratív értelemben, vagy egy szedetvedett gárda, hiszen ők még a VB előtti napon még mindenjük játszott az WNBA-ben.
1: Igen.
2: Majd jöttek ide a VB-re, először találkoztak, azóta játszottak 3 meccset, hol meggyőzőbb, hol kevésbé meggyőző teljesítménnyel megnyerték, nekik most ez a 2 szünnap jól jött, de tényleg maga az amerikai csapat, az nem egy olyan nagybetűs csapat, mint a miénk, hiszen valóban zseniális sztárok alkotják, még ha nem is a legnagyobb WNBA sztárok, azért van itt 1-2, nagyon jó játékosok, egyénileg egyértelműen sokkal jobbak, mint a miénk. De csapatként én azt gondolom, hogy sokkal jobb a magyar gárda, és főleg tegnap tényleg az egység, az érezni lehet tényleg ott a játékosok és a közeg és az egész leírhatatlan tényleg az egész nem is tudom millió. Tegnap arról beszélgettünk, hogy ugye a magyar betegség és a végén még ránk jönnek és majd elveszítjük. Na hát nincs magyar betegség, hiszen bomba erősek a lányok fejben is. Ráadásul egy olyan hihetetlen mentális és hozzáállásbeli töbletet érzek a csajokon, hogy egész egyszerűen ez a csapat, ez most szinte azt mondja, hogy legyőzhetetlen, mert amikor még rosszul játszik, vagy valakinek nem megy, akkor is van mindig megoldás, és én is igenis szeretném hinni, és hiszem, hogy igenis, nyilván, ha nem is 50%, de igenis van esélyünk majd holnap az Egyesült Államok ellen.
1: De miért ne lenne? Most komolyan mondom, hát jó, tehát jól játszunk, És ugye ezt focinál szokták mondani, ezen a kosárban is talán igaz lehet, de nem tudom, hogy mindjárt Zsófi láncáfol vagy sem, hogy lehet egyszer egy rossz napjuk, amikor nekünk mindenbe jön, nekik meg szinte sem. De miért? Mindannyian sportoltunk, gondolom te is. Te milyen sportban vagy te jó, Geri?
2: Én alapvetően egyébként, én biliárdoztam versenyszerűen, meg még mai napig is játszogatok, de egyébként tényleg valóban az van, hogy az ember, hogyha mentálisan ott van fejben, most a lányok, a mieinkről beszélek elsőként, akkor egy olyan szintű, hihetetlen magabiztosság van, hogy pontosan tudják, hogy mire képesek, és ezt viszont végre is hajtják. És egyébként nem kell egyébként olyan nagyon messzire menni, mert ugye az Egyesült Államok éppen a csoportkörben az olaszok ellen játszott, és ugyanúgy úgy tudott nyerni 3 pontra végén, hogy jókor a játékvezetői rásegítéssel, hiszen ott nagyon-nagyon nem ízlett nekik az, hogy azért tényleg az olasz és európai kosárlabdában játszó olasz játékosok úgy védekeztek ellenünk, hogy egyszerűen 20-akárhány százalékkal dobtak. Tehát tudnak igenis ők is rosszul játszani, és ezt már bebizonyították. És mi meg egyre jobbak vagyunk. Tehát én azért azt gondolom, hogy megint csak egy kicsit visszakanyarodok arra a cikkre, amit a Szibán olvastam most reggel, hogy ez a cikknek a lényeg, hogy a statisztika nem hazudik. Nyilván a statisztika a múltat összegzi, nem a jövőt mutatja, de dobó százalékban teljesen egyben vagyunk az Egyesült Államokkal. Lepattanózásban eddig jobbak voltunk, mint az Egyesült Államok. Tehát tényleg a magyar csapategység az tényleg sokkal egységesebb, sokkal jobb. Tehát igenis, és ráadásul van két olyan sztárunk, ugye Juhász Dorkát emlék ki pontosan ez a cikk, aki ugye az MVP-je volt az Euroligának, és aki a WNBA-ben játszik, tehát itt veri ezeket a játékosokat, de tényként közlik ott is, hogy ahhoz, hogy a magyaroknak esélyük legyen, mindenkinek a lehető legjobbját kell nyújtania, és az amerikaiaknak pedig megint csak kell egy ilyen off-date-át, hogy nem a legjobb ikon vannak.
3: Amire azért nagy esélyünk van, bocs Kristóf, mert ahogy elmondod, és ugye, hogy a szemem előtt kialakult a kép, talán nem is annyira fontos az amerikaiaknak ez a VB, amellett nyilván fontos, de hogy mégis, ahogy mondtad is, ugye máshonnan jönnek a játékosok, de nekünk, a mi csapatunknak ez most tényleg mindennél fontosabb. És legalábbis náluk biztos, hogy igen. Mit gondolsz erről?
2: Hát én úgy gondolom, hogy ez teljesen így van, hiszen ugye megint csak egy kicsit hadd hozzam fel, itt egy másik csapatsportágunk után most sokan kérdőjezték meg, hogy miért van az, hogy a magyarok kimennek és mondjuk szelfizgetnek világsztárokkal, stb. Hát azt tudni kell, hogy az amerikaiaknál, és tényleg nagyon sok olyan játékos, akik náluk, ez természetes dolog, hogy ugye most már minden a közösségi médiáról szól, és ezek a fiatal, hát mondjuk szólnak, vagy mondjuk ki szaván, ezek a fiatal lányok, akik az amerikai csapatot is alkotják, hát nagyon sokan egyébként tényleg a közösségi médiában sztárok. És ott lettek igazán sztárok, és hát hiszen ennek a propaganda értéke hatalmas az Egyesült Államokban. Tehát ők folyamatosan néztem például az olaszok elleni meccset is, ott a lányok folyton nyomkodták a telefonjukat. Mieink meg tényleg úgy mennek oda, hogy na most akkor ezt az életünk meccse lesz, és tényleg az életünk nagy lehetőség lesz. És ugye ne felejtsük el azt, hogy tényleg ez egy történelmi lehetőség, hiszen legutóbb pontosan 20 éve, illetve szeptember 21-én lesz majd 20 éve, hogy az Egyesült Államok mérkőzést veszített a világbajnokságon, hogy akkor az oroszok verték meg őket, azóta 33 meccset zsinórban nyertek, de mondom, most már az olaszok ellen igenis rezgett a léc, és azért ez az Egyesült Államok másban is és csapatban is nem az az Egyesült Államok, akit megszokhattunk a korábbi VB-ken, és nagyon sokan azt hittelezik, hogy bizony a franciáknak komoly esélyük lesz majd, hogy megverje őket, akárcsak ugye az olimpia döntőben is, amikor csak egyetlen egy ponttal kaptak ki a franciák, tehát hogy miért ne okozhatnánk mi egy ilyen nagy szenzációt, komolyan mondom, én töretlenül bízok, és alapvetően én mindig a kollégák nagyon ismerek, hogy egy ilyen kicsit pessimizmusba hajló realista vagyok. Hát most rajta van
3: az optimizmus
2: egyetlen egy dolog miatt. Azért, mert látom a fejlődési folyamatot a magyar csapaton, és tényleg egyre jobban játszanak, mentálisan nagyon jók vagyunk, úgyhogy mondom, persze, előfordulhat, hogy belefutunk egy 20-30 pontos vereségbe, mert ez a realitás. De én azt gondolom, hogy amit eddig láttunk, tényleg szeretném hinni, hogy igenis van reális esélyünk az Egyesült Államok
1: 20-30 ellen. Pontos vereség. Igen, mondjuk a franciák ellen ez brutál volt, nem tudom, volt-e valaha olyan nagy pontkülönbségű vereség, de 20-30, én azt hiszem, hogy ez most teljesen más arc lesz, más képet fog festeni. Úgyhogy ebben ezt nagyon várjuk. Sikerült neked beszélni a lányokkal? Mennyire tudtál a közelükbe férkőzni? Milyen a hangulat az öltözőben?
2: Szerencsére a mérkőzés után ugye többekkel tudtam interjúzni. kérdezni, aztán meg is vártam őket, amikor végeztek, meg pont úgy volt egyébként a helyem itt a MIG zónában, meg az intézőben, hogy a lányok költöző mellett nyilván be nem mehettem, meg nem is akartam menni, de hallottam azt a fantasztikus hangulatot, aztán amikor jöttek ki, még többekkel beszéltem, ugye azért több játékossal és a stábtagok közül is többen nagyon jó kapcsolatban vagyok, személyesen is akár, meg a hétköznapi életből, és tényleg nagyon boldog mindenki, jó érzés volt ugye egy ölelést kapni tőlük, hogy azért ezt együtt csináltuk végig, és tényleg annyira pozitív mindenki, hogy hihetetlen, amennyit nyilván ilyenkor próbál az ember szervezni mára, azt megtudtam egyébként a csapatvezetőtől, hogy ma semmiképpen nem edzenek a lányok, tehát ma mindenféleképpen a pihenésé lesz a hangsúly, kis nagyon akarják tenni a lábukat a szállodából, ugye ugyanabban a szállodában van az összes csapat, ugye hát most már egyre kevesebb, mert a legtöbb ugye hazament, és ma szeretnének a lányok pihenni, nyilván videó és taktikai elemzés lesz majd a mai program, illetve a családtagokat megengedik, kicsit végre szeretnék a szeretteikkel együtt tölteni.
1: Ugye egy kicsit elzárkózik most,
2: úgymond, de hát nyilván a játékosok családtagjai. Úgyhogy most egy kicsit úgy próbálnak tényleg kikapcsolni és készülni a holnapi feladatra, ettől függetlenül lesz majd lehetőség vagy interjú a későbbiekben, úgyhogy Iványi Dalmával egy kicsit majd beszélgetünk. Hát arról a legutóbbi világbajnoki szereplésről is, ugye 28 éves játékosként volt itt, aztán most pedig ugye a stáb tagjaként. Tehát tényleg, hogy is mondjam, tök profi az egész, hiszen tényleg most ők nagyon koncentrálnak, és nem a médiát kizárva, de tudják azt, hogy mi a fontos, és pontosan tudják azt, hogy mi a helyes út azért, hogy ők a lehető legjobb formába és a legjobb egészségügyi állapotba kerülnek a holnapi nap előtt.
4: Ez, hogy már kétszer dupláztunk már, mint olyan értelemben, nem Juhász Dorka a pályán a dupla, szerencsére ő is szépen hozza, hanem ez, hogy amit mondtál, hogy mi vagyunk gyakorlatilag az egyetlen olyan csapat, hogyha férfi VB-ket is ide vesszük, hogy játszani kell, lett már kétszer egymás után két nap. Hogy ez mennyire vehet ki bármennyit is az amerikai elleni meccsből, mert igazából, hogyha őszintik akarok lenni, ők ehhez hozzá vannak szokva, ez a szinte mindennapi játékhoz, két naponta való játékhoz, de mi így a torna vége feléhez közeledve, mi kevésbé, igen.
2: Hát hozzáteszem, hogy egyébként erről éppen Völgyi Péterrel beszélgettem tegnap interjún kívül, és azt mondta, hogy egy kicsit valami, igazából ez most így lehet, hogy most nyilván nem mondhatom azt, hogy ki akartak szúrni velünk, ez csak egy ténykérdés, hogy ez valóban így van, amit mondtál, de jól jössz ki, mert ugye azt az első francia meccset, ahol 46 ponttal kikaptunk, nyilvánvalóan sosem fogja senki kimondani, hogy azt a meccset feladtuk, hiszen nem adhat egy profi sportoló fel meccset, de mentálisan pontosan tudtuk, hogy edzésként kell felfogni, mert a 14 óra múlva kezdődő nigériai meccs sokkal fontosabb lesz. Azt meg is nyertük. Aztán, hogy most jött ugye a délkor, aztán rögtön rá Japán, azt megint csak egy valamilyen szinten úgy tudtuk edzési jelleggel felfogni, hogy a Korea ellen már nem volt olyan tét, hogy tovább jutottunk a csoportból, tehát lehetett rotálni. Tehát megint csak úgy mentünk bele ebbe a japán elleni meccsbe, hogy az jókor jött. Most megint a legjobbkor jön a szünet, tök jókor jött a szünet egyébként a Korea elleni meccs előtt, most megint nagyon jókor jön a szünet, és egy kicsit azért megint megpróbáltak velünk kibabrálni a szervezők, hiszen ugye holnap a rögtön a legelső meccset, a 11.30-as meccset játsszuk. Hozzáteszem, ez lehet, hogy egyébként nekünk éppen most szerencsét hoz, mert azért a magyar lányok mondjuk dél körül már tudnak, vagy nekik európai időzónában ez nem okoz majd problémát, és ugye azért most volt, meg van lehetőségünk egy teljes nap, meg két teljes éjszaka pihenni. Az amerikaiak nagyon nem boldogok, hozzáteszem. 11 óra 30, az ő időzónájuk szerint valamikor hajnali 3-4 óra. Tehát megint csak, ha valami miatt, akkor ezért is ott érzünk egy icipici előnyt, hogy ez bizony megint a mi malmunkra hajthatja a vizet, de most így szerencsére ezekből a kis a nüanszokból úgy tűnik, hogy egyelőre jól jöttünk ki, és hát megint csak egy újabb ok arra, hogy igazis bizakodók legyünk.
1: Legyünk így, holnap 11.30-kor játszunk ugye az USA-val, tényleg a legjobbakat várjuk, akár egy jó meccs, akár egy győzelem, nekem igazából teljesen mindegy, mert ugye a cél az teljesítve vagyon, de itt még tovább lehet lépni, és ne álljunk meg, ha már itt vagyunk, mert egy meccs.
3: Ne csak örömteli legyen, hanem bravúros ez a holnap. Én is azt kívánom a lányoknak.
1: Igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Geri, a beszélgetést. Jó pihenés neked mára. Neked is szabad napod van ma? Berlinben mit csinálsz? Mész graffitizni, hát, vagy
2: göldeszkázó? Megyek délre a csapathotelezések, ugye ezt internúzok, hiszen ugye azért most, ez ma már ez reggel, korai óra állni, ez már a második adás, aztán két másik műsor is várja tőlem itt. Hát értem, szerintem most nagyon-nagyon
1: népülök lányom,
2: de hát ezért vagyunk itt, úgyhogy ma még lesz elméletileg egy hosszabb leülős beszélgetésem, ami Ványidom a másodedző, ugye, ahogy mondtam, aztán utána lehet egy kicsit majd nézelődni.
1: Oké, a végén akkor a te tippeddel is búcsúzunk, ugye nem mondjuk még mi a helyes sor. sorrend, ugye a lakosság számának sorrendjét vártuk tőletek, hogy hányan laknak bizonyos német városokban. A. Ugye úgy kezdtük, hogy Stuttgart, B. München, C. Lipcse, D. Hamburg. Mit mondasz?
2: Hát én azt gondolom, hogy München, én München tenném az első helyre.
1: Ott laknak a legtöbben?
2: Mondjuk utána. Hát én azt gondolom,
1: igen, jó, igen. München, oké. Okay.
2: Hogyha ha agglomerációban gondolkodunk, akkor ugye korábban nem hallottam másokat, tehát én Münchennel indítanék, aztán utána mondjuk szerintem már szorosabb a dolog, de mondjuk mindenképp Lipcse lenne nálam az utolsó, úgyhogy legyen Stuttgart a Lipcsen második, tehát akkor München.
1: Ma én mondtam Lipcse, bocsánat, jó.
4: De Berlin volt Lipcse, Berlin volt Lipcse.
1: Igen, Berlin, bocsánat,
2: akkor,
1: bocsánat.
2: Akkor viszont Berlin az első, München a igen. Második. És akkor utána meg a harmadik, negyedik az ott már szoros lesz, ott mondjuk egyet hadd jokerezzek, hogy vagy jó, így, vagy úgy, de mondjuk akkor Berlin, München és a másik kettő a végén szoros.
1: Hamburg és Stuttgart. Jó, jó, köszönjük, akkor
2: ha legyen Hamburg, Stuttgart, oké, na akkor mondok egy konkrétat, igen, mint ahogy azt is mondom, hogy akkor holnap nyerünk, igen. Akkor legyen Berlin, München, Stuttgart, és akkor Hamburg és Stuttgart.
1: Hamburg és Stuttgart, jó, bocsánat, én mondtam Lipcse, igen. Vagy Berlin, hát Lipcse. Jó, köszönjük szépen a beszélgetést, Geri, további szép napot neked, és bízunk a holnapi legjobb eredmények. Köszönjük szépen.
4: Szia,
1: hello. Igen, bocsánat, én mondtam rosszul, ilyenkor szóljatok. Szóval igen, a játék lényege, hogy állítsátok a lakosság száma alapján sorrendbe, jó? Kezdje a legerősebben, jó? Tehát ahol a legtöbben laknak. Mondjuk a négy lehetséges választ, jó? A. Stuttgart, ugye?
4: Igen.
1: B.
4: München.
1: München. C.
3: Hamburg.
1: Berlin.
4: Berlin.
1: Csak akkor, amikor jót. És D. Hamburg. Hamburg. Tehát A. Még egyszer. A.
4: Stuttgart.
1: B. München. C. Berlin.
4: Hamburg. És D. Berlin. Most ha teljesen összezavartunk mindenki.
1: Ja, aztán már viccnek is rossz. Tehát most már ez jó. Jó, hagyjuk. Mindjárt folytatjuk. Hívjuk László Csabát.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra 10 perc, ma reggel is Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel Csonka Zsófival. Szia Zsófi!
2: Hello, hello!
1: Itt van Szalai Kristóf, hello Kristóf!
3: És Harsányi Levi!
1: És itt van László Csaba! Ladies and gentlemen!
4: Szia
1: Csaba! Csabi, kézed most, itt a Nemzeti Sportrádióban a Legyen Ön is Sportmilliómos című adás részese vagy, és úgy tudsz bekerülni az adásba, és velünk beszélgetni, ha elmondod a következők, úgynevezett beugrásokat, ugró kérdésre a helyes választ. Benne vagy ebben a játékban?
4: Hát minden játékban
1: na,
4: benne
1: ezt
4: vagyok.
1: Szeretünk. Fia, állíts...
4: Olyan, nem labda, de...
1: Hagyjuk. Jó lesz ez. Állíts, de labdához van, mert kiváló német városok, akinek nagyon jó foci csapatuk van. Állítsd a lakosság számának, jó? Sorrendjébe a következő négy német várost. Kezd azzal, ahol szerinted a legtöbben laknak. Mondja Zsófi.
2: Felolvasom a listát Csabának, ha megengeded.
4: Jó, de mondanám Berlin az első.
2: Ne rossz el a játékot,
4: Nem, hallgattam.
2: A Stuttgart, B München, C Berlin, D Hamburg.
4: Hát akkor Berlin, Hamburg, München, Stuttgart.
1: Igen, A, ugye a első a Berlin, második.
4: Igen. Hamburg.
1: Második Hamburg, eddig jó. Harmadik.
4: Még ki volt?
1: München. München mondott harmadiknak.
4: München és Stuttgart.
1: Itt vagy velünk, és tudunk beszélgetni. Köszönjük szépen.
5: Megálljunk, vagy menjünk tovább,
1: Nem kell egészen 10 óráig, amíg tart a műsor, de legalább fél tízig azért beszélgessünk.
4: Földakból jó vagyok. Abból is.
1: Na, hát jó reggelt, hát szervusz, drága Csaba, remélem, hogy jól vagy. Nézed a labdarúgás csodálatos pillanatait, főleg ugye a BL meccseket, aztán ma is lesznek BL meccsek, holnap is lesznek BL meccsek, persze folynak a bajnokságok, úgyhogy nagyon sok mindenről tudunk majd veled beszélni.
4: Gondolatolvasó, vagy pont az volt a fejemben, hogy most fejeződött be a világbajnokság, kezdődik a bajnokligája, elkezdődött az NB1, minden, tényleg, ha csak minden a labdarúgásról szól, hát nem minden, de sok minden.
1: Igen. És
4: lényegében ez az, amiről szeretünk beszélni. Igen. Minden reggel.
1: Kezdjük az aranylabdával. Igen, kezdjük az aranylabdával, ugye? Mert hogy nálunk ez borzott a kedélyeket, ugye bár napvilágra került ugye a 30-as lista, és ebben például Rafinha nincs a 30 legjobb játék, Lionel Messi igen, de a jelöltek közt nincsen Rafinha, a Barca a brazil sztárja. Ez nekem a nagyon-nagyon-nagyon fura.
4: Igen, mert Barca szurkoló vagy.
5: Nem azért is, de top 5-ra kell lenni.
1: Ha nem ott lenne, akkor is azt mondom. Ha Holland nem lenne benne, akkor is azt mondom.
4: Ebbe én is egyetértek. Én ebbe egyetértek, hogy a Rafinha tényleg azt mondanám, hogy a saját pozíción egyik legjobb, a világ egyik legjobb játékos a per pillanat. De azt akartam mondani, hogy amikor ezt így ugye összerakják, és megkérdeznek embereket, nem tudom, hogy miért hagyták ki, vagy miért nem ment.
1: Te szavaztál már ilyen aranylabdát?
4: Igen. Szavaztam, amikor...
5: Ja, mint szövetségkapitány, igen.
1: És hogy néz ez ki? Mit kell ilyenkor beírni?
4: Hát van egy megadott lista, hogy kiket javasolnak, és van egy lista is, amit te is beírhatsz, és lényegében ez a fontos, hogy amit te kitöltesz, ugye kitölti a sportigazgató, és legalábbis akkor kitöltött a sportigazgató, és meg én is, lényegében közösen töltöttük ki, mert nem volt nagy eltérés a gondolataink között, de azért megpróbáltuk tényleg azokat a játékosokat, akiket már lényegében a listán vannak, azokból esetleg kihúzni valakit, vagy betenni, az nagyon, hogy mondjam nektek, az a baj ilyenkor, hogy ez most mondhatnám szubjektív, objektív, kinek mi tetszik. Én már találkoztam olyan szövetségi kapitánnyal, azt mondta, hogy azért se húzom be, mert nekem ez a válogatott, és nem tetszik amit már kikaptam tőlük, hagyjuk a fenébe. Majd komolyan,
1: hát ez biztos, hogy
5: lehet, hogy ilyenek vannak.
4: De miért ne? Vagyis emberek vagyunk, ez most valami titkot árultam el, hogy gondolkoznak az emberek, nem így gondolkoznak az emberek, de attól függetlenül még, hogy nincs rajta a listán, attól még továbbra is tényleg osztom véleményet, hogy az egyik legjobb a posztján. Nekem abszolút nem lepődtem meg Messinek. Először, igen, Messi mégse visszavonult, de nem lepődtem meg. Nem mondom, hogy aranylabdás lesz, és de azért a világbajnokságon, hogy döntőbe kerültek, és azért neki szerepe volt, hogy eljutottak a döntőig, legyünk őszinték. Úgy utána azt mondom, hogy igen, ez rendben van, hogy a Messi is fönn van a listán.
5: Ugye Luka Modric is 2018-as VB döntőt elveszítette, és utána nyerte mégis aranylabdát, úgyhogy van rá precedens, azért az aranylabda nálam az mindig valahol a világ legjobb játékosát díjazó elismerés.
2: Igen.
5: Tehát nálam az UEFA évjátékosa díja az, aki a adott évben a legjobb, az az UEFA évjátékosa, de az aranylabda nálam az Messi. Mely a legjobb? Kész.
4: Kristóf, téged nem lehet topolni ebbe tényleg. Én mindig is mondtam,
1: hogy kicsértelek. Ez az indoklás, mert ő a legjobb.
4: Igen. De nem, ez egy perfekt indoklás tényleg, és szerintem így is kell gondolkodni, vagyis aki ezt a lapot kitölti, vagy egyáltalán a játékos népsort összeállít, akkor ezt mindenféleképp, ezt kell.
5: Mi egyetértünk Csabával?
1: Nem, de így akart lebúcsúzni a szöveg?
4: Így van. Tényleg. Most őszintén, most hogyha ezt a két szövetség, mert ugye FIFA, UEFA, Európa és a FIFA az a világ, úgyhogy lényegében így a helyes. Most nekem mindig, ugye én meglepődöm azon, hogy például mi nagyon keveset követjük az ázsiai labdarúgás, keveset az afrikai labdarúgás, már klub szinten gondolkodom. Ugye mi például soha nem beszéltünk, és tényleg veletek soha nem beszéltünk az Ázsia bajnokligájáról, vagy épp az Afrika bajnokligája, és abszolút, komolyan mondom, abszolút mondhatnám azt, hogy nagyon sok edző, scout, stb. Nincs képbe, és az emberek nincsenek képbe, hogy mennyire erős, vagy mennyire nem erős például az afrikai, vagy épp az ázsiai klubfutball, és hányan követik. Például, hogyha azt mondom, hogy Malajzia, Szingapur, hogyha megnézed a mérkőzéseket és a szurkolók, hogy hány szurkoló van, és milyen sokan vannak mérkőzéseken, vagy hogyha elmegyünk Afrikába, és azt mondom, ezek között Marokkóba senkinek halvány gőze nincs, mindenki arról beszél, hogy hú, voltál már Dortmundba? Te azt a szurkolás, azt a sok embert. De voltatok már egy Casablanca mérkőzésen, vagy most mondom azt, hogy Maláziában vagy Szingapurban, szenzációs, aki elmegy és megnézi, azt mondja, hogy hú, ezt nem is gondoltam volna, hát nem gondoltad volna, mert nem beszélünk róla, nagyon keveset, és ugye az aranylabdán, és hogyha azt mondjuk, akkor szinte nem látunk olyan játékost, aki igazából azokba a klubokba, vagy mondhatnám azt, hogy ezekbe az országba vagy kontinensen futballoznak, keveset. De nem is kerülnek oda. Ez mint hogyha ki lenne bérelve Európának, vagy azoknak a csapatoknak, akik Dél-Amerikából jönnek, és tényleg ott vannak a toppon, mondhatjuk azt. A bajnokligája nekünk tényleg a csúcs, de Európa Liga se annyira rossz, a konferencia ligát, azt a vesztesek ligájának nevezném.
1: Szegények!
4: Dehogyis. Hát igen.
1: Na, viszont itt ott a BL, nézzük akkor azon, meglátjuk, hogy alakul az aranylabda sorsa. Ugye tegnap, ma és holnap is, tehát sok-sok mérkőzés nyílt az új lebonyolítási rendszernek köszönhetően, igen. De egészen nekem nagyon tetszetősen játszottak a csapatok. Gólok is voltak bőven, nagy csapatok többé-kevésbé nyertek is, nagyon jó, Gulácsi is védett, szóval nekem úgy rendben volt a tegnapi nap, bár Valverde gólját azt megadni. És az Inter... Okay. Ahhoz képest szerintem gyengébb volt, mint amit vártam. Na, de te hogy láttad a tegnapot?
4: Én a tegnapot nem mondom, hogy hasonlóan láttam. Vannak ilyen részigazságok, mert a Real Madrid, én meg kell dicsőjem a Mourinho-t, nagyon jól összerakta, vagyis igazi Mourinho-s lett a Real Madrid.
1: Egyébként igen.
4: Lehet látni azt, hogy tényleg most már megint ő az edző a Real Madridba.
5: Ki is fütyülték őket a meccs végén.
4: Igaz, hogy ez, ez az ő, ez, de, hogy mindenki, vagy azt mondom, ez a én úgy hívom ezt, ez a Mourinho Charm. De tényleg bárhova megy, tényleg nagyon rövid időn belül lehet látni, hogy mit játszik a csapata, és mindig azt játszik, amit mindenki tud, bármennyire is ellenezik, persze játékosok fontosak, de ez a Real Madrid nem először volt kifütyülve hazai pályán most az új idényben Mourinhoval. Igaz?
1: Igen.
4: És a végén mi számít? Az eredmény.
1: Szerintem pont a Real és a Barca az, ahol az eredmény nyilván nagyon
5: és
1: fontos,
5: a játék is.
1: De ott egyszerűen szépen látványosan kell játszani, nem tudsz simán nyerni. Hát.
4: De most már nem akarom megvédeni a Mourinhot, de pont ezzel a játékkal most már azt mondhatjuk, hogy évtizedek fél éve visszatekintve ott van az edzők közt, a top edzők közt, akik tényleg, akinek a neve mindenhol felmerül, tudjuk, hogy nagyon sok pénzt keresett azért, mert nagyon sok helyről elküldték, és ki kellett fizetni a szerződését, de a másik oldalon azért sokat nyert. És ezzel a játékkal, amit mindenki azt mondja, hogy ez nézhet, nem jó, én másképp csinálnám, ő ezt csinálja, ezt hozza magával, ez az ő sámja, ez az ő védjegye, és ezzel lényegében tegnap mondhatnám azt, hogy megnyert a mérkőzés, de legyünk őszinték, azért kapusiba is kellett, vagyis ráhibáznak az ellenfelek, de a szerencséért tenni kell valamit. Én inkább azt mondanám, hogy én örültem annak, hogy 4 magyar játékos lépett pályára tegnap, az Ajka címben ugye 2, de bocsánat, 3.
1: Majd jönnek még 2, ketten.
4: És igen, így gondoltam, hogy majd jönnek még ketten, legalábbis utána néztem, hogy igen, a Kerkez és a Szoboszlai a kezdőbe lesz a Liverpoolnál. Az egy nagyon érdekes mérkőzés lesz, gondolom én, legalábbis azt várom, és az, hogy most a Varga Barnabás nem szerzett gólt, volt
1: nagyon kellett volna.
4: Egy vagy két nagy helyzet, az brutális helyzet volt, azt nem tudta be, de megnyerték a mérkőzést. Most nem tudom, ebbe Kristóf a király, hogy így hány magyar játékos lépett pályára bajnokligájába, vagy lép pályára bajnokligájába, ugye egy játéknapon, vagy két játéknapon, de hogyha most azt nézzük, hogy ugye 5, az egy szép szám, azt nem tudom, hogy már toppolt.
1: És úgyhogy stabil, tehát ez a fontos, mert csomószor ugye
5: soha nem
1: ültek.
5: Volt még ennyi magyar BL főtáblán, mint most, úgyhogy ez abszolút rekord.
4: Hát igen,
5: rekord.
4: Pláne kezdőként.
5: De összességében is rekord ez az idei szezon magyar szempontból.
4: Hát én ennek személyesen csak azt tudom mondani, hogy le a kalappal és örülök. Még mit tudok mondani? Ugye ma lesz egy Stuttgart, hogyha kérdeztétek a német városokat, Berlin nincs, de van Stuttgart, ma lesz egy Stuttgart mérkőzés.
1: Igen, az egy érdekes meccs lesz, mert ugye a Stuttgart játszik ezen a Vikinggel. Ezt nem tudom, hogy ők most milyen eszközzel mennek Stuttgartba, de...
5: Hát, mint a válogatott, így evezve.
1: Ne írjuk le a Vikinget, gyerekek, ne írjuk le a Vikinget, mert valahogy eljutottak
4: idáig. Most én is kérdezek tőletek, hogy szerintetek ki a legesélyesebb megnyerni a bajnok ligáját most?
1: Én szerintem minden a Barcelona nyeri.
5: Barca 2015 óta nem nyert, úgyhogy most itt 11 év után itt az idő.
4: Érdekes. Ugye, a Zsófi, a statisztika szerint a Zsófi a legjobb, mert mindenki, hát nem mindenki, de nagyon sokan a pénzére teszik le a tippüket.
2: Az aranylabda jelöltek között még mondjuk Barcelona, Real Madrid, azt hiszem ilyen 4-4 jelöltel van, addig a PSG-ből pedig több mint 10 játékos kapott jelölést.
1: 30-ban? Nagyon érdekes, egy-egy.
4: Kristóf, jól mondom, hogy akkor, ha most megnyerni a PSG a bajnok ligáját, akkor utolérni a Real Madridot,
5: Az Ida Real Madrid volt az első, igen.
1: De miben érdekel?
4: 16-18, jó?
5: Három zsinórba.
4: Most ugye összességében én is azt mondom, hogy a PSG az a csapat, aki most nem azt mondom, hogy tényleg megnyeri, de az első négyben ott lesz, biztos vagyok abban, mert lényegében nem nagyon változott a keret, amit a Zsófi mondott, ez így van, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok jó játékosuk van, nem azért jelölték azt a 10 játékos, mert ez véletlen, és most tényleg tegyünk oda valakit, hanem tényleg top játékosok. Azon kívül én úgy gondolom, hogy például visszatérek a német futballba. Bayern Münchent is azért oda várom valahol. Valahol.
1: Oda jelent? Négybe. Négybe biztos.
4: A négybe, úgy gondolom a négybe, ott aztán kiki mérkőzések jönnek. Például tudom, hogy nagyon sok Liverpool szurkoló van most Magyarországon, de Liverpoolt nem várom oda. Sajnálatos módon. Megmondom miért, a Real Madridot se, és még a Manchester City-t sem. Mind a háromnak új edzője van, új...
1: De akkor ki lesz a negyedik, hogyha a Barca, a Bayern... És a Paris Saint-Germain,
5: Arsenal.
4: Nézzétek. Így van. Na, Kristóf.
1: Nem lett az Arsenal. De mi?
5: Csaba egyébként egy asszisztensi állást a következő vezetőedzői munkáthoz is el.
1: Hát nem, aki kap a Nápolytól. Hát ott kezdve.
4: Majd műsorom kívül elmesélek nektek valamit. Életemben ilyet nem értem, hogy milyen a futball és milyen az edzők élete, de attól függetlenül nagyon vicces. Tényleg csak műsoron kívül.
1: Én soha
4: nem beszélek arról, hogy honnan volt, vagy mikor van ajánlatom, de ez a két dolog nagyon vicces. Tényleg azt mondom, hogy ha visszatérünk csak az edzőkhöz, akkor tényleg azt tudom mondani, hogy a PSG egy olyan taktikával, vagyis összességében én a Luis Enrique-t tartom annak a, vagyis hogy mondjam, nem edzőfejedelemekre beszélünk, vagyis mindig lehetnek, de ő lelkileg, mentálisan és szakmailag is, amit az utóbbi időben le tudott tenni az asztalra, és még ez a nyomás mellett én megemelem a kalapom, és tényleg csak róla beszélnék valahol nagyon magasan és tonplusz útra.
1: Hamar kiderül ez majd.
4: Hát nem, de a lelki, azokat a hátsó nyomásokat, amiket mi, vagyis nagyon sokat nem beszélünk róluk, ugye családi tragédia megvan. Azon kívül az, hogy hol teljesedett ki, és miért, és miért Paris Saint-Germain, és milyen csapatot vett át, mit kellett összerakjon, milyen sztárok elküldeni, mindenki leírta, onnan visszajönni, és most arról beszélünk, hogy 10 vannak a csapatából, akik aranylabdára esélyesek. Ez szerintem szenzációs, ez ebben benne van az ő munka, nem csak a klub, az ő munkája van benne kőkeményen. Ezt legalábbis én így látom.
5: Abszolút, hát ő is, már a Barszáról beszéltünk, Luis Enrique
1: nyerte. De nem megy neki, hát a bajnokságban sem megy nekik most.
5: 2015-ben a legutóbb a Barszával BL-t, ő is már háromszoros győztes, mint Guardiola. Van, és Guardiola tanít által együtt játszottak, Guardiola tanítványa Luis Enrique is, úgyhogy mindenképpen.
1: Jó, csak
4: én nem akarom elvenni a poént, de azért a Liverpoolt is ma említsük meg, jó, mert nagyon sokan várják szerintem, hogy milyen eredmény fog születni.
1: Ma az Atletico Madriddal?
4: Hát... Igen, nem tudom, hogy ti mit gondoltok.
1: Nekem ez szürkeló, sötétlő ez az Atletico Madrid, főleg, hogy nem engedik el Julián Álvárez, ezt annyira nem szimpatikus, de... Nem.
5: Én most olvasom, hogy az Atletico Madrid az Anfield Roadra nem a buszt szeretné betolni Simeone, hanem viszi magával az egész stadiont, hogy ezt betolja oda 16-osan
1: belőle. Kontraktra játszik, tehát vigyázzik az Atletico-val. Támadás kevés, de ezek a hirtelen leindítások, hirtelen gyors ellentámadásokkal ő nagyon-nagyon jól dolgozik.
4: De pláne úgy, hogy ugye most az Atletico-tól kaptak ki 3-0-ra idegenbe, szerintem ez egy jel a Liverpoolnak is, jel az Atlétikónak is, de a másik oldalon a Liverpool se kezdte jól a bajnokságot, és én szerintem azért még ott csapaton belül vannak azok a problémák, amikor egy edző keresi a játékosok helyét, és a Liverpool. Igaz, hogy beszéltünk arról, hogy most voltak új igazolások, amik kellettek is, és arról is beszéltünk, hogy ezek az igazolások most nem a pénzről beszélünk, hogy jók vagy rosszak, ez szerintem ki fog derülni körülbelül a következő átigazolásig a télig, addig minden a helyére kerül, és akkor megint elkezdődik a pénzkiadás, vagy esetleg játékosok elküldése, de per pillanat a Liverpool nincs teljesen kész, mondjuk így, fejezzük ki, vagyis nem megsértve senkit, de Liverpool szurkolókat, de ez a Liverpool per pillanat nincs kész, és én tudom, hogy és nagyon-nagyon sok podcastot, és tudjátok, hogy hol jelenik meg a legtöbb podcast a Liverpoolot, esküszöm Magyarországon, hogyha a lakóság számát nézzük, és
1: több millióval nőtt a Liverpool rajongói szám, amit oda ment Szoboszlai, addig ugye el volt a klub, de most már
4: a Liverpoolról senki nem beszélt, és most és mindenki tudja, hogy mit kellett volna csinálni, hogy kell csinálni, és hol van kinek a helye, stb. Ja. Ezek mind részigazságok, de nem vagyunk az öltözőbe. De az biztos, hogy hogyha valaki engem kérdez, akkor azt mondanám, hogy a Liverpoolból hiányzik egy igazi mondjuk Rice, egy hatos. Egy olyan, aki tényleg egy stabilitást ad a középpályán, mondjuk egy Vércnek és egy Szoboszlainak, és az előrejátékba, és hiányzik két jó belső védő. Most nem megsértve a Van Dijkot, de két jó belső védő. Akkor a két szélső védő is lényegében jobban pozícióba kerül, most nem a Kerkezt védem, de úgy összességében az ő játéka tényleg, amikor fölmegy előre, vissza, előre, vagyis ő nem tud annyira építkezni passzjátékkal, ha bár a mai modern futball, annyit mondjuk a szélső védők játéka nagyon-nagyon fontos, sőt, azt mondanám, egyik legfontosabb, nevettetek ki, de az építkezésben nagyon-nagyon fontos.
1: Nem úgy nevettem, hogy kezdve azért, szóval nem megbántod, hogy könnyen le lehet futni azért.

0: 30 másodperc alatt egy pozitív, egy negatív példát, ami a jellemet annyira hát átformálta.
1: A pozitív, vagyis a negatív példa az Salah Trabzon volt.
2: Jó, és egyben negatív, jogos.
1: Igen, a pozitív példa, nagyon-nagyon gyorsan gondolkodom. Húha.
2: De a kettő megvolt
3: Mané,
2: az egyben.
3: Mané egyébként, Mané, adakozik a Szenegában, sulit épít.
1: Senki nem gondol erre, de Bellingham.
3: Bellingham.
2: Hát erre tényleg nem.
0: Na, ezt majd jövő héten kimesézzük.
2: Nem. Csak azt tudom mondani, hogy kint nadrágom.
3: Bent ingem.
0: Ajjajjaj.
2: Olyan is, hogy bent.
1: Bellingham. És közben már vannak vonattal utazó angolok, akik a Bellingham stationre érkeznek.
2: Nekik viszont jó utazást kívánunk.
1: Már nevettek el egy állomás Bellinghamről. A világbajnokság után.
2: Igen. Na, Csabi, tényleg nagyon szépen köszönjük, mert elmúlt fél tíz, jól tett beszélgetni ma is, beszélünk hamarosan, hívunk majd. Köszönjük
3: szia,
2: szépen!
3: Csaba,
2: köszönjük szépen, igen, tehát kül, nadrágom.
3: Bellingham.
2: Így van, na, úgyhogy hamarosan folytatjuk, jövünk a búcsúzással.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Világbajnoki negyeddöntős a női kosárlabda válogatott. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz és ukrán dróntámadások. Délutántól több felé elered az eső. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
1: Sporttörténeti siker született Berlinben, a magyar női kosárlabda válogatott ugyanis bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe. A nemzeti együttes tegnap este a VB rájátszásában Japánt győzte le remek játékkal 84-63-ra. A magyar csapat 40 év után jutott ismét a legjobb.

0: 8 közé a világbajnokságon, és holnap az Amerikai Egyesült Államok vár rá. Varga Barnabással és Vitális Milánnal a soraiban győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát az AEK Athén. A görög bajnok hazai pályán 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen. Mindkét magyar játékos végigjátszotta a találkozót. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában, együttese viszont 3-2-re kikapott a német Dortmund otthonában. Hazai pályán nyert tegnap a Real Madrid is, méghozzá 2-1-re az Inter ellen. A másik három találkozón viszont vendégsiker született, az Aston Villa a Club Brugge-t, a Betis pedig a Lille-t egyaránt 3-2-re, míg a Manchester City a Portót 2-0-ra győzte le. Feckó Tamás lett a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzője, ezt tegnap jelentette be az NB2-ben 14. helyen álló klub. A 49 éves szakember 1 plusz 1 éves szerződést kötött a DVTK-val, amelyet 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányított. Feckó Tamás korábban a Balmazújvárost, az MTK-t és a Honvédot is feljuttatta az NB1-be. Jessica Pegula lesz majd a világ első Arina Sabalenka ellenfele az elődöntőben női egyesben, az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A világranglista harmadik helyén álló Pegula a negyeddöntőben, magyar idő szerint ma hajnalban, a szintén amerikai Emma Navarro győzte le 3 játszmában.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak, 2 civil, egy ukrán-moldovai határátkelőnél, egy nő Hersztonban, 2 pedig Kijev megyében vesztették életüket. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29-en pedig megsebesültek a Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőváros elleni ukrán drón támadásban. Az izraeli hadsereg több alkalommal is fehér foszfort vethetett be idén Libanonban, jelentette be az egyik nemzetközi emberi jogi szervezet. A rendkívül súlyos égési sérüléseket okozó anyag ugyan nem tiltott, de civil területeken való használata háborús bűncselekménynek számít. A jogvédők új nemzetközi szabályozásokat követelnek. Csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarország ellen Brüsszelben. A kormányfő úgy fogalmazott, jobb lenne, ha Ausztria az aszbeszt ügyben lenne ilyen aktív. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének, mondta Holoda Attila a Kossuth Rádióban. Az energetikai szakértő hozzátette, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. Arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Sűrűbben és nagyobb kapacitással jár a H7-es hév a hétvégi atlétikai világdöntő miatt, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Pénteken délután 7-8 percenként, este valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek majd a szerelvények, a megszokott 3 helyet 6 kocsival.
1: Közlekedés.
0: Autó és tehergépkocsi karambolozott az M0-es déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében. A 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták. Az M3-as bevezető szakaszán az M0-es autóúti csomópont után a 11-es kilométernél egy műszaki hibás busz veszteg el a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, este hideg front érkezik és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Köszönjük szépen, egyfajta, hát nem tudom, egy élő karaokit hallottunk itt, hogy a Kristófról. Jó reggelt kívánok el, drága hallgatók, ha már sport és rádió. A kettőt úgy tudtuk összehozni, hogy sportos ember énekelt nekünk egy TNT dal. Igen. TNT rajongó vagy?
2: Én szeretem a TNT-t, kicsi gesztenye.
1: Ez még nem indokolt az éneklés, csak egy szimpla kérdés volt.
2: Igen, tehát szeretem a TNT-t, jó a TNT, Dobrádi Ákos, TNT-inti előadásában Szalai Kristóf is mutatott valamit itt a stúdióban.
1: Nagyon szép. Köszönöm, majd összehozom, ha szeretnéd velük, hogy a színpadon egyszer énekelj, mert ilyet lehet. Neked van kedvenc magyarod? Vagy kedvencek? Nyilván több.
3: Fú.
1: De akit így mindig örömmel?
3: Most nem tudnék hirtelen. Akinek ilyen miért, nekem elvitte a cica az eszemet, amit úgy hívnak, hogy Covid, teljesen kitörölte a fejemből a
2: zenéket, meg az együtteseket.
3: Igen. Nem is az, mondjuk a szövegeket, tehát hogy lát, nagyon sokszor énekelsz,
1: volt igen, egy műsorról kellett folytatni a szöveget.
3: Igen, nyomod az összes szöveget, Kristóf, nekem ez teljesen elment.
2: Az nagyon jó volt. De akkor még nem tudtam volna így folytatni, de most már azért, főleg így a magyar szövegek.
1: Most se biztos.
2: Most se, persze, most se biztos.
3: De hogyha ezt éles, most Levi neked, aki ezt nagyon közel vagy a zenéhez, meg műveled
1: így. De én Balázs Fecót nagyon, szinte mindent, Charlie-tól szinte mindent nagyon, nekem nagyon érzelmes, nagyon lüktető.
3: Nekem lehet, hogy a Rózsi ilyen. Nem ilyen Ferenc.
1: Igen.
2: Abszolút.
1: Teljesen rendben ő is.
2: Ezek mi vagyunk?
1: Mostaniak közül kicsit vagyok Valmar, nem picit Beethoven vagyok, kicsit Pogány induló. Azt gondolom, hogy Ázi is vagyok, Azaria nem gyengén.
2: Igen, ezek vagy?
1: Nagyon imádom. Kicsit Judló vagyok, kicsit vagyok Bruno vagyok, kicsit Spák is vagyok. Spac. Igen, Spák, nem tudom, hogy kell mondani. Szegény, bocsánat. Úgyhogy kicsi vagyok, Des is, megmondom őszintén.
2: Desi? Desi is vagy?
1: Mit deses vagyok? Deses vagyok. Hol tartom, deses vagyok.
2: Harsányi levente deses. Mondom.
1: Jaj, na gyerekek, szóval nézzük akkor a mai felhozatot, már beszéltünk róluk, de teljesen igényével nézzük, hogy milyen meccsek lesznek ma. Bajnokok ligája, főtábla, FC Barcelona Feyenoord 18:45-kor. Puff! Feyenoord nem rossz, gyerekek. Hát óva intek mindenkit,
2: nem is jó.
1: Lenézze, hogy egy híres magyar játékos a Feyenoordból?
2: Hát igen. Igen? Igen. Kiprics József.
1: Kiprics, így van, úgy hívták, Kiprics. Aztán Favre és Stuttgart, Viking.
2: A Vikingből híres magyar? Köszönjük szépen. Viszont a Stuttgartból? Azért ott.
1: Igen. Azért ott, igen. Mondunk, hogy...
2: Hogy? Szabics Imre.
1: Imre Zabic, igen.
2: Így.
1: Aztán.
3: És a Liverpool-Atletico, tessék, híres magyar.
1: Liverpool-Atletico Madridból, mondja három híres magyar.
3: Az Atletico Madridból mondjatok híres.
2: Igen.
1: Na, de... szóval lesz egy Liverpool-Atletico Madrid, ezek már 9 órás 21? mérkőzések. Nem biztos annyira könnyű lesz ez egyik csapatnak sem. Nem tudom, hogy ott mi van. Nem szeretnék tippegetni, de talán nyilván mindenki azt fogja nézni. Ki tudja. Egy Allegrivel felálló Napoli Arzenál, már hogy ugye a pad előtt álló Allegri. Mindenki Arzenál tippel.
2: Hát ez az Arzenál most annyira jó, hogy mindenkit legépelnek. Nincs olyan, hogy
1: aztán fura, de mégis egy mérkőzéses bajnok a ligája főtábla, a Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava. Tehát, hogy
3: ez a legfájóbb talán nekünk. Igen, a...
1: Pozsony.
3: Igen. Micsoda váratlan fordulat.
1: Azért ezt így volt kimondani.
2: Párizs és Pozsony.
1: Sporting játszik a Galatával. Gyerekek, ma magyar dömping. Már mennyiben Salairoli, szerintem hát Salairoli.
3: Biztos,
1: hát bízunk benne. És akkor Kerkez, Milos és ugyebár Szóbi is ott lesznek. Szoboszlai Dominik ugye a kezdőkön. Szóval ezek a meccsek várják az érdeklődőket. Egyrészt 18:45-kor 2 és 21 órakor pedig a másik 4 meccs. Úgyhogy ez lesz a mai sportajánlatunk. Mindenkinek nagyon szép és csodás. Ugye mi a ma szerdát kívánunk?
2: Szerda.
1: Ma még nagyon jó idő. Hát a holnap utántól elromlik egy picit az idő, de azt Lár András mondta, hát idő, hát nem tud elromolni. Hát én az időjavító ember. Hát nem, olyan nincsen. Na, szóval ilyen idő lesz ma elvileg, ugye még lehet napozgatni. Lehet programokat. Hogyan kérem?
2: Ez egy picit lehet. Csak
1: akkor Zuglóban, képzitek, úgy örülök, Zuglóban nálunk a Magyaródi úti sportpályán telepen. Úgy láttam ma, ellenőrzöm, hogy nyitott, szabadtéri, mindenki számára ingyenesen elérhető, magyaroknak fontos, hogy mi ingyen, akkor megyünk, ingyenes padelpálya.
2: Topá.
3: Ugyanezt
1: kérdezik. Na, örülök, mert polgármester úr elmúlt 2 évben talán első jó, nem biztos, hogy ő cselekedete, de azért 2 évente
2: ezt egy ilyen jó. Ezt te egyébként? Oda?
1: Nem, azért? De a életem, lett volna szerepem ott a sport és a kommunikációs rendezvények kapcsán, de úgy gondolta a polgármester úr, hogy amit megint, azt nem azt mondta, akkor ne.
4: Igen.
1: Fejtony, de hiszen azt mondtad.
4: De nem baj. De nem baj.
1: De nem. Úgyhogy mondtam, akkor köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
1: Tényleg további sikereket kívánok. Mindezek ellenére mondom, hogy öröm és jó hír, hogy ott egy-kettő darab padelpálya nyílt, ha valaki arra jár.
2: Megnyitunk majd még mi padelpályát, úgyhogy
1: menjetek,
2: folyamatosan nem
1: olyan könnyű, nem olyan könnyű mutatvány az.
2: Igen. Cserébe nem egyszerű, annyira imádom a kis fineszességét a padelnek. Úgyhogy. Ami már nincs a teniszben, hogy 2 ütés vége.
1: Bizony, ez egy bemutató, mert a Tatai úti BVSC pályán is nyitnak majd, ott is beruháztak, egy szerintem 4-es pályán nyitnak majd, és oda hívták Szalai urat egy bemutató játékra.
2: Illetve Harsányi úrral kooperálva.
1: Igen, tehát ha azért, ami egy párkal összeállunk, akkor azt mondom, hogy nem lennék ellenem.
2: Nem állnék a túloldal.
1: Tehát, hogy így, múltkor is így futottunk neki egy Bussai Kenesei Zoltán párosnak, és azt gondoltuk, hogy igazából könnyedén átlépünk rajtuk.
2: De simán.
1: Mint kezdőszakács, ugye a hideg előételen, és tudod, mi történt? Szerintem 8-0-ra kaptunk.
2: Szomorúan távoztunk. Nem, azért annyira nem volt csúfos, de szomorúan távoztunk. És aztán kértünk visszavágót, de nem kaptunk.
1: De majd kapunk. Na jó, ugye mindenkinek csodaszép szerdát kívánunk, úgyhogy búcsúzik a szerkesztő Big Favi Tamás, a társműsorvezető, Csonkas Zsófia és Szalai Kristóf nevében a műsorvezető, jó magam Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó Magyar Kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmat nélkül. Az FTC a Krim Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések szombaton 16 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Történelmi diadal az egykori Nándorfehérvárban. A magyar vízilabdázók a mezőnyt végigverve veretlenül értek a csúcsra Belgrádban. Erről lesz szó a visszajátszás mai műsorában. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. 8 mérkőzés, 7 győzelem, vereség nélkül. Ez volt a magyar vízilabda válogatott mérlege a belgrádi világeseményen. Igen, Belgrádban, Jugoszlávia fővárosában rendezték ezt a tornát, és ez utóbbi megjelöléssel már egyértelmű lehet mindenki számára, hogy nem mostani eseményről van szó. Nem bizony, hanem egy történelmi vízi csatáról. Ugyanis az első vízilabda világbajnokság eseményeit elevenítjük ma fel, amelyet 1973-ban rendeztek. Nem tévedés, csak 1973-ban rendeztek először világbajnokságot ebben a sportban. Az olimpiák műsorán 1900 óta szerepel a vízilabda, az első Európa-bajnokságra 1926-ban került sor Budapesten, de világbajnokságot sokáig csak nem akartak kiírni. Végre 1973-ban sor került az elsőre. Magyarország akkor már 5-szörös olimpiai bajnok volt, 8-szörös Európa-bajnok, de 1964 óta nem volt olimpiai bajnok, és az akkor 4 évente rendezett EB-t is utoljára 1962-ben nyerte meg. Vagyis 1973-ban nagyon-nagyon távol volt a legutóbbi igazi komoly siker. Ezt a bizonyos világbajnokságot az úszó világbajnokság keretében rendezték szeptember 1-e és szeptember 9-e között. A résztvevő 16 csapatot 3 csoportba osztották. Az A csoportban 6, a másik kettőben 5-5 csapat szerepelt. A csoportokból körmérkőzések után az első 2 helyezett jutott a 6-os döntőbe, ahol újabb körmérkőzések után dőlt el a végeredmény. Magyarország egy 5-ös társaságba került, vagyis 4 plusz 4 meccset kellett játszania. Mielőtt felelevenítjük a meccseket, kerüljenek szóba a játékosok, akikkel Gyarmati Dezső szövetségi kapitány a történelmi sikert elérte. Betűrendben Balla Balázs, Bodnár András, Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Görgényi István, Kásás Zoltán, Konrád Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László és ifjabb Szívós István. Az első mérkőzést Magyarország 1973. szeptember 2-án vívta, és Spanyolország akkor még messze nem volt olyan szinten, mint mostanában, magabiztosan 7-3-ra verte meg. Egy nappal később, szeptember 3-án került sor az Izrael elleni mérkőzésre. Hát ez egy könnyed kis edzés volt a csapatnak. Magyarország 14-0-ra verte meg Izraelt. Majd következett egy sorsdöntő találkozó 1973. szeptember 4-én. Ugyanis biztosnak tűnt, hogy a csoportból Magyarország és Olaszország megy majd a 6-os döntőbe, és a két továbbjutó csapat az egymás elleni eredményt ugyebár vitte 6-os döntőbe, és ez nagyon-nagyon fontos volt. Úgyhogy szeptember 4-e Magyarország, Olaszország, idézzük fel ezt a találkozót 10 percben.
6: Görgényi, aki eddig minden labdát elcsípett, amikor egy alkalommal nem tudott igazán erővel rámenni a labdára, akkor is az övé lett, mert az olasz vele szemben szabálytalanságot követett el, tehát úszó emberként kitűnő volt, most megint megkísérli, hogy a mindent eldöntő negyedik negyedben először mi fogjunk labdát. Görgényi úszik, jó volt a rajtja, de az olasz is nagyon szépen jön föl. Hűha, talán eléri az olasz először. Egyszerre, nem a miénk, jó van. Görgényi éppen csak, hogy talán az ujja hegyével, de elérte a labdát. És ez nagyon fontos volt. Kásás jön, úszik, az olasz visszajön közben, a kiállított olasz a tízes, tehát most már visszaáll, benn középütt valaki bekiáltja, hogy mozogjatok, a mozgásnak azonban egyelőre nyoma nincs, de ott a lehetőség, elnyomták, hát ezt meg kellett volna, hát lenyomták a víz alá, a nagyon szépen beúszó szívóst, a kezén volt már-már a labda, és a játékvezetői síp, talán ezúttal érzésem szerint először tévesen néma marad. Bent a labda középütt, szép, és itt most megszólal a síp. Húha, itt most megszólalt, pedig a miénk volt a labda, egy szép átúszás, lövés, kéz, és Molnár nagyszerű lövést tette bele a kezét. Igaz, hogy a bal kezéről kivágódik a vonalon túl a labda, tehát marad az olaszoké, de egy újabb Molnár lövés bizonyítja, hogy egyetlen emberünk az, aki valóban állja a harcot, az idegek harcát is, bár éppen ő volt az, akitől a potyagól után tartottam, de azóta többszöröse helyrehozta már ezt a hibáját, remekül véd, és csak bal szerencséjének tulajdonítható, hogy ezúttal kezéről kifelé vágódott a labda. 4-4, és az olaszok felé billen pillanatnyilag a mérleg nyelve, az ő kezükön a labda. 4 perc, 14 másodperc a hátralévő idő. Hátul még mindig az olaszoké, tehát ők indíthatnak akciót, szépen úszik le Magyisztris Görgényi mellett, még utána is nyúl a labdának, még el is éri, még egy kicsit lóbálja is közben, újabb sípszó, megint az olaszoké a labda, és a játékvezető visszaadja most nekünk, visszahúzta a fölúszó Gibellini, a magyar játékos, tehát újra lehetőség, most ezúttal nekünk, nézzük, kihasználjuk-e. Gyerünk be középre, távoli labda, hosszú szökletés, Görgényi. A másik oldalról dobhatjuk mi. Bent középütt folyik a birkózás, a harc 4-4-nél. A játékvezető körülnéz, ott a lehetőség, nincs labda, még a miénk azonban. A szabad dobás joga a miénk, mert Faragó kezéről szabálytalanul, de leütötték a labdát, és az olasz ki. Az olasz ki, na most kérem, itt a fordulópont. Ha belőjük az emberelőnyös helyzetünket, értékesítjük ezt a helyzetet, és utána az következik, amiről beszéltünk, a igaz, nyugodt és okos játék, akkor visszajöhet a meccs. De hát először be kell lőni a labdát. Kézről kézre. Egyelőre ez folyik, körbe-körbe karikába. Megy a labda ide-oda, táncoltatják a kezükön a fiúk, majd meglátjuk, ki lő. Egyelőre Faragó nem lő, oldalt a labda, onnan úgyse lesz lövés, bent középütt, nincs lövés, egyelőre oldalt a labda, most sincs lövés, vissza újra középre, csapó kezén a labda, tovább, Faragó kezén, nem adja, nem lő, inkább leadja, bent a labda, megint Faragó, kiemelkedik, be középre, csapó lőj, lő, és a kapus kivágja. A kapus kivágja, de szerencsénk van ezúttal nekünk, a miénk a labda a továbbiakban is. Minden esetre már csak 25 másodperc az ember előnye a magyar csapatnak. Nem tudjuk még az ember előnyt se értékesíteni. A lövés jó volt, de a kapus Alberani remekül emelkedett ki a vízből, a lövésért szerencsénk van ezúttal nekünk. Tehát a miénk. Még mindig 20 másodperc, hogy kidolgozzuk a lehetőséget az ember előnyös helyzetben a vezetés megszerzésére. Bent a labda, valaki el fogja lőni, biztos. Bent a labda, középütt? Nem. Egyelőre tovább. Faragó, csapó, Faragó, lőj! Gól! Jaj, már csak 2 másodperc volt hátra, már csak 2 másodperc volt hátra, elszorult megint a torkomban dobogó szív, hogy vajon belőjük-e, és végül 2 másodperccel emberelőnyünk végső lecsöngése előtt megszületett ez az 5. gól. 5-4-re vezetünk. 5-4-re vezetünk egy hallatlanul nehéz mérkőzésen, ahol az ígéret ellenére keveset látunk a vízilabdázás szépségeiből, de legalább nyerjünk, most már ez a lényeg. Beúszik megint Ghibellini, most kell vigyázni, mert Dean Weber, ha lát valamit, biztos, hogy kiállít, már ki is állít. Tehát 5-4-re vezetünk, és visszaadtuk az emberelőnyt az olaszoknak. Most az a kérdés, sikerül-e tartani az előnyünket? Az olaszoknak van még 30 másodpercük arra, hogy befejezzék az akciót. Egyelőre a másodpercek telnek, múlnak, már csak 23 másodperc. A játékvezetői sípszó állítja meg az adogatás sort. Még 34 másodpercig van kint a magyar játékos. Közben bent a labda, Sárosi állították ki, nem látom pontosan. Igen, Sárosi ment ki. Nézzük, lőve valaki, egyelőre nem lő senki az olaszok közül. Magistris, felé! De vissza a labda, vissza, mert kezet érintett. Vissza, még nem nyertük. Peterdi már bekiáltotta, hogy megnyertük, egyelőre még nem nyertük, mert 20 másodperc még hátra van, sajnos. Ha megkaptuk volna a labdát, de kezet ért. Úgyhogy most az olaszok biztos, hogy kihasználva a rendelkezésükre álló még további 20 másodpercet, nagyon gyorsan igyekeznek véget vetni ennek a szituációnak. Mint hogy azt bizonyítja, hogy D'Angelo kiúszott a holttérbe a labdáért, visszadobta már, sürgeti közben D'Angelo Ghibellinit, aki azonban nem lő, még hátra a labdát, Magistris újra Ghibellini, a játékvezető megint belesípol, középütt a labda, vigyázzunk, újabb sípszó, még mindig van 6 másodperc hátra, emberhátrányos helyzetünkből, most már kihúzni, még mindig, az övéki a labda, Ghibellini, most fog lőni, kapufa, miénk? Na talán most talán, vissza, és be lehet menni, most már bemegy, mégpedig Bodnár András megy be, továbbra is 5-4, na hát ezt kiszurkoltuk, de nehéz volt, uram Istenre, nehéz volt. És a játékvezető, kiállít egy olaszt, 1 perc 24 másodperc a hátralévő idő, 60 másodpercig kint van az olasz, de Magistris, és 45 másodpercünk van arra, hogy most már végre higgadtan, nyugodtan, okosan, és nem bánom, azt se tetszetősen értékesítsük a helyzetet, a lehetőséget. Tehát 5-4-re vezetünk, 1 perc 16 másodperc, Faragó kezén a labda, a továbbítás ki oldalra, még adogatássor a magyar játékosok közül, senki nem vállalkozik érthetően, várakozás teljes álláspont, bent középű csapó teszi tovább, oldalra megint szívós húzódik ki, átmegy, Bodnár kezén a labda, de középre csapó továbbít, Faragó nem lő, megint csapó, középütt, lősze, lő, gól! Gól! A könyöke alatt csurrantotta be a labdát a állóba, megvan a 6. A vizen megcsúszott, megperdült, egy kis gellert kapott, mint egy jó kő, megvan tehát a 6. az ideg megnyugtató, a mérkőzés sorsát eldöntő, remélem most már a végső gól. Magyarország, Olaszország 6-4, tehát a magyar csapat javára, a hátralévő idő 47 másodperc, és nézzük az olaszokat, jönnek föl az akció befejezéséhez, viszont van még 36 másodpercük, 40 másodperc a hátralévő idő, a játékvezető kettős kiállítása, ez nem baj, kettős kiállítás az mehet, csak ne legyen egyedüli kiállítás a magyar csapatból. Tehát páros kiállítás, nézzük, leúsznak ketten is, tehát Magistris úszik ki az olaszok közül, egyelőre magyar partnere nem óhajtja követni, pedig valakinek onnan gyereke ki kell jönnie, Görgényi már jelentkezik, tehát Görgényi elhagyja a medencét, kint van a holttérben, a hátralévő idő 38 másodperc, az akció befejezéséig 45, a miénk a labda, Molnár kezében megkapta szívóstól, remekül szedte le Szívós Pista, még kiállt, harsog, zengott, basszus, Nyugodtan, és ezt kell tenni, sípszó, a miénk a labda, 6-4 arányban vezetünk, azt hiszem nagy-nagy kő, óriási kő, ez a sziklakő esik le itt mögöttem, nem a fejemet veri, hanem ez esik le Gyarmati Dezső szívéről, ezután a meccs után, nagyon fontos meccs volt, nagyon-nagyon fontos meccs volt, és ennél csak jobban játszhatunk, ezt nyugodtan mondhatom, nincs mit visszavonni, mert nem játszottunk jól, A lényeg azonban, én azt mondtam Gyarmatinak a meccs előtt, nyerjünk és ne játszunk szépen. Ő szépen akart játszani és úgy nyerni. Tehát jobb az, hogy nyertünk, mint ha szépen vesztettünk volna. A 13 másodperc, a miénk a szabad dobás, Dinvében mutat, rá tétetti tehát Faragó kezére a labdát, újabb sípszó, megint a miénk a szabad dobás, most már birkózás, a játékvezető ezúttal azonban a birkózást látja a mi oldalunkról, és 10 másodperccel a befejezés előtt újabb kettős kiállítással adja oda az olaszok kezére a labdát. Tehát még 9 másodperccel a befejezés előtt is van miért izgulni. Kiúszik szépen szívós, egy kicsit csiri-csárisan áll a sapekja, leverte a fejéről Baracchini az olasz, nem lehetett valami kedélyes találkozás, ez odabent a medencében, kettős kiállítás tehát, és közben jön előre a labda, illetve oldalra, Dindéber nem tudja elcsípni, visszavágódik a Jugo Banka hirdetéséről, tehát egy bank, amely még a medencében, az uszodában is hirdet. És Wim Weber dobja be a labdát, még egy kicsit hátrább mutatja, nekünk ez már mindegy, 9 másodperc a hátralévő idő, 6-4 arányban vezetünk. Nem volt Oscar-díjas meccs, de most elszedtünk egy nagyon szép labdát, egy jó felúszás, lehet még csinálni valamit. Gyerünk be, nincs már idő, amikor még az akció befejezésére számíthattunk volna, megszólal a duda. Tehát, kedves hallgatóink, az utolsó negyed döntött, 4-4-ig együtt haladt a két csapat. Az utolsó negyedben azonban a magyar csapat végre taktikailag higgadtabban, okosabban játszott, amiben közrejátszott az is, hogy az olaszok emberelőnynél egy kicsit segítettek, visszaadták nekünk 5-4-es vezetésünknél a labdát, és ekkor végre sikerült azt a döntő gólt megszerezni, amivel előnyünk 2 gólra növekedett, és így végeredményben a magyar csapat 6-4-jel zárta az olaszok elleni fontos meccset. Miért volt ez fontos? Az olaszok 5-4-re legyőzték ugyanis a románokat, a magyar csapat 6-4-re verte meg Olaszországot, tehát holnap a Románia elleni mérkőzés dönti el majd, melyik csapat juthat be Magyarország, Olaszország, Románia hármasából a holnap után kezdődő 6-os döntőbe. Magyarországnak minden esetre ezzel a mai olaszok elleni nagyon nehéz mérkőzésen kívül volt győzelemmel az esélyei jelentősen megnövekedtek.
5: És a Románia elleni találkozó valóban döntött is. Üssük fel a Nemzeti Sport tudósítását 1973-ból, tehát egészen pontosan szeptember 5-én délután 2 órakor volt a Magyarország-Románia találkozó, amely döntött a továbbjutásról, arról, hogy bejut-e a magyar válogatott a legjobb 6 közé. Zamfirescu kiállításával kezdődött a találkozó, írja a Nemzeti Sport. Előbb Sárosi, majd Faragó is a kapufát találta el. A második percben Szívós került partra, és Popescu éles szögből bevágta a labdát 0-1. A kezdést követően Szívóst Lázár rántotta vissza büntető, de Konrád lövését Huber nagyszerűen védte. Idegesség lett úrá a csapaton, sok volt a kapkodás. Molnárnak akadt 3 alkalommal is dolga. Russo egyet küldte ki Góze a vízből, a negyedik percben most Sárosi nem hibázott, 1-1. Román ellentámadás végén Russo szabálytalankodott, 15 másodperccel a negyed vége előtt került hozzánk a labda, és Faragó a kapus feje fölé bombázott, 2-1 végre, tehát vezetett a magyar válogatott. Balla és Konrád doktor helyére Bodnár doktor és Csapó jött be a szünetben. Úgy kezdődött a folytatás, mint az első negyed. Nem lőttük be az előnyünket. Amikor aztán Görgényi került a kiállítás sorsára, a románok ismét Popescu révén lőtték be előnyös helyzetüket, ugyancsak éles szögből a jobb oldalról. 2-2. Csapó látványosan szerelte Zamfirescut, majd a befejezés előtt 6 másodperccel Russo visszahúzta Sárosit, és Szívós közvetlen közelről vágta be a labdát, 3-2 ide. A harmadik 5 perc kezdetén ismét Csapónak tapsolhatott 2 pompás szereléséért a közönség. Támadásba lendültünk, de közben Szívóst kiállították. Hátrány, de maradt nálunk a labda. A románok már várták a 45. másodperc leteltét, amikor Faragó remek labdát tálalt a váratlanul előretölő Görgényi elé, és hátvédünk nagy üggyel bajjal ugyan, de bepréselt a labdát Huber hóna alatt a kapuba. Hátrányos helyzetből tehát növelte előnyét a válogatott 4-2. Az utolsó percben Lázár mellől Szívóst ismét kiküldte Góze, ezúttal már harmadszor, tehát végleg cserével. Érdekes módon a magyar csapat egyáltalán nem esett vissza, sőt az utolsó játékrészben kezdtek végre igazán játszani a fiúk. Csapó húzódott előre a középcsatár helyére. Megindult a gépezet. Egy parádés Kásás Bodnár akció végén fedezettünk háttal a kapunak húzta a hálóba a labdát 5-2. A románok kapkodtak. Csapó balla Bodnár doktor volt a labda útja, és Bodnár most 6 méterről a jobb sarokba lőtt, 6-2. A román előny Szláve ismét a jobb oldalról éles szögből váltott a gólra, 6-3. Faragó jutott ezután 4 métereshez, 7-3. A románok összeroppantak, rosszul váltottak, és a negyedik percben Csapó balla összjáték után utóbbi nagy erővel lőtt a bal felső sarokba, már 8-3 ide. Aztán újabb hátrány, és most Lázár lőtt a jobb oldalról gólt. 4 gólt kaptunk ugyanerről a helyről. Egyébként 8-4, de ez csak szépség tapasz volt a románoknak. A végső sípszó előtt Molnár bravúra vétel Ruszu 2 4 méteresét, villámgyors ellentámadás és Csapó Huber füle mellett lőtt. Akciógóllal fejezte a mérkőzést, tehát Magyarország 9-4-re tudott nyerni. A csoportot tehát Magyarország 100%-os teljesítménnyel nyerte meg, így 8 ponttal végzett a csoport élén, és rajta kívül az általa is legyőzött Olaszország jutott tovább. Románia a harmadik helyen végzett 4 ponttal, negyedik lett Spanyolország 2 ponttal, és Izrael lett az utolsó. Ez azt jelenti, hogy Magyarország bejutott a 6-os döntőbe, és a további két csoport első két helyezettje alkotta még ezt a mezőnyt. Magyarország miután legyőzte Olaszországot, ezt az eredményt magát vitte, vagyis a 6-os csoportban 2 ponttal kezdett a csapat, és a 6-os csoportban az első mérkőzést Magyarország 1973. szeptember 6-án az Egyesült Államok ellen vívta.
6: 4-2 az eredmény, és 2 perc 9 másodperc a hátralévő idő, 42 másodpercünk van, hogy góllal fejezzük be az ember előnyt. Faragó oldalra, középre, Csapó kezére, még tovább Sárosihoz, bent középütt, újra ott van Csapónál, még tovább, megint Sárosi, megint Csapó, nincs lövés, oldalra ejtés, szívós néz körül, megint Csapó kezére a labdát, Faragó, továbbítás, társás, bent középütt, Faragó kezén a labda, nem lő, a játékvezető középre adatja, de a miénk kezén marad, megint Faragóé, bejti, nincs lövés, gyerekek, lőjük most már be, lőjük már be ezt az ember előny, na Csapó, a tiéd, lő, gól, ez az, Csapó jobban, higgadtan, nyugodtan, megszélozza a bal alsó sarkot, és a szegedi fiú a Budapestről Szegedre került fiatalember kezéről. Élesen vágódik az 5. magyar gól az amerikaiak hálójába. 5-2, tehát az eredmény, a hátralévő idő 1 perc 30 másodperc a mérkőzés befejezéséig. Csapó ennek a tornának az egyik kellemes meglepetése, tulajdonképpen tartalék emberként, helyettesítő emberként, úgy mondhatnám, hogy taktikai játékosként hozták ki erre a tornára, de mérkőzésről mérkőzésre jobb és jobb formában játszotta be magát a csapatba, higgadtan teljesítette a rábízott feladatot, gólokat lőtt, nagyszerű teljesítményt nyújtott. 39 másodperccel a befejezés előtt, 5-2-es vezetésüknél kikéri a labdát, magához a játékvezető mutat kifelé. De nézzük most, ember előny, Faragó lő gól! Megvan tehát a 6. magyar gól Faragó lövéséből, 6-2 arányban nyerte át Magyarország csapata az Egyesült Államok ellen.
5: Az 5. mérkőzésen tehát az 1973-as vízilabda világbajnokságon meglett a magyar válogatott 5. győzelme is, és a szeptember 6-i Egyesült Államok fölött aratott 6-2-es győzelem másnapján a Nemzeti Sport egy úgynevezett keretes cikket is közölt egy vízilabdázóról, Labda és sebészkés címmel. Csak nem másfél évtizede, írta a Nemzeti Sport 1973-ban. 1959 óta tagja a magyar vízilabda válogatottnak dr. Bodnár András. 1960-ban már ott küzdött Rómában az olimpiai bronzéremért. Tokióban 1964-ben az aranyérmes csapat egyik legjobbja volt. 1968-ban Mexikóban újabb bronz, majd 1972-ben Münchenben ezüst. 1962-ben Lipcsében Európa bajnok volt. Dr. Bodnár András 1942. április 9-én született, és a legméltóbb a csapatkapitányi megbizatásra. A legnehezebb pillanatokban is helyén a szíve. Harcos, kemény, sokoldalú játékos, nagy nemzetközi tapasztalattal és tekintéllyel. A rokonszenves, szerény kapitány rendkívüli jubileumhoz érkezett. 150. válogatottságát ünnepeltük a Magyarország Egyesült Államok találkozón. Örök ranglistánkon ezzel a magas számmal a második, nála csak Kárpáti doktor szerepel többször a nemzeti válogatottban, 169-szer. És ami egyáltalán nem mellékes, sőt a leglényegesebb, az Üllői úti klinikán biztos kezű sebész. A labda és a sebészkés jól megfér egymás mellett a kezében. Ezt írt a Nemzeti Sport 1973. szeptember 7-én a vízilabda válogatottunk csapatkapitányáról, dr. Bodnár Andrásról. És ez a bizonyos szeptember 7-i nap bevonult a magyar sport történelembe. Erről lesz szó a hírek után.
7: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
8: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
7: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Világbajnoki negyeddöntős a női kosárlabda válogatott. Sűrűbben jár a hív az atlétikai világdöntő ideje alatt. Délutántól több felé elered az eső. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
7: Sporthírek.
9: Sporttörténeti siker született Berlinben. A magyar női kosárlabda válogatott ugyanis bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe. A nemzeti együttes tegnap este a VB rájátszásában Japánt győzte le remek játékkal 84-63-ra. A magyar csapat 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a világbajnokságon, és holnap az Amerikai Egyesült Államok vár rá. Varga Barnabással és Vitális Milánnal a soraiban győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát az AEK Athén. A görög bajnok hazai pályán 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen. Mindkét magyar játékos végigjátszotta a találkozót. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában, együttese viszont 3-2-re kikapott a német Dortmund otthonában. Hazai pályán nyert tegnap a Real Madrid is, méghozzá 2-1-re az Inter ellen. A másik három találkozón viszont vendégsiker született, az Aston Villa a Club Brugge-t, a Betis pedig a Lille-t egyaránt 3-2-re, míg a Manchester City a Portót 2-0-ra győzte le. A negyeddöntőben búcsúzott a férfi címvédő Carlos Alcaraz az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A spanyol játékost a hazai közönség előtt szereplő Ben Shelton győzte le 5 szetben. A mérkőzés New York-i idő szerint hajnali 3:30-kor ért véget. Shelton az elődöntőben Francis Tiafoe-val találkozik majd. Női egyesben pedig Jessica Pegula lesz majd a világ első Arina Sabalenka ellenfele az elődöntőben. A világranglista 3. helyen álló Pegula a negyeddöntőben magyar idő szerint ma hajnalban a szintén amerikai Emma Navarro győzte le 3 játszmában.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán dróntámadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5-en meghaltak, 2 civil egy ukrán-moldvai határátkelőnél, egy nő Hersztonban, 2 pedig Kijev megyében vesztették életüket. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek meghalt, és 29-en megsebesültek a Fekete-tengeri Novorosszijszk elleni ukrán dróntámadásban. A nemzeti kisebbségek jogainak védelmében hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a magyar és az ukrán ombudsman, közölte az Alapvető Jogok Biztosának hivatala. Ezzel kapcsolatban közös munkacsoportot is létrehoznak. A testület a kárpátaljai magyarokat, illetve a magyarországi ukránokat érintő alapjogi jogsértések esetén léphet fel. Újra kezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok. A Fehérház utasítása szerint a két országban benyújtott kérelmek elsőbséget kapnak, míg más országokra vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarország ellen Brüsszelben. A kormányfő úgy fogalmazott, jobb lenne, ha Ausztria az aszbeszt ügyben lenne ilyen aktív. Sűrűbben és nagyobb kapacitással jár a H7-es hév a hétvégi atlétikai világdöntő miatt, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Pénteken délután 7-8 percenként, este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek majd a szerelvények a megszokott 3 helyett 6 kocsival.
7: Közlekedés.
9: Autó és tehergépkocsi karambolozott az M0-es déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében, a 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták. Karbantartási munkákat végeznek az M3-as Budapest felé vezető oldalán Gödöllő térségében, a 34-es és a 32-es kilométer között szakaszosan lezárják a külső sávot, az aktuális munkaterület mögött 2-3 kilométeres dugó alakult ki. Távolabb, ugyanebben az irányban a bevezető szakaszon az M0-es autóúti csomópont után a 11-es kilométernél baleset történt, a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
7: Időjárás.
9: Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, este hideg front érkezik és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: 1973-ban rendezték az első vízilabda világbajnokságot az akkor Jugoszláviának hívott állam alakulat fővárosában, Belgrádban. Az olimpiák műsorán 1900 óta szerepel a vízilabda.

0: Izrael 14-0, Magyarország, Olaszország 6-4 és Magyarország, Románia 9-4. Az olaszok elleni győzelmet vitte magával a hatos döntőbe a csapat, ott az Egyesült Államok elleni 6-2-vel kezdett, így 3 meccsel a VB vége előtt 100%-os teljesítménnyel állt. Akárcsak a Szovjetunió. Így aztán a hatos döntő második fordulójában kvázi VB döntőre került sor. Aki nyer, az nagyot lép a történelmi első világbajnoki arany irányába. Ezt a meccset a Magyar Rádió végig közvetítette, és azóta mindössze egyszer ismételte meg, teljes egészében. Miután ma van az évfordulója a VB utolsó napjának, vagyis amikor eldőlt a bajnoki cím sorsa, ezt a Magyarország-Szovjetunió meccset ezúttal másodszor ismételjük meg, vágás nélkül. Egy sport és média történeti kuriózum jön a következő 50 percben.
1: A magyar összeállítás a következő: Molnár Endre, Faragó Tamás, Görgényi István, dr. Bodnár András, Sárosi László, Szívós István és Csapó Gábor. Az összeállításnak lesz érdekessége, de talán erről most még ne, majd a mérkőzés közben. Bármiért nem mondhatnám, hiszen aligha hiszem, hogy másutt is meghallják a taktikai utasítást. Faragó és Szívós lesz hátul, és bemegy középre Csapó, tehát ezzel próbálunk valamelyet zavart kelteni, hiszen nyilván Szívósra koncentrál majd a szovjet védelem, azt hiszik, hogy ő lesz a középütt beállós emberünk, és közben Görgényi természetesen fölúszik, majd először a labdáért, majd egy kicsit kihúzódva jobb oldalra, Sárosi ugyanezt teszi a bal oldalon. A magyar csapat egyébként emberfogással játszik majd, várhatóan a szovjet játékosok zónára rendezkednek be. Természetesen, ha ember hátrányba kerülnénk, akkor a magyar csapat is áttér a zónára. Arra számítanak ugyanis, hogy az eddigi gyakorlat szerint, ha kiállít valakit a játékvezető a szovjet csapatból, aligha kétséges, hogy röviddel később következik az újabb kiállítás már a magyar csapatból. Ide is egy, oda is egy. Ez a játékvezetés módszere itt ezen a világbajnokságon egyébként. Markulescu tehát a játékvezető, aki a müncheni olimpián is vezette a Magyarország-Szovjetunió találkozót, a 3-3-as mérkőzést, és gondolom bejön a bátorító, buzdító hang innen a lelátóról. Hajrá magyarok, harsog a közönség. Sokan vannak itt, nem csak a Pest megyei sportvezetők, hanem itt ül az edzők kis csoportja, ők is eljöttek, ellátogattak, végig ülték az úszóversenyek nagyszerű küzdelmeit. A túlsó oldalon ott foglal helyet a jugoszláv sportvezetők társaságában dr. Bekő Sándor, az OTSH elnöke is. És most nézzük Görgényit, akinek az ellenfele Smutsky lesz a labdáért vivandó küzdelemben. A szovjet csapatból bent a medencében a 2-es Akimov, a 3-as Dreval, a 10-es Osipov, a kapu közepében tehát Smutsky, nézzünk át majd a másik oldalra, 6-os számmal Kabanov, és hangzik a sípszó. A játékvezető újra sípol, és az első labda a miénk lesz, mert úgy látta, hogy Smutsky elrúgta magát a kapufáról, ennek következtében Markulescu első ítélete kedvező a számunkra, a szovjet kapu előterébe hozatja a labdát, innen végezhetünk tehát szabad dobást. Még csak annyit, hogy a magyar csapat játszik tehát kék sapkában, és fehér sapkában az ellenfél, a szovjet együttes. Faragó kezéről már Bodnárnál a labda, lövés mellé! Váratlan, gyors, jó lövés volt, meg kellett kockáztatni ezt a lövést, elcsúszott a jobb kapufa mellett ugyan, de ha egy kicsit jobb az irányzék, a kapustól bemehetett volna, annál is inkább, mert erre a lövésre, erre az éles Bodnár lövésre senki nem számított, ő sem. Tehát még csak 10-15 másodperc telt el a játékidőből, most a szovjet csapat kezén a labda, és aztán visszajön hozzánk, fordulj le, kiáltja Molnár, és Szívós teszi előre a labdát, Bodnár, gyerünk, föl lehet úszni, úszik is, nagyszerűen jön fölfelé a labdával, még viszi néhány méter, jobb kezén, továbbítása át a másik oldalra, jó akciónak ígérkezik Görgényi, úszik a jobb oldalon, még mindig nála a labda, be középre, Faragó közén, körülnéz, továbbít, és a játékvezetői döntés, szabad dobása mi javunkra. Továbbítás beközépre, de visszarendeli a bíró, Faragó kezére téteti a labdát, Csapó kapja már, nagy birkózás, újabb sípszó. Csapó körülnéz, beúszik, szépen Faragó. Csapó még nem tudja eldobni a labdát, még Csapó kezén vár egy pillanatig, és visszaadja. Sajnos vissza kellett adnia, mert addig helyezkedett. a betörő magyar játékos Faragó, és addig várakozott a labda eldobásával csapó, míg a játékos

0: Vezető visszaadta újra a szovjet játékosok kezére a labdát. 4:30 másodperc a hátralévő idő az első negyedből, nincs még gól egyik oldalon sem. Nagy birkózás és az idegek csatája lesz a mérkőzés. Vigyázni, középütt a labda, egy újabb sípszó, a fehér zászló a magasban, hátra kerül egészen mélyen a labda, továbbítás, előre el lehet csípni, nem? A szovjet játékos kezén, és a játékvezető dönt, a miénk fordulj, újabb harsogó kiáltás Molnár részéről, és Dörgény a megkapott labdával, micsoda gyorsasággal, remek tempókkal úszik előre, nagyszerű, csodálatos úszás, csak jó legyen a befejezés is, körülnéz, vár egy pillanatig, és bizony most már szerelik, a szabálytalanul is, de szerelik, szabaddobás tehát a miénk javára, nagyszerű úszás volt, a befejezés azonban egyelőre nincs még meg, szabaddobás megint a miénk javára, egymást követik a szabad dobások, tehát nagyon kemény a meccs. Csapó próbál rámenni, elhúzza le, gól! Szenzációs mozdulat! Nagyszerű akció! A kapus kinyúl a labdáért, és elhúzza bal kézzel az orra és a keze előtt a labdát. Csapó, és klasszis gól dob be. Lágyan puhán beejti a hálóba az első magyar gól. Vezetünk tehát 1-0-ra, és csak a dicséret hangján lehet beszélni Csapó Gábor góljáról. Káprázatos, a legnagyobb magyar játékosokra emlékeztető, ravasz, ügyes, technikailag brilliáns gól volt. Na de nézzük, mert hiszen már folytatódik a küzdelem, nincs pillanatnyi megállás érthetően. 3:48 másodperc a hátralévő idő, és a gólnak akármi is lesz a végeredmény, csak nagyon örülhetünk, mert nagyszerű gól volt. Szabad dobás tehát, a játékvezető vár egy pillanatig, újra dobott, ott van megint hátul a labda, körülnéz Akimov, földobja a levegőbe, oldalra kerül, de a sípszó élese arcang, és kiállítás. Kiállítás tőlünk, sajnos, sajnos körülnézünk, és szívós elhagyja a medencét, tehát amire figyelmeztetett a mérkőzés előtt, Marco Rescu ezt be is tartja, abban a pillanatban, a holt időben szabálytalanság rögtön kiállít. Tehát ember előny a szovjet csapat számára, most megpróbáljuk blokkolni a labdát, egyelőre kézről kézre vándorol, Akimovtól jobbra kerül, az idegesség jele, hogy kiejti Kabanova kezéből, bent középütt, nincs lövés még, megint oldalra kerül a labda, körülnéznek, új de jó pozíció, ejtés nincs, egyelőre át a másik oldalra, de most lesz lövés. Nagyszerű lövés, és védhetetlen gól. Sajnos Dreval óriási erővel, akár csak az előző mérkőzéseken, mindig áthúzódva balra, jobb kézzel védhetetlenül küldi az ilyen helyzetekből a hálóba a labdát. Nem habozott, nem teketóriázott. Ezt már az előző két közvetítésemben, amikor a jugoszláv és az olasz mérkőzést tudósítottam, elmondottam, hogy nincsen cicoma a szovjet játékosok játékában. Az alkalmas pillanatban lőnek, kihasználják a lehetőséget. Tehát egy akciógól Csapó révén, nagyon szép gól, egy emberelőnyös szovjet egyenlítőgól, mégpedig a kitűnő Dreval részéről, és most mi jövünk föl, körülnézünk, mert szabad dobás a miénk javára, Faragó, be középre, szívós, még tovább Csapóé, Csapót azonban Romatyuk szabálytalan akasztja. Tehát újabb szabad dobás nekünk, körülnéz, további Csapó, ráver azonban a vízre előtte, ami előtt Görgényhez került volna a labda, a szovjet játékos, újabb szabad dobás, Görgény hátrál, további, visszafelé jön a labda. Gyerünk előre, Sárosi! Az ő kezén a labda, szívós most beállt középre, tehát megtörtént a csere. Átkerül Bodnár András kezére a labda, Oszipov szabálytalanul támadja, tehát a hátralévő idő az első negyedből 1-1-es állásnál 2:45. Elmenne nagyon szépen Sárosi, de szabad dobás előbb, szívós, és kimegy egy fehér. Kimegy szívós mellől a fehér játékos, Akimov, el kell hagyni a játékteret, a medencét, egy kicsit szomorúan a fejét bólogatva hagyja el a medencét, úszik ki a holt, térbe, hátrább kellene enni, most ember előnye javunkra, most kell ezt kihasználni. Gondosan, ügyesen, úgy, ahogy azt a szovjet csapat tette. Szívós, lóbál, lóbál, lóbál, nem lő. Faragó kezén a labda, még tovább. Sárosi, a játékvezető berendeli középre a labdát, onnan szabad dobás, Görgényi hátra, fölnyújt érte szívós, nincs lövés, oldalra teszi ki a labdát, Csapó, még tovább oldalra, nézzünk körül, jó gyereket, bent középütt ki van, Görgényi várja, de hátra jön szívóshoz a labda, és a játékvezetői döntés közelebb egy kicsit, De az idő múlik, telik múlik az idő, és 15 másodperc alatt most már be kell lőnünk a labdát. Középű, Szívósé, nem lő. Zafaragó lő, nem lő. Sárosi lő, a kapus véd. Nem sikerült kihasználni az ember előnyt. Elhamarkodott, rossz szögből leadott, Sárosi lövés volt. Nem is nagyon értem, mert a kapus zárta a rövid saroknál a szöget. Érthető volt, hogy vagy a kapufa, vagy a kapus tud hárítani. Ennek következtében ezt az ember előnyt nekünk nem sikerült kihasználni, és ezek azok a döntő momentumok, amelyek végső elszámolásnál nagyon sokat nyomnak majd alatba. Tehát azért mondom ezt, mert a szovjet csapat pillanatok alatt kihasználja az ilyen emberelőnyös helyzeteket, nálunk ebben mutatkozik bizonyos fokú éret, nem is tudom milyen kifejezést használjak rá, idegeskedés, ez talán inkább a megfelelő kifejezés rá. Tehát szovjet bedobás, szabaddobás közben a játékvezető visszarendeli, azonban a mi kezünkre adatja, hátul a labda, most vigyázzunk gyerekek, hátulról indulhatunk, Szívós már megkapta, át a másik oldalra, Faragó kezén körülnéz, megpróbál beúszni, azonban Sárosi és lök. Sárosi szabálytalankodott át, és ennek következtében ismét a szovjet játékosok ki a labda. Előre is jön, előre is viszi a szovjet játékos a jobb oldalon, bent középütt, egyelőre nagy csataszál, Sáros közben visszaérkezik, igyekszik fedezni, Faragó ma így nem elcsíp, de remek érzékkel nyúlt volna Barkalov orra elé a labdáért, de hiába szabaddobás közben. Újabb szabaddobás, mert középütt Oszipovval szemben Görgényi szabálytalankodott, de úszik az egyik szovjet játékos, hátra kerül, lőni fog, nem mer lőni, kivár, újabb szovjet szabaddobás, megint Oszipov, és elcsípi, nagyon gyönyörű, tetszetős, látványosan szép mozdulattal nyúlt föl a labdáért, csapó, ő húzta le, hát nem csak gólt tud dobni, hanem ha kell, akkor első rangúan szerel is, Görgényi, Faragó, Faragó úszik föl, na most talán beközépre, Bodnári a labda, ő végezhet szabadot, ezt jelezte a sípszó, és közben megint egy magyar ki, de vajon ki? Egy magyar játékos, nálunk a labda, szabaddobás, és Sárosi kijön a medencéből. Így tehát Sárosi szabálytalankodása következtében ember hátrányba kerültünk, ugyanakkor azonban a miénk a labda. Az akciót be kell 45 másodperc alatt fejezni, és a kiállításból van még bőségesen idő hátra. A mérkőzés első negyedéből, amely 1-1-re áll, viszont már csak 40 másodperc. 36 másodperc addig, amíg tarthatjuk a labdát, és utána azt hiszem, még a negyed végéig kiúszhatjuk, ha csak ember hátrányból nem sikerülne goldobni, mert ez lenne a bravúr, az igazi vízilabda bravúr. Bodnár megpróbálkozik most valamivel, elúszik oldalra, de tartja a labdát, tehát most nagy izgalomra nem számíthatunk. Sípszó, harsan, szabaddobás tehát, Szívós megy rá, veleszembeli szabálytalankodás, Dreván részéről, Szívós jobb kezén a labda, hátra teszi, pöccinti, újabb szabaddobás, ezúttal Oszipov követett el, Görgényivel szemben is kettős kiállítás, ezután eladja a medencét majd a magyar csapat hatosa, Szívós és Dreván, tehát a szovjet csapat egyik kitűnősége. Egy ember tőlünk, Sárosi kint a medencéből, és közben Peterti számol.
1: Szívósnak a második kiállítása, jó lesz megint vigyázni.
0: Igen, vigyázni kell, egyelőre azonban most arra vigyázzunk, hogy az ember hátránk valahogy megúszunk gól nélkül. Bodnár nagyon szépen úszik fel a labdával, a hátralévő idő már csak néhány másodperc, még mindig a miénk a labda, az első negyed végéhez közeledik, egy-egy tehát, újabb sípszó, egymást követik szinte másodpercenként a sípszavak, hátul a labda, egy másodperc, Duda, és vége az első negyednek. Tehát egy akció gól csapó részéről, remek nyitány, ennél szebb nem is lehetett volna, aztán egy emberhátrányos helyzet, abból kiegyenlít a nagyszerűen átlövő Dreván, és egy-egy, de emberhátrány, mint ahogy említettem, Sárosi miatt. Sőt, kettős kiállítás, Dreván és Szívós van kint a holtérben. Görgényi most már a labdát megfogta, sőt Sárosi most már benn van a medencében, kiegészült át a magyar csapat, és Görgényinek nagy érdeme van abban, hogy a labdát elérte, és ezzel lehetővé tette, hogy az ember hátrányos helyzet megszűnjék. Bent középütt most már a labda, a miénk kezén jöhet előre, tehát az első szabaddobás, a második negyedben 1-1-nél a miénk, Sárosi teszi tovább előre, még egy szabaddobás, azonban a játékvezető mutogat, a miénk a labda, újabb sípszó, türelmetlen sípszó, csak Csapó próbál elmenni, át a másik oldalra a labda, benn középít, Faragó kezén, Csapónak ejti be, birkózik, harcol, küzd, újabb szabad dobás, megint a mi javunkra. Csapó körül néz, az ő kezén a labda, Sárosi kérné, nem kapja, Csapó körbe táncolja a szovjet fiút, Faragó még tovább, Bodnáré a labda, Bodnár föl, de hiába elnyomják, szabad dobás, és most már visszajön a másik két játékos, Szívós és Drevális, tehát teljesen kiegészült mind a két oldal, és egy távoli lövés, amely elmegy úgy, hogy nem volt erő benne, rászúrta, rálőtte Görgényi, de a kapus hárítani tudott. A lövést viszont meg kellett ereszteni, mert lejárt az idő. Mármint az akció befejezésére szánt idő. Így tehát a szovjet csapat 1-1-nél indulhat újra visszafelé előre. A második negyedben vagyunk tehát, a hátralévő idő 3 perc, 54 másodperc. Oszipov végezhet el szabad dobást, oldalra küldi. A játékvezető újabb sípszava, vigyázzunk, vigyázzunk, nehogy kiállítson valaki. Bent középütt a labda, és pedig Barkalov kezén, ő végzi el a szabadot, hátra, mélyen hátra, Akimovhoz, előre, Faragó próbál szerelni, sikertelen, megint csak szabad dobás, újra mélyen hátra, Csapó megpróbálna ráúszni, reménytelen a helyzet, utána megy azonban a szovjet játékosnak, oldalra kerül a labda, szép adogatás, sor, Smutski kezén, mellette Szívós, a játékvezető dönt, mert bár Görgényi leszedi a labdát, végül kettős kiállítás következik újra, és most megint csak elhagyja a medencét. Elhagyja a medencét egy magyar és egy szovjet játékos, a játékvezető Int, és Bodnár András Oszipovval együtt elhagyja a medencét. Kettős kiállítás, nagyon kézben akarja tartani a játékot a román játékvezető. Ennek következtében sípszava szinte állandóan harsog, de van is mit sípolnia. A mérkőzés hallatlanul izgalmas, hanem is szép. Továbbítás szabad dobásba, leszedi Szívós, gyönyörűen elnyomják, ő egészen a víz alá, mélyen a víz alá nyomták, aztán fölbukkan, hogy elvégezze a szabadot. Át a másik oldalra, Görgényi úszik, ott van Faragó, Faragó a másik oldalon, most kapja Faragó a labdát, a játékvezető újabb sípszava harsan, középre rendeli a labdát, tehát onnan végezheti el a szabadot Sárosi, most az ő kezén egy-egy a mérkőzés állása, Faragó kapja be Sárosihoz, lősze, lő, és a kapufán súrolva. Az éles Sárosi lövés kimegy egészen messzire, de közben a játékvezető szeme úgy látja, hogy érintett egy szovjet játékost is, és ennek következtében a miénk marad a labda. Köszönjük, Markulescu, ez igen, mert innen a magasból pontosan lehetett látni, hogy se közelben, se távolban egyetlen szovjet játékos nem volt. A kapufa élét súrolva, jobb kapufa élét súrolva csúszott ki a labda a holt térbe. Maradt tehát a mi kezünkön a labda, Görgényi úszik, érte ki a holt térbe, onnan hozza vissza, és a hátralévő idő 3 perc 13 másodperc, 1-1-nél a második negyedben. Milyen hátra küldött labda, Robacsuk szinte rátámaszkodik Csapóra, aztán szabad dobás, ejtés be, középre, Szívós birkózik, elnyomják, visszajön, Faragóé a labda, nincs lövés, nem merünk lőni, oldalra kerül, de sípszó, sípszót követ, megint bent a labda, és most úgy látta a játékvezető, és igaza van, hogy Szívós várva a labdát, megpróbált magának helyet csinálni. Vissza akarnánk szerezni a labdát, ez azonban nem sikerül, bár sokat ígérő volt a mozdulat, amivel igyekezett Sárosi megszavarni a szovjet játékos. Szabad dobás, középütt megint a labda Romacsuktól, ott van Smutski kezén a játékvezető, megint sípol, tehát csak ezt tudom mondani, síp sípot követ, sípszó sípszót követ, újabb sípszó, Barkalov teszi ki a labdát, a játékvezető mutatja, hogy Barkalov csinált most szabálytalanul helyet magának. Görgényi, Görgényi továbbít, előre adja a labdát. Csapó mellett azonban újabb szabálytalanság, ezúttal Romacsuk részéről. Hallatlanul kemény vízi birkózás ez, és mind a két csapat valamennyi játékosa minden idegszálával rajta van, hogy valami jót csináljon, de persze ilyen vízi birkózásban nehezen alakulnak az akciók. Csapó most kapta Faragótól, kiegészül megint a két csapat, újra vissza Faragóhoz, és kéri, kéri már Bodnár a labdát, úszna föl vele, menne is, ha ő kapná, de nem ő kapja egyelőre, mert Sárosi kezén a labda, szabad dobás következik, tehát a mi javunkra, visszajön, körülnéz Görgényi, beközépre, Bodnári a labda, gyerek be, talán rá lehet, nem, már nem lehet, ejt, bent középült, elnyomják ketten Szívóst. Újabb szabaddobás, Görgényi kezére jön hátra a labda. Jól játszunk, határozottan jól játszunk. Oldalra csapó, még tovább Faragó, beközépre, Bodnár kéri. Lebejtik Szívós kezére, ketten nyomják Szívóst. Teljesen elnyomják, szerencsétlen Pista nem tud mit kezdeni. Hallatlan keményen tartják őt, és közben bizony a büntető pontjainak száma növekszik, és egyre növekszik, és a játékvezető megint ki fog állítani most egy fejére. Állított ki, a vízi birkózás közben tehát az egyik szovjet játékos vesztette el előbb az idegeit, aki most kijön a medencéből, megfogyatkozott tehát a szovjet csapat, talán most sikerül azt a sokat jelentő második gólt megszerezni. Nagyon kellene, Bodnár kezén a labda, át ível, Görgényi, nincs lövés, blokkolnak, megint Bodnár, beközépre, újra ott Faragó, megint oldalt, még tovább ki, oldalra a labda, egymást követik az adogatások, bent középült Görgényi, csapó, még tovább, Faragó, oldalt, megint Bodnár, ide jól blokkolnak a szovjet játékosok, nem adnak helyet, és bent, újra hátra, Faragó kezére a labda, éppen csak, hogy elcsípi, csapói, csapó oldalt, Bodnári a labda, nem megy, csapó, csapó beközépre, Faragó, nem tud mit kezdeni, nincs lövés. Most lő, és a kapus kezéről vágódik jelenleg. Szenzációsan blokkolnak, remekül védekeznek a szovjet játékosok. A vízilabdázásnak ebben a formációjában a magas iskoláját mutatják be. Nem tudjuk immár másodszor ember előnyünket értékesíteni. Na most Szívósi a labda, mert maradt a mi kezünkön a szöglet után. Faragó, csapó, nem csapó, Bodnár, most csapó, újra Bodnár, nincs lövés. Bodnár, Faragó, lőd rá, és újabb kéz, hát ez nem megy, ezt gyakorolni kell, itt valami hiba van, ez elképzelhetetlen, hogy ember előnyt villámgyorsan egyenlítsen ki a szovjet válogatott azzal, hogy nem tudunk gólt lőni, mert már csak 7 másodpercig a mi kezünkön, ember előnyből a labda, Faragó, na csapó, lő, gól! Csapó másodszor! Nem volt az benne a kezébe, Kaposi Miklós Eliza kezébe volt, ha benne lett volna a kezébe, akkor a kezébe, azért azt hiszem a kapusnak, mert az bevitte volna a kapus kezét a labdával együtt a hálóba. Szóval csapó remek. Valóban ez a fiatal ember, aki végeredményben újonc a magyar csapatban, és csupán tartaléknak hozták ide ki, taktikai embernek ilyen szenzációs játékot nyújtson mérkőzésről mérkőzésre, és ráadásul még sorsdöntő gólokat is lő. Tehát vezetünk 2-1-re. Hajrá, magyarok, ez a nyitány, tehát a harmadik negyedhez 2-1 arányban vezetünk. Meggyőződésem, hogy a szovjet csapat kihasználja ezt az emberforros helyzetet, íme itt a gól. Hát így kell ezt valahogy csinálni. Beteszi Barkalov Akimov kezére a labdát, egy villanás, és aztán nincs semmi ellenszer. Molnár még észre sem veszi, már a hálóban a labda. 2-2 tehát az eredmény, és mint ahogy azt mondtam, 2-1-es vezetésünknél, és meg fogom ismételni akkor is, hogyha 3-2-re történetesen megint mi vezetnénk, hogy a mérkőzéshez csak akkor lesz vége, amikor a játékvezető végső sípszavával jelt ad a befejezésre. Kezdünk 2-2-nél, tehát villámgyors, remek gól volt a szovjet csapat részéről, és körülnézünk, hogyan alakulhat a mi ellen akciónk ezúttal. Csapó kezén a labda, sípszó, át a másik oldalra, most látom, Balla Balázs is bejött már a medencébe, a magyar csapatba, tehát cseréltünk, változtattunk, Faragó, körülnéze Görgényi, elől pedig elvesztette a csapó a labdát, hű, ez nagy hiba volt, körülnézett, és míg ő körülnézett, addig Romacsuk megkapta a labdát, előre lendítette már a jobb oldalon Drevát, és indul a szovjet támadó gépezet, és ez bizony nagyon erőteljes támadás sorozat lehet. Romacsuk kezén a labda, hátrálunk, mi valamennyien, visszajönnek a fiúk, egy kis birkózás, Görgényi próbálná megszerezni a labdát, nem sikerül, nagy harc, a továbbítások kitűnőek, a szovjet játékosok részéről Barkalov előre, nincs hiba ezekben az akciókban, Sipszó, Oszipov teszi tovább, megint Barkalov oldalra, 2-2 tehát az eredmény. És most érkeztünk el a mérkőzés kritikus pontjához. Ha vissza tudjuk szerezni a labdát, gól nélkül tudjuk zárni ezt a szovjet támadás sorozatot, akkor nyerhetünk. Ha nem, a szovjet csapatnak ez óriási port jelentene. Lövés lesz fölé! Egy kicsit segít nekünk abban, hogy a labdát visszaszerezzük Barkalov, mert kivágja messze-messze a labdát a jobb kapufa mellett, illetve nekem a bal kapufa és Molnárnak is a bal kapufa mellett pontosan, de mintegy fél méterre, 2-2 tehát az eredmény. A közönség úgy szólván néma csendben figyeli a játékot. Valóban az a helyzet, hogy nincs, ami különösebben lelkesítse, mert játékból egyelőre csak az első negyedben láttunk valamit, és azt is a magyar csapat részéről. Azt persze el kell ismerni, hogy villám gyorsan az ember előtt mindig kihasználják a szovjet játékosok. Újabb birkózás, elnyomják csapót, leteszi a labdát a játékvezető, újabb sípszava, Kásás kezén a labda, beúszna Sárosi, ejti hátra viszont Kásás a labdát, látja, hogy Sárosi nincs jó helyzetben, újra a miénk, tehát a labda körülnéz, visszajátszik Faragó, újra be középre, és a játékvezető azt mutatja, hogy közben csapó elrúgta magát a szovjet játékosról, így tehát indíthatnak a fehér sapkások, az övék a labda, nagy harc. Óriási csata. A harmadik negyedből 3 perc, 20 másodperc a hátralévő idő, az eredmény tehát 2-2. És most sorsdöntő lehet, hogy kilövi a következő gólt. Megint Barkalov előre. Visszakapja a labdát. Hátrálnak a mieink. Hátul a labda. És közben a játékvezető látja jól, hogy szabálytalanság. Hátul a magyar kapu előterében. Tehát a miénk Sárosi kezéről jöhet előre. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ezt kiáltja mindenki, és Kásás úszik föl. A jobb oldal üres, bent középütt helyezkednek a szovjet játékosok. Ez a blokkolás titka. Nem úsznak ki soha oldalra. A mezőny széthúzása a mi feladatunk, de mi lesz középütt? Csapót elnyomják, szabad dobás, tehát most már rendre csapó van bent középütt. Szívós piher egyelőre. A labda megint a miénk, a szovjet játékos Oszipov támaszkodik, tehát újabb szabaddobás, Kásás révén, és kiállítják Ballát. Kiállítják Ballát, tehát kiállítás kiállítást követ, el kell hagynia a magyar játékosnak a medencét, megpróbálta a szovjet játékos lerázni Kabanovot magáról, és eközben a játékvezető látta, hogy szabálytalankodott. Kimászik a vízből szomorúan. Na most gyerekek, tartani a labdát megint, és majd meglátjuk, mi történik. 2-2 az eredmény, talán közben kiállítanak valakit a szovjet csapatból is, hát ha van ilyen szerencsénk. 2-2, de a mi kezdünkön tehát a labda, a hátralévő idő 2 perc, 45 másodperc, az akció befejezéséig még 33 másodperc áll rendelkezésünkre, a kiállításból még 45 másodperc a hátralévő idő, tehát mindig számolgatni is kell az embernek. Sárosi oldalt visszafelé, hátra, Kásás megy a labdá. Elnyomják, szabad dobás, mondom, nincs igazán szép játék, sőt, nincs szép játék egyáltalában, hatalmas csata, de vérbő csata ez a javából. És közben újra elől, megint szabad dobás, dobhatjuk Görgényi révén a labdát, körülnéz, átével, újabb szabad dobás a mi javunkra. Most Sárosi kezén a labda, csapó mellett hárman, gyűrűbe fogják csapót, Faragó próbál beúszni, még mindig csapó keresgéli a lehetőséget, újabb sípszó, megint csak elnyomják, beúszik Sárosi, vigyázz, csapó, még mindig labdázgat, ott oldalra teszi, elnyomják, szabad dobás, Sárosi próbálkozik betörni, elnyomják őt is, Faragó újra vissza, csapó körülnéz, lőd rá, mert nincs már, 7 másodperc a hátra, gyere ott a Sárosi, hova adta, érthetetlen, oda adta a labdát, oda tette Barkalov kezére, igaz, hogy mindegy, mert a labdát úgyse tudtuk volna rálőni, 13 másodperc, 12, 11, 10, 9, 8, ezt számolom, mi lesz a kiállítással, Balla már visszajövet erre kész, de még át a labda, lövés lesz, Kabanov lő, fölé! Az idegesség jele, az idegesség határozott jele, Kabanov fölé lőtte a nagy zicserlabdát, ez bizonyítja, hogy mennyire elfogódottak a szovjet játékosok is, akik minden ilyen zicsert eddig kihasználtak valamennyi mérkőzésükön, most eladták a labdát, és most már kiegészült a csapatunk, tehát megúsztuk ezt a nagyon kritikus pillanatot. Görgényi úszik rá, na talán most, nézzük, hú, de nagy csata, de Görgényi, megvan, bravo Görgényi, bravo, háromszoros bravo Görgényinek, aki ezúttal elkapta a sípszót, ennek következtében összehasonlíthatatlanul gyorsabb volt szovjet ellenfelénél, simán érte el a labdát, és ez rendkívül fontos volt most. Szívós úszik fölfelé, tartjuk tehát a labdát most, várnunk kell, a miénk a szabad dobás joga, Bodnár leteszi maga elé, úszik visszafelé, ne dobd ki, kiáltják, és vár is egy kicsit a játékvezető, újabb sípszabára várunk, Faragó beindul, lefogják, újabb sípszó, adod előre, kiáltja a gyarmati Faragónak, Tamás ott van, Faragó küzd érte, de neki kell a szabaddobást elvégezni, a maga mögé ejti, így indul visszafelé, fölnéz az órára, látja, hogy 9 másodperc, 7 másodperc a hátra lévő idő, még vigyázzunk, 12, ami alatt el kell végeznünk az akció befejezését, és fű, de nagy nyomás volt, csapóval szemben egy olyan birkózó mozdulat, amiért bizony járhatott volna valamivel több is, mint szabaddobás. Egyszerűen kapufa, egy szívós labda gyönyörűen, és most már vissza balla, kiegészült a csapatunk, a labdát el kellett dobnunk, ez érthető, a szovjet csapat úszik föl, és most nézzük, sikerül-e tartani ugyanakkor a labdát, amikor a szovjet csapat jut szabaddobáshoz, mert a szabaddobásoknál gyönyörűen úsznak le a szovjet játékosok védőikről. Faragó fogja ellenfelé, csipszó lesz, úgy van. Oszipov végezhet ezúttal szabaddobást, érthető volt. Fölúszik a labdával Csabanov, le gól! Egy pillanatnyi elalvás a magyar kapu előterében. Csabanov nem tétovázik, és amikor mondom, hogy remekül leúsznak, ott hagyják az ellenfeleket, akkor bizony erről megfelejtkezünk, és ennek következtében 3-2 a szovjet csapat javára, az idő azonban még bőségesen kínálja a lehetőséget az egyenlítéshez. Most már az egyenlítésért szurkolok. Balla kijön a medencéből, Sárosi visszamegy, a szovjet csapatban is több csere, Oszipov jön ki, bent van a medencében Misvennyi Radze, a kicsi, a fiatal természetesen, és mi indulhatunk fölfelé. Talán kapunk most mi is még egy ember előnyt, ez még kijár nekünk, és akkor talán sikerül egyenlíteni. Csak minél gyorsabban következne ez be. Elől a labda, a magyar csapat játékosai helyezkednek, most már mindent egy lapra kell feltenni, 3 perc, 30 másodperc a mérkőzésből hátralévő idő, elnyomják Szívóst, ketten oldal, Sárosi, egy gól! Bravo Sárosi Laci! Gyönyörű ejtéssel csapja be a csodakapust a szovjet együttesből, Vityanin, aki kimegy balra, elmozdul, és a jobb kapufa tövénél hullad be a pompás ejtés a szovjet kapuba. 3-3 az eredmény Sárosi ejtése nyomán, és most újra teljesen nyílt a mérkőzés sorsa. Ez gyönyörű. Két akció, mind a két gól gyönyörű volt, hozzá kell tennem. Csabanov gólja épp úgy, mint Sárosi. Ez a vízilabda, ez méltó a két nagyszerű csapathoz. A miénk a labda? Markulescu a mi kezünkre adja. Visszarendeli viszont, és kiállít valaki? Ne, már megijesztem, de hogy csak oda tényzeti a labdát. Mutatott a kékkel, már megdermettem, de nincs baj. Tehát indulhat Vadnár András, 3-3, a miénk a labda, és most 3 perc a hátralévő idő. Még jár nekünk egy ember előny, azt hadd mondja meg újólag, közben Bodnár előre, viszi fölfelé, úszott fölfelé, ment a labdával, ne lőj, betesszük, ott van csapó kezéről, Szívósnál a labda oldalra, Sárosi megint beejti, újra elnyomják Szívós, megint szabaddobás, Szívós várja, hogy megkapja a labdát. Ne úszunk be, vigyázzunk ott Faragó. Faragó beúszott, de egy kicsit féltem, hogy mi lesz-e sípszó, szerencsére nincs. Majdnem elvesztjük, egy kockázatos átívelés a másik oldalra. Görgényi azonban lefedezi a labda útját. Csapó kapja meg most, a másik oldalon többen helyezkednek. Hiába elnyomják, szinte másodpercenként hangzik a sípszó. Olyan óriási a küzdelem, csodálatos küzdelem, ha nem szép is a játék, a küzdelem szédületes. És csapó kezén a labda. Újra a miénk a szabadobás joga. Nézzük, mi lesz most. Többszörös hívszó. Nincs kiállítás még. Előre, Szívós kezére a labdát. Oda kéri a játékvezető. Oda téteti Szívós kezére. Szívós nem tud mit csinálni. Hátradobja. Görgényit nyomják el. Még mindig a miénk a labda. Görgényi körülnéz. 2 perc, 39 másodperc. Beközépre, csipó. Úgy van, vissza Görgényi. Úszik fölfelé. 7 másodperc alatt be kell dobnunk. Elnyomják Szívós. Ez már 4 méteres volt, ez már 4 méteres volt, ezt meg kellett volna ítélni. Egyelőre azonban csak szabaddobás a mieink javára. Szabaddobás, kié lesz a labda, többen leúsznak, oldalra kerül, nagy birkózás érte, Görgényi kezén a labda, be akarja ejteni középre, és elnyomják, elnyomják, úgy most szívós, hogy megadja a 4 méteres. Most megadta a 4 méteres, harmadszori elnyomásnál határozottan mutat a játékvezető a 4 méteresre. 4 méteres a magyar csapat javára, nem kiállítás tehát, nem ember előny, hanem 4 méteres. Na gyerekek, ki lesz az ítélet végrehajtó? Ezen múlik most minden. Ki lesz az ítélet végrehajtó? Nézzük, valami csúgnak most Mutyaninnak, aki már kivédett 4 méteres, középütt Bodnár, ő az, aki dobhatja tehát a büntetőt. Bodnár kezén a labda, egyelőre várakozás, teljes álláspont, 3-3, 2 perc, 27 másodperc a hátralévő idő. Vigyázz Andris, a labdától elveszi a kezét, visszaadja oda Faragó elé, Bodnár körülnéz, Sipszó, gól! Bravo! A kapus fölnyújt, de jobb keze mellett a léc alá vágódott a negyedik magyar gól. 4-3-ra vezetünk, 4-3-ra vezetünk a világbajnoki döntő mérkőzésen. 2 perc, 27 másodperc a hátralévő idő. Hú, de nehéz lesz ez a 2 perc, 27 másodperc, még mindig minden lehetőség a szovjet csapat számára is benne van a mérkőzésben. Hozzá kell tennem, csak akkor lesz vége, ha elhangzik a végső sípszó. Megint a szovjet csapat jöhet föl, tehát az újrakezdés után előreadás, hosszú labda lesz Romacsuktól, egyelőre nem. Középütt folyik a birkózás, és körülnéz Bisvenyát, de ő küldi oldalra a labdát, megint Barkalov kezén, vigyázni, vigyázni, Barkalov lőni fog, Molnár vigyáz, nem egyelőre lóvál csak, még körülnéz egy kicsit, egyelőre nincs lövés, Akimov az, igen, ő az, aki ejti a labdát be középre, Tívós van hátul, újabb sípszó, Bisvenyi lát, de kiáll ki, kiállítás lesz. Kettős kiállítás, ez igaz, ez megint igazságos döntés volt, mert Görgényi magával vitte emberét ezúttal, Zsuckét, és Zsucki vele együtt hagyja el a medencét, nem lehet a játékvezetésre semmi panasz, kifogál, bár így vezette volna az olimpiai döntőt, akkor most a magyar csapat lenne az olimpiai bajnok, és a második helyezett a szovjet válogatott. Na de nézzük, vezetünk tehát, és 1 perc 55 másodperc van hátra, Szívós harcol a labdáért, még mindig harcol érte, még mindig Misvenyi Eladzéval a két hatalmas ember csatája, középre kerül, Csapó küzd érte, ott van még mindig Romacsuk kezéről tovább, Misvenyi Eladzé a labda, szabad dobás, Romacsuk kapja meg, körülnéz, beteszi középre, újabb sípszó, Oszipov újra hátra, lövés lesz, Misvenyi Eladzé előre, és a miénk a labda. Oszipov lerúgja magát a magyar játékosról, Bodnárról, tehát jöhetünk Andris révén előre. Remekül játszik Bodnár András, nagyszerűen harcol. Elől a labda, körülnézhetünk nyugodtan, Sárosi kapja, úszik föl. Sárosinak volt egy élményszámba menő gólja, egy olyan gólja, ami a legszebb magyar gólok közé kerül majd, ha egyszer megírják a vízilabdázás történetét újra. És közben jön előre újólag a labda, Bodnár kezéről, fölnéz, látja Csapó üres, oldalra, balra teszi ki, balra kitéve a labdát, lövésre lendíti a kezét, nem lövi el a labdát, Bél vigyáz, beteszik középre inkább Bodnárhoz, aki előre, újra Szívóshoz, elnyomják, szabad dobás, tehát a miénk javára, Sárosi megy hátra érte, de nyomják őt, 1 perc, 7 másodperc még a hátralévő idő, és 10-10 másodperc a két kiállított játékos büntetése. Megint csak Bodnári a labda szabad dobásból, bent középi csáj, micsoda küzdelem ott, micsoda harc Szívós körül, nem tud lélegzethez jutni, megpróbál elmenni közben Sárosi. A labda a mi kezünkön, behelytett labda, ott van megint csak Szívósnál, Szívós körülnéz és vár, mert Görgényi vissza újra a játékbe, a medencébe. Kiegészült tehát mind a két csapat, a szovjet is, Szucki, közben Csapó lő, gól! Csapó óriási, örömmámor, körbeúszta Csapó az uszodát, 15 méterről észrevéve, hogy a szovjet kapus Mityanin elalszik hatalmas erővel, csodálatos jobblábas bomba, jobbkezes bombán túl is, de a bal belső zsarokba. Hát ez fantasztikus gól volt. 5-3 Magyarország csapata javára, 5-3 az eredmény, és most már a hátralévő 50 másodpercben nincs fordulat. Lehet, hogy lesz még egy szovjet gól, de nyerni, nyerni, nyerni kell. A szovjet csapat jön előre, vezetünk át gyönyörű gólok mérkőzését, mert ha játékban nem is gólokban, messze felülmúltuk a szovjet csapatot. Egy látványos szovjet góllal szemben 3 ragyogó magyar gól, 2 Csapó révén is, egy pedig a nagyszerűen játszó Sárositól, és íme itt a gól, amit bemondtam. Ez a gól várható volt, mert Barcsaló kinyúlt, és kezéről behullott a hálóba a labda. Ez várható volt, 43 másodperc a hátralévő idő, és közben még egy csere a magyar csapatban. 43 másodperc, de ha csak más nem teszünk, mint tartjuk a labdát 45 másodpercig, akkor is a miénk a mérkőzés. És ezt hiszem, kedves hallgatóink, abban nem kételkedhetünk, hogy a magyar játékosok most már tartani fogják az 5-4-es vezetést. Számítottam a gólra, hallották, szinte előre bemondtam, megjósoltam, mert várható volt, hogy a szovjet csapat támadása során, ha nem kockáztatunk kiállítást, akkor a szovjet csapat gólt tud elérni. És most úszunk. Görgényi úszik, bemutatja ritka úszás tudományát. Megszól a labdával, úszik fölfelé, úszik. 29 másodperc, még nála a labda, a hátralévő idő, tehát 26 másodperc, 29 másodperc alatt kell befejezni az akciót, csak nehogy elvegyék tőlünk a labdát. Bent középű szabaddobásból újabb szabaddobás, megint a mieinké, Bodnár úszik visszafelé, körülnéz Bodnár, elnyomják az övé a labda, tehát továbbítás, Kásásé, csak vigyázni gyerekek, Kásás is elnyomják, a játékvezető is így szó, sűrűn harsan, továbbítás megint, elnyomják újjól a Kásást, 21 másodperc a mérkőzés befejezéséig, és 21 másodperc az a idő, ami alatt a labdát a magyar csapat tarthatja. Nyugodtan oldalra, Sárosi, elnyomják, szabaddobás, megint a miénk javára. Körülnézünk, csak ne legyen kiállítás, és közben a játékvezető sípol, oda adatja a labdát magának. Húha! Hűha, erre bizony nem számítottunk. Ezt a döntést most kevéssé tudom. Sapka csere van, jó van. Egy sapka csere. Tehát 17 másodperc a világbajnoki döntőből. Vissza a mi kezünkre a labda. Oldalra Sárositól a játékvezető újabb sípszava, körülnézhetünk nyugodtan, Andris vigyázz, ott a labda kint oldalt, Faragónál, Faragót elnyomják a játékvezető, kiállít egy szovjet játékot, kiállítja Oszipovot, vagy ki volt ott, Cuckit küldi ki a medencéből, és most lehet még egy gól dobni, mert van 14 másodpercünk, de az se baj, ha nem dobunk. 5-4 arányban vezetünk tehát a szovjet válogatott ellen. Kerül a labba előre, de kerül ám. Ott van Faragónál. Faragó lóbál. Oldalra adja, 5-4-3-2. Faragó lőj! A kapus kiüti, vége! Vége a mérkőzésnek! A fiúk be a vízbe, egymás után Csapó, megvan az 5-4, és örömmámor van, ünnepel a közönség. A magyarok összeborulnak, 5-4 arányban sikerült tehát a magyar vízilabda válogatottnak legyőznie a Szovjetunió csapatát. Ez a mérkőzés mindent megért. És jön Szívós Pisté, és jön Kárpáti György doktor, tehát egy óriás és a kisegítő Gyarmati Dezső mellett nem mondok egy szót sem, Kárpáti Gyuri, majd ő mond maga helyet. Hát Gyurikám, nagyon régen volt, amikor megöleltelek, most újra szívből gratulálok.
2: Hát köszönjük szépen.
0: Aj, de nehéz volt. Adhatsz egy kis vizet nekem. Nem várom az ölelést. Hát gyerekek, tiétek a mikrofon.
2: Hát Gyurikám, Pista kicsit hagyd lihegjen, én is lihegek. Hát nagyon örülünk, kimondhatatlanul. Azt hiszem most már, remélem, hogy meg fogják a fiúk nyerni, és ez már tényleg már úgy hiányzott ennek a szegény magyar vízilabdának, hogy végre nyerjünk, végre már ők is felállhatnak az első helyen, ahogy mi felálltunk többször. Lehet, hogy kicsit nem beszélek folyamatosan, mert
0: nem
2: nagyon
0: izgatott vagyok. Semmi baj, Szívós Pista most már kilégette magát.
3: Hát nagyon nehéz volt, és annak örülök, hogy megint mint az olimpián, az első negyedben két pontot szereztem, de ellentétben az olimpiával megtaláltuk, úgy látom, a Csapó Gabival azt a játékost, akinek legalább annyira oda kell figyelni, mint rám. Ez a oroszokat meglepte, mert taktikailag azt várták, hogy állatok én leszek a centerbe. Teljesen teljesen megzavarodtak, és úgy látszik a taktika bevált, és sikerült, hogy nagyon boldog vagyok, és ha sikerül két nap múlva, akkor életem lenne sikere, lenne, hogy világbajnokság, és akkor már nem csak arany ez, vagy nem csak bronz és ezüst, hanem már végül egy aranyérem is kerülne a vitrínbe.
4: Abba a családi vitrínbe, amelyben már van egy aranyérem.
3: Igen, igen, szóval ez volt, már többször is válogatott vagyok, mint édesapa, nyertem magyar bajnokságot. Csak hát még aranyérem.
4: Helsinki is van, egy Melbourne-i aranyérem, igen. Kettő van, de hát Pista még bizony kell, hogy dolgozzon egy kicsit, meg megjárni. Jól van, Pista. Hát nehéz lesz, 48 óra, de azt nem rá tehet minden.
3: Hát ezt azt hiszem, hogy dupla erőt ad a sátőnek is, nekem is, hogy ilyen közel, mint talán nem is volt soha sikerhez.
4: Még egyszer gratulálok, add át a fiúknak is, Steve-ből. Nagyszerű volt a taktika, mindenbe vált, úgy, ahogy azt elmondotta nekem Kárpáti György doktor, és hogy elmondotta, arra bizonyságon itt van a papír, azt szerettem volna elővenni, amelyre följegyeztük a taktikát, fölrajzolta, hogy mi is lesz ezen a mérkőzésen, ezt eltesszük emlékbe, és majd hitelesítjük át.
5: Igen, hát persze, győztes meccs után akkor jó a taktika, úgyhogy most tényleg
4: nem ilyenkor jó. Be, tényleg, úgy, amit elmondott itt az idén.
5: Igen, és annak nagyon örülök, hogy ebbe a tényleg nagyon küzdelmes és erős mérkőzésben a fiúk nem vesztették el a fejüket, és tudtak erősíteni, át tudták magukat dolgozni azokon az emberhátrányokon, ami volt, és ez nagyon sokat jelent, hogy volt bennük ehhez kellő nyugalom, higgadság, és...
4: Bravo, bravo, bravo, bravo. Ezt mondja itt mellette, hogy szakállás jugoszláv. És közben még annyit, hogy van azért adósságunk ezen a mérkőzésen, neked is, meg nekem is, nem tudom, tudod-e, mire gondolok?
5: Hát nekem az, hogy én, nem, neked azt, hogy én fogadtam, hogy nyerünk.
4: Igen, ne, nem belefogadtál, ja. De akarod, adom a tisztinát, szívesen, ezen nem újjék, mert én is boldogan fogadtam volna, ha mernék, de én már labdarúgásban annyiszor megégettem a szájam szélét, hogy én már nem merek soha sorsdöntő meccsen fogadni, majd ha egyszer olyan nagy labdarúgó csapatunk lesz, mint amilyen nagy ez a vízilabda csapat, hát akkor merek
5: remélem,
4: újra fogadni. Én meg remélem, hogy lesz azért egy ugyanilyen labdarúgó csapatunk is egyszer. No, ennyit, mert közben egyszer azt mondtam, hogy a magyar labdarúgó csapat négyre. Ezért nem haragusztok azért, remélem, csak azért van, mert többször közvetítek labdarúgást. No, az adósság szerintem Markurescu-val szemben áll fel, meg kell mondanunk mind a kettőnknek, hiszen mind a ketten elég szenvedélyes szavakkal illettük egyesztendővel ezelőtt a román játék.
5: Sőt, én még az első két negyedben is, de nem volt,
4: most,
5: igen, de nem volt igazam. Most nem utólag bevallom.
4: Nem volt igazad, mert ezt a mérkőzést Markurescu érzésem szerint az első perctől az utolsó hallatlanul, korrektul. A szabályok szerint nagyon fontos a vezetés, legyintenek, persze, mert nem tudják, hogy nem lehet kiállítani rögtön. Ugye, hogyha valakit elnyomnak a kapu előterében, akkor a szabályok szerint nem lehet rögtön.
5: Nem lehet rögtön, csak a harmadik falszal.
4: Hát ezért a közönségek ez a része nem érti még annyira azért a vízilabdát, mint Kárpáti György, aki megküzdött már ilyen óriásokkal oda lesz.
5: A Markurescu.
4: Mint a Markurescu. Igen, és kapott is egy-kettőt. No, hát ez az örömmámorról elhangzott néhány mondat volt, én azt hiszem megértik, hogy teljes a boldogság a magyar táborban, persze van holnap este is mérkőzés, és nem is akármilyen, hiszen a házigazdákkal, a jugoszlávokkal találkozunk, és ezt a meccset meg kell azért nyerni.
6: Történelmi győzelem volt ez. A világbajnokság után szűk egy hónappal 1973. október 3-án volt egy műsor is a rádióban, egy visszatekintő erre a találkozóra. Az egy egészen különleges adás volt, ezt is felelevenítjük még ma, de előtte következik az első világbajnokság utolsó két magyar mérkőzése.
7: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
8: Hétről hétre különleges vendégek.
9: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
10: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Az első vízilabda világbajnokságon 1973-ban Jugoszlávia fővárosában, Belgrádban a magyar válogatott első 6 meccsét megnyerte, de ezzel még nem volt meg az aranyére. Ugyanis az utolsó előtti ellenfél, a házigazda Jugoszlávia egy Szovjetuniótól elszenvedett vereség mellett a többi meccsét megnyerte, így ha legyőzi a magyar válogatottat, akkor előfordulhatott volna egy körbeverés a három legjobb válogatott között. Ebben az esetben Gyarmati Dezső csapata még a harmadik helyre is visszacsúszhatott. A plávik, ahogy annak idején Knézienő nevezte őket, elleni pontszerzés, vagyis a döntetlen is, viszont már szinte biztos VB aranyérmet ért Magyarországnak. Idézzük fel röviden ezt a bizonyos magyarországi Jugoszlávia mérkőzést 1973-ból.
12: Nézzük, sikerül-e végre újra labdát fogni. Görgényi van megint a kapu közepében. Remélem most nem hangzik Dirk Weber visszautasító sírszava. Egy kicsit lágyabb szívű is lehetne velünk. Dirk Weber mester. Görgényi úszik, a pozíció nem túl jó, de talán eléri, és közben ezúttal oda rendeli a labdát a jugoszláv kapu előterébe. Nézzük, mi történik, amikor a szabad dobáshoz mi készülődhetünk, tehát most fordított a helyzet, mint volt a megelőző negyedben a játékvezető, tehát a mi javunkra ítéli ezt a szabadot. A játékvezetői döntés, tehát a mi kezünkre oszta, az amúgy is kezünkben lévő labdát, de a kiállítás még tart, és még ki lehet használni, még ki lehet egyenlíteni. Ha az óra most pontos, és remélem, hogy pontos, akkor 13 másodpercünk van arra, hogy belőjük végre ezt az emberfolt. Csak nyugalom gyerekek, ez a lényeg, de azért siessünk. Lőgól! Szívós kiemelkedik, és végre, egy nagyon szép, látványos, szívós emelkedés, mintha a lip vinné fel a magasba, egészen magasra, kinyúlt a jobb kéz, és megvan a 3-3. Ideg megnyugtató gól, 3-3, és csak nyugalom odalent a vízben, drága gyerekek, ilyen közel aranyérem, ez nagyon régen állt a csapat, és most nem szabad kiengedni ezt az aranyérmet. Egy távoli akciókísérlet, Perisics kezén a labda, hátrajött vele Csapó, szabaddobás, visszajön a labda a jugoszláv játékos Savinovics kezére, onnan oldalt, bent középült megint Perisics, birkózik a két hatalmas test, újabb szabaddobás a jugoszlávok javára, megint ott van középült Perisics, Belamarics, nincs lövés, leteszi Perisicsnek, nem tűlt lövéshez, megint Belamarics kezén a labda, de hiába blokkol Faragó, nem a kezére vágódik, Belamarics emelget, és szépen az ejtést elcsípi Cserlenyák, ezúttal sem volt különösebben nehéz dolga, de nagyon magabiztos, ahogy kapusunk mozog. Ez látszik a védésén. Oldalra kerül a labda, el lehet úszni. Konrád van most bent a medencében, ha jól látom. Ő van bent ott kint, nézzük csak. Kásás az nincs, Konrád van bent hetessel. Igen, az ővé volt a labda, a továbbítás még oldalról, Faragótól megy előre. Tehát a csere megtörtént a magyar csapatnál. Az eredmény 3-3, a közönség fergeteges bíztatásba, buzdításba kezd. A továbbítás viszont a mi kezünkről jöhet előre. Konrádi a labda, ó, de szépen tette ki Faragó elé. Faragó vissza újra be középre, megint Konrád kísérletezhet. Ő, jujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjujjuj annyira nem volt még csak gólszaga sem, távolról, közelről sem. Visszaadtuk a labdát ezzel az elhamarkodott lövéssel a jugoszlávok kezére. 3 perc, 24 másodperc, nagyon hosszú idő a vízilabdában, és ennyi van hátra még a mérkőzés befejezéséig. Egy kicsit ügyesebben lehetett volna tartani a labdát. Nézzük közben a órát, 40 másodperc az akció befejezéséig, újabb sípszó, és most kezdődik megint az, amit láttunk, illetve folytatódik, amit láttunk, de újra kezdődik ebben a 33 másodpercben a birkózás a vízben. Perisic most kihúzódik oldalra, taktikailag remekül játszanak a jugoszlávok, eddigi legjobb játékuk, Kerveják úszik ki, és a játékvezető A játékvezető 4 méteres kitél. Nem értem, Dean Weber mester ezen a mérkőzésen javunkra soha semmit, a jugoszlávok javára pedig minden. 4 méterest ad, és Szabinovics végezheti el a 4 méterest. Pedig Cservenyák nem követhetett el szabálytalanságot, és amikor a magyar csapat játékosa hozzá akart nyúlni a labdához hátul, ha jól láttam, Paragó volt, akkor bizony nem lehetett szó szabálytalanságról. És mellé dobja, Szabinovics, mellé dobja. Ez az igazság, és ha van megint logika, újra ezt a kifejezést használom, akkor most ott kell következnie, vagy kiállításnak, vagy 4 méteresnek. A játékvezetők ezt a salamoni ítéletsorozatot hozzák sorra. Konrád, most vigyázz, ne lőzz el a labdát, úgy van, leteszi oldalra, Bodnár megy rá, úszik rá, megy föl vele néhány centiméter, vejti középre, csapú, harcol, küzd és birkózik a labdáért, Sipszó, a mi kezünkön a labda, hátra kényszerítő passz, vissza újra, Szívósé oldalra küldi, jó akciónak ígérkezik, szép keresztlabda át a másik oldalra. Görgényi átejtési kísérlete, fölúszási kísérlete lehet ez, közben a játékvezető szabaddobást ítél, lent közép üt a labda, többször is Sipszó harsan, csapó végzi el, megint Bodnári hátul, bent Szívós közép üt, Paragó is mellette, ejtés és lábbal, gyönyörűen lábdopplerrel akarja átemelni a labdát. Nagyon szép mozdulattal Szívós Pista. Ő volt, ugye Szívós Pisti emelte volna lábbal, de hiába nem volt a leadás egészen okos. Ketten voltak Szívós mellett, a lábdoppler ügyes dolog, látványos dolog. 3-3-nál azonban nem volt mit más tennie, mert úgyis elszedték volna a labdát. Tehát ezt a technikai bravúrt is bemutatta. De viszont ellenakció a jugoszlávok javára, természetesen Sipszóval. Remélem a bíró most vigyáz, és nem ad újra valami fajta 4 méterest, vagy nem rendel kiállítást. Vigyázzunk! Ott a labda, a játékvezető újabb sípszava, most sorozatban csak a jugoszlávok javára fütyül. A labda elől, a jugoszlávok négyese, Rudics kezén 3-3, 2 perc a hátralévő idő, hallatlanul kemény és nehéz 2 perc vár még ránk ezen a mérkőzésen. Mint mindig, kiállít magyar. Kiállítja sajnos. Kiállítja a magyar játékos Görgényit. Szomorúan, fáradtan, keserű arckifejezéssel, de kiúszik a vízből, és bizony egyre kevesebb a lehetőségünk, kedves hallgatóink, föl kell készülni egy váratlan fordulatra. A jugoszlávok adogatása, Bonačić kezén a labda, még tovább be középre, Pericic, és csak a jugoszláv csapat kegyelmezhet meg nekünk. Emberelőnyös helyzetben vannak, és egyre szomorúbban cseng a szavam, mert bizony, múlik az idő. 1 perc, 36 másodperc, igaz, hogy közben másként is múlik, de végül is lövés lesz a dologból, az nem kétséges. Még egyelőre Bonačić kezéről jön előre a labda, valaki tisztára próbálja játszani magát. Hátulról, oldalról, vissza hátulra, megint vissza hátulra, újra előre, fölé, és Rudicsnak. Egy szeretetteljes ölelés, akár vízes, akár nem. Rudics éppen úgy elbombázott a léc fölött, mint az imént tette ezt Konrád. És most kihúzhatjuk a hátralévő 13 másodpercet úgy, hogy a mi kezünkön maradjon a labda. És adogatás sorozat. Nem volt ott kiállítás, ahogy reméltem. Dean Weber tartotta magát ahhoz, amit a maga szabályának tart, nem adott ide-oda labdát. És közben nézzük, még egy kis tartás a labdával, és visszajöhet. Most már visszajöhet Görgényi. Kiegészült át a csapatunk, sőt, labdát kap, úsz rá Görgényi, menjünk föl. Megy is föl Görgényi a labdával. Még 46 másodperc, még 45, újra emelkedő tendenciát mutatunk. 43 másodperc, már csak a másodperceket nézzük. Már csak a másodperceket, mert nekünk elegendő. És kinyomja a kapus Konrád csodálatosan szép lövését. Most megint belejön, és megint 45 másodpercig a mi kezünkön maradhat a labda. 33 másodperc a hátra lévő idő. Fél perc választ el bennünket most már a világbajnoki aranyéremtől. Mindössze fél perc, drága gyerekek, bent a labda középütt. Csapó, birkózik, küzd, harcol. Ő a világbajnokság nagy felfedezetje. remek játékos, ragyogó gólokat lőtt, a legjobb emberek közé tartozott a magyar csapatban. Konrád úszik most fölfelé, 18 másodperc, már nincs annyi, csak 15. Ott a labda, tovább Csapó kezén, Csapó oldalra, hátulra úszik, még tovább, hátra kerül a labda, gyerünk előre, 7 másodperc, 6 másodperc, elől a labda, 3 másodperc és világbajnokok vagyunk. 3 másodpercre, 2 másodpercre, vége! Magyarország ünnepelhet! És hadd gratuláljak elsőnek egy apukának, Csapó édesapjának. Gratulálok a fiúhoz, gratulálok a játékhoz, persze elsősorban ahhoz, hogy a magyar csapat végre úgy érzem, bár hátra van még holnap a Kuba elleni mérkőzés, de hát azt hiszem ott már meglepetés nem érhet bennünket, tehát azt mondhatjuk, hogy világbajnokságot nyert.
13: Hát reméljük, reméljük, én mint állandó kísérője a fiúnak, 7 éves kora volt az uszodába. Hát remélem, hogy ugye a fiúk aztán ezt hálával igazolják a Gyarmati Dezsőnek, mert ez igazán a Gyarmatinak. Nem azért, hogy ilyenkor mindig a szövetségi kapitány szokták dicsérni, de azt hiszem olyan szívet adott bele az egész fiúkba, láttam esténként. Drukkoltak a szurkolók, szülők, úgyhogy végtelen boldogok vagyok.
12: Hangját itt vesztette el?
13: Itt, igen, mert rettetesen. Nagy meleg van, úgy, mint ha Pesten, hát soha is nem tudtam inni vizet, tehát nagyon-nagyon berekedtünk.
12: A fiáról néhány szót?
13: Hát még fiatal fiú. 23 éves lesz, szép ajándékot kap, ha megnyerik a világbajnokságot, most lesz 23 éves szeptemberben, egyetemre jár.

0: aki aranyérem, persze 100%-osan biztosság, csak néhány órával később, ugyanis a Magyarország-Jugoszlávia mérkőzés 8:30-kor kezdődött este, szeptember 8-án, másnap délután pedig 2 órakor a magyaroknak már vízbe kellett szállni Kuba ellen, de hát Kuba nem volt azon a szinten, amelyen a magyar válogatott. Úgyhogy Magyarország nagyon magabiztosan 8-4-re verte Kuba csapatát az utolsó mérkőzésén az 1973-as világbajnokságon. Elevenítsük fel ennek a bizonyos Kuba elleni győzelemnek a nemzeti sportos tudósítását 1973-ból. Könnyed játékkal kezdett a csapatunk, írt a Nemzeti Sport és Görgényi kiállítása után kimaradt a kubaiak emberelőnye, sőt, emberhátrányból Faragó volt eredményes 1-0. Perez büntetőt harcolt ki, és Sanchez egyenlített 1-1. Kapusok következtek, mindkét oldalon kimaradtak a helyzetek. Csapó és Szívós adogatása után Szívós góljával kezdődött a második negyed 2-1 ide. A kubaiak lelkesen játszottak, és ráadásul Görgényi ismét a partra került. Ezúttal is Sanchez egyenlített 2-2. Sárosi büntetőből lőtte a harmadik gólunkat, majd Csapó jól eltalált lövéssel a negyediket 4-2 idő ide. Szívós helyére a 125. válogatottságát ünneplő Konrád doktor jött be, de hamar ki kellett állnia, és Kauli szépített 4-3. A harmadik 5 perc Sárosi emberelőnyből lőtt góljával indult 5-3. A kezdés után Cservenyák, a cserekapusunk állt ki, és Faragó helyettesítette 1 percig a kapuban kitüdően. Szintén emberhátrányban fejeztük be ezt a játékrészt, és kezdtük a hajrát. Görgényi ravasz lövése a vízről pattant a kubai kapuba 6-3. Ezután mi kerültünk létszámfölényes helyzetbe, és Szívós növelte a góljaink számát 7-3. Ismét Sanchez dobhatott 4 méterest 7-4. Az utolsó gólt Kásás lőtte, és biztosította be fölényes, könnyed játékkal is a biztos győzelmet 8-4. A 4 gólos különbség ellenére is nagyon nehéz mérkőzést vívtunk az óriási lelkesedéssel, becsvágyjal harcoló kubaiak ellen. Laki Károly csapata, ez ugyebár a kubai, jól lett, semmi esélye nem volt, úgy harcolt, mint egy kétségbe esett oroszlán. Csapatunk kissé fáradtan mozgott, de a holtponton a fáradtság hullámvölgyein mindig sikerült túljutni. Egyénileg Csapó, Szívós, Faragó és Görgényi dicsérhető, míg az ellenfél legjobbjai Sanchez és Garcia voltak. Írta 1973-ban a Nemzeti Sport. Hát nyilván nem az utolsó meccs volt a sorsdöntő, hanem az 1973. szeptember 7-i Szovjetunió elleni találkozó. Ez annyira bevonult a sportunk történelem könyvébe, hogy a VB után szűk egy hónappal készült a meccsről egy különleges összeállítás a Magyar Rádióban, és a 6-3 mintájára ennek is 2 szám volt a címe, 5-4. Szepesi György és László György műsorát hallják.
1: 5-4. 20 hosszú perc Belgrádban. 1973. szeptember 7-e, péntek.
2: Belgrád, 21:30, első negyed.
3: Gyerünk bele, Pistikém!
4: Gölesz, meggyújtod a végét! Gölesz!
3: Első öt levegő nélkül.
5: És hangzik a sípszó, a játékvezető újra sípol, és az első labda a miénk lesz, mert úgy látta, hogy Bucké elrúgta magát a kapufáról, ennek következtében Marcurescu első ítélete kedvező a számunkra, a szovjet kapu előterébe hozatja a labdát, innen végezhetünk, de átszabad dobást.
6: Marosan!
7: Tedd ki a két kezed, Pista! Ez az! Följebb a két kezed!
6: Följebb! Hagyjad! Hagyjad!
7: Húzodj be! Húzodj be! Húzodj be!
6: Húzodj be! Húzodj be! Pista, húzodj be!
7: Pista, szarassan!
6: Pista, húzodj be!
5: Fordulj! Újabb harsogó kiáltás Molnár részéről, és Görgény a megkapott labdával, micsoda gyorsasággal, remek tempókkal úszik előre. Nagyszerű, csodálatos úszás, csak jó legyen a befejezés is.
6: Menj ki, Gabó! Gabó, menj ki! Csapó!
8: Lövés! Lövés! Lövés!
6: Hozzál a Bulvasnyim! A Bulvasnyim!
5: Szendációs fordulat! Nagyszerű akció! A kapus kinyúl a labdáért, és elhúzza bal kézzel az orra és a keze előtt a labdát csapó,

0: klasszis gól, Dobber!
1: A csatár.
2: Kárpáti Gyurival egész délelőtt már beszéltünk arról, hogy az elején egy akcióból az eléggé demoralizálóak hatna a szovjet csapatra, és nagyon fontos volna. Hát, hogy így sikerült, ez közrejátszott a szovjet védelem is.
1: A center.
3: A taktikai megbeszélés az volt, hogy hátul kezdek, és orosz játékosok kiabálták, hogy hol a szívok, zse szívos, és egyszerűen megjelent az az ember, akire számítottam. Hát gondoltam, hogy most már a Pubinak, aki szintén 101 néhány kiló, szintén hosszú keze van, ügyesen áttette, és volt benne egy ilyen lezserség, hogy még bal kézzel még kitartotta. Úgyhogy hosszan, nekem az a pár másodperc, az nagyon hosszú pár percnek tűnt, amikor ilyen elegáns, undorral betette a kapuba. Szóval azt nem láttam, amikor beforgatta, akkor láttam, és amikor megtartotta, akkor úgy mondtam, na, láttam a kaput, a orosz kapus kint van mellette, ketten ráestek, de aztán végén sikerült.
1: A szövetségi kapitány.
4: Madárból kapus beesett a rövid sarokba, ő pedig bal kézzel betette nyugodtan az üres részébe a kapunak. És egy látványos góllal megzavarta a szovjetet. Ez egy bizonyos fokig, úgy érzem, a csapatban is optimizmusra adott okot.
5: Az idegesség jele, hogy kiejti Kabanova kezéből, bent középütt, nincs lövés még, megint oldalra kerül a labda, körülnéznek, új, de jó pozíció, ejtés nincs, egyelőre át a másik oldalra, de most lesz lövés.
6: Vigyázz, lövés!
5: Nagyszerű lövés, és védhetetlen gól.
7: Ez lövi be állandóan,
8: azt lövi be, arra kell figyelni.
7: Hát azt mondtam, hogy menjen ki.
1: Óra 22 perc, második negyed.
5: Mieink kezén jöhet előre, tehát az első szabaddobás, a második negyedben 1-1-nél a miénk, Csárosi teszi tovább előre, még egy szabaddobás, azonban a játékvezető mutogat. A miénk alapta újabb sípszó, türelmetlen sípszó, Csapó próbál elmenni, át a másik oldalra alapta, ben középít, Faragó kezén, Csapónak ejti be, birkózik, harcol, küzd, újabb szabaddobás, megint a mi javunkra.
7: Gyorsan vissza neki!
8: Gyorsan
7: vissza neki!
8: Mindjárt! Mindjárt! Gyorsan! Vissza neki!
7: Na menél, anyát! Megfél láb! Gábor láb!
5: Szabad dobás következik át a mi javunkra. Visszajön! Körülnéz Görgényi, beközépre, Bodnári alapta. Gyere be! Talán rá lehet! Nem, már nem lehet. Ejt, bent középült. Elnyomják ketten szívóst. Újabb szabaddobás, Görgényi kezére jön hátra a labda. Jól játszunk, határozottan jól játszunk. Oldalra Csapó, még tovább Faragó, beközépre, Bodnár kéri. De bejtik szívós kezére, ketten nyomják szívós. Teljesen elnyomják, szerencsétlen Pista, nem tud mit kezdeni.
1: Aki nem tud mit kezdeni.
3: Parton lehetünk barátok, vízben nem. Ez nem azt jelenti, hogy gyűlölöm az ellenfelemet. Nekem az a célom, hogy minden áron, minden eszközt bedobva gólt lőjek, neki természetesen az, hogy ezt kivédje és megakadályozzon. Elcsúszik egy-egy pofon vagy kemény ütés, ez nem hát haragból, ez a cél érdekében, ez a sportágban benne van.
1: A csatár.
2: Valaki szimpatikusabb, valaki kevésbé, időnként még a düh is előjön bennem.
1: A kapus.
9: De én szerencsére elég ritkán kapok pofonokat a kapuba. Hát azért szerencsére, mert tudom magamról, hogy nagyon gyorsan elvesztem a fejemet, és még akkor is, amikor a csapattársaimat látom, hogy ütik, vágják ott előttem, fölmegy rögtön a köd. De hát én ezzel nem tudok semmit tenni.
1: A hátvéd.
10: Nekem nincsen olyan nagy súlyom, kénytelen vagyok kicsit a gyorsaságomra, meg a lábtempomra hagyatkozni, kicsit távolabbról fogom a csatárokat, ezért kevesebb pofont is kapok, én sem nagyon szoktam adni, de ha kapok, akkor rendszerint elönt a düh, és nagyon kevés hiányzik ahhoz, hogy ne adjam vissza, vagy ne csináljak valami olyat, amiért kiállítanak, mert tényleg ezen egy egész világbajnokság elúszhat, ha az ember ilyenkor víz fölött visszaüt.
7: Keményen! Be a
6: Isten!
11: Gyere bele, lassan! Gyere bele, Pista! Gyere bele! Bele! Bele! Bele! Add vissza Lacina! Bomba!
6: Ubié! Te vengeti el a nadrágát!
5: Szerencsétlen Pista, nem tud mit kezdeni. Hallatlan keményen tartják őt, és közben bizony, a játékvezető megint ki fog állítani most egy fejére. Állított ki. A vízibirkózás közben tehát az egyik szovjet játékos vesztette el előbb az idegeit, aki most kijön a medencéből, megfogyatkozott, tehát a szovjet csapat talán most sikerül azt a sokat jelentő második gólt megszerezni. Bodnár kezén a labda.
1: A csapatkapitány.
12: Az emberformnak van egy óriási pszichai lehetősége. Megszűnik a szoros emberfogás, tehát az emberforma lévő csapat egy nagy góllövési lehetőség előtt áll. Most a védekező az ezt meg szeretné kibokkolni. Tekintettel arra, hogy a víz az nem a szárazföld, ez egy más közeg. Nem lehet olyan gyorsan mozogni egy embertől a másik emberig. Most a felállás szempontjából, az ortodox felállásba, személy szerint én kerültem le úgynevezett rossz kézre, tehát arra az oldalra, ahol ideálisan egy jó átlövő balkezes kapáslövő emberre van szükség. Azon a poszton csak abban az esetben lehet rálőni egy labdát, hogyha úgy mondja, hogy ajtóablak nyitva van.
5: Bodnár kezén a labda, át ível, Görgényi, nincs lövés, blokkolnak, megint Bodnár, be középre, Csapó, még tovább, Faragó, oldal, megint Bodnár, újra hátra, Faragó kezére a labda, Csapói, Csapó oldalt, Bodnári a labda, Csapó. Csapó be középre, Faragó, nem tud mit kezdeni, nincs lövés.
13: Jó, kapod, gyorsan, mi?
6: Kirjad, kirjad, Alyosa! Alyosa! Еще раз! Лукзар, уйди! Лукзар, уйди!
14: Батя, не фонтуй! Не фонтуй!
6: Не фонтуй! Не фонтуй! Не фонтуй! Не фонтуй! Мэн хузон бэйэм!
15: ¿Qué haces, tío?
16: Ayer hicieron lo mismo con Chivo. Jugaba atrás a tus primeras partes.
15: ¡Ay, ay, ay!
5: Nem tudunk gólt lőni, mert már csak 7 másodpercig. A mi kezünkön ember előnyből a labda. Faragó, na Csapó! Lé, gól! Csapó másodszor!
6: Dvigatsa! Spakojna!
5: Tehát vezetünk 2-1-re. A második negyedből 1 perc 9 másodperc a hátralévő idő. Mondanom sem kell azonban, hogy teljesen nyitott változatlanul a mérkőzés sorsa, és nincs ember ebben az uszodában, aki megmerné jósolni, melyik csapat lesz a győztes. Jól védekeznek a szovjet játékosok. Hallatlanul szigorú emberfogás, ember-ember elleni harc.
6: Szorosabb!
14: Balázs, tedd fel a kezed!
6: Bele a pacekba!
14: Balázs, nem! Balázs, tedd fel a kezed!
5: Egyelőre szívós kezén a labda, hátra adja, kénytelen, továbbítás a Faragó, nincs elveszett labda, Csapó! Csapó továbbít, oldalra, Bodnári, megint szívós nyomják el, és közben lejárt az idő, tehát szívós kiejti a labdát a kapu fölé, mert már a 45 másodperc lejárt, vissza kell adnunk tehát a labdát a szovjet csapat kezére.
6: Figyelj! Ki kell tartani! Mozgás! Mozgás! Menj le!
5: 11 másodperc a negyedből hátralévő idő, a továbbítás sorozat végén ott van. Reválna, lő kapuka, ráúszni, de a szovjet játékos úszik rá. Ben középül, újra, Doppler, de ezúttal, Barkalov kezéről kicsúszik a labda a bal kapuka töve mellett. Vége a negyednek, maradt tehát a 2-1-es vezetés.
17: 21 óra 53 perc. Harmadik negyed.
1: Még minden lehetséges, még mindhárom esély benne van a kalapban. A szovjet válogatott szinte pillanatok alatt kihasználta emberelőnyét, kiegyenlítette a mérkőzést, és ezután nagy sakkparti, idegfeszítő, bár kevéssé látványos játék következett. A medencében voltak éppen kevés lényeges és elhatározó esemény történt. A dráma cselekménye lelassult, és a feszültség mégis növekedett, hiszen minden pillanatban ezerféle dolog történhetett volna. És ez a volna, ez az örökké friss megújuló lehetőség pattintott kékes szikrákat a Tasmajdanuszoda éjszakájába. A magyar csapat vezetői taktikai hazárdjátékba fogtak. Szívóst pihentették ebben a negyedben. Úgy határoztak, hogy a főszereplőt majd csak a dráma fináléjában küldik újra a színpadra. A játék ritmusát és lüktetését most a szovjet csapat határozta meg. A saját kapuja előtt azzal, hogy pontos zónavédelmet, hálót vont a magyar támadások elé, túloldalt pedig azzal, hogy csatárai több nagy helyzetet kihagytak. Nehéz tüzérségi lövedékek zúgtak el a magyar kapuk mellett, s haltak el sisteregve hátul a senkivizén. A mérkőzés állása most 2-2. A szovjet együttes hajrája közismert és félelmetes. És mégis. A magyar csapat két emberelőnyös helyzetet hagyott ki a negyed folyamán, de a szovjet játékosok is kihagytak kettőt. És most ez a jellemzőbb. Valami megfordult tehát, valami változott. A harmadik negyed ellenpont volt az első kettő harsány, bővérű, foggal körömmel vívott csatája után. Az oroszlánok elfáradtak. Talán meg is ijedtek egy cseppet egymástól, de lehet, hogy csak szusszantak egyet a döntő ütközet előtt. 22 óra 3 perc, negyedik negyed.
5: Görgényi úszik rá, na talán most, nézzük, hú, de nagy csata, de Görgényi, megvan, bravo Görgényi, bravo, háromszoros bravo Görgényinek, aki ezúttal elkapta a sípszót, ennek következtében összehasonlíthatatlanul gyorsabb volt szovjet ellenfelénél, simán érte el a labdát, és ez rendkívül fontos volt most.
13: Lehet lőni most már!
18: Figyelj Andrisra!
5: A szovjet csapat úszik föl, és most nézzük, sikerül-e tartani ugyanakkor a labdát, amikor a szovjet csapat jut szabaddobáshoz, mert a szabaddobásoknál gyönyörűen úsznak le a szovjet játékosok védőikről. Faragó fogja ellenfelé.
18: Szoros!
13: Szeres!
5: Sipszó lesz, úgy van. Osztipov végezhet ezúttal szabaddobást, érthető volt. Fölúszik a labdával Kabanov, le gól!
13: Nem oda!
19: Ott a Tamás!
13: A Mentvis úr!
5: Elől a labda, a magyar csapat játékosai helyezkednek, most már mindent egy lapra kell feltenni, 3 perc, 30 másodperc a mérkőzésből hátralévő idő, elnyomják Szívóst, ketten oldal, Csárosi, egy gól!
13: Menj ki a Tamás, menj ki!
5: Tehát 39 másodperc, beközépre Csipó, úgy van, vissza Görgényi, úszik fölfelé, 7 másodperc alatt be kell dobnunk, elnyomják Szívós, elnyomják, úgy most Szívós, hogy megadja a 4 méteres. Most megadta a 4 méteres, harmadszori elnyomásnál határozottan mutat a játékvezető a 4 méteresre, 4 méteres a magyar csapat javára. Na gyerekek, ki lesz az ítélet végrehajtó?
1: Aki nem vállalta.
20: Intettem a kezemmel, hogy én nem. Az egész VB alatt én lőttem a 4 métereseket. Nem is hagytam ki 4 méteres, de az orosz meccsen egyszer nem mertem vállalni, mert 2 szögletre ütött, 1 megfogott. Ez az orosz kapus. Féltem, mert már voltam sokszor második, és az ember oda kerül, és esetleg egy 4 méteres döntően befolyásolja az egészet. Elúszhat egy világbajnokság egy 4 méteresen.
1: Aki vállalta.
21: Lomódtam, sápadtam, mellenúszott, felém is intett a Dezsének, hogy nem.
19: Ilyen az izlabda történetében előfordult már 4 méteres. A Lusorán Petina kommunizmus 4 méterese, 64-es olimpián szintén a szovjetek ellen volt egy 4 méterese, szintén a Lusorán Petinek. A 2-2-es állásnál Peti először belőtte a labdát, a bíró újra lövette vele a 4 méteres, amit akkor kifogotta. Félkapusa. Hát az ugye ez pillanat alatt úgy villámgyorsan végigszaladt az emberbe, de valahogy egy nyugalom választott el, és azt mondom, hát ezt felkészülök rá, rákoncentrálom, és csak ezt be lehet lőni. Aztán, mint ahogy szokott lenni, ilyenkor 4 méteres dobás előtt, hát kicsit kijön a kapus, kicsit visszamegy, megy a játék, idegesség, bíró visszafütyül, és minden oldalról, Pistáig, Sárosi Laci, mindenki mondta, hogy nyugodtan, öreg, nyugodtan be fogod lőni.
21: Andris, nyugodtan!
22: Lőjjen!
1: A feleség.
23: Amikor láttam, hogy az András kezében van a labda, és ő fogja dobni a 4 méterest, megdermedtem. És valami olyan iszonyú kétségek gyötörtek, legszeresebben hazamentem volna a gyerekekhez.
5: Bodnár, kezén a labda, egyelőre várakozás, teljes álláspont, 3-3, 2 perc, 27 másodperc, a hátralévő idő. Vigyázz, Andris, vigyázz, Andris! A labdától elveszi a kezét, visszaadja oda Faragó elé. Bodnár körülnéz, sipszó! Gól! Bravo! A kapus fölgyújt, de jobb keze mellett a léc alá vágódott a 4. magyar gól.
1: Újból a feleség.
23: Azdig a néhány másodpercig, amíg Makulaszkus sípszava elhangzott, a be nem dobott 4 méteresek kétségbejtő története jutottak eszembe, de arra gondoltam, hogy ez most nem fordulhat elő. És így láttam, hogy a körülményekhez képest András nyugodtnak látszik, és mondtam, hogy most muszáj, hogy sikerüljön. Hát olimpián is olyan minimális különbséggel lettek másodikak, hogy ez nem ismétlődhet meg. És akkor egyszer csak felhangzott a 2 sipszó, és akkor már minden olyan csodálatos volt.
5: Egy perc, 7 másodperc még a hátralévő idő, és 10-10 másodperc a két kiállított játékos büntetése. Megint csak Bodnári a labda szabaddobásból, bent középi csáj, micsoda küzdelem ott, micsoda harc szívós körül. Nem tud lélegzethez jutni, megpróbál elmenni közben Sárosi. A labda a mi kezünkön, bejtett labda. Ott van megint csak Szívósnál. Szívós körülnéz és vár, mert Görgényi vissza újra a játékbe, a medencébe. Kiegészült át mind a két csapat.
22: Nyitott be! Csapó! Hátra megyetek! Lenés! Lenés! Lenés!
5: Csapó lő! Gól! Csapó! Óriási! Örömmámor! Körbe úszta Csapó az uszodát! 15 méterről észrevéve, hogy a szovjet kapus Pityanin elalszik hatalmas erővel. Csodálatos jobblábas bomba, jobbláb, jobbkezes bombán túlít be a bal felső sarokba. Hát ez fantasztikus gól volt. 5-3 Magyarország csapata javára, 5-3 az eredmény, és most már a hátralévő 50 másodpercben nincs fordulat. Lehet, hogy lesz még egy szovjet gól, de nyerni, nyerni, nyerni kell!
1: A kapus.
9: Az első pillanat az utolsóig teljesen nyugodt voltam. Még olyankor is, amikor vezettek, mi kaptuk a gólt, még én mondtam, hogy nem baj, nem fognak több gólt lenni. Szóval ilyen nagyon ritkán fordul, és én úgy éreztem az első perctől, hogy megnyerjük.
1: A center.
3: Én magam részéről a Sárosi Laci egyenlítő góljánál tudtam, hogy nyerünk.
1: A hátvéd.
10: Én kezdettől fogva jobbnak éreztem magunkat, nem érteztem azt a félelmet, amit Münchenben a meccs alatt. Egyrészt a reális játékvezetésnek volt ez köszönhető, másrészt meg végig úgy éreztem, hogy fölénybe vagyunk, és még mikor 3-2-re vezettek a szovjetek, akkor se éreztem semmi letörés, mert úgy éreztem, hogy nem veszthetünk.
1: Az edző.
24: Úgy éreztem, hogy a müncheni olimpia döntő meccse még egyszer nem ismétlődhet meg.
5: Van 14 másodpercünk, ezt számolom. 13 másodperc, 12, 11, 10, 9, 8, 5-4 arányban vezetünk tehát a szovjet válogatott ellen. Kerül a labba előre, de kerül ám. Ott van Faragónál, Faragó lóvál, lóvál, oldalra adja, 5-4, 3-2, Faragó lőj! Lőj! A kapus kiüti, vége! Vége a mérkőzésnek!
1: Belgrád, 22 óra 17 perc.

0: Kurt Wertheim, az ENSZ főtitkára Algírból Zürichbe érkezett. A kuvajti hatóságok megadásra szólították fel azokat az arab terroristákat, akik a főváros repülőterén továbbra is fogva tartják szerdán Párizsban elrabolt túszaikat. A Skylab 2 amerikai űrlaboratórium háromtagú legénysége a történelemben elsőként láthatta egy napon az északi és a déli fényt. Egy párizsi kórházban elhunyt a világ legfiatalabb újszívese, a 13 esztendős Selim Mavou. Budapesten a János kórházban bensőséges ünnepségen köszöntötték dr. Noszkai Aurélt, a kórház osztályvezető főorvosát, orvosi működésének 50. évfordulója alkalmából. A budapesti közlekedési vállalat értesíti az utazóközönséget, hogy szeptember 10-én hétfőn üzemkezdettől a 32-esek teréről induló 117-es autóbuszjárat reggeli utolsó indulási idejét 8 óra helyett 8 óra 12 percre módosítja. Az Állami Délinés Színház igazgatósága közli, hogy Rédics községben a Princa civil című előadása sorozatos megbetegedés miatt elmarad. Belgrádban, a Tasmajdan uszodában Magyarország vízilabda csapata 5000 néző előtt 5-4 arányban legyőzte a Szovjetunió együttesét. Gyarmati Dezső és Kárpáti György a következő csapatot küldte a vízbe. Molnár, Görgényi, Szívós, Bodnár doktor, Sárosi, Csapó, Faragó, Kásás, Balla. A gólokat Csapó 3-at, Sárosi és Bodnár doktor dobta. Ezzel a magyar vízilabda válogatott nagy lépést tett a világbajnoki cím megszerzése felé.
1: Négy. 20 hosszú perc Belgrádban. László György és Szepesi György műsorát hallották. A szakértő dr. Nagy György és dr. Rókus Falvi Pál volt. Munkatársak Bán Péter, Bán Zoltán, Lakatos Gábor, Malcsiner Ferenc és Varga Károly. Rendezte Pós Sándor.
2: Azt mondtam a mai visszajátszás bevezetőjében, hogy az egykori Nándorfehérváron aratott történelmi diadalt a magyar sereg 1973-ban. A déli harangszó, amely mindjárt felhangzik hazánk összes templomában, ugyan egy másik nándorfehérvári győzelemnek állít emléket, de vízipólósaink sikere is történelmi volt, hiszen 1973-ban rendezték a sportág első világbajnokságát, és ezt a Magyarország nyerte napra pontosan 53 éve. Az aranycsapat tagjai a következők voltak betűrendben: Balla Balázs, Bodnár András, Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Görgényi István, Kásás Zoltán, Konrád Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László és ifjabb Szívós István, a szövetségi kapitány Gyarmati Dezső. Ez a csapat egy évvel később, 1974-ben Bécsben Európa-bajnok lett, majd az azt követő kontinens tornát is megnyerte, 1977-ben Jönköpingben, közte pedig olimpiai bajnoki címet szerzett 1976-ban Montreában. Arról egy másik alkalommal lesz szó, mert mára a visszajátszás ideje lejárt. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A következő percekben a Bajnokok című műsor vendége a Debrecen labdarúgó csapatának legsikeresebb edzője Herceg András lesz, akivel 70. születésnapján beszélgettünk.
6: Az az igaz, olyan furcsának tűnik ez a 70 év, tehát most egyenlőre olyan, már nem is tudom, tehát még barátkoznom kell vele.
7: Körbe mutatta nekem itt az akadémiát, és nagyon sok kép volt a Debrecen múltjából, sikerek, aranyérmek, az első győzelem megünneplése, bajnoki cím megünneplése a nagy templom előtt, és hát azért a legtöbb sikerhez ön szorosan kapcsolódik. Milyen érzés nap, mint nap ezek között, a képek között elsétálni, azokkal az emberekkel találkozni, akik felnéznek önre, és akik legendaként tisztelik?
6: Nagyon jó érzés, és azt gondolom, hogy itt az akadémián nagyon, tehát jó körülmények között tudunk dolgozni, és nagyszerű emberek dolgoznak itt, tehát itt nagyon tehetséges edzői gárda van, és a többi kollega is, tehát akik ugye az egészségügyi stáb, a gyógytornászok, és mondom, minden a szakmai stáb, minden tagja, nagyon szeretek idejönni közéjük, nagyon jól érzem magam, meg hát itt a gyerekek között mindig jól éreztem magam.
7: Ha egy picit visszatekintünk a kezdetekre, akkor hogyan találkozott a labdarúgással? Hány évesen ment le először edzésre, és milyen volt az út odáig, hogy beleszeretett ebbe a sportba?
6: 14 éves koromig csak úgymond a Grundon játszótéren játszottunk a barátaimmal, és 1970-ben hirdetett a Debreceni Sportiskola egy toborzót, arra jelentkeztem, ott felvételt nyertem, és akkor indult a labdarúgó pályafutásom, és ez folytatódott végig, és 74-ben kerültem át a DVSC-hez.
7: Milyen volt Debrecenben a labdarúgó élet 1970-ben? Akkor még nem volt bajnoki címe a csapatnak, az NB1-es szereplés sem volt állandó, hanem sikernek számított. Hogyan nézett ki a sportélet közel 56 évvel ezelőtt?
6: Érdekes mondom, a Loki akkor is Loki volt, sokan szerették, és gyerekkomban én is jártam rendszerűen a mérkőzésekre, sőt én az egyik barátommal, Halász Jánossal, aki a Szobece névre hallgat, a B-közép rendszeres szurkolói voltunk, úgyhogy az Új Élet Parkból, hát az elég messze van a Vágrid utcától, egy hatalmas dobot mindig toltunk ki a stadionba, meccs végén vissza, és ugye ott a B-közép nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, tehát már akkor is sokat számított a Loki.
7: A játékos pályafutása során nem csak a Debrecenbe futballozott, több csapatot is megjárt, akár mondjuk a Hajdúszoboszlót. Mik voltak a legnagyobb tanulságai ezeknek az időszakoknak? Sérülések, nehézségek, sikerek?
6: Természetesen mindenki úgy indul el, hogy szeretem egyes labdarúgó lenni. Mondjuk én előtte én nagyon büszke voltam, hogy a szeretett csapatomba 18 évesen bemutatkozhattam, és NB1B volt akkor, tehát másodosztály, standarden játszottam. Sajnos volt egy térsérülésem, majd 72-ben vonultam katonának a Honvéd Szabóla is esélyez, ott megint megsérültem, de én azt gondolom, hogy nem ezért nem lettem NB1-es labdarúgó, hanem véleményem szerint azért valami hiányzott belőlem, hogy olyan spiller legyek, de alacsony osztályban is én nagyon örömmel játszottam, mindig jól éreztem magam a pályán, és mikor úgy döntöttem, hogy befejezem, akkor már az edzőséget akkor már csináltam közbe, illetve a DVSC-be játszottam, és akkor már én úgy mindig érdekelt az edzőség, kíváncsi voltam rá, és el is kezdtem az edzői kurzusokat. Azt követően, amikor visszavonultam, akkor a Debreceni Sportiskolába kezdtem el edzősködni.
7: Mondta azt, hogy már a játékos pályafutása vége fele érdekelt az edzősködés. Mi volt az, ami ebben a szakmában vonzó volt önnek?
6: Engem mikor hívtak a sportiskolához, ahol ugye a labdarúgó pályafutásomat elkezdtem, és akkor a régebben volt edzőm, a Csende Sándor, ő volt akkor a szakágvezető, és ő hívott, és én igen mondtam, és menet közben nekem az, hogy tehát megtetszett az egész, tehát úgy éreztem, hogy a gyerekekkel való foglalkozás, mondhatom azt is, hogy sikerült velük megtalálni a hangot, tetszett az egész közeg, és úgy érzem, hogy sok fiatal tehetséges játékos volt a csapatomban, eredményesek is voltunk, és ez így együtt azt mondatta velem, hogy ezt én foglalkozom vele. 94-ben egy olyan megtiszteltetésért, hogy a Garambölgyi Lajos hívott magam elé pályedzőnek az első csapathoz, hát amelyre nagyon büszke voltam, hát ugye a Garambölgyi Lajosnak óriási nimbusza volt, meg van is Debrecenben, és azért mellette dolgozni azért egy nagy-nagy elismerés. Egy kérésem viszont volt, hogy az ifi csapatommal szeretném szeretnék továbbra is tevékenykedni, és akkor nagy csapattal az Oláh Gábor utcán edzettünk, az ifi csapat a Vágóid utcán, az első csapat foglalkozását követően beültem az autóba, átmentem a Vágóidra, és ott a saját csapaton dolgozhattam. Nagyszerű év volt, mert a nagy csapat ugye a harmadikok lettünk a bajnokságba, az ifi korosztályom, az U17-es korosztályon megnyertük a magyar bajnokságot, hát ez egy fantasztikus év volt már, és nagyon-nagyon jól éreztem magam.
7: Milyen volt ez a párhuzamos munka? Mennyire kellett máshogy állni a felnőtt csapathoz, mint az ifikhez?
6: Teljesen máshogy kellett, hiszen a felnőtt labdarúgás ugye teljesen más, mint az utánpótlás labdarúgás, tehát a felnőtteknél sokat tanultam ott a öltözés légkörre, játékosokkal való bánásmódról, meg taktikai dolgokról. Az utánpótlásnál azért másra kellett helyezni a hangsúlyt.
7: Az 1994-1995-ös szezon különleges volt a felnőtt csapat életében, mert ez volt az első bajnoki érme a csapatnak. Volt a szezon közben, ahogy jöttek egyre a sikerek, egy ilyen fellendülés az amúgy is népszerű debreceni csapat életében?
6: Igen, volt, mert a csapat 93-ba jutott fel az NB1-be, és újoncként nagyszerűen szerepelt, tehát már az akkor felvillanyozta a szurkolókat és a közeget, és ez a bronzérem még rátett, tehát még nagyobb érdeklődésre lesz a csapatot.
7: Mennyire volt nehéz abban a rendszerben érvényesülni? Ott azért, nyilván ha történelmi kort nézzük, akkor a rendszerváltás után néhány évvel voltunk, még egy változó időszakban. Milyen volt egy profi csapat működése akkor nehézségekkel, könnyűségekkel?
6: Mi akkor még nem érzékeltük, úgy érzem, hogy akkor is szerették a csapatot, de a később, mikor én vezetőedző lettem 97 tavaszán, akkor már érzékelhető volt, tehát ott már ugye nem volt meg az a háttér, nem volt meg az a stabilitás, és bizony anyagi gondokkal küzdött a klub, több hónapig nem kaptak fizetést a játékosok, tehát az egy rosszabb időszak volt.
7: Említette azt, hogy Garambölgyi Lajos hívta önt pályaedzőnek. Mi az, amit tőle tanult?
6: Amit említettem, a játékosokkal való bánásmód, ugye rengeteg úgymond pedagógiai fogást elnéztem, hogy az öltözőbe hogy kell fellépni, mit illik csinálni, a meccselést, és meg Lajosnak nagyon jó meglátása voltak, tehát nagyon jó érzéke volt a taktikai dolgokhoz, tehát így meg mellette még olyan sok más apróságot, hogy kihez, hogy kell szólni, hogy érdemes, hogy kell lereagálni egy konfliktus helyzetet, mert egy öltözőben azért elég sok konfliktus helyzet adódik, és nem mindegy, hogy ezt, hogy orvosolja az ember.
7: Amikor 1997-ben vezetőedző lett első ízben a Debrecennél, akkor a felkérésnél azt érezte, hogy ez egy tökéletes időpont, hogy ebbe belevágjon? Vagy esetleg volt egy kis ilyen félelem, hogy ez azért egy nagy lépcsőfok lesz?
6: Nem volt bennem félelem, hiszen mikor elkezdtem az edzőséget, akkor azt mondtam, hogy én a szeretett csapatomnál nagyon szeretnék vezetőedző lenni. Ugye voltam szurkoló, voltam játékos, voltam pályaedzés, vezetőedző, nagyon szerettem volna lenni, tehát boldog voltam, hogy megkaptam a lehetőséget.
7: Emlékszik arra, hogy milyen volt az első mérkőzésén kimenni a pályára immár vezetőedzőként?
6: Igen, azt hiszem, hogy a Stadler ellen játszottunk, nyertünk talán 4-1-re, tehát ez egy boldog időszak volt.
7: És azért a Stadler elleni mérkőzéseknek mindig megvolt a maga különleges hangulata is, azt gondolja az ember.
6: Igen, megvolt, és Sándor Pista bácsi volt a Stadlernek az edzője, és akármikor találkozunk, a mai napig felemlegetjük, hogy az volt az első mérkőzésed ellenünk.
7: Említett azt, hogy ilyenkor már azért érezhetőek voltak a nehézségek. Hogyan lehetett ezen túlendülni, a játékosokat motiválni?
6: Már nehéz volt. Indultunk akkor a Intertoto kupába, és ott azt gondolom, hogy nagyon jól szerepelt a gárda, hiszen volt egy a Fehér Orosz bajnok, a Mogéjevet, ellen tovább jutottunk. Jött egy cseh csapat, a Radec Kralovec, az is ugye azért egy kellemes meglepetés volt, hiszen a cseh labdarúgás azért valljuk be, hogy nem rossz. És a Bundesliga 6. helyzet Hansa Rostock gárdáját pedig sikerült kivennünk, majd a Rukhozsú ellen maradtunk alul, de én azt gondolom, hogy egy jó szereplés volt. Nyilván voltak még az anyagi gondokat leszámítva más problémák is, hiszen akkor ugye elkerült a csapattól a Sándor Tamás Torinóba, Madar Csaba, az MTK-hoz, azért ő két meghatározó labdarúgó volt, és én is akkor még tapasztalatlan edző voltam, ugye, és akkor én nagyon sok tehetséges játékosunk volt, és talán akkor azt mondhatom, hogy túlságosan is erőltettem a fiatalokat a tapasztaltabb játékosok kárára, amit már másképp látok, de hát akkor még újonc edző, ide nekem a oroszlánt is szokták mondani, de ezt be kellett látnom. Tehát ugye ezek az okok vezettek arra, hogy felemásnak gondolom azt az időszakot.
7: Vezetőedzőként a nemzetközi mérkőzések mennyire mások, mint a bajnoki találkozók, vagy a hazai kupa mérkőzések, akár itt hangulatában, nehézségeiben és felkészülés szempontjából?
6: Felkészülés szempontjából is természetesen az ember felkészül a magyar meccsekre is, a bajnokságra, felkészül a nemzetközi kupára, és ott a nemzetközi kupában, különösen a csoportkörben, hát ott más típusú gárdákkal játszottunk. Mikor a BL-be bekerültünk, akkor a hadselejtezőből 5-öt megnyertünk, tehát azt gondolom, hogy nagyon jól teljesített a csapat, viszont a csoportkörben ott már túl nagy falat volt nekünk a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina, tehát ők azért látszott, hogy gyorsabbak voltak, gyorsabb döntéseket hoztak, az átmeneteket gyorsabban végig tudták vinni. Ha mi megszereztünk egy labdát jó olyan, akkor is hamarabb vissza tudtak zárni, még mi nem tudtunk olyan hamar visszazárni, tehát így ezekben a szituációkban jobbak voltak, de akkor is egy most furcsa azt mondani, ugye már nem szereztünk pontot, hogy jó élmény volt, de ezek ellen, a gárdák ellen szerepelni azért szép emlék.
7: Az első vezetőedző időszaka után 2000-ben és 2001-ben volt egy rövid kitérője a Tiszaújvároshoz. Furcsa érzés volt, amikor mondjuk először úgy ment munkába hosszú évtizedek után, hogy nem Debrecenbe ment, hanem egy másik városba?
6: Nem, mert az a csapat, az a Déveszti csapata volt, tehát a Déveszti akkor junior csapatával mentem én ki Tiszaújvárosba, tehát nem szakadtam el a Déveszti-től, akkor is a Déveszti-hez tartoztam. Csak akartuk a felnőtt labdarúgásba beintegrálni jobban a fiatal játékosokat.
7: Hogyan nézett ki az utánpótlás ekkoriban, hiszen az első sikerek utáni években voltunk, már volt kupagyőzelem, volt bronzérem. Érezhető volt az, hogy a játékosok száma kiugrásszerűen nő?
6: Hát nem tudom, Debrecenben úgy mindig népszerű volt a labdarúgás, és ugye én az utánpótlásba tevékenykedtem, mindig megvoltak az érdeklődések a gyerekek részéről, és a sportiskola mellett, meg a DUSC mellett volt több olyan utánpótlás klub Debrecenben, akik szintén foglalkoztak gyerekek nevelésével, tehát Debrecenben azt gondolom mindig népszerű volt a labdarúgás.
7: 10 évvel Garambölgyi Lajos felkérése után Subka Attila is pályaedzőnek hívta önt 2004-ben, amikor ez az ajánlat érkezett, akkor hogyan vágott bele ebbe a feladatba?
6: Lelkesen, és Attilával akkor még úgy ismertük egymást, de nem volt különösebb kapcsolatunk, mert Marec közben azt gondolom nem csak jó munkakapcsolat, hanem baráti kapcsolattá is alakult, és ez a mai napig is így van. Ugye hát ott akkor sikerült bajnokságot nyernünk, hát az egy fantasztikus dolog volt, hát eszünkbe se jutott, hogy mi bajnokságot nyerjünk, de mindig mondtuk, hogy igen, jó lenne bajnokságot nyerni, egyszer mekkora nagy dolog, és akkor mikor ott volt és sikerült, hát akkor az tényleg leírhatatlan élmény volt, és ugye Debrecenben a főtéren, a Kossuth téren 40 000 ember ünnepelt a csapatot a bajnoki címet követően, tehát az is egy csodálatos időszak volt.
7: Vissza szokott gondolni arra az ünneplésre, ami ott a 40 000 emberrel volt a nagy templom előtt, itt ki van rakva az akadémián egy elég nagy fotóval, de úgy gyakran felszokta idézni azokat a napokat?
6: Szerencsére sok bajnoki címet nyert a csapat azóta, és voltak egyéb sikerek is, de nyilván az első az mindig egy különleges.
7: Mi volt annak a csapatnak a legnagyobb ereje?
6: Az egy nagyon jó csapat volt, ugye nagyon tehetséges fiatalok játszottak, és akkor Sándor Tamás korosztályra, Sándor Tamás, a Dombi Tibi, a Madar Csaba, a Szatmári Pető, tehát sorolhatnám, hogy saját nevelésű, helyi kötődésű labdarúgók, és mindegyik azért, hogy a magyar váltottba is be tudott mutatkozni a későbbiek folyamán, tehát egy nagyon egységes csapat volt, hogy együtt nőttek fel, fiatalkorok óta ismerték egymást, jó játékosok is voltak, és így jó csapat is volt. Azt gondolom, hogy abban az időszakban tényleg a legjobbak közé tartozott a Loki.
7: A bajnokság melyik része volt az, amikor elkezdték elhinni, hogy ebből az álomból akár valóság is lehet rövid időn belül?
6: Na, csak a vége felé gondoltunk erre, tehát arra úgy menet közben azért nem nagyon akartuk elengedni magunkat, de a vége felé már, mikor ott volt az esély, akkor már úgy egyre többet úgy szóba került egymás között, hogy azért figyeljünk oda, mert megvan az esély.
7: Az, hogy az első bajnoki cím meglett, az a következő évek sikereit megalapozta?
6: Azt követően sikerült megvédeni a bajnoki címet, ami egy nagyon izgalmas hajrának köszönhető volt, hiszen ott az Újpesttel vívtunk nagyon nagy csatát, és az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím, és tudom, hogy a mi mérkőzésünket hamarabb lefújták egy pár perccel, mint az Újpestét, és mindenki olyan csendben volt az Olá Dábor utcai stadionban, majd egyszer csak, amikor adnak a meccsen kis vége lett, és a számunkra jó eredmény következett ott be, hát akkor pedig euforikus hangulat keletkezett.
7: Ez egy érdekes lélektani kérdés lesz talán. Mi a nehezebb, bajnoki címet nyerni, vagy bajnoki címet megvédeni?
6: Szerintem megvédeni. Nyilván nyerni is nehéz, meg minden bajnokságban ugye nehéz, de megvédeni talán szokták is mondani, hogy nehezebb.
7: 2007-ben újból vezetőedző lett, a sikerei csúcsán lévő Debrecennél, amelyiket minden csapat le akar győzni a bajnokságban. Második ízben milyen volt belevágni ebbe a feladatba? 10 évvel az első kinevezése után egy teljesen máshol lévő debreceni alakulatnál.
6: Pályázó voltam, és akkor, mikor a Miroslav Beranek lemondott, akkor kértek fel vezetőedzőnek, amit nem könnyen vállaltam el, tehát nem volt természetes, hogy én azonnal elvállalom, tehát én az első időszakomat követően én nem gondoltam, hogy vezetőedzőként akarok tevékenykedni, de a Szima Gábor, az akkori tulajdonos nagyon-nagyon biztatott, és éreztem, hogy nagyon bízik bennem, és ez ennek hatására is úgy döntöttem, hogy jó, akkor belevágok, és hát ez nagyon hálás lehetek ezért a bizalomért, hogy tulajdonképpen ő rábeszélt, mert önben sose értem volna el ezeket az eredményeket, tehát nagyon-nagyon boldog voltam, hogy elvállaltam, meg tehát, hogy részesedettem annak az időszaknak, jól esett a bizalom, így elvállaltam, és akkor egy 3 éves csodálatos időszak következett.
7: Mi volt az, amiért nem volt benne biztos az első időszaka után, hogy ön újra szeretne vezetőedzőként dolgozni?
6: Rengeteg kritika és bírálat ért az embert, általában labdarúgó edzőket éri, és én nem zenemésztettem meg ezeket, én egy érzékeny ember vagyok, és sok kritika nem esett jól, és nem éreztem, hogy engem akkor úgy elfogadott a közeg, és emiatt gondoltam azt, hogy jó, megpróbáltam, ennyi volt, de hát nagy boldogság számomra, hogy a végén másképp alakult.
7: Újabb bajnoki címek jöttek, más pályaedzőként felemelni a bajnoki trófát, átvenni az aranyérmet, mint vezetőedzőként?
6: Teljesen más pályaedzőként is az ember a stáb része. Nyilván mindent elkölt, hogy a csapat jól szerepeljen, de egy tény, hogy pályázőként csak javaslattételi lehetősége van az embernek, vezetőként megdöntened kell. Tehát teljesen más ilyen téren a felelősség is, és azért, mikor az első vezetőedzői bajnok címem megvolt, akkor még nagyobb öröm bujkált úgymond bennem, még nagyobb dolognak tartottam.
7: Részben már említette a 2009-es bajnokok ligája menetelést, ami azért történelmi a csapat életében volt. Itt a Kámar ellen egy 3-3-as párharc, ahol idegenbe lőtt gólokkal jutottak tovább, aztán a Levédia Tallinn ellen 1-0-kal, és a Levszki Szófia ellen pedig 4-1-jel. Ez a selejtező sorozat a visszaemlékezésében hogy maradt meg, hogyan emlékszik ezekre a mérkőzésekre, és a szépen lassan felépülő csodára.
6: A svéd bajnok ellen a Kalmár ellen itt tudtuk nyerni 2-0-ra, egy olyan mérkőzésen, ami nagyon kélezett volt. A visszavágón is megszereztük a vezetést, vezettünk egy nagy összesítettbe 3-0, és akkor egy kicsit úgy mindenki úgy érezte, hogy már megvan. Sajnos ugye a Kalmár akkor még nem adta fel, és a vége hát nagyon meleg lett, Máté Pétert ki is állították, és hát valóban idegenbeli góllal jutottunk ott tovább. És mi a Levante Tallinn, a lengyel bajnok azt hiszem Viszla Krakkóval játszott, és mi a Krakkóra készültünk, mert azt tartottuk esélyesebbnek, és hát számunkra meglepő volt, hogy a Tallinn jutott tovább, de aztán mikor játszottunk ellenük, akkor látszott, hogy nem véletlenül jutottak ők tovább, mert valóban egy akaratos, kemény ellenfél volt, és nagyon szoros két találkozót hívtunk ellenük, amit sikerült továbbjutni. Hát a Levski ellen meg az megint egy olyan élmény volt az ember életében, hogy ugye idegenben kettő ide sikerült nyerni egy nagyon-nagyon forró légkörű mérkőzésen, és itton pedig tehát a Puskásba akkor 33 ezen fértek be, és ott teltház előtt sikerült 2-0 nyerni. Fantasztikus érzés volt az a mai napig, eszembe van az a találkozó, azt végén, tehát nagyon nagy élmény volt. Debrecenből 18-20 ezer szurkoló jött rendszeresen akkor az idegenbeli Budapesti mérkőzésekre is, hát alaposan kitettek magukért a szurkolóink is.
7: Nem sok magyar edző mondhatja magáról a modern labdarúgás világában, hogy irányította a csapatát a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina ellen is. Ilyen nagyrangú csapatok esetében vagy ellenpályára lépni, ez vezetőedzőként milyen élmény? Nyilván az eredmény az egyik dolog, de az, hogy ilyen sztárokat közelről látni, ilyen sikeres edzőket közelről látni.
6: Nagy élmény, és ez minden három csapat ugye akkor kiváló volt, hiszen Liverpool azt hiszem, hogy 3 évvel azelőtt nyert meg a BL-t, és akkor a Gerrard, a Kuyt, tehát fantasztikus játékosaik voltak. A Lyon, az pedig már akkor nagyon sokszor francia bajnok volt, és ő a döntőbő társit játszott a későbbi győztes Bayern Münchennel, tehát látszott, hogy ez is milyen gárda volt. A Fiorentina pedig a 4 középső társit játszott a Bayernnel is maradt alul, tehát mindegyik nagyszerű gárda volt, és hát mindegyikbe hát mondhatom, hogy klasszis labdarúgók szerepeltek, tehát megedzők is, tehát ugye a Fiorentina a Prandelli, a későbbi olasz szövetségkapitány volt a edző, a Liverpoolnál a Benitez, akivel a bajnok a ligáját nyerték, tehát nagy dolog volt ezek ellen a sportemberek ellen pályára lépni és szerepelni.
7: És nyilván mindegyik csapat ellen volt idegenbeli mérkőzés is. Ön, aki már hosszú éveket dolgozott egy klub utánpótlásában, és gondolom tervezte is, hogy még fog ezzel foglalkozni, volt olyan haszna is ezeknek az utaknak az élmények mellett, hogy egy picit meg tudta nézni, hogy kint milyen körülmények között készül egy Liverpool, egy Lyon vagy egy Fiorentina?
6: Persze, azt ezeket a tapasztalatokat mindig próbáltuk, és például az akadémiát, mikor építettük, ezeket felhasználtuk az utánpótlás terén. A bajnoki mérkőzéseken meg profitáltunk ezekből a találkozókból, mert úgy éreztem, hogy egyre jobban próbáltunk idomulni ahhoz az iramhoz, meg keménységhez, ami ott azok a mérkőzésen volt, és a magyar bajnokságban ezeket jól tudtuk hasznosítani, és akkor úgy ez érződött is a csapaton.
7: 2010-ben miért döntött úgy, hogy lemond és átmenetileg visszavonul a felnőtt csapattól egy olyan Debrecennél, ami tényleg az aranykorszakát élte?
6: Nem lemondtam, hanem lejárt a szerződésem, és a klub kínált új szerződést, de nem fogadtam el, akkor úgy éreztem, hogy most egyelőre elég volt. Egy nagyszerű időszak volt, de úgy éreztem, hogy most ki szeretnék szállni ebből a mókuskerékből, úgymond, és nem volt különösebb oka, de egy kis nyugalomra vágytam, tehát ott nagyon jó érzés volt mindig játszani szerda, szombat, több meccset áldan úton voltunk, mert akkor még nem volt csapat, közben jártam a ProLicenszer, tehát úgy éreztem, hogy egy kicsit most szusszannom kellene, és attól függetlenül mondom, hogy csodát időszak volt, úgy döntöttem, hogy nem fogadom el a szerződést, amely megtisztelő volt. Csináltam az utánpótlást, nagyon jól éreztem magam én az utánpótlásnál, és majd 2017-ben lettem újra a vezetőedző. Ugye a bajnokság első forduló, egy-két fordulóját követően a Kondás elemért lemondott, és akkor ki legyen az edző, és akkor külföldi edzőt szeretett volna a klub. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek, de én mondtam az előbb említett indokból, én biztos, hogy nem az elemér után még a látszatát is elkerülöm, és viszont amíg, hogy lesz külföldi edző, addig ideiglenesen vegyem át a csapatot, és akkor két meccset akkor átvettem, szerencsém mind a kettő jól sikerült, a Gyirmó Tenet nyertünk 4-0, Mezőkövesden idegenbe tudtunk 1-0 nyerni, ezt követően lett a Leonel Pontes, és hát sajnos az utolsó előtti fordulóba Debrecenben a Honvéd nyert 5-2-re, amivel megnyerték a bajnokságot, ugye, és mi pedig ott hát eléggé a kiesélyjelöltek közé kerültünk, és az utolsó kiki meccsre kaptam ismét felkérést, hogy vállaljam már az utolsó meccsre, hát ami, hát nem nagyon repestem az örömtől, mert most az utolsó meccsre átvenni, és kiki meccs a Diógyőre, mert a Diógyőr is eléggé rosszul állt, tehát ugyanúgy, mint mi, és akkor ott idegenben sikerült nyernünk 3-1-re, Mezőkövesden volt a meccs, mert akkor a Diósgyőrnek az volt a hazipályát, de hát az fantasztikus volt, akkor Debrecenben olyan fociláztak, megint mindenki megijedt, hogy hú, a Lokja szeretett csapatunk bajban, és kiesett, hogy olyan érdeklődés volt, hogy nagyon sokan, tehát ott több ezen elkísértek volna bennünket, ha lett volna annyi belépőjegy. Ott sikerült nyerni 3-1, és akkor mondom, jó, sikerült, fújok egyet, és akkor ismét jött a felkérés, hogy hát, hogy nekem kellene csinálni a csapatot, és akkor, na, elvállaltam, és akkor 2,5 évig voltam ismét vezetőedző, ami megint egy olyan időszak volt, az a másik évben, 19-ben harmadikok lettünk, de nagyon büszkék voltunk arra a harmadik helyre, hiszen akkor a Fradi és a Videóton kiemelt klubnak számított. Mi pedig helyi kötődésű srácokkal szereztük meg ezt a harmadik helyet, úgyhogy a kezdőcsapatban 7-8 játszott rendszeresen, tehát az is egy fantasztikus időszak volt.
7: Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen sikeres edzőt azért más klubok is megkörnyékeznek. A Debrecenen kívülről érkező ajánlatokra nyugodt szívvel tudott mindig nemet mondani, vagy volt én, amikor kísértésbe esett?
6: Nem estem kísértésbe, mindig nyugodt szívvel mondtam, mert azért bármennyire szerte az ember a labdarúgást, van fontosabb dolog is. Én sosem tudtam volna elképzelni, hogy a más városba éljem az életemet, és a szeretteim pedig Debrecenben is egy héten, egy napot itton tölt, mert az egész hetet ott kellett ugye az embernek töltenie az akkori csapatánál, illetve édesapámat sajnos 3 évesen elvesztettem, engem édesem egyedül nevelt, és én nem tudtam volna nyugodtan létezni, hogyha én nem vagyok itthon vele, tehát én biztos, hogy nem hagytam volna, eszembe se volt elmenni, mert mondom, én őt egyedül nem hagyom.
7: Az elmúlt hónapokban néhány interjúban beszélt arról, hogy 2017-ben szövetségkapitánynak is megkeresték önt. Ez az ajánlat hogy nézett ki, és itt sem volt kísértés?
6: Mindenki azt gondolta, hogy 2009-2010-es időszakot követően kapok felkérést. Nem, 2017-ben valóban volt felkérés, de amit a beszélgetésünk elején már mondtam, én nagyon érzékeny ember vagyok, és átgondoltam, hogy hát, szóval nem tudom, és úgy gondoltam, hogy én most ebben nem vágok bele.
7: Ez az érzékenység egy érdekes dolog, mert úgy fogalmazott, hogy 1998 után nem hitte volna, hogy újra vezetőedző lesz. Amikor mondjuk 2019-ben az évedzőjének választották, az is annyira megérintette önt, mint sikerélmény?
6: Nagyon. Az nagyon megérintett, hiszen akkor választottak meg az MSZ először a évedzőjének. Mondjuk akkor úgy tudom, hogy a M1-es klubok játékosai szavaztak edzői, mert mindenki ugye azt gondolta, hogy 2009-2010-ben különösen 2010-ben ugye a csoportkőben voltunk, és mellette azért sikerült megnyerni a magyar bajnokságot, a magyar kupát, akkor még volt Liga kupa, a szuperkupa, és akkor nem kaptam meg ezt az elismerést, ami nem csináltam, tehát egyáltalán nem esett rosszul, persze jól lett volna, mert mindenkinek jól esik az elismerés, de nem okozott problémát, és ezért viszont nagyon jól esett a 2019-es elismerés.
7: Nem sokkal később magyar arany érdemkeresztet is kapott. Ezek az ilyen személyes elismerések foglalnak el a szívében legalább olyan fontos helyet, mint mondjuk a bajnoki címek, kupagyőzelmek.
6: Minden elismerés fontos, minden elismerés viszont más, és más az, hogy a pályán kivívni, mások ezek az elismerések, mindegyikre rendkívül büszke vagyok, és boldog vagyok hinni, hogy én ezeket megkaptam.
7: Ahhoz képest, hogy az első időszaka után úgy állt fel, hogy nem biztos, hogy leül újra a kispadra, ön a Debrecen történetének a legsikeresebb és a leghosszabb ideig ott lévő edzője, 231 találkozóval. Ha ezt 30 évvel ezelőtti Herceg Andrásnak mondja valaki, akkor mi lett volna erre a reakciója?
6: Nem hittem volna el, akkor el se tudtam képzelni, és sokszor ugye elgondolkodom, hogy azért ennyi időt ott eltöltene a kispadon, hogy milyen nagy dolog, és mondom, hogy bírtam én azt ki, de boldogan bírtam ki, tehát bártam, mondhatom, hogy tényleg a mai napig örömet okoz ezekre visszaemlékezni.

0: kutatásokról és tanulmányokról szóló korábbi titkos kormányzati döntéseket. A most közzétett dokumentumok jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről szólnak, mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány már korábban jelezte, több részletben publikálja az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részét. Csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben nőtt a párt nélküliek aránya, derül ki a mobil és web alkalmazásra épülő Európion kutatási platform felméréséből. A teljes felnőtt lakosság körében az augusztusi 49-ről 47%-ra csökkent a kormánypárt támogatottsága, az elmozdulás ugyanakkor hiba határon belüli. A Fidesz tábora 21% maradt, a párt nélküliek aránya viszont 15-ről 18%-ra emelkedett. Ma éjfélig lehet kitölteni a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán hozzátette, már több mint 340 ezeren küldték vissza válaszaikat. Többek között az elektromos rollerek szabályozása, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. A kérdéssor az egyeztetés.kormány.hu oldalon érhető el. Országosan több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak egy ingatlan hirdetési portál mérései szerint. Budapesten az éves drágulás csaknem 7%-os volt augusztusban. Szakértők szerint ugyanakkor a korábbi évekhez képest folyamatosan lassul a drágulás üteme. Szeptember elején a fővárosi használt lakások átlagos négyzetméterára 1,4 millió forint, míg a megyeszékhelyeken lévőké 877 ezer forint volt. Csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát.
1: Közlekedés.
0: Karbantartás miatt az M3-as Budapest felé vezető oldalán Gödöllő térségében a 34-es és a 32-es kilométer között szakaszosan lezárják a külső sávot, az aktuális munkaterület mögött 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Az M5-ös főváros felé vezető oldalán a 44-es és a 36-os kilométer között, az Újhartyán és Inács közötti szakaszon a szalagkorlátot javítják, az aktuális munkaterületnél lezárják a belső sávot, mögötte több kilométeres dugóra kell számítani. Az ellenkező irányban Röszke felé a 24-es kilométernél hézak kiöntés miatt tartják zárva a külső sávot, itt 2-3 kilométeres torlódás alakult ki, ezért az M0-as autóútról csak nehezen lehet felhajtani az M5-ös autópályára. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, este hideg front érkezik és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Világbajnoki negyed döntő és a női kosárlabda válogatott megkezdődött az alapszakasz a labdarúgó bajnokok ligájában. Feckó Tamás lett a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzője. Jó napot kívánok, Budica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Sporttörténeti siker született Berlinben, a magyar női kosárlabda válogatott ugyanis bejutott a világbajnokság negyed döntőjébe. A nemzeti együttes tegnap este a VB rájátszásában Japánt győzte le remek játékkal 84-63-ra. A magyar csapat 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a világbajnokságon, és holnap az Egyesült Államok vár rá. Juhász Dorka tegnap is az egyik vezére volt a magyar válogatottnak. A centert Nyágúj Gergely kérdezte a mérkőzést követően.
2: Próbálták nyilván a festéket bezárni, meg nehezíteni az én dolgomat is, egy kicsit frusztráltá tenni talán, de még jó, hogy van egy Lelik Rékánk, aki beindította nekünk a mérkőzést, és ez ilyen pillanatokban kellenek nyilván ezek az extra teljesítmények, a többi extra játékost nyilván személy szerint nem mondám a legjobb mérkőzésemnek, de azt csináltam, amit kellett szerintem, ettől függetlenül kellettek ezek az extra teljesítmények a Virágtól is a második félidőben, úgyhogy ez fog kelleni az USA ellen is nyilván az, hogy több fronton tudjunk helytállni, és nagyon örülök, hogy a Rékának ilyen sikeres mérkőzése volt.
3: Hiszen ettől csapat a csapat, hogy ha valakinek nem megy, akkor a többiek kisegítik, és úgy érzem, hogy ma lett igazán csapat a csapat, és jött az Egyesült Államok valóban. Ha valaki, akkor te ezeket a játékosokat nagyon jól ismered. Ugye ma is volt egy japán hölgy, aki ellen játszottál nemrég a Vegas csapat ellen, és nyertetek a Minnesotával. Ez neked személy szerint mekkora motiváció, hiszen tényleg itt most megmutathatod, hogy milyen a magyar virtus.
2: Motiváció nyilván az a büszkeség, hogy a magyar csapattal itt vagyok, és csapat szinten tényleg nekiágyunk, és nem sokszor volt ilyen, hogy a magyar válogatott az USA-val játszott, úgyhogy ezt élvezni kell szerintem. Büszke vagyok abban, hogy a top 8-ba benne vagyunk a világbajnokságon, ez óriási szó. Innentől kezdve pedig minden ajándék lesz szerintem. Szívvel lélekkel ki kell jönni, küzdeni, és megpróbálni nyerni. Nyilván ez a cél, nem fogjuk feladni a kezünket azért, mert az USA ellen fogunk menni. De ahogy mondod, szerintem ez ma teljesen csapatszintű győzelem volt, amikor kellett valaki más erőre lépett, és ennek nagyon örülök.
1: Juhász Dorka után hallgassuk meg a szövetségi kapitányt, Völgyi Pétert.
4: Azt tudtuk jó, hogy így lesz, és ezért is reméltem, hogy tovább jutunk a csoportból, és lesz esélyünk itt a mai napon meg pályára lépni, hiszen igazából egy alapozásunk volt, nem voltak ritmusban a játékosaink, ez a franciák elleni első félidőben rettetesen megmutatkozott, azt gondolom, onnantól kezdve minden egyes félidőt, minden egyes mérkőzést jól tudtunk használni, arról ritmusba kerülünk, megjegyezik egymást jobban támadásban, védekezésben a játékosaink, azért is egy kicsit talán szerencsénk is volt, hiszen a Korea elleni mérkőzés nagyon jó felkészülés volt a japánok elleni összecsapásra. Szerintem egy kisebb megingást, amikor mi akartuk sietetni a támadás befejezést, ahelyett, hogy játszottuk volna türelmesen, ez volt egy olyan 5-6 perc másik negyed végén, azt leszámítva végig mi irányítottuk a mérkőzés alakulását, jól reagáltunk a játékvezetői felfogásra, és szépen türelmesen felőröltük őket, úgyhogy büszke vagyok a csapatra. Hát 40 éve nem volt a legjobb 8 között magyar női kosárlabda válogatott, és nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre.
3: És ha jól hallottam ki a szavaiból, szövetségkapitány úr, a csapatra az csupa nagybetűvel mondta, hiszen úgy érzem, hogy ma lett igazán csapat a csapat, hiszen amikor esetleg a kulcsjátékosoknak nem ment, akkor bizony nem egy, nem kettő, hanem sokan felléptek és kisegítették a csapatot.
4: Így van, kulcsjátékosok, nyilván vannak kulcsjátékosaink, de én is azt gondolom, hogy ettől lesz csapat a csapat. Többen itt a világbajnokságon belül is rengeteget léptek előre fejben, döntéshozatalban, és hát nagyon sok ilyen mérkőzésre van szüksége ennek a válogatottnak, hogy ezt a formát, ezt a tartosan tudja hozni.
1: A magyar csapat holnap délelőtt 11 óra 30 perctől, tehát az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Amerikai Egyesült Államok ellen játszik a legjobb 8 között.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Varga Barnabással és Vitális Milánnal a soraiban győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát az AEK Athén. A görög bajnok hazai pályán 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen, mindkét magyar játékos végigjátszotta a találkozót. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában, együttese viszont 3-2-re kikapott a német Dortmund otthonában. Hazai pályán nyert tegnap a Real Madrid is méghozzá 2-1 az Inter ellen, a másik három találkozón viszont vendégsiker született. Az Aston Villa a Club Brugge-t, a Betis pedig a Lille-t egyaránt 3-2-re, míg a Manchester City a Portót 2-0-ra győzte le. Real Madrid Inter tehát 2-1, José Mourinho, a madridiak vezetőedzője összegez.
5: Őrült mérkőzés volt, de olyan értelemben őrült, amit nem igazán szeretek. Sokkal jobban kedvelem, ha 5-6 vagy 7 gólt szerzünk, teljes mértékben mi irányítunk, és nincs szükségünk egy elképesztő kapus teljesítményre. Mondtam is Thibaut Courtois-nak, hogy ezen a meccsen aludt, aki a meccsembere címről döntött. Ha ugyanis ezért a produkciójáért nem kapta meg az elismerést, akkor soha nem is fogja. Persze nem akarom elvenni a díjat Valverdétől, akit a meccs legjobbjának választottak.
1: Ma újabb 6 mérkőzést rendeznek majd a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a Liverpool, az Atletico Madriddal csap majd össze hazai pályán. Szoboszlai egyik posztriválisa Alexis McAllister úgy érzi, hogy nem becsülik meg eléggé a klubnál, ennek pedig hangot is adott a tegnapi sajtótájékoztatón. Most az argentin középpályást hallják.
6: I received the news that the club was not in a position to offer me a new contract.
7: Amikor értesültem a hírről, hogy a klub nem tartotta fontosnak, hogy új szerződést adjon nekem, nagyon-nagyon csalódott voltam. Mindig mindent beleadok a csapatért, minden egyes edzésen oda teszem magam, és szeretek itt lenni, úgyhogy nem igazán értem. Szoboszlai Dominikkal és Ryan Gravenberghel is hosszabbított a klub, aminek természetesen örülök, hisz megérdemlik. Viszont éppen ezért különösen elkeserít, hogy nekem nem ajánlottak új szerződést, de továbbra is mindent beleadok majd, amíg itt vagyok a Liverpoolnál.
1: Feckó Tamás lett a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzője, ezt tegnap jelentette be az NB2-ben 14. helyen álló klub. A 49 éves szakember 1+1 éves szerződést kötött a DVTK-val, amelyet 2019. szeptembere és 2020. decemberre között már irányított. Feckó Tamással, aki korábban a Balmazújvárost, az MTK-t és a Honvédot is feljutatta az NB1-be, Marosi Tervin beszélgetett a kinevezése után.
8: A BVSC meccs után hívtak, és nagyon jó érzés volt, hogy rám gondolt a klub vezetősége, hiszen a legnagyobb vidéki bázisról beszélünk, egyik legfanatikusabb szurkoltáborról, Miskolcon, ahol mindenki szereti a Diós Győrt, tényleg nagyon jó érzés volt, és egyben óriási felelősség is, hiszen a DVTK az első csapat a pályafutásom, amelyik másodszor adja meg a lehetőséget arra, hogy bizonyítsak.
9: Sokat kellett gondolkodni, vagy egyeztetni, amíg megszületett az egyesség? Egész biztos, hogy sok mindent mérlegre kellett tenni, többek között azt is, hogy milyen helyzetben van most a csapat.
8: Gondolkodni nem kellett, hiszen a Diós Győr hív, arra szerintem mindenki igent mond. Az, hogy milyen helyzetben van a csapat, az se érdekelt, hiszen amikor 7 éve ide érkeztem, akkor utolsó volt. Most ugye 14. helyen van a csapat. Volt már ettől sokkal rosszabb pozícióban lévő csapat, amit átvettem, úgyhogy ezzel nem kellett foglalkozni.
9: Igazából a részleteket, a feltételeket kellett egyeztetni, és az is egy fontos kérdés lehet, hogy miért nem vetted át már a Videoton meccsre, hétfőre a csapat irányítását.
8: Sok dologba kell ilyenkor egyezkedni, átbeszélni dolgokat. Itt az átigazolási szezon utolsó napjai voltak. Ugye fontosabb volt szerintem a klubnál az, hogy sikerüljön még minőségi játékosokat ide csábítani, valamint ugye Tamás Márk távozásával megüresedett űrt betölteni, hiszen nagyon jó ember és játékos távozott a csapattal, amit én nagyon sajnálok, de boldog is vagyok, hiszen ciprusi első osztályba igazolt. Miért nem én meccseltem, azt meg nem tőlem kell megkérdezni.
9: Említetted, hogy a helyszínen nézted meg a BVSC elleni hazai 0-2-t, és ott voltál Fehérváron is. Hétfőn este, amikor a csapat 2-1-re alul maradt a Videótonnal szemben. Mire lehet építeni, és mit láttál ezen a két mérkőzésen a jelenlegi DVTK-ról?
8: Ugye nagyon fontos tényező az, hogy a csapat minél hamar beinduljon fölfelé, ami az arra van szükség, hogy minél több mérkőzést nyerje meg, és tényleg a győzni akarás az ne csak látszódjon, hanem meg is valósuljon. Ilyenkor, amikor belekerülsz a spirálba, fontos az, hogy a szerencsefaktor megváltozzon, és ne csak kifelé pattanjon a kapufáról a labda, hanem végre egyszer már befelé is.
9: Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy az öltözőben ne lógó orrokat és szomorú arcokat lehessen látni, hanem a diósgyőri labdarúgók felemelt fejjel menjenek ki a pályára és higgyenek magukban?
8: Ugye a hitet és önbizalmat kell adni a játékosoknak, valamint olyan taktikai utasításokat, amiből ha álmából felkeltik, akkor is fogja tudni azt, hogy mikor melyik lépésnél mi a következő. Valamint, hogyha a diósgyőri labdarúgóról van szó, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy érezzék azt, hogy Miskolcon és itt Borsodban mindenki imádja és szereti a klubot, és tényleg mind a gyerekek, mind a felnőttek úgy néznek a játékosokra, hogy ők a, a Diózsi labdarúgói, és ezért fontos tényező az, hogy ezt átérezd, és úgy menjél ki hétvégén a mérkőzésre, hogy tudd azt, hogy milyen közegben lépsz pályára, és hogy mennyi embernek tudsz örömet szerezni ezáltal, hogyha megnyered a mérkőzéseket.
1: Feckó Tamást hallották.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A 2023-as budapesti világbajnokság után egyértelmű volt, hogy Magyarország nagyszerű házigazdája lesz az idei atlétikai világdöntőnek. Többek között erről beszélt Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sportigazgatója az M4 Sporton. A világdöntőt a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központból az M4 Sport péntektől vasárnapig élőben közvetíti. Gyulai Mártonnal Szőke Viktória beszélgetett.
10: Akkor, amikor ez még 2022-23 tájéken elkezdte tervezni a Nemzetközi Szövetség, akkor megnézték a versenynaptárt, hogy minden évben van vagy egy világbajnokság, vagy egy olimpia, ahol el lehet dönteni, ki a legjobb abban az adott versenyszámban. Igen ám, de van a 2026-os év, amikor nem volt ilyen. Tehát persze van Európa bajnokság, van Ázsia bajnokság, de világra szóló verseny nincs. És ezért hoztuk létre a világdöntőt, az a World Athletics Ultimate Championship-et, hogy legyen egy olyan lehetőség a szezon zárásaként az utolsó versenyként, hogy minden versenyszámban eldönthesse az a pár atléta, hogy tényleg ki a legjobb, és akkor egymás között azt le tudják játszani. Egy elég nagy pénzdíjat is mellé társítottunk, és amikor megnéztük, hogy ki tudná ezt megrendezni, hol lenne egy olyan helyszín, akkor volt egy csomó jelentkező különböző földrészekről, de az egyik fontos feltétel kvázi nem csak az volt, hogy legyen népszerű, hogy legyen tele a stadion a nézőközönséggel, hanem az is, hogy a szervezők tudják, hogy mit csinálnak. És a 23-as világbajnokság után adott volt, hogy Budapest, hogyha erre nyitott és vállalkozik, akkor miért ne jönnek ide? Nekünk az nagyon nagy öröm, hogy amikor egyeztettünk a versenyzőkkel, hogy ki az, aki tud ezen indulni egyáltalán, egy meghívásos alapon, hogy a világ legjobb 8, 12 vagy 16 versenyzője, akkor egyetlen egy versenyző nem mondta azt, hogy ő nem ér rá, ő nem érdekli, ő nem szeretne indulni. Tehát aki távol marad, az csak azért maradt távol, mert megsérült, vagy valamilyen más olyan dolog, hogy közben jött számára, amitől nem tud versenyezni. De az összes friss világ, az összes világcsúcs tartó idénről itt van a mezőnyben, és az, hogy az elmúlt pár hétben milyen világcsúcsok születtek, ők mind itt lesznek, és ne gondoljuk, hogy nekik könnyű dolguk lesz, tehát mindenki az ő címüket akarja elvenni, pont erről szól ez a verseny, idén ki a legjobb.
1: A negyed döntőben búcsúzott a férfi címvédő Carlos Alcaraz az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A spanyol játékost a hazai közönség előtt szereplő Ben Shelton győzte le 5 szetben. A mérkőzés New York idő szerint hajnali 3:30-kor ért véget. Női egyesben pedig Jessica Pegula lesz majd a világ első Arina Sabalenka ellenfele. Az elődöntőben Pegula negyed döntőben a szintén amerikai Emma Navarrót győzte le 3 játszmában. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mudrica István. A zene után a Víz összeköt című magazin következik itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió, valamint a Víz Összeköt adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják, a mai műsorvezető társam pedig Göbölyös Gábor, az MTI, a Magyar Távirati Iroda munkatársa, újságírója. Szerbusz Göbi, köszöntelek az adásban.
3: Szia Emil, köszöntöm a hallgatókat.
2: A következő több mint fél órában pedig vízilabdázunk, és már van egy vendégünk itt a telefonvonal túloldalán, ha minden igaz, hiszen köszönthetjük itt a Víz Összekötben Bindis Ferencet, a Kaposvár férfi csapatának játékosát. Szervusz!
4: Szervusztok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
2: Hát az első szó a gratulációé neked, illetve a csapatnak, mert hogy a Kaposvár előbb sikerrel vette az egri selejtezőkört, majd a Szolnok kiütésével megváltotta a jegyét a Magyar Kupa hétvégi négyes döntőjére. Igaz, ma még van egy bajnokitok a BVSC ellen, szóval elég sűrű a program, de beszélgessünk igen először erről a Magyar Kupáról, mert óriási dolog, amit a csapat véghez vitt. Kicsit ilyen klubtörténelmi siker is, hogy újra ott van az együttes a négy között.
4: Igen, valóban siker. Hát kétféleképpen lehet az ilyenfajta bravúrokat megélni, illetve az egyik az, hogy az ember bravúrnak éli meg. A másik az, hogy ugyan valamennyi szerencsével, de egy megérdemelt eredményt ér el. És hát előző évekhez képest ez az első, inkább a bravúr, viszont az, amit most érzünk belülről, az meg inkább a második volna az, hogy megérdemelt volt. Egy kicsit a kettő között vagyok, nehéz feldolgozni, mert tényleg azt nem tagadom, hogy meglepetés, viszont ami a csapaton érződött már a felkészülés elejétől fogva, és így a két meccsen 8-4, 61 gól összesen, az volt, hogy ez egy megérdemelt győzelem volt. Illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy az, amit a csapat beletett, illetve ami érződött pozitív kisugárzás, az alapján nem érdemeltük volna meg, hogyha ezt a visszacsatolást nem kapjuk meg. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a Szolnok, aki egy pillanatnyilag még nagyobb nevű csapat, mint mi, nem érdemelte volna meg a győzelmet.
2: Világos.
4: Én is tudom, nagyon örülök, hogy így alakult.
3: Valamennyire már válaszoltál a kérdésre, de látva a felkészüléseteket, éreztétek azt előzetesen, hogy benne lehet ez a bravúr, mert azért végül is két vidéki fellegvár otthonában tudtátok kiharcolni a négy közéjutást, ugye Egerben és Szolnokon. Számítottatok erre?
4: Először is nagyon nagy kihívás volt a szakvezetésnek ilyen rövid idő alatt összerakni egy olyan csapatot, amiben 7 új játékos érkezett, ez talán merre nem is volt precedens az idő alatt, amióta én itt vagyok. Úgyhogy ez szakmailag nem pont indokolt, hogy ilyen gyorsan eredményt tudtunk elérni. Ugyanakkor amit én éreztem, amit az újak nem érezhetnek, mert nekik nincs összehasonlítási alapjuk, ők hát valamilyennek biztos, hogy megélték, és többnyire pozitívnak. Én viszont az elmúlt 13 év alapján mondom, hogy nagyon más volt a hangulat. Én azt mondom inkább, hogy reméltem, és úgy reméltem, hogy reális esélyünk van rá, nem pedig úgy, hogy hát ha megcsináljuk a csodát. Ehhez képest az első meccs már az Eger is döcögősen indult, mert ugye 0-4-re ment az ellenfél, ott volt erőnk visszajönni. Azt is egy góllal hoztuk, és végül a következőt, ami sokkal nehezebb volt, azt is egy góllal. Még egyszer mondom, szerintem megérdemeltem, bár talán azért is bravúr, mert egyébként még azt érdemes megjegyezni, hogy a felkészülés az nekünk volt talán a legrövidebb az egész mezőnyben, aminek ugyan vannak előnyei, de hát természetesen hátránya is.
2: Úgy fogalmazott Surányi László a szolnoki elleni visszavágót követően, hogy az edzői karrierének legnagyobb eredménye, és úgy fogalmazott, illetve azt mondta a csapatról, hogy ez egy szív-lélek társaság. Ez talán nagyon szépen körülírja, hogy mi történt veletek abban a néhány évben, hogy valódi csapattát tudtatok formálódni.
4: Igen. Igen, ez eléggé fején találja a szöget. Ezt, hát az ilyesmit nem nagyon lehet tervezni, és ez nem feltétlenül hibája vagy erénye egy-egy embernek, vagy másnak, aki másik gárdának volt a tagja. Egy ember is egy nagyon komplikált lény, két ember viszonya, mint tudjuk, az tovább bonyolítja az életet. Amikor egy csapatra való sportolónak kell együtt dolgozni, az olyan mértékben átláthatatlanul kombinált dolog, hogy nem lehet előre tudni, hogy mi lesz. Ez én szerintem a tervezhetőnél jobban alakult eddig. Remélem, hogy ez ami mindenképpen valós, és az eredmény most igazolja, de remélem, hogy a további eredmények is fogják igazolni, hogy így van.
3: Ugye nem véletlen egyáltalán, hogy téged hívtunk, tehát te vagy a magyar vízilabda örök ifja, hogyha mondhatjuk így. Gyakorlatilag szerintem így nagyon jól hangzik, több mint negyed évszázada játszol a legmagasabb szinten, ezt szerintem nagyon durva ezt így kimondani. Hogy készülsz fel te egy idényre? Kicsit másképp, mint a többiek, vagy még mindig bírod ugyanazt az intenzitást? Mi a trükköd, ha így veled egykorúaknak adhatnál valami tanácsot?
2: Trükk vagy titok?
3: Vagy titok, igen.
4: Legyen titok.
2: Egy nagyon
4: legyen
2: pici.
4: Titok, és megadom a számla számomat. Nem, hát a korombelieknek már fölösleges mondani, hogy csinálom, mert nem bolondok, hogy ők is ilyen agyament dologgal foglalkozzanak, mint én ennyi idősen, de vannak extra dolgok, amiket hát mondhatom úgy is, hogy meg kell csinálnom ahhoz, hogy nem ahhoz, hogy jól menjen, hanem ahhoz, hogy egyáltalán esélyem legyen arra, hogy jól megy. Az fiatalon is igaz, hogy bárhogy edz az ember, bárhogy készül, előfordul, hogy néha nem megy. Azzal, hogy az ember megtesz mindent, azzal én legalábbis mindig is úgy gondoltam, hogy azzal az esélyt adja meg arra, hogy jól tudjon játszani. Ezt nem szabad elfelejteni, hogy főleg ezen a szinten az ellenfélnél is ott vannak a vízben a játékosok, és nekik az a dolguk, hogy úgy intézzék, hogy nekem ne menjen jól, illetve egymásnak úgy intézzük, hogy ne menjen jól. Ezért nem lehet, hogy mindig sikerül. Én amikor vége van a szezonnak, tulajdonképpen egyből elkezdek magamtól edzeni, mozogni, olyan dolgokat csinálni, amit esetleg versenyidőszakban nem, amire nem is jut idő. És hát ez is egy nagyon jó érzés, jó visszacsatolás, hogy ennek most érzem az eredményét, hogy jó fizikális állapotban érzem magam. Ez, értem ezt a nyárra, amíg nem volt közös munka, vagy akár már a múlt télre, amikor viszonylag korán véget ért a szezon. Nem mennék részletekbe, mert nem akarom azt sugallni, én nem akarok nem is tanácsot adni, nem akarok kontrasztot a között, hogy én hogy csinálom, meg más hogy csinálja, mert tudom azt, hogy van más profi, akinek másra van szüksége. Nekem nagyon sokat kell már foglalkoznom edzésen kívül magammal, pihenéssel, étkezéssel, egyéb egyéni tornával, gyógytornával, hogy tudjam tartani a szintet, viszont hogyha meg tudom csinálni, akkor majdnem ugyanazt az állapotot el tudom érni, ezt lekopogom, de egyenlőre el tudom érni, amit régen csúcsformában.
2: Egy dologban segíts nekünk, próbáltuk itt Göbő és Gáborral összeszámolni, hogy mennyi OB1-es meccsnél jársz pontosan, ami biztos, hogy 2023 novemberében vagy októberében volt a 650-edik, és egyébként ugye te vagy a magyar csúcstartó. A mi számításaink alapján a 700-at már elhagytad. Te ezt számon tartod, vagy van, aki néha jelzi neked, hogy Obferi újabb mérföldkő, te mit tudsz erről a számról?
4: Sajnos nem tudom. Amikor a rekord beállt, akkor hívták fel erre a figyelmemet. és az a 621 volt, azt hiszem 620 volt korábban a Tiba Péternek a rekordja, és amikor azt megdöntöttem, akkor szóltak a szövetségből, aki akkor számolta.
2: Ez 22 márciusa volt, igen.
4: Oké, az azt jelenti, hogy akkor a 23-as dátum, amit említettél, az valóban lehetett a 650, mert arra sem emlékszem, hogy ezt nem emlékszem, hogy ezt hivatalosan valaki megjegyezte volna, vagy megtartottuk volna akkor.
3: Én egy kaposvári oldalon, bocsánat, egyébként látok egy cikket, megmondom, 23. október 21-én játszottad a 650. mérkőzésedet. Legalábbis ezt írja a kaposvármost.hu.
4: Oké, ez akkor ez legalább egy pont, amiből ki lehet indulni. Hát azóta ez a harmadik szezon, ez lesz a harmadik szezon, ugye? Kettő.
2: Így van, kettő teljes, és még ott volt egy majdnem fél szezon, tehát nagyjából azért a 50 meccset biztos volt, úgyhogy azért gondoljuk, hogy túl vagy a 700-on. Annyit árulj el nekünk, Feri, hogy Isten őriz, hogy visszavonultassunk 47 évesen, mert szerintem öröm minden kaposvári gyereknek, hogyha lát téged a medencében, illetve az ellenfeleknél is biztosan sokan vannak, akik rácsodálkoznak, hogy Atyaisten, egy ilyen nehéz sportágban valaki még ott van és gyűri az ipart. Mi az, ami téged a medencében tart, vagy a csapatban tart? Tehát mi az a belső motiváció? Nyilván imádod a sportágat, vagy még esetleg van-e valami más?
4: Az mindenképpen igaz. Őszintén szólva nem tudok jobb életformát elképzelni, és egész egyszerűen nem akarom, hogy vége legyen. Tudom, hogy egyszer vége lesz, erre figyelmeztettek már 10 éve is, és amíg én azt, hogy meddig csinálom, azt mindig is abba határoztam meg, hogy nem szeretnék teher lenni. Ezért igyekszem megtenni mindent, hogy legalább az általam beletett energiával megfeleljem, illetve igazoljam azt, hogy ott van a helyem. Nem vagyok benne biztos, hogy remélem, hogy látni fogom magam kívülről, hogyha egyszer már kilóg a lábam. Most nem érzem úgy, hogy így lenne, és hát őszintén szólva, amíg nem találok fel valami jobb tevékenységet, addig nagyon szeretném. Ezt őszintén, koktélt szürcsölgetni a tengerparton, az lehet, hogy élvezetesebb, viszont az nem egy fenntartható dolog, mert akkor hamar elcsúnyulna az ember például, és nem volna egészséges. Az, hogy ez az embernek az életét a sporton kívül is keretek között tartja, tehát a mozgás és ez az aktív életforma, ez amúgy is legalábbis megvannak ennek is az előnyei többnyire, mert hátránya is. De így egy eléggé kerek életet ad, aminél, ahogy mondom, nem tudok jobbat.
3: Én azt azért szerintem a hallgatóknak mondjuk el, hogy nem egy utazó vagy ebben a csapatban, hanem gyakorlatilag egy vezéregyéniség, aki folyamatosan gólokkal hálálja meg a bizalmat, ha mondhatom így.
2: És blokkokkal, labdaszerzésekkel.
3: Így van. Mit vársz egyébként ettől a 4-es döntőtől? Itt nyilván a Fradi elleni meccs az egy, nem tudom, egy örömjáték kell, hogy legyen nektek, de utána mit vársz itt az erőviszonyoktól, hogy BVSC vagy Vasas, melyik, harcba lehettek-e szerinted a bronzér?
4: Először is köszönöm a kedves megjegyzéseket.
3: Ezek tények, bocsánat.
4: Most az volt, igen. Nem, nyilván nem minden meccsen egyformán tud az ember hozzájárulni az egyéni teljesítményével. Most jól alakult, de egyébként sok jó teljesítmény volt. Nagyon jó érzés, hogy én is kivettem a részemet. Nekem egyen nehezebb, mert nekem, hogyha nem megy, akkor nem tud nem felmerülni a fejekbe, hogy csak azért nem megy, múltkor ment, de most azért nem megy, mert már neki nem megy. Tudjuk, hogy miért, vagy csak azért, amiért a 25 évesnek is előfordul, hogy egyszer jobban, egyszer kevésbé jól játszik. Most ment, remélem, hogy minél többször tudok hozzájárulni a szezon során. Amit várunk a hétvégétől, az egy érdekes dolog, ugyanis, ahogy említettem, a felkészülés viszonylag rövid volt. így a szakvezetés aszerint készítette fel a csapatot, amit tudott, hogy mindenféleképpen abszolválnunk kell feladatot. Ez pedig az volt, hogy 3-án kezdtük augusztusban, és tudtuk, hogy 29-én meccset kell játszani. Ez biztos. Na most, hogyha az erőforrások limitáltak, akkor az ember olyanra nem fordít, ami csak egy eshetőség, ráadásul olyasmi, amihez nagyon optimistának kell lenni, hogy az ember készüljön rá. Ilyen az, hogy egyáltalán tovább jöttünk a csoportból, és mondjuk a Szolnokkal le kell játszani ezt a két meccses derbit.
2: 24 óra alatt?
4: Az, hogy 24 óra alatt egyébként, igen, mert az első meccs az 5-kor kezdődött, bocsánat, 6-kor kezdődött, a másik másnap pedig 5-kor, tehát pont 24 óra alatt be is fejeztük. Azt arra pedig készülni, hogy ezen a biztos, hogy nehéz párosításon, mert akárkit kaptunk volna, nehéz lett volna, tovább jutunk, és Magyar Kupa 4-es döntőt játszunk, arra meg pláne nem lehetett készülni, még egyszer, ugye, behatárolt erőforrásokkal. Így már ez is ilyen fizikális teljesítmény szempontjából ez is nagy dolog, hogy erre még pont volt erőnk. Az, hogy a hétvégére mennyi erő jut, úgyhogy ahogy említettétek, ma is van egy bajnoki meccsünk, az első bajnoki itthon.
2: Ráadásul este fél nyolckor.
4: Nagyon fontos, igen, este későn.
3: Egy másik Magyar Kupa 4-es döntő szereplő ellen, tehát ezt az a BVSC.
4: Hát ezt illik megjegyezni, hogy ami nekünk nehéz és fárasztó, az nekik is, mert ugyanannyit játszottak, és ők ugyanúgy játszanak a hétvégén. Ráadásul nekik le kell jönni, úgyhogy nem... Így emiatt nem sajnáltathatom magunkat. A hétvégére viszont azt tuti, hogy nagyon fáradt lesz a csapat. Ugyanakkor az is igaz, hogy egy ilyen fontos meccsre, vagy két meccsre, mint amilyen egy 4-es döntő, arra talán ember felettit energiákat is megmozgósít az ember. Nem tudunk, ebből már nem tudunk rosszul kijönni, én azt gondolom, ez mindenképpen elismerést érdemel, és ezt nem annyira magunknak, mint inkább a klubnak értem. Nehéz lesz, tehát azt nem szeretném, hogyha azért mondjuk a szurkolóink, akik a belső szakmai részét ennek nem tudhatják, nem is kell tudniuk, esetleg csalódottak kellene, hogy legyenek amiatt, hogyha a Fradit nem verjük meg 6-tal, és másnak nem nyerjük meg az aranyat. Úgyhogy ugye ráadásul, és akkor így ez is felmerül, hogy a Fradit kaptuk az elődöntőbe, így hogyha döntőbe jutunk, akkor könnyebb dolgunk lesz már.
2: A királyi optimizmus az szokott tudni segíteni. Azért, hogyha most itt végignézzük, az előbb pont te kiszámoltad nekünk, hogy ugye az 24 órát, itt most ugye szerdán este BVSC meccs, aztán pedig szombaton délután Ferencváros a Magyar Kupa elődöntőben, másnap pedig egy helyosztó, úgyhogy itt tényleg egy hónapos felkészülés után gyakorlatilag azonnal rá kellett lépni a gázra, és csinálni kell. Viszont az új érkezőkkel ez egy olyan csapatnak tűnik, amely nem csak ezen a héten, hanem így a bajnokságban is tud még kellemes meglepetéseket okozni. Beszélgettek erről az öltözőben, hogy evés közben jön meg az étvágy, vagy azért próbáltok még a földön maradni? Illetve kell is a földön maradni, persze.
4: Érdekes, hogy a csapaton belül a játékosok között kevésbé merültek fel ezek a beszélgetések. Lehet, hogy azért, mert annyira fáradt és fókuszált mindenki, hogy nem annyira beszél róla, inkább csak csinálja a dolgát, örül, hogy levegőt kap. A csapat körüli, akár a klubba, akár a klub szimpatizánsai között merült inkább fel, merültek fel ezek a kérdések és ezek a beszélgetések, ami engem illet. Csapaton belül tulajdonképpen mindig a következő feladat, hogy délelőtt megbeszéljük, hogy este mikor van edzés, illetve mi a következő feladat. Nekem az a tapasztalatom, hogy ott nem merült fel, valószínűleg azért, mert mindenki fókuszált és az erejét arra használja, amire kell. Ismételd meg, kérlek, a kérdés másik felét.
2: Igazából arra gondolok, hogy most így, hogy ennyire mondhatjuk, hogy jól indult a szezonotok, az alapcélkitűzések azok változatlanok maradtak, vagy esetleg itt ezzel a két bravúr győzelemmel, illetve az egyik egy oda-vissza párharc volt, esetleg messzebbre is tekingettek, vagy maradtok még az alapcélkitűzésnél?
4: Igen, az is elhangzott, hogy földön maradunk-e. Hát,
2: illetve kell is földön maradni, mert...
4: Kell, ugyanakkor nehezedett a feladat annyiban, hogy a bajnokság nemrég még 16 csapatos volt, tavaly már 14 csapatos, most 12 csapatos, a bennmaradás is nehezebb. 8-ba szeretnénk jutni, ez az alap célkitűzés. Ez szerintem egyrészt szakmailag indokolt, másrészt nem is lehetne másképp neki indulni, viszont nem lesz könnyű. A mostani kép alapján reális, a játékosok egyéni képességei, az újak, a most érkezők rezüméje alapján, amilyen vízilabdás hátterük van, és amilyen pozitív képet a csapat a medencén kívül is mutat, szerintem természetesnek kell lennie. Ugyanakkor ezt az elmúlt napokban elhangzott máskor is, hogy minél jobbnak tűnik valami, minél nagyobb lehetőség előtt állunk, annál jobban izgul az ember, hogy nehogy elrontsa, mert van mit elrontani, tehát nagyon kár lenne érte, úgy mondom. Jobban izgulok, mint máskor, de szerintem az alapcélkitűzés kell, hogy először meglegyen, és utána lehet tovább gondolni, hogy mondjuk a nyolcba jutás után is meg tudjuk-e célozni akár a négyet, vagy akár csak az ötödik helyet, ami nemzetközi kupaindulást jelenthetne.
3: Kicsit segíts nekem, légy szíves, mert az Emil biztos, hogy föltenné nekem néhány perc volna azt a kérdést, hogy mit várok az OB1-től. Hát itt azért az, hogy a Ferencváros mögött hogyan alakul majd a sorrend, szerintem ez egyik legnehezebb kérdés, főleg annak, aki mondjuk csak újságíróként van benne a vízilabdába. Játékosként te hogy látod a többi csapatnál az átalakulásokat, kik lehetnek harcban majd itt a dobogóért, milyen erős sorrendet képzelsz el nagyjából?
4: Ezt a kérdést is hallottam az elmúlt héten, és akkor úgy éreztem, nem tudom pontosan megmondani, hogy miért, nem érezném jól magam, hogyha elmondanám azt a sorrendet, amit egyébként amúgy nekem megvan a fejembe. Tehát valóban van két csapat, akit második-harmadiknak gondolok, közvetlenül utánuk pedig velünk együtt van egy következő 4-5 csapat, akit a következő helyekre. Viszont nem szeretnék neveket, illetve klub neveket mondani, mert nem...
3: Ez sportszerű, abszolút.
4: Igen, nem úgy érezném, hogy a másik ellenébe mondom. És ez egy nagyon erős bajnokság, nagyon jó csapatokkal. Az első 8-ról, aki majd bekerül, mindegyikről tudnék jót mondani, illetve hogy miért nehéz ellenük játszani, úgyhogy ez nem esne jól. Azt más kollégák, játékosok, edzők is elmondták, hallottam most a Magyar Kupa nyilatkozatokban is, hogy például a Szívós Márton is elmondta a Honvéd edzője, hogy két szint van jelenleg, a Fradi az egyik, aki talán jelenleg a világon is a legjobb klubcsapat, hiszen ha Európában a legjobb, akkor a világon is. És a következő szint az pedig mindenki más, aki mondjuk az a 7 csapat, aki majd bekerül a 8-ba. Ez valóban így van. A mostani eddig mutatott játékunk alapján mi is oda tartozunk. Van elképzelésem, viszont nem szeretném megnevezni a konkrét sorrendet, nem szeretném elmondani.
2: Ahogy Göbi is fogalmazott, ez valóban nagyon sportszerű. Feri, akkor majd beszélnek a tettek a vízben, a medencében. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a Víz Összekött adásában. Gratulálunk a remek idénykezdéshez, és sok sikert kívánunk nektek ma a BVSC ellen, a hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőben, illetve a teljes idényre, és reméljük, hogy minél tovább érzed azt, amit most érzel, és még sokáig láthatunk a medencében. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
4: Köszönöm az érdeklődést és a jó kívánságokat.
2: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt több mint 20 percben Vindis Ferenccel beszélgettünk. Annyira élmény volt hallgatni, hogy arról beszél, hogy igazából nem tud annál jobb dolgot elképzelni, mint hogy ő vízilabdázó, és erre készül, meccset játszik, edz, odafigyel magára, hogy valahogy ilyen egy példakép.
3: Igen, és amennyire egyébként lejött a szavaiból, bár a titkot nem árulta el, de én azt érzem a szavaiból, hogy gyakorlatilag ő többet edz, és többet készül, többet figyel magára, mint mondjuk, nem tudom, 20-30 évesen, és szerintem ez az igazán fantasztikus dolog, mert azért mondjuk láthatjuk, nem tudom, más sportágokban, labdarúgásban, kosárlabdában, bárhol, ahol még játszik egy 40 pluszos játékos, hogy ő már egy picit kevesebbet edz, kicsit többet pihen, de pont azért, hogy megtartsa a frissességét. Feri pedig, mondom, én ezt olvastam ki a szavaiból, szerintem ő rendkívül sokat készül azért, tesz azért, hogy még mindig tényező legyen ebbe az OB1-ben, amit ő is elmond, hogy azért a világ egyik legerősebb bajnokságáról beszélünk.
2: Illetve a vízilabda azért az nem olyan sporták, hogy ott csak edzegetsz és játszol. Tehát ott eleve a vízben maradáshoz, az életben maradáshoz is olyan melót kell
3: belerakni. Már csak a lefölúszás is egyébként egy rendkívül komoly dolog, és abban még nincs benne a ráncigálás, a taposás, a lövés, a védekezés.
2: Igen, tehát most az, hogy kézilabdában, kosárlabdában részfeladatokra egy-két percre be tudsz hozni valakit, és mondjuk, ha ő kevesebbet edz, akkor még ugyanúgy tud hasznára lenni a csapatának. Vízilabdában azt egyébként elképzelhetetlennek tartom, hogy ne 100%-ot edzél, vagy legalábbis annak a közelében, mert különben elsüllyedsz, nem érsz fel a támadáshoz, lecsúszik a kezed a blokknál. És nyilván valószínűleg arról van szó, amit te is mondasz, hogy annyira be van osztva a nap, hogy gyógytorna, étkezés, pihenés, egyébként 47 évesen nem tudna ezt a szintet hozni. Most itt van előttem a statisztika, a szolnoki két meccsen két gólt lőtt, amikor pedig Egerben nyertek, akkor pedig ő volt a csapat egyik legeredményesebb játékos a 3 góllal. Ezek azért nem csak úgy jönnek.
3: Így van, amit mondtam is, hogy nem egy utazó ebben a csapatban, és azért azt gondolom, hogy Kaposváron se az van, hogy szorítsunk helyet a 47 éves játékosnak, hanem valószínűleg ott is azért érkeznek újoncok, fiatalok, akár utánpótlásból, mindenkinek az lenne a célja, hogy bekerüljön a csapatba, de mégis itt van egy 47 éves játékos, aki kiérdemli azt, hogy ott benn legyen a vízben, tehát nem is csak a víz mellett áll, hanem tényleg fontos gólokat lő és fontos védekezéseket csinál meg.
2: Csak a rend kedvéért a Magyar Kupa 4-es döntőben szombaton a Kaposvár a Ferencvárossal játszik az első elődöntőben, 16 óra 45 perctől rendezik ezt a találkozót a Komjádiban, ugye az időjárási körülmények miatt inkább bevitték fedett uszodába, ezért lesz a fővárosi Komjádiban ez a találkozó. A másik elődöntőben pedig este 6:30-tól Vasas BVSC találkozó másnap, tehát most hétvégén vasárnap 16 órakor lesz majd a bronzcsata, este 6 órakor pedig a döntő. A helyosztókat az M4 Sport Pluszon élőben lehet majd követni. Mi azonban beszélgethetünk bajnoki erőviszonyokról.
3: Próbáltam lepasszolni ezt a dolgot.
2: Egyébként nagyjából szerintem ugyanoda fogunk kiukatni, amire már Mindis Ferenc is utalt, hogy a Honvéd nagyszerű edzőjének és korábbi kiváló játékosnak, Szívós Mártonnak ugye volt az a nyilatkozat, hogy a Ferencváros és a többiek, és ez nagyjából tényleg így van, ha csak Kakaris nevét bedobjuk, ugye az egyik vagy hát a világ talán legjobb centere, aki a nyáron a zöld sapkát választotta.
3: És nem voltak távozók gyakorlatilag.
2: És nem voltak távozók, úgyhogy ez egy bivajerős FTC, amelynek idén is, illetve ebben az idényben pontosabban is ugyanaz a célja, eljutni a Bajnokok Ligája döntőig, és azt majd megnyerni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Ferencvárossal kapcsolatban elmondhatjuk a legnagyobb esélyesei a bajnokságnak. Na, de ki jön utánuk? Teszem fel a kérdést.
3: Ez itt a legnagyobb kérdés, tehát hogyha mondjuk nyilván a tavalyi, vagy az előző szezonból érdemes kiindulni, ugye ott a Honvéd mindegyik sorozatban, ahol elindult, ott ezüstérmes volt, ugye ez most már nem lesz így, mert a Fradi és a Honvéd összekerült a negyed döntőbe, hát ott a zöldfehérek egy brutális erődemonstrációt tartottak, ettől függetlenül szerintem a Honvéd nyilván ugyanúgy esélyes a dobogóra, ugye a legjobb gólszerzőjük Moszkov távozott a nyáron, de szerintem, ha van edző, aki képes megoldani egy ilyen távozónak a pótlását, az biztos, hogy Szívós Marci. Itt nyilván a másik két pesti csapat, a Vasas és a BVSC lehet szerintem, amely küzdhet a dobogóért, de nagyon nehéz megtippelni. Tehát most láthatjuk, vagy hallhattuk is, hogy Kaposváron is 7 új játékos érkezett, ennek rögtön egy 4-es döntő lett az eredménye. Kevesebb csapat van, más, ugye változott a lebonyolítás is, az alapszakaszban egyszer találkoznak egymással a csapatok, aztán ugye kialakul az első 8, meg az alsóház, utána fordított pályaválasztásra fognak egymással találkozni a felsőházba, tehát gyakorlatilag minden mérkőzés, egyébként pont Szívos Márton fogalmazott úgy még egy 2 héttel ezelőtt is sajtótájékoztatón, hogy minden meccs gyakorlatilag egy elődöntő lesz majd az OB1-ben, mert különösképpen egyébként a hazai meccseknek lesz szerintem nagyon nagy súlya, hogy ott valaki be tudja majd húzni a 3 pontot. Nyilván majd a Ferencvárosnak a mérkőzésével ezt nem senki sem kalkulál előre, hogy ott majd pontot vagy pontokat tud szerezni.
2: De tavaly láttunk azért olyant, hogy akár a BVSC Vasas Honvéd 3-asból, hogy minthogyha oda-vissza.
3: Szerintem nagyon sok meglepetés lesz ebben az egész bajnokságban.
2: Ugyanúgy tudott nyerni egy csapat, így tehát van. Ez a hazai medencés katlan dolog, ez talán már egy picit...
3: Hát és ebben nyugodtan belevetjük a Szolnokot és az Egert is hiába most.
2: És vegyük ide a Kaposvárt, mert
3: abszolút,
2: azért...
3: Igen.
2: Amit mutattak itt az előszezonban, és akkor még ott van a Szeged, amely a tavalyi év egyik meglepetés csapata volt, átalakult a Debrecen, az OSC, az UVS-e, számomra a Szentes egy nagy kérdőjel, hogy mennyire tudták azt a csapatot összegyúrni. Egyébként pedig az alapszakasz 9-10-11-12. Helyzetje pedig az OB egy B-ből érkező 4 csapattal egészülve játszik majd. Úgyhogy ez egy izgalmas bajnokság lesz, mert aki ott fog billegni a 7-8-9-10 helyen, annak nagyon nem lesz mindegy, úgyhogy itt tényleg minden egyes meccsnek lehet jelentősége, és azért itt a döntetlenek nem fizetnek majd jól, ugye nincs döntetlen, és el kell dönteni a meccseket, úgyhogy itt a rendes játékidő sikerek sok

0: legyen arra, hogy Varga Zsolt majd esetleg az ő nevét is felolvassa itt az utolsó keret hirdetés előtt.
1: Hát igen, és azért ez alapvetően meg fogja határozni a szezont szerintem minden Budapestről, a vizes VB-ről fog szólni, főleg vízilabdában is, és most teljes idényt játszanak, és nem lesz megszakítva, mert azért az elmúlt idényben az, hogy igen, majdnem két hónapig megállt a bajnokság, azért az nem ideális. Főleg azoknál a csapatoknál, ahol sok volt a válogatott, már itt mondjuk a Fradit kivetjük ebből a történetből. Itt most ez egy ilyen értelemben egyszerűbb szezon lesz.
0: Egyszerűbb lesz, igen. Én is néztem, hogy gyakorlatilag kevesebb a mérkőzés, gyorsabban lemegy, de...
1: Csak az egyetlen egy szempont, amiatt én azt gondoljuk, hogy egyszerűbb lesz, mert...
0: Igen, nyilván a játékosok erről mást mondanának, de egy nagyon izgalmas szezonnak nézünk elébe. Nyilván nem a bajnoki cím szempontjából, de azért már valljuk be őszintén, hogy jó néhány éve nem ilyen szemüvegen keresztül nézzük a magyar bajnokságot. Jó lesz nagyon.
1: Hogyha a bajnoki döntős ezüstérmes edzője mondja azt, hogy Ferencváros, illetve a többiek, akkor szerintem tőlünk sem, nem sértörük meg senki, hogyha ezt ugyanígy gondoljuk. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a Víz Összeköt adásában, amelynek vendége volt Vindis Ferenc, a 47 esztendősen még mindig aktív, nagyszerű vízilabdázó, aki csapatával a Kaposvárral bejutott a Magyar Kupa 4-es döntőjébe. Ma pedig kezdődik a bajnokság. Vasas, Ferencváros, Szolnok, Debrecen, UVSE, OSC, Szentes, Eger, Honvéd, Szeged és Kaposvár BVSC meccsekkel. Egyébként a Vasas, Ferencváros találkozott este 6-tól az M4 Sport élőben közvetíti, akár csak a Magyar Kupa 4-es döntőjét a hétvégén. Göbös Gábornak még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Kedves hallgatók, jövő héten szerdán ismét jelentkezünk Víz Összeköttel. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Jövő héten szerdán már 17 órakor várjuk Önöket. Addig is minden jót, hajrá Magyar Sport, viszonthallásra!
2: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja.

0: Ez a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
1: Ez itt a Sporttörténelem Elpap Istvánnal és Turi Gáborral. Egy érdekes futballmérkőzéssel foglalkozunk a mai adásban. A magyar labdarúgó válogatott pont 60 éve 1966. szeptember 7-én Hollandia ellen játszott 2-2-t Európa-bajnoki selejtezőn. Ez önmagában még nem indokolná, hogy ezzel a mérkőzéssel foglalkozzunk, viszont ezen a találkozón játszott először a holland nemzeti együttesben a nagy későbbi aranylabdás Johan Cruyff. Így most erről a meccsről fogunk beszélgetni, és nem csak erről a meccsről, hanem erről a korszakról is.
2: Igen, inkább a korszakról. Én is köszöntöm a hallgatókat. A magyar labdarúgó válogatott az 1966-os angliai világbajnokságon a negyed döntőben esett ki. 66. július 23-án Sunderlandben 2-1-es vereséget szenvedett a Szovjetuniótól. 4 évvel korábban a chilei tornán ugyancsak a negyed döntőben és ugyancsak Baróti Lajossal a kispadon a csehszlovákoktól szenvedtünk 1-0-ás vereséget.
1: A közvélemény ezúttal is nehezen emésztette meg a kiesést. Számos vélemény szerint le kellett feküdnünk a ruszkiknak.
2: Igen, szóbeszédet is költött hozzá a Pesti utca. Idézem, akkoriban jelentek meg Budapest utcáin az új trolik, ezeket kaptuk a Sunderlandi vereségért cserébe. Baróti Lajos szövetségi kapitán távozott a csapat éléről, ráadásul elég kínos körülmények között. A szakvezetőt még a pálya szélén megkérdezték, mi a véleménye a mérkőzésről, mire felindultam, válaszolt, idézem őt: hagyjon békén, nem bírom én ezt idegekkel, Magyarországon én leszek a bűnbak, a bitang, a hazaáruló, mert megint kikaptunk a ruszkiktól. Csinálja az, akinek több szerencséje van, én már nem vagyok szövetségi kapitány.
1: Hát ezzel a nyilatkozattal csak az volt a gond, hogy Baróti a BBC riporterének mondott le.
2: Igen, és ezért az őszhajómestert eltiltották. Hiába írt 40 oldalas jelentést a világbajnokságról. Egyébként ez benne van Tócenesi Attila Baróti könyvében. Az MLS-ben nem tárgyalták meg ezt a jelentést. A Lajos bácsi a 3 hetes adriai üdülést követően az ürömi szőlőjében tett vett, aztán 1967-től az Újpesti Dózsa edzője lett, az életére szóló könyvben később ezt mondta erről az időszakról: sokszor megkérdezték tőlem, melyik a kedvesebb csapatom, az 1962-es vagy az 1966-os, mindkettő kedves, de az angliai érettebb volt, tele 25-28 éves meghatározó játékosokkal, aztán megint ugyanaz történt, mint annyiszor, a szövetségi kapitánságom alatt jöttek a szovjetek.
1: Hát minden esetre a Magyar Labdarúgó Szövetség már a kiesést követő hónapban döntött az utódlásról.
2: Igen, 1966. augusztus 10-én ezt eképpen fogalmazta meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége keddi ülésén Ilovszky Rudolf előterjesztése alapján tárgyalta a válogatott csapat őszi turnéját. Baróti Lajos szabadságon van, így Ilovszky megbízást kap szövetségi edzői minőségben a csapat körüli teendők végzésére. A legjobbak mellett, mint ahogyan korábban a Vasasban, Baróti karolta fel pályaedzőként egy Európa-bajnokságon, 1964-ben 3. hely, és egy VB-n 66 negyed döntő segítette a kapitány munkáját. Ilovszky Rudolf 1 héttel a holland-magyar előtt a képesportban nyilatkozott a mieink VB-n mutatott játékáról. Ezt mondta, idézem: akaraterő, erőnlét, küzdőképesség, technika dolgában nem vallottunk szégyent. A 4 mérkőzés közül 2-n egészen jól játszottunk, a másik 2-nek sajnos csak a 2. félidejében. Az új kapitány leszögezte: változatlanul tovább kell folytatnunk azt a tudatos és kemény munkát, amit klubcsapatainkban már 3 éve végzünk. Válogatott együttesünk csak így tud előbbre jutni. Állítom, hogy a magyar 11 semmivel sem gyengébb, mint bármelyik ország válogatottja. Javítani való természetesen akad, s ezek közül nagyon fontos, hogy a helyzeteket nem csak kidolgozni kell, hanem értékesíteni is. Hozzátette: úgy érzem, a játékrendszer a VB-n nem jelentett problémát, a játékosok megértették, hogy arra az adott esetben szükség volt. Biztonsági rendszer kétségtelen, de védekezőnek nem lehet nevezni, hiszen Káposzta, Szepesi, Mészői, Nagy, Matesz, Rákosi és Albert feladatkörének megfelelően 60-70%-ban támadó szerepet játszott. Ismétlem, ez a rendszer a VB-n szükségszerűnek bizonyult, hiszen olyan extraklasszis csatárok ellen óriási rizikó lett volna egy az egyben felvenni a küzdelmet, mint Pelé vagy Eusebio.
1: Még ha Pelé nem is játszott ellenünk, de helytálló volt a véleménye?
2: Teljes mértékben. Ugyanakkor a képesport riportere úgy vélte, a játékosokkal szemben morális követelményeket is kell támasztani. Erre a szakvezető így reagált: minden erőmmel azon leszek, hogy a játékosok megtiszteltetésnek, sőt kitüntetésnek vegyék a válogatottban való szereplést. Az akarattal és a küzdőképességgel egyetlen játékosnál sem lehet probléma. Ismerve a fiúkat, ez így is lesz. Nem tagadom, mindehhez klubedzők további fokozott segítségére van szükség. Kiroszka azt is megjegyezte, a jövőt, a legközelebbi jövőt illetően messze menően figyelembe kell vennünk a játékosok egyesületbeli szerepkörét, ennek megfelelően kialakítani a válogatott játékát, szerkezetét.
1: Aki tud olvasni a sorok között, az érthette, mit mond Dilovszky.
2: Igen, Barót ugyanis korábban azt szerette volna, ha Görös János visszavonta játszik nem abban a szerepkörben, mint Újpesten, de Titi nem kedvelte a posztot, és Barót nem is vitte ki a világbajnokságra. Tihi Lajos ugyan ott volt, de a bal összekötővel a kapitánynak korábbról datálódóan nem volt felhőtlen a viszony, Angliában pedig csatárként Bene Ferencet és Farkast János részesítette előnyben. Varga Zoltán pedig Angliában sérültet jelentett, sokak szerint már akkor a disszidálását fontolgatta, pedig a jobb összekötő vállalt minden posztot, akár kényszer jobb szélsőt vagy jobb fedezetet játszott. Az őszmester rezignáltan jegyezte meg a torna után. Ott álltam az egy kicsit megsértődött Tihivel, a rejtélyes sérülésekkel bajlódó Vargával, a felkínált posztot visszautasító Göröccsel. Ha már Göröcs, szeptember 3-án az újpesti Dózsa Milánóban az Internacionálé vendége volt, a lilafehérek 3-2-re győztek a mezőn legjobbjának, Titi bizonyult. A Népsport ezt írta, játékállóra rutinos karmesterként irányította a csapatot.
1: Hogyan zajlott a felkészülés?
2: Az EB selejtező előtt a keret Budapest válogatott néven Zágrábban játszott edzőmérkőzést, az első félidőben a Dinamo Zágráb 2-0-ra vezetett, az első gólt Lesről szerezte. A mieink a második játékrészben fordítottak 3-2-re. A szünetben Dilovszky azzal küldte ki a fiúkat, nem mehetünk haza vereséggel. Utána pedig elmondta, azért sem cserélt, mert azokra bízta a javítást, akik a hátrányt összehozták. Az MLS elnöke Hegyi Gyula hozzátette, a hollandok elleni EB mérkőzés előtt nagyszerűen szolgálta a felkészülést ez a találkozó. Az A csapat még egy edzőmeccset játszott, ugyancsak két gólos hátrányból győzte le 4-3-ra az utánpótlás válogatottat. Dilovszky csapatot hirdetett a hollandok ellen, Varga kapta a jobb fedezett posztot, Farkas lett a bal szélső. Az újdonsült szövetségi kapitány indokolt, Varga már teljesen egészséges, jó formába lendült. Jó magam, azék közé tartozom, akik azt állítják, hogy a 4-2-4-es játékrendszerben Varga kitűnő fedezet lehet. Nagy az áttekintő készsége, a helyzet felismerése, mindkét lábával nagyszerűen bánik a labdával, és elég jó a szerelő készsége is. Feltétlenül egyetértek azzal a megállapítással, hogy játékfelfogását le kell egyszerűsíteni, felesleges technikai trükkökre nincs szükség, mert ez némelykor a csapatjáték gyorsaságának az akadályozója. Középpályás játékos, aki védő feladaton kívül elsősorban irányító, előkészítő lesz, de szükség esetén felzárkózik és befejezi a támadásokat. Sokat várok tőle.
1: Hát az viszont szinte köztudott volt, hogy Farkas János nem szeretett balszélsőt játszani.
2: Dilovszky arra a felvetésre, Farkas szívesen játszik-e balszélsőt, így reagált, ha nem is lelkendezik, de megérte, hogy pillanatnyilag ez látszik a legjobb megoldásnak. Robbanékonysága, gyorsasága, határozottsága, lövőkészsége szélen is érvényesülhet, különben is nagy a mozgási területe, szükség esetén más posztokon is feltűnhet, változtathatja a helyét, persze a kiindulási pont a bal szél. A kapitány azt is megígérte, Albert nem lesz olyan mélyen hátravonva, mint a világbajnokság mérkőzésein. Dilovszky elmondta, tisztában van az Ajaxra és a Feyenoordra épülő holland válogatott erényeivel, ugyanakkor nem tagadta. Küzdelmes, nagyaramú mérkőzésen legalább egy gólos magyar győzelmet várok, sőt, jó játékot is.
1: Mit tudtak akkoriban a hollandok?
2: Az ellenfél májusban idegenben nagy meglepetéssel legyőzte Skóciát, Franz Höxtra egyenesen így fogalmazott, a holland csatárok olyan ellenőrizhetetlenül röpködtek a pályán, mint a falevelek a viharos szélben. Az ellenfél kapitánya, Georg Kessler látta a világbajnokságon a miénket, és ezt mondta. A magyarok változatlanul remek futballt játszanak, ötletes sziporkázó a támadójátékok, de mégsem túlságosan nehéz őket legyőzni, mert elég sok gólhelyzetet kihagynak, és nem szeretik, ha keményen játszanak ellenük. Úgy vélem, ha Albertet kikapcsoljuk, sántítani fog a csatárjátékuk. Nem állt az önbizalom hiány, idézem, noha a magyarokat tartjuk esélyesebbnek, mi is győzelemre pályázunk, és azt is elmondhatom, az Ajaxra épült csapatunk erős, egységes.
1: A magyar sajtóban először találkozunk bizonyos Johan Cruyff nevével.
2: Vékonyka gyerek, írta róla Peterdi Pál a Képesportban. Nevével ezt írták róla egyébként, az Ajax 18 éves szélső csatára, a jövő nagy ígérete, kitűnően bánik a labdával, jól lő, elég gyors.
1: Hát nem indult különösebben jól Ilovszky kapitányi karrierje.
2: Hát nem bizony, a nemzeti együttes az akkoriban még a kontinens elitjétől távol lévő Hollandia elleni idegenben is ebbé selejtezőn csupán 2-2-es döntetlent játszott, és erre még az sem mentség, hogy Johan Cruyff ellenünk góllal mutatkozott be, és 2 gólos hátrányt kellett ledolgoznunk, mint az előkészületi meccseken, teszem hozzá. Együttető volt a vélemény, sikerült ugyan az ellenfél játékát lelassítani, de a sajátunkét is. Ráadásul Varga fedezetjátéka hagyott kívánnivalót maga után, ezt a Ferencvárosi is megerősítette. Úgy vélem, hogy jelenleg ebben a feladatkörben nem vagyok többre képes. Nagyon szokatlan számomra az ilyen nagy területen való játék, sokat kell rohannom, nagyobb a felelősség hátul. Magam is éreztem, hogy nem mindig tudok felzárkózni a támadásokhoz, illetőleg ha felmentem, nem mindig értem idejében vissza. Nem tudtam megfelelően beosztani az erőmet, és szünet után alaposan elfáradtam. Így aztán, amikor a 16-os közelébe értem, már nem volt erőm a lövéshez, és nem tudtam megoldani azokat a technikai finomságokat, amelyre friss állapotban feltétlenül képes vagyok, ha a csapat érdeke azt kívánja, hogy továbbra is fedezett legyek, készséggel vállalom, de ugrásszerű javulást ne várjanak tőlem.
1: A hazaiak mennyire voltak elégedettek a döntetlennel?
2: A holland csatár Sjaak Swart, ő az Ajax emblematikus csatára egyébként, így látta a mérkőzést. 2-0 után azt hittem, kibújok a bőrömből örömömben, biztosra vettem, hogy legyőzzük a nagyhírű magyarokat. Ne vegyék szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy volt a játéknak olyan időszaka, amikor akár 4-0 arányú vezetésre is szert tehettünk volna. Aztán egyszerre csak döbbentem, vettem észre, hogy remek védelmünk lendülete, rombolókészség egyre inkább alább hagy, a magyarok pedig fergetegesen támadnak. Nekem is zihált a tüdőm, próbáltam hátul segíteni, de kevés sikerrel. Elfáradtunk, szinte ólomlábakon mozgott az egész csapat. A végén már nem mi, hanem a magyarok tehettek arról, hogy 2-2 lett a vége. Mi szerényebb képességű játékosok vagyunk, de ennyi gólhelyzetet nem hagyunk ki. Társa Klaas Nanninga ezt mondta. Pécs csodás gólja szárnyakat adott nekünk, őszintén meglepett, hogy némelykor bizony szabadon vehettük át a labdát, és az is, hogy a magyarok csapatjátéka az első félidőben nagyon lagymatag volt. Nem tudom, mi volt a magyarokkal, főleg a csatárokkal, az viszont nagyon elgondolkodtató, hogy hány gólhelyzetet teremt a magyar válogatott akkor, ha tudásához mérten játszik.
1: Mit mondott Ilovszky?
2: A dánok elleni selejtező előtt a szövetségi kapitány kijelentette, noha néhány játékos teljesítményével egyáltalán nem vagyok elégedett, különösebb változtatást nem tervezek. Módot akarok adni egyik-másik játékosnak a javításra. Ám azért hozzátette. Azt is megmondom azonban, hogy a dánok elleni találkozó egyik-másik játékos számára esetleg utolsó lehetőséget jelentett. A képes sportban a vereséggel felérő döntetlen okait boncolgatta Peterdi Pál, és szerepel egy mondat, amelyről utólag megállapítható lehet, hogy ez volt az igazi ok a döntetlenre. Idézem, sétáltunk Rotterdamban. Egy kanyar után fantasztikus látványt árult elénk. 11 csodálatos füves pálya terült el szorosan egymás mellett egy óriási parkban. 100 és 100 apró gyerek sietett az edzésre, a szerelésüket már otthon felvették, fekete-sárga csíkos mezben, bőrszeges cipővel taposták a kerékpárt. Erre mondhatjuk utólag, na igen, a holland iskola.
1: Hát minden esetre nem csak Johan Cruyff mutatkozott be ellenünk, hanem az ezt követő évtizedekben nem is egy világsztár.
2: Igen, a 16 éves Diego Maradona 1977. február 27-én Buenos Airesben lépett pályára Argentina-Magyarország 5-1. Maradona gólt ugyan nem szerzett, de nem egy esetben villantotta meg klasszisát, az idővel 94-szeres válogatott.
1: Lionel Messi nem csak Magyarország ellen, de Budapesten esett át a tűzkeresztségen.
2: Ellenünk nem volt szerencsés, a később 5-szörös aranylabdás a 2005. augusztus 17-én Magyar-Argentinon, a vendégek 2-re nyertek egyébként, Vancák Vilmossal akaszkodott össze, Markus Merk német játékvezető 65. percben kiállította a világbajnoki címig és 201 válogatottságig jutó zsenit.
1: Cruyff és Messi később aranylabdás lett, Maradona is az lett volna, de akkor még ugye dél-amerikaiak nem kaphatták meg, és az aranycsapat ellen is bemutatkozott egy ugyancsak Európa legjobbjának választott játékos.
2: A már VB ezüstérmes aranycsapat 1951. október 24-én a Népstadionban 4-1-re legyőzte Csehszlovákiát, az ellenfélnél ezen a találkozón lépett pályára először a legjobbak között József Mazopust, az 1962-ben aranylabdás fedezett.
1: És későbbi világbajnokok is elmondhatják, hogy címeres mezben Magyarország volt az első ellenfél.
2: Két 2014-ben világbajnok német labdarúgó is ellenünk debütált az 1954-es VB döntő 51. évfordulójára 2004. június 6-án Kaiserslautern-ben rendezett Németország-Magyarország mérkőzésen, amelyet egyébként két góllal Magyarország nyert meg 2-0-ra. A középes Bastian Schweinsteiger a 46. a csakár Lukás Podolski a 62. percben állt be csereként, előbbi 121, utóbbi 130 válogatottságig vitte.
1: És később világbajnok kapust is avattunk.
2: Igen, az 1934-ben aranyérmes Jean-Pierre Combiról van szó, igaz, ő nem szívesen emlékezett a magyarokra és Budapestre, mert 7, azaz 7 kapott góllal mutatkozott be 1924. április 6-án a Hungária úton Magyarország-Olaszország 7-1.
1: De nem ő az egyetlen olasz, akinek nem hozott szerencsét a magyarok elleni bemutatkozás.
2: Így van, az Európa bajnok 1968-ban, Európa bajnok VB-ezüstérmes 1970-ben Luigi Rivaról van szó, a csatár is vereséggel kezdett 1965. június 27-én a Népstadionban Magyarország-Olaszország 2-1.
1: Taka, ez volt már a sporttörténelem. Köszönöm szépen Turi Gábor nevébe is a figyelmüket, Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: Tuzak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi kézilabda. 9 év után tér vissza Magyarországra a svéd pontvadászat első helyezettje. A bajnoki ezüstérmes tiszapartiak számára tökéletes első ellenfél az északi együttes. Szeged, Kristianstad, férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzés élőben, csütörtökön 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában Nyári Sándor, aki a férfi válogatott szövetség kapitánya volt méghozzá röplabda sportban. A 2001-es EB-re jutott ki a férfi válogatott a legutóbbi, a BSN női csapatával bajnokságot nyert, a Szeged férfi csapatával szintén. Köszönöm szépen, hogy bejöttél a stúdióba, és előre mondom, hogy megengedted, hogy tegeződjünk, pedig tulajdonképpen nem így lenne illdomos, de a lényeg az, hogy a régi sportbarátságra való tekintettel azt hiszem, hogy nem is válaszolnál semmilyen kérdés. Ha magáználak.
2: Én is nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, és természetes, hiszen 10 éve ismerjük egymást, és jókat beszélgettünk, amikor röplabdáról van szó. Úgy könnyű jókat válaszolni, és elgondolkoztatóakat, ha jók a kérdések. Várom a kérdéseket, van miről beszélni valóban.
1: A férfi röplabda válogatott nem tudjuk megmondani, hogy a 24 csapatos EB-n mikor lesz a legközelebb 2001 után, de most erről sem beszélünk még közvetlenül, hanem a női válogatott EB szerepléséről. 2021. augusztus 20-án Szlovákia ellen 3-1-re nyert legutóbb a magyar felnőtt női röplabda válogatott, tehát a legutóbbi győzelem óta 5 év eltelt, és azóta jött egy edzőváltás, a lengyel Glusák helyett az olasz Chiappini, Alessandro Chiappini 5 vereséget gyűjtött be az első EB-n, és hát most ezt megismételte a következő EB-n. Én most mégsem őt akarom kvázi pellengére állítani, majd azt a megteszed, amikor arról kérdezek, de 11 EB újonccal szabad-e kimenni egy felnőtt női röplabda EB-re, mert most ez történt. A csapatkapitányunk Bozóki Szedmák Réka is az első EB-n volt ott 25 évesen.
2: Hát igen, ez az alfája és az omegája ennek az EB szereplésnek, vagy ha úgy tetszik, leszereplésnek. Én többet vártam a lányoktól, én nagyon nagy tisztelettel figyelem a női röplabda szakág munkáját az elmúlt 15 évben. Igencsak sűrűn ott vagyunk mi azért az Európa elitjében, az első lépcsőt meg tudjuk lépni, de már most már nincsenek Dobi Edináink, nincsenek Sándor Renátaink, Szatmári Grétáink.
1: Horváth Dóra.
2: Horváth Dodók, igen, ez az a Lilium.
1: Később Szatmári Gréta, igen.
2: Szatmári Gréták, azért mondom, az egy nagyon jó csapat volt, és az döngette ugye az európai középmezőnyt, itt ott kuckolta az élmezőnyt is. Ez idő elmúlt, de nem kell mindig a múltba révedni, mint a férfiaknál is voltak sikerek, meg voltak kudarcok, de amit kérdeztél, ez az alap, és nem gondolkozok, és nem körülírom. Ilyet, hogy az elmúlt évek, 2-3 év, mert már az új olasz edző is dolgozott, válogatottjából gyakorlatilag 3 olyan játékosnak odavaló volt, a Réka is, a német Anett is, és a feladónk is remek röplabdás.
1: Petrengo
2: Brigitte.
1: Ez remek. A 3 játékos a rutinos, aztán utána 11 rutintalan.
2: De Zsolti, hol van itt rutin 26 éves korban, 32 éves korukban a legjobbak, 30 éves korukban, tehát még mindig éppen, hogy Európában vagyunk című kategória, és az jól művel mind a 3. Jó, játszott a mai nemzeti sport osztályzatok között is, nem tudom, Petrenko még kapott 4-es, még nem olvastam el, csak ránéztem és becsuktam az újságot, majd hazamegyek, elolvasom, de az, hogy a német Anett egy külön klasszis játékos, ez teljesen világos. De ennek a 3 embernek, akinek végig kellett játszani, mert nem volt más tapasztalt, vagy közepesen tapasztalt játékosunk, erre valakiket rá kellett vinni, még 3-at állandóan pályán tartani, akiket nem is nagyon forgat. Nem is nagyon kellett forgatni, ez a kiváló szőke ifjú hölgy a centerünk.
1: Cserekje Zsófi, a 18 éves.
2: Cserekje Zsófi, ez egész. Én, nekem a szakmai véleményem, dolgoztam 2 évig a női BSE-vel is, mint említetted, egészen különleges adottságokkal rendelkezik. Én csak a Dobi Edinát láttam hasonló tehetséges röplabdásnak annak idején. Edinával erről beszélgettem is, mert jó viszonyban vagyunk, hál' Istennek, és mondta, hogy ó, Sanyi bácsi, mondtam, olyasmi jó lesz ez, mint te vagy. Sanyi bácsi, ez jobb, mint én, valószínűleg már most is több van benne. Ezek nagyon komoly dolgok. Ezért az a 6-os osztályát, amit ő kapott, az teljesen rendben is van, hiszen nem játszott a végül is teljesen végig, de hát nem volt más center forgatási lehetőség. De nem utoljára és nem megkerülve borzasztó nagy hibának tartom. Nem tudom, hogy mi győzte meg a kapitányt erről, hogy ő vagy valami tanácskozás, vagy tanácsadók, vagy saját kútfejéből, hogy 11 olyan játékost, aki gyakorlatilag még nem is junior korú, vagy a többsége már junior korú, hiszen mondjuk 18-20 éves, de még mindig a magyar junior bajnokság válogatottban játszhatnak, és ezek közül 3-4 teljesen stabil pozíciót, felelős pozíciót kapott ebbe a válogatottba, amit az első 2 meccsen élvezték, mert 16 ezer ember, 15 ezer ember előtt kikapni is jó érzés, hogyha végtombolja a lelátó azt a mérkőzést.
1: Főleg, és ha van játszmalap, és nem is török ellen, ugye hazai pályán játszanak, címvédők, azt mégis
2: nem is
1: 24-23 ide.
2: És a világ egyik legjobb támadó játékosa volt valószínűleg a törököknél, az a kubai hölgy a pályán.
1: Vargas.
2: Igen, Vargas. És a lengyelek is, hát azt tudjuk, hogy Európának egyik diktátora. Szóval azok nagyszerű meccsek voltak, és a lányok vették is az adást. Ez mutatja, hogy tehetséges emberek. De amikor átnéztünk a hálón a németek ellen, és azt mondtuk, hogy Jézus Mária, ezt meg lehet, hogy nyerni kéne, vagy legalábbis nagyon jó meccset játszani, az utolsó kettőből minimum egyiket megnyerni, azonnal feladattá vált, nem játékká, nem röplabda játékká, röplabda küzdelemé vált, és itt a találékonyság, meg a pengézés már nem játszott ezekbe a pillanatokba. A lányok tették a magukét, a nagyszerű 3-4 egészen komoly fiatal tehetséges hölgyet láttam a pályán, néztem a mérkőzéseket természetesen.
1: 18-as EB bronzérmes játékos ott volt, de hát U18-as EB bronzérmes játékos. Jövőre az U19-es VB-re mennek, a most meg 16 éves Pampu Gréta Nyíregyházáról, és a két zsombók lány, Anna és Eszter, 17 évesek, Vasas.
2: Igen, hát ezzel mindent el is mondtál. Itt ennek a csapatnak egy csapat körül egyetlen kérdése, én szerintem az szakmai hiba volt, de az edző úr, olasz edző bizonyára érti a röplabdát, mert ezt látom rajta. Csak valamiért a kommunikáció, tehát hogy harmadkézből hajlanak egy olasz fordítást időkérésnél a lányok. Én megmondom őszintén neked, engem Nyugat-Berlinben annak idején, még amikor tiltott övezet volt, a Post-Berlin hívott edzőnek. A US Garibaldi Sardinia Széria B-ligás csapata hívott edzőnek nagyon komoly ajánlatokat tettek, és én két gyerekem természetesen picik voltak, a Levente és az Emes, és azt mondtam, hogy azért nem merek elmenni, mert én lehet, hogy 100 szót megtanulok olaszul, 100-at meg tudok németül, de nem ugyanaz időkérésnél, amikor a magyar a magyarral kommunikál, beszélget, olyan finom dolgokat tud pengésen, nem azt mondja, hogy hátrébb, előrébb, ugorjál, nyitásfogadás, ezeket meg lehet tanulni.
1: Ezek szakmai kifejezések.
2: De ott
1: sokszor nem ez kell.
2: Nem, ha úgy van. Ott félre kell hívni, egy lány belekarol, és azt mondja, kislányom, te is tudod, hogy most neked kell megcsinálnod. Ne, te félj tőle, megkapod a labdákat, bátran, vagy sikerül, vagy nem. Ennyi a felelősség. Na, itt az olasz edzői volt az egész felelősség. Ennyi csikót Európa talán két legjobb csapata ellen, majd utána ott megpuhítva Európa középcsapatai ellen pályára küldeni egy felállásba, az több mint veréség. Nem tudom, hol a többi játékos. Az elmúlt 10 évben azért megfordult itt 8-10 magyar, igen jó nevű röplabdás, tehetséges 28-30 éves, hogy ők hol vannak, miért nincsenek ott. Ha biztos van ennek oka, el kéne mondani.
1: 2023-ban Kiápinivel ugye utolsók lettünk matematikailag, a 24 csapatos elben 24. hely, most utolsó előtti 23 a szám, 23. pozíció, 5 meccs, 5 vereség, 17 játszmában mindössze 2-t nyertünk meg, és aztán ott van az a lettek elleni, kezünkben volt a 3-1, a 6 meccslabda játszma és meccslabdát, mégis ők értékesítették aztán a 3. játszmalabdájukat, majd fordítva nyertek 3-2-re.
2: Mind a kettőbe egy teljesen egyetértünk, tehát én is ezeket a gondolatokat, amikor csak készülök én egy beszélgetésre, átgondoltam. Szóval én azt mondom, A pont.
1: Az megint a rutin hiánya, hogy nem tudod az egyik meccslabdát értékesíteni?
2: Nem is, rossz, óriási küzdelem folytott. Hol az ellenfélnek volt meccslabda, nekünk 6-szor, nekik 3-szor. Az egy gyönyörű végjáték volt. Csak egy labda és repülőgép fönn nem marad, úgyhogy előbb-utóbb való le kellett esni. Az egyik dolog. Én azt mondom, Zsolt, neked, hogy azért azt ne felejtsük el ettől a női szakáktól is, se a szakemberektől, se a lányoktól, a különféle generációktól, hogy azért odáig el is kell tudni jutni, hogy európai TV egyenes mérkőzésen világklasszisok ellen játszunk mérkőzést, mert hogy megveressük magunkat kint az EB-n. Ki kell jutni az EB-re. Ez a női válogatott, azt hiszem, a 4 utolsón kim volt, ezóta a 4., ahova kijutottak.
1: Sőt, több sorozatban ez most már 6. EB volt 2015-től. Előtte 28 évig nem jutottunk ki.
2: Így van, így van. Oda ki is kell jutni, hogy megverhessenek. Ez az A feladat, amit nagyon gyönyörűen megoldottak idáig. Az, hogy mi történt ott a pályán is, a rutintalanság meg a rutinosság, teljesen egyetértek veled. Ott az Anettet, ugye az ellenfelek már elnézést kérlek, de ha magyarok ellen edzősködök, akkor azt mondom, hogy ha baj van, akkor biztos a német Anett fogja kapni a labdát. Ha antennára kapja, megpróbál vonalat ütni, keveset kapott igazán antennára, ahol ott igazán vonalat lehet támadni, kiütni a blokkról, vagy beütni. Ha bejebb kapja a bal kezére, tolódjatok bejebb, kettős blokk, hármas blokk, és még a leszakadó is be, átló, átló, átló. Van egy csodálatos röpadás, nem véletlenül Európának egyik legjobb diagonál játékosa, egyedül nem megy. Egy ilyen embert ismertem, hogy Buzek László volt, aki helyettünk is bejutatta a Csepelt annak idején a Bajnokok Ligája négy közé, előről hátulról ő ütött, de ő egy más világ volt.
1: És valószínűleg a 70-es évekhez képest azért a sportág
2: más igen, a sportág, csak fejlődött. Más a sportág, nem lehet semmit összehasonlítani. De ott volt a kubai játékosa a kiváló török válogatottnak, szenzációs fiús adottságai, azon kívül egy gyönyörű hölgy. Ugrik, mint a nikkelbólha.
1: 105 km/órás sebességgel üt nyitáskor, vagy akár befejezéskor.
2: Hát ez férfi mezőnyben is derék dolog, ha valaki támadó szervát megpörget 105 km, a fiúknál 120-140-nel is már vannak csodabogarak.
1: Én elmenekülnék, amikor ezt fogadni kellene. Enne találjon.
2: Én mindig képzeld, de attól álmodok, egyesen védekeztem állam a Csepelbe is, aztán később a Szegedbe, egyesen védekeztem, hogy vonalról elmegy a blokk, és jön a labda, és fölülök, vagy már eltalál. Igen, amit mondtál, az, hogy ha annyi időd van, hogy védd a fejedet, mert ott az fél másodpercet ott a labda, csodálatos produkciókat láthattam, lányokat nagyon sajnálom, a szakmának aláhúzom, nagyon észnél kéne lenni. Azt a lyukat, ami itt a U18, hát ez azt jelenti, hogy a 18 éves idősen nem lehet az U18-es válogatottba, az a felső határ. Ezek között voltak hárman, vagy négyen ebbe a csapatba. Ha azt mondjuk, hogy és hol van a 19 és a 22-23 éves korosztályunk, hol van ez a magyar korosztály? Megmondom, hol van. Nézi, hogy négy tengeren túli, vagy szlovák, vagy délmagyar, vagy délvidéki idegen légió röpladás játszik, ő pedig tapsol a pontoknál is integet.
1: Mármint az extra ligában a bajnokságban.
2: Bocsássál, meg visszatértem az extra ligában a magyar bajnokságba.
1: Nyári Sándor a vendégünk, mielőtt tovább mész itt a Nemzeti Sportrádióban, a röplabda szakember a BSN női csapatával, vagy a Szeged férfi csapatával is bajnok lett, és témánk a női röplabda válogatott EB szereplése. Nem feltétlenül a mérkőzések elemzése, inkább tanulságok levonása, és az, hogy hogyan tovább, mert hogy a következő EB-n is már biztos, hogy ott leszünk. Szintén ez a csapat harcolta ki, és akkor mondok két dolgot, sőt egyet csak. 2024-ben a letteket, amikor 3-0-3-1-re legyőztük legutóbb tét mérkőzésen, akkor bizony a lett válogatottnak ugyanazok voltak a tagjai, mint most. Csak azóta elmentek nagyon jó európai bajnokságokba, tehát nem a lett bajnokságban vannak. Ezt Bozóki Szedmák Réka is kiemelte itt a Nemzeti Sportrádióban a minap. Valamint, hogy a magyar válogatott, amire utaltál, megnéztem, abból a kezdőből valóban Kis Gréta nincs, Glembócki Zóra nincs. Nem is beszélve, volt egy vasas trió, Juhárdalma, Papporsolya, és most gyorsan akartam mondani, Török Katát. Tehát, hogy csak neveket így dobálok be. A 2024-es csapatban a Gréta ott volt, amit a Kis Gréta, Glembócki Zóra ott volt. Két olyan centerünk játszott, Ambrózi, Melanie és László Alexandra, akik szintén nem most hozzá, ehhez képest négy új centerrel mentünk ki. Tehát, hogy azért ez nem tűnik annyira észszerűnek, és ugyanarról a kapitányról beszélünk. Hát én nem tudom, hogy most akkor ugye olyan mexikói foci VB és magyar drámát nem kellene ebből azért csinálni, azt tegyük hozzá. Ugye? Tehát, hogy mindenkit el ne akarjunk kergetni, hát a kapitány sorsáról meg majd dönt az elnökség, a szövetség.
2: Húha, amit felsoroltál a játékosokat, 10-ből 9-et én is rájuk gondoltam. Hát hol vannak ezek a játékosok, ezek léteznek a magyar
1: bajnokságban. Biztos, hogy kihagytam valakit, most meg eszembe jutott Petővári Fanni egyébként átlóban.
2: Igen. De akiket elsoroltál, ezek valóban ragyogó képességűek.
1: Hát Petővári Fanni az Brazíliába igazolt, azt hiszem 24-ben. Tehát, hogy nem azon, hogy visszavonult 24-ben nyugdíjba. Tehát, hogy na, hova tűntek ezek a játékosok, miért nincsenek?
2: Ez az én legnagyobb kérdésem erre a kapitánynak, nem azért, mert én kérdeztem, de én is voltam kapitány, általában kényes kérdésekre megpróbáltam korrektül válaszolni, meg kéne válaszolni, hogy miért hagytuk ki ezt a korosztályt, hova tűntek ezek az emberek, hogy két évvel ezelőtt kulcsemberek voltak a center, hát a két fiatal centerünk, aki most van, aki nagyon tehetséges, mind a kettő, valószínűleg most ő lenne a harmadik, negyedik center, tehát
1: a normális.
2: Úgy van, pótló két center, és mutatják, hogy használhatóak, bedobhatóak bármikor, egy-egy játszmára, de nem meccset nyerni velük, törökök ellen, lengyelek ellen, németek ellen, ez egyszer utópia.
1: Sőt, a szlovének ellen, mert azért azt is feljegyeztem, hogy a hollandok ellen egy 3-2-es meccset játszottak például a 8-at döntőben, tehát az is egy kérdés, hogyha nem ez a 11 EB újonszon, hanem egy rutinosabb csapat, mint a legutóbbi EB-ken. Garancia van arra, hogy mi jobban szerepelünk? Mert nekem erről van egy olyan véleményem, hogy ez kérdés, hogy akkor is lehet, hogy a 20-24. Hely valamelyike, vagy a letteket legyőzzük, de nem megyünk tovább.
2: Én nekem az a gondolatom, hogyha minden rendben van emberi kapcsolatokban, válogatottban, edzők és játékosok, játékos és játékosok között, de megvan, akkor abból a válogatottból hármat, négyet itt kellett volna tartani, kulcsembereket, akiket mondtál, és azt ügyesen vegyíteni ebből a két-három csikóval, akik most beszálltak és nem vallottak szégyen, na de hát mi nem tudtak hátra nézni, hogy és ha én sem vagyok a pályán, valami történik velem, megsérülök, rosszul vagyok-e, nem tudtunk volna centert, valójában minőségi centert behozni, nem bántva senkit sem, de nem lehet úgy pallérozni a vidék és a fővárosi klubcsapatok, hogy nézik, hogy négy brazil játszik a X csapatba, vagy két bosnyák.
1: És két magyar a pályán, mert mondjuk két volt ilyen szabály.
2: Ez annak idején, amikor én ez is kötöttem, akkor is duzogtam, két külföldit lehetett maximum pályán tartani.
1: Most fordítva van.
2: Most fordítva van. Ez nagy hiba. Ezek a lányoknak nem rutinjuk nincsen, csak meccs terhelésük nincsen, mert a cserepadról jóbakat melegítek, visszaöltözök melegítőbe, és lehet, hogy bevisznek egy percre szerválni, az egy dolog. Megmutattam magam a tévébe. Nagyon nagy dolog. Én tudom az ő lelki világukat. Aranyos és tehetséges emberek, de valahogy rosszul vannak. Nagyon fontos feladat a Magyar Röplabda Szövetségnek, és ez nagyon fontos feladat, aláhúzom, hogy ebbe a két évben, amit te kérdeztél, mi lesz itt két év múlva, hiszen valószínűleg ugyanezek lesznek, remélem mindegyik meg lesz, remélem mindegyik fog játszani, és külföldről is hazajön, ha hívják, ez nagyon fontos dolog, mindig az Anett ezt példásan teszi, pedig hát nem rossz bajnokságban játszik, maradjunk annyiba.
1: Hát a világ egyik legjobb az
2: igen.
1: Olasz.
2: És hogyha megtalálnánk, kicsit durkálnánk, kapargálnánk, hogy nem van véletlenül 40-50-60 év körüli magyar fiatal edző, akik közül 3-4-en külföldön dolgoznak.
1: Hát Hollósi László ugye adja magát, emlékeim szerint az első EB-re is, amikor kijutottunk, meg ő volt a szövetségkapitány, csak aztán az EB-n a belga Jan de Brandt.
2: Igen, a Hollósi Laciról annyit tudni, hogy én is dolgoztam egy évet a BSN-nél, junior edzőm volt, nehezen kezelhető ember nagyon, sokat tud a röplabdáról, és Németországban bajnokok csapatot csinál.
1: Ismeretlen német csapatból.
2: Nem szépségverseny ez, nem szépségverseny, nem kell mindenkinek, szóval engem sem szeret, 100 emberből 50 szeret, 50 meg irigy rám, vagy nem szeret, ez egy dolog. Nem kell nem mindenki szeretni, de aztán a svéd cserepadon ül a másodező magyar...
1: Tóth Gábor,
2: aki szintén bizonyította a magyar bajnoksággal, aztán a Békéscsabában, többé-kevésbé, bizonyította, hogy bizony egy komoly karakterű ember, és lehet, hogy a magyarul időkésnél magyarul el tudja mondani, amit kellene. Nem egymástól kérdezik a lányok, hogy mit mondott, már elnézést, én ezt is láttam. Nem tudom, ez nem biztos, hogy ez a megoldás, és hát én azt szoktam mondani, és ne sértődjön meg a szövetségkapitány sem, én se sértődtem meg, amikor hasonlítgattak, hogy valószínűleg Virányi Zsoltal és Nyári Sándor is tudtunk volna 5 meccsből 5-öt veszíteni, nyerni nem biztos.
1: Sőt, egész biztos, hiszen én 170 centi vagyok, te pedig még mindig magas vagy, és egyszer ezzel már frocliszlal, akkor csináljál jó röplabda csapatot 6 darab Virányiból, vagy 6 darab 170 centis játékosból, és nem idézem, hogy mit mondtál, az most nem lehetne itt adásban. Viszont mit látsz az utánpótlásban, ezt is már megpendítetted, van merítés, mennek, vannak nekünk magas röplabda termetű utánpótláskorú játékosunk? Csereke Zsófia szemében van, ő 194 centi, de hát gondolom, kellene nem? Hány Csereké Zsófia kellene?
2: Igen, kellene Csereké Zsófia kora miatt és a már meglévő tudása miatt.
1: Mert ugye 180 centivel is hátrán játszani, ha valaki szemben 190 a túloldalon.
2: És 90 fölötti centerek vannak. 93-94-es a lányoknál is, a szélső diagonálütők pedig egyenesen minden csapatában egy bombázó, nálunk is van egy, egyedül nem bírt a túloldalon több tudásra rendelkező játékosokkal. Az utánpótlásukban vannak magas játékosok, a Vasasban is, akiket jobban ismerek, többet találkozok velük, hogy lelemegyek néhány dolgot megnézni edzésekre. Vannak a vidéki csapatok is nagyszerű utánpótlás neveléssel. A Kaposvár, a Békés Csaba, lehet sorolni, termelik az utánpótlást. Nem lehet közelebb hozni a tűzhöz, mindenki Pesten nem játszhat, de viszont minden szponzor és minden csapat menedzser bajnokságot vagy dobogót vár el. Ez pedig türelemmel megy. Most is elvártuk volna, hogy bejusson ez a csapat, ez nem jutott be, mert kevés volt a meccse, és nagyon fiatal volt. Hiába volt elvárás, nekem nem elvárásom volt, én azt mondtam, ha van szerencsénk, talán tudunk két meccset nyerni. Fiatal ez a csapat, de láttam, hogy tehetséges gárda. De nem tudtunk két meccset nyerni, és ha mind ott vannak, akik ott lehettek volna, én azt mondom, hogy egyet biztos nyertünk volna, majdnem biztos vagyok benne, lett volna merítési csere, a taktikai cserék lehetősége jobban bejött volna, biztos nyertünk volna, én még azt is megkockáztam, 50%-os sanszra, hogy tovább jutottunk volna két győzelemmel. Én így gondolom.
1: akkor a legjobb 16 közé jutottunk volna. Legutóbb 2015-ben, amikor ugye 28 év szünet után ott volt a válogatott az EB-n, akkor még csak 16 csapatos EB volt. Az azeriek, nyugodtan mondhatjuk, lenéztek bennünket, és legyőztük őket, ezért ők nem mentek a legjobb 12 közé, mi igen. Az egy másik generáció, hogy mondtad itt a Horváth Dóra, Dobi Edinás, Lili Omritás korosztály volt, de akkor voltunk a 12. legjobb csapat Európában, majdhogy nem, mert bejutottunk a csoportból, ugye tovább mentünk. Most te azt mondtad, hogy 16 közé, szerintem az is bravúr, de hát így ezek szerint sok esélyt nem adtunk magunknak.
2: Nem adtunk magunknak sok esélyt, igen, nem adtunk, és nem tudom, mitől várta a csodát a mester, aki bizonyára egy nagyon felkészült szakember egyébként, és barátságos, kedves úriember, azt is láttam rajta, szépen beszél a lányokkal, de hát legalább angolul kellene ezt előadni, nem, talán nem olaszul, és még onnan angolra, és onnan még magyarra. Most én így gondolom, hogy ez zajlik, mert azért próbált ő angol szavakat is forgatni, de azért az olasz is megszólalt belőle. Úgyhogy hát nem annyira könnyű, nem tudom, hogy mi a teendő, semmiben nem kívánok beleszólni, közel 80 évesen, eleget láttam, hallottam, olvastam, néztem, közvetítettem, játszottam, irányítottam, könnyű okosnak lenni a rádióból és az újságból, valamint változtatni kell, mégpedig, még egyszer mondom, ezt a csapatot nagyon összetartani, nem megnézni azt, hogy hol nem voltunk még barátságos meccset játszani Spanyolországban, Svédországban, Portugáliában, hanem föl kell nézni éjszakra, csehekre, meg a szlovákokra, buszba kell ülni, az át kell menni, majd megvernek ők bennünket, ebből tanul az ember. Kántos, hogy mondtam mindig, hogy Sanyi bácsi, ne csak klubok ellen játszunk magyar edző, csapatok ellen edzőmeccseket, hanem ott vannak, menjünk át Romániába, ott is kapunk is, adunk is, de nagyon szoros, menjünk le délre, Szerbiába, Szlovéniába, bárhova.
1: Hát az ukránok és a szlovének legutóbb
2: mind a két EB-meccset megnyerték. Hogy jaj, és szoros meccseket játszunk, és megszokjuk azt, hogy uraim, hölgyeim, itt mindig visszaütik, nincs olyan meccs, amikor, hogy tudsz olyan jól nyitni, hogy ne támadjanak életvezetés, és amikor azt megszokjuk, akkor nagyobb a saját magunkat támasztott követelmény, szembe támasztott követelmény is. Meg lehet itt nemzetközi tornákat rendezni Magyarországon, szívesen jönnek a környező országból. Én minden 6 hónapban csinálnék egy komoly, lásd, Szavária kupa, vagy nevezzük bárminek egy nagy tornát, ahol a környezőbeli országok meg van, kapjuk itt a pofon, meg adjuk is. Itt kéne megmérettelni, nem a Kanári-szigeteken, az is nagyon szép, én is voltam, de nekünk olyan part, a spanyoloktól szettet nem fogtunk két meccsen, Belgiumban se voltak nagy sikereink, hát úgy jöttünk neki ennek az EB-nek, hogy 4 vereséggel, ha jól emlékszem, vagy 5-tel.
1: Sajnos a MEVZA tornán, meg az Európa Ligában egészen az elődöntőig ment a szekér, aztán a svédek ellen itthon az elődöntőben 2-1-18-12, tehát ott kezünkben volt a meccs, a végén 3-2-re a svédek nyertek, és akkor nagyon mérges lettem. Kicsit én akkor megéreztem az előszelét annak, hogy lélektanulag, ha már ilyen fiatal ez a csapat, akkor nyilván sokat ért volna az a 3-2-es győzelem, még ha nem is jutunk az Európa Liga döntőjébe, de lehetett volna mire hivatkozni, ott lett volna a kisagyukban, hogy hopp, téthelyzet, tudtunk nyerni, lehet, hogy akkor a letteket is könnyebb lett volna, de ez a hajó elment. Zárásul még egy gondolat. Szedmák Réka, Bozóki Szedmák Réka helyesen a csapatkapitány nyilatkozta itt a Nemzeti Sportrádióban, Nyári Sándor a vendégünk, röplabda szakember, hogy energia, vámpírok, senki nem nőtt fel a feladatot, ez az legutolsó meccs után rögtön a mérkőzést követően, ugye 5 vereséget követően nyilatkozta, de arra utalt és elmondta itt a rádióban, hogy akkor bármit próbált csinálni a játékosoknak, mondani ott a pályán, nem volt reakció. Tehát ott az meg nagy baj.
2: A Réka kiváló röplabdás, meglehetősen baráti, kedves viszonyban vagyok én is vele, sokkal tud a röplabdás, jó csapatkapitány, jó hangulati tényező a pályán, plusz be is üti. Neki se volt egyenletes a teljesítménye, de figyeltek rá az ellenfele, meg tudták, hogy Szedmákot, meg a diagonal játékosunkat meg tudjuk tartani, akkor nagyobb bajt nem lehet, azért Rékát ismerik 5 éve a nemzetközi porondon is. Amit mondott, hogy a végén mindenki sápadozott, és mindenki csak meredezett, nem lehet 2 év alatt 4 évet öregedni. Ezek a játékosok tudomásul kell venni, hogy 17-18 évesek. A Réka sem volt akkor ennél sokkal jobb, de nagyon tehetséges volt, őnek ez élet megadta, hogy beleolvadt egy komolyabb keretbe, de nem 10-esével mentek oda a fiatalok, hanem 3-asával. Az Anett, a Réka, meg még talán valaki ebből a korosztályból, és beleolvadtak, és belekerültek, és pályán voltak. A fokozott fiatalítással egyetértek, ebben a fügyíróló szisztémával abszolút nem értek egyet.
1: A feladat nem könnyű, és még zárásul annyit, hogy például a svájci, akik ott sem voltak az EB-n, Előbbre kerültek a világranglistán, mint mi, hiszen mi 5 vereséget gyűjtöttünk össze az EB-n, ők pedig meccs nélkül jöttek előre, és a mázliuk van, kijutnak a VB-re, de ez legyen egy másik történet. Nyári Sándornak köszönöm szépen, korábbi férfi szövetségi kapitány, női és férfi bajnokcsapat edzője, röplabda volt a téma itt a Nemzeti Sportrádióban. Sanyi, köszönöm még egyszer, Virányi Zsoltot hallották, viszont hallásra.
2: Én köszönöm.
0: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kiesett a címvédő Alcaraz New Yorkban, a dízel üzemanyag drágulásáról és az árak megfékezéséről is tárgyalnak a mai kormányülésen, estére eső valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Böde bíró Blanka és Faluvégi Dorottya is bekerült a magyar női kézilabda válogatott keretébe. A nemzeti együttes szeptember végén az Eurókupa 4-es döntőjében szerepel majd. A Magyar Szövetség honlapján a ma közzétett 19 fős keretbe a Ferencváros kapusa szülés, míg a Cseszeme Bukarest jobb szélsője sérülés után tér vissza hosszú idő után. A magyar csapat a bukaresti 4-es döntő szeptember 26-ai elődöntőjében az olimpiai, világ és Európa bajnok Norvégiával találkozik. Másnap a helyosztón pedig Dánia vagy a házigazda Románia lesz az ellenfele. A negyeddöntőben búcsúzott a férfi címvédő Carlos Alcaraz az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A spanyol játékost a hazai közönség előtt szereplő Ben Shelton győzte le 5 szetben. A mérkőzés New York idő szerint hajnali 3:30-kor ért véget. Shelton az elődöntőben Francis Tiafoe-val találkozik majd. Női egyesben pedig Jessica Pegula lesz majd a világ első Arina Sabalenka ellenfele az elődöntőben. A világranglista 3. helyén álló Pegula a negyeddöntőben magyar idő szerint ma hajnalban a szintén amerikai Emma Navarro győzte le 3 játszmában. Ma este Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool és Sallai Roland együttese a Galatasaray is elkezdi a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát. Az angol együttes a spanyol Atletico Madriddal hazai pályán, még a török csapat a portugál Sportinggal idegenben csap majd össze. A címvédő Paris Saint-Germain a szlován

0: megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. A kormányülésen szó lesz továbbá az aszbeszt szennyezésről és a Paksnál épített dunai fenékküszöbről is. Nyilvánosságra hozták a századvéghez köthető kutatásokról és tanulmányokról szóló korábbi titkos kormányzati döntéseket. A most közzétett dokumentumok jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, média elemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről szólnak, mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány már korábban jelezte, több részletben publikálja az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részét. Jó és helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntés előkészítő munkába, így reagált a Fidesz. A devizahitel károsultak mi hamarabbi és minél teljesebb mértékű kártalanítását sürgette a Mi Hazánk mozgalom szakpolitikusa. Fiszter Zsuzsanna azt hangsúlyozta, minden kamatként vagy bármilyen kölcsönként jogtalanul beszedett forint visszajár a kölcsönt felvevőknek, és azt a hitelező bankoknak és jegybanknak kell megfizetnie. A politikus szerint fontos a végrehajtás non-profit átétele és állami kézbevétele. A területet a bíróságok vagy az adóhatóság felügyelete alá kellene helyezni.
1: Közlekedés.
0: Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták. 1-2 kilométeren torlódik a forgalom.
1: Időjárás.
0: Derült napos idő van, de késő délutántól a Dunántúlon már befelhősödik az ég. Estétől szorványosan fordulhat elő eső, zápor. Az Alföldön a legkisebb a csapadék esélye. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A szél estétől megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
1: Varjú Vili és a többiek. Egy 60 évvel ezelőtti eseményről, az 1966. augusztus 30-ai szeptember 4-e között megrendezett szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságról beszélgetünk. Egész pontosan akkor még szerintem fedettpályás atlétikai eme egyébként nem is biztos, hogy volt. Ha jól emlik, azt később vezették be. Így van, Virányi Zsolt üdvözli a hallgatókat, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. És miért éppen Varjú Vilmos, akit egyébként sohasem hívtak keresztnevén? Csak Vilinek, ugye?
2: Igen, köszöntöm a tisztelt hallgatókat, mert a Népstadionban ő szerezte atlétáink egyetlen aranyérmét, más kérdés, hogy emellett 4 ezüstérmet, Mecser Lajos 10.000 méteren, Zsivócki Gyula kalapácsvetésben, Munkáncsi Antónia 400 méteren, Nagy Zsuzsa pedig 800 méteren szerzett, és 3 harmadik helyünk is volt, Kulcsár Gergely gerelyhajításban, Kalocsai Henrik 3-as ugrásban, Tóth Gyula pedig maratoniban érte el ezt az eredményt. Akkor azt mondták, legalább az egyik második helyből simán lehetett volna első is.
1: A folytatásban továbbra is az Arcanumra hagyatkozva foglalja össze Turi Gábor, amit tudni kell erről az eseményről, és persze Varjú Vilmosról. Mennyire volt meglepetés, hogy a magyar főváros kapta a rendezés jogát 1966-ban?
2: Tudni kell, hogy noha 1932-ben magyar ötletből pattant ki, hogy atlétikában EB-t rendezzenek, nemhogy az első kontinens bajnokság rendezési jogát nem kaptuk meg, ez 1934-ben Torinóban volt, de 1966 várni kellett, hogy házigazdák lehessünk. Ugyanakkor a sportdiplomáciában volt erős emberünk már ekkora, Sír József, aki az első Európa-bajnokságon Torinóban 3 sprintszámban is érmes lett, 1964 és 84 között a Nemzetközi Atlétikai Szövetség tanácsának tagja volt.
1: A 6 évtizedes jubileum kapcsán nézzük, hogy kik voltak az éremesélyeseink 1966-ban, tehát az atlétikai EB-n.
2: Titkos, illetve nem is annyira titkos esélyesből már az első napra jutott, ekkor rendezték a 10.000 méteres síkfutást, amelyben rajthoz állt Mecser Lajos. A salgótarjáni hosszú távfutó jó szereplésében azért is lehetett bízni, mert július 8-án Londonban 27 perc 23,8 másodperces idővel Európa csúcsot állított fel 6 mérföldön. Az EB évében már rutinos versenyzőnek számított, korábban részt vett a Tokiói olimpián 1964-ben, de 5000-en helyezetlenül végzett.
1: Milyen típusú futó volt? Tehát mi jellemezte, Mecsert jól hajrázó vagy irammenő?
2: Akkor volt igazán szansa a győzelemre, ha az élre tudott állni, diktálni az iramot, mert a hajrában nem volt robbanékony. Félő volt, hogy a 25 körös eposz első felében a tempó nem az ő stílusának kedvez majd.
1: Így is alakult, a táv feléig nem rángatták a futók az istrángot.
2: Aztán a belga Gaston Rulanc, aki elsősorban a 3000 méteres akadályfutásban volt klasszis, az élre állt. Híres László tanítványa Mecser és az NDK-beli Jürgen Háze alig érte utol, majd mindketten tagjai voltak az utolsó 1000-re összeálló vezető 4-es bojnak. Aztán Háze a csöngetés előtt hosszú hajrát nyitott atlétánk, tapadt rá, de a keletnémet frissebb volt, 1 másodperccel ért előbb a célba, mint az országos csúcsot, 28 perc 27 másodpercet futó Mecser. A Népsport így értékelte a teljesítményt, Híres László edzővel való közös erőfeszítésének most érett be első gyümölcse, ezüstérme fényesebben csillog, ha új országos csúcsának fényében nézzük.
1: Ami azt illeti, ebben volt igazság, a futó első nagy sikerét ekkor érte el.
2: Mecser, aki 3-400 kilométert futott hetente, borzasztó nagy szám, a Nemzeti Sportnak 2017-ben adott interjújában így emlékezett a 10.000 méteres futásra. Van bennem némi hiányérzet, mert talán ha 8000-nél egyedül elmegyek a mezőnytől az NDK-s Jürgen Háze nem ér utól, de az addigi legjobb eredményemet értem el, országos csúcsot futottam, szóval nem arról volt szó, hogy betlisztem volna, de még ennyi idő távlatából is ott motoszkál bennem, mi lett volna, ha. Annál is inkább, mert kevesebb, mint 2 hónappal az EB előtt Londonban 6 mérföldön megjavítottam az Európa csúcsot, jó formában voltam. Úgy fogalmazott, taktikai hibát követett el, ami miatt idézem Mecsert, a cél előtt 250 méterrel nem tudtam veszélyeztetni a kitűnő formában lévő friss Háze győzelmét.
1: Beszéljünk még itt a sporttörténelem adásában Mecser Lajosról. Milyen futó volt?
2: Egy évvel később, tehát 1967-ben három mérföldön Európa rekordot futott, és a fedett pályás EB-n, vagy ahogyan akkoriban hívták, ez fontos, Európa játékokon 3000 méteren harmadik lett. A mexikói olimpián hiába vártak tőle dobogós helyezést 10 000-en, és a maratoni futásban is betlizett, viszont 5000-en 1968-ban futott magyar csúcsát, ez 13 perc 29,2 másodperc volt, 34 évig nem tudták megdönteni.
1: Térjünk vissza a budapesti 1966-os kontinens bajnokságra, kiharcolta ki a következő érmet.
2: A következő medáliára csak két napot kellett várni, a női 400 méteres síkfutásban mindkét középfutamot magyar versenyző nyerte meg, az egyiket Nagy Zsuzsa, a másikat Munkácsi Antónia. Nagy jobb időt futott, 53,9 másodpercet, de a fináléban a Tokióban ezen a távon negyedik Munkácsinak, vagy ahogyan versenytársai hívták, Mukinak ment jobban, második lett szintén 53,9 idővel. A tokiói olimpia után eltűnt, már-már leírták, de edzője Iharos Sándor segítségével visszakapaszkodott, hogy hogyan. Idézzük a Nemzeti Sportot, ahogyan nyilatkozott Muki. Az utolsó 20 méteren becsuktam a szemem és futottam, azt hittem végem lesz, nem bírom. Mondta már felszabadultan az ezüstérmes a verseny után, a Népsport azt írta, hogy a rájellemző csupaszív versenyzéssel kiharcolta az ezüstérmet.
1: Nyilván Kádár János szimpátiáját is kivívta, mert az MSZNP főtitkára éppen Munkácsi Antónia versenyének a napján látogatott ki a Népstadionba.
2: Igen, feleségével, Tamáska Máriával ült a díszpáholyban Egri Gyula sportvezető társaságában.
1: Muki ezüstjét kikövette a dobogón.
2: Kulcsár Gergely. Az, hogy Munkácsi a dobogóra állhatott, bravúrnak számított, viszont Kulcsár Gergely érmes helyezése nem tartozott ebbe a kategóriába, sőt. Gerej Haitónk az Európa bajnokságot megelőző 8 év alatt 3 érmet szerzett. A stockholmi kontinens bajnokságon 1958-ban harmadik volt, a római olimpián 60-ban szintén, a tokiói ötkarikás játékokon 1964-ben ezüstérmes. Az sem lett volna meglepetés, ha Budapesten végre győz. Ha azt nézzük, hogy utolsóként került a 8-as döntőbe, s végül utolsó dobásával lett dobogós, akkor akár szerencsésnek is mondhatjuk, de ha azt, hogy 2 évvel később a mexikói olimpián is csupán, ezt azért most idézőjelben mondtam, dobogós lett, akkor megállapíthatjuk, összességében inkább bal szerencsés volt, hogy a nagy versenyeken nem jött ki neki igazán a lépés, viszont az is tény, sérülten indult az EB-n, derékfájdalmai miatt az orvosok eltiltották volna, harmadik helyével egyáltalán nem volt elégedett, s hogy miért indult sérülése ellenére, a következőt mondta. Egy ilyen versenyt kihagyni vétek, és sohasem bocsátottam volna meg magamnak. Nekem idehaza úgy érzem, vállalnom kellett. A maiak ebből a mondatból talán jobban megismereti Kulcsárt, mint a sportpályán elért eredményeiből.
1: És akkor jöjjön Varjú Vili, aki az utolsó előtti napon szerzett aranyérmet 1966-ban az atlétikai EB-n Budapesten.
2: A tokiói olimpia harmadik helyezettjéről, az EB cím védőjéről van szó, aki egyébként 1962-ben Belgrádban első magyar dobóatlétaként állhatott a dobogó tetejére. A sülőkő Varjú Vilmosról ezt írta a sportlap. Ő volt az egyetlen, a legesélyesebb indulók közül a feszült légkörben, aki meg tudta közelíteni idei legjobb eredményét, és biztosan védte meg belgrádi bajnokságát. Varjú első dobásával győzött, ez 19,43 méter, azaz 19 méter 43 cm. Második próbálkozása kisebb volt, a többi pedig érvénytelen, hogy miért? Éreztem, hogy a magyar közönség mennyire szeret, de már egy kiemelkedő eredményt, jó formában voltam az elmúlt hetekben, és itt a Népstadionban, az Európa-bajnokságon szerettem volna maximumát nyújtani annak, amire ma képes vagyok. Talán túl nagy is volt bennem az akarás, ezért nem sikerült, nyilatkozta Vili a képes volt hasábjain, de szégyenkeznie persze nem kellett.
1: Hátra volt még a zárónap, a magyar első helyezés nem sikerült már újabb, tehát magyar első helyezés nélkül, de éremesővel. Hogy volt ez?
2: Igen, az utolsó nap 12 döntőjében atlétáink 4 érmet szereztek. A legnagyobb reményeket a kalapácsvetéshez fűztük. Zsivócki Gyura 2 olimpiai ezüsttel 1960 és 1964, egy EB bronzzal 1958-ból és egy EB arannyal 1962-ből, s nem mellékesen világcsúcstartóként vágott a finálénak ezt a világcsúcsot, egy évvel korábban 65-ben dobta 73 méter 74 centivel, de itt a mumusának számító szovjet Romuald Klim, aki 70 méter 2 centit dobott, majd másfél méterrel legyőzte Zsivockit. Gyula 68 méter 62 centit dobott. No, majd talán legközelebb biztatta dobóatlétánkat a Népsport a verseny után.
1: Mondjuk, ebben beletalált a Sportlap. Az Arcanum segítségével itt a sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Szóval Gábor miként folytatja itt a történetet a 66-os atlétikai EB-ről és kivel?
2: Hát Zsivocki folytatta ezt a történetet, mert 2 év múlva a Mexikó városi olimpián végre visszavágott Klimnek, de folytassuk tovább érmeseinkkel a 800 méteres női síkfutás döntőjében a tokiói olimpián ezen a távon 4. Nagy Zsuzsa úgy rajtolt, hogy akár, vesen fejezem a mondatot, de az olimpiát követő évben és az EB-t megelőzően ugyanis az Egyesült Államokban 880 yardon világcsúcsot futott ám Budapesten a 18 éves jugoszláv Vera Nikolic végigvezetve győzött. Futónk nagy pozícióharcot követően hosszú hajrát nyitott, amely a második helyhez volt elegendő, de Nikolicsot már nem tudta befogni. Országos rekorddal lett második, a Népsport megjegyezte, idézem, talán ha nem futja azt a nehéz 400-as versenyt, akkor övé a kritikus pillanat, talán. Nagy Zsuzsa reálisabban értékelte teljesítményét, ezt mondta. A cél egyenesre elmerevettem, kiestem a ritmusból, nem tudtam fokozni. Azt hiszem, a kitűnő fiatal Nikolicsot nem lehetett volna legyőzni.
1: Egy ugronk is a dobogóra állhatott. Ki volt ő?
2: Kalocsai Henrik a hármasugrásban a dobogó legalsó fokára ugrott, cinóber, vörös haja miatt nevezték így társai, távolugrásról nyergelt át a hármasra. Az Európa-bajnokságon, idézem, felülmúlta önmagát, országos csúccsal került az emelvényre, abban a roppant erős mezőnyben, amelyben a kétszeres olimpiai bajnok és világcsúcstartó, ez egyébként a lengyel Joseph Smith volt, csak az 5. helyen végzett.
1: Az Úzdi Tóth Gyula teljesítette a magyar érem kollekciót.
2: Így van, az EB utolsó napján, szeptember 4-én maratoni távon 2:22:02 idővel 3. lett a mezőny, a hármasugrás fináléi alatt érkezett a stadionba, futónk a dübörgő taps fogadta. Tóth remek formában volt, egy nappal az EB kezdete előtt, augusztus 29-én 10.000-en 29:32.4 futott, ami élete legjobbja maradt. 1968-ban elért 2:14:59 eredménye, 11 évig volt országos csúcs a maratoni távon, a Népsport így értékelte teljesítményét. Tóth Gyula is beváltotta a kissé talán merész reményeket. Amúgy a szakmai vélemény nem volt elragadtatva az EB-n résztvevő 67 magyar sportoló teljesítményétől, a szerző Schubert Zoltán ezt a címet adta írásának. A magyar atléták formaidőzítése csak részben sikerült.
1: De hölgyeink legalább csinosak voltak? Na, ez nem is kérdés, mert a magyar nők mindig csinosak, ugye?
2: Az atlétika rajongó Ottlik Géza ezt írta Pályákon szívű novellájában, idézem, a Pasaréti úti BBT-je pályát akkor láttam először, amikor már rég vasasnak hívták. A rövid távfutó Marko Margit még versenyzett, a klubház eszpresszójában egyszer megmutattam a lábát társamnak, akivel tenisz nézni jöttünk. Nézze meg egy futónak a lábát, inkább mondtam, ugyanis ez a két boka lábikra tért comb, ez az Achilles intől a biceps femoralisig csupa erő, csupa robbanékonyság, mégis csupa gyöngéd és tökéletes vonal volt, hibátlan műalkotás. A szépsége félre söpört minden mellékszempontot, a testiség, érzéki bújtogatás verve, a szex nem rugott itt labdába, hogy úgy mondjam. Ottlikot idéztem, s hogy ki is Marko Margit? Nos, a budapesti EB-n a 4x100 méteres váltóban 4., 100 méteren 6. helyen ér célba.
1: Ha már szóba került a női sprintváltó és a 100 méter, akkor mivel folytatod?
2: Igen, ez roppant érdekes történet. A dortmundi fedett pályás Európa játékok előtt ranglista vezető az 1966-os budapesti Európa-bajnokságon 100 méteren és 4x100-as váltóban is győztes Éva Klobukovska esetében Ottlik leírása az Achilles-intől a kétfejű combizomig helytálló lehetett volna csakhogy. A lengyel sprinter az 1964-es tokiói olimpiai bajnok 1967-ben elsőként bukott le a sportolók nemének vizsgálata során. A korszak magasugró klasszisa, a temesvári születésű, a 2016-ban elhunyt Jolanda Balázs, azaz Balázs Jolán hivatalosan ínmeszesedés miatt nem indult a Népstadionban, de utólag más okot hoztak fel a távolmaradására. A versenyek történetében a budapesti EB-n volt először úgynevezett nemi vizsgálat. A teszt abból állt, hogy a hölgy indulóknak többé-kevésbé mesztelenül fel kellett vonulniuk egy csupa nőkből álló orvosi bizottság előtt. Senki sem bukott le, így Klobukovszka sem, viszont a megalázó élményből botrány kerekedett. Ugyanakkor a lengyel futó 1967-ben egy kijevi Európa Kupa versenyen már nem indulhatott. Az újonnan bevezetett kromoszoma vizsgálat kiderítette, hogy keleténél egyel több kromoszómája van. Eredményeitől megfosztották, ám a kromoszóma hiba csupán genetikai rendellenesség, amely semmi előnyt nem nyújtott neki, ezt a tudomány azóta be is bizonyította. De arra a kérdésre, hogy nő-e vagy férfi, Klobukovszka adott csattanós választ, 1968-ban fia született. Tamara és Irina Press a nők között összesen 5 olimpiai aranyat nyert, férfias alkadók miatt azonban csak Press fivéreknek hívták őket. Az igazság sosem derült ki, viszont mindketten éppen az 1966-os EB előtt vonultak vissza, teljesen váratlanul. A temesvári születés Jolanda Balázs, azaz Balázs Jolán sem állt rajta a Népstadionban, ezt már ugye mondtam, ahol egyébként 1961-ben egyik világcsúcsát is ugrotta. A magasugrás kétszeres olimpia és kétszeres Európa bajnoka hivatalosan Achilles-ín messzesedés miatt nem indult, de valószínűbb, hogy a nemi vizsgálat tartotta távol a versenytől. A 2016-ban elhunyt atléta nem szült gyermeket férjével és fogadott fiával élt együtt.
1: Mit jelent egy budapesti kontinens bajnokság egy 10-es éve jelén járó fiatalnak? Mit jelenthet?
2: Hát én ott voltam az utolsó napján ennek az Európa-bajnokságnak, mert nagybátyám kivitt, ugye 1966-ot írtunk, és én láttam valamennyi ezüstérmet. Ugye nagybátyám sportszerető ember volt, apám hozta a családba úgymond a futballt és a teniszt, és a nagybátyám pedig a többi sportot, az atlétikát, óriási hatással volt rám egyébként élőben, tehát nem csak a futball iránt rajongtam, tehát én szerintem az egész sporthoz való kötődésem durván a 10-es éveim elejétől datálhat, amikor futballmeccsekre, illetve atlétika Európa bajnokságra is jártam, és azóta is, tehát büszkén mondom, hogy a 98-as EB-n is ott lettem, az akkor még régi Népstadionban, vagy néhány évvel ezelőtt, ugye már az új atlétikai központban a világbajnokságom.
1: Ezzel véget ért a sporttörténelem. Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettem. Virányi Zsolt búcsúzik. Az 1966-os atlétikai Európa-bajnokság, a budapesti atlétikai EB magyar sikerei, és persze háttér kulissza titkai, ezek voltak főszerepben a mostani műsorban. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás. Szeptember 9-én szerdán a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra, Szűcs Miklós szerkesztő, valamint Antal Rihárd és Nagy Máté hangmérnök kollégákkal számítunk a figyelmükre a következő három órában. A hétvégén a cságáncsozók Grand Slam versenyének ad otthon Budapest. Az első órában erről lesz szó. Négy órától természetesen következik a Nemzeti Sportkör, ahol sportújságíró kollégáimmal a legfrissebb híreket járjuk körbe. Az utolsó órában pedig a csapatsportoké lesz a főszerep, hiszen egy beszélgetést Nyári Sándorral, a férfi röplabda válogatott korábbi szövetségi kapitányával, és magyar csapatokkal hamarosan rajtul a férfi kézilabda bajnokok ligája. Erről érkezik majd egy összeállítás. Ez tehát a mai menü. Adásunkat követhetik a 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint visszahallgathatják a Mediaklikken vagy a Spotify csatornánkon is. És ahogy említettem, az első órában a cságáncsról lesz szó, hiszen szeptember 11-e és 13-a között Budapest Judo Grand Slam rendez, méghozzá a Papp László Budapest sportarénában. Itt van már velem a stúdióban Karakas Hedvig, a Nemzetközi Judo Szövetség versenyigazgatója, aki nem mellesleg Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes korábbi válogatott kiválóságunk, és Bor Barna, magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki maga is világbajnoki ezüstérmes és többszörös olimpikon. Sziasztok, köszöntelek titeket!
2: Szia, köszönjük a meghívást!
3: És köszöntjük a kedves rádióhallgatókat is.
1: Hát most így Budapestre figyel majd a judó világ, hiszen Grand Slamet rendeztek. Mennyire lesz különleges ez a Grand Slam, mert itt beszéltük egyébként az adás előtt is, hogy 70 ország részvételére számítozok.
2: Melyikünk válaszoljon, kezdjem? Jó, akkor kezdem én. Úgy gondolom, hogy nem számít judóba különlegesnek az, hogy tényleg ilyen népes mezőny van. Abból a szempontból az idei az már különleges, hogy elkezdődött a kvalifikáció a Los Angeles-i olimpiára, és ez egy kvalifikációs verseny, tehát sokkal nagyobb a tét, mint az előző években. Úgyhogy tényleg nagyon népes mezőn gyűjt össze, de ez tényleg hál' Isten jellemző, főleg itt Európában könnyebben is megközelíthető, illetve tényleg egy nagyon népszerű hely Budapest ilyen szempontból. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ennyien jöttek, és ez igazából ez a színvonalat szerintem mindenképpen, és a judónak az értékét és az erejét mindenképpen jelképezi.
1: Mit jelent ez egyáltalán, hogy mondjuk Budapest rendezhet egy ilyen versenyt, mert hogy te is említetted, azért már számos versenyt rendeztünk itthon, és úgy gondolom, hogy a versenyzők is szeretik Budapestet, mint helyszínt, meg azért szerintem magyarok híresek arra, hogy nagyon jól tudnak versenyeket rendezni, egyáltalán milyen követelményeknek kell ilyenkor megfelelni, hogy mondjuk Budapestre hozzanak egy ilyen versenyt?
2: Igen, hát ugye ez nagyon sok szempontból áll össze, hogy mondjuk miért Budapest egy ilyen népszerű és jó rendező ország. Én úgy gondolom, nyilván ennek van pénzügyi és állami támogatás háttere is, illetve a magyar vagy a Nemzetközi Judo Szövetségnek Budapesten van a székháza, úgyhogy ez is nagyon-nagyon sokat nagy segítség szerintem a Magyar Judo Szövetségnek, illetve egy olyan desztináció, ami könnyen megközelíthető nagyon sok országnak, tényleg Európa központja. Hogyha mondjuk nézünk egy pán-amerikai országot, vagy mondjuk egy Tokiót, nyilván oda sokkal költségesebb elutazni az egyes sportolóknak, vagy esetleg a fiatalabb generációnak, vagy nem az A, hanem a B, C vonalnak. Úgyhogy mindenképpen nagyon sok minden közrejátszik, de úgy gondolom, hogy ezek közrejátszanak, illetve az IGF-nek van egy versenyrendezési szabályzata, és ennek kell megfelelni a rendező országnak.
1: És ez mit akar pontosan? Vannak valami különleges kritériumok, amikre így figyelni kell, vagy csak az van, és sok minden ilyen szempontban?
2: Hát ezt a, nem tudom, 300 oldalt szerintem most nem említeni meg, de nyilván ez mindenre kiterjedő, tehát hogy én ugye a sportban dolgozom, én már egy éve sportigazgatóként, úgyhogy az én területem az, hogy a sport szempontjából, a sportolók szempontjából próbáljuk azokat a feltételeket megteremteni, ami egyenlő feltételek, és minél jobb feltételek minden egyes versenyzőnek, a kísérő személyzetüknek, illetve, mert tényleg ezek a szerintem a legfontosabbak.
1: Mennyire más ez a szerepkör, mint amikor versenyzőként léptél tatamira, és most így versenyigazgatóként kívülről figyelni egy ilyen versenyt?
2: Fú, azóta annyi minden történt, hogy lassan már nem is emlékszem, hogy mikor voltam versenyző, de most már teljesen megszoktam. Tehát ez az életem 3-4 éve, úgyhogy teljesen más, de nagyon-nagyon nehéz volt, és sok időbe tellett, amíg átálltam nem csak fizikálisan, hanem tényleg mentálisan is, hogy én most már ezt az oldalt elősítem, ezt képviselem, és nyilván ez egy olyan terület volt, ahol nekem hiába dzsúdoztam előtte, de azért a nulláról kellett kezdenem. És a nulláról mindig nehéz kezdeni, és ez nagyon nagy kihívás volt, én szeretem a kihívásokat, de úgy gondolom, hogy sikeres tudok lenni benne, és megtaláltam benne önmagamat.
1: De mik a legnagyobb kihívások? Mert amikor mondjuk volt sportolóval beszélgetek, és mondjuk vezetői szerepet vállal valahol, azt hiszem talán Báder Marcival beszéltük ezt egyszer, hogy ő is azt mondja sokszor, hogy még mindig sportoló vagy versenyző fejjel gondolkozik, ez nálad is így van? Vagy mik a nagy kihívások így a mostani munkád során?
2: Igen, ez igazából nálam is így van, de ez nagyon sok szempontból meg jó, mert úgy gondolom, talán én vagyok a legfiatalabb, tehát hogy nagyon, nagyon sokan említették meg nekem azt, hogy mondjuk van egy probléma, vagy van egy, vagy bármilyen szituáció, vagy ötletelni kell, és nyilván az, hogy én gondolkozok versenyzői fejjel is, az fölhívhat olyan kérdésekre, problémákra, vagy esetleg bármilyen fajta megoldásra figyelmet, amire mondjuk egy nem volt sportoló, vagy egy nagyon-nagyon régebben, vagy egy régi rendszerben sportoló, máshogy reagálna. És szerintem az, hogy mondjuk én ebbe így tudok dolgozni, és tudok véleményt nyilvánítani, az mindenképpen hozzáadott érték, és úgy gondolom, hogy előre viszi, vagy viheti, legalábbis én ebbe hiszek, az egész rendszert, és tényleg a célom az, hogy itt minél jobb legyen a sportág, és népszerűbb, és minél nagyobb legyen a nívó.
1: Most van szerda, ugye pénteken indul a verseny, ilyenkor milyen teendőid vannak?
2: Igen, ugye a delegációk elkezdtek érkezni, nagy része általában ilyenkor érkezik a szerdán napon, csütörtöki napon. Itt ugye vannak különböző feltételek, mérlegelőszoba, edzőterem, tehát próbáljuk ezeket a lehetőségeket nekik minél jobban nyújtani, hogy úgy tudjanak készülni, és az utolsó pár napot úgy tudják eltölteni, hogy tudjanak a súlyukkal foglalkozni, tudjanak pihenni, és tényleg a legjobb körülmények legyenek nekik. Illetve holnap kezdődik a sorsolás, ami mindig egy izgalmas nap. Elindult már vagyis hát kettőkor indul elindult az akkreditáció. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy a kezdés nyilván az akkreditáció alapján fogjuk beállítani. És onnantól kezdve tényleg a sorsolás az akár a magyar csapat szempontjából, de mindenki szempontjából nagyon, nagyon mérvadó mindig. És utána pedig 3 nap verseny, elosztva a súlycsoportokkal. Tényleg igazából nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a színvonal, és hogy mennyire lesz látványos a judó.
1: Barna, te így szövetségkapitányként az ilyen háttérmunkákból érzékelsz valamit, vagy abszolút tudtok a szakmai munkára fókuszálni a csapattal?
3: Azért, hogyha Budapest rendez ilyen versenyt, és általában már elég sokat már 2004-ben kezdődött, mert akkor volt először junior világbajnokság, amikor az arénában volt először ilyen esemény, és azóta már felnőtt Európa bajnokságon kezdve Grand Slam, Grand Prix versenyek voltak, felnőtt világbajnokság is volt. Azért már sokszor mi is belelátunk, versenyzőként is beleláttam, úgyhogy én nagyon szeretem egyébként a budapesti versenyt, de nem csak azért, mert magyar vagyok, hanem tényleg a visszacsatolása az mindig az szokott lenni, hogy nagyon jó rendezésű verseny, általában a delegáció elégedett szokott lenni, nagyon jó, amit mondott a Hédi is, nagyon jó fekvése van Budapestnek, közel van az arénához a hotel, ez a versenyzőknek és az edzőknek is ez egy sokkal komfortosabb, nem kell a transferre figyelni, nem nincs az, hogy valamit lekésnek, adott minden, úgyhogy a versenyrendezés az szerintem az mindig tökéletes szokott lenni.
1: És ezt azért én is elmondanám, hogy ingyenes lesz a belépés, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz majd a magyar versenyzőknek kilátogatni és szurkolni. Ti versenyzőkorotokban hogy emlékeztek? A hazai közönség mennyi plusz tud adni egy-egy magyar válogatott számára?
3: Én mindig azt mondom, és nagyon sokszor elmondtam, mióta vezető lettem, hogy két fajta ember van, valakit ő nagyon fel tud pörgetni, tudja vinni, ő hozzá tud adni olyan pluszokat, és van a másik oldala, a mérleg másik oldala, aki meg úgy érzi, hogy teljesítménykényszere van, és esetleg összenyomja a nagy teher, mert ilyen versenyzők is vannak. De többnyire nekem igazából én azt mondanám, hogy olyan versenyzőik vannak, akik általában szárnyalnak, és ez tök jó.
1: De mondjuk, hogyha valakit összenyom a teher, hogy tudjátok tényleg is felkészíteni a versenyzőket arra, hogy ez akár ne történjen meg? Most azért érkeznek elég fiatalok a magyar válogatottba, majd erről is beszélünk picit később, nyilván sérülések miatt, hogy azért lesznek fiatalok, és akár mondjuk újoncok így a felnőtt mezőnyben, ezekre hogy tudjátok felkészíteni a versenyzőket?
3: Ezek mindig én azt mondom, hogy egy állomás, és azért is jó egyébként, majd ebben ki fogunk térni, amit említettél, hogy a fiatalok még kaptak szerepet, hogy a fiataloknak tudunk adni lehetőséget egy ilyen hazai porondon, és már így hozzá tudnak szokni, hogy jönnek a hozzátartozók, és szokják ezt az atmoszférát, ami egyébként erről szól a judó világa, hogy megyünk mindig a kvalifikációban, nem csak a kvalifikációban, hanem mindig az állomásokról, országokra, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó tapasztalat, szerzési lehetőség, úgyhogy én azt gondolom, hogy fel vannak úgy nagyjából szerintem készülve, mert azért korosztályos világversenyeken azért már bizonyítottak ezek a fiatalok is, úgyhogy tudják azt, hogy miről szól az egész, és összetartó csapat egymást is tudják bíztatni, szerintem ebből jó kis ület.
1: Visszatérve így a szervezésre, Hédi, téged kérdeznének, hogy mi az, amit ilyenkor mondjuk a nézők nem láthatnak, vagy a kilátogatók nem láthatnak, de azért egy hónapok munkája van benne tényleg egy-egy ilyen versenyben?
2: Hú, hát... Szerintem az a jó, hogyha a nézők nem látnak semmit, és minden rendbe megy, mert akkor az azt jelenti, se a versenyzők, mert akkor az azt jelenti, hogy tényleg minden úgy megy, ahogy kell lennie. De nyilván egy ilyen bármilyen a nagyobb verseny, akár Grand Prix, Grand Slam, világbajnokság, nagyon-nagyon hosszú szervezési munka és előzetes munka, és ami általában ott történik már a versenyen, az általában már sokkal, sokkal egyszerűbb, és hogyha minden rendben van, és rendben elő van készítve, és lekommunikálva a szervezőkkel az esetleges teendők, vagy a problémák megbeszélve, akkor általában szerintem az a jó, hogyha nem látnak a nézők semmit, csak a judót, és azt, hogy valaki sírva, valaki pedig örömmel hagyja el a szőnyeget.
1: És hány ember dolgozik egy ilyen verseny hétvégén? Tényleg, gondolom, ott nyilván vannak bírók is, de egyébként aki maga tényleg a szervezésért felel, és koordinálja ott a helyszínt.
2: Fú, hát ezt így nehéz megmondani, de általában egy ilyen 80 emberre mondanék a staffot, és akkor erre jönnek még rá azok a végrehajtó bizottsági tagok, akik ugye adott versenyen dolgoznak, illetve vannak még ugye a különböző vendégeink, tehát ez egy nagyon nagy létszám, és igazából tényleg itt a bíróktól kezdve a különböző területeken dolgozó, akár a event menedzsertől kezdve a tényleg minden egyes területen azon dolgozik mindenki, hogy minél jobb legyen az esemény.
1: Hogy említettük 70 ország, tényleg ez mennyire, hát nyilván nagyon erős mezőny, hogy mondtátok már azért az olimpiai kvalifikációs időszak elindult. Mennyit változott a judó szerintetek így az elmúlt 5-10 évben? Mennyire tolódtak el a viszonyok, akár mondjuk Ázsiából, többi kontinensre, mennyit változott tényleg?
3: Hát nagyon sokat változott egyébként, most így visszaemlékezve, amikor mi voltunk versenyzők, és ugye eleve az, hogy akkor még egy indulós rendszer volt, hogy akkor egy országból egy adott versenyző indulhatott súlycsoportonként, most már ez ki van bővítve, ugye, hogy kettő indulhat, sőt, hogyha egy hazai Grand Slamről vagy egy Grand Prix-ról beszélünk, akkor súlyonként négyet delegált az adott ország, úgyhogy ebben is, és vannak azért nyilván már dolgok, sokkal jobban fejlődik a sport, de hát ez természetes egyébként, hogy évről évre meg évtizedekre fejlődik. Olyan országokban is már népszerű a judo, ahol eddig például nem volt, különböző afrikai országokba, közép-amerikai országokba. Tehát ott olyan edzők tudják felhozni az adott országokat, akik mondjuk már versenyzőként is jó versenyzők voltak, és helyet kapnak egy olyan sportág fejlesztésbe, ahol igazából hosszú távon tudnak ezzel gazdálkodni, és elég jól jönnek fel a nemzetek. Tehát már azt lehet mondani, hogy mindig azt mondja az ember, hogy nincsen könnyű meccs, de most meg azt nem, már pláne nincs. Úgyhogy.
1: Pláne akkor a mezőnyben már 500 fölött induló létszám lesz, ha jól emlékszem, azt így beszéltük, és 532, vagy mit néztünk most így legutóbb, azt hiszem, ugye?
3: Igen, 70 ország, 532 versenyzője. De jobb, ahogy már a Hédi is említette, hogy a kvalifikációban ez nálunk nagyon rendben van, és normális, hiszen a versenyzők azért jönnek, hogy pontot szereznek, és mindenkinek a ötkarikás álmok a fő céljai, és ahhoz viszont ezeket az állomásokat végig kell járni. És azért valamilyen szinten ezért is van ennyi induló.
1: Hogy néztem, például Bahamák, meg találtam nagyon egzotikus országokat, amúgy tényleg nagyon érdekes számomra. Ez annak köszönhető, tényleg te is említetted, hogy honosítanak mondjuk edzőket, vagy akár versenyzőket is honosíthatnak, nyilván mondjuk közel-keleti országok?
3: Én azt gondolom, hogy igen, azért ez már elég sok sportágra jellemző, hogy honosítják a versenyzőket, de hogyha éppen nem is honosítanak, akkor is azért, hogyha valaki nagyon jó versenyző volt, az olyan szakmai tudásra, tapasztalatra tudott szert tenni, hogyha ennek már a töredékét tovább tudja adni, akkor ezáltal már fejlődik a sport is. Úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy ha megnézi az ember az adott versenyző vagy edző a sorsolást, akkor nem kell már tovább szárnyalni egyből a második, harmadik mérkőzés, hanem tényleg azt mondom, hogy csak az első meccsre kell koncentrálni, abban legyen meg minden, és ha az megvan, akkor tovább lehet lépni.
1: Ami még így érdekes volt számomra, hogy ez a Grand Slamért, hogyha valaki megnyeri, 1000 pont jár, ha minden igaz, olimpiai kvalifikációban, mint például egy Európa-bajnokság megnyeréséért 800, szóval azért elég nagy súlyjal megy az olimpiai kvalifikációban egy ilyen Grand Slam verseny. Ez látható is akár tényleg a versenyzőknél is?
2: Igen, ott ugye megvan a pontrendszer határozva, és ugye 5+1, mert egy eredményt nézünk két évig, és ugye az utolsó évnek a 100%-os pontja számít, az előtte lévő évnek pedig az 50%-os pontja számít, és ugye rangsorolva vannak a különböző versenyek, a kontinentális versenyek, az Open versenyek, akkor a Grand Prix Grand Slam VB Masters versenyek, tehát hogy ezek nyilván a különböző erősség miatt rangsorolva vannak, és ez alapján áll össze egy pontrendszer. Én úgy gondolom, hogy semmilyen versenyen nincs már könnyű dolga egy judósnak, hogyha aranyérmet szeretne nyerni, akár még egy Openen is, hiszen ott pedig általában létszám még több szokott lenni, illetve ott pedig olyanok indulnak, akik mondjuk esetleg nem kapnak lehetőséget Grand Prix Grand Slam versenyen versenyezni, úgyhogy nagy súlya van nagyon a Grand Slamnek.
1: Azt is néztem, hogy utánunk, ha jól tudom, a franciák, meg Azerbajdzsán indít legtöbb versenyzőt, ami mondjuk nyilván nem véletlen, mert Azerbajdzsánban lesz ugye a világbajnokság 3 hét múlva. Ilyen szempontból is mennyire számít fontosnak ez a verseny? Mit lehet leszűrni mondjuk a világbajnokságig tartó út szempontjából?
3: Én azt gondolom, hogy nyilván azért itt már a felkészülési időszakban van, és azért az edzők ilyenkor már a szakmai tudáshoz is nyúlnak meg a formaidőzítésekhez. De én azt gondolom, hogy persze, hogy Azerbajdzsánban van a világbajnokság, ezért az azeri csapatban is azért vannak hiányosságok, meg azt lehet mondani, hogy azért 3 olimpiai bajnok, 8 világbajnok, és aztán 14 Európa bajnok ő nevezett, az is mutatja, hogy a többi világbajnok, aki mondjuk az előtti rendszemeken indult, az már úgy van vele, hogy a formaidőzítés szempontjából lehet, mert nem fél be neki ez az állomás. De nyilván van a másik oldal, amiről az előbb beszéltünk, hogy akinek meg kell pontokat gyűjteni, ott viszont nincs mese, ott viszont menni kell, és gyűrni kell a mérkőzés számokat, és lehetőleg a nyert mérkőzés számokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy persze azért Azerbajdzsánnál azért látszik, hogy világbajnokságot fognak rendezni, mert minden állomáson ott vannak, és azért már náluk az utánpótlásban is lehet látni, hogy nagyon szépen jönnek föl, tehát azért az előző olimpián is, a Párizs olimpián is 2 olimpiai aranyérmet nyertek, 73 kg, illetve 100 kg-ban, úgyhogy Az biztos, hogy a judósport egyik nagy ereje az Azerbajdzsán, az biztos.
1: De igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy Párizs óta mondjuk mennyit változott a mezőny, mit láttok, mert az tendenciám szinte mindenhol, ugye jönnek a fiatalok, van, aki nyilván visszavonul, általában olimpia után jönnek a fiatalok, szóval ilyen szempontból mennyit változott a mezőny Párizs óta is akár?
3: Mindig változik a mezőny, mindig megvannak a nagy rutinos, idősebb versenyzők, és vannak a feltörekvő fiatal versenyzők. Az a jó egyébként a judóban, és én azért szeretem a judót, meg a többi sport, minden sportágot szeretek egyébként, hogy itt lehet azt látni, hogy például annyira megoszló, annyira, hogy Svájcban is van világbajnok, és akkor Koszovóból több olimpiai bajnok van, tehát hogy olyan komoly a judó ereje, tehát hogy minden országban is van jó versenyző, tehát nincsen az, persze vannak a judós nagyhatalmak, eddig is voltak, de hogy ahhoz még jönnek fel országokból egy-egy-egy-kettő vagy három olyan versenyző, akik ugyanúgy labdával tudnak rúgni, akár Kolumbiából, akár bárhonnan. Tehát most megemlítettem, de ugyanúgy Egyiptomról beszélünk ott is.
1: Igen, azért lesz tárparádé tényleg, amiket én is néztem így a névsort, a brazil Beatriz Souza is jön például, de tényleg világbajnokok, olimpiai bajnokok jönnek. A magyar versenyzők hol, nyilván most sok hiányzónk is lesz, ezt hozzá kell tenni. Hogy látod, a magyar csapat hol helyezkedik el ebbe a nemzetközi mezőnyben? Mi mennyire számítunk judó nagyhatalomnak?
3: Igen, én azt gondolom, hogy a magyar judóban mindig volt egy magyar virtus. Valamilyen szinten ezt mi a génjeiből hoztuk, és mindig voltak olyan meghatározó alakok, mint például a Hédi, meg rengeteg olyan versenyzőnk, akik tényleg kiváló versenyzők voltak, alázatosak voltak a munka iránt, elkötelezettek, és mindig tudtunk eredményt. De nyilván, hogyha a sporttörténelmet megnézi az ember, hogy 64-től van az olimpián, mint sportág, és onnantól napjainkig 10 olimpiaimet tudtunk szerezni, az önmagában nem számít nagy számnak, mert például egy japán ezt szerintem lehet, hogy két olimpiából ezt megdönt, az érmék számát egyből. Úgyhogy, de nyilván én azt gondolom, hogy szerencsére mindig vannak ilyen korszakos, meghatározó alakok, akik tudják húzni a magyar judó sportágat fölfelé.
1: És most ki az, akire érdemes lesz odafigyelni, akár mondjuk a fiatalok közül is?
3: Most azt el kell mondani, hogy 33 magyar válogatott versenyző fog részt venni a budapesti Grand Slamen, ebből 24 férfi versenyző és 9 női versenyző. Azt már szerintem mindenki tudja, hogy lesznek hiányzók, egyrészt sérülésről is szól, másrészt formaidőzítés szempontjából is, és ezáltal kaptak a fiatalok nagyobb lehetőséget, ami például azt gondolom, hogy egy junior világbajnokság előtt ez egy tök jó próba. Úgyhogy kapnak lehetőséget edzőtáborokban is, hogy ezt tudják a tudásukat kamatoztatni. Hát illetve, hogy majd a, nem tudom, hogy a sérülésekről külön kitérünk-e, de...
1: Mindenképpen majd, igen.
3: De akkor azt majd akkor. Úgyhogy én szerintem van meghatározó ebben a csapatban, persze több karakter is, több judó szereplő. Mondhatnám azt, hogy Andrássy Márton a tavalyi világbajnokságon ötödik helyezett volt 60 kilóba, ugyanebben a súlycsoportban Feszkó Csanát hetedik, akkor ott van a mezőnyben Pongrácz Bence, aki 2004-es Európa-bajnokságon harmadik helyezett volt, és olimpikon is volt, Sáfrány Péter, aki junior világbajnok, és 20 számos Európa-bajnok, és egyébként ő már nyert GP versenyt is, úgyhogy vannak feltörekvő fiatalok, ugyanígy a lányoknál is vannak ügyesebbek, EB-érmes versenyzők utánpótlásban, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nekik egy nagyon jó lehetőség, hogy itt a szárnyékat bontogassák.
1: Na hát hamarosan kitérünk még akár a hiányzókra, és akár mondjuk, hogy mik lesznek majd egy az elvárások ezen a versenyen és a következő hetekben. Bor Barnával és Karakas Hedviggel beszélgetek a hétvégi judó Grand Slam kapcsán, most azonban következnek a hírek.
4: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
6: De jó ég, az a

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ma ismét három magyar játékos lépett pályára a Bajnokok Ligájában. A dízel üzemanyag drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Este hideg front érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Bödebíró Blanka és Faluvégi Dorottya is bekerült a magyar női kézilabda válogatott keretébe. A nemzeti együttes szeptember végén az Eurókupa 4-es döntőjében szerepel majd. A Magyar Szövetség honlapján ma közzétett 19 fős keretbe a Ferencváros kapusa szülés, míg a Csesemá Bukarest jobb szélsője sérülés után tér vissza hosszú idő után. A magyar csapat a bukaresti 4-es döntő szeptember 26-ai elődöntőjében az olimpiai világ és Európa bajnok Norvégiával találkozik. Másnap a helyosztón pedig Dánia vagy a házigazda Románia lesz az ellenfele. Biztosan teltház lesz a budapesti atlétikai világdöntő második szombati versenynapján. Erről a szervezőbizottság tájékoztatta az MTI-t, hozzátéve, hogy a pénteki nyitó és a vasárnapi zárónapra is már csak korlátozott számban érhetők el jegyek. A pénteki napon láthatják majd a nézők Halász Bence friss Európa-bajnok kalapácsvetőt, aki a kanadai olimpiai bajnokkal Ethan Katzberggel vívja meg az esemény egyik legjobban várt párharcát. Ugyancsak a nyitóesten fut a 100 méteres gátfutás, remek formában lévő országos csúcs tartója Kozák Luca, valamint Zsibocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban legutóbbi látogatásakor világcsúcsot felállító rudugró Armand Duplantis is. Ma este Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata Liverpool és Sallai Roland együttese a Galatasaray is elkezdi a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát. Az angol együttes a spanyol Atletico Madriddal hazai pályán, míg a török csapat a portugál Sportinggal idegenben csap majd össze. A címvédő Paris Saint-Germain a szlován Bratislavát fogadja, a Budapesten ezüstérmet szerző Arsenal pedig a Napolihoz látogat. De ma lesz még a programban Barcelona-Feyenoord mérkőzés, a norvég Viking pedig a Stuttgart otthonában kezdi a BL alapszakaszát.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A kormány három hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. A kormányülésen szó lesz továbbá az aszbeszt szennyezésről és a Paksnál épített dunai fenékküszöbről is. Hazugsággal vádolta a miniszterelnöket és a Tisza pártot a Fidesz frakció a rekordmagas üzemanyagárral, államadósság, adósság és az államháztartási hiánnyal kapcsolatban. Azt is felrólták a kormánynak, hogy a Tisza nem teljesíti kampányígéreteit, nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája sem. Újabb két embert tartóztattak le a 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vett gyanúsítottak, 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el. Költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználás megalapozott gyanúja miatt folyik büntető eljárás. Korábban már 7 embert letartóztattak az ügyben.
0: Közlekedés.
3: Az M0-as autó déli szektorán az M4-es autóút felé vezető oldalon Gyál térségében baleset történt, a sérült járművek a belső sávot foglalják el, mögöttük 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Ugyancsak az M0-as autóúton, de az északi szektornál az ellenkező M5-ös autópálya felé vezető

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: 15 óra 34 perc van, a hírek után folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is jutom velem a stúdióban Karakas Hedvig és Bor Barna, akikkel a hétvégi judó Grand Slam-ekről beszélgetünk. Hát itt a hírek előtt érintettük már ugye a magyar válogatottat pár mondat erejéig, de akkor bontsuk ki a hiányzókat, hogy miért nem lehet mondjuk ott Özbasz, Szopi vagy Pupréka akár a mezőnyben, miért hiányoznak most erről a versenyről?
3: Hát ugye itt azért itt két része is van a dolognak, az, hogy valaki sérülés miatt, és valakinek, amikor mondtuk is, hogy a közelgő világbajnokság miatt esetleg nem tudnak indulni. Szofi esetéről annyi, hogy az Európa bajnokság után megsérült az első keresztel a szakadása, amiből már épül, már elég jó, már elkezdte az edzéseket is, úgyhogy azt gondolom, hogy jó kezekben van Toncs Péter tanítványa, úgyhogy az ő esetében ezért nyilván idén még nem nagyon tud versenyezni, sőt biztos. Ő Réka esetében ugye a mongol Grand Slam-en a bronzmérkőzésen eltörte a kéz középső csontja, amit operálni kellett, így neki még kockázatos lett volna ez a verseny. Egyeztettem edzőjével, Braun Ákossal, aki egyébként a sportág világ és Európa bajnoka. Ő azt mondta, hogy Réka már edzésben van, de még nem aktuális neki, hogy versenyezzen, úgyhogy neki a következő hét végén fog egy Európa kupával hangolódni majd a világbajnokságra. Ő Végzsombor egy pekhes mozdulata volt Lozánban, ami a hüvelykúja megrepett, szinte eltört, úgyhogy ő azért kényszerült kihagyni. Szeleszki Szabinának már nyár elejé óta van egy ilyen makacs, ilyen kulcscsont sérülése, amivel próbál visszállni, de még nem volt 100%-os, mindig előjött a sérülés. Úgyhogy, illetve a Róza esetében meg annyit tudok elmondani, hogy közel van a világbajnokság, a formidőzítés szempontjából neki ez a verseny most nem fér bele. Edzőtáborokkal fog hangolódni, és a világbajnokságon én azt gondolom, hogy akiket most említettünk, a Sofit kivételével, mert a Sofi az nem fog a világbajnokságon, de én nagyon reménykedek, és reményeim szerint a világbajnokságon szőnyegre fognak állni.
2: Ilyenkor ez mennyire nehezíti meg a helyzetet, hogy azért ennyi sérülés van, illetve ha jól tudom, egyébként Pupréka nagyon szeretett volna Budapesten visszatérni egy nyilván hazai közönség előtt, azért tatamira állni az mindig nagyon jó érzés lehet, de hogy ilyenkor mennyire nehéz egy versenyzőnek azt mondani, hogy figyelj, inkább ne várjuk meg, míg minden rendben jön, és tényleg 100%-os leszel, amikor mondjuk tényleg szeretne egyébként versenyezni.
3: Nehéz, mert ennek is két oldala van. Itt azt gondolom, hogy nagyon fontos az edzői ráhatás. Ő Réka esetében azt tudjuk, hogy imád itthon versenyezni, nyert itthon Budapesten Grand Slam versenyt is, úgyhogy ő számára ez a budapesti közönség, ez a helyszín, ez egy csoda számára, de gondolom edzővel Braun Ákossal azért mérlegelték, hogy azért, ami nem 100%-os, akkor nyilván nem tud, úgyhogy azért én azt gondolom, hogy ezek benne.
2: Illetve azt is elmondanám, hogy azért Özbasz Szofi annak ellenére, hogy nem versenyez, majd lehet vele találkozni, mert szombaton lesz egy közönség találkozó, úgyhogy akár a fiatalok, akár a judó szeretők találkozhatnak vele majd szombaton, illetve ha jól tudom, vasárnap Ungvári Miklóssal is találkozhatnak, nem tudom.
3: Így van. Ja. Szombaton Szofi kilátogat, és tényleg aki judó szerető, sport családban nőtt fel, azok meg gyerekeknek, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó esemény. Ő nem csak nálunk van, de nálunk mindig van egy ilyen sportolói sarok, amikor vannak nagyon jó versenyzők, adott esetben a Szofi és ugye Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmesünk, háromszoros Európa bajnokunk, úgyhogy én szerintem ez is egy motiváció tényező arra, hogy minél többen látogassanak ki a hétvégén a közös sport szerető emberek, és tényleg ilyenkor mindig lehetőség nyílik arra, hogy jobban

0: megismerjék a sportolókat közelről is. Nyilván mivel nem versenyeznek, ezért többet tudna foglalkozni a közönséggel. Úgyhogy én szerintem ez egy nagyon jó dolog.
1: Mondhatod, hogy Gyertyás Róza sem indul, ugye nyilván formaidőzítés miatt. Egy-egy ilyen Grand Slam verseny mennyire terheli meg a versenyzőt, hogy ami miatt mondjuk úgy döntöttetek, hogy most ő ne induljon, hanem inkább koncentráljon a világbajnokságra?
0: Én azt gondolom, hogy egy verseny azért az meg tudja terhelni a versenyzőt, főleg, hogyha egy olyan versenyzőről is van szó, akinek, tehát ez egy súlycsoportos sportágról beszélünk, azért hozni kell a súlyokat, és 2 hetente, 3 hetente. Én azt gondolom, hogy az ő szempontjából a formaidőzítés miatt ez most nem tud beleférni, úgyhogy igen.
1: YouTube-ban is azért azt gondolom, hogy ma már annyi videó meg egyéb eszköz áll rendelkezésetekre, hogy fel lehessen mérni tényleg az ellenfeleket. Ti hogy készültök erre a Grand Slamre a válogatott tagjaival?
0: Hát ezre most egy nagyon kellemes dolog jutott eszembe, hogy amikor mi versenyzők voltunk, és még nem volt ennyi féle internetes csatorna, hogy emlékszem, edzőm Hangyási László mindig jött kamerával, és akkor vettük a mérkőzéseket, hogy minden adott emberről meg legyen az adott információ, hogy fel tudjunk egymás ellen készülni. Most már nyilván ez azért nagyon egyszerű, nagyon egyszerű. Úgyhogy vannak külön platformok, akár az IGF-nek is, akár a interneten is rá lehet keresni az adott versenyzőkre. Ezáltal könnyebb az elemzés is, ugye, mert azért, ha megvan az adott sorsolás, akkor tudjuk azt, hogy kikre kell készülni, akkor ezeket vissza tudjuk nézni. És természetesen nem csak verseny előtt kell videózni, hanem szerintem állandóan kell videózni, mert amiről beszéltünk is, hogy a judo az rettentően fejlődik. Hogyha egy adott verseny megvan, ki kell elemezni, hogy miket csinálnánk másképpen, miket lehetne máshogy alakítani, de közben vannak olyan érdekes technikák, amik előfordulnak versenyen, hogy úristen, még én is bemelkülök, hogy is volt, és akkor azt visszanézi az ember. Szóval azért tájékozódás szempontjából is nagyon jó, hogy ez ilyen lehetőségek vannak már a mai világban, mert régebben azért ilyen nem nagyon volt.
1: De mi minden változott a tényleg így a judóban az elmúlt években, vagy mondjuk edzőképzéssel hogy álltok, mert sok sportágban az is problémát jelenthet, hogy mondjuk nincs megfelelő mennyiségű edző, aki ugye tudja vinni akár a válogatottban szereplő versenyzőket. Itt azért judóban sem jellemző, hogy mondjuk külföldi edzőket hoztok ide Magyarországra, vagy a klubok külföldi edzőket hoznak, azért van nagyon jó magyar gárda, azt gondolom, de tényleg hogy tudtok így fejlődni, vagy lépést tartani a világgal?
0: Egy nagyon jó kérdés egyébként, és nagyon rátapintottál sokszor a lényegre. Volt egyébként külföldi szakemberünk 2-3 alkalommal, most a 2 biztos, hogy 3 az nem tudom, de azért kiváló szakembereink vannak, az rengeteg mesteredzőnk van, akik magas szinten olyan versenyzőket neveltek föl, hogy világszintre tudták juttatni a versenyzőiket. Szóval én azt gondolom, hogy adott nyilván az edzőképzés, az egy folyamatnak kell lennie, és mindig a fiatal generációt kell afelé görgetni, hogy ebben is megtalálják a helyüket. Nyilván, aki mondjuk ebbe a sportból jött, és eredményesebb versenyző volt, és hogyha az a célja, hogy edzőként, akkor ez egy egyszerűbb, de egyébként a Magyar Judo Szövetségnek több ilyen programja is van ilyen edzőképzés szempontjából, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Hát meg a másik oldala, hogy akkor az kevés önmagában, ugye az edzőket is képezzük, tehát hát kellenek a gyerekek, kell a fiatal generáció is, és egyébként pont azért jó, hogy most megint visszatérek így a Grand Slamre, hogy egy Özvagy Szofi is ki tud jönni a versenyre, kilátogat, mert egyébként ő rettentő sok fiatalnak a kedvenc, de ugyanúgy Gyungvári Miklós is, és a fiataloknak mindig kell, hogy valamiben kapaszkodjanak, hát annó én is, amikor gyerek voltam, akkor nekem Kovács Antal volt, tehát ő nyilván sportág egyetlen olimpiai bajnoka, és mindenkinek kell egy olyan ember, akire felnéz, és ezáltal ők magukban tudnak egy olyan, hogy mondják azt, tehát hogy egy példaképet felállítani, hogy ők milyen szeretnek lenni, és akkor ez alapján majd szépen fejlődni fogok. Hát egyáltalán szerintem így szokott menni mindenkinek.
1: Fontosak a példaképek, mert ami így megütött a szememet, hogy azért lány mezőny, vagy a női mezőny a sokkal kisebb, akár mondjuk a magyar válogatottban is, mint a férfi indulók. Hédi, te hogy veszed észre, mennyire szívesen választják manapság mondjuk a lányok akár a judót? Vagy te annó miért választottad ezt a sportágat?
2: Igen, összességében mindig kevesebb szokott lenni a női mezőny, tehát kevesebb létszám szokott lenni a nőknél. Nyilván ennek van egy olyan vonzata is, hogy a nők olimpiára csak 92-ben csatlakoztak be, tehát 64-ben volt az első olimpia, vagyis hát a judó számára az első olimpia, de az még csak férfi versenyszámba, és a nők 92-ben csatlakoztak. Nagyon sok más befolyásoló tényező van. Nyilván vannak olyan országok, ahol mondjuk nőként nehezebb bármilyen sportágat csinálni. Meg én azt tudom elmondani összességében, hogy ez egy nagyon kemény és összetett sportág, úgyhogy aki egy kicsit is ilyen puhább vérű, az sajnos inkább ne válassza, mert tényleg az edzés viszonyatosan nehéz, és nem is feltétlen a verseny, és nem a fizikai fájdalomról beszélek, hanem arról, hogy ez egy nagyon összetett sportág, és technikailag, mentálisan, fizikálisan, nagyon-nagyon sok szempontból meg kell felelni egy bizonyos szintnek, hogy te fel tud venni a versenyt a korábban említett elég erős nemzetközi mezőnnyel. Az, hogy én hogy választottam, nekem teljesen random volt ez az egész választás. Az általános iskolába találkoztam először a judóval. Én mellette fociztam, meg minden mást is csináltam, és nem feltétlen volt számomra első szerelem. Viszont indultam versenyeken, sikeres voltam, és a szüleimnek az elég elős ráhatása, nem azért, mert élsportolók voltak, az elég elős ráhatása volt, hogy én elmentem az első komolyabb judó edzésem, és akkor így ott ragadtam. Viszonylag hamar sikeres lettem, így föl nyilván hazai viszonylatban, és hát ez megtetszett, hogy sikeres vagyok, de amúgy meg tényleg én mindenféle sportágat szerettem, és szeretek is manapság, úgyhogy ez nem egy ilyen kitűzött cél volt.
1: De hogy áll most utánpótlással tényleg így a judó, mint sportág, vagy mennyire nehéz megtartani a fiatalokat, mint amit te is mondtál, hogy nagyon sok mindent tűztél, de hogy végül azért megragadtál itt, mert az is sokszor probléma, hogyha mondjuk elsőre nem jönnek a sikerek, mint hogy nálad, de szerencsére jöttek, hogy akkor nem feltétlenül maradnak meg egy-egy sportág mellett a fiatalok. Ezt hogy látjátok? Mi hogy néz ki most az utánpótlás Magyarországon judó szempontjából?
0: Én azt gondolom, hogy amit a Hédi is említett, hogy a siker az egy kulcsfontosságú dolog, meg a kitartás is, tehát hogyha azért nem mindig sikerül az adott gyereknek, versenyzőnek a verseny, de viszont kitartónak kell lenni. A másik az, hogy rettentő sok sportág közül választhat a gyerek, a fiatalság, úgyhogy nagyon nehéz azt megtalálni, és ez nagyon szerencsés, aki egyből meg is találja, hogy amit elkezdett, és azt nagyon szereti csinálni. Nyilván, ha jönnek egyből a sikerek, akkor ez nem kérdés, mert akkor valószínű, hogy ez a ő útja, de valaki lehet, hogy másodjára vagy harmadjára olyan sportot, amit kipróbál, harmadjára tetszik meg neki az a sport, úgyhogy valamilyen szinten ez is. Úgyhogy meg tényleg az, hogy azért ez egy küzdősport, és ha egy küzdősport, az mindig egy gyereknél hatványozottabban teljesen más, mert azért ott azért, hogy mondjam, vannak fölt használ olyan dolgok, hogy lecsavarja a másikat, akkor véletlenül nem úgy esik, és ez fáj neki, akkor ezt többet nem válaszza, vagy egy bokadobásból megsöpri a lábát, de rosszul találja, és akkor másnapra belül az fájni fog, ezt tudomásul kell venni. Úgyhogy, de én szerintem a judó az azért jó sport is, és nem csak azért, mert megtanít küzdeni, tehát az életben is, aki judós volt, az többnyire megállta a helyét, mert tud küzdeni, mert az életben is kell egyébként küzdeni. A másik az, hogy szerintem alapsportágnak a judó az egyik legjobb, hiszen az esés technikákat önmagába foglalja, és tényleg volt olyan, hogyha én nem judoztam volna, és volt, amikor elestem, vagy megcsúsztam a jégen, és hogyha nem judoztam volna, akkor kezemet, lábamat eltörtem volna, de így viszont úgy estem, ahogy egy judó szokott, és akkor... De egyébként szerintem több sportban már alapul veszik ezeket a judós esés technikákat is, és megismerik a judó szépségeit, illetve rettentő sok olyan küzdősporti játék van, amit imádnak a gyerekek, és imádják, hogyha ezeket a edzők, a nevelőedzők, klubedzők beleteszik az edzésbe, mert nagyon motiválja őket. És kifejezetten még azt is oda lehetne sorolni, hogyha jutalmat kapnak ezért, mert kapnak valami csokit, vagy éppen a hét edzés bajnoka. Tehát annyiféle mindent ki lehetne találni, hogy mivel lehet őket motiválni, és valamilyen szinten megragadja őket.
1: És az mennyire volt egyértelmű számotokra, hogy a sportág mellett maradtok, mert azért nyilván nem kevés évet eltöltöttetek ebben a sportágban. Mennyire volt egyértelmű akár neked, Hédi, hogy a sportág mellett maradsz?
2: Így titkon úgy gondolom, hogy mindig is szerettem volna, hiszen azért 23 évet ebbe a közegben nőttem föl, itt szocializálódtam, tehát hogy tényleg azért ez egy nagyon nagy buborék, főleg az e-sport, és engem nagyon más terület, nem is olyan területen tanultam, tehát sportszervezőt végeztem, illetve sportdiplomáciát, van edzői papírom is, úgyhogy nagyon e felé mentem, de mondjuk a tanulmányaim akkor nem tudatosak voltak, hanem csak annyi, hogy szerettem volna mindenképp egy vagy két diplomát megszerezni, de ugye a fő cél mindig is a sikeres élsportolói karrier volt. Én nagyon szerencsésnek gondolom magam, hogy itt van a Budapesten a Nemzetközi Zsúdó Szövetségnek a székháza, és hogy lehetőséget kaptam, hogy kipróbálhassam magam, és viszonylag ez nekem egy nagyon nagy segítség volt az utolsó években, hogy úgy gondoltam, hogy van ABC tervem. Így sem volt egyszerű abbahagyni az élsportot, de szerintem, hogyha nem lett volna a fejembe egy viszonylagos menekülési terv, akkor sokkal nehezebb lett volna.
1: És ez mennyi utazásra jár számodra, vagy mennyi logisztika, mert ezt is beszéltük még így a műsor előtt, hogy azért meg kellett szervezed akár a mai napodat is, ugye kislányod születése óta már nyilván ő is azért prioritást élvez. Ez mennyi utazásra jár, mert mennyire nehéz összeegyeztetni tényleg ezt a munkát akár a családdal?
2: Igen, amikor elkezdtem dolgozni a Nemzetközi Zsúdó Szövetségnél, akkor sokkal többet kezdtem el utazni, mint sportolóként. Teljesen máshogy, tehát mint sportoló viszonylag pár nappal előtte érkeztem, egyből jöttem utána. Itt ugye hamarabb érkezem, később megyek, tehát ez nagyon sok utazással járt, amit én szívesen csináltam, hiszen úgy éreztem, hogy kell az életembe valami kis változatosság és pezsgés, mert azért volt rendesen kihívás, amíg sportoltam. Az, hogy ugye egy éve pedig született, lassan egy éve a kislányom, hát azóta meg aztán tényleg felborult minden. Nyilván volt egy időszak, ami kevesebb utazással járt, és pont a két hete megrendezésre került ifi világbajnokság volt az első versenyem, ahol vállaltam egy hosszabb utat is, és idén még lesz kettő verseny, ahol részt veszek, amúgy pedig szépen lassan egyre többet tudok vállalni, ahogy ki tudjuk logisztikázni a kis életünket.
1: És mit tanácsolnál akár mondjuk a mostani fiatal versenyzőknek egy-egy ilyen Grand Slam előtt, vagy mennyire nagy az ugrás nálatok tényleg mondjuk akár egy junior verseny, vagy mondjuk egy felnőtt verseny között, vagy a mezőny között?
2: Ez szerintem különböző férfiaknál és nőknél. Szerintem nőknél kisebb ez a kis különbség a mezőny között. Nyilván ez genetikailag is és sok szempontból is. A lányok szerintem, vagy a nők hamarabb érnek egy picit, vagy talán tudatosabbak tudnak lenni. Én azt tudnám mondani, hogy én imádtam itthon versenyezni, és én imádtam úgy versenyezni, hogy fiatalabb voltam, mint a mezőny, tehát mint a korosztály, ahol én indultam, tehát mondjuk junior voltam, és felnőttbe indultam, hiszen ez az a rész, amikor tényleg teljesen szabadon, tét nélkül, nyomás nélkül tud az ember versenyezni, és maximálisan tudja élvezni. Utána jönnek sikerek, azért mert ott már van feladat, amit kezelni kell, dolgozni rajta, hogy esetleg egy nyomás alatt, hogy versenyezzen az ember, de ez ugye mindegy olyan állomás, ami az olimpiáig vezet, vagy egy nagyobb versenyig, ahol ugye van nyomás. Tehát, hogy ez számukra szerintem egy nagyon jó motiváció lehet, és én örülök, hogy minden évben egyre többen és egyre fiatalabbak megkapják ezt a lehetőséget, mert ahogy a Barna említette korábban, szerintem ez a nagy részét a versenyzőknek motiválja, mint hogy esetleg negatívan befolyásolná.
1: És van a fiatalok felé milyen elvárással tekintesz, vagy ez most tényleg nekik egy ilyen próba lehet, ugye a felnőtt mezőnyben, akár mondjuk a junioroknak, vagy azért vannak elvárások feléjük, vagy mennyire áll már a fejedben össze, akár mondjuk egy világbajnoki csapat is, hogy tekintesz erre a Grand Slamre ilyen szempontból?
0: Hát a világbajnoki csapat az már összeállt, mert a világbajnoki csapat az már múlt héten ki lett hirdetve. De így visszakanyarodva a fiatalokra, én azt mondom, amit tavaly mondjuk világbajnokság előtt is elmondtam, hogy küzdjenek, itthon vannak, az mindig hatványozódik, tehát még jobban tudnak küzdeni. Erőt ad a közönség, erőt ad a család, úgyhogy én szerintem olyan dolgokat tudnak magukból kihozni, amiket lehet, hogy egy külföldi versenyen nem tudnak. Úgyhogy nem nagyon várok el tőlük olyan dolgokat, amiket nem tudnak megcsinálni. Adják ki magukból a maximumot, és azt lássam így vezetőként, hogy mindent megtettek, mert sajnos a judóban nem mindenki tud nyerni, de az viszont nem mindegy, hogy veszít az ember.
1: És hogyha hosszabb távra tekintünk, mondjuk Los Angelesre már így félszemmel, bár azért 2 év még hátra van, van olyan fiatal szerinted, aki tényleg annyira tehetséges, hogy akár lehet belőle most furán kifejezve Los Angeles-i projekt, idézőjelesen?
0: Én azt gondolom, hogy ez elég rövid táv. Ez rövid táv. Persze, az, hogy kinek mi a motiváció, az rengeteget, rengeteget ad, de ebből a fiatal gárdából nyilván a Brisbane olimpia a fő. Ugye megvan a válogatottnak a erős magja, aki sajnos nyilván nem tudnak versenyezni. Azok inkább én azt gondolom, hogy azok tudnak labdába rúgni Los Angelesre, de természetesen az nem kizáró, hogyha olyan ügyesek a fiatalok, hogy meg tudják ugrani, akkor persze semmi akadálya nincsenek, mert vannak olyan fiatal versenyzők itt, akik hosszú távon is oda fognak tudni érni, és nagyon jó szellemben dolgoznak, ambíciók is rendben van, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből a csapatban azért több olyan versenyző is van, férfi vonalon és női vonalon is, akik a következő olimpiára is simán ki tudnak jutni.
1: És ez a Grand Slam verseny tényleg egy olyan lehetőség, hogy tudnak bizonyítani, vagy akár felhívni magukra a figyelmet. Hogy fog kinézni a program, mikor lesznek selejtezők, mikor lesznek majd a döntők?
2: Én ugye 3 napról beszélünk, és az akkreditáció lezártával lehet megmondani, hogy mikor lesz a pontos kezdés. Ugye nyilván ez függ azoktól a sportolóktól, akik végül is tényleg beneveznek a versenyre, nem csak az előzetes nevezésbe vettek részt, és délelőtt lesznek a selejtezők, délután pedig minden nap 5-től a döntő mérkőzések. Gondolom, vagyis, bocsánat, az érmes mérkőzések.
1: Érmes mérkőzések, gondolom kell igazodni a tévés közvetítésekhez is. A judo az mennyire tévébarát, hogy látjátok? Mennyire könnyen marketingelhető? Hogy mondhatom szintén fura kifejezéssel.
2: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem nagyon összetett tényleg a szabályrendszertől kezdve az egész sportág, hosszú a nap. Nem gondolnám azt, hogy nagyon tévébarát, viszont azon dolgozunk, hogy egyre jobban tévébarátabb legyen, népszerűbb legyen ebből a szempontból is, és egyre többen akár a tévén keresztül is nézzék, de én egyelőre úgy gondolom, hogy nagy része a nézőknek azért nézi egyelőre, még akkor is, hogyha magunk ellen beszélünk, mert valamilyen kötődése van. Viszont, hogyha ezt a kötődést nem feltétlen csak család vagy esetleg barát, hanem egyre tovább tudjuk tolni, akkor úgy gondolom, hogy egyre több nézőt be tudunk vonni.
1: Ezt a hétvégét viszont szerintem nem tévé lesz érdemes nézni, hanem a helyszínen, mivel ugye, ahogy mondtuk is, ingyenes lesz a belépés a Papp László Budapest sportarénában. Judo Grand Slam tehát Budapesten, Karakas Hedvignek és Borbárának köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
0: Köszönöm.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 2 perc van, a hazafutás folytatódik a Nemzeti Sportkörrel. A mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és itt vannak már velem szemben vendégeink. Gergelics József, az MTI sportszerkesztője, Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport munkatársa, és érkezik Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Sziasztok, urak, köszöntelek titeket.
3: Szia, sziasztok, köszöntjük a hallgatókat.
2: Na hát ugye a mai Nemzeti Sportkörben főleg így a csapatsportokról fogunk beszélgetni. Ugye értelemszerűen elindult a Bajnokok Ligája a labdarúgásban, elindul majd ma a kézilabdában is, a férfi kézilabdában is a BL, tehát beszélünk női kosárlabda válogatottunkról is. Nem tudom, mennyire követitek így a női kosárlabda világbajnokságot. Ugye a csapat azért már a legjobb nyolcba bekerült, bent van. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok a lányokra. Nem tudom, ti hogy láttátok így az eddigi szereplésüket, mennyire figyeltétek a mérkőzéseket?
3: Én néztem.
4: Meglepő módon, most bocsánat, és egyből el kell határolódnom ettől a felütéstől, de néztem én is. Tulajdonképpen igazából azon gondolkoztam, hogy majdnem intenzívebben néztem ezt a pár mérkőzést, mint a labdarúgó világbajnokságot.
5: Én azért nem néztem intenzívebben, a magyar meccseket nézem.
4: Jó, meg... bocsánat, igen, a magyar csapatról beszélek.
2: Igen.
5: Elképesztő. És igazából szerintem beszéljünk arról, hogy ne erről a győzelemről, hanem az útról. Ugye ezt nagyon sokszor elhangzik sportdokumentumfilmekben, hogy nem a végeredményt kell nézni, meg nem amikor a csúcsra ér egy csapat, hanem a megtett út, és az az, amire büszke lett ez a válogatott. És akkor itt egy picit visszakanyarodnék, és gondolom nem meglepő módon két évvel ezelőtti olimpiai selejtezőre, amikor hazai pályán 21 pontos előnyről elvesztett egy mérkőzést az utolsó fordulóban a magyar válogatott, ami miatt nem jutott ki a párizsi olimpiára. És itt mondanék még egy mondatot, amit Dárdai Pál mondott szövetségi kapitányként, és bennem egyébként ez nagyon megragadt, hogy a jellemet nem a győzelmek, hanem a kudarcok formálják. És egy ilyen vereség az, ami utána eldönti, hogy ez a csapat mire hivatott. Mert utána jött két éve később, vagy most pontosabban most márciusban egy világbajnoki selejtező, ahol a magyar válogatott kísértetésen hasonló helyzetbe került, nyerekben volt, és három mérkőzés, ha emlékeim nem csalnak, három mérkőzés közül, ha bármelyik jól alakul, akkor az utolsó forduló tét nélkül lett volna. És mindegyik rosszul alakult. És a magyar válogatott Törökországban a törökökkel játszott a VB részvételért. Ez az a pont, amikor lehetett volna rettegni a történelem megismétlődését, és ez a válogatott nem, hogy nem retteget, hanem élt a lehetőséggel, sőt, én egyébként ez az ideig arról nyilatkoztak, hogy tudták, hogy a sors nem fogja nekik megadni, és ők úgy akarnak kijutni, hogy nyernek. És ez egy óriási különbség, hogy rettegni valamitől, hogy újra megtörténik, vagy pedig odaállni, és felülírni a múltat. És ez az a válogatott, és az a győzelem, az totálisan megfordította ennek a válogatottnak a kisugárzását, az attitűdjét, nyilvánvalóan olyan önbizalmat, magabiztosságot adott ennek a válogatottnak, amit láthatunk, és hogy akkor beszéljünk konkrétan a meccsről is, Japánról. Japánnal mindegyik tornán találkoztunk. Az olimpiai selejtezős tornán 6 ponttal megverték a magyarok Japánt, most márciusban 12-vel, és akkor most meg egy, mondhatjuk, hogy egy habkönnyű diadal. Tehát még Japánon keresztül is nem érhető ennek a válogatottnak az óriási fejlődése, és ami még nagyon tetszett a tegnapi meccsbe, egyébként erről beszélgettünk tegnap, hogy kétféle taktika létezhet, vagy azt mondják, hogy kivesszük Juhász Dorkát, mint a magyarok legjobbját a játékból, és akkor nyerjék meg a többiek, ha tudják, vagy azt mondják, hogy a Juhász Dorkát engedik játszani, és akkor nyerje meg egyedül, ha tudja. Juhász Dorka 8 pontot dobott, ha emlékeim nem csalnak, miközben Lelik Réka 23, a csapatkapitány Takács Kisvirág 17.8 lepattanó, tehát hogy bebizonyosodott az is, hogy ez a női válogatott, ez nem egyemberes. Itt nem csak Juhász Dorkáról van szó, aki kétségkívül a legjobbja ennek a válogatottnak, tehát hogy nekem nagyon sok szempontból óriási öröm ez a válogatott meg a szereplése, és abban is nagyon biztos vagyok, hogy bár Amerika sokkal jobb erőkből áll, mindent elmondta, hogy úgy lett olimpiai bajnok, hogy a francia válogatottat egy ponttal verte meg azt a francia válogatottat, amely ellen kezdtük ezt a VB-t, és egy elég nagy kudarc lett belőle, de erről én tegnap beszéltem, hogy ez a válogatott tudta, hogy nem azt a meccset kell megnyerni, viszont ez a meccs Amerika ellen nem lesz ennyire sima. Azt nem tudom megmondani, mint a francia ellen. Azt nem tudom megmondani, hogy másfél negyedig, vagy két és fél negyedig, vagy három negyedig leszünk lőtávolon belül, de azt gondolom, hogy itt ebből nem lesz egy 40 pontos vereség. Ez a válogatott ezt a meccset, ezt egészen máshogy fogja kezelni.
2: Én is valami
5: erre voltam.
2: De igen, nagyon sok mindenre reagáltam volna, nem akartak félbeszakítani, én is azt gondolom, hogy ez nem lesz annyira sima ez a mérkőzés, mert ezt, hogy ennyire tudják élvezni a játékot, és ráadásul tét nélkül, és tényleg én is azt látom, hogy az önbizalmuk most már tényleg kezd visszajönni, mert az kevés volt, hogy én tudtam, hogy mire képesek, csak hogy ezt nekik is el kell hinni a pályán, és tudom, hogy mennyire mélyen voltak tényleg az ominózus olimpiai selejtező torna elvesztése után is abból itt talpra állni, szóval szerintem nagyon felszívják magukat holnapra.
4: Igen, meg a selejtezőkön sem volt olyan egyértelmű a szétút, tehát a Törökország elleni meccsig ott még volt botlás, tehát nem az volt, hogy na akkor ott összeszedte magát a csapat, és akkor egy ilyen crescendo diadalmenet, és akkor...
5: Jó, hát abban volt győzelem kudarc, és aztán úgy az lett a vége, hogy az utolsó fordulóban törököket vagy megverjük, és kijutunk, vagy...
4: Igen, és szerintem is ez itt a kulcs momentum, hogy egy kikimérkőzésen tudott egy talán még labilis helyzetben lévő válogatott, a labilis helyzetből jól kijönni. És onnantól kezdve most már tényleg egy diadalmenetet látunk, annak ellenére, hogy a franciák elleni meccs az talán a várakozásokhoz mérten egy picit gyengébben sikerült. Nem azt mondom, hogy győzelmet várt volna el tőle a válogatottól mindenki, de hogy talán egy ilyen egy fokkal összeszedette, vagy bátrabb, vagy kompaktabb játékot. Na de ami azután jött, tehát az, hogy három győzelem és egyre jobb teljesítményekkel, mert még Nigéria ellen ott azért úgy érezni lehetett, hogy billenhetett volna másfelé is. A koreaiak ellen is voltak mélypontok, de ott már érezhetően végig az volt, hogy hiába jött föl Korea, egy pillanatra sem tudta a lelki fort elvenni Magyarországtól, és a japán elleni az meg konkrétan már egy abszolút egyértelmű siker volt.
2: Lassan ázsia specialista lesz a csapat, tényleg a Dél-Koreát és Japánt is, ezért elég szépen legyőzték. Nem tudom, Miki, te hogy láttad így a lányok teljesítményét?
6: Hát a legnagyobb értéke nekem, bármennyire is talán meglep, hogy a franciák után így talpra tudtak állni. Tudom, el is mondta a Jóci is, hogy mindenki tudta, hogy nem azt a meccset kell megnyerni. De azért csak volt egy sok kevés végeredményű mérkőzés, ami azért hathatott volna úgy erre a csapatra, hogy ó, ez lehet, hogy mégsem a mi pályánk, és ezt félre tudták tenni, és rögtön már másnap, hogy ez egy esti mérkőzés volt, és rögtön másnap délután már egészen más arcát mutatta ez a csapat, és ahogy elhangzott itt korábban, hogy mérkőzésről mérkőzésre javult, és nekem ez jelenti igazából ennek a csapatnak az erejét, amellett, hogy egységben is szerintem, legalábbis én kívülről a televízión keresztül úgy érzékelem, hogy nagyon együtt van ez a csapat most, nagyon jó. Ugye holnap jön az amerikai negyeddöntő, ami egészen félelmetes, hogy elődöntőért játszunk az Egyesült Államokkal, és persze az Egyesült Államok az esélyesebb, az Egyesült Államok tudjuk, hogy milyen erőt képvisel, de a másik serpenyőben, a méreg másik serpenyőben ott van, hogy annak jelenti, hogy klasszis játékosok, de ők nem készültek. A WNBA-ből jöttek, ők nem edzőtáboroztak együtt, nem, persze nyilván ez nem biztos, hogy olyan sokat számít, de hogyha mellé tesszük azt, hogy a magyar csapat most már szerintem örömkosarat játszhat, tehát ha úgy alakulna, hogy világcsoda történne, és megnyernénk a mérkőzést, az csak pozitívum, ha esetleg vereség van, tulajdonképpen az ment a papírforma, tehát olyan nagyon nagy vesztenivaló ezen a mérkőzésen már nincsen, tehát egy ilyen örömkosár lehet, a másik oldalon egy kevésbé összeszokott, és azért ennek a válogatottnak vannak nagyon erős pontjai, tehát ugye a lepattanó szerzésről ugye egész héten már is ez szó, hogy milyen sodat gyűjt be a magyar csapat, persze ott van a másik véglet az eladott labdák, amiben azért nyilván kicsit javulni kell, de ettől függetlenül lehet egy kifejezetten izgalmas mérkőzés a holnapi. Én abban bízom, hogy felszabadult örömkosárral sikerül esetleg, ahogy Jocsi is mondta, hogy szorossá tenni ezt a találkozót, aztán, hogy mi lesz a vége, azt meg persze majd meglátjuk.
5: Egyébként nekem is, tehát én ezt próbáltam a kicsit hosszú monológomban hangsúlyozni, a mentális erőt, és azt, hogy ez a válogatott nagyon jól fel van készítve a helyzetekre. Tehát, hogy ezt kicsit én már több adásban itt mondtam, hogy mint a hoki válogatott. Melyik meccset kell megnyerni a bennmaradáshoz? Azon kell jól játszani. És ez a francia meccs, nekem főleg az utána lévő nyilatkozatok, én nagyon szeretem, mert próbálok olvasni mondjuk úgy, hogy a csapat lelki állapotára vonatkozólag, és ott például volt egy olyan nyilatkozat, mert bevallom, nem emlékszem, hogy ki mondta, hogy ők erre fel voltak készülve, hogy történhet ilyen, mármint, hogy ilyen nagy arányú francia győzelem, de hogy mivel nekik nem ezt a meccsen, hogy ez semmilyen hatással ne legyen úgy ámblok a csapat morálra. És mondom, ugyanezt éreztem még a selejtező tornán, amikor ők elmondták, hogy ők úgy álltak hozzá, hogy nem fog jól alakulni egyik meccsem a háromból, amin nem mi játszunk, és nem fogunk úgy kijutni, nekünk meg kell verni a törököket. Tehát maga ez a hozzáállás az, ami nagyon nagy erőt ad ennek a válogatottnak, tehát hogy fel vannak készítve mentálisan, pszichésen, lelkileg ezekre a szituációkra, hogy ezeket nekik kell megnyerni, és hogy hogyan kell. Egyébként ez egy új szituáció, hogy most az amerikaiakkal egy más állapotban kell játszani, mert Japán ellen azért mondjuk meg, hogy igazából valahol már mi voltunk az esélyesek. Tehát, hogy ott azt kellett elviselni. Most meg azt kell valahogy tudatosítani, és mondom, szerintem ebben a szakmai stáb nagyon jól lavírozik, hogy nagyon jól készíte fel a válogatottat elsősorban pszichésen, hogy itt meg úgy kell kimenni, hogy játszunk felszabadultan. Nem történik semmi, ha elmegy Amerika 10 ponttal. A világ legjobb csapata, Caitlin Clark ott játszik, akit talán a női kosárlabdázás jelenlegi legnagyobb sztárjának tekinthetünk. Tehát, hogy nem történik semmi. Egyszerűen ki kell menni, és élvezni kell a játékot, és megmutatni azt, hogy mi jók vagyunk. Ez egy másik szituáció, de most ezt kell előhúzni a kalapból, vagy erre kell őket felkészíteni, de mondom, az eddigiek alapján én nem látom, hogy ez ne sikerülne, mert pontosan azt érzem, hogy pszichésen van ez a gárda iszonyatosan jól felkészítve, és egyébként nagyon jó a közeg, amit valamelyikötök mondott, ezt maguk a játékosok is mondják, hogy szinte tornáról tornára ért össze ez a garnitúra, és most milyen jól érzik magukat együtt, de hát ez csapatsportban nem is meglepő, hogy akkor lehet igazán nagy sikereket elérni, ha ilyen közeg alakul ki.
2: Igen, egyébként érdekes, amit mondasz. Én is azt vettem ki a nyilatkozatokból, hogy azért nem esnek kétségbe attól, vagy mondjuk a lehetőségtől sem, hogy azért Amerika majd elhúz az elején, tehát hogy ők így örömkosárlabdát szeretnének játszani, ami nem is baj. Szerintem most már mentálisan mindenre tényleg ilyen szempontból fel vannak készülve, hogy a kudarc sem kell, hogy lebénítsa őket akár mondjuk a pályán vagy a parketten. Úgyhogy ez ilyen szempontból érdekes. Hát mondjuk 11 óra 30 perckor kezdődik majd a találkozó, nem a legjobb időpont. De hát reméljük, hogy nem lesz tűzriadó. Nem tudom, hogy találkoztatok ilyennel, amikor kint voltatok valahol forgatni, hogy minden este tűzriadó? Mert ahhoz képest, hogy Németországban van a rendezés, akik a precizitásukról ismertek, ilyennel nem nagyon találkoztam, hogy azért minden este, vagy mondjuk reggelente a szálloda előtt elég ki kellett vonulni.
7: Ha nagyon el akarunk rugaszkodni a valóságtól, és borzalmas összeesküvés elméleteket szeretnénk gyártani, akkor azt is mondhatnánk, hogy az amerikaiak keze van benne, mert ők mert őket nem érinti,
2: igen.
7: Mert nem ott laknak. De ezt természetesen nem gondolom valós tényezőnek. Kizökkentheti a csapatot, de nem gondolom, hogy... Tehát én nem látok e mögött szándékosságot, tehát ez egy szerencsétlen helyzet. Egyébként az, hogy délelőtt van a meccs, az talán egyébként még mindig egy picit inkább a mieinknek jó. Nem lehet ezt persze exaktul mérni, de Amerikából az a feedback, vagy az a kapcsolat, amit ők otthonról kaphatnának, ugye az elsorvad az időeltolódás miatt, hogyha egyáltalán erre szükségük lenne. Megint csak azt mondom, hogy ez csak ilyen apró tényező, tehát ez csak apróság, de ezen a meccsen, hogyha most azt nézzük, hogy ugye úgy állunk hozzá, hogy persze legyen örömkosárlabda, Amerika az esély, de akkor is, ha őszinték vagyunk, akkor azért azt látjuk magunk előtt, hogy ezt a meccset csak az amerikaiak veszíthetik el. Tehát itt azért az erő sorrendet, vagy az erő potenciált, hogyha most két mérlegnyelvbe tesszük, akkor nincs miről beszélni. Tehát ezen a ponton, és egyébként itt már az előbb gondolkoztam rajta, hogy ez a mérkőzés sokkal jobban fáj az Egyesült Államoknak, mert ott viszont ugye az a tágabb perspektíva, hogy a VB-t kell megnyerni. És nekik viszont most ez egy nagyon fájdalmas mérkőzés lesz, tehát nekik itt tilos alapvetően még szétesniük is, tehát ebből a szempontból megint csak, hogyha azt nézzük, hogy milyen pici kis kapaszkodók vannak, akkor az lehetséges, hogy az amerikaiakon lévő kényszer az, ami inkább gúzsba köti őket. Aztán persze lehet, hogy pont az ilyen klasszis attitűdök, ezeken egyéni megmozdulások ezen átlendítik, sőt ez a valószínűbb szenárió, de akadnak ilyen apró kis kapaszkodók.
5: Akkor szokott egyébként bejönni, hogy ha túl sokáig szoros marad, akkor szokott elkezdeni azt, hogy görcsössé válik az esélyesebb csapat, mert nem érti, hogy miért nem megy, miért nem megy, miért nem tudunk elhúzni. Igen, tehát
7: csak
5: ennyi, hogy igazán
7: bolerítik ez a kérdés, hogy ott nem egy vagy két játékos
5: mondjuk ki, hogy senki nem férne be a magyar válogatottból, senki nem férne be az a amerikai keretbe.
7: A kezdőötösbe. Igen?
5: Szerintem nem.
6: De a kisfazon ülők is egyébként abszolút minőséget képviselnek, nyilván a magyar is, de magyar szinten képvisel minőséget, és azért az különbség. Tehát sokkal jobban tudja az amerikai szakmai stáb forgatni a csapatot, sokkal több pihenőt kaphatnak meccs közben a játékosok. Nálunk azért az eddigi mérkőzésken is látszott, hogy azért többnyire van egy alapcsapat, és van néhány csere, de azért vannak olyanok, akik kevesebb lehetőséget kaptak idáig is, és véletően, ha már lehet, hogy holnap éppen nem, mert ilyen tét ígézzél be, hogyha már úgy alakul a mérkőzés, hogy
7: tényleg... De ha szoros, akkor nem lesz annyi akkor rotáció, mondom, tehát, de ha a vége, akkor meg már mindegy, de akkor meg legyen jutalomjáték.
6: Igen, én is azt gondolom. Egyébként csak úgy zárja be, hogy nem mondom, hogy kiről van szó, mert nem hatalmazott föl rá, de van kollégám, aki azt mondta, hogy miért ne nyerhetnénk. Tehát szóval az optimizmus azért az elmúlt egy hét mérkőzései alapján azért ott van az emberbe szerintem, mi is itt beszéltünk, hogy azért lehet szoros, meg lehet. Igen, a Balázs, amit mondott, hogy azért azt nem nagyon látjuk jönni egyelőre, hogy ezt mi megnyerjük, ezt a mérkőzést.
7: Nem, azért mondom, hogy Amerika veszítheti el. Tehát,
5: hogy a sportek történetének, és tényleg a történetek az egyik legnagyobb meglepetése lenne.
6: Igen, ez nem kérdés.
5: Mert ha ez megint más, ha Amerika mondjuk a franciáktól kapnak ki, az egy másik sztori, de az, hogy mi tőlünk kikapnak a negyeddöntőbe, az nem tudom, hogy egyébként a női VB-ken volt-e valaha ekkora meglepetés. Én abba bízom, hogy minél tovább 10 pont körül tudunk maradni, mert pont azért, mert egyébként akkor jöhetnek ki olyan dolgok, hogy hú, miért nem megy, miért nem tudjuk ezeket a magyarokat megvenni, tehát akkor kezdődhet a görcsösség, ha ezt sokáig ott tudunk valahogy maradni, de egy felszabadult állapotban lévő csapatban meg pont történhet, hogy sül a kéz, bevennek. És ugye ez mindig olyan dolog, hogy bemegy kettő, és elkezd extázisba kerülni egy játékos, sőt a csapat, és akkor történnek, és ezért imádjuk a sportot, az ilyen csodákért. Persze kivéve akkor, hogyha... De hogy ezt imádjuk a sportban, nem? Amikor a Dávid legyőzi a Góliátot. Hát ezért imádjuk, mert hogy a sportban ez megtörténhet.
7: Hát többször legalábbis, mint mondjuk egy ilyen élethalálra menő küzdelemben.
5: Igen.
2: És a magyar szurkolók is kitettek magukért eddig, úgyhogy reméljük sokan kint lesznek a holnapi mérkőzésen is. Az érdekelne még, hogy ti hogy látjátok a sportágnak a helyzetét, mert olvastam érdekes kommenteket ezzel kapcsolatban is a neten. Én azt gondolom, hogy a világ legjobb 16 csapata között eleve már ott lenni, az eleve hatalmas teljesítmény, és ezért láttunk más sportágakban elvérezni a világbajnoki selejtezőkön csapatokat. Szóval ilyen szempontból hogy látjátok? Volt, aki azt mondta, hogy oké, de hát ez nem egy labdarúgás.
7: Hát eleve vannak ugye a látványsportek, de most ezek mindig olyan szomorúan mosolyodom el. Hát, tehát miért baj bárkinek a sikere? Tehát miért relativizáljuk úgy, hogy de akkor miért nem amaz? Szóval de, semmi értelme. Tehát ennek van egy nettó sikerértéke, és az, hogy csapatsport, tehát ahol több ember koprodukciója szükséges a sikerhez, ott nincs mit relativizálni, az abszolút siker.
5: Szerintem
7: világbajnokságon
5: lehet való részét. A kosárlabdát. Tehát a kosárlabda de világsport.
7: Jó, de, igen. Jó, de
5: a kézilabda nem az. Ezt most mondjuk ki, tehát abban nincs Amerika, nincs Kína, nincs Ausztrália, de a kosárlabda az világsport.
7: Jó, de a kézit sem kell relativizálni, hogyha mondjuk oda jut.
5: De sokkal többet ér számomra a női kosárlabdában a negyed döntő. Sokkal többet, mert olyan sport nagyhatalmak játszák, és én nem, most ne értsé félre, a vízilabda, amikor vízilabda világbajnokságot nyerünk, imádom, szeretem, imádom a vízilabdát, rengeteget megyek rá. Hát nem ugyanaz vízilabdába világbajnokságot nyerni, mint kosárlabdába, vagy labdarúgásban. Hát nem ugyanaz, de a kosárlabda, tehát aki ezt a csapatot relativizálja ilyen elvek alapján, most arra nem tudok más, mert az nem ért a sporthoz. A kosárlabda az abszolút világsport. A világ legnagyobb sporthatalmai ezt a legmagasabb szinten űzik. Tehát, hogy itt nincs mit relativizálni, és egyébként a női kosárlabda vagy a VB-re meg azt is hozzáteszem, hogy egy nagyon gyakori, vagy egy jelenlegi trend, hogy a VB-ket kibővítjük 32-48, Isten tudja hány csapatra. Ide, ez, mivel 16 csapatos, ez pontosan az a szint, hogy ide még kijutni is nehéz. Uh-huh. És akkor ebből még bejutni a 12-be, mert ugye 12-be jutottunk először a csoport második helyvel, és innen még a 8-ba menni, ezen nincs mit relativizálni. A világ legnagyobb válogatottjai, országai, sportnagyhatalmai vannak a 8-ba. Tehát, hogy én egyébként értem a relativizálást, és nem baj, hogy ebben nem értünk egyet.
7: Nem, egyet tudod, mivel értünk egyet, hogy te még szigorúbbra fogod a kosárlabdát érő kritikát.
5: Igen. Tehát az egy teljesen nonsens számomra.
7: Jó, tehát mert én már azt sem nagyon szeretem, hogyha ha azt mondják, hogy a vízilabdá, vagy miért csak miért nincs a dobogón a csapat, hogy akkor ez...
5: Ja, de ott is nehéz, hogy ne, persze. Ezek, azért mondom, hogy...
7: Ahol, tehát a csapatsportágakban a legnehezebb érvényesülni.
5: Így van.
6: Igen, én azt hozzátenném, hogy azért mindenki ott tud világbajnok lenni, vagy negyedöntős lenni, ahol indul, tehát nyilván lehet, hogy a kosárlabda világsportág, a kézilabda talán nem annyira, de ettől még az a csapat, amelyik ott elindul, a sportág a legjobbjaival mértőzik, és jut el a világbajnoki címig, a negyedöntőig, vagy egyáltalán csatmadáig a világbajnokságig. Tehát ez egyrészt, másrészt pedig ugye ott 29 éve voltunk legutóbb, ugye?
5: 28. A női kosárlabda.
6: Igen, 28 éve voltunk legutóbb világbajnokságon, tehát...
5: És eleve... 41 vagy 40 éve voltunk 8-ba?
6: Igen, 40 éve 40. voltunk. 40 éve. Igen, tehát 28 éve, 28 év után kijutottunk, és ráadásul nem csak úgy, hogy a futottak még voltunk, hogy oda mentünk, hogy megvasolták a kis fejünket, megsimodották, azt hazaküldtek, hanem egy csoportból második helyen tovább jutottunk ki egy győzelemmel, egy győztes mérkőzéssel bejutottunk a legjobb 8 közé, szóval azt gondolom, hogy ezt relativizálni és erre azt mondani, hogy jó, de ezt nem nagyon érzem, és ezt én is azt gondolom, hogy ez teljesen irreális.
5: Mondom, egy 16 csapatos VB-n 4 meccsből 3-at nyertünk. 16 csapatos VB-n.
7: Igen, és most nézegettem itt a statisztikákat, hogy ezt helytáll, hogy 57 óta nem nyertünk zsinórban 3 VB meccset. Tehát ha ez így van, akkor ez már beárazza azt a teljesítményt, amit most látunk.
2: Hát és amit így a sportkarrierem említettetek, hogy ugye az odavezető út is milyen hosszú volt. Én emlékszem, tehát hogy Afrika is most már annyira felzárkózott. Emlékszem, amikor a lányok mentek Ruandába a selejtezőre, előselejtezőre, és kétségbe voltak esve, hogy jó, hát Afrikát, az úristen, milyen hely lesz. És aztán küldözgették a képeket a csarnokról, ahol játszottak. Hát szerintem sokkal szebb volt maga az infrastruktúra, mint akár mondjuk Szombathelyen a csarnok, szóval egyébként elképesztő, hogy tényleg most már a világ minden országában a kosárlabda, hogy felfejlődött, hogy ilyen szempontból is nagyon szép teljesítményhez szorítunk a lányoknak holnap 11 óra 30 perctől, majd természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük azt a mérkőzést az Egyesült Államok ellen. Na akkor lépjünk át a labdarúgásra, most még ugye hírek előtt beszéljünk picit a Bajnokok Ligájáról, mert ugye tegnap lejátszották az első meccseket a BL alapszakaszában, és a Dvarga Barnabásék 1-0-ra legyőzték a LASZ csapatát, ugye mindkét magyar végig a pályán volt, nem tudom, láttátok azt a mérkőzést, vagy hogy láttátok így a magyaroknak a teljesítményét?
5: Én csak olvastam egyébként, tehát látni nem láttam. Varga önkritikusan azt mondta, hogy legalább két helyzetet kihagyott, aminek én örültem, hogy azért Vitális elég gyorsan letehette ott a névjegyét, hogyha a csapat első BL főtáblás meccsén nem csak kezdő, hanem végigjátsza. És olyan szempontból nagyon fontos volt, hogy szerintem nyerjen a Alcatén, mert azért legyünk őszinték, ha az Alcatén tovább akar jutni, tehát 24-be akar lenni, akkor a Lincet azt muszáj kötelező
7: volt
5: verni.
7: A hazai pályán a negyedik alapból érkező rivális, tehát ez a legkönnyebb. Tehát ebből a szempontból nem tudom, hogy mert ugye vannak teóriák, hogy mi a jó sorrendiség, tehát most a legkönnyebb ellenfél ellen, vagy a legkönnyebb mérkőzést játszották, már ha ezen a szinten van könnyű meccs.
2: Igen, hogyha ezen a szinten, igen. Mondunk ilyet, hogy könnyű.
7: Igen. És egyébként tök jogos a volt Varga Barnabásnak az önkritikája, mert valóban hagyott ki helyzetet, de ezzel együtt az összképet tekintve az AEK nem azt mondom, hogy ilyen díszlépésben nyerte meg a meccset, de azért érezhetően jobb nívót képviselt, mint az osztrák csapat. Tehát igazából a 2-0 vagy a 3-0-hoz közelebb állt a meccs, mint az 1-1-hez.
2: És ez azért tényleg jó, hogy megvan a bizalom a magyar játékosok felé, hogy mindkettő végigjátszott a mérkőzést?
6: Igen, azt mondom, ez nagyon fontos, hogy ugye az idény elején beszéltünk, hogy a 7 magyar játékos érintett a BL-be, de ugye ez korán sem jelentette azt abban a pillanatban, hogy mind a 7 mindig játszani fog, és azért most elkezdődött úgy, hogy a ketten nagyon Gyulácsi védette a Villarrealban, nagyon bízom benne, hogy legalábbis a hírek alapján, hogy Liverpoolban is 2 magyar játszik majd ma, úgyhogy és szerintem Orbán is ott lesz a Lipcsébe, úgyhogy
5: ez a hét,
6: meg a Salla, tehát ez a hét, ez valóban olyan hét, aki szerepet kap, és játszik, nem az, hogy a kispadon nézi végig, és az utolsó 10 percre bejön esetleg csereként, és ez ilyen szempontból nagyon izgalmas nekem is, hogy Varga Barnabás, igen, már ő azért elkezd elődözni a gólokat a témban, szerintem őt abszolút értékelik, de az fontos, hogy Vitális is megkapta ezt a bizalmat, és pedig ő ugye friss igazolás, talán még annyira nem rázolott össze a csapattal, és mégis azt mondták, hogy a csapat első BL meccsére hazai pályán, hogy neki ott a helye, és nem is hozták le.
7: Igen.
6: Tehát ez egy nagyon komoly üzenet szerintem, mint ilyen teljes számára.
5: Kedő, hogy nem hozták le, mert ott azért mindig szoktak.
7: És annak a fényében fontos szerintem Vitális szerepeltetése, hogy néztem még a selejtezőben az utolsó fordulóban a Levski elleni párharcot is, és ugye ott még nem játszhatott, mert a Győrrel szerepelt a sorozatban, tehát csak az alapszakaszban léphetett pár, és a hazai meccsen az AEK úgy lelépte a Levskit, hogy azt néztem, hogy hol van hiányhely, vagy legalábbis egy kis hézag abban a csapatban. És nem igazán lehetett észrevenni, és jó, oké, rendben, a Levski talán a Linzhez képest lejjebb van, de azért nem olyan nagyon sokkal, és időbe se telt el sok, tehát nem telt el sok idő, és most egy kategóriával erősebb AEK-et láthatunk úgy, hogy Vitális egyszerűen tökéletesen beleillett abba a puzzle-ba, amit összerakott az edző erre a mérkőzésre. És úgy, hogy, és ugye, tehát most érkezett, és éppen még tegnap beszélgettük a szerkesztőségbe, hogy igazából ha azt nézzük, hogy ki hogyan menedzseli a pályafutását, akkor Vitálisnál ez egy teli találat döntés volt. Mert lehet, hogy kapott, azt ugye nem tudhatjuk, de lehet, hogy kapott olyan ajánlatokat, amelyek jobb fizetést biztosítottak volna, de nem az AEK szintjén, és vagy olyat, ami magasabb szinten szereplő klub kevesebb érér, de ez a lépcsőfok a tökéletes. És hogyha most így indít, és ezt a szintet már most megugorja, és innentől kezd el fejlődni, hát az nettó nyereség neki és a válogatottnak is, mert egyébként itt visszacsatolva arra, ugye az az árszpoétikája Marco Rossinak, hogy játékpercek legyenek, és most ezt látjuk.
5: Még ha szabad egy gondolatot itt a hírek előtt, tehát Vitális, én ezt többször elmondtam, nekem speciál még Tóth Alexnél is jobban tetszett, amit az NB1-ben csinált, és utána ugye elment Tóth Alex a Bournemouth-ba, ami lehet egy picit nagy ugrás, még nem tudjuk, nagyon remélem, hogy egyre ő is növeli majd a játékperceit, ő most a Liga kupába játszott fél órát, de Vitális nekem iszonyatosan tetszik, egy nagyon vagány szemléletet képvisel a pályán, És ezért volt fontos, hogy például egy győztes Levski meccs után, hogy utána a bajnokságban mindig ugyan játszott, de arra gondoltam, hogy ott lehet, hogy megvan a, mint a Fradinál, hogy egy kicsit ez a két csapatos felállás, és nem, ahogy játszhatott, kezdő volt, és azon a poszton, amin ő játszik, ott azért gyakran van csere, a 60., 70., 80., nem, Tóth Alex, Vitális végig a pályán volt, és azért ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon árulkodó, meg az is, hogy a bajnokságban is folyamatosan végigjátsza, folyamatosan gólpasszokat ad. Hát tulajdonképpen a AEK Athénnak egy olyan játékosa van, mint a Győrnek volt, tehát ugyanazt csinálja.
7: Igen, annyiban, és most nem a Győrt megbántandó, de az, hogyha az AEK-ben játszol egy görög bajnokságban, a bajnoki címért, az egyszerűen egy magasabb nívó.
2: Igen. És felvette a ritmust. Igen. Úgyhogy ez mindenképpen megsüvegelendő. De hát hamarosan beszélünk még így a magyarok BL teljesítményéről, most azonban következnek a hírek.
0: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi kézilabda. Kezdődik a legrangosabb európai kupaidény a férfi kézilabdázók számára is. A magyar csapat a Portugál Liga ezüstérmesét fogadja. Így a sok gólos találkozó szinte borítékolható. Veszprém Porto, férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzés élőben, ma 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Ma ismét három magyar játékos léphet pályára a bajnokok ligájában. A Tisza nyilvánosságra hozta az Orbán kormányok titkosított döntéseit. Este hidegfront érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
9: Bödebíró Blanka és Faluvégi Dorottya is bekerült a magyar női kézilabda válogatott keretébe. A nemzeti együttes szeptember végén az Eurókupa 4-es döntőjében szerepel majd. A Magyar Szövetség honlapján ma közzétett 19 fős keretbe. A Ferencváros kapusa szülés, míg a Csesszeme Bukarest jobb szélsője sérülés után tér vissza hosszú idő után. A magyar csapat a bukaresti 4-es döntő szeptember 26-ai elődöntőjében az olimpiai, világ és Európa bajnok Norvégiával találkozik. Másnap a helyosztón pedig Dánia, vagy a házigazda Románia lesz az ellenfele. Biztosan teltház lesz a budapesti atlétikai világdöntő második szombati versenynapján. Erről a szervezőbizottság tájékoztatta az MTI-t hozzátéve, hogy a pénteki nyitó és a vasárnapi zárónapra is már csak korlátozott számban érhetők el jegyek. A pénteki napon láthatják majd a nézők Halász Bence, friss Európa bajnok kalapácsvetőt, aki a kanadai olimpiai bajnokkal

0: A török csapat a portugál Sportinggal idegenben csap majd össze. A címvédő Paris Saint-Germain a szlován Bratislavát fogadja, a Budapesten ezüstérmet szerző Arsenal pedig a Napolihoz látogat. De ma lesz még a programban Barcelona-Feyenoord mérkőzés, a norvég Viking pedig a Stuttgart otthonában kezdi a BL alapszakaszát.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: A századvéges megbízásokról döntő titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a Tisza kormány. A 13 dokumentum szerint az Orbán kormányok összesen mintegy 65 milliárd forintot biztosítottak egyebek mellett közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre 2014 és 2022 között. A kormány.hu oldalon megjelent kormányhatározatok között van olyan is, amelyet eredetileg 2043-ig titkosítottak. A kormányzati döntés előkészítő munka nélkülözhetetlen és pénzbe kerül. Ezért helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntés előkészítő munkába, reagált a Fidesz. Újabb két ember tartóztattak le 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vett gyanúsítottak, 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el. Költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználás megalapozott gyanúja miatt folyik büntető eljárás. Korábban már 7 embert letartóztattak az ügyben. Dokumentumfilm sorozat készült az inváziós fajok magyarországi megjelenéséről. A Hurren Ökológiai Kutatóközpont Megállíthatatlan Természet című sorozata több faj történetén keresztül követi végig a biológiai invázió folyamatát, a megtelepedéstől az ökológiai és társadalmi hatásokig. A produkció felhívja a figyelmet, hogy az idegen fajok terjedésében az embernek is lehet szerepe. Elfogtak egy fiatalembert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek. Majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tata és Biatorbágy térsége között a 72-es kilométertől a 20-as kilométerig az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani. Tata térségében 11 kilométeren araszolnak az autósok.
1: Időjárás.
0: Érkezik a hideg front, estétől szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar, holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik, éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra 38 percen folytatódik a Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt vannak velem szemben vendégeink, Gergelics József, Gyenge Balázs és Szűcs Miklós. Hát itt a hírek előtt beszélgettünk ugye a Bajnokok Ligája magyar szereplőiről, Varga Barnabásról és Vitális Miránról, de hát nem ők voltak egyedül tegnap, akik magyarként pályára léptek. Hát Gulácsi Péter is kezdő volt a Villarreal-n, és nagyon jó kommenteket kapott. Ugye nagyon sokan azt írták egyébként utána szurkolók közül is, hogy neki köszönhető az, hogy nem 7-2 lett a mérkőzés, hogy láttátok az ő szerepét.
4: Bravúrok sokasságát mutatta be, és egyébként ő azért nagyon jó, hogy játszott. Egyrészt ez volt az első meccs az idényben, nem kezdett túl jól a Villarreal, és Hát pont itt a BL-be kapta meg az első lehetőséget, hát könnyen lehet, hogy bevédi magát a kezdőcsapatba, ami mondjuk engem annyira nem lep meg, hát nem véletlen volt.

0: ott a Bundesligában 10 plusz éven át kezdő kapus. Úgyhogy ez azért nagyon jó, mert a 7 játékosból, aki 7 magyar játékosból, aki a BL-ben szerepel, abban szerintem kettőnek volt a szerepe kérdéses úgy alapvetően. Az egyik az vitális, pont azért, mert hogy új csapatba megy, hogy rögtön beverekszél magát a kezdőbe, az első jel azt mutatja, hogy igen. A másik az pont Gulácsi volt, aki meg csapatot váltott, és első körben azért úgy tűnt, hogy inkább cserekapusnak igazolták, vagy cserekapus lett az új idényben, hiszen nem belekezdett a Villarreal. Hát lehet, hogy ez nagyon gyorsan megfordul, úgyhogy ha meg így lesz, akkor az azt jelenti, hogy a 7 BL-ben szereplő magyar játékos mindegyike alapember és alapvetően kezdő, úgyhogy ez szerintem ilyen szempontból nagyon fontos a Vitális meg a Gulácsinak a tegnapi szereplése.
1: Igen, Gulács itt alapvetően is úgy gondolom, hogy inkább tartalék kapusnak vitték oda, de miután az első számú kapus nem kezdett igazán jól, ezért előre tudott lépni, és hát ugye az ő előnye azért az mindenképpen az volt, hát ő attól, hogy Dortmundba kell pályára lépni, attól azért nagyon nem ilyet megy, tehát előfordult ez már vele néhányszor korábban is, úgyhogy ez mindenképpen egyébként az ő teljesítményét, annak ellenére, hogy 3 gólt kapott végül, az ő teljesítményét, ez mindenképpen emelte, hogy ő már ismeri a közegyet, tudja, hogy ott mire lehet számítani Dortmundban, és valóban adott egy tartást hátul a csapatnak, még attól is, hogy a vereség. Szerintem egyébként a Villarrealnak egy 3-2-es vereség Dortmundban szerintem az nagyjából rendben van, tehát az nem gondolnám, hogy ők úgy mentek neki ennek a BL-nek, hogy Dortmundba akarják a továbbítást megalapozni, úgyhogy szerintem ez így rendben volt. Kíváncsian várom egyébként, hogy ezek után hogy ez volt egy megbízható jó teljesítménye Gulácsinak, szembe egy bizonytalankodó fiatalabb, talán rutintalanabb kapus, hogy hogyan alakul a következő idény, az idény következő része. Bízom benne, hogy én is bízom benne, hogy ő kezdő lesz idővel, mert szerintem ő még bőven azon a szinten van, hogy el tudjon védeni kezdőként a Villarrealban.
2: Igen, itt alapvetően egyébként a előző bajnoki mérkőzésen látott kapus teljesítmény alapozta meg igazán azt, hogy ő bekerüljön, és az egy picit úgy vitatkoznék, de ugye nem látok én se teljesen a színfalak mögé, hogy azért nem egy az egybe cserekapusnak hozták oda, hanem Luis Junior, aki már tavaly is mondjuk úgy voltak bizonytalanabb mérkőzései, valamennyi hitelt elveszített a Villarrealnál, és azért ahhoz, hogy egy ilyen BL La Liga dupla terhelést bírjon a Villarreal, és úgy, hogy azért a célkitűzés továbbra is az a csapatnál, hogy legalább az európai porondot elérjék, tehát nem a bennmaradás, vagy a középmezőnyben vegetálás, tehát ettől magasabbak az elvárások, tehát egy ilyen millióbe azért nem érzem, hogy egy az egybe cserekapusnak hozták, hanem inkább konkurenciának, és ebből a szempontból most valóban van egy ilyen átmeneti időszak, mert a Deportivo ellen tényleg szerencsétlen Luis Junior nagyon rosszul teljesített. És van egy sanda gyanúm, hogy ezek után, és nem feltétlen azért, mert Dortmundban, tehát olyan nem mondanám azt, hogy Gulácsin múlott az, mert ugye itt lehetett hallani olyasmiket, hogy 7-2 is lehetett volna, ha nem ő véd. Ennél kicsit kevesebbnek érzem a szerepét. Nem azért, mert hibázott, hanem egyszerűen olyan volt a meccs alakulása. Viszont lényegesebben jobb teljesítményt és megbízhatóbb teljesítményt nyújtott, és elsősorban a védelemnek az irányításában, nem is feltétlen a bravúrok bemutatásában, mert egyébként olyan csapatnál, és ez majd a bajnokságban lesz érdekes, mert Dortmundban tényleg az van, hogy ott azért nem egy feltolt védelemmel, egy abszolút ilyen harapó, rugó, csípő letámadása játszik a Villarreal, de a La Ligában igen. És ott viszont az a koncepció, hogy a kapus gyakorlatilag, ha egy ilyen régi idők fociát veszük el, akkor kvázi a söprögető. Tehát a kapusnak gyakorlatilag a feltolódó védelmet kell összehangolnia, és ebből a szempontból szerintem nem csak az, hogy tapasztalt a Gulácsi, hanem most úgy félig meddig összevetve a brazil kapussal egyszerűen szerintem jobb, és ezért én gyanítom, hogy a következő fordulóban a La Ligában is esélyt kap.
3: Énként én sem érzem azt, hogy az egybencsere a kapusnak hozták valami miatt, tehát hogy jó, ha van rotáció ezen a poszton is, nyilván ilyen terhelés mellett azért jó, ha van lehetőség bevetni jó játékosokat, meglátjuk, hogy mennyire sikerül neki beverekednie magát így a kezdőbe a következő mérkőzéseken, úgyhogy tegnap letette a néve itt, az kétségtelen. Hogy láttátok a többi mérkőzést? Itt azért volt egy Manchester City, 2-0-ra nyert az FC Porto ellen, aztán ugye 2-1 lett a Real Madrid Inter mérkőzés. Ott is egyébként José Mourinho mondta, hogy hát Thibaut Courtois nagyon jó teljesítmény nyújtott, ha már a kapusoknál tartunk, hogy őt illette volna meg ugye a mérkőzés embere cím. Szóval, hogy láttátok ezeket a meccseket?
1: Hát a Real meccs, nem tudom, hogy a Real Madrid szurkolói ezt hogyan reagálták le, vagy hogyan reagálják le, hogy hazai pályán kontrára játszik a Real Madrid, ez szerintem ez hosszú távon nem fogják még Mourinho-nak sem benyelni, azért nem tudom ennyi, 70-30, vagy nem tudom milyen volt a labdabirtoklási arány. Tehát
2: hát egészen, meg a végén szenvedett a Real.
1: Meg a végén szenvedett. Persze lehet azt mondani, hogy ettől függetlenül benne volt a meccsben, hogy akár még 3 gólt lő, mert egyébként olyan helyzeteket puskázott el a Real, amit ilyen szinten sem a Mbappé, sem a Vinicius, sem a Bellingham nem szokott, de most ezek nem sikerültek, de ettől függetlenül maga a meccs képe az, hogy 30 méteren védekezik a Real, és abból kontrázik, ezt nem tudom, hogy ez Madridban, a Bernabeu-ben, ugye még 2-0 volt az eredmény, és már attól lehetett hallani füttyöket a lelátóról, nem tetszett a nézőknek, amit látnak, és ezzel nem vagyok meglepve. Valamennyi hitele van Mourinho-nak, abban biztos vagyok, de ez egész idényben, hogyha ő, neki az a terve, hogy egész idényben ezt játszatja a csapattal, azzal szerintem nem lesz túl népszerű.
0: Tulajdonképpen nem jött, küldték el a első alkalmas Mourinho ezt játszatja. Egyébként szerintem nagyon vegyes a kép, mert tehát a Reálnál ez nem elfogadható játékstílus, főleg nem ilyen kerettel. De ő ezt fogja játszatni, és azt is elmondom, hogy miért. Pont nem véletlen. Tehát viszont azt gondolom, hogy a Real Madridnak egy ilyen edzőre volt szüksége. Egy, öltözői problémák. Hát ha valami mai napig igaz az összes Mourinho csapatra, hogy a játékosai tűzbe mennek érte, egység lesz az öltözőbe, ez az egyik. Kettő. Amiért annó szintén a Real Madridba hozták, hogy az akkor domináns Barcelonát megtörni. Miért hozták most? Ugyanezért. A Real Madrid arra készül, hogy rombolja majd a Barcelona játékát. Ezt fogja játszani, tehát, hogy nekem azért olyan sok kétségem nincs, most lehet, hogy nem tudom, kit mondjak, a spanyol alsó házból, majd ott lehet, hogy egy-két meccsen lesz 70%-os labdabirtoklás.
2: Jó, csak a Betis ellen sem voltam.
0: Igen. Én tudom, azért mondom, de ezt fogják játszani. Én nekem felől sok kétségem nincsen, és pont ezért mondta sok mindenki azt, hogy egyrészt ilyen típusú edzőre volt most szüksége a Real Madridnak, viszont ami nagy probléma, hogy azért Mourinho fölött valamilyen szinten eljárt az idő. Tehát, hogy ő nem fog más játszatni, mint amit az egész pályafutása alatt játszatott a csapataival. Hát most akárhogy nézzük, az Inter, ami szerintem a legjobb csapata volt, 2010-ben triplázott, az mivel nyert Bajnokok Ligáját?
2: Hát úgy, hogy a Barcelonát gyakorlatilag megfojtotta. Hát
0: én ezt megfojtotta, konkrétan kinyírta a Barcelona
2: játékát. Igen, de nem kerekedett fölé.
0: Szerintem de, egyébként.
2: Jó, az eredmény szempontjából, igen.
0: Szerintem jobb volt azon a Inter, de úgy volt jobb. Igen, a két meccsen jobb volt, de úgy, hogy nem azzal volt jobb, hogy kimegyek és focizok. Igen. De én szerintem jogosan nyert, mert a Barcelona semmit nem tudott csinálni. Tehát hiába volt a Barcelona alapvetően jobb csapat, egyszerűen annyira az Inter akarata érvényesült, hogy továbbított. Ezt most csak azért, tényleg azért mondom, hogy nem fog más játszani Mourinho. Sose játszatott más.
1: Hát szerintem a Real, az első reálos időszakában azért nem feltétlenül. Tehát ott azért volt egy olyan idénye, amikor aztán 100 ponttal lett bajnok a Real, 120, nem tudom.
2: De Mourinho-val melyik csapatnak volt jó a játék?
1: Szerintem ez nem igaz. Tehát abban az idényben, amikor tényleg nagyon ment, és 120, nem tudom hány gólt lőttek, akkor kifejezetten látványosan is jól játszott a Real.
0: Szerintem meg például Hentes csinált egy Sergio Ramosból, aki annál sokkal többre hivatott védő volt, mint amilyen lett az ő megítélése, pontosan a Mourinho éra alatt, ahol 5. percben szétrugták a messzit, mert ez volt a taktika.
1: Na jó, de szerintem tehát, ez a mostani Mourinho, nem tudom mennyire figyeled, tehát szerintem nagyon leigadt, már nem ugyanaz. És egyébként ez hat a, tehát én azt látom például a Viniciuson, hogy nem annyira hepciás, nem...
0: De
1: nem,
0: ő ebben jó, én ezt pont mondtam.
3: Rendet tartozott.
0: Ez nagyon jó. Például egy Vinicius, egyébként bocs, megnéztem a statisztikát, azt hiszem 6 labdát szerzett.
1: Igen.
0: Hát én nem tudom, Vinicius mikor szerzett 6 labdát. Úgy, és utána, nagyon jó Mourinho.
2: És utána hogy lehúzta a szegény Viniciust, hogy még távolról sem ért el azt a szintet, amit elvárnak tőle.
0: Úgyhogy
2: letekerte az impulzusait, és ráállította egyfajta zongoracipelésre azt, aki más se tud, mint improvizálásban. Jó, ez egy kicsit erős, de hogy aki a improvizálásban a legjobb.
0: Hát mindenképpen új oldalát ismerjük meg Viniciusnak, de azért mondom, hogy ebben viszont nagyon jó Mourinho.
2: És nem a plasztikai műtét.
0: És szerintem pont az a jó, hogy ő egyébként elviszi a most úgy a sót, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem, tehát valószínűleg pont azért nincsenek balhék, mert ő viszi el a balhét. Tehát ez Törökországban is így volt, a Rómánál is így volt, hogy a játékosait menti, és inkább engem dobáljatok, engem szurkáljatok, engem bántsatok. Tehát ő ebben nagyon jó, és ez meg a játékosokra alapvetően jó hatással van.
1: De szerintem idézem, hogy a megyöregyeret, tehát már nem ilyen. Tehát nem tudom, emlékeztek-e rá, tehát a Reálnál nem ült soha a kispadon, ott rohandált leföl, ha gól volt, térden becsúszott a pálya közepéig, ha kell, belekötött a Barca vagy bárkinek az Atletico kispadjába belekötött. Most azért, ha megnézed a meccse többségében, ott ül, kis füzettel a kezébe, nem tudom, rajzolódat, írodat, nem tudom én micsoda. Tehát szerintem, én most azt látom, aztán lehet, hogy még túl korán van ezt levonni, ezt a következtetést, de én úgy érzem, hogy lehiggadt, és messze nem olyan vehemens, mint volt mondjuk az első reálos korszakában.
0: Talán a kispadi viselkedésű valami, és igen, de egyébként a nyilatkozata is semmiért Törökországban olyan nyilatkozatai voltak. Tehát, hogy szerintem nem, egyszerűen ő továbbra is reflektorfényben van. Talán a kispadi viselkedés és attitűdje abból talán visszavett. Ebbe egyet tudok érteni, de a nyilatkozataiban mindig ő kerül a középpontba, őt kell támadni, nem a játékosait. A játékosai köré egy olyan burkot von, amivel védi őket.
1: De ez pozitív.
0: Én ezt abszolút tudom. Így is mondtam, hogy ezzel teremt rendetet. Nem tudok, a Mourinhót rengeteg kritika érte, főleg a mondjuk az utolsó öt állomásánál, bár egyébként abban is voltak sikerek, tehát például egy Rómával kétszer egymástelen európai kupa döntőbe jutni, de hogy ami mai napig jellemző, hogy az öltözőt egyben tartja, és az összes játékosa imádja. Az összes. Én nem hallottam még olyan játékost, aki azt mondta volna, hogy én utálom a Mourinhót.
2: Hát vagy azzal esetleg kenyértörésre került a dolog, hát és nagy éges elment, igen.
1: Ugye azért például a Casillas, ugye ott azért volt probléma összetűzésről a Casillassal is, és a Mourinho egy legendához is hozzányúlt tulajdonképpen.
2: Hát abszolút, de meg szerintem tehát az úgy beárazza a Mourinho-nak a pszichológiai, vagy pszichológusi kvalitásait, hogy igazából, tehát a Vinicius Junior se semmi, de hogy ő azért ráncba tudta majd, vagy úgy ráncba szedte, szerintem minden idők egyik nem is tudom, hogy milyen jelzőt használják, de tudod, milyen jelzőt használják, hogy ne legyen azért nagyon bántó, de érzékeltessem, hogy nagyon nehéz pali, szóval a Balotellit. Egy teljesen egy ilyen elszabadult hajóágyú volt az a csávó, és abból úgy egy ilyen népkézláfocistát tudott csatasorba állítani egy csapatjátékba. Tehát ebből a szempontból kétségtelen, hogy hasznos a Reálnál, de én is egy picit attól tartok, hogy ez kevés Madridban. Tehát ha nincs eredmény, akkor ez nem én szerintem nem lesz nagyon, nagyon hosszú távú.
1: Azt október 25-én van talán az El Clásico. Nyilván az egy vízválasztó lesz ilyen szempontból.
2: Na jó, de meg fogják várni az idény végét, és ezért egyetértek veled, hogy még korai adott esetben mérleget vonni, nem csak a Reál teljesítményét, hanem Mourinho viselkedését tekintve is, mert várjuk meg, hogy mi lesz az El Clásico, mert egyébként ezt tett eszembe, hogy emlékeztek arra, amikor a Barcelona edzőnek belenyúlt a szemébe? Tehát, hogy ilyen attitűdök lesznek-e, és vagy a végén, amikor már tényleg nagyon komoly tétre menő meccsek lesznek, akár a BL-ben, akár a spanyol bajnokságban, hogy akkor is úgy ül-e majd a kispadon, hogy mint valami szent, akit nem lehet kihozni a sodrából.
3: Sokan nem örültek, hogy visszatért Madridba, meglátjuk tényleg, hogy mire lesz képes majd a csapattal. Maradt két percünk, azért beszéljünk még így a hátralevő bajnokok ligájában szereplő magyarokról, mert ugye a Liverpool is pályára lép meg, ahogy a hírekben hallottuk, a Galatasaray is. Szóval mit vártok ettől a két csapattól?
2: Hát a Liverpool Sportingnak nehéz, vagy nehezebb talán az ellenfele, és ezt mondom Sporting szurkolóként, mert ugye a Galata Sportinghoz megy, de az elmúlt időszakban rendszeresen elkapta az Atletikót, és szerintem most is ez lesz.
0: Hát igen, azt hiszem a hazai bélkezdése, az bélkezdésekben veretlen a Liverpool, végre megvan az első győzelmük, mert függetlenül nem ez a legkönnyebb mérkőzés, mert az Atlético Madrid ellen egyszerűen nem könnyű játszani. Tehát, hogy az Atlético Madrid
2: tavaly,
0: is hagyományosan...
2: Ugye tavaly is így nyitottak, és egy utolsó pillanatos góllal nyert a Liverpool, úgy,
0: hogy, de
2: nyert.
0: De ettől függetlenül is azt gondolom, hogy nyerni fog. Itt ez egy formálódó Liverpool, még én elsősorban nem is az eredményre, hanem a játékra, a szerepkörökre vagyok kíváncsi, hogy miben, hogyan tud fejlődni a Liverpool az új edzővel, meg a meccsek előre haladtával, hiszen a kezdés a Premier League-ben, hogy az 2-2-2-es döntetlen volt, az egy kicsit, és főleg nem csak 2-2-vel volt nekem a bajom, hanem a mutatott játékkal, és abban jó lenne látni, hogy ez a Liverpool lépdel előre.
1: Miután valóban egy formálódó Liverpoolról van még szó, és az Atletico ellen valóban mindig nehéz játszani, én nem vagyok ennyire optimista, én egy döntetlen közeli eredményt érzek, akár egy ide, egy oda lehet szerintem.
3: Hát meglátjuk, mire lesz képes ma este a Liverpool tényleg. Ez volt már a Nemzeti Sportkör, Gergelics Józsefnek, Gyenge Balázsnak és Szűcs Miklósnak. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra 56 perc van, a Hazafutás kosárlabdával folytatódik. Női kosárlabda válogatottunk holnap az Egyesült Államok ellen lép pályára a németországi világbajnokságon. A mai szünnapon Nyágúj Gergely Iványi Dalmával, a magyar csapat másodedzőjével beszélgetett.
6: Újabb szünnaphoz érkezett a magyar válogatott, és milyen jó ez kimondani, hogy újabb szünnap, hiszen ez azt jelenti, hogy tovább jutottunk, és ismét tovább jutottunk, és velem szemben most már Iványi Dalma, a csapat másodedzője, és hát kezdjük rögtön azzal, hogy ugye te erről már beszéltünk, már nem is emlékszem, hogy melyik mérkőzés után, a fene se tudja, de nem is számít, hogy te itt voltál ugye a legutóbbi VB-n is, itt vagy most is, és hát ugye akkor azt mondtad, hogy ez már egy hatalmas siker, hogy eleve, hogy kijutottunk ismét a VB-re. No, azóta mentünk két kört. Hogy érzitek most magatokat?
7: Nagyon jól érezzük magunkat, még ízlelgetjük, meg szokjuk még azért, hogy bejutottunk a legjobb nyolcba a világbajnokságon. Ez egy óriási dolog és egy nagyon nagy fegyvertény. Nagyon megdolgoztunk érte, és örülünk, hogy kijött az a munka és az az alázat, az a csapat küzdő szellem szív, ami ezeket a lányokat jellemzi, hogy ez kifizetődött, és tényleg a legfontosabb pillanatokban tudtunk a legjobban összezárni, a leginkább akartuk, a legjobban dolgoztunk érte. Néha szerencse mellénk állt, néha meg mi magunk kapartuk ki magunknak a gesztenyét, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és tényleg jó érzés úgy itt lenni a szállodába is, hogy mi még itt vagyunk és készülünk a holnapi mérkőzésre. Én azt érzem, hogy azért egy kicsit másképp is néznek ránk.
6: Említettük már a franciák elleni nyitó meccset, és megint csak most egy nagyságrendekkel jobb ellenfél következik, mint az eddigiek. De én azt gondoltam, és azt gondolom, hogy a csapat formája felfelével egyre jobban megszokjátok a közeget, a ritmust, azt, hogy világbajnokságon vagytok, és hát megint csak mondod, hogy ízlelgetitek. Hát ízlelgessük mindannyian, az elődöntőért az Egyesült Államok lesz az ellenfél.
7: Igen, ez egy óriási dolog szerintem mindenki számára, ugye, hogy a regnáló világbajnok, olimpiai bajnok ellen tudunk játszani. Én azt érzem, hogy ez egy iszonyatos nagy motiváció az egész csapatnak, a lányoknak, a stábnak, mindenkinek. Jól jön ez a pihenő nap, mert azért nagyon-nagyon fizikális mérkőzéseken vagyunk túl, és ahogy említetted is, ez egy teljesen más színvonal, mint amihez úgy alapvetően évközben a lányok hozzá vannak szokva. Talán mondhatom, hogy még azok is is, akik azért Euroligába edződnek, mert tényleg mind a négy mérkőzés nagyon-nagyon komoly energiákat követelt meg tőlünk. Úgyhogy fontos, hogy ma pihenjünk, egy kicsit átállítsuk az agyunkat, készüljünk Amerikára taktikailag is, és holnap pedig nekik kell menni, és nagyon-nagyon fontos lesz, hogy azzal az önbizalommal, magabiztossággal játszunk ellenük is, mint ahogy tettük azt az utolsó három meccsen, mert alapvetően szoktuk mondani, ők is ugyanolyan emberek, nekik is lehet rossz napjuk, őket is ki lehet zökkenteni a komfortzónájukból, úgyhogy mi azon leszünk tényleg holnap, hogy ezeket megtegyük, mi azért felszabadultan, nagy kedvel játszunk, és bármi történhet.
6: A FIBA már rögtön a továbbjutásunk után elkezdte boncolgatni az esélyeket. Az volt a kérdés, hogy vajon ez a magyar csapat okozhat-e bármi problémát az USA-nak. Akkor az a cikk arra tér ki, hogy a statisztika nem hazudik, és nyilván más típusú ellenfelek ellen, de a magyarok sokkal jobban lepattanoztak, eddig a dobó százalék nagyon hasonló. Ugyanakkor kiemelte a FIBA cikkje, hogy sokkal hosszabb a kispadja az amerikaiaknak, és ők mondjuk 40 akárhány pontot hoztak a kispadról, ami 23-at átlagolva. De mi kell ahhoz, hogy mondjuk tényleg legyen esélyünk, hiszen azért láttuk most már Amerikát az olaszok ellen rosszul játszani. Mondhatom azt, hogy a csapatunk egyre jobb, de talán még azt is mondom, hogy jól játszani sem láttuk még a lányainkat. Mondjuk talán tegnap a második fél időben igen. Mi kell ahhoz, hogy egyáltalán itt a világ egy olyan szenzációról beszélhessen, hogy 20 év után az Egyesült Államok ismét kikap a VB-n?
7: Nagyon összetett dolog, rengeteg mindennek össze kell jönnie. Tényleg itt, ahogy te mondtad, hogy mennyire tudjuk felvenni a versenyt egyénileg velük, ugye azért, ahogy mondtad, ők nagyon szépen körbe rotálják a csapatot, senki nem játszik azt hiszem 20 percnél többet, és javarészt inkább az egyéni képességekre építenek, teszik ezt azért is, mivel hogy nem nagyon volt edzőtáboruk együtt, ugye mindenki a WNBA-ből jött. Tehát talán itt sebezhetőek, hogyha nem jönnek be azok az egyéni kvalitások, akkor csapatként azért megzavarhatóak, akár egy jól szervezett védekezéssel, gondolok itt, hogy nagyon sokan zónáznak ellenük, váltogatják a zóna emberfogást, tehát ez nagyon kulcsfontosságú lesz, hogy mennyire tudjuk őket megzavarni és kizökkenteni a ritmusukból. Fel kell venni hasonlóképpen a küzdelmet az egész pályás játékba, ugye ők nagyon szeretnek futni, minden egyes szerzett labdával, lepattanóval megindulnak, bárki a csapatukból, talán az ötösökön kívül hozza föl a labdát, tehát ez azért egy kicsit más, mint a mi stílusunk például, úgyhogy fontos lesz ezt a fizikalitást fölvenni velük. Támadásba pedig bátran kell játszanunk, türelmesen. Ott is én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor az egyéni fizikumukra építenek, nagyon sokat ugrálnak, tehát fontosak lesznek ellenük a dobócselek, a passcselek, mert iszonyatosan atletikus csapat, tehát ezt kell nekünk egy picit lelassítani őket, és ahogy az előbb is mondtam, az lesz még nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire leszünk magabiztosak és bátrak, és tekintünk rájuk úgy, mint csak egy következő ellenfélre, mert végül is azok, tehát tisztelni kell őket, mint ahogy tisztelni minden ellenfelet, de a pályán ott nincs kegyelem és nincsen pardon, bárkinek neki kell menni.
6: Valószínűleg csak én szeretném így érezni, pontosan ezt éreztem, amit te is mondod, hogy a magyar csapat sokkal inkább nagybetűs csapat, mint sem az amerikaiak, tényleg sztárok tömkelege. Viszont ezzel kellett volna kezdenem, hogy van a csapat, hogy vannak a lányok. Tegnap például a két centerünk, sokszor már Dorka úgy tűnt, hogy a kezét szegény nem bírja felemelni egy-egy lepattanóért, nyilván mindenki nagyon fáradt, sok az ütközés, mindenki rendben van?
7: Mindenki rendben van, amennyire kell, igen, fáradtak, egyre fáradtabbak lesznek, de én azt gondolom, hogy azért az ő szervezetük és fejben is hozzá vannak szokva ehhez a sorozat terheléshez, ugye azért az elmúlt években ebbe élnek. Nagyon-nagyon jó stáb van mögöttük, akik a regenerációjukat, az apróbb, kisebb, apróbb sérüléseket nagyon gyorsan tudják orvosolni. És igazából szoktuk mondani viccesen, ami nem vicc, hogy azért a meccs doktor az pedig egy nagyon-nagyon jó orvos, úgyhogy szerintem holnapra még az is rendben lesz, és 100%-os állapotban lesz, aki esetleg ma úgy érzi, hogy megmozdulni nem bírna. mert ez egy olyan lehetőség mindenkinek, ami nem jön szembe minden nap.
6: Sokszor feltettem már neked ezt a kérdést különböző mérkőzéseken, akár Pécsen is, akár a válogatott mellett, hogy nyilván te most már mind a két oldalt megjártad, vagy megélted. Melyik könnyebb, vagy mennyiben más, hiszen valóban te ugye ott voltál legutóbb 28 éve a VB-n a pályán, akkor egy nagyon fiatal csapattal sikeresen szerepeltetek. Most ez a csapat már ezt is túlszárnyalt, hiszen az akkori 10. hely most már mindenképp 8-ban a csapat. Mennyire könnyű mondjuk még mindig a pálya mellől, hiszen azért most már jó ide edzősködsz, vagy mennyire vannak még ott a kezekben a dobócselek és az egyéb mozdulat?
7: Nagyon nehéz a pálya szélén, sokkal egyszerűbb a pályán, bár ugye ott meg egy iszonyatos fizikai fáradtság tud az emberen úrrá lenni, de ott azért tevékeny részese az ember, és alakítja sokkal inkább az eseményeket, mint a pályán kívül, de én azt gondolom, hogy ezt most már azért úgy lassan megszokja az ember, és tényleg próbálunk mindent megtenni, hogy a lányoknak segítsünk, és kihozzuk belőlük a maximumot. Sokszor más így megélni a sikert, mert tényleg azt látni, amikor valaki mást tud az ember jobbá tenni, és más tud eljuttatni, vagy segíteni őt abba, hogy ilyen csodák történjenek vele, hogy a világbajnokságon 8 közé jut, ez sokszor még talán tényleg nagyobb elismerés és nagyobb örömet tud okozni, mint amikor ott volt a pályán. Úgyhogy én már szokom ezt a helyzetet, hogy egy picit tehetetlen az ember ott, de nagyon-nagyon szép szakma szerintem az edzősködés.
6: Neked megadatott, hogy ugye a WNBA-ben is játszhattál, azért nyilván abban az időben más volt, akkor sem volt könnyű, sőt akkor talán nehezebb is volt kikerülni a tenger. Most talán egyszerűbb a lányok dolga egyetemekről és egyéb európai topbajnokságokról, nyilván ehhez is kell egy bizonyos kvalitás. De elmondhatjuk, hogy ugye Juhász Dorka után most már draftolták Rátkai Esztert, jövőre, ha minden igaz, akkor Jozapovics Kinga és egyetemről egyes előtte is megnyílhat a kapu, és egyre több magyar játékos külföldi bajnokságokba szerződik, ugye Leliklék a Törökországba, ugye most a Valenciához igazolt Takács Kis Virág, tehát a csapatunknak hosszú távon azt hiszem, hogy ez mindenképpen előnyére válhat, hogy top bajnokságokban egyre komolyabb színvonalon, egyre komolyabb fizikalitás mellett készülhetnek, úgyhogy úgy érzem, hogy innen még lehet feljebb is a magyar csapat számára.
7: Igen, mindenféleképpen fontos dolog, hogy ezen a szinten tudjanak minél többen kosárlabdázni, tehát tényleg az a fizikális megterhelés, az a gyorsaság, reakció, döntés gyorsaságra rá legyenek kényszerítve évközben is, amit most itt tapasztalunk, hogy egy világbajnokságon milyen sebességgel játszanak és gondolkodnak a csapatok. Tehát ennek nagyon-nagyon örülünk, és nagyon fontos tényleg. Fontos az is, hogy ezáltal egy picit talán azért mentálisan és még több impulzust kapnak, még több tapasztalatot, azért külföldön megállni a helyét akár magánemberként is nem olyan könnyű, és ezáltal is még szerintem megerősödnek a lányok, úgyhogy ez hasznunkra válhat majd. És az a fontos tényleg, ahogy te is mondtad, hogy ennél még szeretnénk följebb jutni. Pont beszélgettünk, hogy nagyon fontos az, hogy ez egy állandó szint legyen most már. Tehát ennek a VB szereplésnek is akkor lesz igazán értelme, és akkor tudjuk kamatoztatni, és akkor tudjuk kiélni ezt a sikert, hogyha ezután folyamatosan ott vagyunk az Európa-bajnokságokon, jó eredményeket érünk el, kell az, hogy következetesen ott legyünk a világ elitbe, mert ez a következő lépcső, hogy mi is megszokjuk ezt, hogy ezzel a teherrel, ezzel az elvárással magunk fele kell jól szerepelni, és mindig a maximumot adni, illetve én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy hogyan ítélnek meg minket egy-egy ilyen világversenyen, hogy ne kelljen mindig a nulláról kezdeni, és legalulról, hogy mindig az adott versenyen kell kivívni azt az elismerést, hanem hogy már amikor megérkezünk, ott legyünk mi is azon a polcon, ahol a legnagyobb csapatok, de mondom, ehhez az kell, hogy innentől kezdve ezt a jó szintet, jó eredményt, ezt mindig tudjuk hozni, úgyhogy ezen kell dolgozni innentől kezdve.
6: 28 Los Angeles,
7: Igen, az is egy olyan cél, ami én azt gondolom, hogy teljesen reálissá tud válni, és most megmutattuk, hogy egy világversenyen is tényezők vagyunk, és kell velünk számolni, úgyhogy előttünk a feladat, most ez egy iszonyatos nagy önbizalmat kell, hogy adjon, és magabiztosságot mindenkinek, viszont nagyon fontos, hogy szerintem azt is kell, hogy lássuk, hogy ez még több munkára sarkaljon mindenkit, aki ebbe dolgozik, ne a megelégedettség legyen, hanem mondjuk azt, hogy na, képesek vagyunk erre, akkor tegyünk rá még egy lapáttal minden téren, még többet dolgozzunk, még alázatosabban fogjunk össze együtt, és akkor tényleg reális cél egy olimpiai szereplés.
6: Na, nagyon szépen köszönöm, kívánom, hogy holnap kapja fel a világ egy olyan eredményre a fejét, amit nagyon-nagyon rég nem láttunk. Nektek nagyon jó pihenést, már a sok sikert, holnap találkozunk, köszönöm szépen.
7: Nagyon szépen köszönöm én is.
3: A következő percekben kézilabdáról lesz szó. A férfi kézilabda bajnokok ligájában is megkezdődnek a küzdelmek. Ma este 18 óra 45 perctől a Veszprém a Portót, holnap ugyancsak 18:45-től a Szeged a Krisztiánstad csapatát fogadja. A sorozat rajtja előtt Jó András, Skalicki László korábbi szövetségi kapitányt, a két magyar együttes esélyeiről kérdezte.
8: Kezdjük először is az új lebonyolítással. Neked hogy tetszik ez az új rendszer, szakmailag előrelépésnek tartod?
9: Én mindenféleképpen előre lépésnek tartom. Egyrészt azért, mert több olyan mérkőzés lesz, ahol a tét megjelenik. Tehát sokszor a 8-as csoportban voltak olyan csapatok, akik eleve tudottak voltak, hogy ugye nem kerülhetnek be, hogy csak a helyezésekért ment a mérkőzés, helyzetségen mentek a mérkőzések. Itt viszont minden mérkőzésnek már a csoportkörben is jelentősége van, hisz 4-ből a 2-be kerülne, hogy tovább folytart a BL-be. Ráadásul ugye a többi csapatnak megmarad az esélye, hogy Európa Ligában folytassa, tehát címért játszon. Én jobban szeretem azokat a mérkőzéseket, bevallom, ahol van egy kis feszültség, van tét, és nem eleve már megjósolható a végeredmény.
8: Ugye most már 24 csapat indul, és a csoportkör után jön egy újabb szakasz. Szerinted ettől kiszámíthatatlanabb és izgalmasabb lesz a sorozat? És akkor még ide hozzáfűzném azt is, hogy egy edző hogyan készülhet fel egy ilyen rendszerre? Már az első meccsektől hosszabb távban kell gondolkodni?
9: Igen, tehát nyilván itt stratégiai tervet kell felállítani, tehát ugye azért adja magát ugye a csoportokat nézve, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy talán a B csoporton Melsungen és a Plocka, ahol egy jó versenyfutás lehet, és ugye a Veszprém csoportja az egy ilyen kicsit kérdéses. Nyilván abból a szempontból, hogy a Veszprém és a Füksze azért név alapján ott van, de ugye a Partizán és a Porto, ugye a portugál kézilabda is sokat fejlődött, a szerbeknél lehet látni, hogy van törekvés. Tehát itt azt mondom, hogy beleszólhatnak, hogy megnehezíthetik a dolgukat. És hát a PIK-nek a csoportja is azért azt gondolom, hogy a Sporting, a Gyöngye, mert ugye itt is azért azt mondom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, koncentrálni. Bár a többi csoportnál is megvan, de azt gondolom, hogy a Barcelona, Montpellier, a Magdeburg, Kielce, az Aalborg, PSG, tehát ők azért talán azt gondolom, hogy meg tudják ugrani ezt. Itt lehet ezekben a csoportokban. Na most a további játékra pedig hát azt gondolom, hogy ugye az ág az adva van. Itt azért ami jó lehetőség, hogy az ötödiknek is azért van tétje, tehát hogy még az ötödik, hatodik helyér is, hogy az ötödik tovább folytathatja az Európa Ligában, míg az első négy csapat, az pedig hát ugye a Final Four-ért, mert minden mire megy ki tulajdonképpen arra, hogyha elindulsz egy bajnokok ligájában, főleg ugye a top csapatoknál, ugye a Veszprém neked már régi vágya, a PIK is azért szeretett volna már ott lenni, tehát hogy ott legyen egyszer ezen az ünnepi kölni Final Four-on, ami azért azt gondolom egy nagyon komoly teljesítmény.
8: Sokszor említettük már azt, hogy egészen elképesztő, milyen erős kerete van a Veszprémnek, és sokszor mondtuk azt is, hogy na most ezzel mindenféleképpen ott kell lenni a négyes döntőben. Hát itt ez most hatványozottan igaz, ez egy egészen elképesztően erős és mély keretnek tűnik.
9: Hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos szempont, hogy azért a belső hármasok együtt maradtak, sőt azt mondom, hogy két sort is tud kiállítani, ráadásul olyan pozícióban, mint beálló, ami a mai kézilabdában hihetetlenül fontos, és ugye hármas védőt is játszik, valamint kapu, azért azt gondolom, hogy a Veszprém erősödött, ezt ki kell mondani. Ugye a szélső játékban pedig azt gondolom, hogy alapvetően akik jöttek, ugye az Ellison és a Márbocs helyére, tehát az Imre Bence és a Gáncs Pető, tehát két magyar fiú, ez örömteli. Tehát azt hiszem, hogy most olyan keret van a Veszprémnél, hogy most jogos elvárás lehet, hogy most vagy soha.
8: Emil Nielsen érkezésétől ugye nagyon sokat várnak. Egy ilyen kaliberű kapus mennyit tud hozzátenni egy már eleve erős csapathoz?
9: Ugye az is nagyon fontos a kapunál, hogy a védekezéshez kell illeszteni. Tehát ugye milyen magasan védekeznek a csapatok, mennyire zártabban védekeznek, milyen az összhang, honnan engedik meg a lövéseket, és ebben a kapusra hárul az a feladat, hogy azokat a területeket, amit a védelem úgymond enged, azokat a jó hatásfokkal tudja védeni. Tehát azt hiszem, hogy itt az összeszokás lesz a fontos. Itt lehet látni, hogy ugye a szuperkupán meg is adta azt a bizalmat Nielsennek a Csavi Pascal, hogy végig tudta védeni, úgyhogy nem nyújtott jó teljesítményt, tehát azért azt hozzá tehetjük. Tehát ez nyilván azt jelentette, hogy tét meccsen szokjon hozzá, hogy mik azok, amik a védelem átjátásából neki feladatok jönnek, összeszokjon ezekkel. És ezt ugye én azt gondolom, hogy csak tét meccsen lehet gyakorolni. Úgyhogy a csoportmeccs is döntő lesz a Veszprém szempontjából, ilyen szempontból. Az biztos, hogy Appelgrenre pedig mindig lehet számítani. Ő azt a skandináv mentalitást hozza, amivel a csapatba illeszkedés, az a ráosztott feladatokhoz mindig maximálisan készen áll, és nem az aggodalmaskodók, meg ugye, amit szoktunk mondani, akik ott dödögnek a csapatban, nem azoknak a táborát erősíti. Tehát így módon az, hogy egy jó kapus párom van, az azt gondolom, hogy itt adva van a Veszprémnél, és hát mondom, döntő lesz, hogy Jörgensent hogyan sikerül beilleszteni, ugye a sérülés után, bár közrejátszik az, hogy Pecsmábek szerintem egyre inkább magáénak érzi, és azt a vezérszerepet, ami Fabregas kiválása után jött, azt úgy gondolom, hogy a múlt szezon végére már egészen át tudta menni.
8: Ha már említetted, a szuperkupában már találkozott egymással a Veszprém és a Szeged. Abból a mérkőzésből te milyen szakmai következtetéseket vontál le?
9: Hát nézd, az az igazság, hogy az a mérkőzés volt, az a mérkőzés, ahol igazán a Veszprémnek a dominanciája az kijött, meg az a szellemiség, hogy ő azért a akcióknak, tehát a támadásoknak közel a felét, gyakorlatilag ez a 8 másodperc alatti időben befejezés, ebbe beletartozik az, hogy a gól után is nagyon bátran viszik a úgymond lerohanásukat. Tehát itt az a kérdés, hogy ezt milyen hatékonysággal tesz. Ugye a Szeged ellen ezt nagyon rossz hatékonysággal tette, tehát azt gondolom, hogy ebben a gyenge pontot lehet, hogyha itt kimaradnak azok a helyzetek, azok az ittszerek, vagy a kapkodás jelentkezik, mert tudjuk, hogy a gyorsaság az jó, tehát tudjuk, hogy a ritmusban a gyorsítás fontos, de a pontosság a halálos. Tehát ott ebben a helyzetben felállt támadásukban éreztem egy picit úgy, hogy a Szeged ellen egy kicsit a hatékonyság még nem úgy működött itt az átlövőknek a beállóval való játéka, illetve ugye az Adélnak az illesztése, ugye egy futóbeálló, tehát ő neki a megtalálása, ugye az azért hagyott kívánni való, de azt gondolom, hogy ami fontos volt, hogy nagyon labdabiztosan játszott, és a Szeged hibáit nagyon jól használta ki a Veszprém, tehát itt ezen a meccsen ez volt számomra a perdöntő, és hát ugye az is egy fontos, hogy a Veszprém játékában már tavaly is az átlövő játékosoknak a vállalásai dominálnak, tehát ugye nagyon sok, ugye Hesámtól kezdve Martinovicson a Remilin keresztül, tehát nagyon komoly lövő potenciál van a távolabbi dobózónából is, és ezt ők azért ki is használják, csak nyilvánvaló, hogy tudjuk, hogy az átlövéseket azért, hogyha főleg, hogyha sánccal, kitakarással segíti a védelem, akkor azt elvileg a kapusos sávokat könnyebben tudja olvasni. Úgyhogy összességében azt hiszem, hogy ami érdekes volt még, hogy a védekezésükben a keménység, a megállító fautók, tehát ebben is még az összjáték, az együttműködés, a kilépők mögötti beállóbiztosítás, tehát itt azért még van csiszolni való, úgy gondolom ahhoz, hogy a Final Four-os remények valóra váljanak.
10: Térjünk át akkor a Szegedre, ahol több fontos változás is történt a keretben. Te hogy látod, mennyi idő kell ahhoz, hogy egy ilyen átalakult csapat igazán összeálljon, és egy kicsit fejtsük meg itt az átigazolási vagy a játékos politikát, mert hogy talán sosem láttunk még ennyi magyart a szegedi csapatban.
9: Hát nagyon nehéz helyzetben vallom, tehát az az igazság, hogy ugye az átlövő sorról beszélgettünk, tehát átlövőben olyan potens játékos, aki képes meccsdöntő szituációban magára vállalni a játékot, és azt eredménnyel befejezni, mint akár gondoljuk egy Magdeburgba, egy Barcelonába lévő játékosok, ez azt gondolom, hogy Szegedben nincs. Na most minden csapat játékát a kulcsemberek játéka határozza meg. Ugye a tavalyi évben azért a Smarasson, illetve hát a Kukic a sérüléség játéka dominált a beállóval. A beállónak a kizárásai, a résnyitásai, a megjátszásai és az irányítónak a betörései, közbelövései azért dominánsak voltak. Az átlövő játék, azok a keresztek, a súlypontképzések, azokból történő váltások kevésbé voltak jellemzők. Most a Szegednél egy fiatal keret került, és a karmesteri párca ugye most a Lukácsnak a kezébe került, aki az Elverumban azért edződött, és játszotta azokat a meccseket, de azért a BL azért egy más kávéház. Tehát ott neki az a fajta hitelesség, amivel a betöréseit és a beállóval való játékát tökéletesíteni tudja, erre egy jó opció ez a BL, csak itt ebben nagy a hibázási lehetőség. Ugye már a Veszprémmel is nagyon sok labdavesztések voltak, tehát a beálló fele történő átadásokból a réseknek a nem kellő dinamikával történő megtámadásából, az áttörő képességből, azért tudjuk, hogy az áttörő képességhez ugye a tömegen kívül az a sebesség kell, az a induló gyorsaság, amelyel ezt, meg egyáltalán a fejben, hogy észrevenni, tehát hogy azokat a szituációkat, tehát ezt rutin nélkül nehéz csinálni. Tehát a Szegedben itt érzek deficitet, és még ugye ráadásul a sérülések is hátráltatják, tehát hogy itt a frissítésre gondolok, tehát ami a Veszprémnél azért könnyebben megy, hogy kikivel játszik, ezt nehéz csak úgy adhok módon összerakni, mert edzői szemmel ugye, hogy nem mindegy, van olyan játékos, akinek a másik átadása gyors, van akinek a lassú, és abból nem tud mit csinálni, tehát itt még érzek egyfajta ritmus pont. Tehát a gyorsítás, lassítás tekintetében a Szeged, amit tökére fejlesztett, az a futójátékból adódó támadásvezetés, a gyors szélsőjének a megjátszása, illetve a pozicionálisan is, amikor sikerül úgy kiszélesíteni a támadásaikat, hogy a szélsőket helyzetbe hozzák, és amikor ők hogy 10-11 gólt lőnek, akkor mindig partiba tudott lenni eddig, és a Szeged ez továbbra is megmaradt, és külön örömteli, hogy Szilágyi Benjaminnak a játéka egyre inkább Sostaricséhoz közelít, és ez mindenféleképpen jó hír. Ugye a másik oldalon pedig a bal szélső pedig ugye kettes védőként abban a szisztémában, ahol az irányítót ugye a egyes védő pozícióba helyezik, tehát ott az mindenféleképpen fontos dolog, és úgy gondolom, hogy mind a kettő már ismeri azt a szisztémát, amiben játszanak. Itt mondom, itt a átlövő játéknak, az ukrán játékosnak a játék borzata lába érzek, nagy potenciál van benne, csak még az a gyors, variábilis kézilabdában még az erő dominál, és a kevésbé tudja úgy mond azokat a finom dolgokat, még amit a Pelgrimmester kér megvalósítani, viszont a legnagyobb problémák talán a védelemnek a kompaktságát, feszességét érzem, mert a kapuban partner érkezése úgy gondolom, hogy egy markánsabb jelenlét várható, de ha nagyon hízagos és kevésbé összelépős, kevés megállító faultot, félelmet keltő védekezés produkál a Szeged, akkor azért sokkal nehezebb dolgok van a kapusoknak.
10: A végén akkor pedig legyen egy nagyon-nagyon egyszerű jóslat. Mit vársz a Veszprémtől, és mit a Szegedtől az idei BL-ben?
9: Hát nézd, én a Veszprémtől mindenféleképpen a négyből jutást várom. Én azt gondolom, hogy ha csak olyan sérülés nincs, úgy elnézve a csoportokat, tehát ez egy megugorható dolog. Már tudjuk, hogy hosszú, ugye, és sok mindentől függ, de én azt gondolom, hogy ha most nem tűzik ki, akkor úgy, hogy ez tényleg ne kell ugrani, akkor soha. A PIK-től azt várom, hogy a csoportban mindenféleképpen tovább jusson. Én remélem, hogy már a Sporting ott látom most az Ibériai Szuperkupán, ugye a Barcelona ellen azért komoly dolog, és a Giogé is azért tudott borsot törni az orrunk alá, de én azt várom, hogy a csoportból tovább jusson, és én remélem, hogy harcba lehet azért, hogy tovább játszon a BL-ben, bár hogyha mondjuk ötödik lenne, akkor az Európa Ligában pedig lehetne egy lehetőség arra, hogy esetleg a címért viaskodjon, vagy összemérje még több német francia csapattal ugye az erejét, akik most jelenleg a top kézilabdát képviselik, és a játékfejlődésük a sikerélményadáshoz esetleg az jót tenne. Emlékezzünk, hogy a 2013-14-es időszakra, mikor a Skopje ellen nem sikerült a BL-be kerülni, akkor egy EHF kupa jött a Szegednek. Tehát azt kívánom, hogyha nem sikerül oda, akkor legyen még a győzelem.
4: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Egységes jogszabállyal kezelni a lakhatási válságot az Európai Bizottság. Évadnyitó rendezvénnyel várja a közönséget a Víg Színház vasárnap. Hidegfronthoz esőt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Egységes jogszabállyal kezelni a lakhatási válságot az Európai Bizottság. A javaslat szerint szabályoznák például a rövidtávú bérbeadást, engedélyeznék a helyi hatóságoknak, hogy rendelkezzenek a tartósan üresen álló ingatlanok használatáról. A célja, hogy egyértelmű és kiszámítható helyzetet teremtsenek az uniós lakáspiacon, miközben a lakáspolitikai döntések továbbra is nemzeti hatáskörben maradnának. Hazugsággal vádolta a miniszterelnököt és a Tisza pártot a Fidesz frakció a rekordmagas üzemanyagárral, államadósság és államháztartási hiánnyal kapcsolatban. Azt is felrótták a kormánynak, hogy a Tisza nem teljesíti kampányi ígéreteit. Nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, és nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája sem. Már a jövő év végére kicsúszhat az ellenőrzés alól a mesterséges intelligencia fejlődése a legszélsőségesebb forgatókönyvek szerint. Erre figyelmeztetett az egyik fejlesztő cég frissen felmondott kutatója, aki azzal vádolta az ágazatvezető fejlesztőit, hogy felelőtlenségükkel az emberiség jövőjét teszik kockára. Az egyik legnagyobb veszélynek azt tartja, hogy a mesterséges intelligencia önállóan is tovább fejlődhet, ami még nehezebbé teheti az ellenőrzést. A brit kutató szerint hamarosan olyan rendszerek jöhetnek létre, amelyek képességei meghaladják az emberét. Évadnyitó rendezvénnyel várja a közönséget a Víg Színház vasárnap. A Víg napon színművészek vezetnek kulisszajárást, a művész megállóban pedig zenés produkciók követik egymást. Közös játék, gyermekprogram, jelmezpróbálás és dedikálás is lesz. A teátrum a Csárdás királynő bemutatójához kapcsolódva a táncházat is szervez. A Víg Szalomban csokoládé készül, a büfében pedig színészek kínálják a kávét. Részletek a színház weboldalán olvashatók.
4: Közlekedés.
11: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatai és Biatorbágy térsége között a 72-es kilométertől a 20-as kilométerig az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani. Tata térségében 11 kilométeren arra szólnak az autósok.
4: Időjárás.
11: Egy hidegfront hatására a nyugati megyékben szorványosan fordulhat elő eső, zápor. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel csak néhol lehet eső, zápor. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
12: A következő fél órában röplabdáról lesz szó. Virányi Zsolt Nyári Sándorral, férfi röplabda válogatottunk korábbi szövetségi kapitányával beszélgetett.
13: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában Nyári Sándor, aki a férfi válogatott szövetségi kapitánya volt méghozzá röplabda sportban. A 2001-es EB-re jutott ki a férfi válogatott a legutóbbi, a BSN női csapatával bajnokságot nyert, a Szeged férfi csapatával szintén. Köszönöm szépen, hogy bejöttél a stúdióba, és előre mondom, hogy megengedted, hogy tegeződjünk, pedig tulajdonképpen nem így lenne illdomos, de a lényeg az, hogy a régi sportbarátságra való tekintettel, azt hogy nem is válaszolnál semmilyen kérdésre, ha magáználak.
14: Én is nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, és természetes, hiszen 10 éve ismerjük egymást, és jókat beszélgettünk, amikor röplabdáról van szó. Úgy könnyű jókat válaszolni, és elgondolkoztatóakat, ha jók a kérdések. Várom a kérdéseket, van miről beszélni valóban.
13: A férfi röplabda válogatott nem tudjuk megmondani, hogy a 24 csapatos EB mikor lesz a legközelebb 2001 után, de most erről sem beszélünk még közvetlenül, hanem a női válogatott EB szerepléséről. 2021. augusztus 20-án Szlovákia ellen 3-1-re nyert legutóbb a magyar felnőtt női röplabda válogatott, tehát a legutóbbi győzelem óta 5 év eltelt, és azóta jött egy edzőváltás, a lengyel Glusák helyett az olasz Chiappini, Alessandro Chiappini 5 vereséget gyűjtött be az első EB-jén, és hát most ezt megismételte a következő EB-n. Én most mégsem őt akarom kvázi pellengére állítani, majd azt a megteszed, amikor arról kérdezek, de 11 EB újonccal szabad-e kimenni egy felnőtt női röplabda EB-re, mert most ez történt. A csapatkapitányunk Bozóki Szedmák Réke is az első EB-jén volt ott 25 évesen.
14: Hát igen, ez az alfája és az omegája ennek az EB szereplésnek, vagy ha úgy tetszik, leszereplésnek. Én többet vártam a lányoktól, én nagyon nagy tisztelettel figyelem a női röplabda szakág munkáját az elmúlt 15 évben. Igencsak sűrűn ott vagyunk mi azért az Európa elitjében, az első lépcsőt meg tudjuk lépni, de már most már nincsenek Dobi Edináink, nincsenek Sándor Renátáink, Szatmári Grétáink.
13: Horváth Dórák.
14: Horváth Dodók, igen, ez az a Liliumri...
13: Később Szatmári Gréta, igen.
14: Szatmári Gréták, azért mondom, az az egy nagyon jó csapat volt, és az döngette, hogy az európai középmezőnyt, itt ott kuckolta az élmezőnyt is. Ez idő elmúlt, de nem kell mindig a múltba révedni, mint a férfiaknál is voltak sikerek, meg voltak kudarcok, de amit kérdeztél, ez az alap, és nem gondolkozok, és nem körülírom. Ilyet, hogy az elmúlt évek, 2-3 év, mert már az új olasz edző is dolgozott, válogatottjából gyakorlatilag 3 olyan játékos, aki oda való volt, a Réka is, a német Anett is, és a feladónk is remek röplabdás.
13: Petrengo
14: Brigitte.
13: Ez remek. A 3 játékos a rutinos, aztán utána a 11 rutintalan.
14: De Zsolti, hol van itt rutin 26 éves korban, 32 éves korukban a legjobbak, 30 éves korukban, tehát még mindig éppen, hogy Európában vagyunk című kategória, és azt jól műveli mind a 3. Jó játszott a mai nemzeti sport osztályzatok között is, nem tudom, Petrenko még kapott 4-es, még nem olvastam el, csak ránéztem és becsuktam az újságot, majd hazamegyek, elolvasom, de az, hogy a német Anett egy külön klasszis játékos, ez teljesen világos. De ennek a 3 embernek, akinek végig kellett játszani, mert nem volt más tapasztalt, vagy közepesen tapasztalt játékosunk, erre valakiket rá kellett vinni még 3-at, állandóan pályán tartani, akiket nem is nagyon forgattunk, nem is nagyon kellett forgatni, ez a kiváló szőke ifjú hölgy a centerünk.
13: Csereke Zsófi, a 18 éves.
14: Csereke Zsófi, ez egész, én nekem a szakmai véleményem, dolgoztam 2 évig a női BSE-vel is, mint említetted, egészen különleges adottságokkal rendelkezik, én csak a Dobina Edinát láttam hasonló tehetséges röplabdásnak annak ide. Én Edinával erről beszélgettem is, mert jó viszonyban vagyunk, hál' Istennek, és mondta, hogy ó, Sanyi bácsi, mondtam, hogy olyasmi jó lesz ez, mint te vagy. Sanyi bácsi, ez jobb, mint én, valószínűleg már most is több van benne. Ezek nagyon komoly dolgok. Ezért

0: amit az első két meccsen élvezték, mert 16 ezer ember, 15 ezer ember előtt kikapni is jó érzés, hogyha végtombolja a lelátó azt a mérkőzést.
1: Főleg, és ha van játszmalap, és nem is törökök ellen, ugye hazai pályán játszanak, címvédők, azt mégis
0: is 24-23 ide. És a világ egyik legjobb támadó játékosa volt valószínűleg a törököknél, az a kubai hölgy a pályán.
1: Vargas.
0: Igen, Vargas. És a lengyelek is, hát azt tudjuk, hogy Európának egyik diktátora. Szóval azok nagyszerű meccsek voltak, és a lányok vették is az adást. Ez mutatja, hogy tehetséges emberek. De amikor átnéztünk a hálón a németek ellen, és azt mondtuk, hogy Jézus Mária, ezt meg lehet, hogy nyerni kéne, vagy legalábbis nagyon jó meccset játszani, az utolsó kettőből minimum egyiket megnyerni, azonnal feladattá vált, nem játékká, nem röplabda játékká, röplabda küzdelemé vált, és itt a találékonyság, meg a pengézés már nem játszott ezekbe a pillanatokba. A lányok tették a magukét, a nagyszerű 3-4 egészen komoly fiatal tehetséges hölgyet láttam a pályán, néztem a mérkőzéseket természetesen.
1: 18-as EB bronzérmes játékos ott volt, de hát U18-as EB bronzérmes játékos. Jövőre az U19-es VB-re mennek, a most meg 16 éves Pampu Gréta Nyíregyházáról, és a két zsombók lány, Anna és Eszter, 17 évesek Vasas.
0: Igen, hát ezzel mindent el is mondtál. Itt ennek a csapatnak egy csapat körül egyetlen kérdése, én szerintem az szakmai hiba volt, de az edző úr, olasz edző bizonyára érti a röplabdát, mert ezt látom rajta, csak valamiért a kommunikáció, tehát hogy harmadkézből hajlanak egy olasz fordítást időkérésnél a lányok. Én megmondom őszintén neked, engem Nyugat-Berlinben annak idején még, amikor tiltott övezet volt, a Post-Berlin hívott edzőnek. A US Garibaldi Sardinia Széria B-ligás csapata hívott edzőnek nagyon komoly ajánlatokat tettek, és én két gyerekem természetesen picik voltak, a Levente és az Emes, és azt mondtam, hogy azért nem merek elmenni, mert én lehet, hogy 100 szót megtanulok olaszul, 100-at meg tudok németül, de nem ugyanaz időkérésnél, amikor a magyar a magyarral kommunikál, beszélget, olyan finom dolgokat tud pengésen, nem azt mondja, hogy hátrébb, előrébb, ugorjál, nyitásfogadás, ezeket meg lehet tanulni.
1: Ezek szakmai kifejezések.
0: De ott
1: sokszor nem ez kell.
0: Nem, ha úgy van. Ott félre kell hívni, egy lány belekarol, és azt mondja, kislányom, te is tudod, hogy most neked kell megcsinálnod. Ne te féljél tőle, megkapod a labdákat, bátran, vagy sikerül, vagy nem. Ennyi a felelősség. Na, itt az olasz edzői volt az egész felelősség. Ennyi csikót Európa talán két legjobb csapata ellen, majd utána ott megpuhítva Európa középcsapatai ellen pályára küldeni egy felállásba, az több mint veréség. Nem tudom, hol a többi játékos. Az elmúlt 10 évben azért megfordult itt 8-10 magyar, igen jó nevű röplabdás, tehetséges 28-30 éves, hogy ők hol vannak, miért nincsenek ott. Ha biztos van ennek oka, el kéne mondani.
1: 2023-ban Kiápinével ugye utolsók lettünk, matematikailag a 24 csapatos elben 24. hely, most utolsó előtti 23 a szám, 23. pozíció, 5 meccs, 5 vereség, 17 játszmában mindössze 2-t nyertünk meg, és aztán ott van az a lettek elleni, kezünkben volt a 3-1, a 6 meccslabda játszma és meccslabdát, mégis ők értékesítették azt a harmadik játszmalabdájukat, majd fordítva nyertek 3-2-re.
0: Mind a kettőbe egy teljesen egyetértünk, tehát én is ezeket a gondolatokat, amikor csak készülök én egy beszélgetésre, átgondoltam. Szóval én azt mondom, A pont.
1: Az a... megint a rutin hiánya, hogy nem tudod az egyik meccslabdát értékesíteni?
0: Nem is, rossz, óriási küzdelem folytott. Hol az ellenfélnek volt meccslabda, nekünk 6-szor, nekik 3-szor. Az egy gyönyörű végjáték volt. Csak ez labda és repülőgép fönn nem marad, úgyhogy előbb-utóbb való le kellett esni. Az egyik dolog. Én azt mondom, Zsolt, neked, hogy azért azt ne felejtsük el ettől a női szakáktól, és se a szakemberektől, se a lányoktól, a különféle generációktól, hogy azért odáig el is kell tudni jutni, hogy európai TV egyenes mérkőzésen világklasszisok ellen játszunk mérkőzést, mert hogy megveressük magunkat kint az EB-n. Ki kell jutni az EB-re. Ez a női válogatott, azt hiszem a 4 utolsón kim volt, ezóta a 4., ahova kijutottak.
1: Sőt, több sorozatban ez most már 6. EB volt 2015-től. Előtte 28 évig nem jutottunk.
0: Így van. Oda ki is kell jutni, hogy megverhessenek. Ez az A feladat, amit nagyon gyönyörűen megoldottak idáig. Az, hogy mi történt ott a pályán is, a rutintalanság meg a rutinosság, teljesen egyetértek veled. Ott az Anettet, ugye az ellenfelek már elnézést kérlek, de ha a magyarok ellen edzősködök, akkor azt mondom, hogy ha baj van, akkor biztos a német Anett fogja kapni a labdát. Ha antennára kapja, megpróbál vonalat ütni, keveset kapott igazán antennára, ahol ott igazán vonalat lehet támadni, kiütni a blokkról, vagy beütni. Ha bejebb kapja a bal kezébe, tolódjatok bejebb, kettős blokk, hármas blokk, és még a leszakadó is be, átló, átló, átló. Van egy csodálatos röpadás, nem véletlenül Európának egyik legjobb diagonál játékosa, egyedül nem megy. Egy ilyen embert ismertem, hogy Buzek László volt, aki helyettünk

0: is bejutott a Csepelt annak idején a Bajnokok Ligája négy közé, előről hátulról ő ütött, de ő egy más világ volt.
1: És valószínűleg a 70-es évekhez képest azért a sportág
0: más igen, a sportág, fejlődött. Más a sportág, nem lehet semmit összehasonlítani. De ott volt a kubai játékos a kiváló török válogatottnak, szenzációs fiús adottságai, azonképpen egy gyönyörű hölgy, ugrik, mint a nikkelbólha.
1: 105 km/órás sebességgel üt nyitáskor, vagy akár befejezéskor.
0: É, hát ez férfi mezőnyben is derék dolog, ha valaki támadó szervát megpörget 105 km. A fiúknál 120-140-nel is már vannak csodabogarak.
1: Én elmenekülnék, amikor ezt fogadni kellene. El ne találjon.
0: Én mindig képzeld, de attól álmodok, egyesen védekeztem állam a Csepelbe is, aztán később a Szegedbe. Egyesen védekeztem, hogy vonalról elmegy a blokk, és jön a labda, és fölülök, vagy már eltalál. Igen, amit mondtál, az, hogy ha annyi időd van, hogy védd a fejedet, mert ott az fél másodpercet ott a labda, csodálatos produkciókat láthattam, lányokat nagyon sajnálom, a szakmának aláhúzom, nagyon észnél kéne lenni. Azt a lyukat, ami itt a U18, hát az azt jelenti, hogy a 18 éves idősen nem lehet az U18-es válogatottba, az a felső határ. Ezek között voltak hárman, vagy négyen ebbe a csapatba. Ha azt mondjuk, hogy és hol van a 19 és a 22-23 éves korosztály, hol van ez a magyar korosztály? Megmondom, hol van. Nézi, hogy négy tengeren túli, vagy szlovák, vagy délmagyar, vagy délvidéki idegen légió röpladás játszik, ő pedig tapsol a pontoknál és integet.
1: Mármint az extraligában a bajnokságban.
0: Bocsássál, meg visszatértem az extraligában a magyar bajnokságba.
1: Nyelvi Sándor a vendégünk, mielőtt tovább mész itt a Nemzeti Sportrádióban, a röplabda szakember a BSN női csapatával, vagy a Szeged férfi csapatával is bajnok lett, és témánk a női röplabda válogatott EB szereplése. Nem feltétlenül a mérkőzések elemzése, inkább tanulságok levonása, és az, hogy hogyan tovább, mert hogy a következő EB-n is már biztos, hogy ott leszünk. Szintén ez a csapat harcolta ki, és akkor mondok két dolgot, sőt egyet csak. 2024-ben a letteket, amikor 3-0-3-1-re legyőztük legutóbb tétmérkőzésen, akkor bizony a lett válogatottnak ugyanazok voltak a tagjai, mint most. Csak azóta elmentek nagyon jó európai bajnokságokba, tehát nem a lett bajnokságban vannak. Ezt Bozóki Szedmák Réka is kiemelte itt a Nemzeti Sportrádióban a minap. Valamint, hogy a magyar válogatott, amire utaltál, megnéztem, abból a kezdőből valóban Kis Gréta nincs, Glembóczki Zóra nincs. Nem is beszélve volt egy vasas trió, Juhárdalma, Papporsolya, és most gyorsan akartam mondani, hogy Török Katát. Tehát, hogy csak neveket így dobálok be. A 2024-es csapatban a Gréta ott volt, amit a Kis Gréta, Glembóczki Zóra ott volt. Két olyan centerünk játszott, Ambrózi, Melanie és László Alexandra, akik szintén nem. Most hozzá ehhez képest négy új centerrel mentünk ki. Tehát, hogy azért ez nem tűnik annyira észszerűnek, és ugyanarról a kapitányról beszélünk. Hát én nem tudom, hogy most akkor ugyan mexikói foci VB és magyar drámát nem kellene ebből azért csinálni, azt tegyük hozzá. Ugye? Tehát, hogy mindenkit el ne akarjunk kergetni, hát a kapitány sorsáról meg majd dönt az elnökség, a szövetség.
0: Húha, amit felsoroltál játékosokat, 10-ből 9-et én is rájuk gondoltam. Hát hol vannak ezek, ezek a játékosok, ezek léteznek a magyar bajnokságban.
1: Biztos, hogy kihagytam valakit, most meg eszembe jutott Petővári Fanni egyébként átlóban.
0: Igen. De akiket elsoroltál, ezek valóban ragyogó képességűek.
1: Hát a Petővári Fanni az Brazíliába igazolt, azt mondom, 24-ben. Tehát, hogy nem azon, hogy visszavonult 24-ben nyugdíjba. Tehát, hogy na, hova tűntek ezek a játékosok, miért nincsenek?
0: Ez az én legnagyobb kérdésem erre a kapitánynak, nem azért, mert én kérdeztem, de én is voltam kapitány, általában kényes kérdésekre megpróbáltam korrektül válaszolni, meg kéne válaszolni, hogy miért hagytuk ki ezt a korosztályt, hova tűntek ezek az emberek, hogy két évvel ezelőtt kulcsemberek voltak a center, hát a két fiatal centerünk, aki most van, aki nagyon tehetséges, mind a kettő, valószínűleg most ő lenne a harmadik, negyedik center, tehát
1: a normális.
0: Úgy van, pótló két center, és mutatják, hogy használhatóak, bedobhatóak bármikor, egy-egy játszmára, na de meccset nyerni velük, törökök ellen, lengyelek ellen, németek ellen, ez egyszer utópia.
1: Sőt, a szlovének ellen, mert azért azt is feljegyeztem, hogy a hollandok ellen egy 3-2-es meccset játszottak például a 8-at döntőben, tehát az is egy kérdés, hogyha nem ez a 11 EB újonszon, hanem egy rutinosabb csapat, mint a legutóbbi EB-ken. Garancia van arra, hogy mi jobban szerepelünk? Mert nekem erről van egy olyan véleményem, hogy ez kérdés, hogy akkor is lehet, hogy a 20-24. Hely valamelyike, vagy a letteket legyőzzük, de nem megyünk tovább.
0: Én nekem az a gondolatom, hogyha minden rendben van emberi kapcsolatokban, válogatottban, edzők és játékosok, játékos és játékosok között, de megvan, akkor abból a válogatottból 3-4-et itt kellett volna tartani kulcsembereket, akiket mondtál, és azt ügyesen vegyíteni ebből a 2-3 csikóval, akik most beszálltak és nem vallottak szégyen, na de hát mi nem tudtak hátranézni, hogy és ha én sem vagyok a pályán, valami történik velem, megsérülök, rosszul vagyok, nem tudtunk volna centert, valójában minőségi centert behozni, nem bántva senkit sem, de nem lehet úgy pallérozni a vidék és a fővárosi klubcsapatok, hogy nézik, hogy négy brazil játszik a X csapatba, vagy két bosnyák.
1: És két magyar a pályán, mert két volt ilyen pályán. Szabály,
0: ez annak idején, amikor én ezért kötöttem, akkor is duzogtam, két külföldit lehetett maximum pályán tartani.
1: Most fordítva van.
0: Most fordítva van. Ez nagy hiba. Ezek a lányok annak nem rutinjuk nincsen, csak meccs terhelésük nincsen, mert a cserepadról jóbakat melegítek, visszaöltözök melegítőbe, és lehet, hogy bevisznek egy percre szerválni, az egy dolog. Megmutattam magam a tévébe. Nagyon nagy dolog. Én tudom az ő lelki világukat. Aranyos és tehetséges emberek, de valahogy rosszul vannak. Nagyon fontos feladat a Magyar Röplabda Szövetségnek, és ez nagyon fontos feladat, aláhúzom, hogy ebbe a két évben, amit te kérdeztél, mi lesz itt két év múlva, hiszen valószínűleg ugyanezek lesznek, remélem mindegyik meg lesz, remélem mindegyik fog játszani, és külföldről is hazajön, ha hívják, ez nagyon fontos dolog, mint hogy az Anett ezt példásan teszi, pedig hát nem rossz bajnokságban játszik, maradjunk annyiba.
1: Hát a világ egyik legjobb az
0: igen.
1: Olasz.
0: És hogyha megtalálnánk, kicsit durkálnánk, kapargálnánk, hogy nem van véletlenül 40-50-60 év körüli magyar fiatal edző, akik közül 3-4-en külföldön dolgoznak.
1: Hát, Hollósi László ugye adja magát, emlékeim szerint az első EB-re is, amikor kijutottunk, még ő volt a szövetségkapitány, csak aztán az EB-n a belga Jan de Brandt.
0: Igen, a Hollósi Lacira annyit tudni, hogy én is dolgoztam egy évet vele a BSN-nél, junior edzőm volt, nehezen kezelhető ember nagyon, sokat tud a röplabdáról, és Németországban bajnokok csapatot
1: csinál. Ismeretlen német csapatból.
0: Nem szépségverseny ez, nem szépségverseny, nem kell mindenkinek, szóval engem sem szeret, 100 emberből 50 szeret, 50 meg irigy rám, vagy nem szeret, ez egy dolog. Nem kell meg mindenki szeretni, de aztán a svéd cserepadon ül a másodedző magyar...
1: Tóth Gábor.
0: Tóth Gábor, aki szintén bizonyította a magyar bajnokságban, aztán a Békéscsabában, többé-kevésbé, bizonyította, hogy bizony egy komoly karakterű ember, és lehet, hogy a magyarul időkésnél magyarul el tudja mondani, amit kellene. Nem egymástól kérdezik a lányok, hogy mit mondott, már elnézést, de én ezt is láttam. Nem tudom, ez nem biztos, hogy ez a megoldás, és hát én azt szoktam mondani, és ne sértődjön meg a szövetségkapitány sem, én se sértődtem meg, amikor hasonlítgattak, hogy valószínűleg Virányi Zsoltal és Nyári Sándorral is tudtunk volna 5 meccsből 5-öt veszíteni, nyerni nem biztos.
1: Sőt, egész biztos, hiszen én 170 centi vagyok, te pedig még mindig magas vagy, és egyszer ezzel már frocliszlal, akkor csináljál jó röplabda csapatot 6 darab Virányiból, vagy 6 darab 170 centis játékosból, és nem idézem, hogy mit mondtál, az most nem lehetne itt adásban. Viszont mit látsz az utánpótlásban, ezt is már megpendítetted, van merítés, mennek, vannak nekünk magas röplabda termetű utánpótláskorú játékosunk? Csereke Zsófia szemében van, ő 194 centi, de hát gondolom, kellene nem? Hány Csereké Zsófia kellene?
0: Igen, kellene Csereké Zsófia kora miatt és a már meglévő tudása miatt.
1: Mert ugye 180 centivel is hátrány játszani, ha valaki szemben 190 a túloldalon.
0: És 90 fölötti centerek vannak. 93-94-es a lányoknál is, a szélső diagonálütők pedig egyenesen minden csapatában egy bombázó, nálunk is van egy. Egyedül nem bírt a túloldalon több tudásra rendelkező játékosokkal. Az utánpótlásukban vannak magas játékosok, a Vasasban is, akiket jobban ismerek, többet találkozok velük, vagy lelemegyek néhány dolgot megnézni edzésekre. Vannak a vidéki csapatok is nagyszerű utánpótlás neveléssel. A Kaposvár, a Békés Csaba lehet sorolni, termelik az utánpótlást. Nem lehet közelebb hozni a tűzhöz, mindenki Pesten nem játszhat, de viszont minden szponzor és minden csapat menedzser bajnokságot vagy dobogót vár el. Ez pedig türelemmel megy. Most is elvártuk volna, hogy bejusson ez a csapat, ez nem jutott be, mert kevés volt a meccse, és nagyon fiatal volt. Hiába volt elvárás, nekem nem elvárásom volt, én azt mondtam, ha van szerencsénk, talán tudunk két meccset nyerni. Fiatal ez a csapat, de láttam, hogy tehetséges gárda. De nem tudtunk két meccset nyerni, és ha mind ott vannak, akik ott lehettek volna, én azt mondom, hogy egyet biztos nyertünk volna, majdnem biztos vagyok benne, lett volna merítési csere, a taktikai cserék lehetősége jobban bejött volna, biztos nyertünk volna, én még azt is megkockáztam, 50%-os sanszra, hogy tovább jutottunk volna két győzelemmel. Én így gondolom.
1: Akkor a legjobb 16 közé jutottunk volna. Legutóbb 2015-ben, amikor ugye 28 év szünet után ott volt a válogatott az EB-n, akkor még csak 16 csapatos EB volt. Az azeriek, nyugodtan mondhatjuk, lenéztek bennünket, és legyőztük őket, ezért ők nem mentek a legjobb 12 közé, mi igen. Az egy másik generáció, hogy mondtad itt a Horváth Dóra, Dobi Edinás, Lili Omritás korosztály volt, de akkor voltunk a 12. legjobb csapat Európában, majdhogy nem, illetve nem majdhogy nem, mert bejutottunk a csoportból, ugye tovább mentünk. Most te azt mondod, hogy 16 közé, szerintem az is bravúr, de hát így ezek szerint sok esélyt nem adtunk magunknak.
0: Nem adtunk magunknak sok esélyt, igen, nem adtunk, és nem tudom, mitől várta a csodát a mester, aki bizonyára egy nagyon felkészült szakember egyébként, és barátságos, kedves úriember, azt is láttam rajta, szépen beszél a lányokkal, de hát legalább angolul kellene ezt előadni, nem, talán nem olaszul, és még onnan angolra, és onnan még magyarra, most én így gondolom, hogy ez zajlik, mert az ilyen, próbált ő angol szavakat is forgatni, de azért az olasz is megszólalt belőle, úgyhogy hát nem annyira könnyű, nem annyira könnyű, nem tudom, hogy mi a teendő, semmiben nem kívánok beleszólni, közel 80 évesen, eleget láttam, hallottam, olvastam, néztem, közvetítettem, játszottam, irányítottam, könnyű okosnak lenni a rádióból és az újságból, valamint változtatni kell, mégpedig, még egyszer mondom, ezt a csapatot nagyon összetartani, nem megnézni azt, hogy hol nem voltunk még barátságos meccset játszani Spanyolországban, Svédországban, Portugáliában, hanem föl kell nézni északra, csehekre, meg a szlovákokra, buszba kell ülni, az át kell menni, majd megvernek ők bennünket, ebből tanul az ember. Kántos, hogy mondta mindig, hogy Sanyi bácsi, ne csak klubok ellen játszunk magyar edző, csapatok ellen edzőmeccseket, hanem ott vannak, menjünk át Romániába, ott is kapunk is, adunk is, de nagyon szoros. Menjünk le délre, Szerbiába, Szlovéniába, bárhova.
1: Hát az ukránok és a szlovének legutóbb
0: mind a két helyben kapunk, hogy ihaj, és szoros meccseket játszunk, és megszokjuk azt, hogy uraim, hölgyeim, itt mindig visszaütik, nincs olyan meccs, amikor hogy tudsz olyan jól nyitni, hogy ne támadjanak életveszély, és amikor azt megszokjuk, akkor nagyobb a saját magunkat támasztott követelmény, szembe támasztott követelmény is. Meg lehet itt nemzetközi tornákat rendezni Magyarországon, szívesen jönnek a környező országból. Én minden 6 hónapban csinálnék egy komoly, lásd, Szavária kupa, vagy nevezzük bárminek egy nagy tornát, ahol a környezőbeli országok meg van, kapjuk itt a pofon, meg adjuk is. Itt kéne megmérettelni, nem a Kanári-szigeteken, az is nagyon szép, én is voltam, de nekünk olyan part, a spanyoloktól szettet nem fogtunk, 2 meccsen, Belgiumban se voltak nagy sikereink, hát úgy jöttünk neki ennek az EB-nek, hogy 4 vereséggel, ha jól emlékszem, vagy 5-tel. Így neki...
1: Sajnos a MEVZA tornán, meg az Európa Ligában egészen az elődöntőig ment a szekér, aztán a svédek ellen itthon az elődöntőben 2-1, 18-12, tehát ott kezünkben volt a meccs, a végén 3-2-re a svédek nyertek, és akkor nagyon mérges lettem. Kicsit én akkor megéreztem az előszelét annak, hogy lélektanulag, ha már ilyen fiatal ez a csapat, akkor nyilván sokat ért volna az a 3-2-es győzelem, még ha nem is jutunk az Európa Liga döntőjébe, de lehetett volna mire hivatkozni, ott lett volna a kisagyukban, hogy hopp, téthelyzet, tudtunk nyerni, lehet, hogy akkor a letteket is könnyebb lett volna, de ez a hajó elment. Zárásul még egy gondolat. Szedmák Réka, Bozóki Szedmák Réka helyesen a csapatkapitány nyilatkozta itt a Nemzeti Sportrádióban, Nyári Sándor a vendégünk, röplabda szakember, hogy energia, vámpírok, senki nem nőtt fel a feladatot, ez az legutolsó meccs után rögtön a mérkőzést követően, ugye 5 vereséget követően nyilatkozta, de arra utalt és elmondta itt a rádióban, hogy akkor bármit próbált csinálni a játékosoknak, mondani ott a pályán, nem volt reakció. Tehát ott az meg nagy baj.
0: A Réka kiváló röplabdás, meglehetősen baráti, kedves viszonyban vagyok én is vele, sokkal tud a röplabdás, jó csapatkapitány, jó hangulati tényező a pályán, plusz be is üti. Neki se volt egyenletes a teljesítménye, de figyeltek rá az ellenfele, meg tudták, hogy Szedmákot, meg a diagonál játékosunkat meg tudjuk tartani, akkor nagyobb bajt nem lehet, azért Rékát ismerik 5 éve a nemzetközi porondon is. Amit mondott, hogy a végén mindenki sápadodott, és mindenki csak meredezett, nem lehet 2 év alatt 4 évet öregedni. Ezek a játékosok tudomásul kell venni, hogy 17-18 évesek. A Réka sem volt akkor ennél sokkal jobb, de nagyon tehetséges volt. Őnek ez élet megadta, hogy beleolvadt egy komolyabb keretbe, de nem 10-esével mentek oda a fiatalok, hanem 3-asával. Az Anett, a Réka, meg még talán valaki ebből a korosztályból, és beleolvadtak, és belekerültek, és pályán voltak. A fokozott fiatalítással egyetértek, ebben a fügyíróló szisztémával abszolút nem értek egyet.
1: A feladat nem könnyű, és még zárásul annyit, hogy például a svájci, akik ott se voltak az EB-n, előbbre kerültek a világranglistán, mint mi, hiszen mi 5 vereséget gyűjtöttünk össze az EB-n, ők pedig meccs nélkül jöttek előre, és a mázliuk van, kijutnak a VB-re, de ez legyen egy másik történet. Nyári Sándornak köszönöm szépen, korábbi férfi szövetségi kapitány, női és férfi bajnokcsapat edzője, röplabda volt a téma itt a Nemzeti Sportrádióban. Sanyi, köszönöm még egyszer. Virányi Zsoltot hallották, viszont hallásra.
0: Én köszönöm.
2: Ez volt már a Hazafutás. Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra. Most következik a Körkapcsolás Balogh Balázzsal.
3: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 17 óra 56 perc van a mikrofonnál, Balogh Balázs. A mai nap szerkesztője Cseri és Bendegúz, a hangmérnök Nagy Máté. Picit korábban kezdjük adásunkat, hiszen 18 órától vízilabda mérkőzést közvetítünk. A Vasas-Ferencváros OB1-es találkozó kommentátora majd Regős László Pál lesz. Aztán 18 óra 45 perckor kezdődik a Veszprém-Porto férfi bajnokok ligája kézilabda mérkőzés, és ezt a mérkőzést is követjük. Majd itt lesz velünk a stúdióban szakértőnk Marosán György. Jégkoronggal is foglalkozunk, hiszen csütörtökön rendezik a Ferencváros Budapesti Jégkorong Akadémia szuperdöntőt. Szóba kerülnek majd a napi aktualitások, és a nap végén, a körkapcsolás végén majd meghallgathatnak egy beszélgetést a 37-szeres válogatott labdarúgóval, Hajszán Gyulával. Majd a körkapcsolás után természetesen szokásos módon jön a sportvilág. De akkor kezdjük rögtön vízilabdával, hiszen nem sokára kezdődik a mérkőzés. A Vasas-Ferencváros férfi OB1-es meccs közvetítő riportere, kommentátora Regős László Pászia.
6: Szia Balázs, jó estét kívánok, köszöntök minden kedves hallgatót. Elkezdődik tehát a férfi vízilabda OB1 2026-2027-es szezonja, mégpedig egy igazi rangadóval, hiszen a Vasas-Ferencváros az mindig egy komoly mérkőzés, egy komoly párosítás vízilabdában, férfi vízilabdában. Emlékezhetünk, hogy másfél évvel ezelőtt, 2025-ben a döntőt is egymás ellen vívta a két együttes, akkor a Fradi örülhetett, mint ahogy mostanában ez így szokott lenni. De új év, új remények mind a két oldalon, azt hiszem. A Vasasnál itt a mérkőzés előtt az M4 Sportnak Kovács Cséh Róbert vezetőedző nyilatkozott, és ő elmondta, hogy hát nem ez a legfontosabb mérkőzés most itt az előttük álló időszakban, mert hogy a Ferencváros elleni alapszakasz mérkőzést nem sokan szokták megnyerni mostanában, ami az OB1-et illeti. Ellenben a hétvégén rendezik majd a Magyar Kupa 4-es döntőjét, az elődöntőket szombaton, majd aztán a döntőt és a bronzmérkőzést vasárnap. Szombaton majd 3-4-5-kor először a Fradi ugrik egyébként medencébe a Kaposvár ellen, a Vasas pedig majd 6:30-tól a BVSC ellen, hát az várható kiélezettebb csatának, nincs sem a másik ágon ez a Kaposvár-Ferencváros mérkőzés, de hát nyilván majd ez is kiderül, addig viszont egy komoly mérkőzéssel, egy Ferencváros elleni rangadóval készülhet a Vasas a BVSC elleni találkozóra. Aztán majd vasárnap 4 órától lesz a bronzmérkőzés, 6 órától pedig a döntő, mind a kettő napon a Császár-Komjádi uszodában játszanak a csapatok, és mind a két nap közvetíti a Nemzeti Sportrádió is ezeket a mérkőzéseket. Ma egyébként minden csapat vízbe ugrik, tehát az első fordulót mindenki ma kezdi meg ebben az időpontban, ebben a 6 órás időpontban a Vasas-Ferencváros mellett, még a Szolnok DVS-e találkozót fogják játszani, aztán szép lassan 7:30-től is vízbe ugranak a csapatok. A Honvéd Szegedet érdemes talán kiemelni, meg a Kaposvár BVSC-t, hiszen a Kaposvár és a BVSC, ugye, vagy az előbb is mondtam, szintén ott vannak a Magyar Kupa 4-es döntőjében, ahogy a Vasas és a Ferencváros, úgyhogy ezeket a csapatokat most itt, vagy ezek a csapatok most elképzelhető, hogy többször is játszanak egymás ellen ezekben a napokban. Ami a mai mérkőzés kereteit illeti, nincsen egyszerű helyzetben Kovács Csatlós Róbert, a Vasas vezetőedzője, hiszen több alapembere is hiányzik, például a válogatott kerettagok Dala Döme és Szalai Péter, mellettük pedig Tasi Dominik sincs itt a mai napon, sérülés miatt, rehabilitáció miatt nincsenek itt, és őket mind-mind fiatal ifjúsági játékosokkal pótolja Kovács Cséh Róbert a mai napon. Itt lesz a 2009-es születésű Patrick Olivér, valamint Gők Benedek, ő szintén 2009-es, illetve egy 2008-as játékos is tagja a Vasas mai meccskeretének, Szatmári Levente személyében. Ugye, hát könnyű kiszámolni, ő 18 esztendős, míg a másik két játékos 17. életévét töltötte be idén februárban egyébként mindketten. Egyébként a Ferencvárosban is van egy 18 éves fiatalember, Jámbor Csaba Zoltán személyében, ő is 2008-as születésű. Ebben a pillanatban pedig a sípszúró elkezdődik a mérkőzés, a ráúszás, Vigvári Vendel hozza el a labdát, viszonylag magabiztosan, jócskán megelőzte riválisát, Lakatos Somát, a vasas játékosát, úgyhogy a Ferencvárosi lesz az első támadás. A 2026-27-es szezon első fordulójának egyik első mérkőzésén, és Vigvári Vendelnél van a labda, aki nagyjából 7-8 méter van egyelőre a vasas kapujától, Mizsei Márton kezd egyébként a vasas csapatában a kapuban, Vigvári Mandicsnak teszi, átkerül Nagy Ákoshoz a jobbszerre, olyan a bejátszás, Kakariszt ketten is körülveszik, és el is veszik tőle a labdát, hiába a klasszis görög center roppant erőszakos játéka, nem sikerült most befordulnia. Egyébként Konstantinos Kakaris első OB1-es mérkőzését játsza, a Magyar Kupában már bemutatkozott a Ferencváros csapatában, de bajnokin most először van ott a keretben. A túloldalon egy bődületes nagy kapufa, nincsen gól, mint az első percben, Fogel Soma egyébként a Ferencváros kapujában itt az elején, Andrej Barács próbálkozásán rajta volt, de a kapufa is kisegítette Fogel Somát, marad a 0-0, tehát egy perc telt el a mérkőzésből, és Mandics úszik fel a labdával, továbbadja Manhersnek, aztán Mandics visszakapja 6-7 méteren, egy-két lóba után nincs lövés, Manhers bejátsza Kakarisznak, Kakariszról pedig most jön a kiállítás, Lakatos Somát küldik ki a játékvezetők a szabaddobást, Kakarisz visszadobja Manhersnek, aztán már Nagy Ákosnál a labda, egy keresztpassz rossz kéz oldalról Vigvárinak, Vigvári beteszi középre, Kakarisz pedig nem lövi be, addig teketóriázott, hezitált, próbálta elsüllyeszteni Mizseit, amíg érkezett a back hátulról, vagy hát ott Bátori Bence kicsit megpiszkálta Kakariszt, Kakarisz reklamált is a játékvezetőknél, de a vasas csapatkapitánya roppant rutinosan védekezett most a görög klasszison, úgyhogy marad a 0-0, a túloldalon pedig a bejátszás nem találja meg a centert, úgyhogy már Fogel Soma kezében van a labda, Aranyi Máté nem tudott hozzáférkőzni, nem tudta átvenni a bejátszást. Már lassan 2 perc is eltelik, egyelőre gól nélkül a Vasas-Ferencváros találkozó a Császár-Komjádi uszodában. A labda pedig Mandicsnál jöhet előre, tehát megint a Ferencváros. Jansik kapja Mandicstól, Jansik rossz kéz oldalon most, Nagy Ákossal játszanak össze. Jansik teszi be Kakarisznak, Kakarisz most már be tud fordulni, és meg is szerzi az első gólját. Az első bajnoki gólját a Ferencváros új centere, Konstantinos Kakarisz. Hiába fogta nagyon szorosan Benjamin Hessels, aki ugye holland válogatott, de magyar vér is csörgedezik erejében, Kakarisz be tudott fordulni Hesselsről, és ha már befordult, akkor belőtte Mizsei mellett. 2 perc és 9 másodperc kellett az első gólhoz a mérkőzésen. A Ferencváros első idei OB1-es gólját tehát Konstantinos Kakarisz szerzi, aki ki is mászik ott most a medence szélére. Lehet, hogy az első gólig várt Nyéki Balázs, nagyon úgy tűnik, mert hogy egy sorcsere történt a Ferencvárosban, most épp Vámos Márton van ott Bátori Bencével szemben, Bátori azonban tovább tudja tenni a labdát, és centerezni próbálna a vasas, Ragács küldi be középre, el is jut oda Gyárfásig, de Gyárfás sem tud most befordulni, jó volt a védekezés, ott Vismeg és Vámos együttes erővel hatástalanították a vasas támadását, Vismeg pedig már úszik is felfelé a jobb oldalon, aztán egy picit lelassít, visszaér minden fehér sapkás vasas játékos, a Ferencváros egyébként zöld sapkában, ha még nem mondtam volna, Vámos teszi Vismegnek, Vismeg még egyel tovább játsza, Varga Vincénél most a labda, Varga vissza Vámoshoz, Vámossal szemben szabálytalankodott Bátori, kap egy szabad dobást Vámos, és ki is küldik Bátori Bencét, emberelőnyben tehát az FTC, Vámos egy-két lóba, aztán mellé durrantja 6 méterről, picit talán elkapkodta ezt a támadást a Ferencváros, Vámos minden esetre úgy érezte, hogy lőnie kell, a lövése nem talált utat Mizsei kapujába, Mizsei pedig már dobja is fel a labdát. Jöhet a következő vasas támadás. A labda ott van Nagynál, Nagy Mártonnál, aki a bal kezére passzol. Ott megtalálja Andrej Baracsot, szerb játékos, egy szerb légiós a vasasban. Idén érkezett a piroskékekhez, ő játsza be középre. Ott viszont nem tud most befordulni, vagy most sem tud befordulni a Ferencváros centere. Is meg volt az, aki jól védekezett ott középen, és ő az, aki hozhatja is föl a labdát, és már teszi is tovább. Mégpedig a bal kezére, honnan aztán visszakapja Varga Vincétől, Vismeg megint Vámosnak játsza, Vámos felnéz, támadó szabálytalanság, Eduardo Di Somma volt az, aki elkövette ezt a faltot, jöhet így a vasas, Ragács kezében van a labda, a bal oldalon úszik föl, kapás oldalon, kapás szélen úszik föl Ragács, ez a passza viszont nem jó, vagy mondjuk inkább úgy, hogy Vámos nyújt bele remek ütemben, remek érzékkel, és már pöcköli is tovább Diszommának, aki átúszik a képzeletbeli felezővonalon, Diszommá tovább teszi Feketének, Fekete 6 méteren, tiszta lövő helyzetben, Fekete 1-2 lóba, aztán a lövés és egy kiváló blokk, a lepattanó viszont ferencvárosi kézre kerül, Varga Vince belövi a labdát a vasas kapujába, de már közbefújtak a játékvezetők, alig hanem Varga szabálytalankodott ott középen Hesse-Hessel szemben, úgy szerzett labdát a Ferencváros játékosa, úgyhogy marad az 1-0 ferencvárosi vezetés, túl vagyunk az első negyed felén, 4 perc 15 másodperc telt el a mérkőzésből, a labda Nagy Mártonnál, támad a vasas, Nagy átteszi vissza középre, ahol Gyárfás kapja, Gyárfás még egyet tovább, egy távoli lövés, és megvan az első fogelvédés, de a kipattanó ott van még a vasasnál, és megvan az egyenlítés. A vasas csapata 4,5 perc után egyenlít Ragács Benedek góljával, vagy inkább úgy mondom, hogy 4,5 perc után szerzi meg az első gólját a vasas, mert hogy az egyenlítés az, illetve hát az első ferencvárosi gólra is kellett várni nagyjából 2 percet emlékeim szerint, vagy 2,5-et. Úgyhogy nagyjából 2 perccel a vezető gól után jön Ragács egyenlítése. 1-1 tehát a mérkőzés állása. Kakaris góljára Ragács válaszolt, és Kakaris érkezik is vissza a ferencvárosi csapatba, center pozícióba, miközben Nyéki Balázs a lecserélt Vámos Mártonnal oszt meg néhány gondolatot ott a medence partján. A játék közben zajlik a medencében, Vígvári is visszatért, ahogy Mandics is, Vígvári kapja, Vígvári egy lóba, elküld 2 blokkolni igyekvő játékos, és aztán nincs lövés, inkább Manhersnek teszi, Manhers tovább Mandicsnak, Mandics ő sem lövi el, vissza Manhersnek, 8 másodperc, még most jön a lövés, ez Mizseiről pattan ki, de vissza Manhershez, Manhers pedig tovább öki Mandicsnak, 13 másodperc még a támadó időből, Diszomma kapja rossz kész szélen, visszaadja Mandicshoz, Mandics 6 méterre a kaputól, nagyon közel védekezik hozzá Gőg, és a bejátszás nem is találja meg Kakariszt. Mandics addig lóbált, amíg végül találta az utat Kakarisz felé, viszont a labda nem jutott el a görög centerig. Maradt tehát az 1-1, 2 perc 40 másodperc még az első negyedből, és támadhat a vasas együttese. Nagynál van a labda, Nagy Márton néz középre, hogy lehet-e a centerbe betenni a labdát, ahogy Diszommá védekezik, és Diszommá mellett labdát szerez, és egy gyönyörű gólt szerez ráadásul, ott középen Aranyi Máté, kimozdult a kapujából Fogel, Aranyi pedig ezt észrevette, és ahogy Diszommát lerázta magáról, már emelte is át Fogel feje fölött, nagyon szép ívben a labdát, a labda pedig a hullámokon szépen be surrant a ferencvárosi kapuba, vezet a vasas, 2 perc és 29 másodperc van hátra a mérkőzés első negyedéből, Aranyi Ragács után Aranyi is eredményes, a fehér sapkások közül így 2-1-es vasas előnyből folytatódik a mérkőzés. Manherz kapja középkezdés után Kakarisztól, Manherz tovább teszi Vígvárinak, Vígvári Mandicshoz játszik, nagyon szorosan fogják Mandicsot, ebben semmi meglepő nincs természetesen, Manherz visszakapja, és a bejátszása megint nem jó, most Hessels volt az, aki lefülelte a Kakariszt felé tartó labdát, Kakariszt egyelőre nem nagyon sikerül megjátszania a ferencvárosiaknak, egyszer nem, illetve bocsánat, kétszer sikerült tökéletesen, abból egyszer Kakari szórakozta el a helyzetet, aztán lőtt egy szép gólt a görög center. Most viszont ebből a Kakari felé tartó bejátszásból már a vasas támadhat. Lakatos és Bátori játszanak össze. Bátori távolról ellövi, jó a blokk Kakarisztól, a blokkon lelassuló labdát pedig Fogel foghatja meg, hiszen egészen a kapusig pattant. Fogel pedig már indítja is a aloldalon megúszó Manhercet. Manherc visszaadja Jansiknak, Jansik át a túloldalra, Mandics kezében egy pillanatra kiesik a labda, de aztán megmenti. Diszommával játszik össze Mandics, most megint Diszommánál a labda, aztán Jansiktól jön a bejátszás, Kakaris felé ez kiállítás lesz. Bátori Bencét küldik ki a játékvezetők, akinek, ha jól sejtem, ez már a második hibája az első negyedben. Diszommá közben leteszi Mandicshoz a kötél, Mandicsnak a kötélhez. Aztán Vígvárinál a labda, Manherz kapja másik oldalon, Manherz át megint Mandicsnak, Mandics nagyon üresen középen Jansik, és meg is kapja a labdát, be is húzza nagyjából 2 méterről, jön az egyenlítés ferencvárosi részről, hát ezt az ember előnyt, ezt tanítani valóan játszott, aki a ferencvárosi csapat, és jól mondtam, Bátorinak a második személyi hibája volt ez, ami elég érzékeny pont lehet a folytatásra, mert nyilván most egy ideig nem lesz bent a vízben védekezésnél Bátori Bence, illetve hát erre lehet számítani, az pedig az egyik legrutinosabb játékosának az átmeneti elvesztését jelenti a Vasas számára. Egyébként három kiállítás történt eddig a Vasas oldaláról, a Vasas részéről. Báthori kétszer, Barács egyszer ment ki, míg Ferencvárosi oldalon egyelőre nincsen személyi hiba. Egy perc van még hátra az első negyedből, Hesse ezt teszi ki kapásszerre, ahol aztán most megkapja Barács, Barács visszaadja Hesselsznek, Hesselsz egyel tovább Lakatoshoz, Lakatos el is lőheti akár egy lóba, és a lövés, és a gól, Lakatos Soma. Rossz kéz oldalról a balkezes játékos bepattintja a kapu bal oldalába, éppen ott fog el könyöke alatt pattant meg a vízen a labda, és pattant be a hálóba, úgyhogy nem sokáig volt egyenlő az állás, 3-2-re vezet a Vasas, 50 másodperc van még az első negyedből. Én azt gyanítom, hogy Kovács Csé Róbert nagyon elégedett lehet itt az első negyeddel, bár néha az arc kifejezéséről nem ezt lehet leolvasni, de hallva a mérkőzés előtti interjúját, amikor elmondta, hogy hát lesz, ami lesz, igazából ez volt a lényeg a mondandójának, nem számított érzésem szerint sok jóra, hiszen a Ferencváros az egyik legerősebb keretével van itt, míg ugye ezt elmondta a mérkőzés előtt, hogy a Vasasnál több hiányzó is van, Dala Döme például, vagy éppen Szalai Péter, most pedig Kakarisz kerül zicserbe, Kakarisz, és megint csak nem sikerül betalálnia, viszont ez most amiatt volt, mert hogy Hessels megrántotta hátulról a lövésre lendülő karját, ez így 5 méteres lesz, már Mizsai teljesen elsüllyedt, amikor Hessels odaért Kakariszhoz, megkapja a büntetőt a Ferencváros. Vigvári Vendel pedig a labdát kapja meg Mizseitől, Vigvári fogja elvégezni tehát a büntetőt, vele szemben Mizsai, Vigvári így bebombázza a bal felsőbe védhetetlenül, megint csak egyenlő az állás. 33 másodperc van az első negyedből, szoros eddig, ami az eredményt illeti, ami a számszerű eredményt illeti, azért a Ferencváros hosszabban szokott támadni, vagy itt az első 7 és fél perc alapján ezt lehet elmondani, hogy hosszabb FTC támadások jellemzik a mérkőzést, de a gólok azok, amik igazán számítanak. 3-3 tehát a mérkőzés állása. Szűk fél perc van még hátra, amikor a Vasas középkezdéssel indítja újra útjára a labdát. Nagy, továbbadja Hesselsznek. Hesselsz majdnem a medence kellős közepén, elég messze a Ferencvárosi kaputól. Nagy Ákos szabálytalankodik Baráccsal szemben, megkapja a szabad dobást a szerb játékos. Nagy Ákos pedig kiállítják, emberelőnyben a Vasas, akkor már így végig is támadhatja ezt a negyedet a piroskék együttes, és akár vezetéssel mehet majd pihenni. Lent van a szélen most Gyárfásnál, a bejátszás a hosszú kapufához, nem jut el Tóth Martinig, egy picit hosszú volt, aztán Tóth szabálytalankodik is a labdára úszó Vámossal szemben, nincsen így Vasas gól, az első 8 perc pedig letelik, egy negyed után Vasas-Ferencváros 3-3 a férfi vízilabda OB egy első fordulójában, 2 perc szünet, hamarosan jövünk vissza második negyeddel.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 3-3-ról folytatódik a Vasas Ferencváros mérkőzés a férfi vízilabda OB1 első fordulójában. A Vasas élett a labda a második ráúszásnál, a lövést viszont Fogel hárította, és már a Ferencváros támad, Vámos teszi be Kakarisznak. Kakarisszal szemben szabálytalankodnak, mégpedig Gyárfás volt az. Szabad dobás és emberelőny, ferencvárosi emberelőny, Mandicsnál a labda, Mandics lóbál egyet-kettőt, aztán keresztbe passzolja Vargának, Varga Vince leteszi a kötélhez Manhercnek, Vámos kapja középen, még egyet tovább Mandics, most jön a lövés és jön a gól, ismét ferencvárosi előny, megint csak kihasználta emberelőnyét az FTC, ez már a második emberelőnyös gólja volt a ferencvárosiaknak, 4-3-ra vezet így a bajnoki címvédő, illetve hát a Magyar Kupa címvédő is a Ferencváros. És átveszi, vagy visszaveszi a vezetést. Ugye 1-0 vezetett az FTC, utána fordította Vasas, vezetett 2-1-re és 3-2-re is a hazai együttes. Most viszont ismét a ferencvárosiaknál az előny. Bár ugye ennél a két csapatnál a hazai, az abból a szempontból sokat nem számít, hogy melyik medencében ugranak vízbe, hiszen a Császár Komjádi uszodában játsszák hazai meccseiket, illetve a Ferencvárosnál előfordul, hogy a Népligetben, de azért az ilyen nagy rangódókat mindig itt a nagyobb befogadó képességű uszodában. Úgyhogy itt inkább csak a hazai szurkolók jelenthetik a különbséget most ebből. Egy Vasas szurkoló van több. Emberelőnyben támad a Vasas. Egy kiállítást követően Gyárfás tovább teszi, jön a éles szögből a lövés, és egy újabb lakatos bombagól. 4-4 az állás, kihasználja emberelőnyét most a Vasas csapata is, és nem hagyja, hogy a Ferencváros két gólért támadhasson, két gólos különbségért. Varga Vince kiállítását használja ki egy nagyon szép góllal Lakatosom a éles szögből, majd hanem a kötéltől lőtte be bal kézzel a jobb oldalról Lakatos. A kapu hosszú sarkába, hosszú felsőbe, Fogel hiába emelte a karját, védeni nem tudott. 4-4 így az állás, másfél perc telt el a második negyedből. Vigvári Vendelnél a labda a középkezdést követően támadhat megint csak az FTC. Mandicssal szemben egy apró szabálytalanság, egy szabad dobást kap a szerb klasszis. A bejátszás megint nem jó Kakaris felé. Kakaris mellől elhozta a labdát Andrej Barács, aki már haza is tette Mizseinek. Mizsei pedig figyeli, hogy van-e üres játékos valahol, Lakatos kéri leginkább. Meg is kapja Lakatos, és már adja is tovább, mégpedig Gyárfásnak. A rossz kéz oldalon igyekszik most részt találni a Vasas a ferencvárosi védekezésen. Gyárfás aztán beteszik középre Barácsnak, Barács vissza Lakatoshoz, Lakatos, megint a balkezes bomba, és megint a balkezes gól. Lakatosom a harmadik lövése és harmadik gólja a ferencvárosi kapuban. Fogelsoma eddig vele szemben tehetetlen. Két védése van egyébként Fogelnek, mindkét negyedben 1-1, de hát egyik lövés sem Lakatos kezét hagyta el, úgyhogy ezért mondom azt, hogy egyelőre rajta nem talál fogást Fogel Soma, vagy mondhatjuk úgy is, hogy Lakatos megtalálta a fogást Fogel Somán, Néki Balázs pedig meg is kicskérte első idejét, úgyhogy 5-4-nél ezt hallhatjuk, hogy Néki Balázs számon kéri a csapatát, mert hogy nem megy úgy a Ferencvárosnak, ahogy ezt talán sejtett, hogy várni lehetett, sejteni lehetett, és Néki Balázs azt hiányolja, vagy azt kéri számon, hogy nem feltétlenül kell mindig Kakariszt keresni center pozícióban. Nincsen persze baj, hogyha őt keressék, de az, hogy mindig ez történik, az nem vezet egyelőre eredményre a jelek szerint, mert hogy 5-4-re vezet a Vasas a Ferencváros ellen. A második negyedből 2 perc és 6 másodperc telt el, és Vasas vezetésről folytatódik a ferencvárosi időkérést követően a mérkőzés. Manherz kapta meg a labdát a vízpartról, a játékvezetőktől, és nála van ott 7 méterre Vasas kapujától, Mandicsnak adja tovább, aztán Manherz visszakapja, megint Mandics. Mandics kiemelkedik a vízből, de nem lő, Nagy Ákosnál most már, Nagy Ákos keresztbe Diszommának, Diszommá lövése, ezt pedig Mizseiről jön ki. Egy nagyszerű Mizsei védés, már a harmadik hárítása a mérkőzésem. Jobb kézzel a feje fölé jött a labda, Diszommá bombája, de jobb kézzel olyan magasra tudott nyúlni, hogy a csuklójában elakadt a lövés, úgyhogy 5-4-nél most a Vasas támadhat azért, hogy esetleg 2-re növeljék a különbséget. Gyárfásnál a labda, Gyárfás továbbadja, mégpedig Barácsnak. Barács kiemelkedik a vízből, a lövése levágódik Mandics blokkjáról, a honfitársának a lövését blokkolta a szerb klasszis és Mandics kezéről ferencvárosi kézre pattant, Diszommához egészen pontosan, aki az iménti lövést eleresztette Mizsei kapujára. Diszommánál a labda, átteszi Mandicsnak, Fekeri szép lassan, komótosan úszik be középre, de már csak 10 másodpercet álmodó időből, amikor Diszommá kapja. Kakaris most kezdett birkózni ott bent Aranyival, Mandics, aztán megint Diszommá a labdával, Diszommá megtalálja Nagy Ákost, és egy gyönyörű gól Nagy Ákostól, nagyon üresen maradt, pedig nem volt ember előnyben a Ferencváros. Nagy Ákos ott rossz kész szélem, és remek paszt kapott, remek ütemben Diszommától, és azonnal húzta vissza a rövid alsóba, Mizsei pedig nem ért már oda. Egyenlít megint csak a Ferencváros, 5-5 a mérkőzés állása, 3 perc és 17 másodperc telt el eddig a második negyedből. A nap pedig most már úgy lement, úgyhogy a Vasas számára ez a kellemetlen időjárási körülmény ez megváltozóban, mert ugye a Császár Komjádi szodának van egy olyan sajátossága, hogy az egyik oldalról a nap az oda tud sütni a kapus szemébe, akár a kapu mögül, a szemközti kapu mögül, olyankor pedig azért a lövésekkel nehezebb dolga lehet mondjuk most Mizsei Mártonnak éppen. Támad a Vasas 5-5-nél, a labda éppen Lakatosnál, most jön a bejátszás középre Aranyi felé, Aranyiról kiállítják Diszommát, emberelőnyben így a Vasas. Barács átteszi Gyárfásnak a kötélhez, rossz készére Gyárfás, jó a keresztpassz Bátorinak, aki most bent van támadásnál. Barács megint Bátori, egy-két lóba, de nincsen lövés, Fekete védekezik vele szemben. Barács kapja megint, 2 másodperc, lőnie kell a Vasasnak. Gyárfás, ez viszont fölé megy, már Vigvári blokkoló keze mellett elszállt a labda, de a kapu fölött is elszállt, úgyhogy nincsen újra Vasas vezetés, 5-5 a mérkőzés állása. Ezt az emberünk nem használja ki a piros-kék csapat. A túloldalon viszont azonnal jön a ferencvárosi gól. Fekete Gergely úszott be centerbe, remek labdát kapott, és fordulásból egy lövőcselt követően belőtte Mizsei kapujába. Jött, ugyan mozdult ki a kapujából Mizsei, de pont ott a jobb karja mellett volt annyi hely, hogy Fekete 3-4 méterről bepattintsa a labdát a Vasas kapujába. Ismét ferencvárosi előny tehát, de fordulatos, szórakoztató mérkőzést láthat a Császár Komjádi úszoda közönsége, amely ugye jobbára Vasas szurkolókból áll most. Sok utánpótlás játékos is kint van a mérkőzésen, ők is próbálják a nagyoktól eltanulni a sporták csinyát, binyát. Bátori a labdával, támadhat ismét a Vasas csapata. Megkapja Nagy Márton, át teszi Lakatosnak, Lakatos egy jó 8 méterre a kaputól, mellette Bátori kapja, ő sem tudja egyelőre kinek passzolni. Most jön a rossz kéz oldal felé, ahol Gyárfás várta a labdát, Vigvári Vendert pedig kiállítják, úgyhogy megint csak emberelőnyben támadhat az egyenlítésért ezúttal a Vasas. Gyárfás visszaadja Bátorinak, Bátori még egyel tovább, Lakatos, aztán megint Bátori kapja. A túloldalon, a bal oldalon teljesen üresen volt Nagy, a középre tett labdája viszont nem volt elég magas, Varga Vince tudta lehalászni az égből, hát nem is középre, hanem át a hosszú oldalra, rossz kéz oldalra tette volna Nagy Gyárfásnak, de Varga Vince ott volt, és lelopta a labdát a levegőből. Kivédekezi az ember hátrányt a Ferencváros, és most 6-5-ös vezetésnél a két gólos előnyért támad, és meg is van a két gólos vezetés. Nagy Ákos volt eredményes, megint csak egy villámgyors ferencvárosi támadás. Mondhatjuk, hogy jókor kért időt, jó ütemben kért időt Nyéki Balázs, a Ferencváros vezetőedzője. Malherc játszotta be Nagy Ákosnak, aki, ahogy az imént, most is szinte azonnal bombázta a Vasas kapujára a labdát, mármint, hogy a paszt követően szinte azonnal, hát meg kellett fordulnia, hogy a Vasas kapuja felé tudja irányítani a lövést. Ez nyilván nem volt, az ő számára nem volt egy bonyolult mozdulatsor. 7-5, először a mérkőzés folyamán 2-vel vezet a Ferencváros. 2 perc és 42 másodperc van még hátra, nagy szünetig a második negyedből. Hesses keresztpassza Bátorit keresné. Bátori kiharcol egy szabad dobást, kapás szélen, és most ott játszik össze Tóttal. Bátori visszakapja, és játszaná be középre, ahol most Tóth Martin ZT nyúszott be a center pozícióba. A beúszásnál pedig kiállítás, ferencvárosi kiállítás történt, és a másik oldalon most Kovács Csé Róbert kért időt, úgyhogy az emberelőnyös helyzetnek majd egy perces taktikai értekezet után válhat neki a Vasas csapata. 7-5-re vezet, tehát a Ferencváros 3-3 volt az első negyedet követően, most pedig bő 2,5 perccel a második negyed vége előtt két gólos ferencvárosi vezetés, ami a legjobb góllövőket illeti, Lakatos Soma a Vasas részéről 3-szor talált be, míg a túloldalon a ferencvárosiaktól Nagy Ákos az egyetlen, akinek több mint egy gólja van, neki 2, 2 lövésből 2 gól, nem rossz mérleg, de mellette még 5-en betaláltak a Vasas kapujába, így 7-5-ös ferencvárosi vezetés jelen pillanatban. Ami pedig a védéseket illeti, egyelőre a kapusok nem igazán remekelnek. Mizseinek van 3 védése Vasas oldaláról, még a túloldalon Fogár Somának 2, Mizsei 10, Fogár pedig 7 lövéssel nézett farkas szemet. De hát hosszú még a mérkőzés, lesz még alkalma mindkét kapusnak hárítani. Most épp Fogáron lehet a sor, mert hogy a Vasas támad, lekerül a labda egészen a szélre, és Fogár véd is, aztán az ő kezéről pattan ki a medencén kívülre a labda, maradhat támadásban a Vasas csapata, a Vasas labdarúgó csapatának vezetőedzője Erős Gábor pedig a helyszínen figyeli azt, hogy egy remek bejátszás után Aranyi megszerzi a 6. Vasas gólt. Szépen húzta be a labdát a bal alsóba a Vasas centere. 7-6, nem hagyja ellépni a Vasas a Ferencváros csapatát, tartja a lépést a címvédővel a piros-kék együttes. Kérdés, hogy meddig bírja, mert azért a Ferencváros mérkőzésein előszokott fordulni az, hogy felszívja magát az ellenfél, de két negyed után mondjuk, vagy három negyed után kijön akár az erőlétbeli különbség, akár a tudásbeli különbség, mert azért nehéz lehet azt mentálisan is bírni, hogyha folyamatosan az ellenfélnél a labda, és jóval többet kell a saját kapuja előtt eltölteni egy-egy csapatnak, mint sem támadással az ellenfél kapuja előtt. 7-6-ra vezette át a Ferencváros, amely támadásba is lendül. A kapufát találja el Mandic, a levágódó labdára pedig Nagy Ákos ér oda. Végül a sarokból jöhet Nagy Ákos, ha minden igaz. A lényeg, hogy oda tudta már tenni Mandicnak. Mandic pedig még egyet a Feketének. Fekete lövése kijön Mizseiről, de ferencvárosi kézre pattan. Varga Vince startolt rá a leggyorsabban, és már teszi is vissza Feketének. Fekete aztán Manherchez játsza tovább. Manherc még egyet tovább Mandicnak. Mandic 5 méterre a kaputól. Kiállítják a Vasasból Szatmári Leventét. Közben Fekete Vargát játsza meg. Varga pedig kapásszérről belövi a rövid alsóba Mizsei hóna alatt. Emberelőnyös gól ismét a Vasasnál. Szatmári Levente, ugye ő az egyik fiatal játékosa a Vasas csapatának. A 18 esztendős játékost küldték ki, és hát kis szerencsével pattant aztán Fekete lövése után Mizseiről Vargához a labda, de Varga kihasználta az adódó lehetőséget, és megszerezte első gólját a mai mérkőzésen. 1 perc és 39 másodperc van még a második negyedből. 8-6-ra vezet a Ferencváros a Vasas ellen, de eddig a Vasas abszolút méltó partnere a Ferencvárosnak. A labda pedig Lakatosnál, ismét a Vasas együttese jöhet fölfelé, támadhatja a ferencvárosi kaput Bátori, a blokkba bombázza, onnan lecsorgó labda pedig a túloldalon Baracsé. Baracsnak mutatja Bátori, hogy nem kell sietni, van még 18 másodperc, illetve most már csak 13, mire ezt kimondom. Lakatos kapja messze-messze a ferencvárosi kaputól, aztán Bátorinál a labda, Bátori visszaadja Lakatosnak, kontrafajt, támadó hiba, Aranyi Máté volt szabálytalan középen Bekkével szemben, jöhet így a Ferencváros, akkor amikor 1 perc 10 másodperc van még a nagy szünetig. A labda ott van a jobb oldalon, és jön a lövés Mandicstól, Mandic pedig kihasználja a helyzetet. 9-6, 3 góllal vezet a Ferencváros, először a mérkőzés során ekkora különbség a két csapat között, egy gyors ferencvárosi támadást követően. Hát Mizseinek nem sok esélye volt ez ellen a Mandic találattal szemben. Rossz kéz oldalról bombázta be a Vasas kapujába Mandic saját maga második gólját, és még mindig van bő 1 perc a második negyedből. Nagyjából 8 másodpercig tartott, mire a támadó hiba, Aranyi támadó hibáját követően felúszott 2-3 ferencvárosi játékos, és Mandic lövőhelyzetbe került, majd gólt szerzett. Most viszont már a Ferencvárosnak védekeznie kell, mert hogy a labda Hesselsnél, a Vasas játékosánál jön a bejátszás, Fogelnek kellett figyelnie, mert hogy olyan furcsa mód kapott bele az egyik ferencvárosi játékos, hogy a Fogel kapuja felé pattant a labda, de szép védés volt így egyébként Fogeltől, aki már dobja föl Vigvári Vendelnek a labdát kapás oldalra, Lakatos szabálytalankorik Vigvárival szemben, megkapja a szabad dobást a Ferencváros. Vigvári hiebb úszik 6 méterre, még egy szabad dobást kap, ezt el is lőheti, és egy nagyon szép gólt lő Vígvári. Egy szenzációs találat, 10-6, és akkor lehet, hogy most jött el az a pillanat, amiről itt néhány perce beszéltem. Kérdés, hogy meddig bírja a tempót a Vasas, mert azért azt se felejtsük, hogy elmondtam, hogy 2009-es születésű játékosok is, 17 évesek is vannak a Vasasban, akiket nyilván még nem játszott annyit Kovács C. Robert. Bátorinak már van két kiállítása, úgyhogy őt sem hagyja sokat a vízben, meg főleg támadásban van a vízben, és nyilván így erőlétben is előbb-utóbb, ha kevesebb játékos játszik, akkor ők hamarabb fáradnak el. Ezt nem olyan bonyolult kimatekozni. 10-6-ra vezette át a Ferencváros, van még 22 másodperc a második negyedből. A labda éppen Nagy Mártonnál, a merencek ellős közepéről passzolja tovább a bal kezéhez Bátorinak. Bátori révén azért már közelít a kapuhoz, a Fradi kapujához a Vasas. Bátori aztán visszakapja a szélről, majd megint megjátsza Nagyot. Nagy 7 méterre nem lövi el, inkább Lakatosnak játsza. Lakatos vissza Nagynak, 2 másodperc a támadásból jön a lövés, és szép a blokk Vismektől. Aztán lecsordogál az utolsó 1-2 másodperc. 2 negyed után a Ferencváros 10-6-ra vezet a Vasas ellen. A férfi vízilabda OB egy első fordulójában sokáig nagyon szoros volt, de itt a második negyed vége felé úgy tűnik, hogy a Ferencvárosnak sikerül ellépni a Vasastól. Hogy mi lesz a folytatásban, az majd hamarosan kiderül, amikor jövünk vissza a harmadik negyedre.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Ma ismét 3 magyar játékos léphet pályára a Bajnokok Ligájában. Újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből. Hideg fronthoz le esőt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Ma este Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata Liverpool és Sallai Roland együttes a Galatasaray is elkezdi a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát. Az angol együttes a spanyol Atletico Madriddal hazai pályán, míg a török csapat a portugál Sportinggal idegenben csap majd össze. A címvédő Paris Saint-Germain a szlován Bratislavát fogadja, a Budapesten ezüstérmet szerző Arsenal pedig a Napolihoz látogat. De ma lesz még a programban Barcelona-Feyenoord mérkőzés. A norvég Viking pedig a Stuttgart otthonában kezdi a BL alapszakaszát.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. Egységes jogszabállyal kezelni a lakhatási válságot az Európai Bizottság. A javaslat szerint szabályoznak például a rövidtávú bérbeadást, engedélyeznék a helyi hatóságoknak, hogy rendelkezzenek a tartósan üresen álló ingatlanok használatáról. A célja, hogy egyértelmű és kiszámítható helyzetet teremtsenek az uniós lakáspiacon, miközben a lakáspolitikai döntések továbbra is nemzeti hatáskörben maradnak.

0: Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: 10-6-ra vezet a Ferencváros a Vasas ellen a férfi vízilabda OB1 első fordulójában. A Vasas sokáig tartotta a lépést az FTC-vel, aztán itt a második negyed vége felé sikerült a Ferencvárosnak növelnie a különbséget a két csapat között. Kellett hozzá egy időkérés is Nyéki Balástól, mert hogy azt hiszem, hogy ő is magabiztosabb játékot és hatékonyabb támadásokat várt el a csapatától már a mérkőzés elején. Ez így a második negyed vége felé jött meg végül a ferencvárosi csapatba. Ami a másik mérkőzést illeti, ami már zajlik, a Szolnok 7-3-ra vezet szintén a nagy szünetben a DVS ellen, tehát ott is 4 gól a különbség a két csapat között. Elkezdődik a harmadik negyed, a Vasas hozza el a labdát, úgyhogy a fehér sapkás együttes támadhat először a harmadik negyedben, majd tehát 4 gólos hátrányban van. Barács kap egy szabad dobást, azt tovább passzolja már mégpedig Gyárfásnak, Gyárfás Lakatoshoz továbbítja, Diszomát pedig közben kiállítják a játékvezetők, emberelőnybe kerül a Vasas, már rögtön az első támadásnál, itt a harmadik negyedben. Barács most Lakatosnak játssza, Lakatos keresztbe Bátorihoz, Bátori lent a kötélnél, onnan adja vissza Barács, aztán Gyárfás, majd megint Lakatos, szépen jár körbe a labda, a Vasas játékosok kezein jön a bejátszás, Feketével szemben, vagy Fekete, bocsánat, Fekete volt az, aki szabálytalankodott Nagy Mártonnal szemben, 5 méteres térően, Bátori szépen tette be a labdát, pont úgy, hogy megtalálta volna Nagy Mártont, ha csak nincs ott Fekete, és nem szabálytalankodik. Az ember előnyéből tehát egy 5 méterest harcol ki a Vasas. Andrej Barács fogja elvégezni, 4 lövésből eddig 0 gól a szerb játékos neve mellett. Most 5 méteresből lehet meg az első, a harmadik negyed első percében. Barács tehát, és a kapufára lövi, ez sincsen meg. A kapufára pedig kipattan a kötél az oldalsó kötélhez, jöhet tehát a Ferencváros. Fóger emelkedett, és ott a keze alatt elsuhant ugyan a labda, de a kapufa belső éléről kivágódott. Fógának volt egy kis szerencséje, hogy nem a hátára pattant, mert onnan aztán könnyen az üres kapuba kerülhetett volna a labda, de néhány centivel még Fóger hátát is elkerülte Barács lövése. Marad a 10-6, tehát 5 méteresből sem megy egyelőre Barácsnak, és támadhat a Ferencváros ismét. Fekete jobb kezéhez játsza Manhertznek, aki most rossz kéz oldalon. Vígvári kapja másik oldalon, és Vígvári bebombázza Nizsei kapujába. A Ferencváros támadása azonnal góllal zárul. Nem is tartott ez nagyon sokáig, 13 másodperc volt nagyjából, mire Vígvári lövőhelyzetbe került, pedig nem volt emberelőnyben az FTC. Most ezt akciógólnak lehet bejegyezni a jegyzőkönyvbe. 11-6, 5 gól a különbség, és akkor úgy tűnik, hogy ott folytatódik a mérkőzés, ahol abba maradt itt a második negyed végén, ferencvárosi gólokkal, és kicsit talán bal szerencsés Vasas támadásokkal. Bátorinál a labda, Fekete van vele szemben, mert mint Vasas szempontból bal szerencsés, így értettem. Most Bátori továbbadja Barácsnak. Barács lent van a bal oldalon, kapás oldalon, onnan adja keresztbe, ahol Gyárfás várja. Gyárfás kezében a labda, Varga Vince védekezik rajta, Bátorinak teszi Gyárfás, aztán már Lakatos a labdával. Lakatos jó 8 méterre a kaputól. Gyárfás most a jobb kezében a labda, 3 másodperc, még nem is fogja ezt már előni. Gyárfás inkább kidobja oldalra, és úszik vissza egyből a Vasas csapata. A ferencvárosiak pedig rajtolnak a labdára, hogy minél előbb támadásba rendülhessenek, de ez most annyira gyorsan nem sikerül. Vígvári elcsípi a labdát, a Jansik pedig lerázza magáról a védőit, úgyhogy átmenetileg ember előnyben a Ferencváros, de csak visszaér Gyárfás is, közben Varga kap labdát lent a kötélnél, Varga megpróbál befordulni, és be is lövi Varga Vince, de ez milyen egyéni alakítás volt, azt a mindenit. Gyárfás mellett fordult be, és addig vitte, addig tempózott, addig taposta a vizet, amíg be tudta pöckölni ott a labdát Mizsei karjai között. Mizsei is beleért a Varga lövésébe, de védeni nem tudott. Tulajdonképpen Mizsei kezével együtt került a labda a Vasas kapujába.

0: 12-6, kétszer annyi gól a Ferencváros neve mellett, mint a Vasas neve mellett, és ha arra gondolunk, hogy nemrég még 6-6 volt, jó, nemrég azért picit talán túlzás, mert hogy, sőt nem is volt 6-6, bocsánat, hanem 5-5 volt, akkor ott legutóbb döntetlen az állás a második negyed közepe felé. Azóta viszont hatalmas rohamban a Ferencváros. A legutóbb a Vasas akkor lőtt gólt, amikor 7-5-re vezetett az FTC, tehát most már egy 5-0-ás rohamban a zöld-fehérek. Ezt szakítaná meg most a Vasas együttese. Jön is a bejátszás Tóth-tól, oda középre, illetve Nagy-tól, mégpedig Aranyi felé, Aranyiról pedig kiállítják Vámost. Emberelőnyben a Vasas együttese, Gyárfás visszaadja Lakatosnak, majd megint Gyárfás a labdával. Lent egészen a sarokban a balkezes játékos, Lakatos kapja megint. Most már Bátorinál a túloldalon, Bátori megint Gyárfásnak, egy szép keresztpasszal Lakatos lő, és ez a kapufáról jön ki, Bátorihoz pattan. Visszaáll az óra 18 másodperc, Gyárfás viszont aztán belövi Bátori keresztpasszát. Véget vett tehát ennek az 5-0-ás rohamnak a Vasas, de így is 5 gólos hátrányban a hazai együttes, és Lakatos felső kapufája pedig azt jelenti, hogy oda a 100%-os mutató a Vasas balkezesének, 4 lövésből van 3 gólja, persze az sem rossz, hiszen mégiscsak Fogás Somával néz farkas szemet egy-egy lövésnél Lakatos Soma, és Fogel még egy lövését sem védte, mert hogy ugye most is a felső kapufáról jött ki a labda. 12-7-re vezet a Ferencváros, bő 5 perc van még a harmadik negyedből, és támadhat megint a bajnoki címvédő. A labda Vámos kezében van, tovább adja Jansiknak, Jansik lövése pedig a felső lécről bevágódik. Hát ez a támadás sem tartott sokáig, 11 másodperc volt középkezdést követően. Jansik 6 méterről bombázta be Mizsei feje fölött a labdát, a felső lécről pedig a képzeletbeli gólvonal mögé pattant, úgyhogy Jansik is feliratkozik a góllövők közé, sőt ez már a második gólja volt, hiszen már egyszer centerből is betalált, most ezt megteszi a zónán kívülről is. 13-7, megint csak 6 góllal vezet a Ferencváros, ez azonban a hazai szurkolók hangulatát annyira nem töri le, ahogy eddig ugyanabban a hangulatban szurkolnak. Persze nincsen óriási üdvrivalgás, már a mérkőzés elejétől sincsen, de a Vasas mérkőzésekhez, vagy a Vasas mérkőzésektől megszokott hangulatban játszanak itt a csapatok, főleg az utánpótlás játékosok szurkolnak. Fogel most védeni tud, Bátori lövése jött kapásszérről, Fogel viszont hárított, úgyhogy marad a 13-7, marad a 6 gól a két csapat között. Mandics blokkja mellett még elment Bátori lövése, Fogel viszont hárított, és most Fogelt éltetik a ferencvárosi drukkerek, miközben Vismeg úszik meg kapás szélen. Vismeg fekete, Mandics, aztán megint fekete a labdával, majd újra Vismeg, lesz lövés, a kapufa most kisegíti Mizseit, viszont Vámoshoz pattan a labda, úgyhogy a Ferencváros jöhet újabb 18 másodpercig fekete a labdával. Mandics tovább tudja tenni Vámoshoz a szélre. Vámos középen úszna be Vismeg, ott a hosszú kapufánál, Vámos inkább Mandicshoz teszi, fekete, aztán Malherz lövi el, és fölé pattan a vízről. Úgyhogy 13-7 marad az eredményjelzőn, ferencvárosi vezetés, és jöhet a Vasas, akkor amikor 3 perc 50 másodperc van még hátra a harmadik negyedből, és a jobb oldalon Lakatos kapja. Lakatos beteszi középre Barácsnak, Barács jó 10 méterre a ferencvárosi kaputól, úgyhogy nem is lő, inkább a jobbjához passzolja, mégpedig Ragácsnak. Ragács egy-két lóba után vissza Barácsnak, Barács lövése pedig a blokkról, Vámos blokkjáról pattan a kötéren túlra. Ez pedig azt jelenti, hogy Fogás Soma kap egy másik labdát oldalról, és ismét támadhat a Ferencváros együttese. Fogel fel is íveli már a labdát, történt egy szabálytalanság, ha minden igaz, akkor Barácsot küldik ki a játékvezetők, mert hogy a hármas számot mutatták, ha jól láttam, nem? 11-est, akkor nagyon rosszul láttam, Haranyi a kiállított játékos, viszont a ferencvárosi támadás már véget is ér, mert hogy ez a Vámos lövés ez nem ment be, mellé ment, Aranynak attól még ki kell úszni a zónába, hogy aztán csatlakozhasson vagy ő, vagy egy cserejátékos a Vasas támadásához, ez már meg is történt, úszik föl, és a labdát is megkapja, ott Gyárfás center pozícióba pedig Hessels próbálkozik beúszni Aranyi hiányában. A labda Gyárfásnál, 10 méterre a ferencvárosi kapu. Gyárfástól Baráccsal passzolgat egy picit Gyárfás, aztán jön a lövés, fölé pattan. Hogy blokkról vagy Hesselsről, azt nem tudom, mert hogy mind a ketten nyúltak a labdáért, de ez Kakaris blokkjáról ment ki, úgyhogy így is úgyis a Ferencváros jönne. Fogá pedig már fel is ívelte a labdát, Mandics egy lövőcsel, de passz jött belőle, Manherz kapja, Manherz a felső kapufáról kipattan az ejtése, mégpedig Hesselshez, Hessels pedig visszateszi már Mizseinek, marad a 13-7, most már hosszú idő óta gólcsend itt a Császár-Komjádi uszodában, nagyjából 2,5 perce Jansik akciógólja óta nem született újabb találat a Vasas-Ferencváros rangadón az OB egy első fordulójában. Támad a Vasas, ott van benne a vízben most Gőg is, az egyik fiatal játékos, ő kapja és adja tovább aztán Gyárfásnak egy távoli lövés Ragácstól, mert letelőben volt már a támadó idő, de Fogel nem tudta megfogni, csak fölé tornászni, kicsit talán balszerencsésen ért bele a labdába, sőt kellemetlenül pattant előtte a vízen, úgyhogy sarokdobással jöhet a Vasas együttese. Gyárfásnál van lenne a labda ott a medence sarkában, rajta Kakaris védekezik most ott kint a szélen, Gyárfás visszaadja Ragácsnak, Ragács lóbál, Baráccsnak adja tovább, majd megint Ragács a labdával, még megint jönnek a lóbák, Vámos próbál blokkolni, Bátor, jön a bejátszás, szabálytalanság történt bizony középen, Bismeget kiállítják, a szabadobás után pedig Hessels lőne, aztán mégis inkább visszaadja Bátorinak, majd Barács, és megint Gyárfás a labdával, ez pedig bevágódik a felső létről, ahogy a legutóbbi gól a túloldalon Jansiktól, úgy Gyárfás lövése is a kapus feje fölött talál utat az ellenfél kapujába, és a felső kapufa segítségével pattan be az ellenfél hálójába. 13-8, Gyárfás talált be, akinek ez volt a második gólja ezen a mai mérkőzésen. 1 perc és 46 másodperc van még hátra a harmadik negyedből. Jön néhány csere mind a két oldalon. A ferencvárosiak most egyre többen vannak bent. És akkor most talán már jó a létszám is, és Diszon már útjára indíthatja a labdát középkezdéssel. Cserél a kapuban is a Ferencváros, mégpedig Szakonyi Dániel érkezik Fogásom a helyére, a Vasasban pedig továbbra is Mizsei ott a kapuban. A labda pedig Vígvári Vendelnél, aki most középről irányítja a ferencvárosi támadást. Egy kiállítás után Jansik próbálkozott, levágódik a lövés a blokkról, de emberelőnyben továbbra is az FTC Vismeglóbál. Nincs lövés viszont, Vígvári, talán majd ő, de ő sem lő, Nagy Ákos most már, aztán megint Vígvári. Vígvári, most jön a lövés, Hessels blokkjáról megy ki. Ez pedig azt jelenti, hogy a Vasas jöhet, Nyéki Balázs csalódottan csóválja a fejét a medence partján, ott a sarokban, a Vasas szurkolók előtt, a Vasas játékosai pedig már támadhatnak, mert hogy náluk van a labda, akkor amikor 1 perc és 2 másodperc van még hátra a harmadik negyedből, Hesselsnél van kint a labda, a bal oldalon, onnan teszi keresztbe, mégpedig Gyárfás kapja, Gyárfáson Vis megvédekezik, Gyárfás szabadul is a labdától, Bátorinak teszi, aztán visszakapja, mégis Gyárfás ellövi, messziről a kapufáról jön ki, Szakonyi pedig már úszik is érte, védenie nem kellett Szakonyi Dánielnek, viszont a labdához most hozzáérhet és ívelheti föl, mégpedig pontosan tette ezt meg Vígvári Vendel kapja, aki már ott van 6 méterre a Vasas kapujától. Vígvári egy szabálytalanság vele szemben, jöhet a szabaddobás, egy ilyen gólt már lőtt Vígvári, aztán még egy szabálytalanság, ez pedig már kiállítást jelent, Tóth Martin Zétényt állítják ki, az emberelőnyt pedig villámgyorsan kihasználja a Ferencváros, Vígvári Diszommának teszi, az olasz légiós pedig kapásból belövi a Vasas kapujának jobb oldalába. 14-8, ismét 6 gól a különbség a két csapat között, és én azt hiszem, hogy lassan ki lehet azt is mondani, hogy eldől a mérkőzés. 28 másodperc, amíg a harmadik negyedből, aztán jön ugye újabb 8 perc a mérkőzésből, de hát ez a 6 gól, ez soknak mondható. Ugye a második negyed végén kezdett el ellépni a Vasastól az FTC, és talán várható is volt, hogy megnyeri a mérkőzést a Ferencváros csapata. Bátori nálaladban, hát sőt nem talán, hanem ugye a Vasas hiányzói miatt ez szinte biztosra vehető volt. Gyárfás kezében van tehát a labda, támadhat még a Vasas együttese, kiállítás középen, Jansikot küldik ki a játékvezetők, úgyhogy van még 7 másodperc ember előnyben a Vasasnak. Megkapja Bátori, lesz-e vasas gól itt a végén, egy nagyon szép Hessels passz le a szélre Nagyhoz, Nagyjal szemben viszont nincs szabálytalanság, picit elszórakozta a Vasas itt a végét. Háromnegyed után 14-8-ra vezet a Ferencváros a Vasas ellen, 8 perc van még hátra, egy negyed van még hátra a mérkőzésből. Hamarosan majd jövünk vissza, most viszont a szó a stúdiójé.
1: Köszönjük szépen Regős Lászlónak, természetesen nem sokára adjuk vissza a szót, de köszöntöm a stúdióban Marosán Györgyöt, állandó kézilabda szakértőnket, ugyanis a Veszprém férfi kézilabda csapata megkezdte szereplését a BL-ben, és én már itt Gyurinak említettem, ugye, hogy van egy kiváló kapusa, egy parádés kapusa Nielsen személyében most a Veszprémnek. Mit érhez ez a Veszprémnek? Most ugye a Porto ellen játsz az első mérkőzését hazai pályán, és az ötödik percben 3-2-re vezet a Veszprém.
2: Nagyon sokat jelenthet. Üdvözlöm én is nagy szeretettel a kedves hallgatókat. Nagyon sokat jelenthet, hiszen évek óta, szezonok óta arról beszélünk, hogy a Veszprémnek talán egy hiányposztja van, ahol nem világsztárok vannak, illetve hát kettő biztos, hogy nem volt azon a poszton az elmúlt jó néhány évben, az a kapus pozíció, és hát Emil Nielsen, én mindig azt tudom mondani, hogy azt nem merem mondani, hogy a világ legjobb kapusa, mert ebben azért van némi szubjektivitás, de hogy top 3-ban benne van, az egészen biztos.
1: Ugye a Barcelona azért bizonyította, hogy jó kapussal is oda remek idényeket lehet lehozni.
2: Van, hát
1: mert ugye onnan jött.
2: Így van, tehát ezt tudjuk, az alapszabálya az nagyon régóta úgy szól, hogy védj egy jó kapust először, amikor egy jó csapatot össze akarsz rakni. Elindult a férfi BL, már nagyon vártuk, ugye a nők elstartoltak korábban, most elkezdett a férfi BL is, ma a Veszprém játszik otthon, és ebben a pillanatban 4-2-re vezet egy büntetőt értékesített deszka. Még a Szeged pedig holnap hazai pályán szintén a Kristianstad ellen játszik, ugye eddig 16 csapat volt a Bajnokok Ligájában, most már 24 van, átalakult a férfi lebonyolítás a Bajnokok Ligájában.
1: És ugye a Veszprém ráadásul jubilál, és kimondva kimondatlanul szeretnének mindent megnyerni ebben a szezonban.
2: Tudom, hogy el fogod várni a konkrétumokat, ezért mondom is, hogy szerintem a Veszprém megnyeri a Bajnokok Ligáját idén.
1: Hát igen, de hát azért ahhoz nagyon rögös és hosszú út vezet, de a Szegedtől is gondolom, hogy többet várnak majd erre az idényre, mint amit tavaly teljesített.
2: Szerintem nem.
1: Nem?
2: Szerintem kevesebbet, mert a magyar fiatalok igen nagy számban megjelentek a keretben, szerintem egy hosszú távú projekttel indultak ebben a szezonban az első évben, és nem, én szerintem Kölntől távolodott a PIK Szeged idén, nem csak Kölntől, Veszprémtől is.
1: Na hát nézzük, a Veszprém távolodik-e a Portótól, 5-3-ra vezet, és akkor vissza vízilabdára Regős László Pálhoz.
0: Köszönöm szépen, elkezdődőben a negyedik negyed, a ráúszás nem hozott eredményt, egyszer értek oda a csapatok, úgyhogy a játékvezető dobja be most oldalról a labdát, itt pedig Jansik Szilárd elhozta Bátori Bencével szemben, úgyhogy a Ferencváros támadhat először az utolsó játék részben. 14-8-ra 6 góllal vezet az FTC a Vasas ellen, és 8 perc van még hátra, illetve hát most már csak 7 perc, 45 másodperc a mérkőzésből, amikor Manhelc teszi tovább Mandicsnak, Mandics pedig néhány lóba után kiméletlenül nagy gólt lő a bal fősébe, Mizse is csak csalódottan tud elfordulni, és nyúlni a labdát követően, és ilyesen volt a világbajnoki ezüstérmes kapusnak itt most Mandics bombájánál, 15-8 ezzel az állás, ismét 7 gól a két csapat közötti különbség, sőt, először 7 gól a két csapat közötti különbség. A Szolnok 11-5-re vezet egyébként a DVS ellen, míg az UVS-OSC találkozó 2-2-re áll, az a három mérkőzés, illetve most már 3-2-re vezet az UVS-e, bocsánat, ez a két mérkőzés zajlik még a Vasas-Ferencváros rangadón kívül most ezekben a percekben az OB1-ben, de hamarosan ugyan meccsek kezdődnek. 7-kor a Szentes Eger, valamint a Honvéd Szeged, aztán 7:30-kor a Kaposvár BVSC találkozó. Eredménytelen Vasas támadás közben, úgyhogy úszhat fölfelé a Ferencváros csapata, megkapja a labdát Nagy Ákos, aki Manhercnek adja tovább. Manherc egy-két lóbát követően visszaadja Nagy Ákosnak, Kakarisz középen centerben, akit jóval kevesebbet keresnek, amióta ezt szóvá tette Nyéki Balázs. Miközben pedig én ezt szóvá teszem, hogy jóval kevesebbet keresik Kakariszt, Fekete lövi be a 16. Ferencvárosi gólt. És akkor ezzel tényleg minden kérdés eldőlt. Azt hiszem, hiába van még hátra bőven idő a mérkőzésből. Azért a 16-8-as Ferencvárosi vezetés az elég soknak mondható. 6 perc 59 van egyébként hátra. 6 perc 59 másodperc az OB egy első fordulójában a Vasas Ferencvárosból. Persze lehet, hogy még találkoznak egymással a szezonban, akár már a hétvégén a Magyar Kupában. illetve hát majd még biztos találkoznak a rájátszás előtt is, mármint hogy a bajnoki rájátszás előtt is, de mondom, hogy hétvégén még egyszer kiemelem, Magyar Kupa 4-es döntőt rendeznek Kaposvár-Ferencváros, valamint Vasas BVSC elődöntőket, és aztán vasárnap a bronzmérkőzést és a döntőt. 16-8-ra vezette át a Ferencváros, a labda pedig Izsai Márton kezében. A Vasas kapusa már árgus szemekkel nézi, hogy van-e megúszó játékos, de nem úgy tűnik, hogy lenne, nincs is. Úgyhogy végül Bátorit választja Izsai. Bátori egyébként nagyon rutinosan hozza azóta mérkőzést védekezésben is, amikor bent van, amióta összeszedte a két kiállítást. De nyilván ezt a Vasas játékosa is tudják, hogy nem Bátorinak kell például Kakarison bekelnie. 16-8 tehát, támad a Vasas, a labda ott van ő nagy kezében, aztán Bátori kapja, nagy, 3 másodperc, lőnie kéne lassan, el is rövi, és egy szép gólt lő nagy Márton. 16-9, 7 gólra kapaszkodik vissza a Vasas. 6 perccel a mérkőzés vége előtt. Nagy Mártonnak a harmadik lövéséből jött össze az első gólja. Szakonyi egyébként továbbra is a Ferencváros kapujában. Nem tudott védeni ennél a lövésnél Szakonyi Dániel. Ez volt az első lövés, ami a kapujára jött. Úgyhogy egyelőre nincsen védése a ferencvárosiak kapusának, cserekapusának. 16-9 tehát, ferencvárosi vezetés. Nyéki Balázs közben a stábtagokkal, Korényi Balázssal, valamint Gárdony András kapusedzővel beszél meg valamit, lehet, hogy valamiféle taktikai elemet, nem elképzelhetetlen, hogy még gyakorlás révén időt fog kérni Nyéki Balázs itt az utolsó negyedben, hogy egy-egy új variációt megpróbáljanak éles helyzetben is, bajnoki mérkőzésen is a játékosok, ami mondjuk a Magyar Kupa 4-es döntőben majd jól jöhet. Támad az FTC közben, Vigvári Vargának teszi, Varga Vince bejátsza középre, ott 3 ember között próbál befordulni a center, de ez nem sikerült neki, Izsaihez került így végül a labda, azért nem sikerült egyébként, mert ugyansikkal szemben szabálytalankodtak, úgyhogy hiába került Izsaihez a labda, jöhet majd a Ferencváros, Jansik picit mérgelődik, mert hogy kikérik a labdát a játékvezetők, és én nem hiszem, hogy időkérés történt, mert erre semmilyen nem utal, inkább azt hiszem, hogy videón fogják visszanézni az esetet, hogy mi történt itt Jansikkal és a 3 Vasas játékossal. A Vasas kapja meg végül a labdát, Jansik értetlenkedik, a játékvezetők viszont így ítélkeztek, úgyhogy 5,5 perccel a mérkőzés vége előtt 16-9-es ferencvárosi vezetésnél Mizseinek dobják be a labdát a játékvezetők, és jöhet akkor egy Vasas támadás. Mizsei már fel is dobja a labdát, úgy majdnem labdát szerzett Varga Vince, azonban szabálytalankodott, úgyhogy megkapta vagy visszakapta Ragács, Bátorinak adja Ragács, aztán visszakapja megint csak a Vasas kettese, majd újra Bátorinál a labda, egy keresztpassz érkezik Gyárfáshoz, Gyárfás bejátszaná középre, Jansik tartotta távol a labdától Tóth Martin Zétényt, nagyon rutinosan, és érkezett a kapujából Szakonyi, aztán be is gyűjtötte a labdát. Szakonyi pedig már éveli föl Vigvárinak a labdát a bal oldalra. Egy távoli lövés és egy újabb ferencvárosi gól. 17-9, Vámos Márton mutatta meg a klasszisát. Harmadik lövéséből jött az első gólja neki is. Ahogy a túloldalon ugyanezt elmondtam Nagy Mártonról, a másik 5-ös sapkaszámú játékosról. Vámosról lekéstek a Vasas védekező játékosai. Ez pedig ő maga biztosan használta ki. 6 méterről bombázott a Vasas kapujába, és most cserél kapust Kovács Csatlós Róbert. Izsai Márton helyére érkezik Sudár Levente. 13-as sapkaszámmal mind a két csapatnál megtörtént a kapus csere. Sudár is egyébként egy fiatal játékos, 20 esztendős kapusról beszélünk. A Vasas csere kapus a személyében, aki a Mate Geac csapatától igazolt a Vasasba, még a tavalyi szezonban is medencébe ugorhatott az OB1-ben a Vasas csapatában, amely most egy eredménytelen támadást mutatott be megint csak, 17-9, 4,5 perc van még a meccsből, támadhat a Ferencváros. Szakonyi kipasszolja Mandicsnak, Mandics keresztbe adja Jansiknak, Jansik még azért lő egy gólt, 18-9, na persze lehet, hogy még többet is fognak, mert hogy van még bőven idő a meccsből, de itt a Vasas reményei azért elszálltak a második negyed végén, a harmadik elején, és azóta van egy kis macska-egér játék érzés ennek a mérkőzésnek. már az eredményben mindenképpen. Persze nem mondom, hogy nem küzd becsülettel a Vasas, meg nem próbálkozik becsülettel, de egyszerűen nem megy úgy már, ahogy ez ment az első negyedben ez a küzdelem a Vasas részéről. Bátori a labdával, Hesse-nek adja, Hesse-sz jó 8-10 méterre a kaputól, onnan tudja csak tovább tenni Gyárfásnak. Gyárfáson nagyon szorosan és keményen védekezik Varga Vince, kap is egy szabad dobást itt Gyárfás, aki most kiteszi a labdát a rossz kéz oldalra. Ragács van most kint a kötélnél, Ragács elindul befelé, mert kapott egy szabad dobást. Míg Vári volt a szabálytalan, Ragács aztán kitempózott 6 méterre, és onnan lőtte kapura. Szakonyinak ez nem okozott gondot. Jöhet a Ferencváros megint csak. Kovács csatlós Róbert pedig csalódottan sétál vissza a kispad elé, hogy a támadása után most a csapatának a védekezését figyelje. Vismegnél van a labda, Vismeg Jansikot játsza meg, üres a bal oldalon, ott Vígvári, Vígvári Vendel, egy keresztpassz, egy tökéletes centerezés és egy újabb Kakarész gól. A görög klasszis második találata a mérkőzésen. Hát amikor őt igazán jól megtalálják, akkor azt hiszem, hogy nincs nagy kérdés, hogy gól születik-e belőle. Persze már említettem többször, hogy volt itt az első negyedben egy darab elszórakozott lehetőségek a Karisznak. Talán tanult abból, hogy azért mindent nem lehet megcsinálni. És amikor lőni tud, akkor lőni kell, főleg 2-3 méterről, amikor közvetlen közelről húzhatja be a labdát az üres kapuba, mint ahogy történt ez most is, a hosszú kapufánál érkezett Vígvári mesteri bejátszására. Kakarész és kialakította a 10 gólos különbséget a Vasas-Ferencváros mérkőzésem. 4,5 perc telt el a negyedik negyedből, Hesse-sz a középkezdés után feljátsza a labdát Barácsnak, Barács keresztbe teszi Tóth most a labdával, illetve bocsánat, Nagy a labdával, középen center pozícióban pedig óriási birkózás, ott Aranyi próbál területet fogni, de nem hozzájön a labda, hanem keresztbe, és Diszommá csípi el, Diszommával szemben aztán Gők szabálytalankodik, a fiatal játékost ki is állítják a játékvezetők, emberelőnyben jöhet tehát a Ferencváros 19-9-es vezetésnél, és akkor ezeket a másodperceket kéri most Kinyéki Balázs, hogy időt kérjem, vagy használja ki, hogy időt kérjen 10 gólos vezetésnél. Nyilván nem ég és nyilván nem nagy gondolat született meg a fejében, hogy most hogy kéne megnyerni ezt a mérkőzést azzal kapcsolatban. Egyszerűen valamiféle taktikai variációt szeretne bemutatni itt a csapatának. A tőle megszokott elektronikus módon mutatja a játékosoknak, hogy mit hogy kell majd csinálni, kire kell majd kijönni a lövésnek. És akkor 10 gólos vezetésnél kérdés, hogy sikerül-e ez a Ferencvárosnak, és hogy sikerül-e majd esetleg a Magyar Kupa 4-es döntőjére egy-egy ilyen esetet, egy-egy ilyen megoldást átvinni, amikor nem 10 gólos a vezetés, hanem esetleg szorosabb a mérkőzés. Persze a Ferencváros az esélyese a Magyar Kupának is, már az elődöntőben is egyértelmű esélyes a Kaposvár ellen az FTC, de a döntőben is akár a Vasas, akár a BVSC-n szembe a Ferencváros fog esélyesként vízbe ugrani. Mandics a labdával, Vígvárinak adja tovább, Fekete kapja, aztán Manhercik jön le a szélre, Manhercik keresztpasszal hozza a játékba Vámost. Vámost lenne a kötélnél, a bejátszás Feketét kereste, de nincsen gól, mert hogy a kapujából is jól mozdult ki Sudár, meg Feketén is jól védekezett, talán Hesse-sz volt az, és a Vasasnak ítélik a labdát, ezek szerint Feketéről mehetett ki, vagy pedig a védekező játékosról. Hát nem, mert hogy Fekete és Sudár tulajdonképpen egyszer eltek a labdához. A játékvezetők úgy ítélkeztek, hogy a ferencvárosi játékos kezéért utoljára hozzá a labdához, mielőtt az elhagyta a játékteret. Úgyhogy támadott egy néhány másodpercig a Vasas, mert hogy már Szakonyinál, Szakonyi feléveli Vígvárinak, Vígvári pedig belövi a 20. ferencvárosi gólt. Nem volt benne, hogy ekkora lesz a különbség a két csapat között, ahogy az első másfél negyedet nézhettük, figyelhettük, mert hogy akkor még sokáig egymás mellett volt a két csapat, nem tudott elszakadni a Ferencváros, viszont a második negyed vége meghozta a különbséget, most pedig már 11 gól a ferencvárosiak vezetése, és itt most tényleg érződik az, hogy elfáradt a Vasas, és érződik az, hogy Daladöme, Szalai Péter és Tasi Dominik is hiányzik ebből a csapatból, akiket pedig 19-18 és 17 éves játékosokkal kellett pótolnia Kovácsi Róbertnek. Ha minden igaz, akkor Patrick Oliver még nem volt medencében, viszont Gőg Benedek, valamint Szatmári Levente. Igen, most Kovácsi Róbert időt kér, és nézem, hogy a túloldalon hogy áll Jámbor Csaba, ő már volt a medencében, szintén fiatal játékos, 18 esztendős, április 12-én ünnepelte 18. születésnapját, és ő már egy személy hibát is összeszedett a ferencvárosi csapatban. Kovácsi Róbert tehát időt kér itt a mérkőzés vége felé, 29-es ferencvárosi vezetésnél, nyilván ő sem a győzelem reményében kéri ki ezt az időt, hanem talán még lelket akar önteni a csapatába, valami részsikert, részeredményt elérni itt a hátralevő szűk 2,5 percben, mert nyilván most már csak részeredményekben bízhat a Vasas csapata, amely minden bizonnyal vereséggel kezdi az OB egy idei kiírását. Na, persze ez az utóbbi években azért, hogyha Ferencváros ellen kezdett egy csapat, egy bajnokságot, akkor az jó eset, vagy a jó eséllyel, vereséggel kezdte azt a szezont. Folytatódik a mérkőzés a labda Tótnál, aki továbbadja Bátorihoz. Bátori a medence közepéről úszhat feljebb, adja vissza a labdát oda a jobb kezéhez, Nagy Márton, aztán megint Bátori, a Hercet passzolgatják körbe, Nagy most beteszi középre, Aranyi ellövi, gól! Szakonyi nem tud védeni, Aranyi pedig remekül vált el középen Diszommától, Diszomma és Vis meg egymásra néznek értetlenkedve, talán mind a ketten a másiktól várták volna, hogy odaér Aranyira, azonban egyikük sem tette ezt meg, tényleg remek volt, hogy Diszommától elvált, és aztán nyúltak ugyan mind a ketten keresztbe, hogy blokkoljanak, és repült Szakonyi is, már amennyire repülni lehet a vízben, de Aranyi labdája utat talált ott hármójuk között a kapuba, 20-10 ezzel az állás. Szép gólt szerzett a Vasas, és akkor lehet, hogy ez egy olyan részsiker volt, vagy részeredmény itt, ami valamiféle minimális elégedettséggel töltheti el a Vasas játékos. Hogy persze ez a 20-10, ez azért nem egy szép eredmény, a 20-10-es vereség, akár a Ferencváros az ellenfél, akár nem. 1 perc 40 másodperc még a mérkőzésből, egy kiállítás a hazaiaktól, Lakatos Somát küldik ki, akinek ez az első hibája van. Herc bejátsza Diszommának, Diszomma fölé lövi, közvetlen közelről, 3 méterről nagyjából. Jéki Balázs sem érti a medence partján, hogy ezt miért így kellett megoldani, miért kellett elkapkodni, és miért nem lehet belőni 3 méterről. Hát azt hiszem, hogy ezt Diszomma sem érti magában, mert azért ő is ennél jóval jobb játékos. A túloldalon pedig már ott van a kapu előtt a Vasas. Víz alá kerül Barács, de nem történt szabálytalanság a játékvezető szerint. Ezek szerint Nagy Ákos remekül védekezett, Manherz pedig már dobja fel a labdát Vismegnek. Vismeg már 6 méteren belül kapás oldalon lóbálja a labdát, egy apró szabálytalanság gyárfástól, Vismeg így visszaadja Manherznek 6 méterre, 12 másodperc még a támadó idejéből a Ferencvárosnak, Manherz megint Vismeghez teszi, középen egy beúszó ember és egy szabálytalanság Nagy Ákossal szemben, a szabálytalankodó játékos pedig Benjamin Hessels volt, úgyhogy 5 méterest kap a Ferencváros, mert hogy Nagy Ákos gólhelyzetben volt, úgy szabálytalankodott vele szemben a holland válogatott játékos. Manherz kezében a labda, ő fogja elvégezni a büntetőt, Vígvári már lőtt egy nagyszerű büntető volt a bal felsőbe, a túloldalon Barács kihagyott egyet, Manherz pedig belövi a maga 5 méteresét Sudár jobb kezéhez, 21-10, ezzel már a ferencvárosiak előnye, 53 másodperc van még a mérkőzésből, ez nagyjából egy-egy támadást jelenthet, persze ez még kiderül, hogy milyen gyorsan viszik végig a támadást a csapatok, a saját támadásukat, vagy esetleg lesz a labdaszerzés, ez a következő 50 másodpercben kiderül már, ami a játék másodperceket illeti. Hessesnél a labda, Varga Vince védekezik rajta nagyon szorosan, már ott a medence közepén, Hessesz tovább teszi Nagynak, Nagy Mártonon pedig Manherz próbálja lassítani a Vasas támadását. Ez sikerül is neki, újra Hessesz, 10 másodperc még a támadó időből jön a bejátszás, de ez nem találja meg ott középen a Tóth Martin Zétényt, úgyhogy a ferencvárosiak vissza tudják paskolni Szakonyihoz, Szakonyi pedig azonnal indítja a kapás szélen megiramodó Feketét, Fekete óriási gólhelyzetben, Fekete szemben Sudárral be is lövi Fekete Gergő, 22-10, 12 góllal vezet a Ferencváros, és akkor az egy-egy támadás megtörtént, és mégis marad idő még, 19 másodperc a meccsből, ezért mondtam, hogy ezért nem kell készpénznek venni azt, hogy a szűk egy perc az egy-egy támadást jelent a támadó idő alapján, erre lehet persze következtetni, de ez esetek többségében nem feltétlenül tart 28 másodpercig egy támadás. Hesselsznél a labda a középkezdés után, 10 másodperce van még a Vasasnak, hogy 12-ről 11-re csökkentsék a különbséget, Bátori bejátsza, és csökkentik is a különbséget, Baracsemeli játsza Konyi feje fölött a labdát, ez is egy szép gól volt, talán a ferencvárosiak már a meccs végét várták, Balács viszont át tudta emelni egy nagyszerű mozdulattal, már a feje a víz alatt volt, és úgy emeli be a labdát a kapuba, az első gólja Balácsnak a 7. lövéséből, hát nehezen jött össze a szerb játékosnak a gól, de csak összejött, és akkor 3 másodperc még a meccsből, egy távoli Vargal, és új, micsoda kapufa, 12 vagy mennyi, 15 méterről nagyjából, de itt a vége a mérkőzésnek. Nem sokáig bírta a Vasas a Ferencváros tempóját, az OB1 első fordulójában Vasas, Ferencváros 11-22, bár az elején az első negyedben még többször vezetett is a Vasas, és azt hiszem, hogy meglepték a ferencvárosiakat a Vasas játékosai, ugyanakkor a második negyed közepén elkezdett nőni a különbség a két csapat között, és ez a végéig meg sem állt, ez a különbség növekedés. Sok hiányzója volt ugyan a Vasasnak, hiszen a válogatott kerettagok Daladömei Szalai Péter sem volt itt sérülés miatt, valamint Tasi Dominik sem, a helyüket fiatal játékosokkal pótolta Kovács Atlós Róbert, 17 és 18 éves játékosok is voltak a keretben, ahogy a túloldalon is Jánbor Csaba révén a Ferencvárosban. A ferencvárosiak tehát a második negyed végén elléptek a Vasastól, és egyre növelték a különbséget. A végén 12 gól is volt a két csapat között, viszont Barács utolsó másodperces emelésével végül ez 11-re csökkent. 22-11-re nyerte át a Ferencváros, amelyből a legeredményesebb játékos a 4 gólig jutó Vígvári Vendel volt, de 3-ig jutott Dusan Mandics és Jansik Szilárd is. A görög klasszis center Konstantinos Kakaris 2 góllal mutatkozott be az OB1-ben a Ferencváros színeiben, míg a túloldalon a Vasas részéről Lakatos Soma, valamint Aranyi Máté jutott 3-3 gólig. Ők voltak a legeredményesebbek. Voltak pillanatok, vagy periódusok a mérkőzésen, amelyre építhet a jövőben a Vasas, na meg persze a Ferencvárosnak, Ferencvárosról is elmondható ugyanez. A vége, ez a 11 gólos különbség azért nagynak mondható, és ne felejtsük el, hogy mind a két együttes érdekelt lesz hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőjében, szombaton a Ferencváros a Kaposvárral, a Vasas pedig a BV1-cével elődöntőzik, hogy aztán vasárnap vagy a bronz vagy az aranyéremért ugorjanak medencébe a csapatok, akár egymás ellen is. A férfi vízilabda OB1 első fordulójában tehát Vasas, Ferencváros 11-22. Stúdió.
1: Köszönjük szépen, nagy arányú győzelmet aratott tehát a Ferencváros a vízilabda mérkőzésen, és nagyon komoly előnyt szerzett már a Veszprém is a mérkőzés 23. percére, hiszen 13 hétre vezet a Porto gárdája ellen. Marosán György pedig itt van velünk, és mielőtt szóhoz jutna, még elmondom azt is, akit nagyon érdekel, ugye, hogy most zajlik a Bajnokok Ligája labdarúgásban is, és 2-0 vezet a Barcelona 27. percben a Feyenoord gárdája ellen. Rafinha, illetve Adeyemi voltak a gólszerzők a 3. illetve a 22. percben, míg a Stuttgart Viking mérkőzésen már 3 találat is született. Demirovic szerzett vezetést a Stuttgartnak, amelyet Tripic kiegyenlített, és Demirovic a 26. percben ismét betalált, úgyhogy egy bőséges góllal megáldott mérkőzést látnak a Németországban egyelőre, és természetesen mi majd figyelünk este 21 órától a Liverpool Atletico Madrid mérkőzésre, remélhetőleg két magyarral a kezdőben, valamint Nápoly Arzenál, PSG Slovan Bratislava és Sporting Galatasaray mérkőzéseket is rendeznek majd este 9-től. És akkor vissza Marosán Györgyhöz, tehát 13-8, most 5 gólos a különbség, arról beszéltünk itt ugye, hogy elindult a mérkőzés, hogy egy jó kapussal ez a csapat képes lehet arra, hogy megnyerje a BL-t. Hát a Portóval azért mindig meg szokott szenvedni a Veszprém. Most egyelőre simának tűnik ez a meccs.
2: Abszolút sima, és hát ha már jó kapust említettünk, ezt mutatja Emil Nielsen mai formája és teljesítménye is, hogy a 23 perc elteltével 53%-on véd az új szerzeménye a Veszprémieknek. Ennek is köszönhető nagy részt ez a magabiztos vezetés. 14-8-as veszprémi vezetés, és emeljünk ki még egy óriási pozitívumot erről a mérkőzésről, Gáncs Pető 3 lövésből 3 gólnál jár.
1: Én úgy fogalmaztam volna ezt meg, hogy milyen örömteli, hogy a két szélén két magyar játékos játszik a Porto ellen szinte végig eddig.
2: Bizony, és középen a védekezésben újra az egyik legstabilabb teljesítmény nyújtja Ligetvári Patrik is, tehát három magyar játékos is ebben az első fél időben, eddig még ugyan eltelt a kétharmada, megmutatta azt, hogy lehet itt magyar játékosokra számítani a Bajnokok Ligájában, és ahogyan említetted, a Porto egy szépen építkező portugál klub, ahogyan ez a Sporting is, ugye a Bajnokok Ligáján résztvevő mindkettő, talán a Sporting azért egy fokkal erősebb, de megmutatták a portugálok az elmúlt 5-10 évben, hogy mekkora fejlődésen megy keresztül mind a klub kézilabdájuk, mind pedig válogatott szinten.
1: De azért, ha arról beszélünk, hogy játszanak a magyar játékos, az örömteli, de tulajdonképpen ez egy fiatalitást is jelent, mert láttuk, hogy rutinos játékos ül a nézőtéren, rutinos játékos ül a padon, és ez a fiatalság, ez egyfajta lendületet is jelenthet?
2: Bizony, ugye Imre Bence fiatal játékos, még mindig, de már egy rutinos, tapasztalt fiatal játékos. Gáncs Pető pedig már tavaly megmutathatta tehetségét, de azért jelentős percet nem töltött a pályán. Bízunk benne, hogy idén már ezt a Bajnokok Ligájában is megtett, és itt az első meccsen már megtette, miért ne folytatódhatna. Ugyanígy egyébként Hugo Deszka, ugye a posztársa, onnan Ellison távozott a Paris Saint-Germainhez, Hugo Deszka is 2 lövés 2 gólnál jár a mai napon.
1: Van még hátra 5 perc az első félidőből, zenélünk egyet, aztán majd kapcsolunk Veszprémbe, Bera MSZ-hez. 14-9-re vezet a Veszprém a Porto ellen.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 19 óra 22 perc van, még javában tart a Veszprém-Porto mérkőzés első félideje. Most kapcsolunk a helyszínre Bera Emeséhez, aki elmeséli, mi történt eddig az első félidőben. Szia Emese!
2: Szia Balázs, és köszöntöm a hallgatókat. 15-11-re vezet a Veszprém a Porto ellen, és talán hallják a hallgatók ezt a füttyöt. Azért vannak felháborodva a veszprémi szurkolók, mert hogy a Porto éppen 7 méterest kapott. Pesmábek, azt mondják a játékvezetők, hogy hatoson belül blokkolt egy távoli lövést. Pesmábek nem így gondolja, a Porto közben megszerzett egy 7 méteresből egy újabb gólt, ez a 12. De ami eddig történt, ugye ez a lényeg, most 3 gólos a veszprémi előny, és talán ez az utóbbi idők legszűkebb előnye. Tulajdonképpen a Porto mondjuk az első 5 percben volt igazán méltó ellenfél, ott még 5-2-ről 5-4-re fel tudtak jönni a portugálok, aztán a 10. percben már 7-4, a 15. percben 10-5 volt a veszprémi előny. Egyébként itt a fél idő derekán volt egy olyan, hát nem is pillanat, azért percek, amikor Emil Nielsen 55%-on állt, remekül véd, tehát a dán olimpiai bajnok kapusa, Veszprém új szerzeménye. Aztán 12-6-ra is ellépett a Veszprém, a 22. percben 13-7, most pedig a 29-ben járunk, egészen pontosan 1 perc és 4 másodperc van még hátra az első félidőből, 15-12-re vezet a Veszprém, és 2 kiállítás van a Veszprémnél, de nincsen kettős ember előnyben, mert hogy a Portótól is kiállítottak egy játékost, úgyhogy most aránylag kevesen vannak a pályán, de ami a lényeg az, hogy 3 góllal 15-12-re vezet a Veszprém, és mivel az első forduló azért talán mondjuk el egy-két szóban, hogy változott a férfi kézilabda bajnokok ligája a csoport beosztásának lebonyolítása, ugyanis most már 6-4-es csoport van. Az első 2 jut majd tovább a középdöntőbe, ott egy 6-os csoport lesz, viszik magukkal azt az eredményt, amelyet az ellen a csapat ellen értek el, amely szintén tovább jutott. Ez még messze van, ez az első forduló itt a BL-ben, fél perccel az első félidő vége előtt, 3 gól a Veszprém előnye.
1: Berelmesének köszönjük szépen, Marosán György pedig itt van velünk a stúdióban, és mielőtt szóhoz jutna, elmondom, hogy ennyi gól nincs ugyan a bajnokok ligájában, de ezért potyogtatnak a csapatok szépen a Stuttgart Viking mérkőzésen. 3-1 az állás a 37. percben. A hazai csapat szerzett vezetés Demirovics jó voltából, aztán Tripic egyenlített a 22. percben, 2 perccel a hazai gól után. Majd a 26 és a 32. perc megint Demirovicsról szólt, ugyanis most már a klasszikus mesterhármasával vezet a Stuttgart 3-1-re, míg a Barcelona Feyenoord mérkőzésen 2-0 az állás, Rafinha a harmadik, míg Adeyemi a 22. percben szerzett gólt hollandok ellen. És akkor vissza a kézilabdára, mert hogy még van egy pici az első félidőből, és éppen időkérés van. Hát azért elég alaposan följött most a Porto együttese, tehát nem sétagalop egy-egy BL mérkőzés, és ugye Gyuri, te már említetted itt, és akkor erre is majd térjünk rá, hogy megváltozott most a BL lebonyolítási rendszere, nem tudom, hogy ez most magasabb színvonalat hoz, vagy úgy gondolod, hogy azért több lesz a úgymond lefutott mérkőzés, mire számítasz?
3: Izgalmak lesznek ugyanúgy, ahogyan tavaly évben is volt. Ugye elsősorban azt szolgálja ez az intézkedés, ez a változtatás, hogy további területeket népszerűsítsük a kézilabdát, ugye olyan csapatok is a bajnokok ligájába kerülnek, akik korábban nem voltak ott, vagy nagyon-nagyon régen voltak. Jó példa a Veszprém csoportjából, ugye a Füksze Berlin mellett a Partizan Belgrád szerepel, aki a híres jugoszláv kézilabda azért az elmúlt években elmaradt klubszinten, vagy hát nem csak klubszinten, válogatott szinten is, mert 2013-ban játszott, ha jól emlékszek, utoljára a szerb válogatott bármilyen nemzetközi versenyen döntőt.
1: Igaz, hogy minket sajnos elütött a továbbjutástól?
3: Igen, most egy jó fél éve. Viszont a klub kézilabdázásuknál a Metaloplasztika, ugye valami béldöntős is volt győztes. Na mindegy, tehát visszatért a Partizan Belgrád, és ezek a csapatok vagy egy Kriensbe tud mutatkozni. Örülnek ennek az átalakításnak, na de mi is ez az átalakítás? Ugye említettem, hogy 24 csapat szerepel most már, és ez a 24 csapat 4 fős csoportokban vannak, 6x4 csoport van. Az első 2 helyezett jut tovább, tehát 12 csapat, az a 12 csapat pedig további 2 csoportra bomlik, 2 6 fős csoport van, ahol már az azonos csoportból érkezők nem játszanak egymás ellen, hanem viszik az eredményt magukkal, és onnan fog 4-4 tovább jutni a két hatfős csoportból, és úgy folytatódik majd tavasszal ugye a negyed döntőkkel a Bajnokok Ligája küzdelme.
1: Közben minimálisra olvadt az előny a szünetre, 15-14 az állás, és ha jól emlékszem rá, akkor 13 hétnél beszéltünk éppen itt mi együtt. Mi az oka ennek, hogy a Veszprém most így megállt a félidő végére?
3: Ugye ez, amit beszéltünk, hogy a Porto egy nagyon jó karakterű csapat, nagyon komoly küzdelemre készíti mindig ellenfeleit, és most ez a Veszprémnél is az első fél időben bebizonyosodott. Most ami a legnagyobb ok, az kiemeltük a kapustestményt, amióta erről beszéltünk, nem volt kapusvédés, és már egészen 40%-ig süllyedt a teljesítménye.
1: Ami az nem olyan rossz.
3: Az elmúlt 4 lövéséből a Porto 4 gólt szerzett.
1: De volt üres kapusgól is?
3: Így van. Leginkább ennek köszönhető, illetve a támadójátékban is ugye megállt a Veszprém ahhoz a dinamikus támadásépítéshez képest, ami jellemezte őket az első negyed órában, azért itt az első fél idő végére leállt. Ez akár gyors középkezdésből is törekedtek arra, hogy befejezzék minél gyorsabban a támadásaikat, illetve az zicsereket is hibáztak, Imre Bence ugye létszámhátrányban egy óriási zicser lehetőséget hibázott. Én nem érzem
1: volt
3: azt,
1: hogy... Volt egy kettős ember hátrányunk is, egy rövid ideig.
3: Így van. Én nem érzem azt, hogy ez a mérkőzés megfordulhat, de ez az első fél idő vége arra jó, hogy figyelmeztető jel a veszprémi fiúknak, hogy nem szabad hátra dőlni még nagy előny birtokában sem, mert jó karakterű, nagy harcos csapat ez a Porto. Egy erős második fél idei kezdés kell szerintem, hogy újra egy megnyugtató 4-5 gólos előny ki tudjon alakulni.
1: Marosán Györgynek köszönjük szépen, nem sokára jön majd a fél idő a labdarúgó mérkőzéseken, nem sokára jönnek nálunk a friss hírek, de csak a zene után.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Győzelemmel kezdte a bajnokságot az FTC vízilabda csapata. Újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből. Hidegfronthoz esőt, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Idegenben győzte le magabiztosan a Vasas csapatát a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda OB 1 első fordulójában. A szoros első negyed ellenére a találkozó végére elfáradtak az angyalföldiek, és az FTC végül fölényesen 22-11-re nyert. Bödebíró Blanka és Faluvégi Dorottya is bekerült a magyar női kézilabda válogatott keretébe. A nemzeti együttes szeptember végén az Eurókupa 4-es döntőjében szerepel majd. A Magyar Szövetség honlapján ma közzétett 19 fős keretbe, a Ferencváros kapusa szülés, még a Csesszeme Bukarest jobb szélsője sérülés után tér vissza hosszú idő után. A magyar csapat a bukaresti 4-es döntő szeptember 26-ai elődöntőjében az olimpiai, világ és Európa bajnok Norvégiával találkozik. Másnap a helyosztón pedig Dánia, vagy a házigazda Románia lesz az ellenfele. Biztosan teltház lesz a budapesti atlétikai világdöntő második szombati versenynapján. Erről a szervezőbizottság tájékoztatta az MTI-t, hozzátéve, hogy a pénteki nyitó és a vasárnapi zárónapra is már csak korlátozott számban érhetők el jegyek. A pénteki napon láthatják majd a nézők Halász Bence friss Európa-bajnok kalapácsvetőt, aki a kanadai olimpiai bajnokkal Ethan Katzberggel vívja meg az esemény egyik legjobban várt párharcát. Ugyancsak a nyitóestet fut a 100 méteres gátfutás remek formában lévő országos csúcs tartója Kozák Luca, valamint a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban legutóbbi látogatásakor világcsúcsot felállító rudugró Armand Duplantis is.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kaphatnak, pályázni október 5-éig lehet. A szeptember 2-ai alakuló ülése után ma megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Pétert, volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatná a vizsgálóbizottság.
0: Közlekedés.
1: Korábban kigyulladt egy személyautó az M0-as autóút déli szektorán az 1-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon. Az 1-es kilométernél irányonként váltakozva engedik a járműveket.
0: Időjárás.
1: Egy hidegfront hatására a nyugati megyékben szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar, holnap felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, a szél megerősödik, éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjú, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 19 óra 39 perc van. A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, még tart a szünet a Veszprém Porto férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzésen, és 30 percnyi játék után, bár sokkal nagyobb volt már a Veszprém előnye, egy gól a hazai csapat előnye, 15-14 az állás, de volt már 13-7 is a veszprémiek javára, beszélgettünk már sokat erről a mérkőzésről, és természetesen még fogunk is. Mindenek előtt azonban most labdarúgás kerül szóba ismét, ott tart a szünet a bajnokok ligájában két mérkőzésen, amelyek 18 óra 45 perckor kezdődtek. A Barcelona 2-0-ra vezet a Feyenoord ellen, míg a Stuttgart 3-1-re a Viking gárdája ellen, ezek tehát félidei állások. Többi mérkőzés a mai napon majd 21 órakor kezdődik, a Liverpool Atletico Madrid, ezt különös figyelemmel követjük majd nyilván a két magyar játékos miatt. Napoli Arsenal, PSG Slovan Bratislava, valamint Sporting Galatasaray mérkőzést rendeznek még a mai napon. És ha már arról beszéltünk, ugye, hogy magyar játékosok is játszanak szerencsére a BL-ben, tegnap Varga Barnabás és Vitális Milán is végigjátszotta az AEK Athén Linz elleni labdarúgó bajnokok ligája mérkőzését. A görögök egy gólos sikerüknek köszönhetően 8 év után szerepeltek a legrangosabb európai kupasorozatban, ahol 20 esztendőt követően nyertek. A 80-as években volt az AEK Athén labdarúgója Eszterházy Márton, aki a mai csatárok felfogásával kevésbé elégedett, de örül annak, hogy két magyar is szerepel a görög bajnoknál. Katona László beszélgetett vele.
2: Ilyen lírai a szívemet a legség tölti el, hiszen nekem a Magyarországon a Honvéd természetesen a válogatott után nekem az AEK a kedvenc csapatom, hiszen ott értem el a legszebb sikereimet külföldön. Fantasztikus az, hogy a Milán is ilyen hamar be tudta verekedni magát a kezdőcsapatba. Hát itt most meg fogják érezni a srácok azért, hogy itt minden mérkőzésen oda kell tenni magukat, mert itt még egy edzőmeccsen is 30 ezeren vannak, nem beszélve a bajnoki meg bajnokok ligája mérkőzésekről. Nagyon örülök, jól játszott mind a két játékos, Barnának volt egy nagy helyzete, de hát szinte guggolva kellett fejelni a labdát, és ez kimaradt. Nagyon komoly az, hogy most két magyar is a kezdőben játszik az AEK-ban.
3: Mi az oka annak, hogy bár profi labdarúgókról van szó, de hogy ennyire könnyedén megy a beilleszkedés, akár Varga, vagy éppen Vitális esetében, vagy ez egy ilyen előre mutatott bizalom az én részemről, mert úgy néz ki, mintha mind a ketten, hát Varga aztán már végképp fél éve volt rá, de mintha tényleg beilleszkedtek volna.
2: Én azt gondolom, hogyha megfelelően föl vannak készítve a játékosok, és van önbizalmuk, akkor bármilyen rendszerben nagyon gyorsan be tudnak illeszkedni. Most nem akarok magamról beszélni, én az első meccsemen gólpasszal indítottam, a másodikon pedig gólpasszal az Olympiakos ellen. Tehát igazából profi labdarúgó, mondom, ha rendesen föl van készítve, jó erőben van, ráadásul érzi az edző bizalmát, akkor a beilleszkedés az sima tud lenni, gördülékeny.
3: Milyen ez a mostani AEK, és itt első körben leginkább az összetételére gondolok, hogy van Luka Jovic, aki azért mégiscsak a Real Madridba

0: igazolt labdarúgó volt, ott sokat nem játszott. Van Európa bajnokuk a portugál João Mário személyében, szóval játssza a futballt az athéni csapat, akár itt a bajnokok ligájában is erre megvan nekik a lehetőségük, ön szerint?
1: Igen, nagyon erős a keretük, ez bizonyítja, hogy egy görög van a keretben, vagy a kezdőcsapatban az egész keretben, azt hiszem kettő vagy három, ez most úgy látom, hogy egész Európában trend, hogy a honi játékosok azok inkább külföldön játszanak, tehát van egy ilyen óriási nagy körforgás az én időmben, jól tudom, rég volt, akkor kettő külföldi lehetett az egész keretben. Tehát én a Håkan Sandberggel, a svéd barátommal voltam együtt. Az AEK-ban a Panathinaikosban pedig az Velimir Zajec-tal, aki a horvátoknak, vagy akkor a jugoszlávoknak volt a sztárja, és akkor csak kettő külföldi lehetett. Én úgy gondolom, hogy nagyon erős az AEK kerete, rengeteg jó játékosa van, és ahogy látom, a Nikolis edző is jól bánik velük, és megfelelő helyre a megfelelő játékosokat adja. Ami nekem mindig vesző prajupám, nyilván azért, mert én csatár voltam, én azt nagyon nem szeretem, amikor a barna 30 méter egy kapujától védekezik. Én mindig az Ibrahimovics, mondom, egyszer hátra ment az Ibrahimovics, aztán nem gólt fejelt, de csatár az maradjon elő, ráadásul a mi taktikánkkal, amit a mezeivel játszottuk, nekünk 40 méternél közelebbre sose volt szabad visszajönni a kapunktól, és ennek köszönhető akár a brazilok elleni gól, akár a Wales elleni gól, amiket rúgtunk, fönt maradunk, és ez matematika, igaz, hogy a családban Péter bátyám volt matematikus, utána író, de ez matematika, ha egy csatát fölraksz, azon kettő védő van. Ha rúgja valaki a szöglet, akkor már megint egyet, tehát akkor a matek az már mi vagyunk, 8-an ők meg csak 7-en. Mezei mindig azt mondta, hogy amit 8 ember nem tud levédekezni, azt 10 se fogja tudni, és valóban így van, hiszen nem olyan nagy ez a futballpálya, megfelelő tolódásokkal le lehet zárni a területeket. Én mindig azt mondom, amikor a center 30 méterre van a saját kapujától, hogy kedves edzősportás, és labdaszerzésnél meg különböző fázisai vannak a játéknak, ugye? Támadás, védekezés, labdaszerzés. Labdaszerzésnél mi a helyzet? Megszerzi a kapus a labdát, és kirúgja. Tegnap is láttam ilyen jeleneteket, akár az összefoglalóban, akár az AEK meccsen, hogy kapus kirúgja a labdát, az ellenség középpárt vigyenek, aki egyedül áll a kezdőkörben. Ebből a szempontból én azt látom, hogy nagyon sok csapat, főleg egy gólos vezetésnél az AEK is beleesett ebbe a hibába, szerencsére a Linz nem tudott egyenlíteni. Mindig elmondom, hogy hát ha támadunk, akkor az azt jelenti, hogy az ellenfél tér felén vagyunk. Hogyha védekezünk, akkor mindig a 30-40 méter a kapunktól, vagy akár 20 méter a kapunktól fog pattogni a labda, hogyha pedig az ellenfél tér felé tartjuk a labdát, nagyon ritka, múltkor volt egy ilyen gól, hogy a félpályáról beívelték a kapuba labdát, tehát ez 10 évente van egyszer. Tehát, hogyha az ellenfél tér felén folyik a játék, akkor abból nagyon ritkán fogunk mi gólt kapni. Ebből a szempontból egy elég nagy visszaesés tapasztalható a taktikai repertoárban, akár a VB-t néztem, akár most a mérkőzéseket. De mindegy, én nagyon örülök, hogy a magyar játékosok, Barna is, meg a Milán is ilyen gyorsan beilleszkedett az AEK-ba, és jól játszanak, és nagyon meg fogják őket szeretni. Nem tudom, a Milán mennyire gólelős, de ahogy tegnap is nézte, hogy irányította a játékot, a Barnát meg imádják, mert rúgja a gólokat, meg fejeli a gólokat.
0: Talán Görögországban kikérték a véleményét, hogy ez a két magyar játékos mit is tud, mit is nem tud? Talán Barnáról még korábban, de Milánról biztos talán itt a nyár folyamán?
1: Mikor megérkeztek, akkor engem több újság is megkeresett, volt rádióriport velem, sőt videón, élőben is. Mondom ezt úgy, hogy 40 éve jöttem el az AEK-tól. A görögök még mindig nem felejtettek el. Hát természetesen jókat mondtam az újságíróknak, de szakmailag nem kerestek engem. Hát erre megvannak a megfelelő szervek, meg emberek, akik ezt eldöntik, hogy most kell egy ilyen gólerős center, vagy egy jó irányított középpályás, vagy nem kell.
0: Még a szurkolókról azért annyit, hogy benne van a pakliban, hogyha nem megy a csapatnak, akkor egy kicsit hátat fordítanak az együttesnek, mármint a játékosoknak?
1: Most nyilván nem arról beszélek, a tíz szökikap, nálunk is volt olyan, hogy annak idején, amikor kicsit gyengében ment a csapat, akkor egy-két kocsit összetörtek a szurkolók, vagy ne, megvártak minket az edzésen, és akkor ott fenyegetőztek, de mindegy, de hát az régenben volt. Fantasztikus az AEK szurkolótábora. Én pont tegnap beszéltem a Szabó Bencével, aki fölhívott, amikor ment az AEK meccs, és mondom neki, figyelj Bence, mi játszottunk 85-ben egy edzőmeccset a Honvédon, és 40 000 néző volt az olimpiai stadion. Micsoda? egy barátságos mérkőzés, azért jött ki a Honvéd, mert hogy engem leigazott az EK. Egy nyári augusztusi mérkőzés, az volt az első nyilvános mérkőzésünk az edzőtábor után, és 40 ezeren voltak kint olimpiai stadionban egy Honvéd barátságos meccset. Tehát az EK szurkolók is jól jönnek az olimpiákhoz is, meg a Panathinaikhoz is nagyon fanatikusak. Nem gondolnám, hogy olyan sikereket ért el az EK az elmúlt időszakban, most bajnok lett, hogy nem egy rosszabbul. Hát rosszabbul, hát most ez nem volt egy rosszabbul sikerült, ez az 1-0. Egy rosszabbul sikerült mérkőzés után abszolút nem fognak elfordulni tőlük, sőt, hát lehetett látni tegnap is, hogy ott aztán minden volt, mint a búcsúban, görög tűztől kezdve, éneklés, minden.
2: Eszterházy Márton korábbi válogatott labdarúgót hallottuk, aki a 80-as években az AEK Athén játékosa volt, ugye most két magyar játékos van ott, Varga Barnabás és Vitális Milán, és a görögök 1-0-ra győztek a Linz gárdája ellen, így 20 év után ismét nyertek a legrangosabb európai kupasorozatban. Közben elkezdődött a második félidő a Veszprém Porto mérkőzésen, ugye 15-14 volt a szünetben, aztán gyorsan 20-14-re elhúzott a Veszprém, most 20-15 az állás, nem sokára kapcsolunk majd Berelmeséhez a helyszínre.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 19 óra 52 perc van, javában zajlik a Veszprém-Porto mérkőzés a férfi kézilabda bajnokok ligájában. Most kapcsolunk Bera Emeséhez Veszprémbe.
2: A 38. percben járunk a mérkőzésen, 22-17-re, azaz 5 góllal vezet a Veszprém. Ugye a fél időben csak egy gól volt az előny, noha az első játék részben azért többször is volt 5 gól, tehát tulajdonképpen csak visszaállt az a különbség, amit az első fél időben kicsikart magának a Veszprém. Az egy gólos félidei vezetés után azért a második játék rész elején helyrehozta azokat a hibákat a hazai csapat, amelyet az első fél idő végén elkövetett. Egy 5-0-ás sorozattal kezdtek a veszprémiek, így lett 20-14. Azóta egy picit kiegyenlítettebb ez a második fél idő, lévén, hogy 22-17 most az állás. Ami a statisztikát illeti, Emil Nielsenről beszéltünk már, ő most 40%-on véd, az azért semmiképpen sem rossz, ami pedig a gólokat, illetve a legtöbb gólt szerző játékosokat illeti. Nedim Remili áll az élen 6 góllal, de Pesmálbek 4-gyel és Ugo Deszka 3-mal is ott van azért a képzeletbeli góllövő lista élén. Xavi Pasquale elmondta, hogy azért a papírforma azt mutatja, hogy ezt a mérkőzést meg fogja nyerni a Veszprém, ezt még jóval a találkozó előtt mondta, de pont az ilyen mérkőzések a nehezek, egyrészt mert a szurkolók elvárják, hogy simán nyerjen a Veszprém, másrészt meg azért mégiscsak egy bajnokok ligája rajtról van szó, tehát a jó kezdés az meghatározhatja majd a folytatást. Nekem nincs kétségem a felől, hogy a Veszprém behúzza a Porto elleni találkozót. Az, hogy mennyire magabiztosan és mennyire hullámzó játékkal, az majd kiderül, hiszen van még hátra 21,5 perc. Gács Pető Mátét már említettük, de említsük meg még egyszer, mert 19 évesen most már a bajnokok ligájában is úgy tűnik, hogy meghatározó szereplő lesz. Xavi Pasquale többször elmondta már az idény előtt, hogy nagyon bízik benne. Ő az egyik legjobb, Remili a másik, Emil Nielsen a harmadik, és lehetne még sorolni itt a jó veszprémi játékosokat. Annyira jók, hogy a 39. percben 22-17-re vezetnek a Porto ellen a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörének első fordulójában.
1: Köszönjük szépen Bera Emesének, és itt van velünk Marosán György állandó szakértőnk. Nehéz a fókusz tartani ilyenkor egy ilyen mérkőzésen, ugye Xavi Pasquale is elmondta a találkozó előtt, hogy ezt a meccset úgymond meg kell nyerni, be kell húzni, és ha elmész így 4-5-6 góllal, akkor utána van egy kis koncentráció hiány.
3: Igen, ez is közrejátszik, de azért emellett a Portót is minden dicséret megéreti, hiszen tényleg ismétlem magam, de még egyszer kell mondjam, hogy rendkívül jó karaktert mutatnak. Ugye a második fél időt erőteljesen kezdte a Veszprém, akkor gondolhattuk azt, hogy itt folyamatosan nőni fog a különbség, de nem, ott megállította ezt a folyamatot a Portó, ami jó hír, hogy azért jelentősen nem sikerült csökkentse sem azt a különbséget, amit kialakított az első, második fél idő első 5 percében a Veszprém, de így, ahogy Emese is mondta, hogy Xavi Pasquale, amit nyilatkozott, hát ez a klasszikus, amikor nem tudsz nyerni, csak veszíteni egy meccset, mert mindenki elvárja azt, hogy győzni fogsz, és ha nem, az milyen a szurkoló, ha nem 10 góllal nyer ma a Veszprém, majd csak 4-gyel, akkor hát miért nem 10-zel nyertek, de ha 10-zel nyer, akkor miért nem 15-tel, egyébként szerintem ott lesz ez 10 körül, tehát a 7 és a 10 közében fog ez férni ez a különbség a végére. De első forduló idényelei forma, tehát azért nagyon meglepődnék, hogyha bármelyik végső esélyes csapatot most itt szeptember elején, közepén már szárnyalni látnánk. Nem ide időzítik a csúcsformát ezek a top klubok.
1: Még mindig ezt a kapus kérdést firtatom több irányból. Az egyik az az, hogy azért akármilyen jó kapus is semülni ezen, azért a védelemmel össze kell szokni a szélről, hogy védekezünk, akár középről. Ez nyilván ennyi idő alatt még nincs meg.
3: Hát a védekezés az sokkal gyorsabb, tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy a védekezéssel lehet gyorsabban végezni, mint a támadással, és ugye hát itt ami Nielsent érinti, így van, és ami Nielsent érinti, ez a kapus-sánc kapcsolat, azért az nem egy hosszú idő, mire összeáll, szélről meg az különösebben nem bonyolult, ott csak a kapus van és a lövőjátékos, miután már beugrott a szélső. Igen, nekem inkább az a kérdésem itt a kapussal kapcsolatban, csak Nielsenről beszélünk, de van egy Apelgren is kapuban. Most a Superkupa meccsen számomra üzenetet küldött Xavi Pascal, és hát nem csak számomra, hanem mindenki számára, hogy nem volt Emil Nielsen kirobbanó formában, nem volt fantasztikusan meggyőző teljesítménye, és mégis végigvédte azt a 60 percet. Tehát azért Nielsen ott 22-23%-on mozgott mérkőzés közben, amikor normál esetben, hogyha Kovács Pálnak hívják a kapust, akkor lecseréljük, és megy a második számú kapus, ezt nem történt meg, tehát egy abszolút bizalomról tesztanú bizonságot Xavi Pascal.
1: Dolgoztak is együtt.
3: Igen, és hát az, hogy egyértelmű, nyilván nem is volt kérdés, hogy lesz az első szám, és ebben jön a második, viszont bírni fogja, hogyha ez ilyen mértékű, hogy az egész BL szezont mondjuk egy átlag 45-44 perccel végigvédi Nielsen. Én várom azt, mert szükség van, mindig szükség van két kapusra, hogy tűzbe legyen tartva Appelgren is.
1: Azt gondolod, hogy egyébként ugye nagyok az elvárások a kapusokkal szemben, nem tudom, te kit ítélsz meg a Veszprémieknél korábban legjobb kapusnak, de azért Sterbik Árpád az biztos ott van az elején, a legelején.
3: Van verseny, igen, Sterbik, Sola, vannak, voltak jó kapusok.
1: Nézzen el, hogy már is ütthetjük őket, azért láthattuk itt a közönség reakcióiból, hogy nagyon tetszik neki, amikor például nézzen egy zicsert véde, egy az egybe viszik rá, és mégis megfogja, amit szinte lehetetlen.
3: A friss élmény mindig erősebb. Ugye mindig arra emlékszünk a legjobb, ami legutóbb történt velünk, így azért nézen nyilván most a legnépszerűbb játékosok egyike, de azért, ha megjelenik Sterbik Árpád vagy Vlado Szola, azért ugyanúgy sokan emlékeznek rájuk szerintem, és óriási szeretettel fogadják őket Veszprémben.
1: Zajlik velünk egy időben, különben több BL mérkőzés, mégpedig az Olborg Paris Saint-Germain találkozott, 24-23 az állás a 43. percben, Kielce Kriens 23-21 a 44. percben, még csak a 41. percben tart a Zágráb Cejle összecsapásot, 20-19-re vezet a Zágráb együttese, és ugye most a Veszprém vezet 23-19-re. Véget ért már két női mérkőzés az NB1-ben, Neka Ferencváros 22-39 és MTK Győr 28-37, azt hiszem, hogy egyik sem meglepetés, hát a Fradi nyilvánvalóan kevés csapattal fog szoros mérkőzést vívni, illetve hát az MTK is újoncként visszakerült, mert visszakerült az NB1-be, mondhatjuk ezt, hát Győr azért jóval nagyobb játékerőt képvisel.
3: Igen, én kiemelném az MTK 28 lőtt gólját, azért a Győr nem sok mindenkitől szokott 28 gólt kapni, ez mindenképpen a dicsérete a budapesti kékfehéreknek.
1: Marosán Györgynek köszönjük szépen, hogy mindig a pozitívunkra figyel. Mi zenélünk egyet, és utána pedig egy nagyon pozitív élménnyel a kosárlabda válogatottal folytatjuk.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 20 óra 3 perc van, és kosárlabdával folytatjuk a körkapcsolást. Ugye remekül szerepel a magyar női kosárlabda válogatott, 28 év után kijutott a VB-re, aztán két meccset nyert a csoportban, majd Japánt is legyőzte, és holnap délelőtt pedig 11 óra 30 perctől játszik világbajnoki negyeddöntőt a magyar női kosárlabda csapat. Ez 40 éve nem sikeredett egyébként. Az ellenfél az olimpiai bajnok, négyszeres VB címvédő Amerikai Egyesült Államok csapata lesz. Az esélyekről, a magyarok lehetőségéről Zsivera Gábor, a Sport TV kommentátora nyilatkozik, aki hétről hétre közvetíti az amerikai bajnokság küzdelmeit. A riporter Katona László.
3: Ha hozzá kellene hasonlítanom mondjuk a fiú amerikai válogatotthoz és az előző olimpiához, bár ez ugye világbajnokság is, tudjuk, hogy a VB-kre azért kevésbé készülnek fel általában az amerikaiak, mint az olimpiákra, és például a fiúk meg is égtek a világbajnokságon ennek megfelelően egy nem annyira erős kerettel, akkor azt tudom mondani, hogy régen ugye hívták Dream Teamnek az amerikai válogatottakat, ezt a válogatottat lehetne Dream Teamnek nevezni, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk top 5-ös, 6-os játékos ne hiányozna a női NBA-ből, hiszen hogyha itt azért a legnagyobb nevekről beszélünk, akkor Alisha Thomas például nincs már ott az előző sok-sok év csapataiból, és akkor itt tegyük oda zárójelbe az olimpiára felkészülő amerikai válogatott is, tehát ebben azért a generációváltás, a fiatalok első, vagy pontosabban másod-harmad, negyedéves játékosok jelenléte egyértelműen érezhető, és hát egy érdekes tendencia van még, ami a fiúknál is megfigyelhető, hogy a magas embereknél, tehát az ötös posztosoknál azért nagyon-nagyon sokan vannak, akik nem amerikai válogatott játékosok a férfi kosárlabdában. Ez a nőknél is így van, csak az a nagy különbség, hogy itt azért vannak olyan hiányzók, akik azért nem lehetnek jelenleg amerikai válogatottak, még hogyha egyébként a teljesítményük ezt mondjuk indokolná is, például Jessica Shepherdé, mert már korábban döntöttek egy másik válogatott mellett, hiszen évekkel ezelőtt nem volt reális esélyükbe kerülni az amerikai válogatottba, így éppen a bosnyák vagy a szlovén válogatottat erősítik, vagy erősíthetnék. Úgyhogy nagyon-nagyon speciális, amikor arról beszélünk, hogy ez mennyire az A válogatott, vagy mennyire a legjobbaknak a válogatottja, hiszen például John Kell Jones is egy olyan játékos, és ő is magas, aki ugye bosnyákok mellett tette le a voksát korábban ezen okból, pedig NBA döntő MVP, alapszakasz MVP, idén ő volt az All-Star Gála MVP-je, és egyébként Commissioner's Cup MVP is, ami az egyetlen olyan játékos, aki képes volt erre. De visszatérve, azért azt lehet mondani, hogy a világ szerintem 30 legjobb kosárlabdázójából 11-12 az amerikai válogatottban van, ha egy picit megengedő vagyok, akkor lehet, hogy a 25-ből itt van a 11-12 legjobb játékos náluk.
4: Az érződik, vagy csak rosszul látom, hogy Caitlin Clark talán a legnagyobb sztárja a WNBA-nek, a női kosárlabdának, egy kicsit olyan visszafogottabb?
3: A visszafogottság jó szó, azért tudni kell, hogy Caitlin Clark újoncként kimaradt az olimpiai válogatottból, akkor még a 42 esztendős Diana Taurasi volt ezen a poszton, akit nyomtak nyilván 5. olimpiáján. Nincs akkora szabadsága Caitlin Clarknak, nincs annyira körépítve a csapat, mint egyébként az Indiana Fevernél, de hát ez abból is ered, hogy itt az amerikai válogatott gyakorlatilag nem készült a világbajnokságra. Nekik ezek a csoportmeccsek, az edzőmérkőzések vagy felkészülési mérkőzések, hiszen 4 napot, írd és mond, 4 napot állt a női NBA azóta, mióta ugye elkezdődött a világbajnokság, tehát itt semmilyen felkészülésről nem beszélünk. Ráadásul most azt a hagyományt sem folytatta a női NBA, hogy az aktuális All-Star gálán nem az amerikai válogatott játszott a többiek ellen. Ugye a megelőző olimpia előtt például ez így nézett ki, de ez világbajnokság előtt is fordult már ez elő. Tehát összességében úgy tekintett erre a világbajnokságra az amerikai szövetség, hogy menjünk ki, a csoportmeccseken próbáljunk meg ebből csapatot építeni, fiatalítsunk, ugye új edző is van, egy fiatalabb, vagy hát egy kevésbé tapasztalt szövetségi kapitánya is van az együttesnek, és próbáljunk meg ezzel a következő Los Angeles-i olimpiára már egyfajta csapatot építeni, kezdeni.
4: Lehet valami általánosságot mondani azzal kapcsolatban, hogy az amerikaiak számára, nem tudom, az európai taktika, stratégia nem annyira kedves, de ezt mondjuk csak az olaszok elleni 3 pontos győzelmükre alapozom?
3: Hát ide behoznám Caitlin Clarkot, aki mondjuk soha nem játszott FIBA, nem FIBA, európai szabályok alapján. Ugye FIBA szabályok alapján játszott, hiszen például Magyarországon volt U19-es világbajnok és MVP Debrecenben 5 évvel ezelőtt, de azért nyilván nem ebben szocializálódott. Viszont a játékosoknak azért egy jó része, tehát nem a legfiatalabbakról beszélünk, azért játszott már Európában, vagy akár úgymond az utóbbi 1-2 évben is szerepel, tehát erre így ebben a formában nem fognám annyira rá, mint ami kapcsán ezt meg lehet tenni a fiú NBA játékosoknál, hiszen ott tényleg az a helyzet, sőt nem a legtöbben, hanem mindenki csak NBA szabályok között olyan pályaméreten, stb. Játszik, majd elmegy egy-egy tornára, 2-4 akárhány évente, vagy lehet, hogy életében csak egyszer. Itt azért a hölgyeknél nem erről van szó, de a legfiatalabbakra és Caitlin Clarkra igaz ez.
4: Mi lehet egyáltalán, ha van ilyen ellenszer az amerikaiak ellen? Magasak, erősek, talán a világ legjobbjai, szóval mivel lehet őket talán megszorongatni, nehogy Isten legyőzni?
3: Alapvetően azt gondolom, hogy reális keretek között nincs ilyen, hogyha az egész mezőnyre tekintünk ki, akkor is azt gondolom, hogy ki lehet jelenteni, hogy egyetlen olyan válogatott van a mezőnyben, és ezek a franciák, akikkel ugye mi magyar válogatott, már rögtön a nyitányon találkoztunk, és egy viszont nagy vereségbe futottunk bele. Ők azok, akik női NBA játékosok számában, méretben, atletikus képességekben, egyéni képességekben felvehetik a versenyt az amerikaiakkal. Tehát annak ellenére, hogy az olaszokkal szemben megtörtént egy olyan meccs, ami megtörtént, én ezt kettő dolognak a számlájára írom. Az egyik az, amiről már beszéltünk, hogy nem nagyon volt itt felkészülés, és nyilván a csapatépítésnek ez is egyfajta fázisa. A másik pedig az, hogy a jó dobók egész egyszerűen tényleg olyan napot fogtak ki, amikor be volt deszkázva a gyűrű, de így is tudtak nyerni. Én azt gondolom, hogy ha ezek a dolgok előfordulnak, sem lehet reális senki másnak a franciákon kívül, hogy igazán a hátralévő mérkőzéseken megszorongassák őket. De a franciák ellen is azt gondolom, hogy torony magas esélyesek. Ha a magyar válogatott elleni negyeddöntőről beszélünk, hát nem lehet nem kiindulni a magyar-francia mérkőzésből, amit biztos, hogy nem adott fel Völgyi Péter csapata, de hogy összességében azért pontosan tudták, hogy a következő nap lesz a kulcsmeccs a továbbítás szempontjából, tehát ez tudat alatt is biztos, hogy számított, és egy nagyon jó dobó formával tudták ezt párosítani a franciák, és nagyon korán a meccserén 30-40 pontos különbséget tudtak kialakítani, utána pedig már ugye célba értek. Benne van ez a veszély az amerikai mérkőzésben is. Nem gondolom, hogy az amerikaiak bármilyen szinten ráremegnének erre a meccsre azért, mert az olaszokkal már játszottak egy szorosat. Az nagyon érdekes, hogy a magyar válogatott a negyedik mérkőzésén, tehát a play-in mérkőzésén nagyon más stílusú, típusú játékot hozott. Gondolok itt a több tripla vállalásra, gondolok itt az eladott labdák limitálására, gondolok itt arra, hogy nem kizárólag a két magas emberünk, Juhász Dorka és Takács Kis Virág vitték be a célba a csapatot támadásban, hanem ugye Ledik Réka, illetve összesen 5-en voltak 10-val felett, tehát egy kollektívebb csapatteljesítmény, több jó hátvéd vagy mezőnyposztról érkező meghatározó teljesítmény volt. Ez biztató abból a szempontból, hogy egy amerikai csapat ellen lehessen, hogy mondjam, jobb sportértékkel bíró mérkőzést játszani, mint a franciák ellen, tehát erre szerintem van esély, de ehhez őszintén szólva az is kell, hogy mondjuk az amerikai válogatott se itt akarja megnyerni a világbajnokságot, nem tudok jobban fogalmazni, tehát ergo, hogyha az amerikaiak rögtön a mérkőzés elején azt mondják, hogy na minket itt nem érdekel, hogy még milyen terhelés jön, de akkor beállunk, letámadunk, duplázunk, kitámadunk, és hiperagresszívak leszünk, abból nagyon nehéz lenne kijönnünk. Ha belemennek egy olyan meccsbe, amit én azért egy picit várok, de ez inkább egy remény, hogy akkor egyet támadtok ti, egyet támadunk mi, és akkor lesz belőle valami, akkor lehet egy az olaszok elleni meccse tendáló valami benne reménykedni, de összességében, hogyha mondjuk meg kéne határozni azt, hogy mi egy jó eredmény egy amerikai válogatott ellen, akkor azt gondolom, hogy ha szorosabb meccset tudunk játszani, mint a franciák ellen, és nem olyan a játék majd a meccskép, hogy az első negyed második felében, meg az első fél időben már 30-40 van közte, az nagyon komoly sikernek tekinthető.
4: Kicsit arról, hogy a WNBA-ben még sosem volt talán ennyi pénz, ennyi média figyelem, de ugyanez a helyzet akár a válogatottal kapcsolatban is. Amerikában mennyire veszik már komolyan ezt a világbajnokságot? Mondjuk magyar idő szerint 11 óra 30 perckor lesz holnap a mérkőzés, az amerikai időben hajnal, vagy nagyon kora reggel, szóval mit látsz, mit érzékelsz, mennyire pörögtek rá erre a VB-re?
3: Hát megint nem lehet nem összehasonlítani a fiúk válogatottjával kapcsolatos dolgokat. A férfiaknál azért voltak olyan évek, sőt akár olimpia is, hogy nem volt olyan szintű a felkészülés, nem volt olyan szintű a keret. A nőknél azért, ha itt a Dream Team kifejezést használjuk, és úgymond Dream Team is vesztett olimpiát például, tehát az a nőknél is megtörtént, de hogy összességében azért nehéz azt mondani, vagy nehéz lenne azt mondani, hogy ez a válogatott, ez ne a Dream Team lenne, meg ne hagyományosan, mióta egyébként létezik a női NBA 30 éve, ne nevezhessük őket női Dream Teamnek, tehát megfelelő komolysággal van ez véve. Itt a felkészülés az egyetlen az, amire nem sok esély volt, de hát ugyanez a helyzet egy francia válogatottnál is, ahol ugye 8 aktív női NBA játékos van. Tehát, hogy itt most, akik a női NBA-ben kosaraznak, és azok a válogatottak, akik több vagy sok meghatározó játékost adtak ide, mindenki ezzel küzdött. Nyilvánvalóan így, hogy az amerikai válogatottban azért bőven vannak újak, és akkor itt jegyzem meg, hogy nekik segíthetett az, ami a FIBA-nak egy nagy furcsa lebonyolítási rendszere, azaz, hogy a selejtezőben is játszottak már hasonló kerettel, mint ahogy most felállnak. Ez mindenképpen azért előremutató volt, és mutat egyfajta komolyságot, hiszen azért elmehettek volna arra a versenyre úgy is, hogy kvázi hát vagy nem női NBA-ben játszó játékosokat visznek el, mint ahogy az amerikai férfi válogatottnál megtörténik, bár nyilván ott nincs ütközés, hogy van az egyiknél van, a másiknál nincs ütközés a fiú NBA, illetve a női NBA programmal. Nem gondolom, hogy ezen kívül bármilyen szempontból arról kellene beszélnünk, hogy ezt nem veszik elég komolyan. Komoly VB láz van, presztízsez nekik minden tekintetben. Caitlin Clark első világversenye miatt az is egy kiemelt dolog, hogy ő itt most az amerikai válogatott vezére, pláne, hogy volt már egy fontos mérkőzésre, ugye nem volt mezőnykosár találata, úgyhogy szerintem megfelelő figyelembe vezi őket, pláne így, hogy egyébként ugye le is állt a világbajnokság idejére a női NBA.
2: Zsivira Gábort, a Sport TV kommentátorát faggatta az amerikaiakról, elsősorban Katona László kollégánk. Holnap délelőtt ugyanis 11 óra 30 perctől játszik világbajnoki negyeddöntőt a magyar női kosárlabda válogatott az Amerikai Egyesült Államok csapata ellen. Természetesen a találkozót élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. 32-25-re vezet a Veszprém a Porto ellen az 55. percben. Ugye állandó szakértőnk Marosán György azt mondta, hogy olyan 10 körül lesz ennek a vége. Hát most jó esélyek vannak rá, Gyuri.
5: Azt mondtam, hogy 7 és 10 között
2: 10
5: lesz.
2: 10 körül, én is azt mondtam.
5: 7 és 10 között, és most tartunk 7-nél, és van 4 és fél perc hátra, tehát nagyjából ott vagyok az igazság körül már. Jól menedzselte azt az erőnyt, amiről beszéltünk a másik fél elején, amit kialakított a Veszprém. Azt nem tudta növelni, arról is beszéltünk már, és azóta pedig ez beállt. Visszajött 3-ra, a Porto újra lett közte 5, és ennek az előnynek a menedzselésében igencsak fontos szerepet játszott, például Nedin Remili, de kimehetnénk Pesmábeket is, illetve jól forgatja a csapatát Xavi Pászkál, ugye mi a Veszprém kerete jóval minőség, mind mennyiségben, mind minőségben a Porto előtt jár, és így ez meggátolta azt, hogy ez a meccs megforduljon, minden dicséretet megérdemel a csapat összes tagja, hiszen én úgy látom, hogy ez egy magabiztos győzelem lesz itt már 4 perccel a vége előtt, az első Bajnokok Ligája mérkőzés, a bemutatkozás jól sikerül a bakonyaknak.
2: Azért attól függetlenül, hogy az első mérkőzés, nem láttunk olyan nagyon-nagyon nagy rotációt a Veszprémnél. Nem kellett volna mindenkinek egy kicsit megízlálni, akik ott ültek a padon?
5: Én szerintem megfelelően menedzselte a meccset Xavi Pászkál, tehát nem láttam ebben.
2: Volt olyan, aki nem lépett
5: pályára. Nincs hiányosságom. Igen, de védekezésben is ugye megszokhattuk, hogy a Pesmábek Ligetvári két belső hármas azért... lehet, hogy elfogult vagyok, de a világ legjobbja, szerintem, és új szezon kezdődött újra, csiszolni kell, illetve hát egy még magasabb szintre emelni, mint a tavalyi szezonban volt ők. A mérkőzés elején igen jól működtek, utána azért védekezésben is próbálgatott dolgokat Savi Pascal, illetve hát Martinovic, és Remili egyszerre van a pályán, és ebben a pillanatban is óriási gólt lőtt Martinovic, ami jól mutatja az erejét a Veszprémnek, hogy ha Cindric lejön, akkor két balkezessel is komoly játékot tud mutatni a Veszprém.
2: Nézzük egy kicsit a többi mérkőzést, ugye az 57. percben Aalborg Paris Saint-Germain 32-30, hát ez egy óriási nagy csata, de hát nem meglepetés ez, hogy az Aalborg elnézést jó csapat.
5: Hát abszolút nem, a Bajnokok Ligája 4-es döntőjére jó eséllyel pályázik minden évben az Aalborg, és sajnos ezt test közelből tudhatjuk, hiszen volt, hogy a Veszprémet ütötte ki éppen útközben Kölnbe. A Paris Saint-Germainnek volt egy szakasza, ugye egy jó pár év, amikor csillaghullás volt, és óriási sztárokat igazoltak. Egy kicsit most áttértek egy másik útra, mondhatni, hogy a foci csapat mintájára, csak ott Luis Enrique összerakott csillagok nélkül egy jól működő gépezetet, és bajnokok egy győzelmet ért. Ez nem is egyszer. Még a kézoda csapatnál ezt azért nem sikerült véghez vinni, de számolni kell a párizsiakkal is abszolút. De az Aalborg egy főleg otthon életveszélyes tud lenni, de erre most rácáfolít az első fordulóban, hogy idegenben is meglepetést okozhat, még azért, illetve most otthon játszik az Aalborg, amit mondani akartam, hogy a következő fordulóban, mert ugye itt ebben a csoportban azért az Aalborg és a Paris Saint-Germain kiemelkedik, hiszen itt a Celje és a Zagreb van, itt azért az Aalborg a következő mérkőzését, amit idegenben fog vívni a Bajnokok Ligájában, a Celjében lesz, szerintem ott is jócskán esélyes, bár azt tudjuk, hogy a balkáni csapatokat hazai pályán abszolút nem szabad esélytelennek titulálni.
2: Főleg azt veszük, hogy Zágráb Celje 27-25 6 perccel a vége előtt, tehát egy szoros meccset játszanak Zágrábban.
5: Igen, és a Zágráb is az elmúlt években. Például az új lebonyolításra visszacsatolok ezeknek a csapatoknak, a Celjének. Celje nem volt Bajnokok Ligájában jó pár éve már, de a Zágrábnak sincsen sikerélménye, komoly sikerélménye a sok csapatos csoportokból. Most itt igazából a Zágráb is, hogyha egy meglepetés eredményt el tudna érni, amire szerintem a Párizs ellen jóval nagyobb esélye van, mint az Aalborg ellen, akkor lehet, hogy meg tovább tud jutni ebből a csoportból.
2: Van még egy mérkőzés, ami zajlik szintén 2 perccel a vége előtt, Kielce-Kriens 29-27. Hát azért utóbbi csapatról keveset tudunk.
5: És egy újabb bizonyíték arra, hogy milyen jó, hogy éppen a Kriens-t emlegettem, hogy ő is, hogy bővült 24 csapatosra a Bajnokok Ligája.
2: Egy svájci csapat,
5: hiszen
2: ugye?
5: Hiszen megmutathatják magukat, és a svájci kézilabda, a portugál kézilabdát dicsértem, hogy micsoda fejlődésen ment keresztül. Most a svájci válogatottról, illetve a svájci kézilabdáról fogunk szerintem egy 4-5 év múlva úgy beszélni, ahogyan most a portugálról. Egy nagyon jól felépített szakmai és infrastruktúrálisan is elvek mentén épül a svájci kézlabda, erre a bizonyíték a Kriens.
2: Mindjárt véget ér a Veszprém Porto mérkőzés, még egy időn túli 7 métereshez jutott a Veszprém csapata, Deszka pedig belövi, ez pedig azt jelenti, hogy 36-28-ra győz az első Bajnokok Ligája, idei első Bajnokok Ligája mérkőzésen a Veszprém 8 gól, tehát közel voltál ahhoz, ez a 7-10, ez a 8, ez megdicsérünk érte, hogy jól lett.
5: A 8,5 lett volna, talán ami félúton van, de igen.
2: Természetesen nincs ennyi gól, de azért potyognak a labdarúgó Bajnokok Ligájában is a találatok, mégpedig a Barcelona vezet magabiztosan 3-0-ra a Feyenoord gárdája ellen. Egyébként egy gólt rúgtak a hollandok, de azt nem adták meg Les miatt, aztán a Barcelona utána szerezte meg a lehetőséget, hogy újabb gólszerzés, az is kimaradt, tehát 3-0 az állás, a 74. percben járunk, és a Stuttgart Viking meccsen ott meg elapadtak a gólok, hiszen az első félidőben Demirovic háromszor is betalált, egy válasz érkezett még az első gól után az egyenlítő talál Tripicstől, 3-1 volt akkor az állás már a 32. percben, és most is ez, amikor a mérkőzés 78. percében járunk. Természetesen innen folytatjuk majd hamarosan, figyeljük a Bajnokok Ligája mérkőzések végeredményét már, és még mindig kosárlabdázni fogunk. És akkor folytatjuk is ezzel a műsorszámmal, mármint a kosárlabdával. Nyágúj Gergely kollégánk ugye kint van a helyszín a világbajnokságon, és sok interjút küldött már a mérkőzésekkel kapcsolatban. Most a csapat pályaedzőjét, a kiváló, egykori kiváló játékost, Iványi Dalmát halljuk, hogy ő hogyan vélekedik a magyar csapatról.
6: Újabb szünnaphoz érkezett a magyar válogatott, és milyen jó ezt kimondani, hogy újabb szünnap, hiszen ez azt jelenti, hogy továbbjutottunk és ismét továbbjutottunk, és velem szemben most már Iványi Dalma, a csapat másodedzője, és hát kezdjük rögtön azzal, hogy ugye te erről már beszéltünk, már nem is emlékszem, hogy melyik mérkőzés után, a fene se tudja, de nem is számít, hogy te itt voltál ugye a legutóbbi VB-n is, itt vagy most is, és hát ugye akkor azt mondtad, hogy ez már egy hatalmas siker, hogy eleve, hogy kijutottunk ismét a VB-re. No, azóta mentünk két kört. Hogy érzitek most magatokat?
7: Nagyon jól érezzük magunkat, még ízlelgetjük, meg szokjuk még azért, hogy bejutottunk a legjobb nyolcba a világbajnokságon. Ez egy óriási dolog, és egy nagyon nagy fegyvertény. Nagyon megdolgoztunk érte, és örülünk, hogy kijött az a munka, és az az alázat, az a csapat küzdőszellem szív, ami ezeket a lányokat jellemzi, hogy ez kifizetődött, és tényleg a legfontosabb pillanatokban tudtunk a legjobban összezárni, a leginkább akartuk, a legjobban dolgoztunk érte. Néha szerencse mellénk állt, néha meg mi magunk kapartuk ki magunknak a gesztenyét, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és tényleg jó érzés úgy itt lenni a szállodába is, hogy mi még itt vagyunk és készülünk a holnapi mérkőzésre. Én azt érzem, hogy azért egy kicsit másképp is néznek ránk.
6: Említettük már a franciák elleni nyitó meccset, és megint csak most egy nagyságrendekkel jobb ellenfél következik, mint az eddigiek. De én azt gondoltam, és azt gondolom, hogy a csapat formája felfelével egyre jobban megszokjátok a közeget, a ritmust, azt, hogy világbajnokságon vagytok, és hát megint csak mondott, hogy ízlegetitek. Hát ízlegessük mindannyian, az elődöntőért az Egyesült Államok lesz az ellenfél.
7: Igen, ez egy óriási dolog szerintem mindenki számára, ugye, hogy a regnáló világbajnok, olimpiai bajnok ellen tudunk játszani. Én azt érzem, hogy ez egy iszonyatos nagy motiváció az egész csapatnak, a lányoknak, a stábnak, mindenkinek. Jól jön ez a pihenő nap, mert azért nagyon-nagyon fizikális mérkőzéseken vagyunk túl, és ahogy említetted is, ez egy teljesen más színvonal, mint amihez úgy alapvetően évközben a lányok hozzá vannak szokva. Talán mondhatom, hogy még azok is, akik azért Euroligába edződnek, mert tényleg mind a négy mérkőzés nagyon-nagyon komoly energiákat követelt meg tőlünk. Úgyhogy fontos, hogy ma pihenjünk, egy kicsit átállítsuk az agyunkat, készüljünk Amerikára taktikailag is, és holnap pedig nekik kell menni, és nagyon-nagyon fontos lesz, hogy azzal az önbizalommal, magabiztossággal játszunk ellenük is, mint ahogy tettük azt az utolsó három meccsen, mert alapvetően szoktuk mondani, ők is ugyanolyan emberek, nekik is lehet rossz napjuk, őket is ki lehet zökkenteni a komfortzónájukból, úgyhogy mi azon leszünk tényleg holnap, hogy ezeket megtegyük, mi azért felszabadultan, nagy kedvel játszunk, és bármi történhet.
6: A FIBA már rögtön a továbbjutásunk után elkezdte boncolgatni az esélyeket. Az volt a kérdés, hogy vajon ez a magyar csapat okozhat-e bármi problémát az USA-nak. Akkor az a cikk arra tér ki, hogy a statisztika nem hazudik, és nyilván más típusú ellenfelek ellen, de a magyarok sokkal jobban lepattanoztak, eddig a dobó százalék nagyon hasonló. Ugyanakkor kiemelte a FIBA cikkje, hogy sokkal hosszabb a kispadja az amerikaiaknak, és ők mondjuk 40 akárhány pontot hoztak a kispadról, ami 23-at átlagolva. De mi kell ahhoz, hogy mondjuk tényleg legyen esélyünk, hiszen azért láttuk most már Amerikát az olaszok ellen rosszul játszani. Mondhatom azt, hogy a csapatunk egyre jobb, de talán még azt is mondom, hogy jól játszani sem láttuk még a lányainkat. Mondjuk talán tegnap a második fél időben igen. Mi kell ahhoz, hogy egyáltalán itt a világ egy olyan szenzációról beszélhessen, hogy 20 év után az Egyesült Államok ismét kikap a VB-n?
7: Nagyon összetett dolog, rengeteg mindennek össze kell jönnie. Tényleg itt, ahogy te mondtad, hogy mennyire tudjuk felvenni a versenyt egyénileg velük, ugye azért, ahogy mondtad, ők nagyon szépen körben rotálják a csapatot, senki nem játszik azt hiszem 20 percnél többet, és javarészt inkább az egyéni képességekre építenek, teszik ezt azért is, mivel hogy nem nagyon volt edzőtáboruk együtt, ugye mindenki a WNBA-ből jött, Tehát talán itt sebezhetőek, hogyha nem jönnek be azok az egyéni kvalitások, akkor csapatként azért megzavarhatóak. Akár egy jól szervezett védekezéssel, gondolok itt, hogy nagyon sokan zónáznak ellenük, váltogatják a zóna emberfogást, tehát ez nagyon kulcsfontosságú lesz, hogy mennyire tudjuk őket megzavarni és kizökkenteni a ritmusukból. Fel kell venni hasonlóképpen a küzdelmet az egész pályás játékba, ugye ők nagyon szeretnek futni, minden egyes szerzett labdával, lepattanóval megindulnak, bárki a csapatukból, talán az ötösökön kívül hozza föl a labdát, tehát ez azért egy kicsit más, mint a mi stílusunk például, úgyhogy fontos lesz ezt a fizikalitást fölvenni velük. Támadásba pedig bátran kell játszanunk, türelmesen. Ott is én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor az egyéni fizikumukra építenek, nagyon sokat ugrálnak, tehát fontosak lesznek ellenük a dobócselek, a passcselek, mert iszonyatosan atletikus csapat, tehát ezt kell nekünk egy picit lelassítani őket, és ahogy az előbb is mondtam, az lesz még nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire leszünk magabiztosak és bátrak, és tekintünk rájuk úgy, mint csak egy következő ellenfélre, mert végül is azok, tehát tisztelni kell őket, mint ahogy tisztelni minden ellenfelet, de a pályán ott nincs kegyelem és nincsen pardon, bárkinek neki kell menni.
6: Valószínűleg csak én szeretném így érezni, pontosan ezt éreztem, amit te is mondod, hogy a magyar csapat sokkal inkább nagybetűs csapat, mint sem az amerikaiak, tényleg sztárok tömkelege, viszont ezzel kellett volna kezdenem, hogy van a csapat, hogy vannak a lányok. Tegnap például a két centerünk, sokszor már Dorka úgy tűnt, hogy a kezét szegény nem bírja felemelni egy-egy lepattanóért, nyilván mindenki nagyon fáradt, sok az ütközés, mindenki rendben van?
7: Mindenki rendben van, amennyire kell, igen, fáradtak, egyre fáradtabbak lesznek, de én azt gondolom, hogy azért az ő szervezetük és fejben is hozzá vannak szokva ehhez a sorozat terheléshez, ugye azért az elmúlt években ebbe élnek. Nagyon-nagyon jó stáb van mögöttük, akik a regenerációjukat, az apróbb, kisebb apróbb sérüléseket nagyon gyorsan tudják orvosolni. És igazából szoktuk mondani viccesen, ami nem vicc, hogy azért a meccs doktor az pedig egy nagyon-nagyon jó orvos, úgyhogy szerintem holnapra még az is rendben lesz, és 100%-os állapotban lesz, aki esetleg ma úgy érzi, hogy megmozdulni nem bírna, mert ez egy olyan lehetőség mindenkinek, ami nem jön szembe minden nap.
6: Sokszor feltettem már neked ezt a kérdést különböző mérkőzéseken, akár Pécsen is, akár a válogatott mellett, hogy nyilván te most már mind a két oldalt megjártad, vagy megélted. Melyik könnyebb, vagy mennyiben más, hiszen valóban te ugye ott voltál legutóbb 28 éve a VB-n a pályán, akkor egy nagyon fiatal csapattal sikeresen szerepeltetek. Most ez a csapat már ezt is túlszárnyalt, hiszen az akkori 10. hely most már mindenképp 8-ban a csapat. Mennyire könnyű mondjuk még mindig a pálya mellől, hiszen azért most már jó ide edzősködsz, vagy mennyire vannak még ott a kezekben a dobócselek és az egyéb mozdulatok?
7: Nagyon nehéz a pálya szélén, sokkal egyszerűbb a pályán, bár ugye ott meg egy iszonyatos fizikai fáradtság tud az emberen úrrá lenni, de ott azért tevékeny részese az ember, és alakítja sokkal inkább az eseményeket, mint a pályán kívül, de én azt gondolom, hogy ezt most már azért úgy lassan megszokja az ember, és tényleg próbálunk mindent megtenni, hogy a lányoknak segítsünk, és kihozzuk belőlük a maximumot. Sokszor más így megélni a sikert, mert tényleg azt látni, amikor valaki mást tud az ember jobbá tenni, és más tud eljuttatni, vagy segíteni őt abba, hogy ilyen csodák történjenek vele, hogy a világbajnokságon 8 közé jut, ez sokszor még talán tényleg nagyobb elismerés és nagyobb örömet tud okozni, mint amikor ott volt a pályán. Úgyhogy én már szokom ezt a helyzetet, hogy egy picit tehetetlen az ember ott, de nagyon-nagyon szép szakma szerintem az edzősködés.
6: Neked megadatott, hogy ugye a WNBA-ben is játszhattál, azért nyilván abban az időben más volt, akkor sem volt könnyű, sőt akkor talán nehezebb is volt kikerülni a tenger. Most talán egyszerűbb a lányok dolga egyetemekről és egyéb európai topbajnokságokról, nyilván ehhez is kell egy bizonyos kvalitás, de elmondhatjuk, hogy ugye Juhász Dorka után most már draftolták Rátkai Esztert, jövőre, ha minden igaz, akkor Jozapovics Kinga és egyetemről egyes előtte is megnyílhat a kapu, és egyre több magyar játékos külföldi bajnokságokba szerződik, ugye Leliklék a Törökországba, ugye most a Valenciához igazolt Takács Kis Virág, tehát a csapatunknak hosszú távon azt hiszem, hogy ez mindenképpen előnyére válhat, hogy topbajnokságokban egyre komolyabb színvonal, egyre komolyabb komolyabb fizikalitás mellett készülhetnek, úgyhogy úgy érzem, hogy innen még lehet feljebb is a magyar csapat számára.
7: Igen, mindenféleképpen fontos dolog, hogy ezen a szinten tudjanak minél többen kosárlabdázni, tehát tényleg az a fizikális megterhelés, az a gyorsaság, reakció, döntésgyorsaságra rá legyenek kényszerítve évközben is, amit most itt tapasztalunk, hogy egy világbajnokságon milyen sebességgel játszanak és gondolkodnak a csapatok. Tehát ennek nagyon-nagyon örülünk, és nagyon fontos tényleg. Fontos az is, hogy ezáltal egy picit talán azért mentálisan is még több impulzust kapnak, még több tapasztalatot, azért külföldön megállni a helyét akár magánemberként is nem olyan könnyű, és ezáltal is még szerintem megerősödnek a lányok, úgyhogy ez hasznunkra válhat majd. És az a fontos tényleg, ahogy te is mondtad, hogy ennél még szeretnénk följebb jutni. Pont beszélgettünk, hogy nagyon fontos az, hogy ez egy állandó szint legyen most már. Tehát ennek a VB szereplésnek is akkor lesz igazán értelme, és akkor tudjuk kamatoztatni, és akkor tudjuk kiélni ezt a sikert, hogyha ezután folyamatosan ott vagyunk az Európa-bajnokságokon, jó eredményeket érünk el, kell az, hogy következetesen ott legyünk a világ elitbe, mert ez a következő lépcső, hogy mi is megszokjuk ezt, hogy ezzel a teherrel, ezzel az elvárással magunk fele kell jól szerepelni, és mindig a maximumot adni, illetve én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy hogyan ítélnek meg minket egy-egy ilyen világversenyen, hogy ne kelljen mindig a nulláról kezdeni, és legalulról, hogy mindig az adott versenyen kell kivívni azt az elismerést, hanem hogy már amikor megérkezünk, ott legyünk mi is azon a polcon, ahol a legnagyobb csapatok, de mondom, ehhez az kell, hogy innentől kezdve ezt a jó szintet, jó eredményt, ezt mindig tudjuk hozni, úgyhogy ezen kell dolgozni innentől kezdve.
6: 28 Los Angeles?
7: Igen, az is egy olyan cél, ami én azt gondolom, hogy teljesen reálissá tud válni, és most megmutattuk, hogy egy világversenyen is tényezők vagyunk, és kell velünk számolni, úgyhogy előttünk a feladat, most ez egy iszonyatos nagy önbizalmat kell, hogy adjon, és magabiztosságot mindenkinek, viszont nagyon fontos, hogy szerintem azt is kell, hogy lássuk, hogy ez még több munkára sarkal mindenkit, aki ebbe dolgozik, ne a megelégedettség legyen, hanem mondjuk azt, hogy na, képesek vagyunk erre, akkor tegyünk rá még egy lapáttal minden téren, még többet dolgozzunk, még alázatosabban fogjunk össze együtt, és akkor tényleg reális cél egy olimpiai szereplés.
6: Dalma, nagyon szépen köszönöm, kívánom, hogy holnap kapja fel a világ egy olyan eredményre a fejét, amit nagyon-nagyon rég nem láttunk. Nektek nagyon jó pihenést, már a sok sikert, holnap találkozunk, köszönöm szépen.
7: Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi kézilabda. 9 év után tér vissza Magyarországra a svéd pontvadászat első helyezettje. A bajnoki ezüstérmes Tisza partiak számára tökéletes első ellenfél az északi együttes. Szeged, Kristianstad, férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzés élőben, csütörtökön 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Győzelemmel kezdte a bajnokságot az FTC férfi vízilabda csapata. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt ma a kormány. Hidegfronthoz esőt. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
9: Idegenben győzte le a Vasas csapatát a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda OB egy első fordulójában. A szoros első negyed ellenére a találkozó végére elfáradtak az angyalföldiek, és az FTC végül magabiztosan 22-11-re nyert. A Győr és a Ferencváros is érvényesítette a papírformát a női kézilabda NB egy második fordulójának szerdai játéknapján. Az FTC a Nekát győzte le idegenben 39-22-re, míg a Győr szintén vendégsikert aratott, miután az MTK ellen nyert 37-28-ra. Két fordulót követően így mindkét zöld-fehér csapat 100%-os maradt az NB egy új idényében. Biztosan telt ház lesz a budapesti atlétikai világdöntő második szombati versenynapján. Erről a szervezet

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt ma a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ma ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt idehaza a lakossági állampapír állomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra emelkedett. Az államadósság kezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5 ezer milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése. Még a második legtöbb a prémium magyar állampapíré. Múlt heti alakuló ülése után ma megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Pétert, volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatná a vizsgálóbizottság. A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést, melynek elkészítésével Lázár János bízták meg. Havasi Bertalan még augusztusban beszélt arról, hogy zajlik a párt teljes szervezeti, infrastruktúrális és személyi állapot felmérése. Amire az időközben parlamenti képviselői tisztségéről lemondott, Lázár János kapott felkérést Orbán Viktor pártelnöktől. Szeptembertől ismét megrendezik a Debreceni Egyetem ismeretterjesztő programját, a Senior Egyetemet. Idén először Nyíregyházán és Szolnokon is tartanak előadásokat. A témákkal elsősorban az idősebb korosztályt szólítják meg, segítve a jó fizikai és mentális állapot megőrzését. Az első előadás jövő pénteken lesz a Nyíregyházi Egészségtudományi Karon. Fókuszban a magas vérnyomás betegség áll.
0: Közlekedés.
1: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Moson-Magyaróvár térségében egy kamion és két személygépjármű összeütközött. A 163-as kilométernél a pályazár véget ért, a forgalom egy sávon megindult, de a torlódás meghaladja az 5 kilométert.
0: Időjárás.
1: Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front, az ország nyugati és középső területeire figyelmeztetést adtak ki. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet esőzápor, a szél többfelé megerősödik. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra 46 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Véget ért két mérkőzés a Bajnokok Ligája főtábláján. Barcelona Feyenoord 5-1 és Stuttgart Viking 3-1. 21 órakor kezdődik majd a többi összecsapás a mai napon: Liverpool Atletico Madrid, Nápoly Arzenál, PSG Slovan Bratislava és Sporting Galatasaray találkozókat rendeznek. Már az összeállításokat is el tudom mondani, mármint olyan értelemben, hogy a Liverpool csapatában Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a kezdők között kap helyet, tehát játszani fog az Atletico Madrid ellen vélhetően egy nagyon jó mérkőzést. Ugyanakkor játszani fognak mégpedig jégkorong szuperkupa döntőt holnap a Ferencváros és a Budapesti Jégkorong Akadémia csapata. A mérkőzés előtt mindkét oldalt megszólaltatta Laki Barbara.

0: ismét összecsap egymással a Telekom Szuperkupában az FTC és a Budapesti Jégkorong Akadémia. Tavaly is ugyanez a két csapat vívta a döntőt, akkor a Fradi magabiztos 5-0-ás győzelemmel szerezte meg a trófeát. De vajon sikerül-e a zöld-fehéreknek a címvédés, vagy a BEA vissza tud vágni a tavalyi vereségért? Az FTC felkészüléséről, az új szezon céljairól és a címvédés esélyeiről Fodor Szabolcsot, a csapat általános igazgatóját kérdeztem.
1: Én azt gondolom, hogy jól sikerült, igen. Viszonylag új csapat van, és jött jó pár új játékos. Én azt gondolom, hogy az eddigi látogatók alapján ez a csapat inkább tud csapatként funkcionálni, és nagyon hamar itt az új játékosok beilleszkedtek, és a jó csapategységet alkotnak. A felkészülésünknél minden úgy ment, hogy terveztük, egyetlen egy picit volt egy olyan akadály, hogy az Ólyom elleni meccsünket sajnos az Ólyom lemondta a sérülések meg betegségek miatt, de azon kívül minden úgy ment, hogy terveztük, és ott tartunk, ahol tartani szeretnénk. Ugye az edzők dolgoznak a csapattal nap, mint nap. Én itt a menedzseri tevékenységem mellett nem minden edzésen tudok úgy részt venni, hogy ilyen mélyen belássam magam egyelőre. Ugye itt a ligastart miatt rengeteg elfoglaltság van, meg a szezon kezdet miatt, de az edzők nem számoltak be semmi arról, amiről úgy gondolnák, hogy nem úgy menne, ahogy eltervezték, szóval jelenleg bízunk benne, hogy tényleg minden úgy megy, ahogy mennie kell, és ott tartunk, ahol tartanunk kell. Ugye erre egy jó teszt a holnapi szuperkupa, és akkor utána ezt a tesztet, ezt az akadályt jól vesszük, utána a legfontosabb, hogy a bajnoki startra készen álljunk.
0: És ahogy ugye említetted, egy kicsit a személyesebb oldalról is beszéljünk, a tavalyi szezontól már sportigazgatóként vagy jelen a csapat életében. Ez számodra ez a szezonban hogyan mutatkozott meg, mi az, amiben tudtad segíteni a csapatot?
1: Ugye általános igazgató vagyok, szóval mindennel kell, de így a szakma is nálam maradt, nálam is. És ugye a tavalyi az első szezonnál az volt a fontos, hogy megtaláljam az edzői stábot, vagyis az leginkább a vezető edzőt, aki átvette a helyemet. És ugye sikerült az első szezon, azt gondolom, hogy abszolút helytáltunk, ezért megállapodtunk a vezető edzővel és az edzői stábbal erre a szezonra is. Ugye nekik is már nincs annyi ismeretlen ilyen állapotban, mint volt nekik az előző szezonban, szóval ők is már egy évvel rutinosabbak a csapatnál is, meg a ligában is. Szóval én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen segít, és reméljük, hogy az majd a jégen is meglátszódik.
0: És hát ugye a tavalyi szezon volt az első, amikor a Fradi az osztrák hokiligában szerepelhetett. Mit gondolsz, ez mit adott a csapatnak, mennyit változtatott a csapaton, akár a játékosok mentalitását, vagy játékstílusát tekintve?
1: Nagyon komoly fejlődési lehetőség. Ez a magyar jégkorongnak is, én azt gondolom, hogy ez az út, mert itt tényleg egy olyan nívós bajnokság, vagy olyan erős bajnokságban tudunk pallérozódni, ami az európai topligákhoz tartozik, és ezáltal sokkal nagyobb fejlődési potenciál van a játékosoknak. Ugye egy magasabban van a lét, és nagyobb a kihívás, ezért nagyobb a fejlődési lehetőség nekik. És én azt gondolom, hogy ahogy említettem, ez a magyar jégkorongnak is létfontosságú, hogy egy ilyen szintű ligába tudjanak a magyar játékosok fejlődni, és ha ez hosszú távon meg tud valósulni, akkor ez nagy komoly alapot adhat, hogy a magyar jégkorong sokáig a világ elitben szerepeljen.
0: És akkor beszéljünk egy kicsit a holnapi mérkőzésről. Ugye a Budapesti Jégkorong Akadémia lesz a Fradi ellenfele a szuperkupában. Hogyan készül a csapat erre a holnapi mérkőzésre?
1: Már elmondhatjuk, hogy rutinosak vagyunk a kupákban, meg a szuperkupákban, szóval van egy rutinunk, és megvan a tudás, hogy kell felkészülni ezekre a megmérettetésekre. Semmivel nem készülünk különben, mint másokra, meg a múltban. De természetesen az ellenfelet feltérképezik az edzők, ezeket az információkat a játékosoknak a legjobb tudásuk szerint átadják, ugye feltérképezik, hogy hol sebezhető esetleg az ellenfél, és természetesen ezek mellett, ami a legfontosabb, a saját magunkra kell figyelni, és a saját taktikánkat lehető legjobban betartani és megvalósítani. Szóval így készülünk. Ahogy mondtam, azt gondolom, hogy egy ilyen szinten, ilyen megmérettetésben azért már van egy komoly rutinunk, és minden apró hangulást az edzők meg a játékosokkal együtt az edzéseken, meg a megbeszéléseken adják.
0: Tavaly is ugye ez a két csapat csapott össze a szuperkupáért, akkor a Fradi egy sima 5-0-ás győzelem után hódította el a kupát. A holnapi mérkőzéstől mit vársz? Ugyanilyen sima lehet a Fradi győzelme, vagy egy kicsit nehezebb lesz most a Budapesti Jégkorong Akadémia ellen?
1: Látni kell, hogy azért egy meccses ilyen döntőkön bármi megtörténhet. Természetesen az a tavalyi 5-0-ás meccse volt annyira egyszerű, mint ahogy most így beszélünk róla, de sikerült tavaly nyernünk. Felkészülési meccsei, én azt gondolom, hogy jól sikerültek, és nagyon jól helyet álltak szlovák extraligás csapatokkal. Én láttam őket edzeni is, mert idéntől már ők is a Tüske csarnokba visszaköltöztek, szóval egymás mellett napi szinten látjuk őket. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapatot láttam én így az edzésen, és meg a eredményeik is ezt mutatják. A felkészülési meccseken ők abszolút helyet álltak, szóval nehéz megmondani, hogy milyen eredmény lesz. Én biztos, hogy egy nagyon jó mérkőzés lesz, és ami a fontos nekünk, hogy nem muszáj minden szuperkupa döntőt 5-0-ra nyerni, ha egyetlen egy pici apró góllal nyerünk szuperkupát nekünk, az is nagyon nagy, úgy akkor a boldogság lesz, ha esetleg többen nyernénk.
0: A Budapesti Jégkorong Akadémia az előző idényben megszerezte a magyar bajnoki címet. Vajon hogyan sikerült nyáron tovább építeni a csapatot, és milyen tervekkel vágnak neki az új szezonnak? Erről, valamint a szuperkupáról Kandyal Balást, a csapat vezetőedzőjét kérdeztem.
2: Ugye a nyári felkészülésnek a nagy része az a játékosoknak a felelőssége, talán ezt tesztekkel tudjuk nagyjából kontrollálni, hogy ki hogy töltötte azt az időt, amikor a csapat nem együtt edzett. Összességében elégedettek lehetünk. Voltam játékos, nem tudom azok, amik a gyenge pontok ilyenkor nyáron. Amúgy utána, ami óta együtt edzünk, nem nagyon tudok rosszat mondani a srácokra, mindenki próbálja maximumot nyújtani. Tényleg, tehát ez egy jó alap, azt kell, hogy mondjam. De ilyenkor bármiféle komolyabb következtetést levonni szeptember viszonylag az elején azért felesleges. Az alapok egész jók különben. Nem erősítettünk, tulajdonképpen voltak átigazások, érkeztek új játékosok, főleg fiatalok, a légiós kontingens is nagyon megváltozott, ugye tavaly azért voltak légiósaink, idősebb játékosok, inkább azt mondom, idén ugye az anyagi lehetőségek, vagyis a nem lehetőségek miatt ez nincsen, úgyhogy 2-20 évvel aluli légiós srác érkezett, meg egy fiatal ember még pluszba, úgyhogy van egy-két fiú, aki már volt az akadémián, de visszatért hozzánk, fiatalabb, idősebb egyaránt, változott a keret, sokan el is mentek, de jöttek is, úgyhogy lehet újra csapatot építeni.
0: Egy kicsit beszéljünk a holnapi mérkőzésről. Ugye a szuperkupában tavalyhoz hasonlóan ismét a Fradival találkoztok majd. Azt a mérkőzést tavaly a Fradi nyerte meg 5-0-ra. Mennyire van ennek az eredménye, ennek a mérkőzésnek benne a játékosokban? Hogyan készülnek a holnapi mérkőzésre?
2: Az biztos, hogy valamiféle jó visszajelzés. Az elmúlt 3 évben mi mindig játszottunk szuperkupát ilyen-olyan okok miatt, úgyhogy ez egyfajta kiváltság. Szerintem jobb játszani egy teltházas szuperkupát egy erősebb csapat ellen itthon, hazai pályán, mint mondjuk mérkőzésre járni Szlovákiába és ott hokizni. Szerintem tapasztalat szempontjából kicsit lemérhetjük, hogy mik a erősségeink, mik a gyengeségeink. Szeretek sokkal nagyobb költségvetéssel és papíron erősebb játékos kerettel dolgozó csapatok ellen játszani. Mindig egy jó kihívás nekem. Nagy különbség van a két csapat között, így ugye teljesen más a költségvetés. Teljesen más helyről, más számmal vannak légiósaik, talán 10 ott a szabály, nem tudom, hogy ők most 9-nél járnak. Tele vannak magyar válogatottakkal, tőlünk is vittek magyar válogatottat. Ez egy top csapat a Ferencváros most a magyar hokiba. Lehet, hogy ez a keret még talán erősebb is, mint például a Hidrófehérváré. Szóval nekünk nem ez a szintünk, ezt be kell látni, viszont ez a szép a sportban, hogy vannak ilyen mérkőzések, egy-egy események, amikor tudsz magadnak mindenkinek bizonyítani, hogy egy picit tudod emelni a szintet. Azt majd meglátjuk, hogy mire leszünk képesek.
0: És az egész elkövetkezendő szezonra mik azok a célok, amit csapatként kitűztetek erre az évre?
2: Na, általában nem tűzünk ki a célokat, mindig ugye egy kicsit a mezőny végére sorolnak minket, és a végén mindig bizonyítunk mindenkinek, saját magunknak is természetesen. A kérdés elejében benne volt az, hogy mi vonatkozik a csapatra. Hát első körbe szeretnénk egy jó csapatot építeni, mondjuk november közepéig. Ez a legfontosabb. Az összes többit erre fogjuk tudni majd ráépíteni. Megtalálni meg a helyét, megtalálni az a szegmest, ami igazán örömet okoz, és tényleg, hogy annyi munkát elvégezni, hogy mindenki tisztán tudjon tükörbe nézni aztán utána kezdődik az igazi szakmai munka. Ez is hozzátartozik az edzőség, ez az egyik legnehezebb dolog, de most nekünk az kell, hogy megint egy új csapatot építsünk, egy viszonylag jó fej, fiatal társaságból.
0: A holnapi mérkőzésre tekintve ez lehet szorosabb mérkőzés, mint a tavalyi, vagy mit vársz ettől a mérkőzéstől?
2: Hát a sportban minden megtörténhet. Az is, hogy nagyon kikapunk, az is, esetleg elkapjuk a Ferencvárost, vagy csak szoros meccsen, tehát ez mindig ott dől el. Nem lehet én nem tudok várni semmit, fel tudok készülni, de nyilván a Ferencváros is fölkészül. Papíron ők az esélyesebbek, ezt már mondtam, de azért voltak az elmúlt években igazán kiemelkedő eredményeink. Büszkék is vagyunk, pont amennyire kell. Fegyelmezettek és alázatosak leszünk, ez 100%. Aztán a sport az majd mindig igazságos, és akkor kiosztja az eredményeket a végén.
0: A Telekom Szuperkupát szeptember 10-én csütörtökön 19 órától rendezik a Tüske csarnokban. A mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 21 óra 1 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Lassan kezdődnek a labdarúgó BL mérkőzések, az esti összecsapások. A Liverpool az Atleti Madrid gárdájával csap össze, mindkét magyar játékos kezdőként lép pályára, azaz Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is. Természetesen majd mindegyik mérkőzést követjük. Ugye Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava, Sporting, Galatasaray és Napoli Arsenal mérkőzés lesz még a Liverpool-Atletico Madrid meccsen kívül. Mi viszont most birkózással folytatjuk, hosszú sérüléséből tért vissza a világ és Európa bajnok birkózó Losonczy Dávid, aki a felkészüléséről az M4 Sport riporterének, Tatár Máténak nyilatkozott.
2: Finoman fogalmazva, kihívásokkal teli közel egy évvel Losonczy Dávid mögött, a tavaly szeptemberi keresztalag sérülésedet követően hosszabb kihagyás várt rád, és július közepén álltál úgy a szőnyegre. Most ennyi idő után hogy érzed magad, mint fizikálisan és mentálisan?
3: Azt kell mondjam, hogy hosszú idő volt, de hamar eltelt amúgy, tehát hogy azért végig ment egy oltóra, végig mentek az edzések, nyilván nem a birkózás része, hanem az erőálló képesség része, de azért eltelt az időn, tehát nem szenvedtem olyan sokáig. Jó újra végén a szőnyegen lenni, jó érezni, hogy megy. Nyilván az elején az egy kicsit nehezebb, de most már kezdek szorázódni, úgyhogy hát kihívásokat teli a pályafutásom, de hát ez benne a szép, úgyhogy állok elébe mindig.
2: A rehabilitáció alatt gondolom nagyon sok megszorítás kellett betartanod, hogy minél gyorsabban felépülj. Mennyire volt nehéz ezt a fegyelmet hosszú hónapokon keresztül fenntartani?
3: Eleinte nem volt olyan nehéz, tehát azért könnyen mentem, mikor elkezdett a lábam javulni, tehát ilyen romosan javulni, akkor nehéz volt megállni, ne álljába birkózni, és tényleg ne sérsem el, de betartottam mindent, és állítsanak eddig. Azt kell mondjam, hogy minden rendben van, de még most sem szabad azért elhamarkodni, és most is figyelni kell a lábamra.
2: Milyen módszerekkel és szabadidős tevékenységekkel próbáltad megkönnyíteni magad számára ezt a nehéz időszakot?
3: Elvégeztem az egyetemet, ugye volt rá időm és energiám, úgyhogy azt befejeztem, egy gonddal kevesebb. Azért most volt nagyon sok szabadidőm, mert rengeteget gyógytáztam és edzettem, de próbáltam magammal lefoglalni a különböző hobbikkal, és azt kell mondjam, hogy tényleg az idő azért elég hamar eltelt, úgyhogy most már itt vagyunk.
2: Biztos számodra is hatalmas megkönnyebbülés, amikor július közepén újra szőnyegre álltál. Mennyire kellett még odafigyelned a térdedre az első edzéseken, és ahhoz képest most hol tartasz?
3: Hát, hogy most a Viktor adta van ezt a kérdést, akkor lehet most nevetne, mert az első edzésekről úgy birkozta, mint egy őrült, és semmi nem figyeltem oda rá. Rám is szóltak, hogy nyugodjak meg, és ne annyira, nehogy megsérjön a lábam. Azonban, hogy én ilyen vagyok, tehát nem tudom magam visszafogni, és valamint csak akkor 110%-kal csinálom. Ugye mondták, hogy lehet, hogy félét fogom a lábamat első edzéseken. Hát ám ez teljesen kimaradt, és tényleg semmilyen félelem nem volt bennem, és odaraktam. Nyilván az ennek meg volt hátütve, és meg volt, mikor egyszer rosszul érkeztem rá, de hál' Istennek semmi nagyobb baj nem történt. És igazából tényleg most már azért azt kell mondjam, hogy 90%-os lábam is tényleg akármi jöhet.
2: És mit gondolsz, mikor mondhatod azt, amikor már tényleg 100%-os lesz a térded, és nem kell rá már különösebben odafigyelned?
3: Amit a fiúrusom adta ki műtött egy éves korában, tehát novemberben azt mondták, hogy annyi időmet teljesen piasztalak, úgyhogy én is azt mondom.
2: Ennyi hosszú kihagyás után biztos számodra is azért tényleg ez egy nagyon jó érzés volt. Mit gondolsz, mennyit jelent az most számodra, hogy újra edzhetsz és versenyekre készülhetsz? Lehet azt mondani, kicsit másképp tekintesz más most a birkózásra?
3: Én az ember átértékeli azt, hogy mit is jön nap, és mit is veszed el egy ilyen sérüléssel, tehát mikor az ember néha azért panaszkodik, hogy egy kell edzésre jönni, és hogy meg kell halni, és el kell fáradni. De viszont, hogyha ezt nem tenti meg, mert ugye sérült az ember, vagy átjozanak kötve, akkor átértékeződnek a dolgokat, és tényleg igazából próbálok minden napot úgy nézni, hogy tettek az álmaim, és tettek azért, hogy jobb birkózó és jobb sportoló legyek, úgyhogy ezt is meg kell tanulni az embernek, hogy nem ő a rosszat kell nézni, hogy jön edzésre, hanem a jó oldalát. Hát nem egy ilyen sírés, akkor nem tudom, de most már ez így alakult.
2: És hát másfél hónap múlva a birkózó világbajnokságot Kazaksztánban rendezik. Mit gondolsz, reális cél számodra az, hogy ott már elindulj egy versenyen is?
3: Igazából nincs terve ebbe az évben egy kis verseny, hanem betervezve, nyilván ugye jövő indul a kvalifikációs időszaka olimpiára, és azt céloztuk meg 110%-kal, úgyhogy az én, hogy ott legyek jó formában, és ott legyek a régi önmagam, sőt még annál is jobb, úgyhogy ezek a célok, és igazából ezek a szagyomunkat.
2: Zárásképpen a térdedre visszautalva úgy néz ki, már olyan jó állapotban van, hogy ugye a pénteken kezdődő atlétikai világdöntőn egy váltó keretén belül rajthoz is állsz. Mennyire várod már ezt a külön kis kiruccanást?
3: akkor már körbentek a hírek, igen, hogy ez vasárnap lesz. Hát igazából izgatottam ám kensőszeg, hogy milyen lesz, nyilván nem, ott sem nem akarok megőrülni, hogy nehogy a 100 méteres sprintbe szakadja szét a lábam, de azért oda fogom rakni magam, és nagyon várom, mert szerintem izgalmas kis program lesz, úgyhogy nagyon várom, és állok rá egy bot is a küzdelmeknek és a váltónak.
1: Losonczi Dáviddal, a kiváló világbajnoki és Európa-bajnoki aranyérmes birkózóval beszélgetett M4 sportos kollégánk Tatár Márk, aki visszatért a sérüléséből és nagy feladatokra készül. Nagy feladatokra készülnek még többen is ma, nem sokára következik majd nálunk egy kiváló labdarúgó Hajszán Gyula, de előtte hallgassunk egy kis zenét.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 21 óra 10 perc van, megvan már az esti mérkőzéseken az első gól, és örömteli, hogy a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray 1-0-ra vezet idegenben a Sporting gárdája ellen. A gól még a mérkőzés legelején a 6. percben esett, Torreira találatával vezette át a török csapat Portugáliában, és Sallai Roland pedig jobboldali védőként szerepel. Megszokott módon mondhatjuk most már azt ezen a mérkőzésen is. A PSG Szlován, valamint a Napoli Arzenál és a Liverpool Atletico Madrid meccsen egyelőre még nincs gól. Folytassuk még pedig labdarúgással a műsorunkat. Hajszán Gyula 37-szer játszott a magyar válogatottban, a Győr csapatával, a régi Nagy Győr csapatával, kétszer volt bajnok, és nagy mérkőzéseket vívott a Ferencváros ellen. Éppen a Győr Fradi meccs előtt beszélgettem a kiváló labdarúgóval. Éppen egy Győr-Ferencváros mérkőzés előtt beszélgetünk. Gondolom, hogy ez egész életedet végig kísérte ez a párharc, és ráadásul úgy, hogy győztesen jött ki belőle az akkori Nagy Győr.
2: Hát persze, nyilvánvaló, mert minden két csapat zöld-fehérbe játszott, úgyhogy néha tévesztettem is, de viccet félretéve nyilván a Ferencváros, a Fradi az egy olyan kuriózum Magyarországon, mondjuk így, hogy az ő pályájukon játszani, vagy akár itt nálunk Győrben, a mi stadionunkban játszani ellenük, tertházas, óriási érdeklődés és óriási hangulat.
1: Hogy emlékszel vissza arra a mérkőzésre, ami mondjuk egy bajnoki címről döntött az zöld-fehérek ellen?
2: Hú, hát az valami utólag fölemelő volt, hát az eleje az nem úgy kezdődött, mert nyilván mindenkiben megvan a meccs előtti druk és a meccsláz, az átgondolja ezerszer a meccset, de hát volt egy olyan edzőnk, mint a Vereves Józsi bácsi, aki hát félelmetesen önbizalmat öntött belénk, azt se tudtuk már, hogy menjünk már, alig vártuk a meccsnek a kezdését. Tudta a csapatot úgy motiválni, úgy összerakni, hogy szinte két perc alatt elfelejtetted azt, hogy hol vagy. Mindenki, legalábbis győriek, akik akkor azok tudják, hogy mik voltak az utolsó szavai, amikor kimentünk a meccsre, hogy...
1: Na, valamit mondja erről.
2: Ja, hát igen. Bejött az öltözőbe, és akkor kinyitotta, ugye a Springer szobor mögött volt a két öltözőnek így a felső ablak, és kinyitotta az egyik ablakot, és akkor mondta, hogy tehát hallottad a hangulatot, minden kutyafüle, és akkor mondta, hogy na, halljátok ezt a 30 ezer birkát, na, és egyet vegyetek tudomásul, hogy ma titeket nem győzhetnek le. Irány a színpad. Tehát ez volt, onnantól fogva, én most libavörös vagyok, tehát ott vagyok. És hát nekünk egy nagyon jó csapatunk volt, jól álltunk össze, kicsit aggodalmas volt, mert voltak sérültjeink, ugye a Burcsa Győző, hál' Istennek utólag sérült volt, mert bejött és mindjárt ő egyenlített, aztán utána szerintem a gépezet beindult, és tényleg azt csináltuk, amit szerettünk volna, amit akkor nem volt meccs terv, de most annak hívják, tehát végrehajtottuk azt, amit a mester mondott, és siker került egy nagyon jó kis bajnoki címet szerezni.
1: Ugye ez kétszer is sikerült, de hát azért beszéljünk arról, hogy indult ez a győri csoda, mert nem hiszem, hogy bárki számított arra. Az első bajnoki cím ugye 19 év után jött, tehát közte meg azért volt egy olyan időszak, amikor nem Győrről szólt a bajnokság, meg a futball.
2: Igen, nagyon jó generációk voltak pedig előttünk is, nagyon jó futballistákkal, válogatott futballistákkal, most hogyha csak ugye Keglovicsékig nem megyek vissza a Palotai Karcsivácsékig, akkor mondhat a Somogyi Józsit, mondhatom a Horváth Lacit, mondhat a Garast, úgynevezett Garast, de játszottak még abba a csapatba később a Posgai, ugye, akit eltítottak, nagyon jó futballisták voltak, és tényleg ők is egy jó generáció volt. Hát bajnokságot nem sikerült nyerniük, de mi is talán úgy csöppentünk ebbe az egészbe, hogy az előző évben majdnem kiestünk az NB1-ből, hát a Békés Csaba ellen nekünk itthon kellett legalább egy pontot szerezni, hogy ne legyenek gondjaink Kovács Imre bácsival. Aztán jött egy impulzus azzal, hogy idehozták a Vereves Józsefet edzőnek, a Vágust, és gyakorlatilag három helyen változott a csapat. Jött a Szentes Lázár, a Kovács Laci, és hát egy kicsivel később a Burcsa Győző, a többi az gyakorlatilag adott volt, ők is itt voltak előtte, és ők is ugyanolyan futballisták voltak akkor, mint amikor bajnokságot nyertünk. Mondjam azt, hogy ennyire számított a verép. Teljesen más légkört csinálta az öltözőbe, teljesen megújított mindent. Komolyan mondom neked, hogy öröm volt edzésre járni. minden nap két edzés, meg volt a pihenőnap, óriási dolgokat művelt velünk, tehát pszichálisan is olyan szöveket lenyomott, hogy nagyon sokszor mosolyogtunk, persze nyilvánvaló, de mikor a képtelenségeit, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, de a képtelenségeit megvalósítottuk, és azt vettük észre, hogy innentől fogva könnyebb a meccset hozni, és jöttek a meccsek, nyertünk, jött az önbizalom, és csináltuk, és mindenkinek megvolt hozzá a kvalitása.
1: Jó, de hát valahogy el kellett eddig jutni, hogy bízzatok Verebes Józsefben, ugye összeszedte a csapatot, de például te is győri ikon vagy, de nem Győrön indult a pályafutásod.
2: Törzsgyökeres újkéri parasztgyerek vagyok, tehát én 14 éves koromig vadászottunk kívül, jófor, meg kisebb tettem valahol, mert édesapám hordott mindig magával, ő vadászott, és hát mentünk össze-vissza, de minden percemet a focipályán töltöttem, tehát nem tudom, én belém ivódott, de azt mondták, hogy az apukám az ugyanilyen volt fiatal korában. Nos, kimaradtam át is iskolából, és mi jelentkeztünk erre a harmadik képesport tehetségkutató akció, az volt a pontos címe, képesport tehetségkutató akció, és akkor ugye kiválasztásra kerültünk, aztán járási válogatott, megye válogatott, aztán az ország serdülő válogatott. Dunaújvárosban játszottunk, a Dunaújváros Kaposvár M1-es nyitó meccs előtt, pirosak és fehérek, és hát ott nyertünk, meg hát ott kezdődött a pályafutás, aztán Szombathelyre kerültem, Halmosi Zoliékkal, Király Feriékkel, hát én voltam a legfiatalabb, élmény volt, szenzáció volt, aztán volt egy fél éves soproni kitérő, és akkor 78 őszén jöttem ide a Kovács Imréhez Győrbe, és gyakorlatilag egész pályafutásomat itt töltöttem, és hát voltak különböző időszakok, jók, rosszak, de egy összességében nyertük azt a két bajnokságot, a harmadik azt elvették, be biztos vagyok, és hát azért ott volt ezüstérem, bronzérem, és hát örülök, hogy ezeknek a magyar éveknek. Kupa. Magyar kupa, igen, de abban nem vettem részt, azt amikor idejöttem, akkor nyerték is, azt pont a Fradi ellen, ugye Budapesten 1-0-ra nyertek, és mi sajnos elvesztettük a Siófok ellen Székesfehérváron azt a kupa döntőt. De nem hiszem, hogy kellene panaszkodnom. Lehet, hogy egy kicsit talán a válogatottság az több lehetett volna, de így is sikerült 37-szer ott lennem. Hát is játszanom, mert ott voltam többször, csak nem játszottam. Így utólag pedig összehasonlítva most az ittenit, a mait és azt, teljesen más világ.
1: Emlékszem, hogy nagyon gyors voltál, ez még lehet, hogy onnan eredt, amikor apukáddal vadászni jártál, és nem lőni kellett a vadakat, hanem kergetted?
2: Volt olyan is, igen, mert akkor még egy kicsit más világ volt, tényleg igazad is van, mert akkor volt annyi apró vad, nyúlra gondolok, amikor még hálóztak, tehát élő nyúlokat befogtunk, és azt szállították, kiadták el jó pénzért Olaszországba és Franciaországba. Na most ott ugye volt olyan, hogy volt egy kis doboz, egy ilyen fadoboz, amögé be kellett feküdni, mögötted a álló, és amikor a nyúl elment mellette, akkor kiabálva bele kellett hajtani, és akkor gyorsan oda szaladni, és két hátsó lábánál fogva kiemelni. Hát kellett futni, de egyébként a gyorsaság az nem onnan jött.
1: Honnan jött?
2: Nem tudom, én nagyon sokat voltam otthon egyedül, mert apám, anyám dolgozott, és én az udvaron kaptam egy piros pöttyös labdát, és az udvaron kergettem. Első kapu, hátsó kapu, labdát vezettem, kapura lőttem, ugráltam a kerítésre, mit tudom én, és nyilván alig vártam, hogy egyébként télen-nyáron, nem ilyen telek voltak, mint most, de télen-nyáron mi kint voltunk. A focipályán meg volt a társaságunk, nálamnál 4-5-6 évvel idősebbek között is, mi teljesen frankon el voltunk, játszottunk, ügyesek voltunk, és tényleg egy nagyon jó kis generáció volt, és gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy utólag is, hogy én a fizikai állóképességemet azt ott szedtem össze.
1: Persze, hát a háló megvolt a nyúlnál, utána megjött a háló itt a labdarúgó pályán. Gólerősnek érezted magad, vagy maradt benned gól?
2: Maradt, nem tudom, lehet, hogy furcsán hangzik, de szerintem nem. belső berkekben mindig azt szoktunk mondani, én legalábbis azt mondom, hogy sokkal, sokkal jobb előkészíteni, jobb érzés előkészíteni. Most bepasszolom a kapuba, akkor mi van? Hát jó, oké. Az más kérdés, hogy hát viszed 4-5 emberen a labdát, aztán egy lövőcselen még kiugrik a kapus a szögletzászlóra, és akkor befejled. Az egy más dolog, de becselezed magad az alapvonalig, aztán a verébnél, ugye, bocsánat, tehát a Józsi bácsinál, de mondjuk azt nyugodtan, hogy verébnél megvolt az, hogy megvolt a gyorsaság. Józsi bá mindig mondta, leész az alapvonalra, de nincs időt fölnézni, akkor tudod, hogy ki jön a rövidre, ki jön az ötösön, és ki a visszaálló. És a Józsi bá mindig azt mondta, hogy ha le tudsz menni az alapvonalra, akárki, tehát nem csak én, ez bármelyikünkre vonatkozott, akkor gyerekek egyre egy mindig maradjon a fertekbe. Az a védelem, amelyik a saját kapuja felé fut, az rendezetlen egy-kettő, az azt nézi, hogy te ott a szélen hova, vagy mit akarsz csinálni. Nem azt, hogy hova rúgod, hanem azt, hogy. És aki a saját kapuja felé fut, azt nem nézi, hogy mi van mögötte. És gyakorlatilag a Hanik Peti független attól, hogy rúgott nem tudom hány 11-es, ő úgy lett az első évben gólkirály, hogy visszarúgdostuk. Tehát nem a rövidre, nem löbbörtük át a hosszúra, visszarúgdostuk a 11-es, 16-os közé, ő ott egyedül érkezett, és passzolgatta be jobbra-balra a labdát. És ebben volt egy óriási látvány, amit egyébként néha most is látok itt ebbe a csapatba is, de hát ugye főleg a Balázsnál voltak ezek, hogy nagyobb arányban egyébként be is jöttek, mostanában nem jön be annyira, de pontatlan, csak azért nem. Egyébként meg óriási, tehát az alapvonalról visszagurított, mindenki nézi, hogy most miért odaadtad, és akkor azt látod, hogy van egy üres ember, aki fölnéz és oda rúgja a labdát. Hát ahova akarja, mert az utóbbi időben volt 3-4 egy ilyen szitu, hogy hát az égbe ment az ötösről.
3: De te szerettél cselezni.
2: Hát én imádtam, meg én nekem. Hát nem kötelező volt, hanem én a csapatban az a játékos voltam, aki piszkos utót rögtönözi. Tehát én voltam az, aki kiszámíthatatlan. És egy szorosan védekező csapat ellen, hogyha te megversz egy embert, tehát ember fölén tudsz szerezni a mostani kifejezése, akkor nyert ügyed van, ha utána pontosan meg is tud játszani a lasztit. És én nekem a Józsi bá mindig mondta, hogy félrehívott, vagy nem hívott, volt, amikor a csapat előtt mondta, hogy figyelj, tehát elmondta, hogy az a védő, akivel én játszom, az amit kell csinálni. Mit tud, mire figyeljek, és mivel tudom megverni most. Nem csak a gyorsaság, de nagyon-nagyon ilyen klassz dolgokat tudott mondani, és mindig bejött neki. Most azt, hogy te rögtönzöl, elengeded a lábad között a labdát, lehet, hogy az első nem jön be. De másodikra már nem a nyakadban van, hanem betartja azt a bizonyos követési távolságot, nevezzük ilyen csúnyán, mert nem tudja, hogy mit akarsz.
3: De neked nagyon jó volt a bal lábad, ezt használtad szabadrugásoknál, 11-est rúgtál?
2: Nem. Hát 11-est akkor rúgtam, hogyha mit tudom én, Magyar Kupa meccsen volt olyan egyébként, pont a Siófok ellen, mi ejtettük őket, 11-es, egy ordinári sáros rossz időben játszottunk, egy X-et ott Siófokon, és 11-esekkel jutottunk tovább, akkor rúgtam, de egyébként nem szerettem.
3: És a szabadrugást?
2: Az meg volt nálam a sokkal jobb lövő, a Hanik Peti, a Pócik Józsi, néha jött a Miles Anyi is a külsővel, a Lötyivel, ahogy mondta a Józsivá, mert a két, ugye volt amikor egymás után kihagytuk a helyzeteket, vagy bocsánat, a 11-eseket, rosszul mondom én, kihagyta a Hanik Peti, kihagyta a Győző talán, vagy a Pócik Józsi, már nem tudom, és akkor Kovács Laci a kapus mondta, Józsivá, most már jövök, és akkor itt a régi pályán, nem tudom, talán lehet, hogy a Tatabánya volt, kaptunk egy 11-es, jött a Kokó, és lerúgta az óráról a nullát, úgyhogy többet nem bíztuk rá, visszaállt az eredeti rendbe. Nem.
3: Ugye egy ilyen holland játékstílusnak nevezték ezt, amit ti bevezettetek Magyarországon, és az első évadban több mint 100 gólt rúgtatok. Ez ennyire meglepte az ellenfeleket?
2: Igen, a második szándék, amit neked az előbb elkezdtem mondani, az a Visszagurítom című műsor. És tehát be volt osztva a hely, hogy felnéztél, ez se jó, az se jó, akkor megpróbáltál rögtönözni, nyilvánvaló. De ha a Szentes Lázárnak a nyakán két ember jött a röviden, akkor csak át kellett löbölni a hosszú oldalra, mert jött a szabortó üresen. És onnantól fogva, amikor te szinte már átállsz, és a hosszú ötösre átjön a labda, van időd fölnézni, és nem mindig azt csináltuk, hogy bevertük egyből a kapuba, hanem a nálunknál még jobban, tisztábban helyzetben lévő társunknak odarúgtuk, aki még le is vett, azt a bepasszolta. És ezek valahol a nézőknek óriási élményt adott, és a végén elvárták tőlünk.
3: Azt mondtad, hogy nem a gól volt az elsődleges, hanem inkább a gólpassz, de hát azért voltak góljaid is. Van emlékezetes gólod a bajnokságból?
2: Húha, nem tudom. Én nekem mindegyik az volt különben, de persze voltak, de meglepően, tehát nem a erebes korszakban, hanem volt később, talán itt, amit a Honvédnak rúgtam, talán 4-1-re vertük őket meg, és jobb oldali szöglet, tehát játékostársam, nem tudom már ki volt, az visszapasszolta a 16-ra. És 18-szor talán eltaláltam úgy a rövid felső kapufát, hogy lepattant a gólvonalra, visszament, és még másodszorra ment a... Tehát az is egy hatalmas lövés volt, ott tényleg egy nagyon jó kis szituáció volt, meg hát nyertünk.
1: Hajszán Gyulával készült beszélgetésünk első részét hallgathatták meg itt a Körkapcsolásban. Nem sokára jönnek a hírek, előtte azonban állások a BL mérkőzésekről. Liverpool Atletico Madrid a 24. percben 0-1 a vendégcsapat. A spanyol gárda a 17. percben Llorente jó voltából szerezte meg a vezetést. Aztán a Napoli Arsenal mérkőzésen még nincs gól egyenlőre, míg a Paris Saint-Germain 2-0-ra vezet a Slovan Bratislava ellen, ebben a pillanatban Dembele megszerezte már a második gólját is. Sporting Galatasaray pedig a 25. percben, csak úgy, mint a többi mérkőzésen, 0-1 végül is az 5. percben szerzett gólt öngólnak könyvelték el Ignacio jóvoltából. Ennyit egyenlőre, jönnek a hírek, aztán majd folytatjuk a megkezdett beszélgetést Hajszán Gyulával.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
5: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
4: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
6: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
4: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14:35-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Maga biztosan nyert a Veszprém a kézilabda bajnokok ligájában. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt ma a kormány. Hidegfronthoz esőt, köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
7: Hazai sikerrel kezdte a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényét, miután 38-28-ra győzte le a Porto együttesét. A másik BL-ben szereplő magyar csapat, a Szeged, holnap kezdi meg szereplését. 18:45-től a svéd Christian Sandot fogadja. Idegenben győzte le magabiztosan a Vasas csapatát a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda OB1 első fordulójában. A szoros első negyed ellenére a találkozó végére elfáradtak az angyalföldiek, és az FTC végül fölényesen 22-11-re nyert. A Győr és a Ferencváros is érvényesítette a papírformát a női kézilabda NB1 második fordulójának szerdai játéknapján. Az FTC a Nekát győzte le idegenben 39-22-re, még a Győr szintén vendégsikert aratott, miután az MTK ellen nyert 37-28-ra. Két fordulót követően így mindkét zöld-fehér csapat 100%-os maradt az NB1 új idényében.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt ma a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ma ismét egyértelművé tette. Nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalmi szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kaphatnak. Pályázni október 5-ig lehet. Szeptembertől ismét megrendezik a Debreceni Egyetem ismeretterjesztő programját, a Senior Egyetemet. Idén először Nyíregyházán és Szolnokon is tartanak előadásokat. A témákkal elsősorban az idősebb korosztályt szólítják meg, segítve a jó fizikai és mentális állapot megőrzését. Az első előadás jövő pénteken lesz a Nyíregyházi Egészségtudományi Karon. Fókuszban a magas vérnyomás betegség áll. Több mint 1000 gyerek halt meg Bangladesben a március közepén kitört kanyaró járványban. 100-nál igazolták a fertőzést, a többi gyereknél a betegségre jellemző tünetek voltak. Eddig 20 millió adag védőoltást adtak be a nemzetközi sürgősségi oltási kampányban. De a tömeges oltás ellenére továbbra is halnak meg gyerekek kanyaróban.
0: Közlekedés.
7: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásokra kell számítani.
0: Időjárás.
7: Viharos széllel, esővel megérkezett a hidegfront, az ország nyugati és középső területeire figyelmeztetést adtak ki. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. A szél többfelé megerősödik, éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 21 óra 33 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs. Változás, a labdarúgó bajnokok ligája mérkőzésen Sporting Galatasaray 1-1, Sallai Roland csapata az 5. percben egy öngóllal szerzett vezetést, de Katamo a 27. percben egyenlített, tehát Portugáliában 1-1 az állás, a Paris Saint-Germain gárdája a Slovan Bratislava ellen 2-0-ra vezet, Nápoly Arzenál 0-0, és a két magyarral fölálló Liverpool 1-0-ás hátrányban van hazai pályán. Llorente szerzett a vendégeknek vezetést a 17. percben, tehát Liverpool Atletico Madrid egyenlőre 0-1. Mi pedig, ahogy ígértem, folytatjuk megkezdett beszélgetésünket a 37-szeres magyar válogatott labdarúgóval, a Győr kiválóságával, Hajszán Gyulával.
3: Ugye akkor nagyon sok néző követelte a győri játékosokat a válogatottba. Te is említetted, hogy 37-szer játszottál, de hogy maradt ebben még például a 86-os világbajnokságon?
2: Hát igen, igen, az egy ilyen... Eleinte úgy gondoltam, hogy jó, oké, rendben van, lett az a hatos, meg mit tudom én, ott az a társaság valami miatt szétesett. és nem játszottam, pedig aztán később, ahogy telt az idő, gondoltam, hogy jó lett volna játszani, de ennek meg volt az oka egyébként. Ugye mi úgy mentünk ki a világbajnokságra, legalábbis Hanik Petivel, hogy Gyuri a mezei azt mondta, hogy olyan játékos nem akar kivinni, akinek nincs szerződése. Aztán végén azért kiderült, hogy azért soknak nem volt. Nyilván az a szándék volt, hogy ha bejön egy játék, akkor külföldre el tudja jól adni magát, de nem ez volt a lényeg, hanem hát minket el akart vinni, nem a Hanik Petivel, egy másik játékos társammal el akart vinni a Honvéd. Nem akartam elmenni Győrből, viszont előtte én itt eltöltöttem jó pár évet, és pontosan 8-at, és mondtam, hogy én szeretnék azért itt egy tuti hátteret, tehát én szerettem volna egy lakást kérni, amit nekem nem teljesítettek. Holott tudtam azt, hogy nem sokon múlott, tehát ez egy olyan akkori hozzáállás volt, és úgy csináltuk a Honvéddel a tárgyalást, mert a közben a Komora Imre fémjelzett Honvéd el akart vinni, hogy kiderüljön. Lejöttek az Imre bácsik, hoztak egy táska pénzt, már bocsánat, abban az időben egy táska pénzt, és mi mondtuk, hogy mi csak akkor megyünk, de nincs lakás, meg a, jó, oké, rendben van, és ők elmentek. De ők úgy jöttek ide, hogy a Hajszán azt tudja, hogy megy a Honvédba. Na most a Hajszán nem ment, és ugye akkor volt a Buda István vezette államtitkárság, tehát az Országos Testvény Sporthivatalnak ő volt az első embere, meg a magyar sportnak, és ugye a Komora meg ő nagy cimborák voltak, és én akkor, amikor mi az Erzsébet szállóba elbúcsúztunk, tehát elbúcsúztattak bennünk, és kimentünk Mexikóba, akkor tudtam, hogy nem fogok játszani. Aztán az utolsó meccsen, ugye volt ott egy olyan érdekes szituáció, hogyha mi ott egy gólt rugunk, tehát kikaphatunk 6-1-re is, de rugjunk egy gólt, mert akkor legjobb harmadikként tovább tudtunk volna menni, és akkor van, mit tudom én, 4-5 napunk, amikor még ott össze tudjuk magunkat szedni, és a Gyuri el is küldött melegíteni, elment a melegíteni, és közben becserélte a Bognár Gyurit. És ugye akkor nem volt ilyen 5-6 meg 7 csere, és hát több csere nem volt, azt tudtam, hogy nem fog játszani, és be is akartam menni az öltözőbe, és a tatabányai masszőr, a édes Tubikám, Isten nyugosztalja, szaladt utánam, gyere kicsi, nem kell a valhén, gyere, és akkor visszaültem, aztán hazafelé a 8 órás repülő után a Gyuri azért elbeszélgetett sok játékossal, köztük velem is, és elmondta, hogy ennek az becserélésnek az volt a lényege, hogy leszóltak, hogy nem megy, ő nem játszhat. És ennek az volt az oka, hogy nem mentem a Honvédba. Tehát innentől fogva tudtuk, hogy kiszólt le a VIP-ból. Hogy...
3: És legalább a lakás meglett?
2: Győrbe meglett, persze, már másnap, amint fél Győr azt harsogta, hogy a, most már megmondom, Turbék Pistával együtt voltunk így a jelöltek, és akkor behívtak bennünk a városházára, és nem az, hogy meglett, még választhattunk is, hogy hol.
9: Akkor megértem.
2: Igen, de 4 évet aláírtunk, és gyakorlatilag így.

0: meg is védtük a bajnoki címünket. Aztán a harmadikat itt a Honvéd ellen azt úgy csalták el, nyugodtan el lehet mondani, én szerintem, mert nyugodtan, tehát nincs vakker a játékvezető, úgy jött ki a játékos kiáróba, hogy ment a Magyar Lajoshoz, és mondta neki, Lajos, remélem azt tudja, hogy ma itt nem nyernek. Tehát most az egy kicsit bohótság volt, hogy a Szabó Ortó, a 160 centis Szabó Ortó ellökte a nagyon tartó, és úgy lett a 11-es, hát vicc volt az egész. De mindegy, tehát az elment, nem engedték idehozni, a Józsivá meg akarta, semmi más nem kell csinálni. Kardos Józsi Rótanta, a két ország legjobb belső védője, vagongyár előteremtette azt, amit kellett. A Kardos már 3 hónapja felünk edzett, miután aztán visszahívták, és muszáj volt visszamenni, mert megzsarolták. És a Rótantit ide se engedték. Ha az a két belső védő megvan, akkor szerintem nálunk itt Győrben még egy 3 évig az aranyérmet így alá lehetett volna írni. Aztán ott mivel ilyen ellenszél volt, ugye jött a 86-os VB, amit a Veréb mondta, hogy volt egy bronzérem, és akkor a Veréb Józsvá mondta, hogy akkor ő most elmegy. És csinált nekünk egy csodálatos 5 évet, és gyakorlatilag mindannyian, akik ott játszottunk, azokból ő csinált legendát. Úgyhogy hálás, óriási köszönet neki.
1: De te voltál nála is válogatott Verebes Józsefnél.
0: Igen, nála voltam utoljára, igen, a Szombathelyen, horvátok ellen talán, igen.
2: Szlovénok
0: ellen, bocsánat, igen. Sőt, hát beálltam, aztán ott rúgtam szabadrugást, és felső létszer találtam el a fene egyemek. Ha egy 2 centivel lejjebb megy, akkor lehet, hogy nem kapunk ki, hanem egy-egy a meccs. De azt hiszem, kikaptunk 1-0-ra.
1: És te azért elég sokáig tudtál játszani, meg azért kijutottál külföldre is, pedig abban az időben még nem volt könnyű.
0: Hát az egy kicsit már ilyen kényszer volt, hogy remélem a Gergely Peti nem haragszik meg, hát egy szálloda menedzser volt, de imádta a focit, és ő általa valahogy kikerültem Duisburgba, másodosztályba, első osztályba nem játszhattam. Akkor még úgy működött, hogy 2 külföldi volt a csapatnál, nem, 3 lehetett és 2 játszott, bocsánat, rosszul mondtam, hát volt előttem egy hústorony orosz, meg egy ugyanolyan, egy center, meg volt egy belső védő, ez a Nijhuis, egy holland srác, aki aztán válogatottba is játszott, nem keveset, tehát ki lehettem, láthattam azt a profi világot, ott voltam, aztán 2 évért még, ami a csoda volt, az a Berlin, az a tenisz Borussia Berlin, az szerintem, tehát a másodosztály volt, és nekem az egy óriási élmény volt, mert egy hatalmas, csodaszép város, ugye Duisburghoz nem is lehet hasonlítani, hát az egy kikötő és iparváros, ott az acéllal, meg a nem tudom mivel, de Berlinbe minden nap óriási jó programok, jó társaság, kellemes csapat, és ott szenzációs jól éreztem magam. 2 évet töltöttünk ott is, aztán hazajöttünk. Nem tudom, miért jöttem haza egyébként a mai napig, mert maradhattam volna, de valahogy kaptam egy hívást egyébként. Havasi Misi, ő megkeresett, hogy ugye ő ott volt a vállalatlan technikai vezető, és onnan ismertem őt, Páncsics Mikivel úgy karöltve, és ha engem megkeresett, hogy nem lenne ekedlem. És én úgy indultam el Berlin.
1: Ez a Fradi volt.
0: Így van. Úgy indultam el, hogy a Fradiba jövök vissza, és nem Győrbe. És végül is nem tudom, hogy miért, egyszer csak úgy vége szakadt, és meghiúsult, és akkor a Bolla Péter keresett meg. Szerintem a Bolla Péter, ugye itt volt sokáig technikai vezető, és ő talán még elnök is volt itt egy bizonyos időben. És akkor ő megkeresett, hogy nyilván hallotta a pesti dolgot, és megkeresett, hogy Gyötyi, gyere akkor vissza. És akkor visszajöttem. Csak ugye lett a Verebesnek a második korszaka, hát Győrbe. Mert akkor jött vissza a Józsibá is.
1: De akkor már nem jöttek ezek a nagy sikerek.
0: Nem jöttek nagy sikerek, nem volt rossz társaság, különben Csertőit, most a Kuttort, a Végzolit, hát mindegyik sokszoros válogatott lett, Klaus Laci, ugye a feltörekvő fiatalok, a ifja Somogyi Józsi, Fehér Mikiről nem beszélve, tehát ők fiatalok voltak, de az a generáció még annyira nem ért össze, meg azért voltak ott olyan játékosok, mondjuk, akik hát nem akarok senkit megbántani, nem ütötték meg azt az etó színvonalat, amit meg kell.

0: volna akkor ütni.
1: Ha már említetted a nemzetközi kupát, hát ott is alkothattatok volna maradandót, alkottatok olyat, amire emlékszünk, de nem biztos, hogy maradandót.
2: A legnagyobb, ugye én a Manchestert nem éltem át sajnos, mert Mexikóba kaptam egy mágyulladást, és én akkor pont kórházban voltam, onnan néztem a meccset, de a Standard Liège az az 5-0. Hát ott az megint egy olyan meccs volt, hogy azzal a játék... Azokkal a játék elemekkel, azokkal a taktika elemekkel játszottunk ott úgy tartalékosan, hogy az első 3-4 helyzet a miénk volt. Aztán ott a második fél elején elkezdte volt egy kiállítás, és akkor a második fél elején elkezdte a partjelző azt a játékát, hogy lekötötték a kezét, tehát hatalmas leseket elengedett. Tehát ugye videóztunk, visszajátszották, látszott.
1: Mindegy. Akkor még nem volt VAR.
2: Persze, így van, jaj, hál' Istennek nem volt. Mi voltunk a VAR, meccs után. Hazajöttünk egy ötössel, és a Józsi mondta, hogy gyerekek, hát most mit? A szokásos önbizalom, mit tudom én, tehát óriási volt. És 30 000 ember kijött a meccsre. Azon múlott a mi továbbjutásunk, ott nyertünk 3-0-ra, azon múlott a továbbjutásunk, Szepesi Laci, hogyha az első 15 percben azt a két ötösről a fejesét, ha csak az egyiket befejeli, és előbb esik az első gól, aláírtam volna, hogy tovább megyünk. Túl késő rúgtuk az elsőt, sajnos, bedaráltuk őket, meg voltak a helyzeteink, de nem sikerült. Óriási meccs volt, én nekem az egyik legnagyobb élmény a válogatottnál meg az angol meccs a Wembley-be. Kikaptunk 2-0-ra, az még a Mésző Kálmánnál volt EB meccs, ott már nem osztott, nem szorzott, az volt talán azt hiszem az ötödik meccsem, de hát az húha, az valami csoda volt ott játszani.
1: De neked a görögökkel ment jól, ott rúgtál EB selejtezőn is gólt, meg az olimpiai válogatottban is.
2: Igen, azok nekem mindig feküdtek, aztán mindig azt vártam, hát oda mehetek, de nem mehettem sajnos.
1: Nem,
2: az volt a baj, hát én utólag 15-20 év után megtudtam, hogy én például mehetem volna a Portóba. Nem, engedtek. Szánia János úr gondolta, hogy nem.
1: Ami így hiányzik belőled, mert a testalkatod az olyan, mint korábban, hát filigrán ember vagy, nem is látszik rajtad a korod, pedig elárulhatom, mert férfiaknál lehet, hogy most már egy hónap múlva, hogy beszélgetünk, 65 éves leszel, csak a bajuszod nincs meg.
2: Jó, ennek története van, fajjaj, ezt most jól előhoztad. Mi jártunk 16 évig Spanyolországban nyaralni, mindig meg volt a kis helyünk ott Alicante alatt, és egy nyáron történt egy olyan dolog, hogy én rosszul mértem föl a dolgokat. Úszni azért annyira nem tudok, azt hozzáteszem, és úgy jöttem ki, hogy a gyerekem, tehát totál véletlen, elmondom az elejét is, reggel az ottani kínai boltba vettük ezt a hosszú, ilyen nem tudom, hogy fönnmarad a víztetején, tudod, ilyen lehet belőle kört is csinálni, nem tudom, hogy hívják. És a gyerek, ma megy, jó, oké. És a gyerekem látta, hogy bajban vagyok, mert tehát azt csináltuk, hogy bementünk nyakig érő vízbe, néztük a hullámokat, és mindig a 7.-8. a nagy, és az így fölugrott, és kivitt a partra. Ilyen 15-20 métereket, és én rosszul számoltam ki, és nem kifelé, hanem befelé vitt. Na most a gyerekem kiszúrta, és oda jött, és oda nyújtotta ezt a valamit, és én ebbe belekapaszkodtam, és tőlem 3-4 méterre volt kihúzva a bójasor, aminek a madzagjába bele tudtam kapaszkodni, és most itt így beszélgetünk egyébként, ha ez nincs, akkor most nem beszélgetnénk, és akkor ott volt a lányomnak egy olyan ígéretem, vagyis pontosabban a lányom mondta, hogy apa, azért, ja, mondom, tudom, sokkal tartozom neked, igen, annyi, hogy vágd le a bajszorot, és levágtam a bajszorot. Ez volt a története.
1: És azóta nem növesztetted vissza?
2: Nem, mert én utána meg a feleségemnek hittem, mert az meg mindig mondta, hogy látod, de legalább egy 10 évet le tudsz tagadni. Én meg olyan hülye vagyok, hiú vagyok, hogy el is hittem.
1: És amikor befejezted a pályafutást, akkor hány éves voltál?
2: Levezettem Sopronba, aztán levezettem a Győri Dózsából, ugye visszamentünk MB2-be, aztán játszottam Ausztriába is 2 évet, és még a Győri Dózsába, tehát ilyen edzőjátékos, meg Nagy Szent János. Hát olyan 50 éves koromig biztos. Nem tudom pontosan, nem figyeltem.
1: De még itt játszottál, úgy tudom, Győrben a kispályán is a bajnokságban.
2: Hogyne, persze, most is megvan a kis társaságunk minden szerdán. mindig kérdezik, hogy miért kispálya? Hát szoktam mondani vízből, hogy azért, mert középpálya, de beállok a nagypályán a kezdőkörbe, akkor már nem látom a nagykaput úgy, hogy marad a kicsi. Aztán többet nem kell magyarázkodni, de egyébként meg egy nagyon jó kis társaságunk van, és jó, és odafigyelünk egymásra, és nem szakadunk el a sporttól, meg hát kell a mozgás.
0: 21 óra 49 perc van, Hajszán Gyulával készült beszélgetésünket hallgathatták meg a 37-szeres válogatott kiváló játékossal. 46. percben járnak a mérkőzések a Bajnokok Ligájában, és egyenlített a Liverpool gárdája, mégpedig Szoboszlai Dominik jóvoltából a 40. percben. A 16-oson belül tartott a Liverpool támadása, ide-oda pattant a labda, és Szoboszlai remek mozdulattal, laposan, okosan, ahogy szokták mondani, helyezte el a kapu jobb oldalába a labdát. Ezzel lett 1-1, ugye Jorente góljával még az Atleti vezetett 1-0-ra. 0-0-ral változott a 0, a Nápoly Arzenál mérkőzés, és a Paris Saint-Germain 3-0-ra vezet a Slovan Bratislava ellen, míg Sporting Galatasaray 1-1 jelenleg az állás. Közben a Liverpool meccsen már véget is ért az első félidő, tehát 1-1-es döntetlennel vonultak félre a csapatok. És akkor mi pedig folytatjuk még pedig zenével, aztán pedig jön majd egy kis kézilabda.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 21 óra 53 perc van, véget értek az első félidők a labdarúgó bajnokok ligája mérkőzéseken. Liverpool, Atletico Madrid 1-1, Napoli Arsenal 0-0, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava 3-0 és Sporting Galatasaray 1-1, ugye Liverpool gólját, mint már itt néhány perccel ezelőtt elmondtam, Szoboszlai Dominik szerezte, Kerkez Milos is ott volt végig az első félidőben, csak úgy, mint a Galatában, Sallai, Rolanda, magyar válogatott játékosok közül. És akkor kézilabdával folytatjuk, hiszen megkezdődtek ma a Bajnokok Ligája csoportkör mérkőzései, és a Veszprém a Porto gárdájával játszott hazai pályán, és nyert 36-28-ra. Bera Emese kolléganőnk pedig interjút készített a találkozót követően, először Ligetvári Patrikkal.
3: Ez egy jó kezdés a Bajnokok Ligájában, de azért az első fél idő végéről egy picit beszéljünk, mert ott volt egy kis hullámzás, vagy inkább felejtsük el?
4: Szerintem felejtsük el, volt egy 10 perc kikapcsolódás, vagy nem tudom, hogy minek nevezzük ezt, visszaengedtük az ellenfelet a mérkőzésbe, és utána újra ugye kellett kezdenünk a mérkőzést a másik fél időben, ahogy az elsőt is újra ki tudtuk használni ezt az előnyt, amit az első fél időben, és úgy gondolom, hogy a végén kialakult ez a különbség, amit szerettünk volna, és tényleg egy nagyon jó mérkőzést tudtunk játszani, és tényleg úgy gondolom, hogy jól játszottunk egész mérkőzés során. Nyilván voltak abban a 10 percben hibáink, de ezeket ki tudjuk javítani.
3: Mennyire volt nehéz ez a mérkőzés abból a szempontból, hogy azért mindenki azt gondolta, hogy a Veszprém az esélyesebb, és könnyedén fogja megnyerni ezt a találkozót?
4: Úgy gondolom, hogy ez reális lett volna olyan szempontból, hogyha nem engedjük vissza az ellenfelet, ott meg tudtuk volna nyerni már az első fél időben ezt a mérkőzést. De a Bajnokok Ligájában senki csapat nem lehet levecsülni, és tényleg bármelyik csapat képes meglepetésre. Nagyon kemény mérkőzéseket tudunk játszani a Bajnokok Ligájában, és tényleg ezért ez a világon az egyik legszínvonalasabb sorozat.
3: Volt bennetek bármiféle feszültség, hogy első mérkőzés?
4: Nyilván az első mérkőzés, az mindig ilyen hibák történnek, és tényleg az egy ilyen drug, tök mindegy, hogy milyen mérkőzés, ez ugye lehet, mint ebben megyek felelni, tudom a tételt, de akkor is azért izgulok, de ezen át kell esni, és nyilván bármilyen sorozatban is indulunk a magyar bajnokságba, mindig az első meccs az nagyon nehéz.
3: Izgalom van-e bennetek az új lebonyolítási forma miatt? Mert azért itt minden mérkőzés számíthat.
4: Őszinte leszek, nem követem, azt sem tudom, hogy hogy van a lebonyolítás, arra törekszünk, minden mérkőzést nyerjünk meg, és akkor nem kell gondolkozni semmivel.
2: Ligetvári Patrikot hallottuk, Bera Emese a találkozót követően beszélgetett Gáncs Pető Mátéval is.
3: Melyik jobb érzés, 5 gólt lőni egy Bajnokok Ligája mérkőzésen, vagy utána hallgatni azt, hogy a szurkolók a nevezet skandálják?
5: Hát nem tudnék különbséget tenni a kettő között, nyilván mind a kettő nagyon nagy élmény volt, de szerintem egy a szívemnek nagyon jól esett meg az önbizalmamnak, hogy egy ilyen mérkőzésen 5 gólt tudtam szeretni, jól tudtam játszani, szóval nyilván ez nagyon fontos számomra, de eszméletlen nagy támogatást kapok a szurkolóktól is, ez is nagyon-nagyon sokat jelent nekem.
3: Neked azért Csavi Pászkváltól is támogatást kapsz, mert többször elmondta az idény előtt, hogy nagyon bízik benned, nagy terhet rak rád, akár lehet így is felfogni, de nem így fogod fel, hanem csak élni szeretnél a lehetőséggel?
5: Ahogy mondod, inkább csak élnék a lehetőséggel, nyilván nagyon jól esik, viszont ahogy mondod, ez egy teher is, de nyilván nem úgy fogom fel egyet. Biztos vagyok magamban, tudom a képességeimet, és úgy gondolom, hogy nem lehet nagy problémám, főleg így, hogy élvezem ezt a bizalmat. Hála Isten, jól sikerült a mai játékom, és nagyon remélem, hogy a későbbiekben is sok bizalmat fogok kapni, sok játékpercet, és mindig élni tudok majd vele.
3: A Bajnokok Ligája kezdés, már mint hogy az első mérkőzés az idei szezonban a csoportmérkőzésben, vagy csoportmérkőzéseken, az plusz terhet rakott rátok? Éreztetek bármiféle feszültséget emiatt?
5: Úgy gondolom, hogy nem összességében, nyilván a rutinosabb játékosok ezt nagyon jól tudják kezelni, illetve ezelőtt azért a felkészülésen volt egy szuperkupa döntőnk, az is elég nagy terhel bír, illetve a Kielce ellen is tudtunk egy nagyon jó mérkőzést játszani, szóval szerintem nincs ez így különösebben kiemelve, hogy ez a BL első mérkőzése, ugyanúgy fogjuk fel, mint egy nagyon komoly Bajnokok Ligája mérkőzés, szóval igazából nem teszünk különbséget meccs és meccs között.
3: Mindenki azt mondja, minden profi játékos, hogy mindig a következő meccsre kell koncentrálni, de azért lehet, szabad, kell előre nézni, akár a végére, mert azért a Veszprém évek óta azt hallgatja, hogy na majd idén meg lesz a Bajnokok Ligája, de legalább a Final Four mindenképpen. Ilyenkor szabad ezzel foglalkozni?
5: Nem, én is ugyanezt tudom csak mondani, hogy szerintem az a legcélre vezetőbb, ha napról napra dolgozunk, nem is inkább mérkőzésre. Az a célunk, hogy edzéssel kell, minél többet gyakoroljunk, és minél többet fejlődjünk, és ez nyilván majd ki fog ütközni a mérkőzésen is, és megmutatkozik, hogy sikerül a fejlődésünk. Tudat alatt mindenki gondol a jövőre, tehát nem, mindenkinek ez a legnagyobb célja, hogy eljussunk a Final Four-ba így idén. Úgy gondolom, van reális esélyünk erre, nagyon jó csapatunk van idén, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez sikerüljön.
3: Nagyon kell még az összeszokás, mert azért mégiscsak idény eleje van, van pár új játékos, tehát azért szükség van arra, hogy minél több meccs legyen a lábatokban, a kezetekben, és így tudtok minél jobban előre tervezni, vagy reménykedni a jövőben?
5: Persze, mindig nagyon fontos az, hogy egyre többet játszunk, egyre jobban össze fogunk szokni, igazából ez ebből adódik, én úgy látom. Nyilván mindig van hova fejlődni csapatként, tehát abban se sincsen megállás, se sincsen vég. Ahogy mondod, igen, szerintem összességében nagyon fontos az, hogy úgy érkezzünk meg a szezon kezdésre, hogy összeszokott a brigád, és szerintem sikerült is, már a Szuperkupa döntőn is ez meglátszott. Ezzel szerintem nincsen problémánk az összeszokással, főleg úgy, hogy igazából három játékos cserélődött a csapatunkba. Tavaly azért ennél jóval több játékos cserélődött. Szerintem nagyon összeszokott brigád vagyunk, nagyon összetartók vagyunk, és ezzel egyáltalán nincs problémánk.
2: Gáncs Pető Mátét hallottuk, tehát Bera Emese volt a riporter. A Veszprém 36-28-ra magabiztosan győzött. További végeredmények: Aalborg, Paris Saint-Germain 33-33, Kielce, Kriens 30-29, Zágráb, Celje 31-29. Zajlanak még most is mérkőzések. A 43. percben Barcelona, Skanderborg 29-19, Magdeburg, Kolstadt 28-17, ez már a 49. perc állása, és Nantes, Wisla Plock a 45. percben, Wisla Plock 19-17. Ennyit egyelőre kézilabdáról, hamarosan folytatjuk a körkapcsolást.

0: 22 óra 3 perc van. Következik nálunk a Nemzeti Sport ajánló. Elpap István elmondja nekünk, hogy mit olvashatunk holnap alapban.
1: Természetesen nagyon várjuk, hogy mire megy a Liverpool az Atlétikóval, illetve mire megy Sallai Galatája a Sportinggal, és természetesen azért tegnap is pályán voltak magyarok, meg holnap is reményeink szerint lesz majd Vili Orbán, úgyhogy Varga Barnabásék, vagy éppen Gulácsi Péter visszapillantója, értékelése, nyilatkozata is szerepel a holnapi Nemzeti Sportban. Balogh Botonddal van egy nagy interjú, aki ugye egy pár éve, mindig csak 24 éves, egy pár éve Serie A játékos volt a Parmában, most ehhez képest Belgiumban, a Westerlónál építgeti fel magát, de ő azt mondja, hogy miután belekóstolt az olasz élvonal légkörébe, ő úgy tapasztalta, hogy neki igenis helye van ott, hát most már nyilván bizonyítania kell, mert a Westerló egy ugródeszka, tehát bevallottan őt is értékesíteni fogják, hogyha úgy teljesítés lesz rá vevő. Nyilván nem csak futball van a világon, hanem például női kosárlabda VB, holnap 11:30-tól az Egyesült Államokkal játszunk, Fazekas Zoltán ott van Berlinben, együtt lakik a csapattal, és például egy nagy Lelik Réka interjúval készül, vezeti fel a holnapi negyed döntőt, ahol amolyan ide nekünk az oroszlánt hangulatban vannak a lányok, pontosan tudják, hogy majd mi kevés az esélyük, de azt a keveset igyekeznek megragadni. És Fejes Dániellel is van egy interjú, aki ugye nagy meglepetésre és nagy örömünkre megnyerte a kenő 1-es 1000 métert a kajakkenu világbajnokságon, és hát ha már ezt megtette, ő is egy kicsit meglepődött, de akkor a lendületet kapott ettől, hogy meg sem akar állni a Los Angeles-i dobogóig.
0: Elpap István napi szerkesztőnek köszönjük szépen az ajánlót. Péntektől vasárnapig tartják a budapesti atlétikai világdöntőt, ami iránt egyre nagyobb az érdeklődés. A rendezvényen a legnagyobb külföldi sztárok mellett bőven lesznek magyar sportolók is. Köztük az EB ezüstérmes gátfutó Kozák Luca, akivel Szőke Viktória beszélgetett.
2: Te már megszoktad, Luca, azt, hogy reflektorfény irányul rátok, de azért ez mégis egy picit más lesz, különlegesebb lesz. Tehát rátok szegeződik majd a figyelem, és szinte színpadként tekinthetünk majd a stadionra, és a küzdőtérre, és a futóhelyszínre is?
3: Ez nekünk is egy új verseny lesz, új körülmények. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg milyen lesz, mind versenyzőként, mind pedig nézőként megélni, hiszen azért régen is volt világdöntő, viszont nem ebben a körítésben, úgyhogy kíváncsian várom, és én nagyon szoktam élvezni azt, hogyha valami egy kicsit új, de én bízom benne, hogy azért a show elemek mellett azért mind sportoló is tudjuk élvezni, és tényleg nem lesz majd az eredmények hatására.
2: Ugye 20 óra 4 perckor kezdődik majd pénteken az elődöntő, illetve a bemutatásotok. Igen. 21 óra 20 perckor lesz a döntő. Sokat gondolsz már erre a pénteki nyitó napra? Nagyon rangos lesz a mezőny.
3: Igen, azt azért tudni kell, hogy így azért a lányokkal, szinte ugyanezekkel a lányokkal egész évben együtt versenyeztünk, tehát nagy meglepetés nekem nincsen, nyilván van egy-két visszalépő nálunk is. Én nagyon várom, és ezt itt nem is titkon, de ez az utolsó versenyem a szezonban, úgyhogy emiatt is nagyon várom, hiszen egy nagyon-nagyon hosszú és mozgalmas szezon van mögöttem, és az is nagyon jó, hogy van egy olyan verseny, amire még így a motivációmat még így össze tudtam szedni az EB után, hiszen nekem mindig nagyon nehéz a fő verseny után még fókuszban maradni, még edzeni, még lemenni a pályára, és nagyon örültem neki, hogy most van egy olyan pontja a szezonnak, a szezon végének, amit tudok várni, és ahova tényleg fel tudok töltődni, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz.
2: Tegnap itt járt a stúdióban Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sportigazgatója, és külön kiemelt téged, hogy te nem meghívásos alapon veszel ezen részt, hanem teljesen megérdemelten az időeredményed, a klasszis formád miatt, úgyhogy ez különösen még egy hajtóerő számodra?
3: Nekem igazából ez volt így, én csak úgy hívtam, hogy sidequest így a szezonomra, egy ilyen kis, nyilván az EB volt a fókuszban, de én nagyon-nagyon szerettem volna ide tényleg annyi jogon kijutni, és én egész évben nagyon bélektem, ugye 18 év világranglistán 16-an indulhatunk, és egész évben a 15 és 17. hely között voltam, úgyhogy én úgy számolgattam, és én tudtam, amikor megkaptam a zöld kártyát, hogy azért szerintem én bent leszek aranyjogon is, és annak nagyon örültem, hiszen tényleg benne lenni a 16 legjobb versenyzőben, és itt nem egy futás alapján, hanem itt egy nagyon-nagyon stabil formát kell mutatni. Egész évben magas rangos versenyeken kell jó eredményt, jó időeredményt és jó helyezést elérni, hogy itt tudjak lenni, és vannak mögöttem például olyanok, akiknek lehet, hogy egyszer jobbat futottak idén, viszont átlagban nem voltak annyira erősek, úgyhogy én nagyon büszke voltam magamra, amikor meg tudtam, hogy igen, bent vagyok arany jogon.
2: Hát az is lehetsz egyébként, és ugye nézegetjük így a névsort, hogy kik lesznek itt, tehát azért az olimpiai bajnok is itt lesz, ha minden igaz. Igen. Ugye a korábbi világcsúcstartó, a Birminghami EB győztese is, ugye te is Birminghamben ott voltál a döntőben, és nagyon pici hiányzott az éremhez, ötödik lettél, amihez gratulálok. Hogyha a 12-59 körül, tehát az új országos és egyéni csúcsot körül futsz, akkor meg lehet könnyen a döntő?
3: Szerintem nem lehet ezt mondani, meg lehet a könnyen a döntő, hiszen most a női szárgátán az egyik legizgalmasabb és legszorosabb, és szerintem nincs olyan másik versenyszám, ahol a jelenlegi világcsúcstartó és az előző két világcsúcstartó is ott van, és a felett pályás világcsúcstartó is bent van a mezőnyben. Szerintem ott 12-60 körül kell majd a döntőhöz, de azért kíváncsi leszek, hiszen mindenkinek más volt a szezonja, nyilván az amerikaiak is, a nem európaiak erre a versenyre fókuszáltak ezben a középpontban, még az európaiaknál azért látszik, hogy az Európa bajnokság volt inkább a főverseny. Nagyon kíváncsi ezek, hogy mi kell, kíváncsi ezek magamra, hogy még mit tudok még így szeptemberre kihozni magamból. Én nagyon várom az egészet, és én úgy fogok oda menni, szeretnék döntőbe jutni, de azért ez nem lesz egy könnyű dolog.
0: Kozák Lucával készült beszélgetésünket hallgatták meg. Az atlétikai világdöntő előtt Szőke Viktória volt a beszélgető partnere. A bajnokok ligájában folytatódott a második félidő, Liverpool Atletico Madrid továbbra is 1-1, Szoboszlai Dominik szerezte a Liverpool egyenlítő találatát. Nápoly Arzenál 0-0, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava már 4-0, és Sporting Galatasaray 1-1, ugye itt Sallai Roland szerepel a Galata csapatában. Közben a Liverpool megszerezte a második gólját, és 2-1-re vezet McAllister találatával, tehát fordította Liverpool együttese 2-1 az állás. Ezzel itt a körkapcsolás végére is értünk, majd a végeredményekről beszámolunk a hamarosan kezdődő Sportvilág című műsorunkban. A mai nap szerkesztője Cserjés Bendegúz volt, a hangmérnök Nagy Máté, búcsúzik a műsorvezető Balogh Balázs. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Olasz Gergővel.
4: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Meets Broadway. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Változik a műsor, és változnak a hangok is.
3: Magyar előadó koncertjei az idei Sziget Fesztiválról, a közmédia műsorán.
2: Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban.
3: Sziget 2026. Sziámi. Vágatlanul.
2: Holnap 23 órakor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
1: Nyert a Veszprém a kézilabda bajnokok ligája nyitányán. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az FTC férfi vízilabda csapata. Világbajnoki negyed döntőre készül a magyar női kosárlabda válogatott. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják. Labdarúgással kezdjük adásunkat, hiszen 6 bajnokok ligája találkozó jelenleg is zajlik, 2 pedig már véget ért. A 18 óra 45 perckor kezdődött találkozón a Barcelona 5-1-re nyert a holland Feyenoord ellen, míg a Stuttgart 3-1-re győzte le a norvég Viking együttesét. 4 találkozó jelenleg is zajlik, a Liverpool 2-1-re vezet az Atletico Madrid ellen, a találkozó az 57. percben tart. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik kezdőként kapott szerepet, Szoboszlai gólt is szerzett. A Napoli Arzenál találkozó állása 0-0, a Paris Saint-Germain 4-0-ra vezet a Slovan Bratislava ellen, mind a kettő találkozó az 56. percben jár. A Galatasaray 1-1-es döntetlenre áll a Sportinggal, Sallai kezdőként lépett pályára, és azóta is szerepel. Hazai sikerrel kezdte a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényét, miután 36-28-ra legyőzte a Porto együttesét. A találkozó krónikáját Bera Emesétől hallják.
2: Győzelemmel kezdte a férfi kézilabda bajnokok ligáját a Veszprém. Veszprém Porto 36-28. Esélyesebbhez méltóan kezdte a találkozót Xavi Pascual együttes, amely 5-2-re, majd 7-4-re is ellépett. Ekkora mindössze 19 éves balszélső Gáncs Pető Máté volt a húzóember. 3 lövés, 3 gól. A hazaiak dán olimpiai bajnok kapusa Emil Nielsen is remekelt a mérkőzés ezen szakaszában. 55%-os hatékonysággal védett. 10-5, 12-6 a Veszprémnek. A védekezésre specializálódott ligetvári Patrik is betalált. 13 hétnél kevesen gondolták, hogy ez a félidő még tartogat meglepetéseket, de mégis így történt. Az utolsó perceket a Porto uralta, olyannyira, hogy az első játékrészt végül csak egy gólos 15-14-es hátrányban zárta a portugál bajnoki ezüstérmes. A második játékrész elején aztán helyrehozta az első félidő végén elkövetett hibákat a Bakonyi Gárda, 5-0-val kezdett, 20-14 lett így az állás a 35. percre, majd 24-22, 28-22, 32-25, a végén már csak a számszerű végeredmény volt a kérdés, amelyre a válasz Veszprém Porto 36-28.
1: Az összecsapást követően az 5 gólig jutó Gáncs Pető Máté értékelt Bera Emesének.
3: Melyik jobb érzés, 5 gólt lőni egy bajnokok ligája mérkőzésen, vagy utána hallgatni azt, hogy a szurkolók a nevezet skandálják?
4: Hát nem tudnék különbséget tenni a kettő között, nyilván mind a kettő nagyon nagy élmény volt, de szerintem így a szívemnek nagyon jól esett meg az önbizalmamnak, hogy egy ilyen mérkőzésen 5 gólt tudtam szeretni, jól tudtam játszani, szóval nyilván ez nagyon fontos számomra, de eszméletlen nagy támogatást kapok a szurkolóktól is, ez is nagyon-nagyon sokat jelent nekem.
3: Meg hát azért Xavi Pascualtól is támogatást kapsz, mert többször elmondta az idény előtt, hogy nagyon bízik benned, nagy terhet rak rád, akár lehet így is felfogni, de nem így fogod fel, hanem csak élni szeretnél a lehetőséggel?
4: Ahogy mondod, inkább csak élnék a lehetőséggel, nyilván nagyon jól esik, viszont ahogy mondod, ez egy teher is, de nyilván nem úgy fogom fel egyet. Biztos vagyok magamban, tudom a képességeimet, és úgy gondolom, hogy nem lehet nagy problémám, főleg így, hogy élvezem ezt a bizalmat. Hála Isten, jól sikerült a mai játékom, és nagyon remélem, hogy a későbbiekben is sok bizalmat fogok kapni, sok játékpercet, és mindig élni tudok majd vele.
3: A bajnokok ligája kezdés, mármint hogy az első mérkőzés az idei szezonban a csoportmérkőzésben, vagy csoportmérkőzéseken, az plusz terhet rakott rátok? Éreztetek bármiféle feszültséget emiatt?
4: Úgy gondolom, hogy nem összességében, nyilván a rutinosabb játékosok ezt nagyon jól tudják kezelni, illetve ezelőtt azért a felkészülésen volt egy szuperkupa döntőnk, az is elég nagy terhel bír, illetve a Kielce ellen is tudtunk egy nagyon jó mérkőzést játszani, szóval igazából nem teszünk különbséget meccs és meccs között.
3: Mindenki azt mondja, minden profi játékos, hogy mindig a következő meccsre kell koncentrálni, de azért lehet, szabad, kell előre nézni, akár a végére, mert azért a Veszprém évek óta azt hallgatja, hogy na majd idén meg lesz a bajnokok ligája, de legalább a Final Four mindenképpen. Ilyenkor szabad ezzel foglalkozni?
4: Nem, én is ugyanezt tudom csak mondani, hogy szerintem az a legcélre vezetőbb, ha napról napra dolgozunk, nem is inkább mérkőzésre. Az a célunk, hogy edzéssel kell, minél többet gyakoroljunk, és minél többet fejlődjünk, és ez nyilván majd ki fog ütközni a mérkőzésen is, és megmutatkozik, hogy sikerül a fejlődésünk. Tudat alatt mindenki gondol a jövőre, tehát nem, mindenkinek ez a legnagyobb cél, hogy eljussunk a Final Four-ba így idén. Úgy gondolom, van reális esélyünk erre, nagyon jó csapatunk van idén, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez sikerüljön.
3: Nagyon kell még az összeszokás, mert azért mégiscsak idény eleje van, van pár új játékos, tehát azért szükség van arra, hogy minél több meccs legyen a lábatokban, a kezetekben, és így tudtok minél jobban előre tervezni, vagy reménykedni a jövőben?
4: Nyilván mindig van hova fejlődni csapatként, tehát abban sosincsen megállás, sosincsen vég. Ahogy mondod, igen, szerintem összességében nagyon fontos az, hogy úgy érkezzünk meg a szezon kezdésre, hogy összeszokott a brigád, és szerintem sikerült is, már a Szuperkupa döntőn is ez meglátszott. Ezzel szerintem nincsen problémánk az összeszokással, főleg úgy, hogy igazából 3 játékos cserélődött a csapatunkba. Tavaly azért ennél jóval több játékos cserélődött. Szerintem nagyon összeszokott brigád vagyunk, nagyon összetartóak vagyunk, és ezzel egyáltalán nincs problémánk.
1: A másik Bajnokok Ligájában szereplő magyar csapat, a Szeged, holnap kezdi meg szereplését. 18 óra 45 perctől a svéd Krisztián Szándot fogadja a tiszaparti együttes. Bödebíró Blanka és Faluvégi Dorottya is bekerült a magyar női kézilabda válogatott keretébe. A nemzeti együttes szeptember végén az Eurókupa 4-es döntőjében szerepel majd. A magyar csapat a bukaresti 4-es döntő szeptember 26-ai elődöntőjében az olimpiai, világ és Európa bajnok Norvégiával találkozik, másnap a helyosztón pedig Dánia, vagy a házigazda Románia lesz az ellenfele. A Győr és a Ferencváros is érvényesítette a papírformát a női kézilabda NB1 második fordulójának szerdai játéknapján. Az FTC a Nekát győzte le idegenben 39-22-re, míg a Győr szintén vendégsikert aratott, miután az MTK ellen nyert 37-28-ra. Két fordulót követően így mindkét zöld-fehér csapat 100%-os maradt az NB1 új idényében. Magabiztosan nyert a Ferencváros a Vasas otthonában a férfi vízilabda OB1 első fordulójában. A találkozó krónikáját Regős László Páltól hallják.
5: Nem sokáig bírta a Vasas a Ferencváros tempóját. Az OB1 első fordulójában Vasas, Ferencváros 11-22. Bár az elején az első negyedben még többször vezetett is a Vasas, és azt hiszem, hogy meglepték a ferencvárosiakat a Vasas játékosai. Ugyanakkor a második negyed közepén elkezdett nőni a különbség a két csapat között, és ez a végéig meg sem állt, ez a különbség növekedés. Sok hiányzója volt ugyan a Vasasnak, hiszen a válogatott kerettagok Daladömely Szalai Péter sem volt itt sérülés miatt, valamint Tasi Dominik sem. A helyüket fiatal játékosokkal pótolta Kovács Atlós Róbert, 17 és 18 éves játékosok is voltak a keretben, ahogy a túloldalon is, Jánbor Csaba révén a Ferencvárosban. A ferencvárosiak tehát a második negyed végén elléptek a Vasastól, és egyre növelték a különbséget. A végén 12 gól is volt a két csapat között, viszont Barács utolsó másodperces emelésével végül ez 11-re csökkent. 22-11-re nyerte át a Ferencváros, amelyből a legeredményesebb játékos a 4 gólig jutó Vígvári Vendel volt, de 3-ig jutott Dusan Mandics és Jansik Szilárd is. A görög klasszis center Konstantinos Kakaris 2 góllal mutatkozott be az OB1-ben a Ferencváros színeiben, míg a túloldalon a Vasas részéről Lakatos Soma, valamint Aranyi Máté jutott 3-3 gólig. Ők voltak a legeredményesebbek. Voltak pillanatok, vagy periódusok a mérkőzésen, amelyre építhet a jövőben a Vasas, na meg persze a Ferencvárosnak, Ferencvárosról is elmondható ugyanez. A vége, ez a 11 gólos különbség azért nagynak mondható, és ne felejtsük el, hogy mind a két együttes érdekelt lesz hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőjében, szombaton a Ferencváros a Kaposvárral, a Vasas pedig a BV1C-vel elődöntőzik, hogy aztán vasárnap, hogy a bronz vagy az aranyéremért ugorjanak medencébe a csapatok, akár egymás ellen is. A férfi vízilabda OB1 első fordulójában tehát Vasas, Ferencváros 11-22.
1: A mérkőzést követően a címvédő ferencvárosiak vezetőedzője Nyéki Balázs értékelt Farkas Mártonnak.
6: Gratulálok a győzelemhez, ott a második negyed elején volt egy időkérésed, az addig itt indiszponáltnak tituláltad, az azt követő két és fél negyedre mit mondanál?
7: Az, hogy az jó volt, az közel volt a maximumhoz, nyilván voltak benne hibák, az teljesen normális, de az elején meg nem ért el a minimumot, úgyhogy nagy volt a különbség. Van ilyen, elfogadható, de tudjuk a céljainkat, és a céljainkban pedig azok szerepelnek, hogy mindent meg akarunk nyerni, és hétvégén meg jól akarunk játszani, és meg akarunk nyerni a magyar kupát, úgyhogy ahhoz maximális fegyelmezettség és koncentráció kell, ez az elején hiányzott. Persze ez egy abból a szempontból nehéz helyzet nekünk, hogy szinte biztosak vagyunk benne, hogy majd megnyerjük, felőröljük őket. Nehéz helyzet a többi ellenfélnek, a Vasasnak is, hogy tudják, hogy felőröljük őket, de beleálltak a meccsbe, és ez becsülöm bennük, és ez tetszett. Utána pedig jó volt a reakció. Van ilyen, egyszer-egyszer előfordulhat, örülök, hogy ritkábban fordul elő, és örülök, hogy tudtunk váltani, mert azért nagyon nem mindegy, hogy milyen szájízzel megyünk bele a négyes döntőbe. Nyerhettünk volna úgy is, hogy 2-3 góllal, nagyon gyötrelmes játékkal, de a végére azért tényleg jó játék volt.
6: Tehát egy érdekeset is, hogy hiába van Kakaris benne a vízbe, azért lehet kapura lőni. Erről fog szólni a Fradi össze, hogy ez automatizmussá váljon, hogy mikor kell neki beadni, mikor kell megjátszani és mikor kell előni.
7: Persze, hát ezt mondtam, hogy igazából a mindsetet kell átállítani a játékosok fejébe. Van, hogy a Kakaris kell keressük, van, hogy a Kakarisnak 2 méteren kell állnia, és közelebb tudunk kerülni a zóna ellen. Ez akkor jó, hogyha ezeket tudjuk kombinálni, ezeket a játékelemeket. Alapvetően egyébként, ami még gond volt, emellett, hogy a sebesség is hiányzott, azért az első negyed, meg vagy azt mondhatom, az időkérésig a játékunk az a KK-ról szólt. Ami mondom, hogy jó, de nagyon sok fegyverünk van, és egyáltalán nem mindegy, hogy variáljuk azokat. Itt az elején nagyon hagyatkoztunk arra, nyilván ebben nekem is türelmesnek kell lenni, hogy a játékosokban is kialakuljon az, hogy van, hogy keresni kell, van, hogy sebességből kell fölúszni, és tranzíciós játékba kell keresni, és van olyan, hogy egyszerűen csak bent áll 2 méteren, és meg kell mozgatni a kabust, és át kell lőni. Mindent tudnak ezek a vízilabdázók, de azért nekik is a memóriájukat fel kell frissíteni, mert könnyen eltérnek ezektől az alap dolgoktól. Úgyhogy összességében jó volt, nagyon magabiztos győzelem volt, jól beleállt a Vasas a hiányzói ellenére, készülünk a kupa elődöntőre, a négyes döntőre.
1: Biztosan teltház lesz a budapesti atlétikai világdöntő második, szombati versenynapján. Erről a szervezőbizottság tájékoztatta az MT-t hozzátéve, hogy a pénteki nyitó és a vasárnapi zárónapra is már csak korlátozott számban érhetőek el jegyek. A pénteki napon láthatják majd a nézők Halász Bence friss Európa-bajnok kalapácsvetőt, aki a kanadai olimpiai bajnokkal, Ethan Katzberggel vívja meg az esemény egyik legjobban várt párharcát. Ugyancsak a nyitóesten fut a 100 méteres gátfutás remek formában lévő országos csúcs tartója Kozák Luca, valamint a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban legutóbbi látogatásakor világcsúcsot felállító rúdugró fenomén. Armand Duplantis is ezen a napon indul. Holnap 11 óra 30 perctől az olimpiai és világbajnok Amerikai Egyesült Államok válogatottjával méri össze tudását a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A Völgyi Péter irányította együttes 28 év után jutott ki ismét a VB-re, ahol az egyenes kieséses szakaszban a japánokat legyőzve bejutott a legjobb 8 csapat közé. A negyeddöntős összecsapást megelőzően a pályaedző Iványi Dalma nyilatkozott Nyágúj Gergelynek.
8: Mi kell ahhoz, hogy egyáltalán itt a világ egy olyan szenzációról beszélhesse, hogy 20 év után az Egyesült Államok ismét kikap a VB-n?
9: Nagyon összetett dolog, rengeteg mindennek össze kell jönnie. Tényleg itt, ahogy te mondtad, hogy mennyire tudjuk felvenni a versenyt egyénileg velük, ugye azért, ahogy mondtad, ők nagyon szépen körben rotálják a csapatot, senki nem játszik azt hiszem 20 percnél többet, és javarészt inkább az egyéni képességekre építenek, teszik ezt azért is, mivel hogy nem nagyon volt edzőtáboruk együtt, ugye mindenki a WNBA-ből jött, tehát talán itt sebezhetőek, hogyha nem jönnek be azok az egyéni kvalitások, akkor csapatként azért megzavarhatóak, akár egy jól szervezett védekezéssel, gondolok itt, hogy nagyon sokan zónáznak ellenük, váltogatják a zóna emberfogást, tehát ez nagyon kulcsfontosságú lesz, hogy mennyire tudjuk őket megzavarni és kizökkenteni a ritmusukból. Fel kell venni hasonlóképpen a küzdelmet az egész pályás játékba, ugye ők nagyon szeretnek futni, minden egyes szerzett labdával, lepattanóval megindulnak, bárki a csapatukból, talán az ötösökön kívül hozza föl a labdát, tehát ez azért egy kicsit más, mint a mi stílusunk például. Úgyhogy fontos lesz ezt a fizikalitást fölvenni velük. Támadásba pedig bátran kell játszanunk, türelmesen, ott is én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor az egyéni fizikumukra építenek, nagyon sokat ugrálnak, tehát fontosak lesznek ellenük a dobócselek, a passcselek, mert iszonyatosan atletikus csapat, tehát ezt kell nekünk egy picit lelassítani őket, és ahogy az előbb is mondtam, az lesz még nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire leszünk magabiztosak és bátrak, és tekintünk rájuk úgy, mint csak egy következő ellenfélre, mert végül is azok, tehát tisztelni kell őket, mint ahogy tisztelni minden ellenfelet, de a pályán ott nincs kegyelem és nincsen pardon, bárkinek neki kell menni.
1: A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást és jó éjszakát kívánok mindenkinek, a viszonthallásra!
0: Ez a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Az első órában a cságáncsról lesz szó, hiszen szeptember 11-e és 13-a között Budapest judo Grand Slamet rendez, méghozzá a Papp László Budapest sportarénában. Itt van már velem a stúdióban Karakas Hedvig, a Nemzetközi Judo Szövetség versenyigazgatója, aki nem mellesleg Európa bajnok és világbajnoki bronzérmes korábbi válogatott kiválóságunk, és Bor Barna, magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki maga is világbajnoki ezüstérmes és többszörös olimpikon. Sziasztok, köszöntelek titeket!
2: Szia, köszönjük a meghívást!
3: És köszöntjük a kedves rádióhallgatókat is.
1: Hát most egy Budapestre figyel majd a judo világ, hiszen Grand Slamet rendeztek. Mennyire lesz különleges ez a Grand Slam, mert itt beszéltük egyébként az adás előtt is, hogy 70 ország részvételére számítozok.
2: Melyikünk válaszoljon, kezdjem? Jó, akkor kezdem én. Úgy gondolom, hogy nem számít judóba különlegesnek az, hogy tényleg ilyen népes mezőny van. Abból a szempontból az idei az már különleges, hogy elkezdődött a kvalifikáció a Los Angeles-i olimpiára, és ez egy kvalifikációs verseny, tehát sokkal nagyobb a tét, mint az előző években. Úgyhogy tényleg nagyon népes mezőn gyűjt össze, de ez tényleg hál' Isten jellemző, főleg itt Európában könnyebben is megközelíthető, illetve tényleg egy nagyon népszerű hely Budapest ilyen szempontból. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ennyien jöttek, és ez igazából ez a színvonal alatt szerintem mindenképpen, és a judónak az értékét és az erejét mindenképpen jelképezi.
1: Mit jelent az egyáltalán, hogy mondjuk Budapest rendezhet egy ilyen versenyt, mert hogy te is említetted, azért már számos versenyt rendeztünk itthon, és úgy gondolom, hogy a versenyzők is szeretik Budapestet, mint helyszínt, meg azért szerintem magyarok híresek arra, hogy nagyon jól tudnak versenyeket rendezni, de milyen követelményeknek kell ilyenkor megfelelni, hogy mondjuk Budapestre hozzanak egy-egy ilyen versenyt?
2: Igen, hát ugye ez nagyon sok szempontból áll össze, hogy mondjuk miért Budapest egy ilyen népszerű és jó rendező ország. Én úgy gondolom, nyilván ennek van pénzügyi és állami támogatás háttere is, illetve a Nemzetközi Judo Szövetségnek Budapesten van a székháza, úgyhogy ez is nagyon-nagyon sokat, nagy segítség szerintem a Magyar Judo Szövetségnek, illetve egy olyan desztináció, ami könnyen megközelíthető nagyon sok országnak, tényleg Európa központja. Hogyha mondjuk nézünk egy pánamerikai országot, vagy mondjuk egy Tokiót, nyilván oda sokkal költségesebb elutazni az egyes sportolóknak, vagy esetleg a fiatalabb generációnak, vagy nem az A, hanem a B, C vonalnak. Úgyhogy mindenképpen nagyon sok minden közrejátszik, de úgy gondolom, hogy ezek közrejátszanak, illetve az AGF-nek van egy versenyrendezési szabályzata, és ennek kell megfelelni a rendező országnak.
1: És ez mit akar pontosan? Vannak valami különleges kritériumok, amikre így figyelni kell, vagy csak az van, és sok minden ilyen szempontban?
2: Hát ezt a, nem tudom, 300 oldalt szerintem most nem említeni meg, de nyilván ez mindenre kiterjedő, tehát hogy én ugye a sportban dolgozom, én már egy éve sportigazgatóként, úgyhogy az én területem az, hogy a sport szempontjából, a sportolók szempontjából próbáljuk azokat a feltételeket megteremteni, ami egyenlő feltételek, és minél jobb feltételek minden egyes versenyzőnek, a kísérő személyzetüknek, illetve, mert tényleg ezek szerintem a legfontosabbak.
1: Mennyire más ez a szerepkör, mint amikor versenyzőként léptél tatamira, és most így versenyigazgatóként kívül.

0: hiába judóztam előtte, de azért a nulláról kellett kezdenem. És a nulláról mindig nehéz kezdeni, és ez nagyon nagy kihívás volt, én szeretem a kihívásokat, de úgy gondolom, hogy sikeres tudok lenni benne, és megtaláltam benne önmagamat.
1: De mik a legnagyobb kihívások, mert amikor mondjuk volt sportolóval beszélgetek, és mondjuk vezetői szerepet vállal valahol, azt hiszem talán Báder Marcival beszéltük ezt egyszer, hogy ő is azt mondja sokszor, hogy még mindig sportoló vagy versenyző fejjel gondolkozik, ez nálad is így van? Vagy mik a nagy kihívások így a mostani munkád során?
0: Igen, ez igazából nálam is így van, de ez nagyon sok szempontból meg jó, mert úgy gondolom, talán én vagyok a legfiatalabb, tehát hogy nagyon, nagyon sokan említették meg nekem azt, hogy mondjuk van egy probléma, vagy van egy, vagy bármilyen szituáció, vagy ötletelni kell, és nyilván az, hogy én gondolkozok versenyzői fejjel is, az fölhívhat olyan kérdésekre, problémákra, vagy esetleg bármilyen fajta megoldásra figyelmet, amire mondjuk egy nem volt sportoló, vagy egy nagyon-nagyon régebben, vagy egy régi rendszerben sportoló, máshogy reagálna. És szerintem az, hogy mondjuk én ebbe így tudok dolgozni, és tudok véleményt nyilvánítani, az mindenképpen hozzáadott érték, és úgy gondolom, hogy előre viszi, vagy viheti, legalábbis én ebbe hiszek, az egész rendszert, és tényleg a célom az, hogy itt minél jobb legyen a sportág, és népszerűbb, és minél nagyobb legyen a nívó.
1: Most van szerda, ugye pénteken indul a verseny, ilyenkor milyen teendőid vannak?
0: Igen, ugye a delegációk elkezdtek érkezni, nagy része általában ilyenkor érkezik a szerdai napon, csütörtöki napon. Itt ugye vannak különböző feltételek, mérlegelőszoba, edzőterem, tehát próbáljuk ezeket a lehetőségeket nekik minél jobban nyújtani, hogy úgy tudjanak készülni, és az utolsó pár napot úgy tudják eltölteni, hogy tudjanak a súlyukkal foglalkozni, tudjanak pihenni, és tényleg a legjobb körülmények legyenek nekik, illetve holnap kezdődik a sorsolás, ami mindig egy izgalmas nap, elindult már vagyis hát kettőkor indul már elindult az akkreditáció, úgyhogy meglátjuk majd, hogy a kezdés nyilván az akkreditáció alapján fogjuk beállítani, és onnantól kezdve tényleg a sorsolás az akár a magyar csapat szempontjából, de mindenki szempontjából nagyon, nagyon mérvadó mindig, és utána pedig 3 nap verseny, elosztva a súlycsoportokkal. Tényleg igazából nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a színvonal, és hogy mennyire lesz látványos a judó.
1: Barna, te így szövetségkapitányként az ilyen háttérmunkákból érzékelsz valamit, vagy abszolút tudtok a szakmai munkára fókuszálni a csapattal?
2: Azért, hogyha Budapest rendez ilyen versenyt, és általában már elég sokat már 2004-ben kezdődött, mert akkor volt először junior világbajnokság, amikor az arénában volt először ilyen esemény, és azóta már felnőtt Európa bajnokságon kezdve Grand Slam, Grand Prix versenyek voltak, felnőtt világbajnokság is volt. Azért már sokszor mi is belelátunk, versenyzőként is beleláttam, úgyhogy én nagyon szeretem egyébként a budapesti versenyt, de nem csak azért, mert magyar vagyok, hanem tényleg a visszacsatolása az mindig az szokott lenni, hogy nagyon jó rendezésű verseny, általában a delegáció elégedett szokott lenni, nagyon jó, amit mondott a Hédi is, nagyon jó fekvése van Budapestnek, közel van az arénához a hotel, ez a versenyzőknek és az edzőknek is ez egy sokkal komfortosabb, nem kell a transferre figyelni, nem nincs az, hogy valamit lekésnek, adott minden, úgyhogy a versenyrendezés az szerintem az mindig tökéletes szokott lenni.
1: És ezt azért én is elmondanám, hogy ingyenes lesz a belépés, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz majd a magyar versenyzőknek kilátogatni és szurkolni. Ti versenyzőkorotokban hogy emlékeztek? A hazai közönség mennyi plusz tud adni egy-egy magyar válogatott számára?
2: Én mindig azt mondom, és nagyon sokszor elmondtam, mióta vezető lettem, hogy két fajta ember van, valakit ő nagyon fel tud pörgetni, tudja vinni, ő hozzá tud adni olyan pluszokat, és van a másik oldala, a mérleg másik oldala, aki meg úgy érzi, hogy teljesítménykényszere van, és esetleg összenyomja a nagy teher, mert ilyen versenyzők is vannak, de többnyire nekem igazából én azt mondanám, hogy olyan versenyzőink vannak, akik általában

0: tárgyalnak, és ez tök jó.
1: De mondjuk, hogyha valakit összenyom a teher, hogy tudjátok tényleg is felkészíteni a versenyzőket arra, hogy ez akár ne történjen meg. Most azért érkeznek elég fiatalok a magyar válogatottba, majd erről is beszélünk picit később, nyilván sérülések miatt, hogy azért lesznek fiatalok, és akár mondjuk újoncok így a felnőtt mezőnyben, ezekre hogy tudjátok felkészíteni a versenyzőket?
0: Ezek mindig én azt mondom, hogy egy állomás, és azért is jó egyébként, majd ebben ki fogunk térni, amit említettél, hogy a fiatalok még kaptak szerepet, hogy a fiataloknak tudunk adni lehetőséget egy ilyen hazai porondon, és már így hozzá tudnak szokni, hogy jönnek a hozzátartozók, és szokják ezt az atmoszférát, ami egyébként erről szól a judó világa, hogy megyünk mindig. A kvalifikációban, nem csak a kvalifikációban, hanem mindig az állomásokról, országokra, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó tapasztalat, szerzési lehetőség, úgyhogy én azt gondolom, hogy fel vannak úgy nagyjából szerintem készülve, mert azért korosztályos világversenyeken azért már bizonyítottak ezek a fiatalok is, úgyhogy tudják azt, hogy miről szól az egész, és összetartó csapat egymást is tudják biztatni, szerintem ebből jó kis ület.
1: Visszatérve így a szervezésre, Hédi, téged kérdeznének, hogy mi az, amit ilyenkor mondjuk a nézők nem láthatnak, vagy a kilátogatók nem láthatnak, de azért így hónapok munkája van benne tényleg egy-egy ilyen versenyben.
2: Hú, hát szerintem az a jó, hogyha a nézők nem látnak semmit, és minden rendben megy, mert akkor az azt jelenti, se a versenyzők, mert akkor az azt jelenti, hogy tényleg minden úgy megy, ahogy kell lennie, de nyilván egy ilyen bármilyen a nagyobb verseny, akár Grand Prix, Grand Slam, világbajnokság, nagyon-nagyon hosszú szervezési munka és előzetes munka, és ami általában ott történik már a versenyen, az általában már sokkal egyszerűbb, és hogyha minden rendben van, és rendben elő van készítve, és lekommunikálva a szervezőkkel az esetleges teendők, vagy a problémák megbeszélve, akkor általában szerintem az a jó, hogyha nem látnak a nézők semmit, csak a judót, és azt, hogy valaki sírva, valaki pedig örömmel hagyja el a szőnyeget.
1: És hány ember dolgozik egy ilyen verseny hétvégén? Tényleg, gondolom, ott nyilván vannak bírók is, de egyébként aki maga tényleg a szervezésért felel, és koordinálja ott a helyszínt.
2: Fú, hát ezt így nehéz megmondani, de általában egy ilyen 80 emberre mondanék a staffot, és akkor erre jönnek még rá azok a végrehajtó bizottsági tagok, akik ugye adott versenyen dolgoznak, illetve vannak még ugye a különböző vendégeink, tehát ez egy nagyon nagy létszám, és igazából tényleg itt a bíróktól kezdve a különböző területeken dolgozó, akár a event managertől kezdve a tényleg minden egyes területen azon dolgozik mindenki, hogy minél jobb legyen az esemény.
1: Hogy említettük 70 ország, tényleg ez mennyire, hát nyilván nagyon erős mezőny, hogy mondtátok már azért az olimpiai kvalifikációs időszak elindult. Mennyit változott a judó szerintetek így az elmúlt 5-10 évben? Mennyire tolódtak el a viszonyok, akár mondjuk Ázsiából, többi kontinensre, mennyit változott tényleg?
0: Hát nagyon sokat változott egyébként, most így visszaemlékezve, amikor mi voltunk versenyzők, és ugye eleve az, hogy akkor még egy indulós rendszer volt, hogy akkor egy országból egy adott versenyző indulhat a súlycsoportonként, most már ez ki van bővítve, ugye, hogy kettő indulhat, sőt, hogyha egy hazai rendszerről, vagy egy Grand Prix-ról beszélünk, akkor súlyonként négyet delegált az adott ország, úgyhogy ebben is, és vannak azért nyilván már dolgok, sokkal jobban fejlődik a sport, de hát ez természetes egyébként, hogy évről évre meg évtizedekre fejlődik. Olyan országokban is már népszerű a judo, ahol eddig például nem volt, különböző afrikai országokban, közép-amerikai országokban, tehát ott olyan edzők tudják felhozni az adott országokat, akik mondjuk már versenyzőként is jó versenyzők voltak, és helyet kapnak egy olyan sportág fejlesztésben, ahol igazából hosszú távon tudnak ezzel gazdálkodni, és elég jól jönnek fel a nemzetek, tehát már azt lehet mondani, hogy mindig azt mondja az ember, hogy nincsen könnyű mezőny, de most meg aztán már pláne nincs.
1: Pláne akkor a mezőnyben, mert 500 fölött induló létszám lesz, ha jól emlékszem, azt így beszéltük is, 532, vagy mit néztünk most így legutóbb, azt hiszem, ugye?
0: Igen, 70 ország, 532 versenyzője. De jobb, ahogy már a Hédi is említette, hogy a kvalifikációban ez nálunk nagyon rendben van, és normális, hiszen hiszen a versenyzők azért jönnek, hogy pontot szereznek, és mindenkinek a ötkarikás álmok a fő céljai, és ahhoz viszont ezeket az állomásokat végig kell járni. És azért valamilyen szinten ezért is van ennyi induló.
1: Hogy néztem például Bahamák, meg találtam nagyon egzotikus országokat, amúgy tényleg nagyon érdekes számomra. Ez annak köszönhető, tényleg te is említetted, hogy honosítanak mondjuk edzőket, vagy akár versenyzőket is honosíthatnak, nyilván mondjuk közel-keleti országok?
0: Én azt gondolom, hogy igen, azért ez már elég sok sportágra jellemző, hogy honosítják a versenyzőket, de hogyha éppen nem is honosítanak, akkor is azért, hogyha valaki nagyon jó versenyző volt, az olyan szakmai tudásra, tapasztalatra tudott szert tenni, hogyha ennek már a töredékét tovább tudja adni, akkor ezáltal már fejlődik a sport is. Úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy ha megnézi az ember az adott versenyző vagy edző a sorsolást, akkor nem kell már tovább szárnyani egyből a második, harmadik mérkőzés, hanem tényleg az van, hogy csak az első meccsre kell koncentrálni, abban legyen meg minden, és ha az megvan, akkor tovább lehet lépni.
1: Még így érdekes volt számomra, hogy a Grand Slamért, hogyha valaki megnyeri, 1000 pont jár, ha minden igaz, olimpiai kvalifikációban, mint például egy Európa-bajnokság megnyeréséért 800, szóval azért elég nagy súlyjal megy az olimpiai kvalifikációban egy ilyen Grand Slam verseny. Ez látható is akár tényleg a versenyzőknél is?
2: Igen, ott ugye megvan a pontrendszer határozva, és ugye 5+1, mert egy eredményt nézünk 2 évig, és ugye az utolsó évnek a 100%-os pontja számít, az előtte lévő évnek pedig az 50%-os pontja számít, és ugye rangsorolva vannak a különböző versenyek, a kontinentális versenyek, az Open versenyek, akkor a Grand Prix Grand Slam VB Masters versenyek, tehát hogy ezek nyilván a különböző erősség miatt rangsorolva vannak, és ez alapján áll össze egy pontrendszer. Én úgy gondolom, hogy semmilyen versenyen nincs már könnyű dolga egy judósnak, hogyha aranyérmet szeretne nyerni, akár még egy Openen is, hiszen ott pedig általában létszám még több szokott lenni, illetve ott pedig olyanok indulnak, akik mondjuk esetleg nem kapnak lehetőséget Grand Prix Grand Slam versenyen versenyezni, úgyhogy nagy súlya van nagyon a Grand Slamnek.
1: Azt is néztem, hogy utánunk, ha jól tudom, a franciák, meg Azerbajdzsán indít legtöbb versenyzőt, ami mondjuk nyilván nem véletlen, mert Azerbajdzsánban lesz ugye a világbajnokság 3 hét múlva. Ilyen szempontból is mennyire számít fontosnak ez a verseny? Mit lehet leszűrni mondjuk a világbajnokságig tartó út szempontjából?
0: Én azt gondolom, hogy nyilván azért itt már a felkészülési időszakban, és azért az edzők ilyenkor már a szakmai tudáshoz is nyúlnak meg a formaidőzítésekhez. De én azt gondolom, hogy persze, hogy Azerbajdzsánban van a világbajnokság, ezért az azeri csapatban is azért vannak hiányosságok, meg azt lehet mondani, hogy azért 3 olimpiai bajnok, 8 világbajnok, és aztán 14 Európa bajnok ő nevezett, az is mutatja, hogy a többi világbajnok, aki mondjuk az előtti rendszemeken indult, az már úgy van vele, hogy a formaidőzítés szempontjából lehet, mert nem fél be neki ez az állomás. De nyilván van a másik oldal, amiről az előbb beszéltünk, hogy akinek meg kell pontokat gyűjteni, ott viszont nincs mese, ott viszont menni kell, és gyűrni kell a mérkőzés számokat, és lehetőleg a nyert mérkőzés számokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy persze azért Azerbajdzsánnál azért látszik, hogy világbajnokságot fognak rendezni, mert minden állomáson ott vannak, és azért már náluk az utánpótlásban is lehet látni, hogy nagyon szépen jönnek föl, tehát azért az előző olimpián is, a Párizs olimpián is 2 olimpiai aranyérmet nyertek, 73 kg, illetve 100 kg-ban, úgyhogy az biztos, hogy a judósport egyik nagy ereje az Azerbajdzsán, az biztos.
1: De igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy Párizs óta mondjuk mennyit változott a mezőny, mit láttok, mert az tendencia szinte mindenhol, ugye jönnek a fiatalok, van, aki nyilván visszavonul, általában olimpia után jönnek a fiatalok, szóval ilyen szempontból mennyit változott a mezőny Párizs óta is akár?
0: Mindig változik a mezőny, mindig megvannak a nagy rutinos, idősebb versenyzők, és vannak a feltörekvő fiatal versenyzők. Az a jó egyébként a judóban, és én azért szeretem a judót, meg a többi sport, minden sportágban szeretek egyébként, hogy itt lehet azt látni, hogy például annyira megoszló, annyira, hogy Svájcban is van világbajnok, és akkor Koszovóból több olimpiai bajnok van, tehát hogy olyan olyan komoly a judó ereje, tehát hogy minden országban is van jó versenyző, tehát nincsen az, persze vannak a judós nagyhatalmak, eddig is voltak, de hogy ahhoz még jönnek fel országokból egy-kettő vagy három olyan versenyző, akik ugyanúgy labdában arról tudnak rúgni, akár Kolumbiából, akár bárhonnan. Tehát most megemlítettem, de ugyanúgy Egyiptomról beszélünk ott is. Tehát
1: nem egyszerű. Igen, azért lesz tárparádé tényleg, amiket én is néztem így a névsort, a brazil Beatriz Souza is jön például, de tényleg világbajnokok, olimpiai bajnokok jönnek. A magyar versenyzők, hol nyilván most sok hiányzónk is lesz, ezt hozzá kell tenni. Hogy látod, a magyar csapat hol helyezkedik el ebbe a nemzetközi mezőnyben? Mi mennyire számítunk judó nagyhatalomnak?
0: Igen, én azt gondolom, hogy a magyar judóban mindig volt egy magyar virtus. Valamilyen szinten ezt mi a génjeiből hoztuk, és mindig voltak olyan meghatározó alakok, mint például a Hédi, meg rengeteg olyan versenyzőnk, akik tényleg kiváló versenyzők voltak, alázatosak voltak a munkaira, elkötelezettek, és mindig tudtunk eredményt. De nyilván, hogyha a sporttörténelmet megnézi az ember, hogy 64-től van az olimpián, mint sportág, és onnantól napjainkig 10 olimpiérmet tudtunk szerezni, az önmagában nem számít nagy számnak, mert például egy japán ez szerintem lehet, hogy két olimpiából ezt megdönt, az érmék számát egyből. Úgyhogy, de nyilván én azt gondolom, hogy szerencsére mindig vannak ilyen korszakos, meghatározó alakok, akik tudják húzni a magyar judó sportágat fölfelé.
1: És most ki az, akire érdemes lesz odafigyelni, akár mondjuk a fiatalok közül is?
0: Most azt el kell mondani, hogy 33 magyar válogatott versenyző fog részt venni a budapesti Grand Slamen, ebből 24 férfi versenyző és 9 női versenyző. Azt már szerintem mindenki tudja, hogy lesznek hiányzók, egyrészt sérülésről is szól, másrészt formaidőzítés szempontjából is, és ezáltal kaptak a fiatalok nagyobb lehetőséget, ami például azt gondolom, hogy egy junior világbajnokság előtt ez egy tök jó próba. Úgyhogy kapnak lehetőséget edzőtáborokban is, hogy ezt tudják a tudásilag kamatoztatni. Hát illetve, hát, hogy majd a, nem tudom, hogy a sérülésekről külön kitérünk-e, de...
1: Mindenképpen majd igen.
0: De akkor azt majd akkor. Úgyhogy én szerintem van meghatározó ebben a csapatban, persze több karakter is, több judó szereplő. Mondhatnám azt, hogy Andrássy Márton a tavalyi világbajnokságon ötödik helyezett volt 60 kilóba, ugyanebben a súlycsoportban Feszkó Csanád hetedik, akkor ott van a mezőnyben Pongrácz Bence, aki 2004-es Európa-bajnokságon harmadik helyezett volt, és olimpikon is volt, Sáfrány Péter, aki junior világbajnok, és 20 számos Európa-bajnok, és egyébként ő már nyert GP versenyt is, úgyhogy vannak feltörekvő fiatalok, ugyanígy a lányoknál is vannak ügyesebbek, EB-érmes versenyzők utánpótlásban, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, hogy itt a szárnyékat bontolhassák.
1: Hát itt a hírek előtt érintettük már ugye a magyar válogatottat pár mondat erejéig, de akkor bontsuk ki a hiányzókat, hogy miért nem lehet mondjuk ott Özbas, Szopi vagy Pupréka akár a mezőnyben, miért hiányoznak most erről a versenyről?
0: Hát ugye itt azért itt két része is van a dolognak, az, hogy valaki sérülés miatt, és valakinek, amikor mondtunk is, hogy a közelgő világbajnokság miatt esetleg nem tudnak indulni. Sophie esetéről annyi, hogy az Európa bajnokság után megsérült az első keresztel a szakadása, amiből már épül, már elég jó, már elkezdte az edzéseket is, úgyhogy azt gondolom, hogy jó kezekben van Toncs Péter tanítványa, úgyhogy az ő esetében ezért nyilván idén még nem nagyon tud versenyezni, sőt biztos. Ő Réka esetében ugye a mongol Grand Slamen a bronzmérkőzésen eltörte a kéz középső csontja, amit operálni kellett, így neki még kockázatos lett volna ez a verseny. Egyeztettem edzővel, Braun Ákossal, aki egyébként a sportág világ és Európa bajnoka. Ő azt mondta, hogy Réka már edzésben van, de még nem aktuális neki, hogy versenyezzen, úgyhogy neki a következő hét végén fog egy Európa kupában hangolódni majd a világbajnokságra. Ő Végzsombor egy pekhes mozdulata volt Lozánban, ami a hüvelykujja megrepett, szinte eltört, úgyhogy ő azért kényszerült kihagyni. Szeleszky Szabinának már nyár elej óta van egy ilyen makacs, ilyen kulcscsont sérülése, amivel próbált visszállni, de még nem volt 100%-os, mindig előjött a sérülés. Úgyhogy, illetve a Róza esetében meg annyit tudok elmondani, hogy közel van a világbajnokság, a formaidőzítés szempontjából neki ez a verseny most nem fér bele, edzőtáborokkal fog hangolódni, és a világbajnokságon én azt gondolom, hogy akiket most említettünk, a Sofit kivételével, mert Sofi az nem fog a világbajnokságon, de én nagyon reménykedek, és reményeim szerint a világbajnokságon szőnyegre fognak állni.
1: Ilyenkor az mennyire nehezíti meg a helyzetet, hogy azért ennyi sérülés van, illetve ha jól tudom, egyébként Puprika nagyon szeretett volna Budapesten visszatérni egy nyilván hazai közönség előtt, azért tatamira állni az mindig nagyon jó érzés lehet, de hogy ilyenkor mennyire nehéz egy versenyzőnek azt mondani, hogy figyelj, inkább ne várjuk meg, míg minden rendben jön, és tényleg 100%-os leszel, amikor mondjuk tényleg szeretne egyébként versenyezni.
0: Nehéz, mert ennek is két oldala van. Itt azt gondolom, hogy nagyon fontos az edzői ráhatás. Réka esetében azt tudjuk, hogy imád itthon versenyezni, nyert itthon Budapesten Grand Slam versenyt is, úgyhogy ő számára ez a budapesti közönség, ez a helyszín, ez egy csoda számára, de gondolom ez Éve Braun Ákosa azért mérlegelték, hogy azért, ami nem 100%-os, akkor nyilván nem tud, úgyhogy azért én azt gondolom, hogy ezek benne van.
1: Illetve azt is elmondanám, hogy azért Özbay Szofi annak ellenére, hogy nem versenyez, majd lehet vele találkozni, mert szombaton lesz egy közönség találkozó, úgyhogy akár a fiatalok, akár a judó szeretők találkozhatnak vele majd szombaton, illetve ha jól tudom, vasárnap Ungvári Miklóssal is találkozhatnak, nem tudom.
0: Így van. Ja. Szombaton Szofi kilátogat, és tényleg aki judó szerető, sport családban nőtt fel, azok meg gyerekeknek, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó esemény, ő nem csak nálunk van, de nálunk mindig van egy ilyen sportolói sarok, amikor vannak nagyon jó versenyzők, adott esetben a Szofi és ugye Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmesünk, háromszoros Európa bajnokunk, úgyhogy én szerintem ez is egy motiváció tényező arra, hogy minél többen látogassanak ki a hétvégén a küzdősport szerető emberek, és tényleg ilyenkor mindig lehetőség nyílik arra, hogy jobban megismerjék a sportolókat közelről is. Nyilván mivel nem versenyeznek, ezért többet tudna foglalkozni a közönséggel. Úgyhogy én szerintem ez egy nagyon jó dolog.
1: Mondtad, hogy Gyertyás Róza sem indul, hogy nyilván formaidőzítés miatt. Egy-egy ilyen Grand Slam verseny mennyire terheli meg a versenyzőt, hogy ami miatt mondjuk úgy döntöttetek, hogy most ne induljon, hanem inkább koncentráljon a világbajnokságra?
0: Én azt gondolom, hogy egy verseny azért meg tudja terhelni a versenyzőt, főleg, hogyha egy olyan versenyzőről is van szó, akinek, tehát ez egy súlycsoportos sportágról beszélünk, azért hozni kell a súlyokat, és két hetente, három hetente. Én azt gondolom, hogy az ő szempontjából a formaidőzítés miatt ez most nem tud beleférni, úgyhogy igen.
1: Judóban is azért azt gondolom, hogy ma már annyi videó meg egyéb eszköz áll rendelkezésetekre, hogy fel lehessen mérni tényleg az ellenfeleket. Ti hogy készültök erre a Grand Slamre a válogatott tagjaival?
0: Hát ezre most egy nagyon kellemes dolog jutott eszembe, hogy amikor mi versenyzők voltunk, és még nem volt ennyi féle internetes csatorna, hogy emlékszem, edzőm Hangyási László mindig jött kamerával, és akkor vettük a mérkőzéseket, hogy minden adott emberről meg legyen az adott információ, fel tudjunk egymás ellen készülni. Most már nyilván ez azért nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Úgyhogy vannak külön platformok, akár az IGF-nek is, akár a interneten is rá lehet keresni az adott versenyzőkre. Ezáltal könnyebb az elemzés is, ugye, mert azért ha megvan az adott sorsolás, akkor tudjuk azt, hogy kikre kell készülni, akkor ezeket vissza tudjuk nézni, és természetesen nem csak verseny előtt kell videózni, hanem szerintem állandóan kell videózni, mert amiről beszéltünk is, hogy a judo az rettentően fejlődik. Hogyha egy adott verseny megvan, ki kell emezni, hogy miket csinálnánk másképpen, miket lehetne máshogy alakítani, de közben vannak olyan érdekes technikák, amik előfordulnak versenyen, hogy úristen, még én is bemondom, hogy is volt, és akkor azt visszanézi az ember. Szóval azért tájékozódás szempontjából is nagyon jó, hogy ez ilyen lehetőségek vannak már a mai világban, mert régebben azért ilyen nem nagyon volt.
1: De mi minden változott akár tényleg így a judóban az elmúlt években, vagy mondjuk edzőképzéssel hogy álltok, már sok sportágban az is problémát jelenthet, hogy mondjuk nincs megfelelő mennyiségű edző, aki ugye tudja vinni akár a válogatottban szereplő versenyzőket. Itt azért judóban sem jellemző, hogy mondjuk külföldi edzőket hoztok ide Magyarországra, vagy a klubok külföldi edzőket hoznak, azért van nagyon jó magyar gárda, azt gondolom, de tényleg hogy tudtok így fejlődni, vagy lépést tartani a világgal?
0: Egy nagyon jó kérdés egyébként, és nagyon rátapintott társaszra a lényegre. Volt egyébként külföldi szakemberünk 2-3 alkalommal, most a 2 biztos, vagy 3 az nem tudom, de azért kiváló szakembereink vannak, az rengeteg mesteredzőnk van, akik magas szinten olyan versenyzőket neveltek föl, hogy világszintre tudták juttatni a versenyzőiket. Szóval én azt gondolom, hogy adott nyilván az edzőképzés, az egy folyamatnak kell lennie, és mindig a fiatal generációt kell afelé görgetni, hogy ebben is megtalálják a helyüket. Nyilván, aki mondjuk ebbe a sportból jött, és eredményesebb versenyző volt, és hogyha az a célja, hogy edzőként akar, akkor ez egy egyszerűbb, de egyébként a Magyar Judo Szövetségnek több ilyen programja is van ilyen edzőképzés szempontjából, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Hát meg a másik oldala, hogy akkor az kevés önmagában, hogy az edzőket is képezzük, tehát hát kellenek a gyerekek, kell a fiatal generáció is, és egyébként pont azért jó, hogy most megint visszatérek így a Grand Slamre, hogy egy özvagy Szofi is ki tud jönni a versenyre, kilátogat, mert egyébként ő rettentő sok fiatalnak a kedvenc, de ugyanúgy Jungvári Miklós is, és a fiataloknak mindig kell, hogy valamiben kapaszkodjanak, hát annó én is, amikor gyerek voltam, akkor nekem Kovács Antal volt, tehát ő nyilván sportág egyetlen olimpiai bajnoka, és mindenkinek kell egy olyan ember, akire felnéz, és ezáltal ők magukban tudnak egy olyan, hogy mondják azt, tehát, hogy egy példaképet felállítani, hogy ők milyen szeretnek lenni, és akkor ez alapján majd szépen fejlődni fog. Hát egyáltalán szerintem így szokott menni mindenkinek.
1: Fontosak a példaképek, mert ami így megütött a szememet, hogy azért lány mezőny, vagy a női mezőny a sokkal kisebb, akár mondjuk a magyar válogatottban is, mint a férfi indulók. Hédi, te hogy veszed észre, mennyire szívesen választják manapság mondjuk a lányok akár a judót, vagy te annó miért választottad ezt a sportágat?
2: Igen, összességében mindig kevesebb szokott lenni a női mezőny, tehát kevesebb létszám szokott lenni a nőknél. Nyilván ennek van egy olyan vonzata is, hogy a nők olimpiára csak 92-ben csatlakoztak be, tehát 64-ben volt az első olimpia, vagyis hát a judó számára az első olimpia, de az még csak férfi versenyszámba, és a nők 92-ben csatlakoztak. Nagyon sok más befolyásoló tényező van, nyilván vannak olyan országok, ahol mondjuk nőként nehezebb bármilyen sportágat csinálni, meg én azt tudom elmondani összességében, hogy ez egy nagyon kemény és összetett sportág, úgyhogy aki egy kicsit is ilyen puhább vérű, az sajnos inkább ne válassza, mert tényleg az edzés viszonyatosan nehéz, és nem is feltétlen a verseny, és nem a fizikai fájdalomról beszélek, hanem arról, hogy ez egy nagyon összetett sportág, és technikailag, mentálisan, fizikálisan nagyon-nagyon sok szempontból meg kell felelni egy bizonyos szintnek, hogy te fel tud venni a versenyt a korábban említett elég erős nemzetközi mezőnnyel. Az, hogy én hogy választottam, nekem teljesen random volt ez az egész választás. Az általános iskolában találkoztam először a judóval. Én mellette fociztam, meg minden mást is csináltam, és nem feltétlen volt számomra első szerelem. Viszont indultam versenyeken, sikeres voltam, és a szüleimnek az elég elős ráhatása, nem azért, mert élsportolók voltak, az elég elős ráhatása volt, hogy én elmentem az első komolyabb judó edzésem, és akkor így ott ragadtam. Viszonylag hamar sikeres lettem, így föl nyilván hazai viszonylatban, és hát ez megtetszett, hogy sikeres vagyok, de amúgy meg tényleg én mindenféle sportágat szerettem, és szeretek is manapság. Úgyhogy ez nem egy ilyen kitűzött cél volt.
1: De hogy áll most utánpótlással tényleg így a judó, mint sportág, vagy mennyire nehéz megtartani a fiatalokat, mint amit te is mondtál, hogy nagyon sok mindent tűztél, de hogy végül azért megragadtál itt, mert az is sokszor probléma, hogyha mondjuk elsőre nem jönnek a sikerek, mint hogy nálad, de szerencsére jöttek, hogy akkor nem feltétlenül maradnak meg egy-egy sportág mellett a fiatalok, ezt hogy látjátok? Mi hogy néz ki most az utánpótlás Magyarországon judó szempontjából?
0: Én azt gondolom, hogy amit a Hédi is említett, hogy a siker az egy kulcsfontosságú dolog, meg a kitartás is. Tehát, hogyha azért nem mindig sikerül az adott gyereknek, versenyzőnek a verseny, de viszont kitartónak kell lenni. A másik az, hogy rettentő sok sportág közül választhat a gyerek, a fiatalság, úgyhogy nagyon nehéz azt megtalálni, és ez nagyon szerencsés, aki egyből meg is találja, hogy amit elkezdett, és azt nagyon szereti csinálni. Nyilván, ha jönnek egyből a sikerek, akkor ez nem kérdés, mert akkor valószínű, hogy ez az ő útja, de valaki lehet, hogy másodjára, vagy harmadjára olyan sportot, amit kipróbál, harmadjára tetszik meg neki az a sport, úgyhogy valamilyen szinten ez is. Úgyhogy meg tényleg az, hogy azért ez egy küzdősport, és egy küzdősport az mindig egy gyereknél hatványozottabban teljesen más, mert azért ott azért, hogy mondjam, vannak fölt használ olyan dolgok, hogy lecsavarja a másikat, akkor véletlenül nem úgy esik, és ez fáj neki, akkor ez többet nem választja, vagy egy bokadobásból megsöpri a lábát, de rosszul találja, és akkor másnapra belül az fájni fog, ezt tudomásul kell venni. Úgyhogy, de én szerintem a judó az azért jó sport is, és nem csak azért, mert megtanít küzdeni, tehát az életben is, aki judós volt, az többnyire megállt a helyét, mert tud küzdeni, mert az életben is kell egyébként küzdeni. A másik az, hogy szerintem alapsportágnak a judó az egyik legjobb, hiszen az esés technikákat önmagába foglalja, és tényleg voltam, hogyha én nem judoztam volna, és volt, amikor elestem, vagy megcsúsztam a jégen, és hogyha nem judoztam volna, akkor kezemet, lábamat eltörtem volna, de így viszont úgy estem, ahogy egy judó szokott, és akkor... De egyébként szerintem több sportban már alapul veszik ezeket a judós esés technikákat is, és megismerik a judó szépségeit, illetve rettentő sok olyan küzdősporti játék van, amit imádnak a gyerekek, és imádják, hogyha ezeket a edzők, a nevelőedzők, klubedzők beleteszik az edzésbe, mert nagyon motiválja őket. És kifejezetten még azt is oda lehetne sorolni, hogyha utalmat kapnak ezért, mert kapnak valami csokit, vagy éppen a hét edzés bajnokat. Tehát annyiféle mindent ki lehetne találni, hogy mivel lehet őket motiválni, és valamilyen szinten megragadja őket.
1: És az mennyire volt egyértelmű számotokra, hogy a sportág mellett maradtok, mert azért nyilván nem kevés évet eltöltöttetek ebben a sportágban. Mennyire volt egyértelmű, akár neked, Hédi, hogy a sportág mellett maradsz?
2: Így titkon úgy gondolom, hogy mindig is szerettem volna, hiszen azért 23 évet ebbe a közegben itt nőttem föl, itt szocializálódtam, tehát hogy tényleg azért ez egy nagyon nagy buborék, főleg az e-sport, és engem nagyon más terület, nem is olyan területen tanultam, tehát sportszervezőt végeztem, illetve sportdiplomáciát, van edzői papírom is, úgyhogy nagyon e felé mentem, de mondjuk a tanulmányaim akkor nem tudatosak voltak, hanem csak annyi, hogy szerettem volna mindenképp egy vagy két diplomát megszerezni, de ugye a fő cél mindig is a sikeres élsportolói karrier volt. Én nagyon szerencsésnek gondolom magam, hogy itt van a Budapesten a Nemzetközi Judó Szövetségnek a székháza, és hogy lehetőséget kaptam, hogy kipróbálhassam magam, és viszonylag ez nekem egy nagyon nagy segítség volt az utolsó években, hogy úgy gondoltam, hogy van ABC tervem. Így sem volt egyszerű abbahagyni az élsportot, de szerintem, hogyha nem lett volna a fejembe egy viszonylagos menekülési terv, akkor sokkal nehezebb lett volna.
1: És ez mennyi utazásra jár számodra, vagy mennyi logisztika, mert ezt is beszéltük még így a műsor előtt, hogy azért meg kellett szervezed akár a mai napodat is, ugye kislányos születése óta már nyilván ő is azért prioritást élvez. Ez mennyi utazásra jár, mert mennyire nehéz összeegyeztetni tényleg ezt a munkát akár a családdal?
2: Igen, amikor elkezdtem dolgozni a Nemzetközi Judó Szövetségnél, akkor sokkal többet kezdtem el utazni, mint sportolóként. Teljesen máshogy, tehát mint sportoló viszonylag pár nappal előtte érkeztem, egyből jöttem utána, itt ugye hamarabb érkezem, később megyek, tehát ez nagyon sok utazással járt, amit én szívesen csináltam, hiszen úgy éreztem, hogy kell az életembe valami kis változatosság és pezsgés, mert azért volt rendesen kihívás, amíg sportoltam. Az, hogy ugye egy éve pedig született, lassan egy éve a kislányom, hát azóta meg aztán tényleg felborult minden. Nyilván volt egy időszak, ami kevesebb utazással járt, és pont a két hete megrendezésre került ifi világbajnokság volt az első versenyem, ahol vállaltam egy hosszabb utat is, és idén még lesz kettő verseny, ahol részt veszek, amúgy pedig szépen lassan egyre többet tudok vállalni, ahogy ki tudjuk logisztikázni a kis életünket.
1: És te mit tanácsolnál akár mondjuk a mostani fiatal versenyzőknek egy-egy ilyen Grand Slam előtt, vagy mennyire nagy az ugrás nálatok tényleg mondjuk akár egy junior verseny, vagy mondjuk egy felnőtt verseny között, vagy a mezőny között?
2: Ez szerintem különböző férfiaknál és nőknél. Szerintem nőknél kisebb különbség a mezőny között. Nyilván ez genetikailag is sok szempontból is. A lányok szerintem, vagy a nők hamarabb érnek egy picit, vagy talán tudatosabbak tudnak lenni. Én azt tudnám mondani, hogy én imádtam itthon versenyezni, és én imádtam úgy versenyezni, hogy fiatalabb voltam, mint a mezőny, tehát mint a korosztály, ahol én indultam, tehát mondjuk junior voltam és felnőttbe indultam, hiszen ez az a rész, amikor tényleg teljesen szabadon, tét nélkül, nyomás nélkül tud az ember versenyezni, és maximálisan tudja élvezni. Utána jönnek sikerek, azért mert ott már van feladat, amit kezelni kell, dolgozni rajta, hogy esetleg egy nyomás alatt, hogy versenyezzen az ember, de ez ugye mindegy olyan állomás, ami az olimpiáig vezet, vagy egy nagyobb versenyig, ahol ugye van nyomás. Tehát, hogy ez számukra szerintem egy nagyon jó motiváció lehet, és én örülök, hogy minden évben egyre többen és egyre fiatalabbak megkapják ezt a lehetőséget, mert ahogy a Barna említette korábban, szerintem ez a nagy részét a versenyzőknek motiválja, mint hogy esetleg negatívan befolyásolná.
1: És van a fiatalok felé milyen elvárással tekintesz, vagy ez most tényleg nekik egy ilyen próba lehet, ugye a felnőtt mezőnyben, akár mondjuk a junioroknak, vagy azért vannak elvárások feléjük, vagy mennyire áll már a fejedben össze, akár mondjuk a világbajnoki csapat is, hogy tekintesz erre a Grand Slamre ilyen szempontból?
0: Hát a világbajnoki csapat az már összeállt, mert a világbajnoki csapat az már múlt héten ki lett hirdetve, de így visszakanyarodva a fiatalokra, én azt mondom, amit tavaly mondjuk világbajnokság előtt is elmondtam, hogy küzdjenek, itthon vannak, az mindig hatványozódik, tehát még jobban tudnak küzdeni. Erőt ad a közönség, erőt ad a család, úgyhogy én szerintem olyan dolgokat tudnak magukból kihozni, amiket lehet, hogy a külföldi versenyen nem tudnak. Úgyhogy nem nagyon várok el tőlük olyan dolgokat, amiket nem tudnak megcsinálni. Adják ki magukból a maximumot, és azt lássam így vezetőként, hogy mindent megtettek, mert sajnos a judóban nem mindenki tud nyerni, de az viszont nem mindegy, hogy veszít az ember.
1: És hogyha hosszabb távra tekintünk, mondjuk Los Angelesre már így félszemmel, bár azért két év még hátra van, van olyan fiatal szerinted, aki tényleg annyira tehetséges, hogy akár lehet belőle most furán kifejezve Los Angeles-i projekt, idézőjelesen?
0: Én azt gondolom, hogy ez elég rövid táv. Ez rövid táv. Persze, az, hogy kinek mi a motiváció, az rengeteget ad, de ebből a fiatal gárdából nyilván a Brisbane-i olimpia a fő. Ugye megvan a válogatottnak a erős magja, aki sajnos nyilván nem tudnak versenyezni. Azok inkább én azt gondolom, hogy azok tudnak labdába rúgni Los Angelesre, de természetesen az nem kizáró, hogyha olyan ügyesek a fiatalok, hogy meg tudják ugrani, akkor persze semmi akadálya nincsenek, mert vannak olyan fiatal versenyzők itt, akik hosszú távon is oda fognak tudni érni, és nagyon jó szellemben dolgoznak, ambíciók is rendben van, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből a csapatban azért több olyan versenyző is van. ő férfi vonalon és női vonalon is, akik a következő olimpiára is simán ki tudnak jutni.
1: És ez a Grand Slam verseny tényleg egy olyan lehetőség, hogy tudnak bizonyítani, vagy akár felhívni magukra a figyelmet. Hogy fog kinézni a program? Mikor lesznek selejtezők? Mikor lesznek majd a döntők?
2: Én ugye 3 napról beszélünk, és az akkreditáció lezártával lehet megmondani, hogy mikor lesz a pontos kezdés. Ugye nyilván ez függ azoktól a sportolóktól, akik végül is tényleg beneveznek a versenyre, nem csak az előzetes nevezésbe vettek részt. És délelőtt lesznek a selejtezők, délután pedig minden nap 5-től a döntő mérkőzések. Az érmes mérkőzések.
1: Érmes mérkőzések, gondolom kell igazodni a tévés közvetítésekhez is. A judo az mennyire tévébarát, hogy látjátok? Mennyire könnyen marketingelhető, hogy mondhatom szintén fura kifejezéssel?
2: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem nagyon összetett tényleg a szabályrendszertől kezdve az egész sportág, hosszú a nap. Nem gondolnám azt, hogy nagyon tévébarát, viszont azon dolgozunk, hogy egyre jobban tévébarátabb legyen, népszerűbb legyen ebből a szempontból is, és egyre többen akár a tévén keresztül is nézzék, de én egyelőre úgy gondolom, hogy nagy része a nézőknek azért nézi egyelőre, még akkor is, hogyha magunk ellen beszélünk, mert valamilyen kötődése van. Viszont, hogyha ezt a kötődést nem feltétlen csak család, vagy esetleg barát, hanem egyre tovább tudjuk tolni, akkor úgy gondolom, hogy egyre több nézőt be tudunk vonni.
1: Hát ezt a hétvégét viszont szerintem nem tévén lesz érdemes nézni, hanem a helyszínen, mivel ugye, ahogy mondtuk is, ingyenes lesz a belépés a Papp László Budapest sportarénában. Judo Grand Slam tehát Budapesten, Karakas Hedvignek és Borbárnának köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: One shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Gács vár ránk, és itt van már a stúdióban vendégünk Cigenhám Medárd, mert hogy a Hungarian Darts Trophy-ról fogunk beszélgetni. Múlt hétvégén rendezték az MVM Domban ezt az eseményt. Eltelt már pár nap. Mennyire sikerült feldolgozni az élményeket, sőt, elsősorban élmény volt, vagy elsősorban munka volt, mert hogy az esemény szervezője, szakmai igazgatója is, vagy mindemellett szakkommentátor. Szóval elsősorban élmény, vagy elsősorban munka?
3: Először is mindenkit szeretnék köszönteni. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Hát ez az embernek, amikor az a munkája, ami a hobbija is egybe, az szerintem mindenkinek a vágya az egész életében. Úgyhogy így 50 fölött bekövetkezett az, hogy már ezt én megtehetem, hogy egyben a munkám és a hobbim és hát ez magas élvezeti érzték is számomra természetesen.
2: Akkor beszéljünk konkrétan erről az eseményről. Olvashattunk olyan értékeléseket, hogy ez volt a legsikeresebb az eddigiek közül. Ugye azt tudjuk, hogy nézőcsúccsal zárult, ez egy objektív szám. Az, hogy legsikeresebb, az miben mérhető? Miben mérhető a siker egy ilyen esemény kapcsán?
3: Ugye pont a Covid-ra 2020-ban lett volna az első European Tour, amit ugye el kellett halasztanunk 2021-re, és 2021-ben a Covid utáni első European Tour volt, amit mi rendeztünk, még azt a Papp Lászlóba, és egyre színvonalasabb és magasabb mércét tudtunk állítani rendezéstéren, nem csak a nézők számára, hanem a játékosok számára is, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy eljutottunk odáig, főleg azok után, amiután az MVM Domba kerültünk, és az lett az otthon a European Tour, ugye a Hungarian Darts Trophy-nak. Onnantól kezdve egy olyan magas mércére helyeztük a kiszolgálásba és mindenben magát, a játékosokat, akik ugye itt rendszeresen megjelennek, természetesen a kedves közönségünket is, akitről mindig csak szuperlatívuszokba lehet beszélni, hogy minden játékos úgy kezeli, hogy ez neki itt részt kell vennie. Először is a méretekből adódóan úgy veszik, mint az egyik legnagyobb bemutató versenysorozatot, a Premier League-et, amit ugye általában lehet látni a tévében minden csütörtökönként. Ugye ez tavasszal van, hogy úgy nézik, hogy egyiküknek sincs lehetősége, a játékosoknak nagy százalékának nincsen lehetősége több mint 6000 néző előtt játszani. És ezért mindegyikük olyan magas polcra helyezte ezt a versenyt, hogy először is szeretnek, imádnak itt lenni, imádnak Magyarországon lenni, hogy minden laza rend van, és hogy minden jó. Azon kívül imádják az MVM Domot, benne a gyakorlótermet, a kiszolgálást, a szállodát, ahogy hozzájuk állunk, ahogy fuvarozzuk őket, ahogy visszük, ahogy kiszolgáljuk őket. És ennek köszönhetően ez most már presztízse van annak, hogy eljöjjenek ide. Ez is mutatja, hogy eddig 2021 óta mindig más győztes volt, mint most is.
2: Úgy fogalmaztál, hogy színvonal emelkedés van évről évre. Ezt miben lehet lemérni, mondtad, hogy fuvarozzátok őket, hogy milyen a helyszín, de ezt lehet évről évre minél jobban emelni?
3: Mindig valamit próbálunk hozzátenni természetesen, és azért azt se felejtjük el, hogy a színvonal emelkedést arról is mondjuk, hogy ez a host nationnek számított, tehát ez a hazai European Tour fordulunk, ezért 4 magyar játékos minden egyes alkalommal elindulhat, tehát tudja magát kvalifikálni egy kvalifikációs verseny után, és soha nem volt olyan még, hogy szombatra átjutott volna 2 játékos, olyan már volt, hogy magyar játékos tovább jutott, de olyan, hogy 2, olyan még soha nem volt, és olyan se volt még, hogy 6 lejátszott magyar mérkőzés volt, és mindegyik 80 fölötti átlagon teljesített. Tehát ez is nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy egyre jobban játszanak a magyar játékosok, sokkal jobb játékot produkálnak, és hát aki ott volt pénteken a 2 győztes meccsen, az tudja, hogy hát egyszerűen frenetikus hangulat volt, úgyhogy nem bántva az ellenfelet, a magyar nézők úgy tudtak szurkolni a honfitársok mellett, hogy közben nem bántották az ellenfelet, ami egyébként nem igazából szokott jellemző lenni más országoknál.
2: A jegyeladás az ilyenkor hogy alakul? Nem tudom, hogy előre kell-e, vagy lehet-e megvenni mondjuk 3 napra egy bérletet, vagy annak tudatában, hogy van magyar továbbjutó, akkor esetleg többen látogatnak ki.
3: Láttunk benne egy kicsi előrelépést, igen. Pénteken, szombaton olyan jegyforgalmunk volt, ami nem igazából volt jellemző az elmúlt évekhez hasonlóan.
2: És ez, bocsánat, azt gondoljátok, hogy ez a magyar játékosok eredményének köszönhető elsősorban?
3: Igen, meg azt kell tudni, hogy minden, most ugye a hétvégén volt a trofi, és csütörtökön van a sorsolás. Tehát, hogy mindig úgy van, hogy tudjuk, hogy kik lesznek azok, akik érkezni fognak, de azt, hogy a kiemelt játékosok melyik sessionbe, tehát melyik a délutáni vagy az esti sessionbe fognak először játszani szombaton, azt nem tudjuk, mert az akkor fog kiderülni, amikor a sorsolás megtörténik, és minden egyes ilyen European Tour forduló előtti csütörtökön délután 2 órakor van a sorsolás, ez egy szabály, ezt így csinálja a PDC, nem tudjuk befolyásolni, ki kivel játszom meg, hogy melyik sessionbe rakják, annyit tudunk csak, hogy sorsolás nélkül tudjuk, hogy a péntek délután lesz 2 magyar, és szombat péntek este is lesz 2 magyar, azt tudjuk, az most már kötelező így csinálni, ennyi, amit biztosan tudunk, és azt tudjuk, hogy szombaton fog játszani a 16 kiemelt játékos, hiszen a pénteki nap után jutnak majd a 16 játékos ellenfele, akkor fog kiderülni, ezt tudjuk, semmi többet.
2: Az, hogy a verseny színvonala hogy alakul, itt a magyarokkal kapcsolatban beszéltél már 80-as átlagról, de hogyha az összes versenyzőt nézzük és a színvonalat, akkor

0: kategóriájú versenyen játszanának, tehát hogy most egy major tornáról játszunk. És azért azt se felejtsük el, hogy a European Tour for 15 darab European Tour állomás van egy évben. És a 16. az Európa bajnokság, ami a European Tour állomások után a ranglistán a legjobb 32 játékos játszik majd az Európa bajnokságon. Ezért lehet az is, hogy egy ausztrál játszik az Európa bajnokságon. A legjobb az lenne, a legjobb fogalmazás, hogy European Tour Finals lenne, nem Európa bajnokság, de a PDC European Championshipnek hívja. És az egészet vesszük alapul, akkor 4,2 millió font összdíjazása van ennek a versenysorozatnak. Tehát, hogy ez az egyik legnagyobb versenysorozata a PDC-nek. Szerencsére most a 11. állomás az hozzánk tartozott. És még párszor hozzánk is fog tartozni a következő években.
1: A PDC és a magyar szervezők között hogy oszlanak meg a feladatok?
0: Ez egy, mi adjuk a helyszínt, mi csináljuk a jegyértékesítést, ők mi adjunk színpadot, jó pár technikai dolgot, magát a versenyt, a hátteret és minden mást azt ők intézik, mi velünk kiegészülve. Tehát a mérkőzés levezetések és minden az nem hozzánk tartozik, de az bárhova mennek, azt mindenhol a PDC saját maga csinálja. Mi a biztonságiakkal és minden mással, és minden technikai feltételeket, amiket kell, és ők kérnek, azokat mi biztosítjuk, és így zajlik a verseny.
1: Említetted korábban, hogy azért minden évben próbáltok valami újdonságot bevezetni. Ebben az évben mi volt az, ami más volt, mint az előző években?
0: Mindig próbáltunk ilyen kiegészítő dolgokat csinálni, pólóágyúztunk, egy kicsit jobban bevontuk a közönséget, több megjelenést biztosítottunk, mindig valamit kitalálunk. Van egy multitermünk, ahol lehet dárcozni, játékokat nyerni, greenboxoztunk, van egy cég, aki mindenféle ilyen fényképes dolgokat, azokat kiraktuk a kivetítőkre, és nem tudtam, hogy lehet-e mondani, inkább nem mondom a nevét reklámként, mindegy. Tehát mindig próbálunk hozzáadni olyan dolgokat, amiket mi tudunk irányítani, folyamatosan egyre-egyre többen jönnek szerencsére, és egyre nagyobb az érdeklődés, annak ellenére is, hogy ezt mi úgy gondoltuk, hogy most ez az augusztus végi időpont, ez nem volt annyira szerencsés dolog, de...
1: Ezt egyébként ti határozzátok meg, vagy a PDC?
0: Nem, hanem az folyamatos tárgyalásoknak a része. Mi egyetlen dolgot tudunk, hogy tavasszal nem rendezünk versenyt, mert akkor csütörtökön Premier League forduló van, és egyre több játékos nem jön. Most is a rossz időpontnak köszönhetően, hiszen előtte való hétvégén még Ausztráliában voltak kiemelt játékosok, ennek köszönhetően például a győztes James Wisdom érkezett meg, és Gervin Price érkezett meg, akik már a sorsolás után derült ki, hogy nem fognak jönni, és hát közvetlenül a sorsolás előtt mondták vissza, és érkeztek helyette természetesen olyan játékosok, akik nem akkora nevek, de ugyanúgy a világranglistán feltöltve azért elől vannak is profi játékosok.
1: Ugye Luke Littler sem volt itt, igen, őt tudtuk, hogy nem is lesz itt.
0: Majd jövőre.
1: De hát ennek ellenére ugye nagyon jó játékosok voltak a magyar szurkolók. Egyrészt gondolom, hogy a magyar versenyzőknek nagyon szurkolnak, de egyre inkább hozzáértőbb a közönség?
0: A magyar szurkoló hozzáértőnek számít. Az összes, ezt minden játékos elmondja.
1: De ez egyébként 2021 óta egyre inkább fejlődik a magyar szurkoló is, amióta van... Hungarian Darts Trophy, vagy ez azért a nemzetközi népszerűsödésnek is köszönhető?
0: Hát most nem akarom magunkat agyonsztárolni a tévéközvetítéseknek. A tévéközvetítéseknek ugye már azért már nagyon régóta mennek a nagy tornák a televíziókba, és ott azért már nagyon-nagyon sokat tanultak a nézők a dartszal kapcsolatban, és már 2021-ben annyival volt változat, annyira volt másabb a közönség, hogy akkor nem volt ekkora szurkolás, de ugyanúgy értik, tudják a kiszállókat, mindent tudnak róla, és ott is az volt az érdekes, amit akkor kiemeltek a játékosok, hogy ott sem voltak azért kevesen, mert ott is voltunk 4.800-5.000, hogy amikor történik valami, akkor viszont felrobban a csarnok. Tehát, hogy az olyan, hogy csönd van, És amikor valami olyan nagyobb kiszálló van, vagy 180

0: 80 van, akkor olyan érzése van, mint hogyha lökné a közönség hátulról valaki, mert hogy annyira hangosak lesznek abban a pillanatban. Az természetesen most már abba változott a közönség, hogy sokkal többet szurkolnak. Ami meg nagyon-nagyon sokat változott, az a darts szurkolóknak a beöltözés, tehát a mindenféle ruhákba érkezés. Érdemes volt egyébként már maga a metron utazni akkor, mert bemegy az ember, és a metróla felszállt, és ezt rengetegen fényképezték is, hogy hupikék, törpikékkel találkoztak, meg a király kisasszonyokkal a metrón, mert mindenki úgy érkezett. Tehát, hogy most, ha azt nézzük, akkor sokkal, de sokkal nagyobb százalékban érkeztek beöltözve a nézők mindenféle jelmezekbe, és ez szenzációs volt.
1: És nagyobb százalékban vannak magyar szurkolók, vagy főleg magyar szurkolók vannak?
0: Ami változás az, hogy egyre több külföldi szurkoló érkezik. Tehát, hogy most már vannak olyanok is, akik minden évben megjelennek Lengyelországból, a közvetlen országokból is, de vannak, akik Írországból érkeznek, egy kicsit mondjuk azt mondják, hogy nálunk drágábbak a jegyek általánosan, de az összes többi körítés mellette pedig az, hogy város tudnak nézni, hogy el tudnak menni, esetlegesen fotballmeccseket is még meglátogatnak, tehát hogy egy hétre érkeznek. Nagyon sok olyan külföldi szurkoló van, aki így összeköti a kellemest a hasznossal, és a trofira teszi azt, hogy ő most körbenéz Budapesten meg Magyarországon.
1: Igen, és hát Budapestnek meg Magyarországnak is azt hiszem, hogy nagyon jót tesz, hogy ezek a darts játékosok saját közösségi oldalukon megosztanak videókat Budapestről, Magyarországról, az is nagyon fontos, nem?
0: Hát ez most tényleg kimagaslóan zajlott az, hogy ugye van egy olyan pillanat, amikor azok a játékosok, akik ott vannak pénteken meg szombaton, és már voltak többször, akkor kérdezik, hogy mikor lesz fölkapcsolva az MVM Domnak a világítása, mert akkor piros fehér zöldbe van, és akkor kimennek, és kintről filmezik, és, vagy a fölkapcsolást. Mindenki elmegy, és csinál egy fotót arról, hogy itt voltunk, és még 2022-ben csináltunk egy darts bemutatót ugyanitt az MVM Domba, és az ötszörös világbajnok Raymond von Barneveld érkezett, jött a reptéről, hoztuk be őt, pont a Lajos barátom hozta őt, és akkor mondta, hogy igen, hogy mennyien is lesznek, és akkor mondtuk, hogy hát több mint 8000 lesznek a bemutató, mi hol lesz? És akkor pont akkor jöttek az MVN Domhoz, és akkor mondták neki, hogy várjanak, hogy hát itt lesz. És akkor megnézte, itt lesz a bemutató ebben az óriás csarnokban? Igen, mennyien férnek be? 20000, de itt most ez másabb. És akkor komolyan is vette, meg is nyerte azt a bemutató tornát.
1: A szurkolók egyébként, hogyha ide érkeznek Budapestre erre az eseményre, akkor egy-egy versenyző miatt jönnek, vagy a verseny hangulata miatt jönnek, meg a helyszín miatt jönnek?
0: Igazság szerint ez egy nagyon fontos dolog elmondani, hogy itt ugye vannak bizonyos öltözékek, amik ki vannak zárva. Például a futballmez. Ugye ez egy Angliából érkező sportág, az angol területről érkező sporták, és nem akarják azt, hogy a szurkolók között probléma legyen abban, hogy most például nálunk beülök Fradi mezbe, és a Lajos barátom Újpest mezbe, aztán véletlenül valami vita lesz abból, hogy két különböző szurkoló. Ezért nem lehet futballmezbe bejönni, ez rajta van a jegyen, ez egy alapszabály, ezt orvosolandó azért, hogy ne legyen, mindenki a dárt szeretetért jöjjön. Természetesen vannak játékosok, akik jobban kedvelnek, és vannak játékosok, akik nem kedvelnek, de ez nincs kinyilvánítva. Most például a sláger Gary Anderson volt, ő olyan, mintha most Skóciába játszott volna, mert el is mondta, hogy mint a hazai pálya. Most volt először Magyarországon a trofén, Gary Anderson is nem szokott járni a European Tour fordulókra, nagyon ritkán vesz rajtuk részt, de azt tudom, hogy jövőre is jönni fog, mert azt mondta, hogy most második lett, és ezt neki meg kell nyernie. Van egy benfentes információm, egyébként a díjátadó, az egyik díjátadó, Kis Gergő volt, dr. Kis Gergő, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónk, akinek a végén odaadta a második helyét, és mondta neki, hogy de hát ezt te nyerted, nem? Ez legyen a tiéd, ezt neked adom, mert én jövőre visszajövök ide, és megnyerem. Tehát, hogy ez volt a elvállás. Ez nekünk meg nagyon jó. Ő is csak szuperlatívuszokba beszélt mindent, és azt tudom, hogy jövőre úgy fog érkezni, hogy hozza az egész családot, mert ezt látniuk kell, azt mondta.
1: Meg nem csak ezt, hanem Budapestet is, gondolom. Igen,
0: hát az hozzátartozik.
1: Nyilván. Ugye nagyon sokat beszélünk azért az elmúlt évtizedben, évtizedekben a darts népszerűsödéséről. Az egyik oka az lehet, hogy igazából ezt nagyon egyszerű megérteni. Tehát ha valaki néz 5 percig egy darts versenyt, akkor már tudja, hogy itt miről van szó, és akkor onnantól kezdve már nem a szabályokra kell figyelni, hanem tud minden másra, a hangulatra, a szurkolásra.
0: Igen, bármire. És akkor legalább egy kis ösztöndést ad az embereknek arra, hogy megtanuljanak fejbe számolni, abba is segít. De igen, ez egy fontos dolog, nagyon-nagyon-nagyon fejlődik, még sehol se vagyunk egyébként szerintem. Tehát, hogy én nem fogok rajta csodálkozni, hogyha 40 ezeres látogatottságunk lesz egy European Touron, mert tényleg annyira fejlődik, és ezt nem csak itt nálunk, hanem ugye ezt az angol PDC is ki tudja mutatni, főleg a fiatal embernek köszönhetően óriási népszerűsége lesz egyre jobban a dartsnak. Ugye Luke Littlerről beszélek. Tehát, hogy ezt tudni kell, hogy a közösségi médiában egy 120 ezeres követői bázissal rendelkező fiatal emberből hirtelen 2,5 milliós követői bázis lett, és a PDC vezetés is elmondja, hogy olyan média hype lett mögötte, hogy majdnem, hogy újra kell tanulniuk mindent, és készülni kell rá, mert akkor az érdeklődés. Ha csak annyit tudok mondani, hogy a világbajnokságra már most arra jutottak el, hogy már nagyobb teremben lesz, ugyanabban az épületben, de nagyobb teremben több mint 5000 befogadással, 5000 férőjes befogadással, sorsolni is kell már jegyeket, mert akkora jegyigény, tehát minthogyha a világbajnoki döntőről, fotball világbajnoki döntőről beszélnénk.
1: Pedig Luke Littler azért némiképp megosztó személyiség, nem?
0: Hát a magabiztosság az általában abból szokott lenni. Tehát, hogyha valaki magabiztos, és valaki a csúcson van, akkor megosztó személyiség tud lenni. Vannak, akik sajnos nem szeretik Szoboszlai Dominikot se. Most vigyünk egy más, de azért, mert valaki magabiztos, tudja, hogy mit szeretne csinálni, és azt is tudja, hogy kell járni az utat. Általában az lehet, hogy jó pár embernek nem szimpatikus. Én mindig azt szoktam erre mondani, hogy egy fiatal 19 éves játékosnak az egyetfejlődését végigkövetni, az szerintünk, az szerintem egy nagyon nagy dolog, hogy hogyan fog felnőtté válni, hogyan fog még erősebb darts játékossá válni, vagy akár hogyan fog a mélybe zuhanni.
1: Azért kíváncsi vagyok, hogy mennyire lehet még ezt a népszerűséget emelni, mert az elmúlt években azért láthattuk, hogy nagyon, nagyon nagy, vagy nagyon gyorsan nő a népszerűsége ennek a sportágnak. Az benne lehet, hogy ugye azért ez egy olyan sportág, amihez nagyon alapos mentális felkészültség kell, nagyon kell koncentrálni, ugyanakkor a közönség pedig legalább annyira szurkol, mint mondjuk egy labdarúgó mérkőzésen, és ez azért nagyon, nem tudom, nagyon, nem azt mondom, hogy szemben áll egymással ez a két dolog, de azért mégiscsak érdekes, nem? Hogy a játékosnak nyilván az a célja, hogy minél jobban tudjon koncentrálni, minél jobban kikapcsoljon mindent a szurkolók meg, olyan, mintha egy picit saját magukat szórakoztatnák, mert lehet, hogy nem is jut el egyébként oda föl a pódiumra mindez, mert hogy a versenyzők meg mindent próbálnak kizárni.
0: Ez nagyon, nagyon jó észrevétel, és ez egy nagyon fontos téma is egyben, és azért, mert azokat a zárt versenyeket, amiket ugye közönség nélkül játszanak, floor versenyeknek hívják, és a PDC-nek rengeteg ilyen floor versenye is van, de a színpadi meccsek a European Touroknak köszönhetően egyre több olyan verseny van, ahol színpadon tudnak tapasztalatot gyűjteni a játékosok. Ezért van színvonal emelkedés is, még esetlegesen 4, 5 vagy 6 év kellett ahhoz, hogy valakinek meglegyen a megfelelő mennyi jó játékosnak is, meglegyen a megfelelő színpadi rutinja, addig most ez egy vagy akár 2 év alatt is bekövetkezik, hiszen 15 olyan állomása van például a European Tour fordulóknak, ahova könnyebb kvalifikálni, ahol színpadi mérkőzéseket hangos közönség előtt játszanak. Régen például Vincent van der Voort volt, akiről mindig azt nyilatkozták, hogy egy nagyon erős floor játékos, aki a csöndben szenzációs játszik, csak ha föl kell menni a színpadra, akkor nem tud úgy teljesíteni. Most sokkal könnyebb dolga van a játékosoknak ilyen téren.
1: Igen, de olyan érdekes például a sportlövészet is talán bizonyos szempontból ez a kategória, és ott is már ugye a döntők alatt, ahol eddig nagyon csöndben kellett lenni, pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy akkor kezdjünk el zenét játszani, mert hogy a közönséget is be kell vonni. És akkor a dárc is ilyen, nyilván itt sokkal nagyobb. Igen, a kontraszt.
0: Bocsánat, pénz úgy lesz, hogyha ha néző van, reklámot úgy lehet adni, hogyha néző van, és valamivel meg kell oldani azt, hogy ez nézhető legyen. Ebből egy óriási nagy buli hangulat lett a dartsból, és ez mindenki, aki eljön oda, csak azt tudom mondani, hogy ez teljesen más, mint otthon játszani és kipróbálni. Úgy is el lehet hamar sikereket érni, mert hamar meg lehet egy bizonyos szintre jönni, ami élvezhető a dartsba, olcsó ér, mert olcsó egy tábla, olcsó egy nyílkészlet, és mindenki tudja használni, és 2-3 évig jó a falon. Viszont aki eljön ide, és megnézi úgy, hogy egy pici darts tudása is van, de még akkor is, hogyha nincsen, csak egy tényleg egy közösségi jó buli élményt szeretne átélni, ha egyszer eljön ide valaki, azt most mondom, az biztosan tudom, hogy legközelebb is akar jönni. Az 1000%.
1: Nagyon elszaladt az időnk, de szakmailag még nem is beszéltünk erről a versenyről. Igaz, hogy már eltelt jó pár nap, úgyhogy talán nem is ez a leglényegesebb, de szakmailag hogy értékeled most ezt a Hungarian Darts Trophy-t? A magyar játékosokról beszéltünk, ketten is tovább jutottak az első körből. Úgy egyébként, hogyha a végeredményt nézzük, a végkimenetelt, akkor hogy értékeled?
0: Hát ha nézhetjük azt, hogy aki nyert, az egy... Nem mondjuk, hogy óriási nagy meglepetés, sőt közepes, de meglepetésnek számít. Azt is tudni kell, hogy ez azért a negyedik torna győzelme volt már idén Ross Smithnek. És azt is tudni kell, hogy azért ez már körvonalazódott egyébként, hogy körülbelül ki lesz a döntőben a játékot nézve, hogy milyen teljesítményt tudtak nyújtani a két döntős játékos. Ugye a legjobb 8-nál, mikor már eljöttünk vasárnap délutáni etap után, akkor már lehetett érezni, hogy kik lesznek azok a játékosok, akik a döntő közelében lesznek.
1: Mert hogy itt ez a hullámzás a teljesítményben az nem annyira jellemző? Tehát, hogy lehet, hogy két
0: ez
1: azért
0: igen, már azért be tudják, ezt már azért ismerik sokkal jobban, hogy osztják be ezeket itt az energiájukat. Ez is az egyik. Egyébként hozzáteszem, hogy Ross Smith a fiával érkezett. Nagyon-nagyon jól érezte magát, és azért csak a döntőben is 101 fölötti átlagot dobott, tehát hogy annak ellenére, hogy most lehet, hogy a közönség jobban szerette volna, hogy Gary Anderson nyerjen. Majd jövőre. Ami azért, még egyszer mondom, ő a kedvenc. Nekem hozzáteszem, hogy Ross Smith nekem egy igazi példakép, mert ő többször újraépítette már magát fiatal dartsjátékosként, nagyon magasan volt, elveszített turkártyát, visszaszerezte, megnyerte az Európa-bajnokságot, mert már Európa-bajnokként, és most is egyébként ezzel a győzelmével ranglista vezető lépett elő a European Tour ranglistáján, úgyhogy örülök neki, hogy megint egy másik játékos tudott nyerni. Kíváncsi leszek, ki lesz az, aki meg tudja védeni majd egyszer a címét.
1: Meglátjuk, hogy jövőre folytatódik-e ez a minta, vagy lesz címvédés. Cigenhám Medardnak köszönjük szépen, hogy itt voltál, dartsról beszélgettünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Elsőként azt kérdeztem Pécsi Gábortól, hogy szokott-e még rendszeresen sportolni?
2: Most is úszodából jövök. Minden reggel volt ötusázó társaimmal a Komjádi úszodában. Fél órát úszunk. Az nekem általában 1000 métert tesz ki. Ennél lejjebb nem adom, bár 600 méternél sokszor eszembe jut, hogy miért nem 600 méterbe döntöttem el én a saját adagomat, mert nekem már nincs edzőm. Azt csinálok, amit jónak találok. Azt viszont, amit előre elhatároztam, azt meg is csinálom, és nagyon jó az, hogy naponta mozgunk valamit.
1: Tehát minden nap hétvégén is, és ez kényelmes tempóban, mellúszás?
2: Hát nem mellúszás, mert az ötösházon gyorsan úszik, a legnagyobb részét gyorsan teszem meg, aztán vannak kiegészítők közben, de ugyanúgy, mint amikor edző voltam, magamnak is mindig előírom aznapra, hogy mit fogok úszni, és azt végig is csinálom, mert különben tényleg az van az ember, hogy ellötyög mellen, de valamit azért illik mozogni. Nem erőltetett tempóban, de egy olyan jó lendületes.
1: Gyerekkorában is már kötelező volt a sport, a mozgás, vagy pedig egyszerűen csak jött, és azért volt ösztönös.
2: Mondhatom úgy, hogy sportcsaládból származom, hiszen édesanyám úszó volt, hosszú távúszó, világbajnok volt. Emiatt aztán az egész család sportos lett, velem együtt természetesen. Ő volt Paplaci mellett a másik profi Magyarországon, aki Paplacival párhuzamosan pénzért versenyzett. Tehát a Capri Nápolyi nem hivatalos világbajnokság, mert a hosszú távúszás még nem ismerték el hivatalos úszó szakágnak, de ez volt a nem hivatalos világbajnokság. Ugye az 33 kilométer a tengerben. Minden évben megrendezték Olaszországban. Ez egy profi verseny volt, tehát részvételi díj volt, pénzdíjat lehetett nyerni, de ugyanakkor édesanyám minden költségét saját maga fedezte, egy banki tisztviselő volt. Reggel lement az uszodába, megvette a jegyét természetesen, amikor nem kapott később már tiszteletjegyet, akkor utána elment dolgozni, de utána megint lement az uszodába. Hát mi így nőttünk föl, hogy ezt láttuk.
1: Mekkora családban voltak testvérek?
2: Igen, volt egy Miklós bátyám, akinek szintén sok köze van ehhez az én pályámhoz, hiszen ő kezdett el ötusázni először, a Győri Bencés gimnáziumba került, és lejárt az úszodába, mert hát az elég jól úszott, és akkor Magyar Vilmos, a győri ötusa atya meglátta, és kérdezte tőle, hogy nem akar-e ötusázni. Hát kérdezte, hogy mi az, ugye, mert fogalma nem volt. Hát amikor a lóhoz eljutottak, akkor rögtön azt mondta, hogy de igen, és hát azóta is tart a szerelem az ötusával és a lóval, ő már sajnos nincs közöttünk, viszont a fia folytatta a pályát, hiszen ő most a lóversenynek a igazgatója, és ő irányítja a magyar lóversenysportot. Nagy örömünkre, hiszen gyerekkorától is úgy nőtt föl, hogy sport, ötusa, kajak, és a lovak, és a lóverseny, és most az ő pályája így beteljesedett ezzel, hogy ezt a pozíciót tölti be.
1: Mivel teltek a gyerekkor évei, és ez most Győrben volt, vagy Győr mellett?
2: Nem, mi Agárdon laktunk, elváltak a szüleim, édesapámmal Agárdon laktunk mind a ketten, és onnan került a bátyám Győrbe, hogy egy biztos és fix helyen legyen, hiszen a Bencés gimnázium egy biztosíték volt arra, hogy nem kalódik el. Én amikor a 8-at elvégeztem, akkor is följöttem édesanyámhoz Budapestre. De akkor már bátyám bőszen ötusázott, és volt egy kis kísérlet a vízilabdával, de az nem nagyon jött be, nem volt különösebb labdaérzékem, és aztán kérdezte a bátyám, hogy miért nem mész el ötusázni, és akkor levitt a Benedek Feri bácsihoz a Csepp, ahol a légkör az első nap már megragadott, hiszen nem akárkikkel öltözhetett ott az ember, nem is tudtam természetesen akkor még, hogy milyen nagyságokkal, hiszen egy öltözőben voltunk a Balcó Bandival, Németh Ferivel.
1: Olimpiai bajnok ötusázók.
2: Ők az olimpiai bajnokok, igen, de az akkori csapat is, a Fákja Földi, Sárfalvi Béla, Illény Ipari, azért sorolok olyan neveket is, akiknek nem rendkívüli eredményeik voltak, viszont a szellemük az pontosan olyan volt, mint a Balcó Bandiéké, és ezt szoktuk meg mi is, ezt vettük át mi is, és ezt próbáltuk tovább tanítani, amikor abba a pozícióba kerültünk.
1: Hamarosan erről még beszélünk majd kicsit részletesebben, de itt a kondiról, a fizikai állapotról eszembe jutott egy olyan kérdés is, hogy például szokott-e, megcsinálná-e most is azt, hogy segítene egy kismamának, amikor mondjuk a metróban, vagy akár egy buszon fel kell vinni a babakocsit a lépcsőn, vagy a buszra?
2: Ez természetesen ez véletlenül jön így össze, hogy a uszodából, amikor jöttem, és felszálltam a buszra a körúton, akkor pont egy kismama próbált leszállni. Láttam, hogy kínlódik. Természetesen odaugrik az ember, és segít. Hát ez annyira természetes, hogy nem is kérdés.
1: Ezt a szüleitől örökölted, vagy pedig akár épp ott a Csepelben, tehát ezt a szellemiséget, mert ugye azért nem mindenkinek egyértelmű. Ezt sokan elgondolkodunk, hogy jaj, most mit kellene tenni, miközben pont nem szabad gondolkodni.
2: Hát is. Eleve a családi neveltetésben ez volt a segítőkészség. És a Csepelben is ez a szellem volt. Ott szóba nem került, hogy ki az olimpiai bajnok, és ki a kevésbé eredményes versenyző. Ott egy dolog számított, egyszer egy nagyon jó cikk volt a Pilhád György tollából a Nemzeti Sportban, amikor azt írta, hogy mi közöttünk az volt a legfrankóbb gyerek, aki először ért fel a Hármashatár hegyi kilátóhoz a Császáruszodából a futóedzésen, és abszolút nem számított, hogy a egyiket mikrobusszal hozták az edzésre, a másikat egy személykocsival, vagy éppen a villamoson próbált jegy nélkül utazni, mert még arra sem volt pénze. Tehát egy dolog számított, az eredmény, és azon belül természetesen a sportszerűség, és ez is egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt szívtuk magunkban már a családtól és édesanyámtól is, és természetesen a Csepelben is, hiszen ott szóba se kerülhetett az, hogy valaki ne sportszerű eszközökkel próbáljon eredményt elérni.
1: Csibészség, mert azért a sportban az is kell. Akár egy olyan, hogy valaki ne futva tegye meg azt a távolságot a hármas határhegy tetejéig.
2: Hát az benne van. Az ilyen nagyon langyos gyerekekből nem szokott nagy versenyző lenni, mert megalszik a tej a szájába. És hát az ötösen meg különösen sokfajta képességre van szükség. Az eleve egy gátja, amikor valaki nagyon alszik, és nincs benne meg a megfelelő csibészség, mert adott pillanatban bizony rögtönözni kell, és ki kell találni valami csibészes formát, hogy lehet tovább lépni azon a problémán. Az lehet csak egy mozdulat a lóhátán, vagy lóval való kapcsolat, vagy akár egy vívó asszó közben egy megoldást találni, akár trükkös megoldást találni. Természetesen a sportszerűség határain belül, de ugyanez vonatkozik az edzőre is, hogy nem kell átlépni a szabályokat, hanem mindig ki lehet valami plusz találni, de még tovább megyek, ugye az életem pályáján lényeges dolog szakasz volt az is, hogy itt különböző világesemények, meg hazai események rendezésem része, ott is folyamatosan valami trükközni kell a megoldásokra.
1: 2008, ugye nem is olyan régen egy budapesti világbajnokságot a szimacsarnok előtt, és elfolyt a víz a medencéből a verseny napjára.
2: Hát én jól emlékszem, hogy a szerkesztő úr is ott ült a lelátón, és mindnyájan meglepődtünk, hát ez egy külön mese, és így utólag visszagondolva azt mondhatom, hogy az életemnek egy nagyon fontos pontja volt az, hiszen egy olyan problémával találkoztam szembe reggel 7 órakor, amikor fölhívtak, hogy elfolyt a víz, hogy először nem is vettem komolyan. Aztán Bíró Sanyi, jó barátom, aki az egész területén volt felelős, mondta, hogy azért vegyem komolyra, mert tényleg egy deka víz nincs a medencébe. Lényeg az, hogy kiszakadt alul a fólia valahol, egy váratlan dolog volt, erre abszolút nem számított.
1: Hiszen egy mobil medence
2: hiszen
1: volt.
2: Hiszen egy mobil medence volt, mert minden áron azt akartunk megvalósítani, hogy egy helyszínen legyen mind az 5 versenyszám, és itt tényleg egy 100 méteren belül minden versenyszám megvalósítható volt, egy 200 méteren belül, és felépítettünk egy mobil medencét, 680 köbméter vízzel, gázkazán, vízcserélő, biztonsági berendezések. Hát nagyon sok oldala volt ennek a dolognak, de azt mondtuk, hogy mindig jobban megéri, mint a környékbeli úszodákba elmenni valamelyikbe, amelyik mindegyik valamilyen sebből vérzett rá. Szóval nem volt alkalmas igazán világverseny rendezésére.
1: Aztán jöttek a tömlők, tűzoltóktól.
2: Igen, és hát amennyire én kértem a medencéhez, addigra Bíró Sanyi már intézkedett, megjelentek a tűzoltók, és a stadion másik oldalán lévő hasonló medencéből átszivattyúzták a vizet, de közben meg kellett javítani a medencét. Na most ez ugye vasárnap reggel volt, amikor nem volt olyan egyszerű összedni olyan embereket, akik meg tudnak heggeszteni egy medencét. Akkor betonszállító jött, betonkeverő, hogy beönteni az oldalát, akkor szereztünk egy targoncát, ami végigment a lovaspályán, mert fogalmunk nem volt, hogy hova tűnt el a 680 köbméter víz, nehogy valami gond legyen, akkor kihívtuk a lelátósokat, hogy álljanak a lelátó mellett, nehogy valami megmozduljon, mert hát nem lehetett tudni, mit mosott ki. A lovaglást és az úszást megcseréltük, összehívtuk a nemzetközi mezőnyt, ahol természetesen senki nem problémázott, mert aki már ötös a versenyt rendelt, ötös a versenyt részt vett, az nagyon jó tudja, hogy mindenféle gond lehet egy áramszünet, bármi történt, akkor meg kell oldani, és tovább kell lépni, tehát senki nem problémázott rajta.
1: Életet nyertek ugye az időnyerése.
2: Pontosan, és a Mauro barátunk Olaszországban, aki a technikai küldött volt itt, a piros kabátos technikai küldött, azt mondta nekem, hogy Gábor, ezt Magyarországon kívül sehol nem lehetett volna megcsinálni, a víz bárhol elfolyhat, mert olyan, hogy valami műszaki probléma történik, az bárhol bekövetkezhet, de az, hogy egy ilyen összefogás legyen, hogy a tűzoltóktól, a rendőrautókig, most már ennyi év után elmondhatom, hogy ami létezett Budapesten tartályban víz, és mozgatható volt, azt hozták, és öntötték bele, természetesen csak olyan, ami vegytiszta volt, és 26,5 fokos víz 4,5 óra múlva rendelkezésre állt a medencében. Ez valóban egy nagy dolog volt, mert amíg valami gond van, akkor hát idézőjelbe tett csibészséggel valóban neki kell ugrani, és valahogy meg kell oldani az ügyet.
1: Ott Agárdon az édesapjával gyerekkorban milyen játék lehetőségek voltak? Hogy zajlott akkor? Hát 1946-ban született, tehát nagyjából ott az 50-es évek, második világháború után nem is olyan sokkal jár. járunk.
2: Igen, hát én 4 éves voltam, amikor zuglóból oda költöztünk, mert államosították édesapám pékségét, és lementünk a Lagárdi házunkba. A játék lehetőség az végtelen volt. Én azt mondhatom, hogy természetesen ma is nagyon szomorúan gondolok arra, hogy a családot tönkretették, hiszen egy szépívű pálya lehetett volna ezelőtt a család előtt, nagyapám és édesapám nyomdokain haladva. De alapjában nekem ezzel a változással egy nagyon kellemes gyerekkor szereztek, mert ugye Agárd egy üdülőhely a Velencei tópartján, és nyáron hatalmas élet van, rengetegen jönnek a nyaralók, akkor ottan mi helybeliek, helybeliek voltunk, hiszen mi ott éltünk, akkor ott jól elvegyültünk, mert jó éreztem, egyszer csak szeptemberben kiürült az egész helység, egész nyaralótelep, és ott maradtunk egy pár tizen összesen, akik ott jártunk egy kis helyi iskolába, később már azért kinőtte magát, hiszen Fehérvár vonzás körzetében volt, de ott voltunk egy pár tizen, és bandába verődve jöttünk, mentünk erdőbe, madárfészkek, amilyen gyerekkorban bármi lehetséges, azt mindent végigcsináltunk. A kert teli volt mondjuk gyümölcse, de azért valamelyik kertnek a gyümölcse jobban tetszett, akkor azért azt is megszereztük. Hát ezek nem rendkívüli dolgok, mert gyereknek az élete is zajlik.
1: Manapság azért nem.
2: Igen, most már egy kicsit kötöttebb a dolog, de mi akkor nagyon boldog életet éltünk ott. Hazaszaladtunk egy szelet zsíros kenyérre, aztán ki a rétre megint focizni vagy fejelni, le a tóra télen korcsolyázni. Kérdeztem egyszer apámat, amikor már idősebb voltam, és hát nem féltettél bennünket, de hogy is nem fiam, azt mondja, mindig izgultam, hogy jöttök haza. Hogy tízhattalak volna el benneteket ettől, hát hiszen ez volt az életetek.
1: Na. És ezt a csibészséget akkor ott igazából mindenki a vérébe szívta, ha akarta, ha nem, tehát aki túl akarta élni ezt a gyerekkort.
2: Pontosan, hát a nagyon maflának nem lehetett lenni, mert ott azért a élettörvényei érvényesültek, a nagyobbak, kisebbek viszonya, meg stb. Ugye ott aztán volt a tanyavilágból jött gyerektől kezdve olyan városi származású gyerek, mint én vagyok, de hát ott asszimilálódni kellett, együtt kellett egy osztályba kellett ülni, ugye, együtt kellett tanulni, és együtt mentünk a tóra este, és semmi gondunk nem volt egymásra, és a mai napig sincs, hogyha összeakadunk.
1: És gondolom, ha valaki túl nagy képű volt, akkor azt pillanat alatt helyretette az élet, a közösség.
2: Hát ez pontosan úgy, mint később az Ötusában. Ugye itt nem lehet a nagy szája valakinek, még akkor se, hogyha 24 verseny nyer egymás után, mert a 25-nél úgy befejel, hogy csak néz. Tehát ott is pontosan ugyanez történt, ott már egy kicsit úgy tanult az ember ebből, de igazán a sport nevelte rá az embert arra, hogy soha ne bízza el magát semmivel, legyen egy egészséges önbizalma, mert anélkül nem működik a dolog, de ennél, ha lehet, akkor ne többet, mindig rá is kell értékelni a dolgokat. Igen, az egy jó iskola volt a gyerekkor ilyen szempontból mindenképpen.
1: Most akkor térünk vissza Németh Ferenchez, Balcó Andráshoz és hát Benedek Ferenchez, a mesterhez, a főnökhöz, úgy hívták a csepeli edzőt.
2: Igen, mindnyájan főnöknek hívtuk, nem is tudom, hogy ragadt rá, de illett is rá, hiszen egy személyes főnök volt az egész ügyben. Sokszor eszembe jut, főleg amikor edzősködni kezdtem, akkor eszembe jutott, de azóta is, hogy Feri bácsi egy személybe csinált mindent. Tartotta az edzést, vedette a naplókat, fölépítette a gyárból, kicsente a alkatrészeket a Csepeli gyárból a Csepeli lőtérre, hogy a forgógépeket megteremtsük, és működjön. Természetesen a lövedzés előtt, után mi is a lőtéren tevékenykedtünk, be voltunk fogva. Ködbe a szertárt is kezelte, ködbe a szülőkkel tárgyalt, meg az iskolánkba is elment, hogyha nagy szükség volt rá. És amikor később már edző voltam, és én is azt hiszem, hogy úgy reggeltől estig ezt csináltam, de néha leültem, és eszembe jutott, hogy hát a Feri bácsi biztos nem ült el ilyen időszakban, biztos, hogy csinált valamit. Ő már reggel 6-kor ott ült a medence partján, a régi csasziban, egy ilyen fém kempingasztalszerűségűben, ami ilyen összecsukható kempingasztal, zöld volt, és ott ült a Feri bácsi a színes szerodáival, és rajzolgatott, meg irogatott, meg tervezgetett, meg kimutatásokat csinált, miközben a Földi Laci vagy a Malackó Pista tartotta nekünk az úszóedzést, és mindenkiről tudott mindig mindent, hogy mi történt vele. Na ezért is volt aztán, hogy 70 éves születésnapján a régi Siposban a Maraskó Tibi szerzett egy ilyen asztalt, lefestette, és Feri bácsit kiültettük, kikészítettük neki a színes szeruzákat, és mondtuk, hogy na Feri bácsi, most írja le, hogy a mai napról mi a véleménye, és mi fog itt bekövetkezni még. Hát persze vette a tréfát, mert nagyon szerette az egészet, de azt is tőle tanultuk el, hogy minden évvégén csinált minden korosztályra egy kimutatást, azt még pauszra csinálta, és akkor fémásoltatta a gyárba, ilyen barna fémásolatok vannak belőle.
1: Ilyen átlátszó a pauszpapír,
2: amennyire emlékszem. Igen, de abból lehet fémásolni, és akkor ilyen barnás papír ki ebből. Na most ez csak azért érdekes, mert az első korosztály, akivel elkezdtem foglalkozni, azok az 59-60-as születésűek voltak, és hát...
1: Már amikor az újpesti Dózsában edzősködni kezdett, ugye 25 évesen a versenyzés után.
2: Egyik pillanatra a másikra edző lett belőlem. Hát még akkor itt egy mondatot, hogy hogy kerültem oda egyáltalán, mert aztán ezt folytatom majd, mert egy érdekes dolog. Ugye elvittek katonának, és akkor beiratkoztam egy műszaki főiskolára, elvégeztem a kandót, a Ganz villanyba átmentem, és gondoltam, hogy én egy komoly mérnökember leszek itt, és akkor egyszer csak a Deák Feri szólt, hogy a Dózsában van egy hely, utánpótlás csoportnál gyerekekkel kéne foglalkozni, hát úgy körülbelül egy éjszakát gondolkodtam rajta, és hát a diploma azóta is a fiókban van, és eljöttem edzőnek, hál' Istennek, hogy eljöttem, és így döntöttem. Nagyon nehéz döntés volt, hiszen azon a pályán is egy komoly karriert lehetett volna elérni, lehetett volna, nem tudjuk, hogy mi történt volna.
1: Mint üzemmérnök, ha jól olvastam.
2: Igen, mint üzemmérnök, úgy működtem ott a Ganz villanyban, de az első hívószóra eljöttem. És hálát adhatok a sorsnak, és magamnak is, meg a Deák Ferinek is, hogy egyáltalán elhívott, mert én onnantól kezdve 71. február 1-e óta nekem soha nem jutott eszembe, hogy én dolgozni mentem. Sokkal többet voltam elfoglalva, mint hogyha benne a Ganz villanyban reggel bélyegző, este bélyegző, amikor eljövök. Nyilván időben sokkal többet voltam, de egyetlen egyszer sem jutott eszembe, hogy most dolgozni megyek. Melyik az ötösár? Valószínűleg ugyanezt, hogyha valaki biztosította volna az anyagi hátteret, napi munka mellett, akkor megcsináltam volna a társadalmi munkába is, hiszen ez nekünk az életünk, meg a szórakozásunk volt, és hogy emellett még fizettek is, hát az aztán még egy külön boldogság. No, szóval visszatérve a pauzra és a fénymásolatokra, én ugyanezt folytattam a első csoportomban, és hát úgy eléggé szétesett a társaság, amikor abba hagyták a versenyzést, és egy jó pár évvel ezelőtt megint elkezdtek összejönni. És most a fél évente van egy találkozó, és elkezdték előszedni ezeket a fénymásolatokat. Nem is gondoltam, hogy megvan még nekik. Hát nekem megvannak azok is természetesen, és mondták, hogy de bizony, ők már nem egyszer elővették, és nézegették, hogy mi minden történt. Na most ez csak arra jó példa, hogy egy ilyen oktatói, nevelői, pedagógiai munka, hiszen az edző is az, az nagyon ritkán kap visszajelzés menet közben. Ugye 5-10-15-30 év múlva egyszer csak valaki azt mondja, hogy de jó volt abban a egri edző táborban, amikor felfutottunk a hegyre, és csak egy kortvizet lehetett inni a kútnál. De az XY az kettőt ihatott, mert megengedte a Gábor bácsinek, és az hogyan volt az, most se tudom még megemészteni. Na, hát ilyen emlékek vannak, és akkor az ember azt mondja, hogy tényleg érdemes volt ezt csinálni.
1: Ha erre a könyvespolcra nézek, akkor rengeteg könyvet látok, és emlékszem, hogy voltunk olyan öttös a világbajnokságon együtt, vagy Európa-bajnokságon, ahol egy pici szabadidő, de inkább talán este meg reggel, akkor már könyvet olvasott Pécsi Gábor. Van kedvenc, vagy pedig már annyit olvasott, hogy számtalan kedvenc van?
2: Hogy honnan származik egyáltalán, az is a Mizsér Jenő bácsitól származik, hiszen őt mindenképpen meg kell említeni ebbe a...
1: A Dúzsa, legendás edzője, Mizsér Attila olimpiai bajnokunk édesapja, aki sajnos már elhunyt.
2: Igen, ahogy Pál Völgyi Miki szokott fogalmazni, mindnyájú sportbeli atya, középiskola negyedikesek voltunk, és... Hát persze nem olvastunk semmit, mert örültünk, hogy az edzés mellett a minimumot meg tudjuk csinálni az iskolában, mert olyan fáradtak voltunk állandóan, hogy a tananyag az pont elég volt. Jól emlékszem, hogy a Népstadionban voltunk edzőtáborban, kempingágyakon aludtunk, olyan körülmények voltak még az egyik foci öltözőben, és egyszer csak oda dobott egy Dürremat könyvet, az Ígéret című könyvet, és mondta, hogy na hát akkor ezt olvasd el. Hát mondom, hát olvassam el, amikor még itt az érettségi, meg a 80 ezer tétel, amivel fogalmam nincs, hogy fogok én arra fölkészülni egyáltalán, de belekezdtem, és nem bírtam letenni. És hát azóta is az egyik kedvenc könyvem van, 10-15 évente elolvasom újra, és én a bácsival színházba is kellett járni, ha akartunk, ha nem, megvette a junior válogatottnak a színházért, és együtt elmentünk színházba, és persze utána szépen lassan, okosan kikérdezgette tőlünk, hogy mit láttunk meg, hogy láttunk, és ez egy teljesen más pályára irányított engem. A szüleim könyvolvasó emberek voltak, de én nekem valahogy az ifjúkorom máshogy alakult, mert a réten voltam, vagy edzésem voltam, vagy valahol máshol voltam, és azóta is megvan tényleg a szerelem, és hát külön öröm, hogy amióta nyugdíjas lettem, sokkal több időm van. Most egymás után olvasom azokat a könyveket, amik kimaradtak az életemből, meg újabbakat is. Mindenevő vagyok ugyanúgy, mint a zenében. Mindenféle könyvet, ami a múzsa csókját valahol ott hordozza a homlokán, azt nagyon szívesen olvasom. Ha belekezdek, és nem olyan, akkor még inkább leteszem.
1: A mai világban Mizsér Jenő hogyan tudna érvényesülni? De akár a fiatalabb Pécsi Gábor is, tehát ugye arról beszéltünk, hogy másképp nőnek fel a gyerekek. Internet, még akár 10 évvel ezelőtt is sokkal lassabb volt az élet, a mindennapi világ, mint mostanság, amikor mindenki a telefonját nyomkodja, az okos telefonját.
2: Jenő bácsi ilyen szempontból egy kicsit más volt, mert neki volt egy világa, az ötusa volt az ő világa, természetesen a család is, hiszen egy nagyon szép családban éltek a feleségével és két gyerekkel, de a másik oldalon semmi más nem él. Ugye ablakot se szívesen csukott be, mert azzal is külön kell foglalkozni, hogy csak az ötusa érdeket, az ötusa története, ötusa eredményei, edzésmódszerei, és stb. Ma már nehéz lenne így megélni, mert sokkal több oldalúnak, sok oldalúnak kell lennie valakinek, és menni kell tovább az élettel, okostelefont, és most karácsonyra kaptam egyet, meg kellett tanulnom, mert nincs mese, nem lehet tovább lépni, ugye, hogy nem tanulja meg az ember, nem volt hajlandó a számítógépet sem megtanulni, Erika táska írógépen írta továbbra is az olyan anyagait, ami ma is érvényes, és ma is, ha valami gondom van, akkor azt veszem elő, és abban nézek bele, de meg kellett tanulni a modernebb technikát. Én is mindig azt mondom, hogy nem akartam lecserélni a telefont, jó nekem a régi, de aztán elkezdett tönkre menni a régi, aztán a gyerekeim azt mondták, hogy nem, nincs tovább, okos telefon. Tehát azt megtanulta az ember. Váltani kell, és nem lehet egy oldalon gondolkodni, már nagyon sok mindennel kell ma foglalkozni, egy edzőnek is, egy vedetőnek is. Én visszasírom mindig azt az időszakot, amikor ugye 71-ben oda kerültem a sportiskolához, és semmi más gondom nem volt, mint az a 20-25 emberrel foglalkozni, reggel edzést tartani, utána nézői elmennek az iskolába rendesen.
1: Délután... Ment a Trabanta?
2: Igen, akkor még a Szürke Villám volt, úgy hívták, egy Trabant kombi volt a Szürke Villám, és a legváratlanabb helyzetekben megjelentem, és ha már szorba hozta azt, hogy gyalogolni is lehet a hegyre, akkor nem nagyon merték megtenni, mert soha nem tudták, hogy a Trabant óra hol fog valahol az erdőből kilógni. Még annyit, hogy az elején fölfutottam velük, még amikor ez a csoport elkezdett dolgozni, még a futómunkát is hozzávettük az úszáshoz, akkor még fölfutottam velük a hármasat hely kilátóhoz, aztán egyre meredekebb lett az a hegy, és én adtam lejjebb egy kicsit, ők előbb-utóbb a Szürke Villám előkerült, és akkor azzal jelentem meg mindenhol, és szállítottam őket természetesen. Nem az számított, hogy hány órája van, és mikor tud kijönni iskolából, hanem az, hogy hogy oldjuk meg a délutáni edzést, és akkor ezen belül mindent kitaláltunk, hogy meg lehessen oldani, ha kellett, oda mentem értük, beültek a kocsiba, aztán vittem őket az edzésre, de ez is teljesen természetes volt, mert a Berelek Feri bácsi is vitt bennünket.
1: Mit üzen azoknak a mostani családoknak, akik azért azzal küzdenek, hogy el kell tartani a gyerekeket, mindennapi nehézségek, és a sport az háttérbe szorul, mert jó esetben a gyerek még sportolhat, de aztán a szülők akár 40 éves korban hát nem sportolnak, és ugye ez teljesen egészségtelen életmód.
2: A jó kifogás sose rossz. Ilyen nincs, hogy valaki nem tud sportolni, mert kell hozzá egy melegítő, meg egy tornacipő, és ki lehet menni futni, lötyögni, futógimnasztikát csinálni, tornázni, otthon tornázni, de sokkal egyszerűbb, hogy nekem nincsenek meg a lehetőségeim. Én magam is benne voltam ebben, mert amikor még edzőként jobban, de amikor szakvezető lettem, akkor tényleg elég elfoglalt ember voltam, és úgy gondoltam, hogy erre nekem nincs időm, hogy én egy órát lemenjek az uszorába, vagy éppen átöltözzek és elmegyek. Évek teltek el, hogy alig csináltam valamit. Aztán megint jött az igény, a belső igény, hogy ezt csinálni kell. Egyrészt annyit mindig ki lehet szakítani minden család életében, hogy valahogy mozgásra bírják magukat, ha más nem egy kirándulásra, futásra, vagy valamilyen vízmeretti lehetőségbe vízbe menni, és ez nem mindig az anyagiakon múlik. Ez nem kell aranyrajtkövetnek lenni a medencébe, hogy valaki teljesíteni tudja azt, amit elhatározott.
1: A csillogó szemű, vidám, mosolygós Pécsi Gábor az egy álca, vagy mindig ilyen volt már gyerekkorában is, mert ez megmaradt határozottan az emlékeimben.
2: Hát alapjában azt mondom, egy vidám ember vagyok, és alapjában ő egy kedves ember, most nem tudok rá jobb kifejezést mondani. Akkor, amikor rendben mennek a dolgok. Hát ezt a kollégáim tudják esetleg megmondani, amikor főtitkár voltam, hogy ott egy hangos szó el nem hangzott soha irodába, sőt, kimondottan vidámmel zajlott az élet. De hát amikor valami nem úgy ment, nem az, hogy elrontottak valamit, majd olyan előfordul, hanem azt láttam, hogy valamit nem úgy csinálnak, vagy nem úgy kellene megcsinálni, hát akkor azért volt, hogy mástól csillogott egy kicsit a szemem, akkor nehezen viselem. Ugyanez volt az edzéseken is. Ugye az alaptézisem ott is az volt, hogy vidáman is lehet jó eredményeket elérni. De ha valaki nem azt csinálta, amit kell, akkor tudtam, hogy abban nem lesz eredmény, tehát valami más módszerhez kellett folyamodni. Alapjában nem álca. Én nekem úgy általában csillog a szemem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Kósuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Fisztu! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Kósuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Kósuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

spekulációk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

Tudják-e, hogy mi a közös Sully Sullenbergerben, Elon Muskban, Jeff Bezosban, Tom Cruiseban, Harrison Fordban, vagy akár Sir Richard Bransonban és Bessenyei Péterben? Nos, ha nem, segítek! Mindannyian élő legendák bekerültek a Living Legends of Aviation elnevezésű hírességek csarnokába, ami a repülés történetének legkiemelkedőbb, legbefolyásosabb alakjait tömöríti. Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják, és a Sporthely mai némiképp rendhagyó kiadásában a motoros műrepüléssel, illetve elsősorban Bessenyei Péterrel és azokkal a helyekkel foglalkozunk, amelyek Bessenyei Pétert azzá tették, aki. Kétszeres műrepülő világ és Európa bajnok, kétszeres összetett világkupa győztes, a Red Bull Air Race megálmodója és világbajnoka, magyar örökségdíjas, és megkapta a Magyar Köztársaság érdemrendjének lovak keresztjét. Bessenyei Péterrel ott találkozunk, ahol minden elkezdődött. De nem csak neki, hanem a magyar modernkori repülésben is, a budaörsi reptéren. Elsőként ismerkedjünk meg egy kicsit magával a helyjel, aki ebben pedig segít, az nem más, mint Krauf Péter, a repülőtér vezetője. Bent vagyunk a hangárban, itt pihennek a gépek, de mi minden

0: történik itt pontosan, illetve az egész webteret egy picit mutassuk be a hallgatóknak, hozzuk őket ide virtuálisan.
1: 1937-ben épült, és akkor megnyerte a világ legkomolyabb, legszebb repülőtere díjat. Azóta sok idő telt el, nem dicsekedhetünk, hogy ezt a műemlékünket úgy tartanánk fönt, ahogy műemléket kéne, sajnos némileg romos állapotban van, de ennek ellenére folyamatosan üzemel. Ez volt az első budapesti nemzetközi repülőtér, és utána ez költözött át, amikor már kicsi volt, költözött át Ferihegyre. Aztán utána átvette a Honvédség egy darabig, utána a Magyar Honvédelmi Sportszövetség, az MHS, majd a Magyar Repülőszövetség, és végül most egy magáncég az üzemeltetője repülőtérnek. A tevékenység gyakorlatilag nem változott, füves repülőtér, olyan repülőgépekkel repülünk itt, amelyiknek a füves repülőtér jó. Ez egy elég széles spektrum, egyébként az egész pici játékrepülőtől az egymotoros utasszállító gépig minden száll itt nálunk. A hangár szintén Európa díjas volt, amikor épült, mert ez volt a legnagyobb egyfesztávolság alatti épület, amit abban az időben Európában csináltak, úgyhogy elég híres a mai napig nyilvántartott épület. A hangárban sok repülőgép van, a repülőgépek többsége az egy oktató szervezet tulajdonában van, aki most jelen pillanatban, mint mindig korábban oktatásokat végez a repülőtéren, és magánemberek is bérelhetnek helyet, és az ő repülőgépeik is itt találhatók. Ezen kívül építettünk egy hangárban hangárt, ami egy fűthető kis hangár, ahol repülőgépjavítás folyik. Ha sportot nézzük, akkor ez egy nagyon jelentős hely, mert minden magyar repülősportnak a bölcsője a Budaörsi repülőtér, aminek még mindig van hagyománya, mert az Endres György vitorlázó klub a mai napig is képzi az embereket. Sőt, most van egy új tendencia, hogy a kormány elhatározta, hogy a jövőbeni pilóták képzésére újra visszaállítják. Valamikor volt MHS alapképzést, és finanszírozzák bizonyos mértékig, ez is itt történik többek között ezen a repülőtéren is. A műrepülő válogatottnak is mindig ez volt a központja, és itt volt a képzés. Ezen kívül nyilván az oktatás az egy nagyon fontos rész, hogy a jövőbeli pilótákat oktassuk.
0: Ha ne adj Isten, valaki most akár az adás kapcsán is elgondolkodik azon, hogy szeretne tanulni, szeretne akár pilótának, akár a repüléssel megismerkedni, mi a teendője?
1: Kettő irányban, az egyik, ugye ahogy mondtuk, a sport, a másik a hivatásos. Hogyha valaki sportolni akar, akkor megkeresi az Endres egy repülőklubot, amelyik itt székel a Budaörsi repülőtéren, és önálluk lehet jelentkezni vitorlázó repülést tanulni, és ebben fejlődni. Ez egy nagyon szép ága a repülésnek. A másik az, hogyha valaki hivatásos pilóta akar lenni, akkor itt a FlyCorp Kft., mint Magyarországon a legnagyobb jelenlegi repülőgép vezető képző központ, és ott lehet jelentkezni, és megkapni a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy valaki motoros repülőgéppel kezdjen, és hivatásos pilótává váljon. A szocializmusban, amikor én is repülőgépvezető lettem, akkor úgy volt, hogy az MHS-nél elkezdtem vitorlázni, és onnan el lehetett kerülni egy mezőgazdasági repülőiskolába, onnan a Maléphez. Tehát akkor volt ennek egy rendje, és nem kellett, hogy a szüleim milliómosok legyenek ahhoz, hogy ez megtörténjen. Aztán nagyon sokáig a rendszerváltozás után ez meghalt, ez a lehetőség, és szerencsére most újra felé lett, mert diákhitelt lehet kapni. Tehát több egyetemmel van szerződésünk, és aki pilóta akar lenni, ha szorgalmas és érdekli, akkor nem kell befektetnie milliókat ahhoz, hogy pilóta legyen, és ezzel pilóta szakmává tud válni.
0: Egy picit kanyarodjunk még vissza a repülőtérhez, ugye itt a hangárban tényleg mindenféle típusú méretű gépek ugye most pihennek, kint egyébként a kifutópályán is látunk 7-8 gépet egyőre, nem tudom, azok készenlétben állnak, felszállni készülnek, vagy azok mindig ott vannak?
1: Ez úgy történik, hogy egész nap foglalás van, tehát az oktatók lefoglalják azokat a gépeket, amivel oktatni fognak. Akinek saját gépe van, az is megrendeli, hogy kirakják a gépét, és akkor ezt kirakjuk a hangár elé. Este, amikor vége van az üzemnek, akkor visszapakoljuk a hangárba. Ezen kívül, amit a hangárban látunk, az többek között van itt egy alapítvány, a Goldheimer alapítvány, amelyiknek én vagyok az elnöke, és arra esküdtünk föl, hogy magyar repüléstörténeti emlékeket, repülőgépeket újítunk föl, és mutatunk be repülőképes állapotban annak, akit ez érdekel. Ez itt a Budaörsi repülőtéren erre lehet jelentkezni, vagy a honlapunkon. És látunk itt mezőgazdasági repülőgépet, és elég sok helikoptert, mert azt kell mondjam, hogy a helikopteres központ az a Budaörsi repülőtér, mert nincs szükség pályára, és mivel fű van, ezért helikoptereknek ideális.
0: Mert ha nem tévedek, amikor jöttem a repülőtér felé, és hatalmas nagy területről beszélhetünk, akkor talán az egyik sarkon, én amikor gyerek voltam Komlón, ott volt még egy kis hadtörténeti szabadtéri, hát nem is múzeum, csak kiraktak egy-két volt szovjet tankot, gépágyút és egy repülőgépet is, talán egy Tupoljev, ha jól látom ott egészen kint a szélén. Milyen harci gép van kiállítva?
1: Ez egy MiG-21-es repülőgép, amire az idősebbek, ez egy vadászgép, a honvédség által nagyon sok éven keresztül használt vadászgép, és ennek a speciális darabnak az a története, hogy volt egy filmsorozat, a Őrjárat az égen, és ez a repülőgép az, amely ebben a filmsorozatban szerepelt, és ezt mementóként vagy emlékként, ugyan itt sose volt ilyen repülés, de kitettük a repülőtéren.
0: És akkor még egyszer, aki szeretne tanulni, aki szeretne sétarepülni, megismerkedni, vagy jönni és szeretné megtekinti ezeket a gépeket, akkor azokat tártkarokkal is szívesen fogadják és szívesen várják.
1: Ez így igaz, a budaörsi repülőtér továbbra is a bölcsője a repülés jövőjének, a fiataloknak, akik ezzel akarnak foglalkozni, és mindenféle területen várjuk szeretettel a szerelőket is, akár bárkit, hangármestert, aki jönni akarik dolgozni, várjuk szeretettel.

A budaörsi reptér tehát minden érdeklődő tárt karokkal vár, mi pedig sétáljunk át a legendás körépületbe, ahol elsőként megtudhatjuk, mikor és hogyan is indult a magyar műrepülés legendájának, Bessenyei Péternek a pályafutása.

0: 6 éves koromban költöztünk ide szüleimmel Kamaraerdőbe, a Budaörsi repülőtér szomszédságába. Itt volt egy idősek, még mindig van egy idősek otthona, édesapám annak volt a vezetője, és én 6 évesen láttam először repülőgépeket. Ezek a gépek ráadásul műrepülőgépek voltak, mert a 62-es műrepülő világbajnokság ezen a repülőtéren zajlott, ahol a magyar csapat felkészülését én a kertünkből nézhettem végig, és hát engem a bukfencező, dugóhúzódó repülőgépek megbabonáztak, én teljesen oda voltam. Úgyhogy ha tehettem, akkor akár gyalog, akár kerékpárral kijöttem a repülőtér sarkába, és bámultam a gépeket. A hangárig nem mertem elmenni, meg a starthelyig, csak úgy a reptér sarkából nézegettem. Később aztán már elmerészkedtem a hangárig is, ahol a gépeket megtapogathattam, belézhettem a kabinjukba, és mai napig érzem azt a benzinkőzzel kevert repülőgép illatot, amit akkor éreztem. A pilóták nekem olyan misztikus emberek voltak, olyan megfoghatatlan, távoli, elérhetetlen emberek voltak, tehát én nekem azt, hogy a starthelyre kimenjek, és én megkérdezem, hogy hogy lehet itt repülni, eszembe se jutott. Aztán még nem szakközépiskolás voltam, amikor egy évfolyam társamról megtudtam, hogy ő Dunakeszin sportrepül, vitorlázó repül. Hát akkor aztán jött a felismerés, hogy jé, hát egy ilyen átlagembernek is lehet ez, elérhető. Őt kifaggatta, mi a teendőm, elmondta, és orvosi megfeleltem, csettől kezdve nem tudtak ezzel bajni a repülőtérről. Hogy egy kicsikét ugorjak a dologba, mindig is szerettem volna repülni. Az, hogy a repülőgéppel emelkedünk, süllyedünk, jobbra-balra forgolódunk, nagyon szép dolog, de valahogy nem elégített ki. Szerettem volna a három dimenziót igazából kihasználni, abba lubickolni, a repülőgépet teljes mértékben minden pozícióban uralni. Ez valahogy ilyen, nem tudom, vonzott. Lehet, hogy az első műrepülőgépek látványa volt ez a fajta becsípődésnek az oka. Lényeg az, hogy 79-ben kaptam lehetőséget arra a klubomtól, hogy a Budaörsi repülőtéren elkezdhessem a motoros repülőkiképzést. És hát persze ezzel a lehetőséggel boldogan éltem, és ennek érdekében munkahelyet váltottam, hogy tudjak sokat repülni. És gyakorlatilag 81 őszén már a műrepülőkerepben találtam magam, ugyanis az akkori edző a Simon Laci beceneves inya volt. Talán utólag azt gondolom, hogy kicsit felfigyelt rám, és a védőszárnyai alá vont, és egy kicsit külön foglalkozott velem. De lényeg az, hogy a műrepülő kiképzés elkezdése után fél évvel már elküldött versenyre, ahol is az első két versenyszámot megnyerve, végül is nem nyertem meg, mert a harmadik számban volt egy tévesztésem, illetve egy hibám, de ez már egy ilyen érdekes bejelentkezés volt. És így 81 őszétől az A, tehát a nagy műrepülő keretek a tagja lehettem, ami egy óriási megtiszteltetés volt nekem, Vitek Petivel, Wengertner Ferivel, Kis Hararival és Simon Lacival együtt készülni. Őtőlük rengeteget tanultam, rengeteget láttam, ellestem a dolgokat, persze ők is meséltek és megsegítettek.
1: Aztán jött 82. május 11, ami ugye alapjában megváltoztatta az életed és az egész műrepülés életét, és ha már sporthely, akkor itt tisztelgünk Simon László és a többiek emlék előtt is, hiszen ugye most már itt a nyakunkon a 43 éves évforduló, amikor elvesztetted és elvesztette az egész magyar sport ezeket a nagyszerű embereket.
0: Elképesztő, már 43 éve bennem még mindig úgy élnek, hogy látom őket, hallom a hangjukat, és most így borsod ők a hátam. Egy borzasztó igazságtalan dolog volt ez, és valóban, ahogy elmondtad, az egész magyar repülésnek, sportrepülésnek egy óriási veszteség, tragédia volt, aminek még, azt mondom, még a mai napig is isszuk a levét. Jött 82 tavasza, amikor ez a tragédia bekövetkezett. Aznap én is repülőtéren voltam, mert egy keddi nap volt, és műrepülő keretnap volt, mint minden kedden Budaörsön, de a rossz idő miatt nem volt alkalmas az időjárás a műrepülésre, és a reptérvezetésre kitalálta azt, hogy ha már itt van ennyi nagyszerű pilóta, akkor egy AN2-es repülőgépbe, ami egy több személyes repülőgép, üljenek be. A repülőtér parancsnok elviszi őket Dunakeszire, az előző hétvégén navigációs versenyből ott ragadt repülőgépekért. Adott volt, hogy megyek én is velük. Habár nekem még nem volt típusjogosításom azokra a gépekre, de hát bármely fiú mellé visszafelé beülhettem volna, ezt úgy mondjuk, hogy hát kicsikét hiénázni mindenképp mentem volna, de a Sinya mondta legalábbis, hogy a parancsnok elvtársat meg kell kérdezni, hogy én mehetek-e velük. Nyilván nem volt oka azt mondani, hogy nem, de aztán mégis azt mondta, hogy nem mész te sehová. Neked nincs még a típusod, nem mész te sehová. Úgyhogy így aztán a Sinya mondta, hogy nyugodtan menjek el horgászni, mert már úgyse lesz repülés. A fiúktól elköszöntem, ők elmentek az újlaki határhegy irányába a repülőgéppel, én meg horgászni. és este kaptam a megdöbbentő hírt, hogy mi történt. Utána nem is mentem ki repülőtre 4 hónapig. Gyakorlatilag egy csapásra elmentek a példaképek, elmentek a barátok, elment az edző, elment mindenki, aki nekem itt fontos volt, és a repülőtér számomra kiürült.

0: négy hónapig nem voltam itt kint. Aztán korábban megrendelt, akkor még Csehszlovákiában megrendelt Z-50 típusú műrepülőgépek elkészültek, ezek új gépek voltak, és ki kellett menni értük, és akkor Angyal Gyuri kollégámmal együtt kimentünk Otrokovicébe, a gépeket hazahoztuk, és egy új műrepülőcsapatot kezdtünk el építeni. Gyakorlatilag nagyon sűrűn edzőváltásokkal, egymást támogatva, Vakfedett Világtalant egy új csapat épült fel.
1: Hosszú hónapokig nem jöttél ki a reptére, és nem azért, mert féltél, vagy mintha féltél volna a repüléstől, csak egyszerűen nem volt kihez és mihez jönnöd. Viszont visszatértél Budaörsre, és ugye itt vagyunk most már a körépületben, ahol 10 évig dolgoztál. Mikor ez a repülőtér megépült, akkor az egyik legkorszerűbb és legszebb díjnyertes reptér volt. Hosszú idő eltelt azóta, de itt a körcsarnokban, illetve felettünk az irányító torony, itt azért egy kis emlék áll, ami a múltat idézi.
0: Itt a reptéren, a körépületben állva elég nosztalgikus érzéseim vannak, hiszen tényleg 10 évig itt dolgoztam, mint oktató, később még berepülőpilóta. Rengeteg kellemes, kedves emlék fűz ide. Nagyon kedves kollégákkal itt, úgyhogy nagyon sok közös bóka volt a munka mellett nyilván. Ez az életemnek egy meghatározó periódusa volt, tényleg egy meghatározó, hiszen itt, mint repülőember, itt mindenféle típussal repülhettem később, az A2-estől kezdve a több motoros repülőgépekig, ugrattam ejtőernyős, oktattunk leendő malév pilótákat műszerrepülésre, jártunk Ferihegyre az ILS leszállítórendszert kalibrálni, éjszaka, nappal, tehát egy fantasztikus, színes idézőben munkahely volt ez, bár én nem tartottam munkahelynek ezt. Olyan szerencsém volt, hogy a hobbim lehetett a hivatásom, gyerekkorban erről álmodtam.
1: És ugye a műrepülést talán Bessenyei Péter révén ismerte meg az egész ország, és talán az országot Bessenyei Péter révén ismerte meg az egész világ, de ugye ha már ez itt a sporthely és Bessenyei Péterrel beszélgetünk, volt egy másik hely és egy másik személyiség is, aki nagyban befolyásolta a pályafutásodat, ez pedig Celtvég és egy bizonyos Dietrich Mateschitz.
0: Igen, sajnos Dietrich Mateschitz már nincs közöttünk, pár éve eltávozott és óriási űrt hagyva maga után. Minden extrém sportot, minden sportot lelkesen támogatott, mindig kereste a feltörekvő sportolókat, az új tehetségeket, akár csak a Formula 1-ben, mint a futballban, vagy sorolhatnám szinte az összes sportágat, és így a repülésnek is szerelmese volt. Ő maga is pilóta volt, repült helikopterrel is, repülőgéppel is, hajtóműves gépekkel is. Az én kapcsolatom a Red Bull-al 98-ban kezdődött, akkor volt az első pici kis kapcsolat, pici kis támogatás, amiben aztán 2000-ben egy teljes mértékű támogatás lett, és mai napig tart az én szerencsémre, és az el kell mondjam, hogy ugye volt a pályafutásom során több támogató, több szponzor, amiért köszönet jár, de ezt a fajta családias légkörtet sehol nem éreztem.

nem lehet elkerülni a repülérészt. Hiszen az ebből indult valahol. Akkor mentek még a műrepülő világkupák, ami arról szólt, hogy a 12 legjobb versenyző a Unlimited korlátlan kategóriából kapott meghívást a műrepülő világkupákra, ahol is a 4 perces szabad programot repülhettük zenére, kiki a saját magától vitt zenére. Nagyon látványos, nagyon érdekes program volt ez a világ számos pontján, Japántól Amerikáig, Kínáig, nagyon sok helyszínen. De én láttam azt, hogy a vége felé már kezd valahogy elhalni, mert a Jean-Louis Mounier úr, aki ennek a direktora volt, megjegyzem a Patrouille de France korábbi vezérpilótája, küzdik mindig a szponzorokkal, és akkor én már ugye Red Bullos voltam, a 2001 környékén elkezdtem a Matesicurat szekálni azzal, hogy lépjen be ebbe a világkupába, és ez a műrepülő világkupa, ez ugyan legyen már Red Bull műrepülő világkupa. És addig rágtam a fülét, mi mondta, hogy jó, akkor üljünk össze Fushulban, ott van a központ, hívjuk el a Jean-Louis Mounier urat, és dugjuk össze fejünket hárman. Elkezdtünk beszélgetni a találkozó alkalmával műrepülő világkupáról, és akkor azt mondta Dietrich, hogy jó, az a műrepülő világkupa, neki ezt tetszik, de tegyünk mellé valami Red Bullost. Aztán később azt mondta, hogy jó, az a műrepülő világkupa, de amit teszünk mellé Red Bullt, az egy kicsit nagyobb legyen. És a végén úgy váltunk el, hogy na Péter, ide figyelj, jó az a műrepülő világkupa, sok sikert hozzá, de én nem akarok lenni más ötletéhez szponzor, inkább találjuk ki a saját versenyünket. Olyan, mint a Formula 1 a Földön, sebesség, idő, eredmény, objektív. Mondtam, hogy a főnök, de én nem, ezen gondolkodjál. Hát én persze akkor letörtem, kudarcként éltem meg, hazajöttem, de hát ez volt a házi feladat, rajzoltam különböző karikákat, függőleges, viszintes kapukat, start, win és egyéb más, és ezzel az ákon-bákon rajzzal egy hét múlva visszamentem, és azt mondta, na ez jó, ez neki tetszik, ezt dolgozzuk ki. Az egész ebből indult. És akkor hazajöve egy 6 fő stáb összeállt, többségében marketing és szakemberekből és kreatívokból, és egy közel fél év alatt kidolgoztuk ennek a koncepcióját, illetve hát én elég sokat jártam ki repülőgéppel Celtvégbe, és a különböző ötleteket a kapukhoz, azt én tesztelgettem. Ugye, mert a kapukat meg kellett álmodni, hogy a kapuk hogy nézenek ki. Tudtuk azt, hogy a kapunak olyannak kell lenni, hogy nappal is jól lehessen látni. Ugyanakkor, ha bárkinek kimegy, sem a repülőgép, sem a versenyző nem sérülhet meg. A végén ezek a nagy nyomású levegővel életben tartott balonok váltak be, és akkor ezzel indultunk el.

0: Az első verseny a Celtékben volt 2003-ban.
1: Az első szezon olyan jól sikerült, hogy meg is nyerted, majd utána is hosszú évekig meghatározó figurája voltál a sportnak, viszont most már lassan 10 év ugye nem versenyzel, hanem bemutatókon szerepelsz, és bármennyire azt mondhatjuk, hogy ismered szerintem az összes fűszálat itt a budaörsi repülőtéren, ugye most már nem is itt töltöd a hétköznapjaidat, hiszen van egy saját bázisod, ahonnan gyakorlatilag mindent meg tudsz oldani.
0: Igen, hát én ugye elkerültem Budaörsről, aztán sokáig tökölön béreltem egy ilyen bunker hangárt, és hát körülbelül 15 éve egy saját kis kifutó pályáról üzemelek, ami hát lényeges könnyebbség, mert nem kell egy órát autóznom ahhoz, hogy a gépet elérjem, illetve a repülőgéphez kimenjek. De hát ettől függetlenül a mai napig itt most itt állunk Budaörsön, és a körépület ablakából a teraszról nézzük itt a lefölszálló gépeket, és tényleg olyan érdekes, hogy jönnek fel az emlékek, a régi képek, meg minden.
1: Véget ért a tél, előttünk a tavasz. Egyszer azt nyilatkoztat, hogy a tél az mindig a pihenés és a feltöltődési. Repültél már az idén? Mi a következő terv?
0: Persze repültem már idén. Bemutató még nem volt. Az első bemutatómban majd május 2-án lesz Kadarkúton, aztán szinte minden hétvégén követi ezt, részben itthon, részben külföldön. Úgyhogy jellemzően ilyen májustól szeptember végéig majdnem minden hétvégén repülök valahol, bemutatót repülnapokon. Régebben még télen is, mert sokat jártunk Kínába, Japánba, akár Amerikába, a melegebb helyekre, de hát én ezt most már elkerülöm és nem vállalom, mert nem azt mondom, hogy lusta vagyok, de itt már közel a 70-hez, azért egy kicsikét már hadd pihenjek.
1: És azt hiszem, vannak fontosabb dolgok is az életben. Meddig lehet ezt még, meddig szeretnéd ezt még űzni?
0: Tulajdonképpen úgy érzem, hogy fizikálisan ezt még nagyon sokáig, tehát még repüléssel nincs bajom. Tehát én ugyanúgy, ha kell, húzom a 10-12 G-t a repülőgéppel, tehát ezzel abszolút nincs baj. Inkább a mentálisan, inkább a rengeteg papírmunka, rengeteg szervezés, a telefonok, az e-mailek, különböző engedélyek kapcsán küzdeni az engedélyekért, akkor technikai gondok, a szervizelés. Szóval ez, ami már kicsikét úgy kezd nekem sok lenni. Ha csak repülni kellene, hogy tessék ott a repülőgép, semmi dolgod, üljél bele és repülni kell, hát azt szerintem még 100 évig.
1: Egyébként vannak, akik segítenek, a team besenyei hány főből áll, tehát mondjuk a szerviz csapat, ne adj Isten akárki, aki tényleg ezt az adminisztrációt segíti, vagy teljesen önmagadra vagy hagyatkozva?
0: Nincs már csapat, amíg az érrész volt, addig volt egy kis csapat. Most már nincs ilyen csapat, segítőim persze vannak. A Corvus repülőgépgyár, ami már nem így üzemelt, mert nem ilyen néven, Holucsuk Andrisék a mai napig segítenek a repülőgép átvizsgálásában, szervizelésében, tehát ez ilyen támogatásom megvan. Hát a papírmunkákban abba magamra maradtam.
1: Tudjuk, hogy neked ez az életed, az adrenalin, a száguldás, nagyon sokaknak példát állítottál még korábban is, és most is. Mit tudnál mondani a mai generációnak?
0: Nem olyan a repülés, mert persze egy repülés az jó, a repülés az emberiség régi vágya, a madarak világát meghódítani, tehát ez egy fantasztikus dolog a három dimenzióba rubickolni, de nem is okozni elhegyezményt kének arra, hogyha bárkinek bármilyen vágya van, azért tenni kell, akkor azért küzdeni kell. Ha megvan a motiváció és az akarat, akkor el lehet élni szinte bármit. Tényleg csak az van, hogy kemény munkával, kitartással, látva a célt, el lehet élni bármilyen területen.

Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a budaörsi repülőtérre látogattunk, és Besenyei Péter kivételes pályafutása előtt tisztelegtünk. Önök Nyágúj Gergelyt hallották, köszönöm, hogy elkísértek, várom önöket jövő héten is, viszont hallásra!

korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A sporthely mai házigazdája a győri búvárese. Otthonra találnak itt azok is, akik csak szórakozásból merülnek, és azok is, akik a búvárkodást profi sportként űzik. Megtudhatjuk, milyen élményekkel gazdagodnak azok, akik szívesen mennek a víz alá, és azt is, milyen felszerelés kell mindehhez. Tartsanak velünk, én Vera Emese vagyok. Bartos György, ügyvezető elnök helyettes fog minket körbevezetni. Itt vagyunk most egy nagyon pici helyiségben, ahol rengeteg felszerelés van. Tulajdonképpen az egész nem nagy, de nem is kell, hogy nagy legyen?
1: Az alsó részen vannak a búvár felszerelések és a technikai alkatrészek. A felső helyiség az ilyen szociális helyiség, tehát ott tudnak összejönni a búvárok, ott vannak az oktatások. Igazából azt mondom, hogy Magyarország egyesületeihez képest az egyik legjobban felszerelt egyesület vagyunk. Annak idején az MHS-ból alakult át az egyesület, és onnan is maradtak még felszerelések, de természetesen azért itt új felszereléseket, új technológiákat vásároltunk azóta. Azt el lehet mondani, hogy körülbelül egy olyan 30-40 embernek lévő felszerelés van itt jelen pillanatban, ami könyvbúvárkodáshoz szükséges.
0: A felszerelés az mit akar?
1: Palackok, ruhák, reduktorok, jacketek, uszonyok, maszkok, minden. Tehát komplet felszerelést tudunk adni a nálunk sportoló fiataloknak, időseknek. Foglalkozunk ipari búvármunkák is, és a belső részen vannak azok a speciális felszerelések, amik ezekhez a munkákhoz kellenek. Érdemes azt is amúgy megnézni.
0: Akkor meg is nézzük, arrébb megyünk egy picit. Itt egy hatalmas palackot látok, és rengeteg ruhát, aztán rengeteg kisebb palackot.
1: Ezek mind száraz ruhák, tehát ezekkel akár jég alá is lehet menni. Nem érintkezik a búvár teste a vízzel, tehát teljesen száraz marad, aki ebbe van. Ebben dolgozunk általában. Ebben is van kétféle variáció, amit használunk. A zárt sisakos és a fullmaszkos merülési lehetőség, amit tudunk alkalmazni. És hogyha megnézed, itt van egy AH5-ös sisakunk, ami egy picit hasonlít a régi búvár sisakra.
0: Igen, ez aki elképzel egy búvárt, az pont ilyen sisakban képzeli.
1: Igen, annyi, hogy ez egy kompozit anyagból készül már, nem a régi réz sisak, de az alapelv az gyakorlatilag ugyanaz. Tehát a fizika, meg maga az alapelv az teljesen változatlan. Annyi, hogy ez már egy modernebb felszerelés, modernebb anyagból készült felszerelés.
0: Mielőtt a további részletekbe belemegyünk, azt azért tisztázzuk, hogy itt ugye szabadidős búvárkodással és versenyszerű, tehát profi búvárkodással is foglalkoztok.
1: Ez így igaz. Két szakosztályunk van az egyesületen belül, az egyik a versenysport, a másik pedig a hobbi búvárkodás. Ahhoz, hogy fent tudjuk tartani az egyesületet ilyen szinten, ahhoz pedig különböző munkákat is tudunk vállalni, és gyakorlatilag így teljesen önfenntartóak vagyunk.
0: A különböző munkák, ami nekem először eszembe jut, és ezt filmekből szedem ezeket a tapasztalatokat, hogy például a hajó oldaláról különböző dolgokat levakarni. Nyilván ez nagyon csúnya megfogalmazás, és lehet, hogy meg is sértem itt a búvárokat, de ilyesféle munkákra kell gondolni ilyenkor?
1: Minden munkára, amit víz fölött el lehet végezni, azt ugyanúgy el lehet végezni víz alatt is. Általában amúgy mostanában a legtöbb munkánk az ilyen víz alatti vágások, acélszerkezetek vágása, betonozások, ilyesmik, csőszerelések, sprinklertartályoknak a karbantartása, tisztítása, ennyi.
0: Van kincskereső búvárkodás is?
1: Van, de azt mi nem csináljuk. Fogd meg, hogyha...
0: Jó.
1: Már nehéz.
0: Akkor most kézbe is vesz. És ezt valaki a fején hordja, vagy a vállán tartja.
1: Ez csak a sisak, ez 12 kiló.
0: Jézus
1: Mária. Ez még kapcsolódik egy 40 kiló ólom, egy ólomcipő, a ruha, meg még a palack.
0: Tehát. Vissza is adom inkább, jó? Mert ez nekem így nagyon, nagyon nehéz, de köszönöm, hogy megfoghattam, mert sosem fogtam még búvár sisakot, és azt is el tudom képzelni, hogy soha többet az életben nem is fogok. Ez valakiben vagy benne van, vagy nincs, hogy fél a víz alatt, vagy nem? Vagy ezt akár meg is lehet tanulni?
1: Mindent meg lehet tanulni, tehát hozzá lehet szokni. Én úgy gondolom, hogy ez egy fertőző betegség, tehát aki ezt egyszer elkezdi, az nem tud tőle szabadulni. Hála Istennek az egyesületi tagság is eléggé szerteágazó korosztálytól áll fel, tehát a 4-5 éves gyerektől kezdve a 76 éves bácsig mindenki megtalált az egyesületbe, és hát jönnek, és búvárkodnak, a csendvilága megérint mindenkit, úgyhogy ez egy ilyen alaptevékenység nálunk.
0: De mitől jönnek ide például egy 4-5 éves gyerek? Gondolom, hogy akár szülői ráhatással, vagy leginkább szülői ráhatással, vagy családi ráhatással?
1: szervezünk családi programokat, és hát nyilván az egyesületi tagságnak a családjai, gyermekei is csatlakoznak ezekhez a programokhoz, de járunk általános iskolákba bemutatókat tartani, foglalkozunk sérült gyermekeknek a merültetésével. Úgyhogy ezekből az iskolákból azért eléggé sok olyan érdeklődő jön, akik szeretnék kipróbálni a víz alatti világ rejtelmeit, és amikor kipróbálják, ugye az a szabadon való légzés a víz alatt, meg az a lebegés, az megfogja őket, és akkor itt maradnak.
2: Na, nagyjából ennyi, és akkor hát rengeteg felszerelésünk van még itt. Ezek mind olyan cuccok, amik, ez egy víz alatti telefon például.
0: Lehet telefonálni.
1: Igen, az aki lemerül, azzal a kapcsolattartás nagyon fontos, a kommunikáció, úgyhogy gyakorlatilag ilyen rádión keresztül tartjuk a kapcsolatot vele.
0: De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ő fogja a kezében a telefont, hanem gondolom valahogy a sisakba be van építve.
1: Bele van integrálva a sisakba, igen. És akkor így tudnak kommunikálni. A kötéljelzéseken kívül.
0: Meg bizonyos kézjelzések is vannak, nem? Ezt is a filmekből lehet tudni, hogy akkor most minden rendben van, fölfelé mennék, lefelé mennék.
1: Igen, vannak kézjelzések. Igen, ezek a kézjelzések működnek, tehát a hobbi merülések során, meg még az ipari merülések során is, hogyha olyan vízbe dolgozunk, ahol ez a kommunikáció lehetséges, akkor alkalmazzuk ezt is.
0: Na, ez egy hatalmas, olyan, mint egy horgászdoboz. Ja, itt is különféle maszkok vannak, de ez nem olyan nehéz, mint ez az előző ólomsisak. Full maszk,
1: igen, tehát teljes arcot fedő maszk. Ebbe is integrálva van a kommunikáció, tehát ugyanígy működik a kapcsolattartás a víz alatt lévő búvárral és a felszínen dolgozó kollégákkal. Ez már egy picivel könnyített felszerelés a nehéz sisakhoz képest, de tökéletesen alkalmas az ilyen ipari búvármerülésekre.
0: Közben feljöttünk ide az előbb említett szociális helyiségbe. Hát itt asztalok vannak, székek vannak, és akkor itt mi zajlik egészen pontosan? Valóban szociális tevékenység.
1: Igen, itt folyik a klubélet, meg még emellett oktatásokat is itt tartunk, tehát akik szeretnének tanfolyamot elvégezni, azoknak itt van az oktatási lehetőség. Projektor, számítógép, laptop, minden rendelkezésre áll. Meg hát nyilván itt vannak a bulik is, úgyhogy...
0: Vannak? Szoktak lenni?
1: Persze, a közösség élethez az is hozzátartozik. Ugye vannak olyan rendezvényeik, amik már ilyen hagyományteremtőek. Minden évben állítunk karácsonyfát, nyilván az víz mellett van, de ugye a főzések, stb. Sütések azok itt vannak az udvaron, meg hát itt van az étkezés fent. Keresünk víz alatt húsvéti tojást, évadzáró, évadnyitó rendezvényeink vannak, vízvilágnapi rendezvényt minden évben megüljük, úgyhogy ilyen tevékenységek vannak itt.
0: Meg hát gondolom egy világbajnoki címet, mert hogy Bukor Ádámmal is beszélgetünk majd, aki 8-szoros világbajnok és nyert világjátékokat, hogyha egy ilyen nagy teljesítmény és egy ilyen nagy eredmény, gondolom azt is meg kell ünnepelni.
1: Meg is szoktuk, igen. Ádám fontos versenyzője az egyesületnek. Rengeteg nemzetközi siker és hazai siker van a neve mögött fémjelezve. Úgyhogy ő az, aki ezt a sportvonalat így viszi az édesapjával, aki Jakoda Tibor, és ő az edzője is.
0: És akkor az előbb említett Bukor Ádám itt ül mellettem, akiről elhangzott, hogy 8-szoros világbajnok, világjátékok győztes. Idén is lesz világjátékok, te ott leszel?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, meg én is várom a választ. Ugye most az elmúlt 3 évben eléggé nehéz időszakon estem keresztül. 3 évvel ezelőtt ugye diagnosztizáltak egy rossz indulatú daganata, és aztán ott elég így felfordult az életem. Ugye akkor is pont egy világjátékok előtt történt a daganatnak a felfedezése, illetve a műtéte. Akkor még a világjátékokon vázi gond nélkül részt tudtam menni, hát úgy gond nélkül 4 vagy 5 hónap azelőtt volt a műtét, viszont így is viszonylag sikeresen sikerült lezárni, ugye 2 bronzéremmel, és azután viszont kivettem egy év szabadot, ami nagyon hosszasnak sikeredett, nagyon jól esett, meg azt éreztem, hogy szükségem is van rá, viszont aztán onnantól kezdve nagyon nehéz volt így visszarázkódni ebbe a sportvilágba, a mindennapi edzésekhez, és igazából ez most még így mindig folyamatban volt, viszont tavaly a világbajnokságon Szerbiában ugye sikerült a váltóval világbajnoki címet szereznünk, ahol világcsúcsot is úsztunk a 4x100-as mixfés váltóban, és a fiúkkal a 4x100 felszíni váltóban pedig bronzérmet sikerült szereznünk, vagy negyediket, az most ez nagyon, én nem is emlékszek. A lényeg az, hogy ott sikerült egy nagyon jó időt elérnünk, amivel sikerült a világjátékokra kvalifikálni magunkat, úgyhogy ha részt veszek a világjátékokon idén Kínában,

0: éreztem, hogy nem értem még úgy igazán, ugye egész életemben a sportom volt a hangsúly, 6 éves korom óta ugye része vagyok az uszonyos úszás világának, és 7 éves korom óta versenyzek, 10 éves korom óta kétfázisú edzéseim vannak, és én azt éreztem, hogyha most valami baj lenne, és ki tudja, mi lesz holnap, akkor még egy csomó nem megbánások, hogy az az érzés volt, hogy még nagyon sok mindent szeretnék csinálni, nagyon sok helyre szeretnék még utazni, és ezért kellett nekem ez az egy év, hogy kicsit ezen változtatni tudjak, és akkor volt a kép, egész évben csak így utaztam, pihentem, barátokkal vettem körül magam, tehát hogy az, ami a 23 év alatt kimaradt, azt így próbáltam pótolni.
1: És utána mennyire volt nehéz visszaállni? Egyáltalán abban az egy évben eszedbe jutott, hogy nem állsz vissza?
0: Az volt terben elejétől fog, hogy vissza fogok állni, úgyhogy hál' Istennek eddig nem sikerült eljutnom, hogy ilyeneken gondolkozzak, hogy visszaálljak-e vagy sem. Nagyon nehéz volt visszaállni, és mint említettem, ez még mindig egy folyamat, szóval sokkal jobban elhúzódott, mint ahogy én azt akkor elképzeltem. Azok mellett, hogy az akarat erő az megvan, de én bízok abban, hogy az idei felkészülés is sikeres lesz, és ez a kína fog jönni, és sikerül majd egy jó időt úsznom a váltóval.
1: De azt mondod, hogy igazából azért mentél utazni, mert úgy érezted, hogy túl sokáig nem éltél, de most visszakerültél ugyanabba a kerékvágásba, most akkor nem érzed úgy?
0: Hát igen, ez egy most nagyon érdekes helyzet az én életemben, ugye a betegség után lett is egy tetoválásom, egy hosszú egyenes csík a hátamon, amit gyakran kérdeznek, hogy mit jelent. Ez egész egyszerűen és röviden egy határvonal, pont ez, hogy előtte és utána, mert én megfogadtam magamnak, hogy nem kerülök vissza abba a kerékvágásba, amiben a betegség előtt volt, amit utalok arra, hogy ez a mindennapi nehéz, hosszas helyzet, amikor próbálsz szétszakadni, de nem tudsz, és még az is, hogy semmi sem elég, tök mindegy, hogy mennyire igyekszel. És most kicsit haragszok is magamra, és próbálom rendezni az életem, mert pont azt érzem, hogy megint visszakerültem ebbe a helyzetbe, hogy ugye csinálom az edzéseket, mellett ott az egyetem, közben ugye a honvédség tagja lettem, sportszázadon belül, mellette még oktatok is az úszodában, úgyhogy most nagyon szét vagyok szakadva, és akkor minden mellett ugye be kéne fejezni az egyetemet, és kijutni Kínába, tehát jól úszni, úgyhogy nagyon nehéz, de próbálok most egy nagy levegőt venni, és kicsit megnyugodni, és így rendezni a dolgokat.
1: Viszont ezért egy profi sportoló élete leginkább arról szól, hogy nagyon sok a lemondás, tehát hogyha ennyi felé forgácsolódsz szét, akkor az óhatatlanul egy picit a profi sport rovására, meg az eredmények rovására megy. Vagy meg lehet ezt úgy oldani, hogy minden beleférjen?
0: Hát minden meg lehet oldani, csak az időzítésem múlik minden szerintem. Úgyhogy most próbálok a sportra fókuszálni, az az elsőleges, és utána pedig jöhetnek a többiek, és most próbálok így nagyon összeszedni mindent is, hogy utána megint majd tudjak egy kicsit pihenni itt a nehéz időszak után.
1: Az, hogy a világjátékokra sikerül kijutni, az a jövőd szempontjából és a profi sport jövőd szempontjából befolyásol bármit?
0: Hát igen, tehát hogy fontos lenne nekem is azt mondani, hogy több mint 20 éve üzem ezt a sportot, és hogy két világjátékokon is részt tudtam venni. Azért ez egy nagy dolog, ugye ez a nem olimpiai sportnoknak az olimpiája. Mellesleg úgy, hogy ugye nem az előzőn, ami Amerikában került megrendezés, amin részt tudtam venni, hanem az előttin, ami Lengyelországban volt, ugye nem vettem részt, holott akkor pont úgy alakult, megint egy ilyen bonyolult része volt az életemnek az az időszak, hogy akkor, amikor a 400 méteres felszíni úszáson nyertek a világjátékokon, én 2 héttel ezelőtt ugyanabban a medencében jobb időt úsztam ugyanazon a távon, úgyhogy az is egy ilyen bonyolult, ilyen szempontból egy picit fájdalmas időszak volt, úgyhogy visszatérve a kérdésre, nagyon fontos lenne számomra, hogy most azt tudjam mondani, hogy igen, eljutottam oda, és meg tudtam csinálni.
1: A sportszázad egyébként számodra mit jelent?
0: Hát a sportszázad számomra az most egy nagyon fontos dolog, ugye ez biztosítja a mindennapi megélhetést, ugye uszonyos úszóként, ami egy nem olimpiai sport, nagyon nehéz így profi sportolóként is megélni a mindennapokban. Azt szerintem minden nem olimpiai sportoló nevében is mondhatom, ezért ez a sportszázad egy remek lehetőség volt számomra, ami biztosítani tudja a létezésemet voltaképp.

0: És egy elkötelezett búvár hogy lesz? Egyrészt elkötelezett, de sokkal fontosabb, hogy hogy lesz búvár.
1: Annak idején későn tanultam megúszni, és úgy éreztem, hogy valami hiányzik az életemből. És amikor lehetőségem volt rá, önálló döntésként, úgy gondoltam, hogy itt az ideje, és én búvár leszek. És ennek nagyon-nagyon komolyan neki is álltam. Hála az égnek, hogy jó csapatra találtam. Nagyon sok kitérőm is volt természetesen a világban, de végül mindig az dominált, hogy itt egy jó csapathoz kell tartozni, és akkor a merülés is sokkal szebb lesz, csodálatosabb lesz.
0: De ez akkor ilyen dupla lépés, hogy az úszás tanulás és már rögtön búvárkodás?
1: Igen. Gyerekkoromban nagyon sokat küzdöttem, ugye a fülfájós gyerek voltam, és emiatt ugye nem erőltették, hogy megtanuljak úszni. Természetesen ez elmúlt, kinőttük, felnőttünk, és utána pedig ugye az álmainkat megpróbáljuk megvalósítani, és így lettem búvár.
0: Többször említette azt, hogy nagyon jó a csapat, de azért a búvárkodás valahol egy picit magányos, nem? Vagy ezt én kívülállóként gondolom így?
1: Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó társasport, és ezen belül kiemelném azt, hogy amikor együtt merül egy csapat, minimum két fő, de akár ugye többen, öten, hatan, nyolcan együtt, jó szinkronban merülünk, összeszokott társaság, akkor még könnyebb a merülés, még szebb élmény, mindennek tudunk örülni a víz alatt.
0: Mi mindennek lehet örülni a víz alatt?
1: Az apró halaktól a nagyokig, a hideg vízben is ugyanúgy a csodálatos dolgokat megláthatjuk, és örülhetünk neki, és úgy olyan élményt hozunk fel a víz alól, ami további energiát ad akár a napunkhoz, az életünkhöz. Én így gondolkodom a búvárkodással kapcsolatban.
0: Akkor én ezt úgy képzelem el, hogy ha elmegy nyaralni mondjuk a tengerpartra, akkor minimum egy ilyen sportboltban kapható kis pipa, szemüveg, vagy egy egybe maszk, az elengedhetetlen, anélkül nem is indul el víz mellé.
1: Enélkül, az ABC-szert nélkül, maszk, légző, csúszony nélkül nem indulunk el, és általában a nyaralásunkat úgy próbáljuk szervezni, hogy a tengerpartra szervezzük, és ugye akkor már még szebb lesz az a nyaralás. Amikor az ember teheti, ideje, lehetősége engedik, akkor mindig így van, és ha lehet, akkor a saját felszereléshez ragaszkodunk, mindenkinek profi felszerelése van, mert abban bízunk, jól leszervizelt felszerelésbe, és akkor biztos, hogy a merülés semmivel nem lesz elrontva. Nekünk ez a legfontosabb.
0: A család is megfertőződött, vagy eleve benne voltak a családtagok is ebben a búvárkodásban, vagy nincsenek még most sem?
1: Fiamat igyekszem vele vonni, kisebb-nagyobb sikerrel. 17 évesként az érdeklődése most más irányban van, de egyébként egy nagyon jó úszó, úgyhogy minden esély megvan rá, hogy búvár legyen. A párom egyelőre még nagyon tiltakozik, de én úgy gondolom, hogy eljön a pillanat, hogy egy bemutató, egy intro merülés során esetleg sikerül megfertőzni, és akkor még csodálatosabb, hogy együtt tudunk merülni. Ez a cél. Ugye a tengerzúgás az embert megnyugtatja, az is ugye még szebbé teszi a pillanatokat, ugye, hogyha tengerparti nyaralásról beszélünk. Ez mindig még megédesíti, és amit még hozzá kell tenni, hogy a búvárkodása a legbékésebb sport, mivel nem egymást akarjuk legyőzni. Nem egymás ellen irányul, hanem egy élményt szeretnénk megszerezni, begyűjteni. Ugye mindent a szemnek, semmit a kéznek, víz alatt, és így tudunk feltöltődni, mi búvárok.

0: Csókás Péter elnök, vagy Pepe, ahogy itt látom kiírva a táblán. Ugye itt egyrészt szabadidős búvárkodás, másrészt versenybúvárkodás. Ez a kettő jól megfér egymás mellett?
1: Abszolút mértékben jól. Valamennyire a 80-as évek végén eltűnt maga a versenysport az egyesület életéből, ez érdekes volt. Akkor indult el inkább a rekreációs búvárkodás fejlődése, itt a Győri Búvársport Egyesületnél, és most egy 8-10 éve kezdtük el újból a első körben az utánpótlás nevelés miatt, illetve nem sokkal utána került ide hozzánk az Ádám Felvidékről, és ő óriási előnyt jelentett nekünk így a fiatalok körében, hogy meg tudtuk mutatni, hogy már pedig van ilyen versenyzőnk, aki ezt csinálja idestóval több mint 20 éve lassan, és rettenetes jó eredményeket ér el szerte a világon, ugye most már a mai napig ő tartja a világrekordot is 20-as úszásban 200 méteren. Mellette ugye folyamatosan itt van, látják a srácok, tényleg egy példaképnek tűnik, és ez volt az a pont, ahol azt éreztük tényleg, hogy egy picit így az Ádám hatására is megindult maga az úszás, 20-as úszás újból az Egyesületnél, és most van 10-12 kis versenyzőnk is, fiatalok is, akik most már 3-4 éve szintén egész jó kis eredményeket érnek el. Ami számunkra is nagy élmény, illetve számunkra is nagy öröm, már csak azért is, mert maga az Egyesület az tavaly volt 60 éves, ez rettenetes ritka Magyarországon, és egy sportegyesület, ráadásul egy búvársportegyesület megéri ezt a tisztességes kort. Ebből kifolyólag igazából próbáltunk mi is jubileum alkalmával plusz lehetőségeket biztosítani számukra, akár uszodába, illetve különböző kulturális programokon való részvétellel támogattuk őket, és ez is jó sikerült, legalábbis mi ezt vettük észre, hogy jó sikerült.
0: Ugye gondolom, hogy ez is egy olyan sportág, amit fiatalon jó elkezdeni, tehát hogyha valaki itt a versenysportban szeretne jó eredményeket elérni, akkor azt fiatalon kell, vagy nem feltétlenül szükséges? Tehát ha valaki tizenévesen gondolja azt, hogy ő szeretne profi búvárúszó lenni, akkor azt még megteheti?
1: Abszolút, hogyha ketté választjuk ugye a magát a búvárkodást, ahogy az elején ezt már említetted, van maga a rekreációs búvárkodás, a készülékes, illetve van a sportbúvárkodás. A sportbúvárkodásnál abszolút előny az, hogyha fiatalon már elkezdik, és erre tényleg van itt lehetőség, most már több oktató kollega is van, aki ebben foglalkozik, illetve pluszban az Ádám apukája is, aki szintén oktató 20-as úszásban, ő foglalkozik ebben. Általában ők már elkezdik ilyen 6-8 éves kortól, folyamatosan. Ami nem meglepő az, hogy többen jöttek át például a különböző úszó sportegyesületektől, akik nem kimondottan búvár úszóként kezdték el magát a vízisportot, hanem úszóként. Náluk ugye óriási előny volt az, hogy már önmagában magát a mozdulatokat, magát a tevékenységet el tudták sajátítani viszonylag fiatalon. Itt ugye ami pluszba hozzájön az, hogy plusz egy zárt maszkot hordanak egy légző csővel, és végig a fejük a víz alatt van, úgy kell úszniuk, ellentétben ugye simán az úszókkal. Amit tudni kell, hogy az 20-as úszásnál igazából a kezüket nem használják a versenyzők, ez mondjuk óriási ellentét a sima úszókkal. Ellentétben, és pont az Ádámnál is volt egy ilyen furcsa váltás, hogy ő most úszóként is szerepel már, mint sportoló, és neki nagyon furcsa volt, először nagyon nehéz volt az, hogy megszokja azt, hogy ő viszont csak a lábát használta végig a versenyzés során, és most ugye felsőtestre, vára és kézre is edzeni kellett, hogy ebben is tudjon az úszók között is esetleg jobb eredményeket elérni.
0: Ezt nem is tudtam róla, nem is kérdeztem rá, de a jobb eredményeket elérni, hogy vannak céljai a sima úszásban, vagy normál úszásban, nevezzük így?
1: Hát erről ő tudna inkább nyilatkozni, de vannak céljai, sőt van egy magyar hölgy, egy búvárúszó legenda, Senánszki Petra, az Ádámmal szoros kapcsolatot ápol, ők nagyon sok versenyeztek együtt, és értek el jó eredményeket, és többek között a Petra is volt, aki áttért a sima úszásra, és ott is már, ha jól tudom, akkor olimpiai kvalifikációt értek el csapatban. Most az Ádámnál is ez...
0: Hát kint is volt a Párizsi olimpián Petra.
1: Így van, pontosan. Hát ebbe próbál gondolom az Ádám is egy picit azért felzárkózni. Hát ő is tudja azt, hogy itt is vannak azért nyilván felső korhatár, ameddig az ember tudja ezt csinálni, megfelelő napi edzések mellett, illetve hát nyilván az úszást magát ezt esetleg ki lehet egy picit tolni idősebb korosztály felé is, és ott is lehet még akár szeniorba is elindulni és olyan eredményeket elérni, ami még azért eléggé látványos, vagy sokat mondó.
0: Ugye nem csak elnökként, hanem búvároktatóként is részt vesz itt a klub életében. Egy búvároktatónak kell azzal foglalkozni, hogy akár rávegye az embereket, vagy olyan nem is jön ide búvárkodni, akinek eleve bármiféle problémája van a vízzel, vagy pont azért jön, hogy ezt leküzdje, tehát ezzel is kell egy búvároktatónak akár foglalkozni?
1: Nagyon jó a kérdés, és abszolút átfogó. Amikor valaki elhatározza, hogy szeretne mondjuk búvárkodni, és készülékes búvár szeretne lenni, akkor mindig van egy személyes elbeszélgetés, ahol ezekre külön kitérünk. Általában akik jönnek, azok olyan személyek, akik nyilván szeretik a vizet, szeretnek víz közelbe lenni, esetleg eljutottak valahova, egy tóba, tengerre, valahova, és ott már tudtak és légzőcsővel, maszkkal belenézegetni a vízbe, viszont szeretnének lejjebb menni és több időt eltölteni lent. Általában ez a többség, ez a 80-90%, viszont volt tavaly előtt is olyan, aki pontosan azért jött, mert éppen olyan lelki állapotban volt, vagy éppen olyan fóbiái voltak, amit akár saját maga, vagy valamilyen orvosi tanácsra szeretett volna legyőzni önmagában, és ez egy kihívást jelentett neki, illetve párhuzamosan nekünk is, mert nyilván sokkal nehezebb maga a képzés ilyen esetben. Volt olyan hölgy tavaly előtt, aki nem is Győrből, hanem messzebbről járt hozzánk, itt volt, végigcsinálta lelkesen, nagyon, hát jóval több volt a képzési óra maga, amit eltöltöttünk vele, viszont azóta folyamatosan búvárkodik, látjuk a képeit, bejelentkezik több helyről, és köszöni szépen, hogy ezt így végig sikerült csinálni neki. És így az élete is, érdekes módon az élete is nagyon nagyot fordult. De volt olyan kisrác, aki iskolában volt, nagyon rossz tanuló, illetve nagyon rossz magatartása volt, a szülei kerestek meg minket. Ott érdekes volt a feltevés, ők azt gondolták, hogy mi a víz alatt vagyunk, hogy csend van, és akkor a srác is, hogyha ezt elkezdi, ott biztos majd nyugodtabb lesz, és akkor megnyugszik ott is. Végigcsinálta a tanfolyamot, itt is folyamatosan megcéloztatta a többieket a képzés folyamán, és a végén kialakult egy rettenetes jó csapat, ahova sikerült neki is beilleszkedni, ezzel párhuzamosan elkezdett egy küzdősportot is folytatni, és most nemrég találkoztunk az anyukával, és mondta, hogy milyen óriási befolyása volt ez a fiúra, és tényleg abszolút mértékben megváltozott a magatartása, a sporthoz való hozzáállása. Előtte, azt hozzáteszem, előtte három iskolából tanácsolták el a magatartása miatt. Itt viszont megtanult úgy a csapattal együttműködni, tényleg olyan barátságok szövődtek. Itt ez általában jellemző egyébként már eleve a búvárkodásnál, a búvártársadalomnál is, akár csak a tanfolyamok ideje alatt, vagy akár egy búvár túrán. Rettenetes jó, gyorsan és jó barátság, hosszú távú barátságok kötődnek. Azt ugye tudni kell, hogy nyilván ez egy olyan sport, ahol egymásra vannak utalva az emberek, a búvárok. Magával a versenysporttal ellentétben a rekreációs búvárkodásán nincs rivalizálás. Itt pont az a lényeg, hogy mindenki ugyanolyan egészségesen elinduljon egy merülés folyamán, figyeljen a társára, végigcsinálják ezt a merülést, úgyhogy minél jobban sikerüljön. Két dolgot hozhatnak ki általában a víz alól, ez a fotó, videóanyag és maga az élmény. Ez a kettő, ezt el szoktuk mondani, hogyha lehet, akkor más ne, semmiféle olyan dolgot, amit esetleg kézzelfogható, bármi tárgy, vagy élőlény, vagy bármi eszköz, annak ott van lent a helye. Ezt így szépen megtanulják, és gyönyörű szépen tudnak tényleg így együtt csoportba, csapatba merülni, illetve egymásra figyelve merülni.
0: A sporthely mai házigazdája a győri búvárese volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.